0: labdarúgó klubja nem volt.
1: Való igaz, a Bács-Kiskun megyei futball Stadler József tette fel a magyar labdarúgás első osztályú térképére, de ne szaladjunk ennyire előre. Hallgassuk meg, hogy egy 1994-es rádióinterjúban az akkor már Stadler birodalomként emlegetett hálózat feje miként beszélt a családjáról, a gyökereiről, a vállalkozása kezdeteiről és üzleti filozófiájáról.
2: Ezt köszönhetem a szüleimnek is, tanyán nőttünk föl, keményen a munkára voltunk hagyatkozva, ugye akkor szüleim is másképp nem tudtak pénzt keresni, és mondhatom azt, hogy megtanítottak dolgozni. Amit csináltunk, azt mindig úgy csináltuk, hogy szívvel, lélekkel. Nagyon hosszú időket töltöttük, nem 8 órát, 6 óra hosszát, vagy 10 óra hosszát, mindig ahogy az adott helyzet megkívánta. Édesapámmal a juhászatban dolgoztam pár éven keresztül, nekünk is volt rengeteg állatunk, nem csak juhaink voltak, hanem tehén állományunk is, lóállomány is, mikor a TSS-hítés volt. Apám nem lépett be a TSZ-be, műveltük a kis párholt földünket, meg az mellett vállaltunk feles részes műveléseket, meg ilyeneket, szóval ezzel foglalkoztunk a pásztorkodás mellett.
3: Látom, hogy remekül működik a hajdani isteni szikra, de hogy indult az egész? Mindenki arra gondol, hogy ehhez iszonyatos kezdőtőke kellett, vagy valami örökség, vagy valami bankkölcsön, vagy nagyon erős politikai támogatás.
2: Nem, ezeket én nem kaptam meg egyiket sem. Már előtte is dolgoztam hasonló cégnél, de ott külkerben nem, hanem belföldön csináltam én ezeket a dolgokat, és ez az egész úgy indult, hogy volt valamennyi pénzünk, de nem sok. A szülőktől is kaptunk azért némi támogatást a testvéreimmel együtt. A nyitja ennek az volt, hogy azért ismertek előző munkahelyeimről is, és én úgy indítottam, hogy bizományba kaptam az árukat. De ha én megegyeztem, hogy 10 nap múlva kell fizetni, akkor inkább a 9. napon fizettem, mint a 11. Mindenki becsülettel megkapta a pénzt, itt nekem attól nem kell tartani, hogy egy cég is ide fog jönni, vagy egy ember is, hogy becsaptuk egy forinttal, vagy tartozunk neki. Én még máig napig is ezt tartom. Hogyha engem nem is fizetnek ki, az én nem takarózhatom, amit még árut elhozzuk, azt mindenkit le kell rendezni.
3: És én hát azt hiszem, éppen most voltam tanulja annak, hogy az egyik kis hostess kislánynak mondta, hogy a fekete táska ilyen és ilyen kódszámra hall. Légy szíves, vegyél ki belőle 6 millió forintot, ne várjon rám az úr.
2: Hát igen, mert erre szükség van, hogy nekik is olyan cégük van, aki pont most itt van, hogy be vannak csődölve, ugye tegnap előtt elhoztuk az árut. Ha most én nem fizetek nekik, nem tudja megvenni, ez egy pont egy borászati cég, akik pezsgőt gyártanak, nem tudja megvenni az üveget, a címkét, a dugót, és akkor állott állnak az emberek, mehetnek haza.
1: Stadler József nem csak az üzleti életben, a labdarúgás világában is mert nagyot álmodni. A kiskörösi Petőfi LC az 1992-1993-as idényben az MB2 keleti csoportjában a 4. helyen végzett. Majd a következő bajnoki kiírásban már kiskörös Stadler FC néven szerepelve megnyerte az MB2 keleti csoportját, s ezzel a magyar futball történetének első Bács-Kiskun megyei együtteseként feljutott az MB1-be. A kis csapat nagy lelkesedéssel vágott bele első évvonalbeli idényébe, ám 1994. januárjában váratlanul igencsak rázós kalandba keveredett a tulajdonos. Stadler József ekkora már a leghíresebb és legirigyeltebb közéleti személyiségek egyikévé vált, a vagyonával Kelet-Magyarországon az alvilág figuráinak figyelmét is felkeltette. Magyar kapcsolatú csecsen emberrel blokk túszul ejtették, és 100 millió forintos váltságdíjat követeltek szabadon bocsátásáért. Az üzletembert egy napig tartották fogva, s állítólag meg is kínozták, majd a klub tulajdonos kifizette a váltságdíjat. A Nemzeti Sport 1994. április 16-ai számában úgy nyilatkozott, az életét annak köszönhet, hogy a számlájához egyedül csak ő fért hozzá, így kénytelenek voltak elengedni az emberrablók.
4: Az élet megy tovább. A nyomozók végzik a dolgukat, úgy tudom, hamarosan elkapják elrablóimat, én pedig ugyanúgy szállítok a kamionjaimmal, mint azelőtt. Nem állítom, hogy 100 millió forint elvesztését meg sem érzem, de nem tántorított el a foci csapat szponzorálásától.
1: Hogy a váltságdíj összegét még jobban érzékeljük, érdemes megjegyezni, akkoriban az átlagfizetés havi 5-6 ezer forint körül mozgott. Egyébként a csecseneket később elfogták, bíróság elé állították, de csak alig több mint 2 év börtönbüntetés kaptak, és a váltságdíjnak csupán a fele jutott vissza Stadlerhez. A vállalkozó ezt követően testőröket fogadott maga mellé, de hiába. 1995. decemberében ismét megsarolták. Akkor egy 41 éves férfi próbálta törbe csalni. Ballai József Stadler dosszié című írásában a történteket így foglalta össze.
5: T. István telefonon kereste meg Stadlert és találkozót javasolt, mondván érdekes információi vannak. Végül is akasztón találkoztak, ahová a férfi a trabantjával jött. Mellesleg előre kikötötte, hogy ezért a vidéki útért 15 000 forintos költségtérítésre tart igényt. Arról informált a Stadlert, hogy bizonyos körök, a vállalkozó üzleti ellenfelei, élettársának és egyik gyerekének az elrablására, majd meggyilkolására készülnek. A négytagú bűnbanda T. István tudomása szerint 40 millió forintos honoráriumért vállalkozott a végrehajtásra. A legközelebbi találkozón a budapesti közvetítő már arra célzott, a merénylők esetleg elállnának az akciótól, ennek azonban 100 millió forint lenne az ára. Stadler alkudozni kezdett. A 100 millió így kisvártatva 30 millióra apadt, ráadásul a pesti tárgyaló félnek annyira szimpatikus lett az akasztói nagyvállalkozó, hogy az állítólag nekijáró 2 milliót el is engedte, így egy olyan csekkel ülhetett be a rozogott Trabantba, amely Stadler aláírásával 28 millió forintra szólt.
1: A nagy nyilvánosságot kapó ügyek ellenére az ország szem előtt zajló látványosságot, a futballcsodát nem lehetett megállítani. Akasztón a meccsnapokból esemény lett, a klub pedig a korszak egyik legnagyobb beszédtémájává vált. De vajon honnan jött Stadler József ötlete, hogy futballklubot vásároljon, és milyen célokkal vágott bele ebbe az üzletbe? Erről Stadler József régi közeli barátját, munkatársát, Gyuris Györgyöt kérdeztük.
6: Több mint 15 évig jártunk, én sportkörelnök, ő mint szponzor, a kis csapatot szponzorálta, és együtt nyertünk megyei harmadosztályt, megyei másodosztályt, megyei első osztályt, sőt a Bácsiskú megyei kupát is vele együtt, tehát ő szponzorálta, és akkor fogalmazódott meg benne, hogy egy nagyobb csapatot kellene Kiskörösre, átvenni szponzornak, ott a Kiskörösre megnyerték az NB2-t, mi megnyertük az NB1-et, és akkor fogalmazódott meg, hogy fúzionálni kéne, mert a Kiskörös nem tudta szponzorálni az NB1-et, és a Stadler szponzorált az NB1-et teljesen, meg Kiskörösön akart stadiont építeni, de nem kapta meg azt a területet a sportpálya mellett, és így építette Akasztón a stadionját.
1: Amikor elkezdte ezt az egész projektet, ami később a Stadler FC lett, akkor mi volt a terve, vagy mit szeretett volna elérni? Első osztályú tagság, nemzetközi kupa szereplés, szóval milyen távlatokban és célokban gondolkodott?
6: Hát nemzetközi csapatban gondolkodott, tehát úgy is igazolta, tehát az edzők, olyan edzők voltak végig, ami alkalmassá tette arra, meg a játékos állomány is, hogy nemzetközi szereplésen is részt vegyünk.
1: Az akasztói Légrádi Szabó Gábor a 90-es években a Magyar Rádió munkatársaként dolgozott, így tulajdonképpen ő volt az első krónikás a Stadler József terveinek, annak, hogy milyen elképzeléssel vágott bele a futballbizniszbe. A kettőjük közötti bizalom mindkét irányba megvolt, hiszen már korábbról ismerték egymást.
7: Igen, először úgy ismertem meg Stadler Józsefet, nyilván hallottam már, mint a településen élő emberként, vagy korábban ott élőként róla, hogy egy gazdagabb juhász ember, de egy kiskörös akasztó világmérkőzés, ugye a szomszéd települések mindig nagy rangadónak számítanak az adott környékben. Mérkőzés előtt odajött, hogy aki gólt lő, kap tőle 500 forintot. Azon a meccsen sikerült 2 gólt lőnöm, egyiket 5 méterről emeltem át a kapus fölött, és kaptam 2500 forintot, 1080 körül volt, amikor is az egy PS dolgozó havi fizetése lehetett nagyjából. És amikor a médiába kerülvén hallottam, hogy Akaszton nagy dolgok készülnek a futballt illetően, akkor vissza is mentem, elmentem egy interjúra a Stadler Józsefhez. Nem akarták elvinni a rádióba, hogy miért megyek oda. Ez a Magyar Rádió volt akkor még jószerivel a Telesport mellett az egyetlen sporttal foglalkozó médium. Hát természetesen az újságoktól eltekintve. Szóval elutaztam Akasztóra, és Stadler József valóban nagy volumenben gondolkodott. Kamionok, nagy épületek álltak már ott, és akkor tervezte azt, hogy majd stadiont épít. Akkor a klub még az NB2-ben játszott, vagy nem is klub, hanem az általa támogatott Kiskörös. Nem az Akasztónál kezdett, mert azok lejjebb osztályokban voltak, talán megye-2-ben. Gondolom, onnan sokáig tartott volna az élvonalba jutni. Az NB2-ből viszont könnyebb volt, de már akkor mondta titkosan mikrofonon kívül, hogy nem Kiskörösre építi majd a stadiont, hanem Akasztóra. Annyi történt még akkor, hogy az interjú viszonylag nagy országos hírverést keltett számára, vagy ellenére, ha úgy tetszik. Azért mondom, hogy ellenére, mert már akkor mondtam neki, hogy nem mintha okos ember lennék, vagy nála okosabb, hogy azért a focival nagy visszhang jár, és abból akár baja is lehet, hogyha valakinek szúrja a szemét. Egyébként Stadler József nem volt művelt ember, vagy tanult ember, viszont megvolt a magához való esze, sőt, a maga területén, főként a pénzcsinálásban kifejezetten okos volt.
1: Önök az Újratöltő című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Stadler József nem elégedett meg azzal, hogy a csapat eljutott az NB1-ig, új stadionról is álmodozott, de mivel a Kiskörös és a Kecskemét önkormányzattal sem sikerült megállapodni, úgy gondolta szülőföldjén, akasztón épített stadiont, amelyben a megszokott alapfunkciók mellett bárt, éttermet és szállodát is tervezett. Az építkezés kezdeti fázisában a klub tulajdonos így nyilatkozott a Magyar Rádiónak.
8: Akasztón imába foglalják a nevét már csak azért is, mert legfrissebb értesüléseim szerint ez év augusztus 20-ára megnyílik a Stadler FC új, a Népstadiont imitáló futball arénája.
2: Hát ez nem is a Népstadion, de egy modern stadiont szeretnénk építeni, amiben bízom benne, hogy addigra kész is lesz.
8: Azt hallottam, hogy már dolgoznak.
2: Már dolgoznak rajta, igen. Hát most még majd a szakhatóságokkal hétfő jönnek ki, hogy tudunk megegyezni mindenbe.
8: Szóval komolyan kell vegyen? Stadler József nem csak egy futballcsapatot tart el, hanem most épít egy hatalmas stadiont.
2: Igen, ez most meg lesz építve. Akármilyen furcsának is tűnik,
8: hogy kérdezem,
2: a munkálatok akkor elindultak, és remélem, hogy be is fejeztük.
8: Hogy kérdezzek sorba, mibe kerül magának a foci csapat?
2: Nem kevésbe, de most már azért úgy érzem, hogy olyan játékosok vannak, hogy játékos vásárlásra egyre kevesebbet kell fordítani, de ugye ennek a fenntartása is a komoly összeg.

0: A stadion végül nem készült el az 1994-1995-ös idén rajtjára, ezért az őszi szezonban csak két meccset játszott pályaválasztóként a Stadler, mindkettőt Kiskörösön, a többi hazai találkozó pályaválasztó jogát felcserélték. Közben a szakmai stáb is alakult. Az NB2-ben Tellinger Vilmos edző mellett 1994 elejétől a kárpátaljai szakember Sándor István lett a szakmai igazgató. A feljutás után 1994 nyarától az NB1-et a román Ion Patrascu edző irányításával kezdte meg a csapat, de miután 6 meccsen mindössze egyetlen győzelmet sikerült szerezni, a szakmai igazgató Sándor István vette át a vezetőedzői posztot. A szakember magazinunknak idézte fel a megkeresése körülményeit.
1: A Stadlernél akkor dolgozott nekem régi barátom, régi haverom, Kárpátaljáról Tellinger Vili, és ő felhívott telefonon, és azt mondta, hogy olyan feladatot kapott a vezetőségtől, hogy feljuttassa a csapatot az NB1-be. És ő azt mondta, hogy én azt mondtam, hogy nekem egy feltétel kell erre, amit szeretnék, hogy megvalósuljon, hogy Sándor Istvánt idehozni. Na és akkor felvette velem a kapcsolatot a szakosztályvezető, és utána felvette a Tadler úr is, és telefonon beszélgetünk, egyeztettünk. Én Diósgyőrben dolgoztam éppen, akkor ez ilyen decemberben volt, ugye a félbajnokság lement, akkor mi a Diósgyőrre az első helyen voltunk. A Stadler volt negyedik, második volt a első volt a 60, második volt a harmadik kerület, és a negyedik volt a Stadler. A Diósgyőr akkor a 60, harmadik kerület és a Stadler. Na és ugye ez a cél volt, na felvették velem a kapcsolatot, találkoztunk, jól emlékszek, most nem emlékszek pontosan, de új év előtt, mert 94. január 1-től én már a Stadlernél dolgoztam, akkor a Diósgyőrben Klicsó András volt az elnök, felmentem hozzá, megmondom: András, köszönöm szépen, hogy együtt dolgoztunk, itt van a csapat, első helyen van, én távozom. Hát ő azt mondja, hogy miért ment itt a csapat, mondom, el van döntel, kész. Na és így kerültem a Stadlerhoz január 1-től, na és megkezdtük a munkát, és én mint szakma igazgató, és így sikerült nyáron, ugye fél év múlva feljutni az NB1-be. Így kezdődött ez az egész.
0: A Stadler FC első NB1-es szereplését beárnyékolt egy vesztegetési kísérlet, amiről 1995. január 2-án a Kossuth Rádió Esti Krónika című adása is beszámolt, s a híre maga a klub tulajdonos is reagált.
2: A sport a mikrofonnál Máté Pál.
3: A nem igazán szép emlékű Stadler FC Békés Csaba labdarúgó mérkőzés előtti vesztegetési kísérlet egyre inkább bizonyítottnak látszik. Szembesítések, edzés dokumentumok és határigazolások alapján Tőzsér Géza egykori technikai vezetőnek és Szorin Cigánnak, a Stadler játékosának bűnösségére gyanakszik az országos rendőrfőkapitányság. Megindult a büntető eljárás, az ORFK vádemelési javaslattal átadta az iratokat az ügyészségnek, és hogy mit szólt minden Stadler József klub tulajdonos, ezt kérdezte Légrádió Szabó Gábor.
4: Ez nem jelent azt hiszem semmit, mert az ügyészek is értenek annyit a szakmához, hogy el tudják bírálni, és én azt hiszem, hogy ennek a magyar futballnak, az MLS-nek nem nagyon hiányoznak olyan dolgok, főleg amik nem is fedik a valóságot.
5: Ön szerint akkor nem is volt megvesztegetés?
4: Hát hogy lehetett volna? Nekem a játékosaim nap mint nap tőlem a saját telefonjaimról érintkezésben vannak a különböző klubokkal, a különböző játékosokkal. Mi a bizonyíték arra, hogy valami van? Szorinnak ilyen feladatot nem adtam, akkor tőlem kérte volna a pénzét. Elmondom, hogy a Szorin nem nálunk fog játszani. Annyira úr volt, hogy az aláírási pénzét nem vette föl. Elég nehéz megemészteni ezeket a dolgokat, de hogyha úgy gondolják, a csapat le van értékelve 20%-kal eladó, és aki azt hiszi, hogy ebből milyen nagy jövedelemre teszett, akkor hónap lehet jelentkezni, itthon vagyok, egész nap is megvásárolhatja a csapatot. Sőt, mi több, még a stadiont is eladom.
0: A hangzatos ajánlatot persze Stadler József sem gondolta komolyan, már csak azért sem, mert a gyengébb kezdés után magára talált a csapat, jöttek a győzelmek. Tavaszra a stadion is elkészült, igaz az eredménye, ezért sosem fejezték be, és a klubház felőli része foghias maradt. Stadler szeretett volna nyugat-európai nagycsapatot elhívni az avatóra, de végül 1995. március 4-én be kellett érni a Parma elleni bajnokival. Ez volt a Videóton neve akkoriban. 10 000 néző előtt lejátszott mérkőzés 0-0-ás döntetlennel zárult, majd az idény közbeni erősítéseknek köszönhetően egyre jobb eredmények születtek. A következő időszak két meghatározó légiósa, az addig Ukrajnában futballozó Igor Nichenko és Vyacheslav Jeremejev is ekkor csatlakozott az együtteshez. Először Igor Nichenkót kérdeztük a kezdetekről.
6: Amikor kint fociztam, akkor felhívott az ottani elnök, és akkor megajánlott nekem ezt a lehetőség, hogy megpróbálom esetleg külföldi játszani. Aztán érdeklődtem, hogy melyik ország, milyen csapat, akkor meghallgattam, hogy mit, hogy. Aztán mondtam, hogy igen, megpróbálom.
7: Mi volt az, ami szimpatikus volt a Stadler ajánlatában?
6: Egy, hogy ottani edző, Sándor Pista bácsi volt, az egy, meg volt egy pár ukrán játékos, szép volt a stadion, körülmények. Az elnök úrral és Pista bácsi segítségével beszélgetünk egy-kettő. Minden összejött, meghallgattam az a lehetőséget, és akkor igen mondtam, hogy igen, nekem ez jó lesz.
0: Vyacheslav Jeremejevnek is szimpatikus volt a Stadler ajánlata, nem sokat gondolkodott, hogy igent mondjon-e a hívószóra.
8: Hát ott volt Csernamorec Odessa, volt az NB1-es csoport játszani, győzelem kupa, és harmadik volt bajnokság, és utána telefonálna Stadler Pista bácsi, telefonálna is mondta, gyere Magyarországba.
7: Mi volt az, ami szimpatikus volt az ő ajánlatában, mert azért ez egy viszonylag új csapat volt?
8: 95-ös az volt Európa, ez a Mássország volt, ez a külföldi csapat és NB1-es csapat, és szívesen idejött.
0: Az említett pályaválasztójogok felcserélése miatt a tavaszi 15 meccsből 13-at hazai pályán játszott a Stadler FC. Ez és persze az erősítések az eredményességen is megmutatkoztak. Az Alegerszeget, a Győrt, a Kispest Honvédot, a Pécsi MFC-t és a Sopront is sikerült legyőzni, így az idény elején lesajnált falusi kis csapatnak nemhogy kiesési gondjai nem voltak, egészen kivételes idén futva a 9. helyen zárta a bajnokságot. Az 1994-1995-ös kiírás utolsó mérkőzésen a Stadler a bajnoki címét bebiztosító Ferencvárost fogadta, és ez az összecsapás a magyar futball történetének egyik legkülönlegesebb végjátékát hozta. A történteket az Akasztói Stadion akkori hangos bemondója, Szabó Béla idézte fel.
9: 1995-öt írunk, 1995. 6.-24-én a Stadler FC-hez jött a Ferencváros labdarúgó csapata bajnoki mérkőzésre. A Ferencváros ekkor már úgy érkezett, hogy ő bajnok volt. A mérkőzés annak rendje módja szerint zajlott, míg nem, a 86. percben Máton Sándor játékvezető belefújt a sípjába, egy szabadrúgást ítélt valamelyik csapat javára. Ezután a nézők beszaladtak a pályára, az összes feladi játékosról leszették a szerelést, a hálókat elvagdosták, tehát amit lehetett szuverénként leszettek. Majd Máton Sándor jelezte, hogy még 4 perc hátra van a mérkőzésből. De nem volt meze a Ferencvárosnak. A Jóska adott egy tiszta fehér szerelést a Ferencvárosnak, és így a 4 percet még lejátszották. Nagyon érdekes volt abból a szempontból, még egyszer mondom, Akasztó körülbelül 4000 lakosú szűken, és 22 000 voltunk a relátón. Nagyon nagy élmény volt. A Fradi közönség úgy ment vissza a helyére, hogy a csapatkapitány Simon Tibor följött oda hozzám a stúdióba, hogy megkérte őket, hogy mindenki menjen vissza a helyére, hogy le tudják játszani 4 percet, mert ha nem, akkor nem lehetnek bajnokok. Így zárult ez a mérkőzés, nagyon nagy élmény volt, azóta se voltunk ennyien a lelátón, de szerintem nem is leszünk.
0: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Stadler József soha nem tagadta, hogy Ferencváros drukker volt, így ezen a meccsen mindkét fél sikerének, vagyis a Fradi bajnoki címének és a Stadler 9. helyének egyaránt örült. A fővárosi zöld-fehér klubhoz való kötődése miatt akkor sem mondott nemet, amikor a Fradi akkori vezetősége pénzügyi segítséget kért tőle. Ezt az esetet Légrádi Szabó Gábor idézte fel nekünk.
10: Klasszikus, ami talán viszont elterjedt a közhiedelemben is, hogy amikor a Fradi kért tőle támogatást, akkor valóban egy nejlonszatyorban vitte föl egyik közeli kollégája a pénzt a Fradinak.
0: Az újoncként 9. helyen végző Stadler FC a maga szintjén a csúcson volt, ami a csapatot körülvévő atmoszférán és az öltözői hangulaton is érződött. Úgy tűnt, Stadler József pénzt csapja kiapadhatatlan, ami nem csak az NBA gyakori legmodernebb stadionján, a fizetéseken, de számos egyéb olyan dolgon is érződött, amire az is felkapta a fejét, aki csak felületesen követte a labdarúgást. Az egyik ilyen állandó elemként a hazai találkozók után a klub minden alkalommal vendégül látta az ellenfél játékosait, vezetőit és persze a törzs szurkolókat. Erről a csapat egyik futballistája, Szabó Attila is mesélt magazinunknak.
11: Természetesen mondjuk minden meccs után eleve szó szerint lakodalom volt, csak mennyasszony meg vőlegény nélkül. Persze 200-250 személyes volt egy ilyen vendéglő, mondjuk nem vendéglő, mert az a csapatnak az ebédlője szolgált lent alul. Tehát utána a meccsek után mindig zenekar volt, vacsora, a vendégcsapat is, a vendégcsapat vezetőit, mindenki vendégül látott a Jóska.
0: A régi barát Gyuris György szerint előfordult, hogy még a szokottnál is nagyobb dínomdánomot csaptak egy-egy mérkőzés követően.
12: Volt, amikor 1000 főre főztünk, tehát 4-5 bográcsba, birkától kezdve halászléig, marhapörköltig, tehát mindig más baráti kör tag által lebédetés. Tehát mint egy nagy család, tehát a sport az arról szól, hogy mint egy család lennénk, hiába küzdünk a jobb győzön, de egy családnak tekintettük, tehát az egész labdarúgást országosan egy családnak tekintettük.
0: A vállalkozó klub tulajdonos gazdagságáról legendák keringtek. A Magyar Rádió akkori riportere az akasztói származású Légráti Szabó Gábor egy népszerű mítosz felidézése mellett arról is beszélt, miért kedvelték annyira a környéken Stadler Józsefet.
13: Környékbeliek, de nem csak a környékbeliek, hanem az országban sok ember, aki még nem is tudja, hogy érintett vagyok legalábbis a származásomat illetően a kérdéskörben. Ők is azt mondják, hogy hát ez egy csendember volt. A helyiek pedig nyilván így képzelik, hiszen munkát adott a félfalunak, területeket vásárolt föl ár alatt, csak azért, hogy tessék az embereknek, vagy hogy több pénzük legyen az embereknek, meg azért, mert megtehette. Pozitívan gondolnak rá, magára a futballt illetően mindenképpen, de mint emberre, úgy meg legfőképpen, hiszen nagyon kedves, barátságos ember volt. Még csak annyi, hogy állítólag volt egy szoba, jó magam oda azért nem mertem be, nem voltam bent fentes, ahol az egy ilyen 4-5 méteres terem lehetett nagyjából, ahol milyen méter, másfél méter magasan állt a készpénz. De ezt nem láttam.
0: Talán mondani sem kell, a csapaton belüli hangulat a remek szakmai munkának, a tulajdonos emberségének és az első NB1-es idény eredményének köszönhetően kiváló volt, amit az akkori közösséghez tartozók is megerősítettek, sőt, Stadler József személyével kapcsolatban is kizárólag pozitív jelzőket hallottunk. Először hallgassuk meg, miként vélekedett erről a csapatedzője, Sándor István.
1: Ezt a Stadler csapatot ugye sajátjának érezték. A kiskőrösiek is, mert ugye NB1-et is kiskőrösen kezdtük, mert még nem volt stadion. És úgy éreztem, hogy turkolók szerették a csapatot. Én azt mondom, hogy jó volt dolgozni, én ugye falusi gyerek vagyok, faluban üttem fel, és ez a közeg nekem úgy tetszette. Jó hangulatos, nem volt sok vezetőség. Megbeszéltük a főnökkel ketten, ő azt mondta, mester, egy feladatunk van, hogy kis pénzű jó csapatot csinálni. Én itt mondtam a főnök, én a szakmát vállalom, én azt megoldom, úgy gondolom, bízok benne. Na, a többit meg a tekezetbe bízok. Úgyhogy így zajlott a munka.
0: Az akasztói klub játékosa Szabó Attila elsősorban Stadler József szerénységét emelte ki.
11: Ahhoz képest, amennyi esze volt meg pénze, teljesen szerény ember volt. Tehát nem nagyképp, jó, most voltak akkor a gyűrűjeim, mint a fejem, minden olyan. Normális ember volt, tehát mindenkivel szóba állt a 70 éves Pista bácsival, meg a 10 éves Zolikával is. Tehát én mondjuk 6 éves korom óta ismertem, tehát én nem mondhatok rá rosszat. Sem mint magánember, sem mint üzletemberként.
0: Az Ukrajnából szerződtetett légiós Igor Nicsenkói szép emlékeket őriz azokból az időkből.
6: Nagyon jó volt a hang, hogy az edzők, a játékosok voltak, amit mondtam, külföldi játékosok, magyar játékosok nagyon kedvesek voltak. Elnök úr is olyan rendes volt, hogy ha nyert csapat, akkor nagyon örül, ha kikaptunk, akkor nagyon nem kér számot. Úgyhogy ilyen nagyon jó volt, nagyon jó, nagyon kegyelmes volt nekem.
0: Az 1995 nyarán Sándor István kérésére a Stadlerhez igazoló kapustól, Nagy Gábortól azt is megtudtuk, milyen volt Stadler József, amikor leült tárgyalni egy játékossal.
14: Mindig eszembe jut, ahogy tárgyaltunk, ez ugye az odakerülésem előtt, tehát ez 95 tavasza lehetett, és őt akkor már egy elrablás után volt, tehát őt valami csecsen bűnözők rabolták el, nagyon komoly pénzért engedték el akkoriban, és őt őrizték, tehát nagyon komoly testőrgárda volt körülötte, és kérte, hogy ő nem nagyon szeretne kimozdulni innen, menjek már le akasztóra, és akkor ott beszélgessünk. Nyilván ennek volt egy lélektani hatása is, amiről beszéltem, amikor megláttam a stadiont, hogy mondom, te jó Isten, hát mondom, hova kerültem én, tehát azért ki volt ez találva, de erre már csak később jöttem rá, de szüleimmel mentünk le, ők is eljöttek velem, hogy szétnézzenek. Beívott az öreg, leültünk, nyilván sokáig nem beszélgettünk, mert nem volt miről, mert én nyilván szerettem volna NB1-ben futballozni, és az ajánlatot is elfogadhatónak találtam. Viszont az öreg kiment, akkori élettársa felesége a Marikával beszélgettünk mi néhány szót, és mire befejeztem a tárgyalást, addigra a szüleimet megebédeltette, vadidegenek voltak, nem ismertek egymást, leült velük beszélgetni, majd telepakolt a kocsi hátulját borral, hogyha már eljöttünk, akkor legalább érje meg valamilyen szinten. Tehát egy marra közvetlen egy falusi ember volt, nagyon-nagyon gyorsan megtalálta mindenkivel a szót.
0: Amint az iménti megszólalók nyilatkozataiból is kiderült, a településen kifejezetten népszerű embernek számított Stadler József. Vele kapcsolatban sokan nem a stadiont vagy az NB1-et emlegették először, hanem azt, hogy megjelent valaki, aki munkát adott, biztonságot jelentett, fizetést és jövőt. A futballcsapatnál hasonló volt a hangulat. A játékosok és a stáb nem a kívülálló befektetőt látták benne, hanem olyan tulajdonost, aki személyesen is jelen volt. Figyelt, és a korabeli visszaemlékezések szerint mindent megtett azért, hogy a csapat működjön. A biztosanyagi háttér mellé egyfajta családias légkört is megteremtett. Az elbeszélések szerint az öltözőben sokszor elhangzott: akasztó jó futballistának lenni, mert a főnök mögöttünk áll. És ez még jó ideig nem is változott. A következő idényben sikerült megismételni a bravúrt, a 9. helyet, csattanós választ adva azoknak, akik korábban egyszerű fellángolásról beszéltek. Ekkor már olyan játékosok erősítették az együttes, mint a csehi fivérek, a későbbi magyar válogatott Nagy Norbert, a Vasastól érkező kapus Babócsi András, és megszerezték Veszprémbe a Dragoner Attilát, aki arról beszélt magazinunknak, miért volt számára vonzó a Stadler FC ajánlata.
15: Az abban az időszakban is úgy lehetett érezni, hogy azért akasztóra vagy kiskörösre azért a futballbarátok, vagy abban az időben is a futballőrültek nem úgy jellemezték ezt a város, mint egy nagy fellegvár, de viszont azt tapasztalták, hogy valami beindult, hiszen Stadler József időt és pénzt áldozott abba, hogy NB1-es csapatot tudhasson ott magának, és ezt egy nagyon jó szakmai munkával nagyon jó megtalálta, hogy Sándor István az, aki ebbe belepasszolt tökéletesen, mert rend és fegyelem volt, és azok a játékosok, akik odajöttek, azok tudták, miért jönnek oda, hogy fejlődni tudtak, NB1-be tudtak játszani. Ebből a szempontból ez nem csak nekem, jó néhány játékosnak tökéletes választás volt.
16: Ilyenek voltak a körülmények, akár a stadionra gondolva, a szakmai munka egy részét már említetted, de azért ott az első egy-két évben a 9. helyekkel az egy sikeres szereplésnek számított.
15: Hát igen, ami abban az időben bravúrnak számított, hogy ez a ugye nem túl nagy hagyományokkal rendelkező klub, sőt, ugye a kiskörösi futballból lépett át a Stadler József és egy önálló klubot alapított Akasztón. Ugye a legfontosabb célkitűzés az volt, hogy a környékbeli, a Bács-István megyei embereknek egy öröm legyen, egy olyan hétvégét, egy kellemes együttől öltött napot varázsoljon oda Józsibá, plusz munkát adjon az ott élő embereknek, plusz egy olyan élményt, hogy láthatják a Ferencvárost, az Újpestet, akár a Debrecent vagy a Győrt, tehát nagy megyeszékhelyek csapatait, válogatott labdarúgókat, de a legfontosabb az volt, hogy Józsibá ebbe örömét lelte. Tehát neki ez volt egy örömforrás, hogy olyan csapatot tud teremteni, létrehozni, ami örömet okoz neki, hogy följutott az első osztályba, és ott is a lehetőségeihez mérten jól szerepelt.
0: Közben az első figyelmeztető jelek megjelentek a Stadler Birodalom körül. 1995. november 8-án a Kossuth Rádió Esti Krónika című adása arról számolt be, hogy az adóhivatal kezdeményezésére a rendőrség kihallgatta Stadler Józsefet.
17: A kiskunhalasi rendőrségen ma kihallgatták Stadler József vállalkozót, aki ellen az APEC kezdeményezte az eljárást. Előzetes hírek arról szóltak, hogy akár le is tartóztathatják Stadlert, aki viszont magabiztos volt. Mint elmondta, a házkutatás során kizárólag szabályos számlákat találtak nála. Kristóf Imre számol be a kihallgatás után történtekről.
18: Én bízok magamban, hiszen tökéletesen tiszta vagyok, nyilatkozta Stadler József, akasztói vállalkozó, akit ma délelőtt hallgatott ki a rendőrség Kiskörösön. Mint ismeretes, nagy összegű adócsalás alapos gyanúja miatt a múlt hét csütörtökön indítottak eljárást. eljárást a Stadler FC NB1-es labdarúgó csapat tulajdonosa ellen. A várakozásokkal ellentétben előzetes letartóztatására most sem került sor. A rövid meghallgatás után Stadler úr, aki több milliárd forintos üzleti vállalkozását az elmúlt 5 esztendőben építette ki, szabadon távozott. A vállalkozó szerint nem hozott semmi új eredményt a házkutatás sem, hiszen a rendőrök csak szabályosan kitöltött számlákat találtak. De az üzleteit így is tönkretették, hiszen a stadiont és a vállalkozás minden vagyonát jelzáloggal terhelte meg az APEH. Ám Stadler József most a másodszori kihallgatás után is bizakodó. Úgy véli, hamarosan lezárul az ügye, és a csapata is jól fog szerepelni.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A másodszor megszerzett 9. hely azért is volt bravúr, mert az idény közben télen több meghatározó játékos is távozott. Babócs András az MTK-hoz, Nagy Norbert és Igor Nicsenko a Ferencvároshoz került. Utóbbi a bajnokság végén úgy lett gólkirály 18 találattal, hogy ebből 8-at a Stadler színeiben szerzett. A gólerős támadó így idézte fel a Ferencváros megkeresését és a gólkirály címét.
6: Amikor Stadler a fociztam, akkor Ferencváros lett a bajnok, és oda került a Bajnokok Ligába. Minden meccs néztem, hogy játszik ezt a csapat. Aztán csak egyszer felmerül, nem tudom, akkor még nem úgy fogadtam, hogy ez pletyka, hogy esetleg Frodi érdeklődik irám. Jó esett nekem. Nagyon komoly csapatok a Bajnokok, aki Bajnokok Liga szerepelt, és felmerült oda, hogy oda lehet, hogy le fognak igazolni. Ez plusz energia nekem adott. Hát szerintem Magyarországon a Frodi Ferencváros, hát mindenki álmodik, aki focizik, hogy egyszer oda jusson, hogy ott focizik. Nekem ez sikerült, nagyon örülök, hogy így lett.
16: A gólkirály cím mit jelentett önnek? Mert azt is megszerezte.
6: Minden csatárnak szerintem az állam, hogy egyszer legyen gólkirály, vagy minden csatár az álmodik, hogy ő legyen az első számú bajnokság végé. Való Isten, nekem sikerült. A játékosnak, a csapattársamnak nagy köszönöm, hogy a Stadlerben, a Ferencvárosban, amikor nem írtam oda, de szerencsém voltak olyan csapattársaik, aki sokat segített nekem, hogy jól kell legyen.
0: Futott a szekér, a másodszor is 9. helyen végző csapatnál új szponzor, az Instart Sörgyár is megjelent, így a következő idént már Instart Stadler néven kezdte meg az együttes. Az eredmények azonban egyre inkább elmaradtak, ráadásul menet közben a csehi testvérek és Dragoner Attila is elhagyta a csapatot. Utóbbi Stadler Józsefről és a klubnál töltött időszakáról is beszélt magazinunknak.
15: Egy rendkívül higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott embernek ismertem meg. Olyan futballőrültnek nem mondanám, de nagyon szerette a focit, és nagyon szerette az embereket, akivel dolgozott, nagyon szerette a játékosokat, ragaszkodott Sándor Istvánhoz, hogy a legjobb edzőnek tartotta, és a klubot körülvevő millió az melengette az ő szívét. Hát volt olyan idény, amikor az édesanyja főzte a játékosoknak az ebédet, és az ebéd után tudtunk elindulni akár Budapestre, vagy bárhova mérkőzésre, úgyhogy ezt a családias hangulatot, ezt imádta, és ezt akár a mérkőzéset, vagy a mérkőzés után is így gondolta.
16: Ebben a csapatban játszottál, amikor először meghívott, kaptál a magyar válogatottba, és pályára léptél ott. Emiatt még különlegesebb lesz az időszak, amit Akasztón töltöttél?
15: Azért is különleges, mert Stadler FC egyetlen olimpikonja is vagyok, ami így belegondol az ember, kicsit mókás is, de abban az időszakban azért nagyon jó játékosok voltak, az Igor Nicsenkóra biztos sokan emlékeznek, aki a Ferencvárosba igazolt még előttem, vagy akár Nagy Norbertet, aki a válogatottba is meghívott kapott, később ő is a Ferencvárosba igazolt, és gyakorlatilag egymás követve mentünk a Fradiba, én előtte egy rövid BVSC-ben lévő kitérő után érkeztem a Fradiba, hogy az is fontos volt Józsibának, hogy nem ragaszkodott ahhoz, hogy azok a játékosok, akik megtettek mindent a klubért, hogy ott mondjanak, hanem igenis a előnybe részesítette a játékost. Tehát mindig is embercentrikusan közelítette meg egy labdarúgónak a pályafutását, akinek olyan lehetősége volt, azt támogatta, hogy előrébb lépjen. Csodával vagy élménnyel beszélek arról az időszakról, hát aki megtapasztalja, az azt mondja, hogy ilyen nincsen, hogy hazai mérkőzések szünetébe és a második fél, de egész alatt beszűrődött az a pörkölt illat, Józsi bácsi barátjai által főzött vagy sütött ételek, hogy ez a mai világban ez elképzelhetetlen, és akkor ott gyakorlatilag az egész stadion meg volt vendégelve a vendégcsapattól, elkezdve a szurkolókon át, hogy ott mindenki együtt tudott enni vagy fröccsözni a mérkőzés után, hogy én csak pozitívumokat kaptam onnan, rengeteget kaptam szakmailag is, emberileg is az ott töltött időszak alatt.
0: Az 1996-1997-es idényben a teljesítmény leromlott, ráadásul ekkor már Stadler József ellen adóhatósági vizsgálat is folyt. Közben az Instat kivonult a csapat mögül, helyette jött az Eker, ami újabb névváltoztatást jelentett. Eker Stadler. Az előző két kiírásban megszerzett 9. helytől messze elmaradva osztályozóra kényszerültek az akasztóiak, a Dunafer elleni párharc szétje a bennmaradás volt. Az idegenbeli 2-2-t követően odahaza 2-1 győzött a Stadler FC, ezzel még megkapaszkodott az NB1-ben, ám a jelek már egy irányba mutattak. Ez volt az első pillanat, amikor a klub története nyíltan ketté vált. A pályán még küzdött a csapat, a háttérben viszont már elkezdett folyni a levegő. A Stadler FC nem klasszikus egyesületként működött, hanem mecénás klubként. Ami Stadler József pénze, kapcsolatrendszer és mozgástere adott volt, addig a csapat is élt, amikor ez megingott, az egész konstrukció egyszerre lesz sebezhető. Márpedig megingott, ugyanis az idény közben több adóhatósági vizsgálat is zajlott a vállalkozó ellen, aki ezekben a hónapokban szinte többet volt a bíróságon, mint akasztón. Balai József Stadler dosszié című írása szerint a vállalkozó a problémák forrását jóval korábbra tette.
19: Stadler a médiának szinte mindig ugyanazzal az egy eseménnyel magyarázta a későbbi bajokat. Szerinte a problémák akkor kezdődtek, amikor 1993-ban meghívta magához az adóhivatal egyik igazgatóját. Föltettem neki egy kérdést, baj-e, ha a jövő évben 4-500%-kal növeljük az exportunkat? Nem baj, mondta. Másnap jöttek a revizorok. Kezdődtek ellenünk az akciók. Emlékezett vissza a történtekre Stadler.
0: Gyuris Györgyöt, Stadler régi barátját és közvetlen kollégáját arról kérdeztük, az ő meglátása szerint mikor kezdődtek a gondok, s tartottak-e tőle, hogy az ügy lezárta után akár börtönbe is kerülhetnek.
20: Nem féltünk tőle. Mi naívak voltunk, ez a falusi naivság volt bennünk, hogy az igazság győz, de itt más dolgok játszottak szerepet. Tehát a végig Stadler bízott, sőt, amikor börtönbe került, akkor fél évig nem is beszélt senkihez, még a börtönbe se. Tehát méltósággal viselte a börtönt, és nagyon tisztelték ott is a börtönlakók. Tehát mindenki a börtönőrök nagyon nagy tisztelettel voltak iránt. Sokszor, mikor mentünk látogatni, akkor beszóltak a rabok, hogy miért van itt a Stadlernek, nem itt lenne a helye, hogy miért veszik mi föl a pénzt. Hát mi nem pénzért őriztük meg, vagyis képviseltük, mi barátságban voltunk mindig mellette, vagyis legalábbis én.
16: A klubra ez milyen hatással volt? Mikor kezdett el kilátástalan lenni a helyzet, mert ott ugye 98-ban még az is kérdéses volt, hogy az utolsó évvonalbeli szezonját befejezi a klub.
20: Hát igen, a pénzek visszalettek tartva, tehát gyakorlatilag ellehetetlenítették a Stadler gazdasági működését, tehát akkor kezdődtek a problémák, pénz probléma volt.
0: A Stadler Józseffel szemben megfogalmazott vádak gazdasági természetűek voltak, így elméletileg nem kapcsolódtak közvetlenül a csapathoz. Mégis akadtak vélemények, miszerint ha nem száll be a futballba, a körülötte lévő ügyek sem lettek volna ennyire hangosak. Hogy ennek az elméletnek lehetett a valóság alapja, arról Légrádi Szabó Gábort kérdeztük.
21: Megmondani utólag kicsit akadémikus kérdés, hogy amúgy is lett volna e baja. Mivel nem ismerte a kereskedelemben a határokat, valószínűleg előbb-utóbb ránéztek volna, rákoppintottak volna a kis kezecskéire. Azt nem tudom, hogy mennyire végezte tisztán a machinációit, meg mennyire sem. De hát, hogyha azért elítélték, akkor nagy valószínűséggel volt valami az adóügyletei körül.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Miközben az előző idény végén a kieséstől éppen csak megmenekülő futballcsapat továbbra is gyengén teljesített, Stadler József is egyre nagyobb bajban volt, olyannyira, hogy tavasszal börtönbe is került. A vádak szerint Stadler egy céghálózaton keresztül fiktív gazdasági ügyletekkel csökkentette adóterheit és jogtalanul jutott állami pénzekhez. A legnagyobb visszhangot kiváltó ügy azonban egy hihetetlennek tűnő sztori volt, ugyanis több festmény, közte Leonardo da Vinci utolsó vacsora című képe megvásárlása után visszaigényelt az áfát. Egy ország fogta a fejét és közben nevetett, amikor kiderült, az adóhivatal da Vinci festménye után 200 milliós áfát fizetett vissza Stadlernek, igaz, rögtön utána fel is jelentett a vállalkozót. Arról, hogy a nehézségeket miként kommunikálta a tulajdonos a csapat felé, Sándor István, az együttes edzője beszélt.
1: Én azt mondom, hogy ugye én az üzleti izékben nem mértek, meg nem is mentem bele soha, nem is mondott, csak egyet mondott a főnök, hogy mester, ne haragudj, ugye a futballra csak este van idő. ugye mindig tárgyalások, ugye jöttek ott mindig, azt láttam, hogy nagyon sok ember megfordult a mozgás, de a fotballra csak este volt idő, mikor tárgyalásoknak vége. Na és a főnök nagyon korrekt volt, ő amit mondott, az betartotta, ha volt úgy, hogy valamit csúszott, valami mondom, főnök részével, gyere be az öltözőbe, mert én hiába beszélek, a te szabad döntete vagy a főnök. Na és hogy a háttérben eleinte nem is tudtunk semmit, csak egyszer azt ő elmondta, hogy ugye kezdődtek a problémák, elrabolták, akkor mindent, ezt már ő mondta, nekem nem is tudtunk, jó dolgoztunk, olyan csendbe ment minden, na és akkor azt, mikor megkezdődtek a probléma, akkor mondta, hogy a mester, nehezebb a helyzet, mondom, főnök, mi mindent értünk, ez a te csapatod, ez a te tulajdonod, azt csinálod, ahogy te látod jónak. Na és még azelőtt, mikor még nem volt semmi gond, akkor mondta, hogy Európa szintű csapatot akarok, mi kell ehhez, ahogy mondom főnök. Még hoznom kell ehhez a kis csapathoz, ugye 3 játékost, és akkor van esélyünk harcolni. Nem azt mondtam, hogy feljutunk, már a Európa szintre kilépünk, de van esélyünk harcolni. Na de azt ez csak beszéd maradt, mert ugye most már mindenki tudja, hogy kikezdték, vagy mi lett vele, aztán megszűnt az együttműködés.
0: A tulajdonos letartóztatása és a futballcsapat egyre gyengébb szereplése már előrevetítették az elkerülhetetlen jövőt. De milyen volt az együttes történetének utolsó időszaka a stadion akkori hangos bemondója Szabó Béla szemével?
9: Nagyon szomorúak voltunk, ugye a játékosok is nagyon jó játékosok voltak, meg ha ez az egész nem történik, a Jóska hozott volna, akkor ugye Oroszországból olyan játékosokat, hogy akár a nemzetközi kupába is tudtunk volna részt venni, de ez már ilyen ekkor nagyon-nagyon szomorú volt, és ugye a nézőszám is csökkent, utána már gázszer játszott, meg ilyenek, tehát előtte meg a nyugat-német televízió jött ki, mikor még fénykorában volt ez az egész 95-ben, hogy csinálta a riportokat, stb. Nagyon szomorú látvány volt ez az egész. Ugye én a játékosokat is ismertem, ugye mindet, a mieinket. Szomorak voltunk.
0: Nagy Gábor kapus emlékei szerint a játékosok nem igazán tudtak a történtekről, s arról is beszélt, hogy amikor mindenki számára világossá vált a helyzet, mit gondoltak, van-e esély a Stadler FC talpon maradására?
14: Mi akkor ezt nem éreztük, tehát nem gondoltuk, hogy ekkora a baj, legalábbis én azt gondolom. Járt a főnök tárgyalásokra, jött, ment, aztán mindig megjutott a csapatot, hogy minden rendben van, ilyen ügyvédet dolgoznak, olyan ügyvédet dolgoznak, nem lesz semmi gond. Ugye az anyagi háttér akkor is biztosítva volt, itt igazából a 98 tavaszi letartóztatása után azt a pár hónapot volt, amikor már akadozott a gépezet, tehát már az anyagiak terén, de egyébként mi ebből semmit nem észleltünk, egyébként sem volt hozzá sok közünk, tehát most nem is tudtunk volna tenni az ügy érdekében semmit, nekünk egy feladatunk volt, hogy futballozzunk a tudásunknak megfelelően, főleg, hogy mondom, az anyagi háttér akkoriban még adott volt, de igazából magában a büntetőperben nem nagyon láttunk bele. Tehát nyilván olvastunk mi is újságot, de hát akkor is már ugye volt bulvársajtó, irkáltak össze-vissza, mi abból nem tudtuk kiámozni, hogy mi az igazság, és hát egyrészt nem is tartozott ránk, de mi erről semmiféle tájékoztatást nem kaptunk az öregtől, meg gyakorlatilag mondom, közünk sem nagyon volt hozzá.
16: Amikor 98-ban közeledett a bajnokság vége, akkor hogy nézett ki a csapathelyzet? Ott még volt bármi esély arra, hogy elinduljon MB2-ben az együttes, vagy lehetett tudni, hogy ez valaminek a vége?
14: Én azt gondolom, hogy semmi, de én picit outsider voltam, tehát nyilván nem láttam bele a dolgokba. Ugye amikor az öreget letartóztatták, akkor szó volt arra, hogy már ki se állunk onnantól. Itt is van egy érdekes sztorink, mert a letartóztatása utáni első meccset az Diózsérben játszottuk. És hát ott azért nem arról híres, hogy nagyon kedvelik bármely csapatot is, és mi kapusok jöttünk ki először melegíteni, fölállt a ott lévő szurkolótábor, és elkezdtek tapsolni. És kezdtem magam mögé nézegetni, hogy mondom, mi a jóisten, jönnek a Rácz Robiék is már a Diósgyőri kapusok, vagy mi a jóisten, nem. Kiderült, hogy minket tapsolnak, meg kiálltunk. És ez egy marra érdekes szituáció volt. Nyilván onnantól végigvittük a bajnokságot, és tisztességesen be is fejeztük, de én nem gondolom, hogy ott a folytatásnak bármiféle reális esélye is lett volna.
0: 1998. április 21-én a Kossuth Rádió Esti Krónika című adása így számolt be a Stadler per első fokú lezárásáról.
2: Amint híreinkben már hallhatták, és a Déli Krónikában is beszámoltunk róla, ítéletet hirdettek Stadler József akasztói vállalkozó ügyében. A 9 éves börtönbüntetés és a teljes vagyonelkobzás indoklásakor példátlanul hosszú vádlistát ismertetett a bíró. Ezek között szerepel fiktív üzletkötés, jogtalan áfa visszaigénylés, export támogatás, jogtalan felhasználása. És mindezekkel Stadler József 2 milliárd forint kárt okozott az államnak. A vállalkozó előzetes letartóztatásban van, ráadásul az ügyész súlyisbításért fellebbezett. A védőügyvéd szerint viszont minden tranzakció törvényes volt. A per a legfelsőbb bíróságon folytatódik.
0: Gyuris Györgynek, Stadler József egyik legrégebbi barátjának és munkatársának határozott véleménye van a perről, az ítéletről és annak okairól.
20: Hát, hogy mikor kezdődtek a bajok, akkor kezdődtek, mikor a Stadlert elrabolták, és akkor ott kifigyelték a dolgokat, de mivel, hogy én vezető is voltam több cégébe, nem csak mint Stroman, aktívan részettem, én tudom az összes dolgot, hogy a tárgyalásoktól kezdve, hogy mi történt, hogy történt, ez mind dokumentálva is van, és szeretnénk azt, hogyha egyszer rehabilitálnánk a Stadler Józsefet, van nekem egy 120 perces dokumentumfilmem, amiben prominens személyek nyilatkoznak, bírók, ügyészek, meg rendőrök, meg sok minden, ami bizonyítja azt, hogy Stadler József ellen koncepciós per volt.
16: És ebben a perben ön is érintett volt, mint harmadrendű vádlott?
20: Igen, két perébe, mint harmadrendű vádlott. Tehát gyakorlatilag nem csak a gazdasági vezető voltam, hanem amikor már a barátai meg mindenki elpártolt tőle, akkor az utolsó években nálam lakott. Én vittem az orvosokhoz, börtönben jártam látogatni, csomagot küldtem hozzá, az ügyvédet én hordtam. Tehát amikor már elmentek a barátok, a pénzbeli barátok, akkor én ott maradtam mellette, illetve hát nálam lakott. Végig hittünk abba, hogy ártatlan, meg nem követett el bűncselekményt, mert gyakorlatilag hát olyan dolgok voltak, amivel elkezdődött a per, mire vége lett, még már fele annyi csalásra se. Tehát gyakorlatilag ő nem vett föl áfát, meg ilyen pénzeket, mert nem is utalták ki neki. Mikor ellenőrzés volt, azt mondták, ha nem a Stadlerről lenne szó, ezt a pénzt ő megkapná. És voltunk tárgyaló, illetve kihallgatása, magasrangú nyomozó hallgatott ki bennünket, és akkor azt mondta, hogy mindegy, mit mondunk, a Stadlert el kell ítélni. Tehát gyakorlatilag így zajlott ez az egész dolog.
0: Az ítéletet követően még az is kérdéses volt, a csapat befejezi egyáltalán az NB1-es idényét, vagy azonnal szétszéled. A Kossuth Rádió néhány nappal későbbi híre viszont már arról szólt, hogy a következő bajnokián még biztosan pályára lép a csapat.
3: Ma még pályára lép a Stadler FC, ám a továbbiakban kérdéses a csapat és az akasztói futballstadion sorsa.
22: A Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára a vasárnapi híreknek elmondta, hogy a Stadler József elleni ítélet az együttest nem érinti, de a pénzügyek miatt széteshet a csapat. Ha az akasztói gárda visszalép a küzdelmektől, törölni kellene összes bajnoki eredményét.
0: Önök az újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A csapatot elhagyó szponzort, az Eckert, az Ilcer váltotta, de ez sem segített. Az együttes az idén során 4 győzelem és 10 döntetlen mellett 20 vereséget szenvedett, az így szerzett 22 pont pedig még az osztályozó sem volt elég. A 18. helyen záró Stadler FC kiesett az NB1-ből, s a következő szezonban már el sem indult az NB2-ben. Az együttes történetének 128. és egyben utolsó NB1-es mérkőzését 1998. június 6-án játszotta ott az a haladás ellen. A Stadler FC 3-2-es győzelemmel búcsúzott a magyar futballtól. Az akasztója kapus ezen a meccsen is Nagy Gábor volt. Tőle azt kérdeztük, tudták, hogy a Stadler FC történetének utolsó mérkőzését játsszák.
23: Hát nyilván mi nem tudtuk akkor, hogy utolsó mérkőzés már, úgyhogy abból a szempontból nyilván tudtuk, hogy kiestünk, nem tudtuk, mi fog még történni. Én mondjuk abban a szituációban voltam, hogy nekem pont 98-ban járt le a szerződésem. Én 95-ben az odakerülésem alkalmával 3 évet írtam alá, tehát nagy valószínűséggel akkor sem hosszabbítottam volna, voltak megkereséseim, de azt az utolsó meccs egyébként is már gyakorlatilag, ahogy említettem, már szinte télen olyan helyzetben voltunk, ahonnan nem nagyon látszott, hogy van visszaút. Elég jelentős hátránnyal is estünk ki, és az a meccs, a minden mindegy volt. Aztán a Szombathelynek is, mert nekünk is eltöttünk egy érdekes 3-2 lett, ha jól emlékszem. Ez az a Stadler FC utolsó mérkőzése. Ez valahogy 98 júniusában lehetett valamikor, ha jól tévedek.
16: Igen, pontosan június 6-án volt 98-ban, és ugyanakkor még nem volt teljesen biztos a csapat jövője, de hogy volt azért egy különleges hangulat a levegőben, szurkolók részéről, minthogyha egy picit éreznék, hogy ez valaminek a vége, vagy egy búcsúztatás?
23: Én nem éreztem semmi. Egy hétköznapi mesnek éltem meg. nyilván azért sokan éreztük úgy, hogy lehet, hogy ez utolsó, de egyébként is, ahogy az eredmények sem jöttek, a nézők is kezdtek elmaradozni. Hétköznapi mérkőzés volt, nem volt benne, legalábbis most így emlékszem rá, de nyilván 30 éve volt. Tehát most nem az volt benne, hogy most itt felszántanak mindent és beszórják sóval. Főleg, hogy utána még ugye a Gászer FC, ha jól emlékszem, még játszott is azon a pályán, sőt még egy darabig edzőtábor is üzemelt a környező pályákkal együtt, de a Stadler FC maga az utolsó mérkőzését ezek szerint 98. június 6-án játszotta.
4: Száll a labda befele, hajrá fiú, bum bele, kiabál a sarki hentes, 11-es!
0: Tegyük hozzá, hogy a búcsú is emlékezetesen sikerült, hiszen minden idők egyik legkülönlegesebb játékvezető ítéletét hozta. A haladás már 2-0-ra vezetett, amikor a 36. percben az akasztói Miroslav Rescu elvágodott a szombathelyiek 16-osán belül úgy, hogy a hozzá legközelebb álló védő nagyjából másfél méterre volt tőle, Tóth Vence játékvezető pedig azonnal befújta a büntetőt. Akit érdekel és nem látta, vagy már nem emlékszik rá, az igazán szórakoztató esetet érdemes visszanézni a legnagyobb videó megosztó csatornán. A 11-est aztán Károly Róbert értékesítette, majd a szünet előtt Farkas Tamás kiegyenlített, a második félidőben pedig Roszka Ciprián a hazaiak harmadik gólját is megszerezte, ezzel a Stadler FC 0-2-ről fordítva 3-2-es győzelemmel lépett le a magyar futball színpadáról. Stadler József 1998. április 21-től 1999. június 24-ig 14 hónapot töltött előzetes letartóztatásban Kecskeméten, miután összesen mintegy 2 milliárd forint értékű, különösen nagy kárt okozó csalásban, gazdasági előny jogosulatlan megszerzésében és adócsalásban találták bűnösnek. A legfelsőbb bíróság azonban eljárási szabálytalanságokra hivatkozva hatályon kívül helyezte az ügyét, ezért 2000-ben új tárgyalásra került sor. Az ártatlanságát mindvégig hangsúlyozó Stadler József akkor így nyilatkozott a rádiónak.
5: Igenis, már egyszer mondják ki az igazságot, mert azért ez, amit én tettem, hogyha ez bűn, akkor be lehetne keríteni Magyarországot, azt akkor be lehetne csukni fele ember. Én becsületes adófizető voltam, minden. Ha én el akartam volna lopni a pénzt, meg kimenteni, akkor biztos nem stadiont építek, meg sorolhatnám a dolgokat.
0: Stadler Józsefet az újratárgyalás során is bűnösnek találták, és immár jogerősen is elítélték. 2005. január 23-án szabadult, ezt követően újabb vállalkozásokba kezdett, sőt egy 2009-es rádiós interjúban arról is beszélt Társi Istvánnak, hogy előadásokat tartott a Corvinus Egyetemen.
7: Annyi iskolát kaptam az élettől, hogy nem okoz semmi meglepetést, hát úgyis kérdezni fognak.
8: Azért egy kis bevezetőt mondania kell, ha kérdések nem jöhetnek egyből. El kell mesélnie azt, hogy ki jön, vagy ön szerint tudják a hallgatók, hogy kiről van szó?
7: Ezek a fiatalok azért kevésbé tudják, de azért mindenütt tudnak rólam. Ezek tanult, értelmes emberek, és nagyon sok helyen a tananyagban is benne szoktam én lenni, hogy valamikor rólam kell írniuk.
8: A Népszabadság megjelent múlt évben egy cikk, akkor is ott volt a Corvinuson és tartott egy előadást, és ennek a cikknek az volt a címe, hogy Kelj fel Józsi.
7: Én soha nem szoktam kritizálni a sajtot. Ki így látja, ki úgy látja, ugye le kell nyomni, mert egyszerű parasztgyerek, juhászgyerek, azt akkor hát miért akar ez ilyen nagy dolgokat csinálni. Én pedig ilyen vagyok mindig, hogy akármikor lenyomnak, akkor azért mindig evickélek, és meg is mutatom, hogy nem csak beszélek, hanem el is élek célokat.
8: És hogyha börtönévekről kérdezik?
7: Nem szégyen az. Annak kéne szégyenni magát, aki oda juttatott. Én voltam Bács-Kiskun megyében a legnagyobb adófizető, és levágják azt a birkát, amit nyírni lehet, akkor csak sajnálni való emberek. Meghívtak a Pécsi Jogtudományi Egyetemre, oda is megyek. Amerikába meghívtak előadásra most. Valamit azért csak konyítok a dolgokhoz, meg sokan tanulhatnának azért tőlem. Én nem fogok igényt tartani a nyugdíjra, mert akit ennyire megkurcoltak, úgyhogy vissza is utasítom.
8: És mi az, amit mégis tanulhatnak öntől akkor az emberek, nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek?
7: Tudni, a pillanatnyi helyzeteket átvészelni, meg 1000 dolgot. Én nem sírok, hogy most gazdasági válság van. Lehet akármilyen válság, természetesen mindnyájunkat érinti. Én csak előre nézek, nem azt próbálom megmagyarázni, hogy hú, most mekkora a baj.
8: A válságra is van receptje?
7: Volna.

0: ami ellen fellebbezett. 2017 őszén a saját könyve dedikálása közben rosszul lett, a kórházba szállítása közben kómába esett, a Dunajvárosi Kórház intenzív osztályán kezelték, de az életét nem sikerült megmenteni, 2017. november 21-én meghalt. Hogy mi maradt utána? Egyrészt a stadion, amely egykor a felemelkedés jelképe volt, a hit egy mesébe illő történetben. Mostanra viszont már inkább csak mementó. A lelátók megfáradtak, a falak kopnak, a pálya körül csend van. Ami valaha a 90-es évek merész álma volt, majd lassan enyészetbe hajló emlékeztető arra, milyen gyorsan múlik el a lendület, ha nincs, aki életben tartsa. Kísérlet azért van rá. Erről Gyuris György, a Stadler Alapítvány elnöke beszélt.
1: Gyakorlatilag minden, mi háromszor vettük, felépítettük társadalmi munkába, az EMÉBE társadalmi munka, megvettük egyszer, az előleget is, tehát előleget adtunk, a ügyvédi letét behelyeztük, akkor az ügyvédi letéti pénzünk is oda veszett, tehát gyakorlatilag keverték a kártyát, nem akarom mondani, hogy milyen körökbe, hogy ne tudjuk mi visszavásárolni a stadiont. Gyakorlatilag most is tervünkben van, nem hagyjuk, hogy így vesszen, mert egy csodálatos épület még mindig, tehát most is dolgozunk arra, és tőke is lenne, csak most is akadályoznak bennünket a megvételbe. Egyébként a tulajdonlapon a Stadler József is szerepel, meg az én nevem is szerepel, meg a Stadler Alapítvány is szerepel rajta, aminek én vagyok a vezetője. Ezt a Stadler Alapítványt azért hoztuk létre, hogy a Stadler vagyont megmentjük. 2000-ben, tehát 25 évvel ezelőtt hoztuk létre.
2: Szerinted van bármi reális esély arra, hogy a következő években sikerüljön visszaszerezni a stadion tulajdonjogát ténylegesen?
1: Igen, én úgy gondolom, mert tárgyalásokat folytattunk, gyakorlatilag nekem meghatalmazásom is van, hogy gyakorlatilag a tulajdonosoktól várjuk azt, hogy mennyit kérnek a stadionért, mert mi a legutóbbi megbeszélésén kértem, hogy egy reális árat adjanak, és ezt a befektetők által mi ezt ki tudnánk fizetni.
2: És ha ez megtörténne, akkor mik lennének a tervek a stadionnál, mert azért a 20 év és az, amióta nem volt használva, az végérvényesen adhatta nyomait.
1: Nem teljesen így van, mert 2017-ben mi a Stadler József úrral felújítottuk az épületet, tehát a belső részt rendbe hoztuk, és 2017 óta romlott az állapota, mert nem is tulajdonos nem őriztette. Tehát ami romlás van, azt kőgazdag környékbeli gyerekek tették tönkre, tehát gyakorlatilag 8 éve nincs őrizve, meg nem csinált semmit vele a tulajdonos.
2: És ti mit csinálnátok vele, hogyha újra tietek lenne?
1: Ja, igen, ez nagyon jó kérdése. Gyakorlatilag mi sportrehabilitációs központot csinálnánk, tömegsportrendezvényeket tartanánk ott, és alkalmas lenne idősek otthonára is, mivel 213 szoba van, tehát gyakorlatilag szauna, szolárium, minden van benne. Még a eredeti festmények is fent vannak a falon, mert el akarták lopni, de mi visszaragasztottuk, hogy ne tudják elvinni. Én úgy gondolom, hogy nem csak akasztónak lenne büszkesége ez a stadion, hanem a megyének, sőt, én azt hiszem, hogy egész Magyarországnak büszkeségére válna ez a stadion.
0: Önök az Újra Töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Stadler sztoria maga ellentmondásosságával együtt megmutatta, milyen messzire juthat egy klub gyors pénzzel és erős akarattal, és azt is, milyen gyorsan tűnhet el, ha minden egyetlen ember köré épül. Kívülről nézve a magyar futball számára a tanulság egyszerű. A rövid távú csoda sosem helyettesíti a hosszú távú stabilitást, és amit egy mecénás felemel, az csak rendszer tudja tartósan megtartani. De vajon azok, akik maguk is részesei voltak a csapat felemelkedésének és bukásának, hogyan tekintenek vissza a történtekre? Először Dragoner Attila véleményét halljuk.
3: Azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás összképében egy nagyon-nagyon pici szelet ez, de az ott környéken élő embereknek és akik ebben részt vettek, mindig mosoly csal a szemére, és egy olyat, hogy egy szegénységből induló jótét ember csinált egy olyat, amit manapság már szinte elképzelhetetlen. Egyrészt munkát és örömet adott a helyieknek, és én úgy gondolom, hogy aki ott eltöltött akár egy hetet, vagy egy hétvégét, vagy hosszabb időt, az mindenki pozitívan és mosolygósan emlékszik arra az időszakra.
0: Gyuris György, a Stadler Alapítvány elnöke arról beszélt, szerinte mi a Stadler FC üzenete a jelenkor labdarúgása számára.
1: Sokan jönnek újságírók, és kérdezték, hogy ki volt a Stadler József, az Robin Hood, vagy Rózsa Sándor. Nem, Stadler József az Stadler József volt. Ez egy külön személyiség, egy olyan személyiség, aki magával

0: vonzotta a szeretetet, az összetartozást és a megbecsülést. Tehát én azt hiszem, hogy ez az üzenete, tehát az, hogy nagyon nagy szükség lenne arra most is, hogy az emberek tudjanak hol mozogni, hol meg a büszkeség, a nemzeti büszkeség. Tehát ő büszke volt arra, hogy akasztói volt, hívták ki külföldre, hívták ki Los Angelesbe, repülőgépet küldtek volna érte, de nem ment ki. Kivette volna a pénzét Bali-szigetekre, meg vehetett volna nyaralót, meg akármit is, és nem ment ő. Sőt, amikor Solton volt az áruháza, akasztorgó vittünk neki tojást, mert nem ette meg csak az akasztói tojást. Annyira lokálpatrióta volt.
1: Neked mi a kedvenc emléked a Stadler FC-vel kapcsolatban?
0: Nekem a Stadler FC-vel kapcsolatban az emlékem, hogy sokáig nem rúgtunk gólt az NB1-be, és akkor hát mi lehetett, mi az oka, hát jó csatáraink voltak, a Nicsánkó gól király volt, tehát nem bírtunk gólt rúgni, és akkor egy idős néni azt mondta, hogy azért nem tudunk gólt rúgni, mert nincs meg áldva a stadion. És meg lett áldva, és következő meccsen egy-egyet csináltunk, tehát következő meccsen már gólt tudtunk rúgni.
1: Sándor István a csapattal a legnagyobb sikereket elérő edző megfogalmazta, mi volt a titka, és miben különbözött a Stadler FC a kor más magyarországi klubjaitól.
2: És soha nem volt a játékosokkal gondom, lehet orroltak rám, vagy mit tudom én, nem lehet ez erről, nem tudok nyilatkozni, de hogy a vezetők egyet mondtak, máshogy csináltak, ilyen sok helyen, hát nem sok helyen, de találkoztam többször, de a Stadlernél ilyen nem volt. Amit mi megbeszéltünk, kezet fogtunk, hát mondom most is, hogy 4 évig dolgoztam egy betű szerződés nélkül. Megbeszéltük, kész, na, de az más világ volt. Most már ilyen elképzelhetetlen.
1: Nagy Gábor, a Stadler FC utolsó meccsén védő kapusa elmondta, szerinte hol van Stadler József és a klub helye a magyar futball történelmében.
3: Érdekes kérdés, ezen még nem gondolkodtam. Ez 4-5 év volt a 90-es években, tehát a nagyon nagy rész, a fiatalok például szerintem nem is ismerik. A fiatalok nem is ismerik, most ha megkérdik tőlem szerintem edzésen, hogy én hol futballoztam, és bemondom, hogy Stadler FC, akkor lehet, hogy kirögnek. Ugye a mostani korosztály, aki most játszik. Biztosan a régebbi generáció nosztalgiával gondol rá, azon a környéken élők meg főleg, de nem tudom, szerintem most már arra a klubra a történelem egy részekét tekint az is, aki valamikor ezt a megélte, vagy valamikor ott járt, vagy valamikor ott játszott, de hát gyakorlatilag mondom, most már lassan 30 éve nem létezik a csapat, tehát felnőtt ugye egy generáció, hogy nem is hallott erről a társaságról.
1: Szabó Béla, az Akasztói Stadion akkori hangos bemondója, Stadler József halála alatt nem sokkal találkozott a vállalkozóval, s elmondása szerint arról is beszélgettek, Stadler miként értékelte a vele történteket, s hogy szerinte miben és hol hibázott.
4: Mielőtt ugye elköszönt tőlünk, elment, mikor vége lett a életének. Én előtte 2 héttel együtt ebédeltem vele itt helyben, Akasztón, és én azt a kérdést tettem föl neki, hogy mi volt az alapbaj, az alaphiba. Kíváncsi voltam, mit mond, azt mondta. Azt gondoltam, hogy egyedül át tudom látni az egészet. Ezt válaszolta, és ez vitte oda, ameddig vitte. Ebben úgy gondolom benne van minden, hogy mert mindig ő döntött egyedül, teljesen egyedül, és ezt válaszolta, hogy azt gondolta. Ez van tanúság másnak is, hogy nem lehet, tehát egyedül kevés az ember, mikor már ekkora vagyonnal rendelkezik. Ez előtt, 2 héttel előtte volt a halála előtt.
1: Nyilván nehéz így a feltételes módokkal játszani, de hogyha ezt a felismerést mondjuk hamarabb megtette volna, és másokat is bevon ebbe a projektbe, akkor szerinted a Stadler FC mire vihette volna? Még a mai napig egy meghatározó tényezője lehetne a magyar futballnak?
4: Igen, ha ez nem történik meg, akkor igen. És ugye mindig a edzőnk és a Sándor István olyan felfogása volt, hogy jó csapatot csinálni, és ugye kilépni a nemzetközi porondra. Hát ez volt a cél. Működött volna, igen. Az, hogy milyen hibákat csináltak, nyilván én azt nem tudom. Én csak a sportot képviseltem.
1: Stadler József néhány hónappal a halála előtt a Digisport reggeli Start című műsorában nyilatkozott. Az interjúból érdemes kiemelni a vállalkozó néhány mondatát, a ma emberének ezek is segíthetnek megérteni, milyen ember is volt Stadler József. Az idézeteket Katona László és Tóth Béla felolvasásában hallhatják.
5: Soha nem akartam csalni, nem mondtam soha, hogy csaljunk el egy forintot is.
6: Amiket én mondtam, az a valóság, azok ma is ülnek. Amikor én elkezdtem, az NB1-ből 2 éven belül kijutottunk volna a nemzetközi porondra.
5: A futball lett a vesztem, minden oda nyúlik vissza. A mai körülmények között sokkal könnyebb lenne, nem kerülnék börtönbe.
6: Holnap elmegyek a másik tévébe, ott is tudok újat mondani. Minden nap tudok újat mondani.
5: Én a saját pénzemből építettem. Abban az időben 50 ezer embernek adtam munkalehetőséget. Nem akarom fényezni magam, de minden engem igazol.
1: A Stadler FC története végső soron nem arról szól, jó csapat volt-e vagy sem, sokkal inkább arról, milyen volt Magyarország a 90-es években. A Stadler FC nem azért lett legenda, mert trófákat nyert. Azért lett legenda, mert a magyar futball egyik leghangosabb bizonyítéka lett arra, hogy ha a háttér egy ember, akkor a klub sorsa az ő sorsától függ. Mára a klub eltűnt, a stadion viszont megmaradt. Ez a történet egyik legfurcsább öröksége. Egy élvonalhoz méretezett létesítmény, amelyeket évekig próbáltak értékesíteni, és amelynek létezése ma is olyan, mintha egy letűnt korszak díszlete lenne. A Stadler stadion nem csak beton és lelátó. Emlékműve annak az időszaknak, amikor a magyar futballban egyetlen ember pénz elég volt ahhoz, hogy egy faluból országos ügyet csináljon. Stadler József 2017 áprilisában 7 hónappal a halál előtt így beszélt Csillag Péternek, a Nemzeti Sport munkatársának arról, miként gondol vissza évtizedekkel korábbi vállalkozására, a Stadler FC-re.
7: Nagyon rossz érzéseim vannak. Én azt hittem, hogy ezzel jót csinálok. Ha most csináltam volna, akkor bizonyára soha nem kerültem volna börtönbe, de megelőztem a koromat is. Ennek a levét iszom még mindig.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsor 10. részét hallották. Reméljük, a Stadler FC története felkeltette az érdeklődésüket, amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, azokat megtalálhatják a Nemzeti Sport Edio Spotify csatornáján. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Tóth Béla és Katona László. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszonthallásra!
8: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm az utánpótlás sportnotú magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégeim a kosárlabda világából érkeztek hozzánk. Itt van velem a stúdióban a Beac 19 éves, 20-as válogatott ígérete Drahos Leila, illetve a Beac NBA játcsoportos felnőtt csapatának vezetőedzője, a klub szakmai igazgatója Mészáros Nékovács Andrea. Szervusztok!
3: Szia!
2: Nemrég ért véget az NBA 1-es szezon, amelyben az elmúlt évek legjobb eredményét érte el a Beac az 5. helyével, amelyben Leila, neked is kulcs szerepet volt, 18 évesen a rájátszásban is már több kiemelkedő meccsed is volt. Először hozzáfordulnék, mennyire vagy elégedett így a szezonotokkal, csapatszinten, egyéni szinten?
4: Én viszonylag elégedett vagyok, így, hogy a Magyar Kupán is tudtunk szerepelni, és ez a bajnokság szereplés 5. helyezett, ez is szerintem egy nagy dolog a csapatunk számára. Szerintem a szezon végére összeértünk, és ez így csapatként is, és egyénileg is megmutatkozott.
2: Andi, ez várakozáson felüli szezon volt számotokra összességében?
5: Én azt gondolom, hogy ha évelején valaki ezt mondja, akkor nem hiszem el ezt a felvetést. Az év során viszont, bár hullámzó volt a teljesítmény mind a szezonon belül, mind a mérkőzéseken belül, látszott, hogy valami alakul, és szerencsénkre, vagy a munkának köszönhetőleg, illetve mindenképp a csapatnak, a stábnak, a klubnál dolgozó embereknek köszönhetően pont a legjobbkor ért össze ez az eredmény. Én azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy értünk a lehetőséggel.
2: Leila, te az NBA egy legeredményesebb utánpótláskorú játékosa volt ebben a szezonban. Sikerült egy újabb szintet lépned előre. Miben kellett leginkább erősödnöd, fejlődnöd erre az évadra?
4: Mindenképpen szerintem, hogy meg tudjam lépni ezt a lépést, fel kellett vegyem azt, hogy nagyobb szerep hárul rám a csapatban, és hogy ezt mindig fel kell vállalni, nem csak éppen, amikor úgy adja a játék, vagy éppen egy olyan jó napon van, hanem ezt így mindig ott kell lenni egy jó teljesítménynek, és egy ilyen stabil teljesítményt kell hozni, és szerintem ez volt az, amiben mindenképp kellett.
2: Ez már a harmadik szezonod volt ugye az NBA játcsoportban. Az első szezonodban még epizód szerepet volt, csak nagyjából olyan másfél pontot átlagoltál, a második szezonodban már majdnem 8-at, és most pedig több mint 11 és felett, majdnem 12-t. Mennyire nehéz egyről a kettőre, aztán kettőről a háromra lépni a felnőtt élvonalban?
4: Mindenképpen nehéz, de szerintem, hogyha egy ilyen közegbe tudok dolgozni, ahol a csapattársaim is, és a stáb is megbízik bennem, és azt akarják, hogy szintet lépjek, így ezzel nagyon meg tudja könnyíteni a helyzetet.
2: Andi, mennyire nehéz egyensúlyozni edzőként abban, hogy van egy fiatal csapatod, ahol tényleg vannak tehetségek is, akiket fejleszteni kell, megfelelő terhet rakni rájuk, amik nem túl nagy, nem túl kicsi, viszont a csapat eredményesség rovására sem menjen ez.
5: A mi klubunknak a filozófiája az, hogy a fiatalokat menedzseljük elsősorban. Igyekszünk olyanokat a csapatba hívni, és akik vállalják is, ugye, akik munkamorálban, emberileg illeszkednek a mi elvárásainkhoz. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben ez maximálisan sikerült. Mindig hangsúlyozom, hogy elképesztő pozitív hozzáállással dolgoztak az edzéseknek egész azonban a 90%-ában biztos. Persze mindenkinek adódik olyan napja, amikor nem működik a 100%. Mindig fejlődni akartak, ez is nagyon-nagyon fontos, és emberileg is olyan értékeket képviselnek, és ezek az emberek találkoztak, és szerintem ez is hozta ezt az eredményt, illetve azért azt tegyük hozzá, hogy együtt maradt a csapatnak a magja az előző szezonhoz képest, valamint tovább erősödtünk ugye egy Farbas Lizivel és egy Farga Sárával, aki nem kicsi erősítést adott ennek a csapatnak, és hangsúlyozom, nem csak szakmailag, hanem emberileg is. Úgyhogy én maximálisan elégedett vagyok az 5. helyel. A hiányérzet persze maradt bennem a Magyar Kupa miatt, de az is egy tanulópénz volt, és ettől még fejlődtek a játékosok, és amit még ki szeretnék emelni, hogy igen, fiatalokat hozunk, kell a rutin, a rutint azt nem lehet megvenni, nem lehet pótolni, az idő, energia, de az elvárásaink mindig ugyanazok a fiataljaink felé, mint mondjuk a légiósaink felé. Van, amiben igen, engedünk a légiósnak, de én személy szerint elsősorban inkább a tapasztalatnak engedek, mint a, annak, hogy légiós vagy magyar játékos, és úgy gondolom, hogy ez látszott a percekben, a játékpercekben is a játékosoknál, ha valaki megnézi az összesített csapatstatisztikát, a fiataljaink legalább annyit játszottak, sőt, többet, mint a egyes légiósaink.
2: Ugye az NBA gyárcsoportban már hosszú évek óta van a fiatal szabály, az úszás szabály, ami azt jelenti, hogy a meccsek első fél idejében végig pályán kell lennie egy úszásnak, de nálatok gyakran fordul elő, sőt, igazából az a ritka, hogy csak az első fél időben játszanak a fiatalok. Egyértelmű, hogy a végjátékokban és második fél időkben is mindig megadod a lehetőséget a fiataloknak?
5: Nálunk ez nem volt kérdés. Hál' Istennek gondolkodnom sem kellett, és nem kaptam technikait azért, mert nem volt fiatal a pályán, vagy több külföldi volt a pályán, vagy hasonló. Én azt gondolom, hogy ez is a fejlődés része. Tehát, hogyha a végjátékban nem rakjuk be a játékost, akkor a tapasztalat csorbul. Ráadásul, megmondom őszintén, van olyan légiósunk, aki a végjátékban nem bizonyított kétszer, onnantól kezdve nem is maradt a pályán, mondjuk a Leila pont jó példa, hogy ő a végjátékban meg pont nagyon fókuszált tud lenni, mind a mellett, hogy maximalista vagyok vele szemben is, többet várnék tőle, több kockázatot, de az, hogy én őt a végjátékban pályára tartsam vagy nem, az nem kérdés.
2: Múlt szezonban is többször sikerült megmutatnod, és a kritikus végjátékokban is jó döntést hozod. Összességében a szezonban sikerült megvilánod több alkalommal is. Háromszor is voltál a forduló csapatába, de azt gondolom, talán mégis a szezonban a csúcs az a Szekszárd elleni meccs lehetett a rájátszásban, amikor 29 pontos karrier csúcsot dobtál. Mennyire meghatározó élmény a számodra eddig a karrieredben az a meccs?
4: Az mindenképpen egy emlékezetes meccs lesz, mert szerintem ugye ez a Magyar Kupa után történt, és a kupa után mindenkiben maradt ez a kis hiányérzet, hogy ott lecsúsztunk arról a mérkőzésről a Szekszárd ellen, és azon a meccsen hiába volt nekem jó egyéni teljesítményem, mindenki a maxot rakta bele, és kitettünk mindent a pályára, úgyhogy ez biztosan emlékezetes lesz.
2: Még nem említettük, hogy a Magyar Kupában a négyes döntőbe jutottatok, ahol végül negyedikek lettetek, de két nagyon jó meccset játszottatok a négyes döntőben is. Andi, mennyire lepett meg az a kiemelkedő meccs a Leilától, vagy már benne volt, érett egy ideje?
5: Nagyon vártam. Szerintem lehet, hogy még nyomasztottam is vele a Leilát, és tudtam, hogy voltak mérkőzései. Amit elsősorban vártam, az az, hogy két mérkőzésen hozzon kiemelkedőt. Ő elért egy olyan szintet, egy átlag szintet, ami ugye elvárássá emelkedett az ő részéről. Mindig furcsán hallgatom tőle, hogy ő védekező játékos, és nagyon jó védő, ami oké, nálunk tényleg ennél kezdődik a fiataloknak a beépítése, de hát azért a vak is látja, hogy nem szabadna őt egy ilyen kategóriába sorolni, sőt, ő egy extra kezű játékos, elképesztő jó érzékkel, olyan ösztönökkel, ami taníthatatlan. Hát én voltam a legboldogabb, hogy ő ülhetett ott mellettem, mint legjobb játékos, és kimerem mondani, igen, hogy nélküle nem sikerült volna, mert egy vezérelvem mindig, hogy az egyéni teljesítmény mindig erősíti a csapatjáték hatékonyságát, és mindenki megtett mindent azon a meccsen, viszont ez is a csapatunk erejét mutatja, hogy megtalálták azt az embert, aki aznap a legnagyobb teljesítményt tudta hozni.
2: Sikerült a Szekszárd elleni párharcot megfordítanatok, ami nyilván önmagában egy nagy dolog, hogy le tudtátok győzni őket, aztán pedig a csatát is sikerült megverni, és megszerezni az ötödik helyet. Ez két komoly skalp számotokra?
5: Nagyon nagy dolog az, hogy ezt a playoffba meg tudtuk húzni, hisz az előző két alkalommal, amikor a playoffba kerültünk, egyetlen mérkőzést sem tudtunk megnyerni. Ez is mutatja azt, hogy nagyon szépen fejlődtünk, léptek előre a fiatalok, és egyre inkább meghatározóvá válnak. a Szekszárd elleni első mérkőzésen is jól játszottunk, én azt gondolom. Sokan ugye panaszkodnak, hogy milyen problémákkal küzdenek. Nincs olyan csapat, aki nem küzd problémával. Mi is küzdöttünk, az, hogy nem beszélünk róla, hanem megyünk tovább és tesszük a dolgunkat. Ez a mi irányunk. Érdekes, hogy arról soha senki nem beszél, hogy milyen szerencséje volt. Nem ezzel foglalkoztunk egész végig, éreztük, hogy benne van a csapatban az, hogy túl tud lépni akár egy szekszárdi vereségen, hazai pályán mindig csúcsot hoznak a csajok. Én azt gondolom, hogy vegyünk egy Sopron mérkőzést, ahol megint egy nagyon fájó vereség volt, de tudtuk ezt a rájátszásban kompenzálni, ami egy szuper dolog szintén. És a két meccs, ami ugye a Szekszárdon a harmadik mérkőzés is, én azt gondolom, hogy végig domináltunk, még az elején is éreztem, hogy nem vezetünk, de érzem, hogy jobbak vagyunk, vagy legalább olyan jók, és bírni fogjuk. És ami még pozitívum a csapatnak, hogy a végjátékra tudunk elképesztő energiákat mozgósítani, és nem számít a fáradtság, a fókusz megmarad, elképesztő egyéni teljesítmények jönnek egyik játékostól, másiktól, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is az fejlődést mutatja, illetve hát a csata mérkőzésen, ugye az első mérkőzésen simán kipkaptunk. Én úgy gondolom, hogy ott egy hatalmas felfokozott érzelmi hullámból jöttünk vissza a csata mérkőzésre. Nem nagy képűség volt az, hogy úgy álltunk volna oda. Egyszerűen túl kellett lépni ezen a nagy szekszárdi győzelmen. Az utolsó két mérkőzésen pedig valóban megmutatták, hogy tényleg hol tartanak és hova jutottak.
0: Ez a Jövő Sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Önök továbbra is az Utánpótlás Sporton.hu magazin műsorát hallják. A vendégeim továbbra is a Beac 19 éves úszas válogatott kosárlabdázója Drahos Leila, illetve a Beac NBA gyárcsoportos felnőtt csapatának vezetőedzője Mészárosné Kovács Andra. Hozzád fordulnék ismét, Leila. Még mindig csak 18 éves vagy, de most már 3 szezon mögötted van az NBA gyárcsoportban. Kicsit ugorjunk vissza oda, hogyha megengeded, amikor először felkerülti a felnőtt csapathoz a Beacnál. Mennyire volt nehéz megugrani a lépcsőfokot és helytállni az NB1-ben? Mi volt a legnagyobb különbség?
4: Nehéz volt szerintem, hiszen csak én és rajtam kívül egy-kettő lány került fel a felnőtt csapatba, és mindenképpen nehéz volt beilleszkedni. Ugye ott még junior korosztályban is játszottam. Ez volt a legnehezebb, hogy amikor felnőttekkel edzünk, ott nyilván, hogyha meccsre is elkerülünk, ott nincsen annyi perc, sőt, azok a pár percek vannak meg, és ott kell teljesíteni. Viszont amikor a saját korosztályba visszamegyek, ott viszont jön a 35-40 perc, és ott meg kell hozni azt a szintet, amit ott elvárnak tőlünk, úgyhogy mindenképpen nekem ez volt a nagy különbség és hát a nehézség, amint túl kellett lendülni így az elején.
2: És a játékban mi jelentette a legnagyobb kihívást, a legnagyobb különbséget mondjuk az utánpótlás és a felnőtt szint között?
4: Hát mindenképpen sokkal fizikálisabb a felnőtt bajnokság. U18-ban még nyilván kevesebb a taktikai is utánpótlásba, és felnőtt csapatban ez is az volt, hogy rengeteg figura, rengeteg taktika volt, ami így bejött, ami utánpótlásban viszont még nem volt meg annyira.
2: Andi, mennyire volt zökkenőmentes a Leilának az akklimatizációja a felnőtt profi közegbe?
5: Szépen lépte a folyamatot. Nem várhat senki egy kezdőjátcsoportos fiataltól olyat, mint egy rutinnal rendelkezőtől. A folyamat működött, nem függőlegesen irányult felfelé, ugye ez a fejlődés, de folyamatosan felfele lépett. Nagyon érdekes, mert ő pont amit most említett a Leila, hogy a saját korosztályában kellett ugye más szerepet felvállalni, az nála teljesen működött. Emlékezzünk csak vissza egy junior döntőre, ahol ő képes volt ott a hátára venni az egész csapatot, és extra eredményt hozni, mind a mellett, hogy a felnőtt csapatban meg más szerepet vállalt. Érdekes volt, mert ugye ott még talán egyes poszton játszott a legelején. Szerintem ez nála még inkább zavaró lehetett, hogy mondjuk egy rutinos légiósnak kellett utasítást adni. Nem könnyű meglépni ezt egy fiatalnak, de teljesen jól működött ez az egész.
2: Aztán szépen lassan sikerült előre lépdelned. Már nagyon régóta az Andi az edződ. A Beacnál most már lassan 4 éve, előtte pedig Szegeden volt a nevelőedződ is. Azért Leila, jól gondolom, hogy ez jóval több köztetek, mint sima edzőjátékos kapcsolat?
4: Hát igen, ez a sok évek munkája együtt, ez már nyilván megmutatkozik. Tudom, mik az elvárások, nagyon régóta ismerjük egymást, és ez szerintem ad egy kis pluszt is nekem.
2: Andi, pontosan hány éves dolgoztok együtt, és a kezdetben is láttad már benne a potenciált?
5: Igen, és nagyon sajnálom, hogy nem előbb került a kezeim közé. Másodéves serdülő volt talán, amikor Szegeden felkerült már az amatőr bajnokságba. Nem is tudom, hogy akkor játszhatott-e már, vagy volt-e ilyen szabály, de ugye mindig felsőbb korosztályban versenyeztettük, hisz őt az húzta előre, egyébként ő pont az a típus, akit húz az erős közeg, viszont a felelősségvállalást még mindig erőltetjük nála, a bátrabb kockáztatást. Nagyon rég együtt vagyunk, de nagyon érdekes, hogy mindenki azt gondolja, hogy milyen nagyon-nagyon szoros, közeli viszonyban vagyunk, fizikálisan is, hogy találkozunk, vagy beszélünk, és egyáltalán nem. Mindenki tudja, hogy a szívem csücske, az életem pályámnak a csúcsa, de pont azért, hogy ne érje támadás, bár úgy gondolom, hogy biztos, hogy érte, sose beszéltünk róla, és talán sokkal keményebben is bántam vele, mint másokkal. Egy kicsit a lányomhoz hasonlítanám, aki a kezemim között volt, és mindig rajta a szemem, sokkal több kritikát kapott, sokkal nagyobb elvárásokat fektettem felé, mert láttam benne azt, hogy hova juthat, és tényleg Leilánál is azt gondolom, hogy még sok munka van. Ma már a sporttudomány rengeteget tud segíteni az ő fejlődésében, de nem voltunk mi annyira ilyen összejárós típusok. Amit még egyébként nagyon szeretnék hangsúlyozni, a szülői támogatását. Ezt ő tudja ugyan a legjobban, és biztos, hogy kapott az édesapjától tanácsokat, de nagyon jó kezelte, illetve az édesanyja olyan szinten megbízott az edzői stábban, a jelenlegiben is, az előzőekben is, ami nekünk egy nagyon-nagyon nagy elismerés, és nagyon ritka az ilyen szülő, és azt gondolom, hogy ezzel segítette Leilát a leginkább, mert mindig csak támogatta.
2: Leila, mennyire volt nehéz megfelelni ezeknek a magasabb elvárásoknak mindig?
4: Nyilván az adott egy nagyobb terhet, és ez, hogy ilyen nagyobbak az elvárások, nyilván a nyomás is ezzel nőtt, de nyilván ez hullámzó, hogy éppen mikor, hogy lehet ezt viselni, de ez csak pluszt tudott hozzáadni szerintem az én teljesítményemhez, és tényleg, hogyha vannak elvárások, akkor szerintem úgy lehet fejlődni a leginkább.
2: Egy kisebb klubból indultál, Szegeden kezdted a pályafutásodat, talán emiatt sokáig nem is voltál annyira szem előtt. Neked édesapád is NB1-es kosárlabdázó volt, mennyire volt egyértelmű választás, hogy te is ebbe az irányba fogsz menni majd?
4: Régebben táncoltam, úgyhogy ez annyira nem volt egyértelmű, hogy még a kosárlabdával születtem, kezdtem, viszont utána általános iskolában igazából a barátnőim hatására mentem le edzésre, egy évvel később is kezdtem, mint a többiek, úgyhogy ez annyira még nem volt egyértelmű az elején, sokáig csináltam a kettőt is együtt, de végül itt a kosárlabdánál kötöttem ki.
2: Andi, kicsit arról kérdeznélek, hogy mivel Leila Szegedről indult, így egy kisebb klubból, talán így kevésbé volt meg az ázsiója, az a presztízse sokáig, vagy az elismertsége így a saját korosztályában, mint azoknak, akik nagyobb klubokba szerepeltek közben. Ez mennyire jelentett esetleg problémát az évek során, és mennyire hozta meg az áttörést az, amikor együtt a Beachoz jöttetek szerinted?
5: Abszolút igazad van, előny, hogyha egy nevesebb klubban kosárlabdázol. Azt is hiszem, hogy igenis kisebb klubokból is ki lehet törni. Nem vagyunk jó sok, tehát nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha olyan közegbe kerül, ahol 10 hasonló játékos van minden edzésen és minden mérkőzésen. Láttunk erre példát, hogy oké, neked nem megy be, hát akkor üljél el, majd jön a következő. Tudok példákat hozni, mondjak egy Dubai Deborát, aki a miskolci csapatból került a egyre erősebb klubokba, és ha ő nem játszott jól, akkor nem tudott nyerni a csapata. Ettől ő fejlődött, ő neki kellett azt a stressz helyzetet megélni, átélni, túllépni rajta, és megoldani a feladatokat. Én azt gondolom, hogy ez egy pluszinger. Én nem vagyok híve annak, hogy csak mindig a legeslegjobbakat koncentráljuk egy csapaton belül, mert igenis a csapatban is vannak kiegészítő emberek, vannak vezérek, védekezés, támadás specialisták, nagyon színes a paletta, és van, amikor egy válogatottban is megtettük azt, hogy a 11 vagy 12. emberünk nem feltétlenül a kosárlabda tudása miatt került, hanem mivel ez egy csapatjáték, szükség van sokféle karakterre.
2: lehet, hogy is megkaptad ebből a szezonban már abszolút ezt a nagyobb szerepet, felelősséget, de tavaly nyáron ugye a válogatottban is sikerült ugyanezt megkapnod az U18-as válogatottban, amikor az EB-n 9-ek lettetek. Mennyire van hiányérzet a tavalyi EB kapcsán esetleg benned?
4: Volt, hiszen ugye nem tudtunk 8-ba jutni, és ott volt a kezünk között az a győzelem, és ezzel nem tudtunk élni. Úgyhogy ez hiányérzetet hagyott így az EB-vel kapcsolatban bennünk, viszont utána az, hogy a 9. helyen nagyon megdolgoztunk, és ott minden meccset megnyertünk, ez szerintem megmutatja azt, hogy igenis ott vagyunk, és képesek vagyunk erre. Szóval ez a hiányérzet bennünk volt, de szerintem így egy pozitív szájízzel tudtuk lezárni ezt az Európa-bajnokságot.
2: Az évek során már jó pár Európa-bajnokságon jártál. Voltál tagja 5., 6. helyezett csapatnak is, meg így tavaly 8. helyezett csapatnak is. Idén nyáron egy jó 20-as EB várhat rád. Tavaly ez a korosztály kiarcolta a visszajutást az A divízióba. Mit vársz ettől a nyártól, mire lehet képes az a csapat szerinted?
4: Ez mindenképpen egy jó korosztály szerintem, és hát ugye még nem kezdtük el a nyári konkrét felkészülést, viszont látva mindenkit, ahogy a bajnokságban szerepel, vagy ezeken a rövidnapos összetartásokon így évközben, szerintem egy jó csapattá tudunk összeérni, és hogyha a felkészülést nagyon fókuszáltal csináljuk, és mindenki belerakja a maximumot, szerintem nagy dolgokat tudunk elérni a nyáron.
2: Andi, szerinted a válogatottban is meghatározó szerepe lehet majd Leilának?
5: Nagyon bízom benne, ugye mi voltunk együtt is korosztályos válogatottban, ott is még hullámzó volt a teljesítmény, de ott is voltak olyan mérkőzései, amikor kellőképp tudta hozni azt, ami valóban benne van, és hitt ő maga is benne, akkor mindig kiemelkedőt tudott nyújtani, egyre erősebb, mindig egy újabb és újabb közegben is a Leila, mind mentálisan, mind teljesítményben, szakmailag. Én bízom benne, hogy ebben is nagyon sokat tudott előrelépni. Ez idő alatt, mondjuk egy szezon alatt.
2: Ebből az 20-as korosztályból már ebben a szezonban többen debütáltuk a felnőtt válogatottban, így Rátkai Eszter például, illetve Josepovics Kinga is, mindketten pécsiek. Neked, Leila, mennyire motoszkál már ott a fejedben a felnőtt válogatottság?
4: Nagyon motivál, és látva, hogy a több fiatal egyre inkább kezd beépítve lenni a felnőtt válogatottban, ez nyilván ott lebeg a szemem előtt, és egy motivációt ad, hogy ezért dolgozzak így a szezonban és a nyár során is, hogy ez a meghívó egyszer majd megérkezzen, úgyhogy minden nap ez azért ott van a fejemben, és ezt szeretném majd elérni.
2: Főleg így, hogy látva, hogy nemrég a felnőtt váltott kiharcolta a VB kijutást, 28 év után lesz ott a női váltott a világbajnokságon.
4: Ez hatalmas eredmény, hogy a lányok kiharcolták ezt a VB szereplést szerintem. Ez még inkább igen motiváló, hogy időn belül majd én is ott tudjak játszani, szerintem ez mindenkinek egy kis álma.
2: Andi, mekkora lépés hiányzik még Leilának ahhoz, hogy számításba jöjjön a felnőtt váltottban is?
5: Igen, és úgy gondolom, hogy számít az, hogy ő kis klubban, idézőjelben kis klubban. Mondjuk azt, hogy most már nem annyira kis klub, mert 5. lett ez a csapat, és vannak a 7. helyezett csapatból is válogatottak. Tehát nekem egy kis szívfájdalmam, hogy nem kapta meg idén ezt az esélyt. Nem azt mondom, hogy ő neki a szűkített keretbe kellett volna lenni, de az, hogy egy kicsit beleszagolhasson abba a közegbe, én azt gondolom, hogy megérdemelte volna. Úgyhogy nekem egy kicsit keserédes ez a téma.
2: Mi lehet a következő lépcsőfok így a karrieredben majd?
4: Mindenképp az, hogy ezeket a jó meccseimet meg tudjam tartani, és ezt a szintet, amit most egy átlag alapteljesítménynek nevezünk, azt feljebb tudjam emelni, és ebben még többet tudjak erősödni. Mert most is voltak azért olyan mérkőzések, ahol megdobtam a pontjaimat, és megvolt ez a teljesítmény, amit elvárok és elvárnak tőlem. Viszont voltak ilyen alacsonyabb kilengések is, ahol hát nem közelítettem meg azt a szintet, úgyhogy ez a cél most, hogy ezt közelebb hozzuk egymáshoz.
2: Andi, miután ilyen teljesítmény nyújtott a Leila, mennyire környékezik meg más csapatok, mennyire vagy már esetleg fölkészülve arra, hogy esetleg el kell engedned a kezét idővel?
5: Én már idén is elengedtem volna, megmondom őszintén, hogyha azt éreztem volna, hogy menned kell. Viszont azt ne felejtsük el, hogy most a mi csapatunkban olyan, amikor egy másik csapattal játszunk, olyan elképesztő figyelmet kap védelem szempontjából, hogy mondhatom, hogy mindenki rá készül. Ez is egy lépés, amit meg kell tudnia oldani, hogy amikor megkülönböztetett figyelemmel védekeznek rajtam, akkor mit tudok megvalósítani, akár két védővel szemben. És hogyha ezt meg fogja tudni lépni, akkor két kézzel lökjük ki a csapatból. Másik része annak, hogy ő neki mennyit kell még fejlődni. Igen, vannak a kosárlabdának most olyan elemei, amit gyakorolnunk kell. Ez kiderült most itt a főképp a rájátszásban, hisz nem a legerősebb csapatok ellen kellett megmutatnia. Nyáron is dolgozunk rajta, bár a válogatottban lesz, de a következő szezon, én azt gondolom egyértelműen azzal fog telni, hogy ő ebbe eléri azt a szintet, ami egy felnőtt válogatottsághoz szükséges. Elengedjük a kezét, a kérdésre válaszolva, nem szeretnénk olyan játékost visszatartani, főleg azt, hogy tudjuk, hogy a Leilát húzza felfelé a jó közeg.
2: Szerinted mi kellene ahhoz, hogy több hasonló tehetség legyen a magyar női kosárlabdában, mert gyakran erre panaszkodnak manapság a szakemberek, hogy vannak tehetségek, de hogy kevesebb, mint korábban.
5: Nagyon kevés az a játékos, aki olyan fajta alázatot mutat a sportág irányt, mint ők. Nem tudják elképzelni a hétköznapi emberek azt, hogy ők milyen áldozatot hoznak a nap 24 órájában. Ő egy versenysportoló, nem lehetnek kilengések, mert különben az a fejlődési szakasza visszacsúszhat, és neki van egy célja, ami folyamatosan vezérfonalat mutat, hogy mit kell tennie ezért. Természetesen ebben is maximalista vagyok, és még többet várnék, hogy még többet dolgozzon, akár pluszban, de sajnos a mai világban annyi az inger a fiataloknak, hogy úgy gondolják, hogy ha eljönnek edzésre, akkor megtették a feladatukat, mindig abból lesz játékos, aki többet tesz hozzá, csak azok lépnek előre, akik azon kívül dolgoznak, tanulnak, foglalkoznak vele. Igen, egyre kevesebb, és azt még tegyük hozzá, hogy egyre fizikálisabb a kosárlabda, és ebben sem állunk túl jó. Tehát, hogyha megnézzünk mondjuk egy testnevelési felmérést 15-20 évvel ezelőtt, azt a szintet én úgy gondolom, hogy rendkívül kevesen tudnák elérni.
2: Vagy amikor mondjuk kimegy a csapat egy Európa-bajnoksággal is találkozik a spanyolokkal, franciákkal, akkor is gyakran találkozunk ezzel a jelenséggel.
5: Abszolút, de nagyon nehéz ez. Ugye mi azért nem voltunk rosszak, mint Magyarország bármilyen sportágban. Mindig megtaláljuk azokat a kiváló embereket és sportolókat, akik kiugranak az átlagból. De nagyon picik vagyunk, nagyon kicsi a merítés, jelenleg nagyon sok sportág van, rengeteg dolog szipkázza el a játékosokat, nagyon nehéz dolgunk van, hogy a kosárlabdának szentelje valaki az életét, az edzők felelőssége, igenis, hogy annyira megszerettessük a sportágunkat a kiskorba, hogy eszébe se jusson esetleg váltani, vagy továbbállni.
2: Leila, végezetül egy utolsó kérdés hozzád. Ha egy év múlva beszélgetnénk hasonló körülmények között, akkor mivel lenni elégedett?
4: Azzal, amit az előbb is említettem, hogy azt a stabil teljesítményemet megemeltem, és ebben fejlődtem, és szerintem még mentálisan is kell, és fizikálisan

pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Profil. A Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazin műsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. Most egészen Athénig utaztam, hogy közelebb hozzam Önökhöz a magyar labdarúgás egyik igazi kincsét, Varga Barnabást és rakétasebességű sikertörténetét. Gyirmódtól Pakson át, majd a Fradival elért győzelmek után a magyar csatár útja idén tavasszal az AEK Athénhoz vezetett. Hallani fogják, milyen szenvedéllyel beszél róla Márkó Nikolics, a korábbi Videóton sikereket is jegyző szakember, aki nem véletlenül szemelte ki Barnabás csapatába, hogy segítségével bebiztosítsa azt, amire Athénben mindenki vágyik, vagyis a bajnoki címet. Amikor Athénban jártam, az AEK már csak egy lépésre volt a hőn áhított aranyéremtől. Így különösen érdekes most visszahallgatni a következő beszélgetést. Nem csak Nikolics dicsérő szavai, hanem Varga Barnabás és sosem hallott menyasszonya, Skrapics Laura gondolatai is közel hoznak majd minket a fiatal párhoz. Laura a szintén Szentpéterfáról származó ifjú hölgy, több mint 5 éve támogatja Barnabás pályafutását, és athéni otthonukban együtt mesélnek most a beilleszkedésről, a súlyos arcsérülésről, valamint a közös családtervezésről is. Varga Barnabás közelkép Athénból, itt a Profilban.
3: It was amazing time and I was happy to be part of it. I always have good memories about it.
4: Csodálatos időszak volt, és boldog vagyok, hogy részese lehettem. Mindig nagyon jó emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről, a futballról és az ottani emberekről, mert nagyszerű időszak volt számomra és a családom számára is. Sok barátot hagytam ott, többükkel ma is kapcsolatban vagyok, néhányan ide is ellátogatnak hozzám. Büszke vagyok arra az időszakra, és ahogy mondtam, nagyon szép emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről és a magyar futballról. Mindig csak a lehető legpozitívabban beszélek.
2: Ez fantasztikus. Nagyon fontos, hogy a karakter passzoljon a klubhoz, a klub szellemiségéhez, és természetesen az edző személyiségéhez is. Úgy tűnt, ez tökéletesen működött Magyarországon, és most itt Görögországban is úgy látszik, hogy működik az AEK-nál, amióta tavaly nyáron ideérkezett. Mi ennek a titka? Hogyan tud alkalmazkodni egy klub szellemiségéhez, különösen egy ilyen nagy múltú egyesület esetében?
4: Ez nem csak erről a klubról szól, hanem általában az edzői munkáról. Közben kétszer dolgoztam Oroszországban is, nagy kluboknál, legutóbb a CSKA Moszkvánál. Emellett a Közel-Keleten, Dubajban, az Al-Shabab Al-Akrinál is, amely ott körülbelül olyan státuszú klub, mint Európában a Bayern München. Az egyik legnagyobb klub azon a vidéken. És bárhol is dolgoztunk, hála Istennek sikeresek voltunk. A Partizántól a Videóton át a Lokomotívig, a CSKA-ig, vagy az Al-Shabab Al-Akliig mindenhol képesek voltunk trófeákat nyerni, bajnokságot, kupát, vagy valamelyiket ezek közül.
2: Tehát akkor ez alapvetően mentalitás kérdése?
4: Azt gondolom, hogy az én mentalitásom edzőként illik a nagy klubokhoz, azokhoz az egyesületekhez, amelyek mindig a legnagyobb célokért harcolnak. Az AEK különleges történet. Hatalmas múltja van, elképesztő szurkolótábora, és már az első naptól kezdve befogadtak. Őszintén mondom, minden egyes nap élvezem itt a munkát. A családom is jól érzi magát, a szerbiai barátaim közül pedig minden mérkőzésre 25-30 ember idejön. A stadion minden mérkőzésen teltházas, és nagyon élvezzük ezt az egész folyamatot. Persze jelenleg 6 ponttal vezetünk 3 fordulóval a vége előtt, de a bajnokságnak még nincs vége.
2: Persze, de nagyon közel vannak már.
4: Igen, ez tény, közel vagyunk, de itt a rájátszás nagyon nehéz, mert csak derbiket játszol, és minden mérkőzés 6 pontos. De jó formában vagyunk, fantasztikus európai menetelésünk volt ebben a szezonban, A negyed döntőig jutottunk, úgyhogy igen, élvezem minden napomat itt, és azt mondhatom, megtaláltam a helyem.
2: Beszéljünk most egy kicsit Barnabásról, mert az ő története szerintem egészen elképesztő. Ha visszagondolunk, 4-5 évvel ezelőttre szinte elfeledett játékos volt, majdnem elveszett a futball számára, ami persze óriási kár lett volna. Aztán jött a másodosztály, a Paks, a Ferencváros, most pedig itt van, és úgy tűnik, rakéta sebességgel halad előre. Amikor télen kiderült, hogy elhagyja a Ferencvárost, a szurkolók természetesen aggódtak, hogy mi lesz a csapattal, de amikor meghallottuk, hogy idejön, és főleg, hogy önnel fog dolgozni, akkor minden a helyére került, mint egy kirakós játékban. Mi fogta meg önt vele kapcsolatban, mert az ügynöke Paunok Péter azt mondta, hogy ön nem egyszerűen egy csatárt keresett, hanem konkrétan őt.
4: Igen, először is kinyírom, ha nem nyerjük meg ezt a bajnokságot, mert tegnap például kihagyott egy óriási helyzetet, amivel már 8 pont lehetett volna az előnyünk.
2: Igen, láttuk, nagyon közel volt hozzá.
4: De igen, az én választásom volt, az én ötletem ő, vagyis Barna. Nem titok. Azért jutott eszembe, mert folyamatosan figyelem a magyar futballt, más bajnokságok mellett is, őt pedig különösen. Nagyon lenyűgözött az elmúlt évek teljesítményével, mind a Fradiban, mind a válogatottban.
2: Természetesen.
4: Nagyon sok gólt szerzett, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi porondon
2: is. Az Európa Ligában is, persze.
5: Also, in European League, of course.
3: And not only he scored the goals, but his role in the set pieces.
4: És nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
2: Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
4: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
2: Természetesen.
4: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban, és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
5: Right. So he actually stands out in a way.
3: Yeah, he absolutely adapted very quickly.
2: Igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
4: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Megvan benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
2: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
4: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesít itt. Remélem, sikerült befejeznünk ezt a nagyon nehéz feladatot a szezon végéig. Ez neki és mindannyiunknak nagy lendületet adna a következő idényre, mert akkor lehetőségünk lenne a Bajnokok Ligájában szerepelni.
2: Pontosan.
4: És újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
2: Fantasztikus. Edzői szempontból természetesen mindig lépésről lépésre kell haladni, és még három nagyon fontos mérkőzés hátra van. Hogyan értékeli Barnabás beilleszkedését? Zökkenőmentes volt, mert most 6 gólnál jár, ugye 5-öt rúgott a bajnokságban, egyet a Konferencia Ligában, és hát ugye tegnap majdnem megszerezte a 7-et is. Néha a magyar játékosoknak nehézséget jelent külföldi bajnokságokhoz igazolni, de nála úgy tűnik, ez nem volt probléma.
4: Ez nem általános helyzet. Ezért mondom, mert dolgoztam a Magyarországon. Ismerem a mentalitást és a játékosokat. Nem mindenki kész arra, hogy külföldön játszon.
2: Így van.
4: Neki viszont már korábban volt tapasztalata Ausztriában, még ha alacsonyabb szinten is, de akkor is külföldön játszott. Utána pedig a Ferencvárosban futballozott, ami hatalmas klub. Ha Magyarországon valahol ekkora a nyomás, az intenzitás és az elvárás, akkor az a Ferencváros.
2: És ő ezt elbírja.
4: Igen. és itt is nagyon gyorsan alkalmazkodott. Az ilyen típusú játékosok az első naptól képesek erre. Még mielőtt megérkezett volna, a játékosok már nézegették róla a videókat a YouTube-on, vagy valahol máshol, és odajöttek hozzám a rutinosabbak, vagy a csapatkapitány, hogy főnök, tényleg jön ez a srác? Már a repülőn van? Ugye egészséges? Nagyon jó, nagyon jó. A játékosok felismerik egymás kvalitásait, és azt is felismerték, hogy olyan minőséget hoz, ami korábban hiányzott a csapatból. Ezért ment ennyire simán a beilleszkedése. És még egyszer mondom, a személyisége is sokat segített. Nyitott, kommunikatív srác és nagyon profi játékos. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodjon.
2: És hogyan látja a jövőjét? Ugye voltak híres magyar játékosok Görögországban, például Détári Lajos, vagy az AEK-nál Eszterházi Márton. Eljuthat ő is arra a szintre?
4: Nézze, ma már minden megváltozott. Régen az ő korában a játékosok már a pályafutásuk végét járták. Ma viszont 40 éves korukig futballoznak. Ha egészséges marad, de vigyáz a testére és az egészségére, akkor nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál, mert ő góllövő típus. Megvannak benne a gólok, persze kell egy kis szerencse is.
2: Na, én azt kívánom, hogy minél több gólt szerezzen az önök klubjánál. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
6: Ez egy izgalmas nap, és én nagyon örültem, hogy láttam, hogy ilyen könnyedén, egyrészt ugye a techballba beleszerelmesedve vettétek ezt az edzést. Ilyen szokott lenni egy tétmérkőzés utáni másnap, vagy azért ma extra jó volt a hangulat?
7: Extra jó hangulatnak azért nem mondanám, de tegnapi X az nem volt a legjobb, nyerhetünk is volna, de ettől függetlenül azt gondolom a hangulattal. Nem volt probléma, úgyhogy igen, hasonló szokott lenni egyébként.
6: Nagyon pozitív a légkör ennél a csapatnál, amit én most ebben a rövid pár órában így, vagy pár percben megtapasztalhattam. Itt van egy ilyen, nyilván bajnokvárási előérzet, ezt jól érzem?
7: Igen, szerintem abszolút, tényleg a csapatnál nagyon jó a légkör, mind a stáb, mind az edzői stáb, úgyhogy... Tényleg szerintem nem lehet panasz semmire, sőt, akár mondhatnám, hogy a görög emberek, akár amerre jár az ember, abszolút mindenhol ezzel a légkörrel találkozik, úgyhogy abszolút pozitívak itt az emberek minden szempontból.
6: Na, ez nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert ugye ezt akartam kérdezni, hogy nagyon sok minden történt veletek az elmúlt években. Költözködések, új város, új otthon, és a többi, de azért ez egy kultúraváltás. Tehát itt most nem arról volt szó, hogy kisfaluból, nagyvárosból ugye még nagyobba, hanem ez egy teljesen más kultúra. Milyenek a görög emberek, és milyen a labdarúgáshoz, vagy egy külföldi megérkezőhöz való viszonyuk. Mit tapasztaltál?
7: Igen, tényleg, hát eddig ugye csak Magyarországon belül költöztünk többször is, de ez most tényleg egy kicsit nagyobb váltás volt mindenkünk. Kutyának is talán egy kicsit nagyobb váltás volt. De egyelőre azt gondolom, hogy január óta vagyunk itt, ugye nagyon pozitív minden egyébként, úgyhogy nagyon szeretünk itt lenni egyelőre. Reméljük, hogy ez meg is fog maradni. Tényleg az emberek is nagyon pozitívak, mind a futballhoz való viszonyuk, imádják a focit, tényleg szinte minden meccsünkön teltház van, úgyhogy tényleg nagyon szeretjük egyenlőre.
6: Úgy imádják, mint ahogy Magyarországon tapasztaltad, vagy mint nyilvánvalóan az ember a Ferencváros játékos, akkor azért töményen kapja ugye ezt a foci szeretetet. Tehát körülbelül ugyanaz, vagy egy picit más a viszonyuk szerinted a labdarúgáshoz?
7: Hát picit más azért nyilván még több szurkoló is van talán esetleg egy kicsivel, és a fanatizmusuk is kicsit talán
6: intenzívebb,
7: néha-néha még túlzó is.
6: Tegnap vallást emlegettek, amikor itt az AEK múzeumban sétálgattunk, hogy ez olyan itt, mint egy vallás.
7: Igen, tényleg nagyon-nagyon fanatikusak, mondhatnám, hiszen a most hétvégi meccsünk előtt is, egy nappal ugye a meccs előtti edzésre is 10 000-en látogattak ki a stadionba, edzettünk. Tehát 10 000 ember előtt edzettünk, igen.
6: Elképesztő.
7: Tehát elképesztő tényleg, hogy mennyire fanatikusok.
6: Ez még tud téged bizsergetni valamelyes? Mert hát nyilvánvalóan imádod a játékot, de hát ez egy új életérzés egy picit, nem egy edzésen ennyi szurkolóval találkozni.
7: Hát igen, abszolút azért ez teljesen más, és sokkal-sokkal motiváltabb az ember.
6: De most egy picit beszéljünk egy nehezebb kérdésről, Laura, mert engem azért az is érdekel, hogy ez a mosolygós, könnyen beilleszkedő fiú, amikor ilyen nagy traumák érik. És azért volt, mióta mi beszélgettünk, volt egy pár nagy trauma válogatott, de beszéljünk még egy nehezebb kérdésről, mert megmondom őszintén, a szívemhez kaptam, amikor azt a borzasztó EB-sérülést láttam. Szóval az egy olyan pillanat volt szerintem így minden szurkoló életében, hogy megremegtünk, hogy mi lesz, amikor ott a pályán maradtál. Te hogy éled meg ezt, amikor őt valami ilyen sérülés ér? És azért valljuk meg, ebből nem lehetett tudni, hogy fog kijönni. Ez a fejsérülés nagyon komoly volt.
8: Hát szerintem ezek a pillanatok engem általában jobban megviselnek, mint Barnit. Itt is a sérülés után, hát hagyjuk is, hogy nézett ki, tényleg nem volt szép látvány. És mégis az volt az első kérdés, hogy akkor ezt csinálják meg, aztán holnap mehet edzeni a fiúkkal, hogy megy vissza, és akkor közöltük vele, hogy nem, ez most nem az a szint, amikor visszamehetsz. Nagyon, nagyon könnyen éli meg egyébként ezeket, tényleg én vagyok az, akit általában jobban megvisel, de azt mondom, hogy szerintem elég könnyen kezeljük már, hát az évek alatt hozzászokik az ember valamilyen szinten, nyilván nem mindenhez lehet. Az az eset tényleg kiemelkedően ijesztő volt egyébként, de idővel tényleg hozzászokik az ember.
6: Tudod, mi a döbbenetes, hogy én azért sportból jöve tudom, hogy egy sérülésnek nem csak fizikai lenyomata van, hanem az emberben előfordulhat, hogy marad olyan, hát nem tudom, félsz, vagy valami olyasmi, amit nem tud kezelni. És ugye nagyon sokan azt mondták, és aggódtunk amiatt, hogy te, akinek a feljátéka tényleg Európa hírű, hogy vajon pontosan emiatt a fejsérülés miatt nem lesz-e valami fajta félelem benned. És visszatértél, és azt kell mondom, intenzívebben mentél bele ezekben az egy-egyekben, mint bármikor.
7: Azt gondolom, hogy elég gyorsan el tudtam engedni, szerintem pár edzés után igazából hát már igen, el tudtam
6: itt
7: engedni.
6: Itt azért törött arccsontok, meg nem tudom, mik voltak, ugye?
7: Hát igen, de azért azt orvosilag rendbe rakták, tehát igazából majd, hogy nem olyan, mint korábban volt.
6: Egyébként semmi nem látszik, tényleg döbben.
7: Igen, hál' Istennek jól megcsinálták. Azért nem egy-két arccsontom törött el, tehát nem is tudom, 8 vagy 9 helyen törött el, de hát ugye nagyon jó szakember csinálta meg még ugye ott az EB-n Németországban, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés voltam. Lelkileg meg tényleg, hát nem én vagyok a legkiegyensúlyozottabb ember lelkileg, de hát a Laura előtt szerintem többet tudna mesélni. Úgyhogy könnyen beszem ezeket a szituációkat, úgymond.
6: Egyszerűen túl lépsz rajta? Magad mögött hagyod?
7: Igen, azt gondolom, hogy igen. Nyilván ennek vannak jó részei, hogy ilyen vagyok. Uh-huh. Például ilyen szempontból a futballpályán. Otthon ez annyira nem jövedelmező, de igazából
6: hagyjuk is, hogy ez miért,
7: mindent.
6: Na jó, ez annyiban az a terület, ahol nem akarunk eltévedni semmi esetre se. De azért az fantasztikus, hogy végül is a játékodon ez semmilyen nyomot nem hagyott, miközben nyilván azért az EB szereplés hagyott. Meg amiről igazán tudok, és ezt Paunok Péterrel is beszéltük, emlékszem, egy telefonhívás volt az érmérkőzés másnapján, és azt mondta, hogy na, ha valami nagyon megütötte a Barnét, az most ez a VB selejtező. Az tényleg? Ráadásul egy bombagólod volt azon a találkozón.
7: Hát igen, sajnos sokra nem mentünk vele. Igen, hát az ilyenek kicsit jobban meg tudnak érinteni, mint akár ez a sérülés. Ez sokkal jobban fájt igazából tényleg.
6: Tehát a vereség jobban fáj, mint egy sérülés, ha jól értem.
7: Hát igen, a kudarc.
6: A kudarc.
7: Úgymond, igen. De hát ezt minden szempontból elmondhatom. Szerintem most nyilván ez a VB selejtezőre nem jutás, ez azért különösen fájdalmas volt, de egyébként is én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból akár egy bajnoki mérkőzés után is, hogyha esetleg helyzetet hagyok ki, és amiatt nem nyer a csapat, akkor emiatt tudom rosszul érezni magam azért egy-két napig, és nem szívesen megyek edzésre sem.
6: Komolyan?
7: Igazából.
6: Tehát igen, olyankor...
7: Hát ilyenkor van az emberben egy kis szégyenérzet, úgymond, legalábbis bennem. Én ezt azért nagyon nem szeretem, de nyilván az ember profi sportoló, úgyhogy ezt próbálja túltenni magát rajta. Kettőzött erővel megy a következő héten az edzésekre, alig várja a következő mérkőzést, hogy bizonyítson gólt, szerezzen, segítsen a csapatnak. Úgyhogy szerintem ez az, ami előre visz napról napra, hétről hétre.
6: A válogatott egyébként szerinted már úgy ezt a traumát kiheverte? Mert tudom, hogy azért ez akkor nagyon sokakat szíven ütött.
7: Hát biztos, hogy mindenkinek eszébe fog jutni szerintem még egy jó ideig, de alapvetően szerintem most már azért úgy túltette magát mindenki rajta, hogy nem minden nap ezen kattol, vagy nem ez jár a fejébe, hogy basszus, milyen lehetőséget szalasztottunk el, de azért nyilván hetente, havonta azért eszébe jut az embernek, nem egy kellemes érzés,
6: igen. Marco Rossi hogy látod? Hiszen ugye végülis mondhatni a válogatott letette a voksát mellette, hogy folytassa Mister, és folytatja is.
7: Szóval... Igen, hát nagyon bízunk bennem. Szerintem ő ugyanazt érzi, amit a csapat. Tényleg nagyon ért is a csapat nyelvén. Tehát nehéz lenne mit mondani. Most ez egy olyan szituáció volt, szerintem egy utolsó perces ilyen ide pattog, oda pattog, gólt kaptunk. Ez egy nagyon szerencsétlen szituáció volt. Sokan belelátnak ebbe sok mindent, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálni, de hát igazság szerint ez bármelyik mérkőzésen előfordulhat.
6: Ez a futball egyik sajátossága, hogy igen. Így is és úgy is elsőt.
7: Tehát azt gondolom, hogy ebben túl nagy dolgokat nem kell belelátni. Sajnos ez most így alakult, szerencsétlen szituáció volt. Nyilván a legrosszabbkor, ez azért elég fájó, de ezen túl kell tenni magunkat.
6: Laura, mit szólnak a péterfai családtagok, rokonok? Itt vagytok egy teljesen más világban. Azért kicsit messze kerültetek az otthontól, de én úgy érzem, hogy lélekben meg semmilyen módon nem szakadt el ez a köldökzsinór.
8: Szerencsére mindenki nagyon örül Barninak, és támogatják messziről is, akár most barátok fognak kiutazni, meg a család is. Nyilván folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, nézik a meccset, ahol éppen tudják, mert azért a görög bajnokságot nem olyan egyszerű nézni otthonról. De tényleg mindenki nagyon támogatja Barnit az első perctől kezdve, úgyhogy jó a kapcsolat, jól megmaradt így a távolság ellenére is.
6: Uh-huh. Egy nagyon szép gyűrűt látok az ujjadon, és hát ugye tudom, hogy most már megy az, hogy vőlegény nyúl itt a kanapén, ugye? Van-e már valami a horizonton?
7: Hát minden van a horizonton, igazából.
6: Esküvő?
7: Hát esküvő, meglátjuk. Most is szerettük volna, hogy a májusban esetleg meg tudjuk tartani, de... Aztán időszűkében inkább eltoltuk egy kicsit.
6: Meglátjuk, de ripsz-ropsz azért mégse kéne, igen, ugye? Igen, bár igen. Hozzáteszem, azért egy labdarúgó életében hallottunk már olyat, hogy szinte az esküvőről kellett rohanni az edzésre. Tehát igen. Nem könnyű beleilleszteni a versenynaptárba.
7: Hát igen, ez
6: egy
7: biztos.
6: Fontos magánéleti pillanatot.
7: Igen.
6: De akkor ezek szerint ez közel van?
8: Volt róla szó, aztán végül úgy alakult, hogy nem jött össze, de igazából annyira nem prioritás nálunk ez most.
7: Hát igen, most már több mint 5 éve együtt vagyunk, uh-huh. Igazából. Látszik majd, hogy nem osz, nem szoroz. Uh-huh. De
6: szorút látszik a harmónia rajta.
7: De ettől függetlenül nyilván szeretnénk majd tartani egyet, úgyhogy meglátjuk, mikor lesz rá megfelelő ide.
6: Ugye most, amikor beszélgettük, még 3 mérkőzés van hátra. Boldogságék, persze, nyilvánvalóan azért ezt sportértelemben reméljük. Mondom. Persze sok a feladat, és nyilván nagyon nyomás, bár ha valaki, akkor te vagy az az ember, aki azt mondtad nekem legutóbb a beszélgetésünk, hogy milyen nyomás, milyen stressz. Ezt tartod még?
7: Hát igen, ezt abszolút tartom egyébként. Hát hál' Istennek szerintem ezért is sikerült úgymond idáig eljutnom, mert egyáltalán nem stresszelem túl az ilyen helyzeteket. Tényleg azért gyírmótról szerintem, nem is tudom, most 4 év alatt jutottunk el idáig talán.
6: Ez a rakétasebesség, amit most itt te befutottál, valóban.
7: És ez szerintem azért elégedetlen, vagy elengedhetetlen, hogy az embernek ilyen mentalitást képviseljen. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen segít nekem a mindennapokban.
6: Jó, hát ugye most itt számba vettünk egy pár fontos dolgot, gólkirályi címet, magyar bajnoki trófát, kupát, egyebeket. Ugye 29 nyaráig szól a szerződésed, ami egyébként, ugye te szoktad emlegetni a korodat, én nem. Ez nagy dolog, hogy azért egy ilyen hosszú szerződést kötöttek veled itt. Akkor hol látod magadat? Hol látod őt a következő években? Itt, Athénban, ha maradsz.
7: Hú, nagyon jó kérdés.
8: Tényleg nagyon jól érezzük magunkat egyébként itt, úgyhogy örülnénk neki. Barni azért könnyen meg tudja unni a dolgokat, Pestet is például. Nem azt mondom egy percig sem, hogy megunta, de azért tényleg vágyott már a változásra. És
7: hát igen, szerintem hát most az a terv legalábbis egyelőre, hogy kitöltjük ezt a 3 évet, hiszen tényleg, hát ha ugyanígy fogjuk érezni magunkat, uh-huh. mint eddig.
6: Tehát szerződésed feltételeivel elégedett vagy. Tehát, hogyha ez a légkör marad, most ami most úgy tűnik, hogy nagyon produktív, nagyon előremutató, akkor
7: igen, egyelőre
6: akkor
7: tényleg nagyon jól érezzük.
6: Megfogyaszthatjuk ezt az érzetet? Maradjon minden így?
7: Hát igen, szerintem az úgy teljesen tökéletes lenne.
6: De azért egy pár trófát, még gyűjtsünk már be.
7: Hát nyilván az is jó lenne. Meg hát szeretnénk nyilván a kapcsolatban is előrébb lépni.
6: Jó, tehát akkor...
7: Esküvő, gyerek, stb. Nyilván.
6: Szóval bővülne akkor a család is.
7: Hát reméljük,
6: igen. Jól hangzik, idővel. Jól hangzik ez. Hát annál is inkább jól hangzik, mert amikor tegnap az LK Múzeumban sétálgattunk, akkor megmutatták, hogy hol lenne a helye az aranykönyvben a nevednek, a bajnoki címek és az egyéb trófeák után. Úgyhogy szerintem van még egy pár fejezet előtted, legalábbis itt az Athén színeiben mindenképpen.
7: Igen, reméljük, hogy azért tudok hozzátenni még a csapat történelméhez. Azért 3 év sok idő, akármi is lehet, minél több gólt akarok szerezni, több trófeát nyerni, úgyhogy próbálom tenni a legjobbamat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
6: Hát igen, ugye Détári Dömét, nyilván nem ennél a klubnál, de Görögországban is, hát persze, ugye Eszterházi Mártont emlegették, úgyhogy jó lenne túlszárnyalni az ő népszerűségüket? Jó úton haladsz.
7: Hát azt szerintem azért nem lehet az ő népszerűségüket túlszárnyalni, de tényleg jó lenne azért egy úgymond kis emléket hagyni.
6: Jó úton haladsz szerintem ehhez. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezek az emlékek, ezek bennetek is maradjanak meg markánsan, és én azt hiszem, hogy akkor nagy valószínűséggel a görög szurkolókban is, meg persze a magyarokban is ugyanilyen mélységében megmaradnak majd. Hajrá!
7: Reméljük, így legyen.
6: Köszönöm szépen. Köszönöm.
2: Az elmúlt fél órában az AEK Athén színeiben bajnoki címet szerző Varga Barnabással, menyasszonyával, Skrabics Laurával, valamint Varga edzőjével, Marko Nikolicsal hallhattak exkluzív interjút Athénból, itt a Profilban. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető, Csisztu Zsuzsa.
0: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá! Bring on my-

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A Sporthely mai adásában az Érd Baseball és Softball klubhoz látogatunk. A klub pályája a Duna mellett, Érden, gyönyörű környezetben, a város történelmi részében található. Vendéglátónk a legnagyobb baseball klub Magyarországon. Magában foglalja a magyarországi játékosok közel 25%-át. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: Lincoln Hall Terry vagyok. Én vagyok a elnök, Air Baseball és Softball Teams Egyesületnek. És jöttem a Magyarországon 91-ben, és itt laktam, és 2002-ben létrehoztunk az egyesületünk.
1: Mi volt a célja ennek az egyesületnek? A sportág kicsit jobban megismertetése Magyarországon, egy közösség létrehozása, mi volt a cél?
0: Nagyjából három cél volt. Eddig én volt a igazgató egy alapítványnak, és kicsi fáradt voltam, hogy irodában tartani minden idő. De is akkor is volt a tínédzserek, volt a négy gyerekeim, és akartam csinálni valamit, amit együtt tudok csinálni velük. És a harmadik ok miatt, hogy akartam, hogy kapcsolat építeni a magyarokkal hosszú távolságra, és gondoltam, hogy a sport a legjobb lehetőség. És volt két lehetőség, amerikai futball, amit játszottam, vagy a baseball, de három gyerek a négyból, akkor LAN. Szóval gondoltam, jobb lett volna, hogy a baseball és a softball az a LAN fajta.
1: Amit eltervezett ezzel a klubbal, az bejött?
0: Igen, az utolsó 22 év keresztül több mint 1000 játékos volt a klubunkban. Nem mindenki maradta, természetesen, és de most nekünk van 120, de van néhány, egy-kettő, aki az első alkalom részt vett meg, és meg itt vannak. De, sok kapcsolat építünk, és hosszú távolság, az azt hiszem, és a gyerekeim már felnőtt, de amikor volt tínédzserek, akkor ő részt vette és játszott velem.
1: A honlapon azt olvastam, hogy itt az Érdi klubban van a magyarországi játékosok nagy része, 25%-a, hogy ez Magyarország egyik legnagyobb baseball klubja?
0: Igen, mi vagyunk a legnagyobb baseball egyesület, nekünk van 7 különböző csapat minden korosztályban.
1: Ugye, hogyha itt kinézünk, és a köttől látjuk is, akkor van itt egy szabványos pálya. Ezzel sok munka volt, hogy legyen egy ilyen pálya, egy igazi baseball pálya itt a klubnak?
0: Amikor próbáltam kezdeni az egyesület 2002-ben, beszéltem a polgármesterrel, és ő mondta, fog adni nekünk egy pálya, amit tudunk használni. De sajnos az első 5 év, akkor csak a foci pálya sárokon játszottunk a központban. De hál' Isten 2008-ban ő adta ezen a telek, amit régi foci pálya volt itt. És ingyen kaptunk az önkormányzattól, és kezdtünk építeni a baseball pályák, hivatalos baseball pályák. Szóval most nekünk van egy felnőtt pályát, egy gyerek pályát, és egy softball pályá.
1: Ugye említette, hogy 2002-ben kezdte ennek a klubnak a megalapítását. A mai napig ez mindennapi elfoglaltság?
0: Igen, most a teljes időt tartom itt a egyesületben a pályán. Én is csinálok a karbantartás délelőtt, és edzés délután. Ez a foglalkozom.
2: Fodor István vagyok, és a U15-ös csapatnak vagyok az edzője.
1: Sok U15-ös játékos van ma Magyarországon, és itt Érden.
2: Én azt hiszem, hogy egyre több évek alatt egyre jobban fejlődik az U15-ös, a gyerekek nagyon érdeklődőek. Nálunk is nagyon sokan jöttek, mind újak, mind pedig a kisebb korosztályban jöttek föl.
1: Milyen hírverése van ma Magyarországon a baseballnak? Mert azért a legtöbb 15 év alatt gyerek nem biztos, hogy a baseballt választja. Aki itt lakik Érden, ő azért jobban ki van téve ennek a kísértésnek?
2: Azt gondolom, hogy Érdet szerencsés helyzet, mert mind a Terry ugye itt a coach, és szokott menni iskolákba és szépen toborzásokat csinál, illetve vannak nálunk nyári táborok, és különböző lehetőségek, nyílt edzések, hogy lejönnek, kipróbálják. Nagyon segítünk mi egymásnak a edzők is, és önkéntes munkával, hogy toborozzunk embereket. Azt gondolom, hogy a tévének is nagy szerep, meg a rádiónak is nagy jelentősége van ebbe, hiszen egyre többet lehet hallani és látni már baseballt. Még én jó magam gyerekként nagyon ritkán egyszer-egyszer láthattam ténylegesen felvételő baseballt, most már mai gyerekek szinte napi szinten tudnak akár az internet segítségével belenézni, hogy milyen ez a baseball játék.
1: Akkor önnél ez inkább egy ilyen felnőttkori szerelem?
2: Így van, igazából én úgy lettem behúzva ebbe az egész sportba, én nagyon sok mindent csináltam, kipróbáltam magam több sportba is. A fiam kezdett el baseballozni, ő is az iskolába látta meg először, hogy van ilyen lehetőség, és ő is kereste a sportot, hogy mibe szeretne játszani. Végül megmaradta a baseballnál, és én először úgy jöttem ide, mint szülő. egy ilyen 5-6 éve. Ideget, amire majd szép lassan a Teri látott bennem valamit, és így szépen lassan behúzott. Először, hogyha szabályokat tanulni, akkor bíráskodjak, aztán segítettem neki az edzéseken, és most mint U15-ös edzőként vagyok mellette. Nagyon sok segítséget nyújtott, hogy a képzéseket fel tudjam venni. Mind jöttek az Amerikából profiligás edzők, doboedzők, általános edzők, és egyéb konferenciákon keresztül van lehetőségünk tanulni.
1: Ugye, hogyha már említette a televíziót és a rádiót, ezért nagyon sok magyar szurkoló, tévénéző, rádió hallgató úgy van a baseballra, hogy én nem tudom nézni, mert nem értem. A szabály magyarázat az az egyik legfontosabb dolog ahhoz, hogy minél több szurkolója legyen a baseballnak, vagy ez olyan, hogy valaki megnéz egy meccset, lehet, hogy nem tudja a szabályokat, de ahogy nézi, az annyira magával ragadja, vagy behúzza, hogy akkor ott marad.
2: Én azt gondolom, hogy mind a kettő igaz. Ha tudjuk a szabályokat, akkor sokkal könnyebben leülünk megnézni egy meccset, hiszen tudjuk, miről van szó, és akkor már tudjuk, miért kell izgulni, akárhogy nekünk sikerüljön, hogy az ellenfél hibázon, mert ugye a baseball egy olyan játék, hogy az ellenfél hibáiból élünk leginkább. Illetve maga a látványosság is, a nagy ütések, a gyönyörű kecselések, mikor elkapják levegőbe, lehúzzák a labdát, az nagyon szép mozdulatokkal teszik, vagy akár egy dobó, ahogy dobja a labdát, amilyen sebességgel, és ahogy a kis zónába tudja helyezni, ezek mind nagyon látványosak lehetnek. Alapjában egy átlagembernek kicsit lassúnak tűnik. Tehát mi ugye a futballhoz szocializálottunk, ott mozgalmasabb a kézilabda, meg a vízilabda, mind ahogy gyorsabb mozog, itt egy kicsit lassabban mennek a dolgok, itt hirtelen sebességváltások vannak, amikor maga az akció történik, akkor kell gyorsnak lenni. De azt gondolom, hogy ha az ember megtanulja a szabályt, én azt mondom, hogy egy meccs alatt meg lehet tanulni a főbb szabályokat, akkor már élvezetes lesz a nézés is, mert tudja az ember, hogy miért izguljon és miért kell odafigyelni.
1: De azt is mondják, hogy a baseball elsősorban mentális sport és másodszorban fizikális. Ez igaz?
2: Ez így van, azt gondolom, hogy legalább 80%-ban mentális. Igazából olyan különösebben nagy erő nem kell hozzá. Egy hirtelen erő kifejtéssel, egy gyors futással, egy ügyes kézmozdulattal sok mindent meg tudunk csinálni, de fejbe kell eldőlni az egésznek, hogy mikor, hol megyek, miért odadobom, miért úgy csinálom, mit csinálok.
1: És ön, mint edző, erre külön hangsúlyt fektet?
2: Hát nem csak én, szerintem az összes edzőnek a legfontosabb a csapatmunka. Ha nincs csapat egység, az nem vezet sehova, nem lesz győzelem. Leginkább ugye ez a legfontosabb, hogy mindig tudják, a játékosok érezzék egymást, hogy ki hova mozdul, miért oda mozdul, és kinek mi a dolga. Itt nagyon sok kommunikáció van, ami kintről nem hallatszik általában, ha fönnül az ember a látón. A kicsit közelebb, akkor már lehet hallani, hogy folyamatosan kommunikálnak egymással. Ez egyfajta jelbeszéd, amivel kommunikálunk, leginkább a coach szokott kommunikálni az ütőjátékosokkal, videkezőkkel, vagy éppen egy bázison lévő emberrel, hogy mikor milyen dologra figyeljen, és milyen játékot játszunk. Tehát a jelkommunikáció az fontos, ezen nagyon sokszor kell változtatni, mert hogyha előbb-utóbb az ellenfél, ha sokat játszunk vele, ki ismeri, mit jelent. És ezért mindig variálni kell, akár egy catchernek, hogy épp milyen labdát kér, milyen játékot játszunk. Tehát nagyon-nagyon fontosak ezek a jelek.
1: Azért használt egy pár idegen kifejezést, ezeket is akkor meg kell tanítani minden egyes sportolónak, itt a catcher.
2: Catcher, igen, meg egyéb ilyen dolgok. Ez mind menet közben jön, mikor az ember tanulja, illetve gyakorolja a baseballt, ez menet közben szépen ráragad. Magyarul is mondhatjuk ezeket, de ugye mi amerikai sportangolul használunk mindent, angol szavakat használunk leginkább.
1: És ugye itt nem csak baseballról, hanem softballról is beszélhetünk, de ha megkérem, mert hogy a hallgatók nagy része szerintem azt sem tudja, hogy mi a különbség a kettő között.
2: A baseball és a softball között alapvetően vannak is különbség, de az alapszabályok ugyanazok. A softballt egy kicsit nagyobb labdával játszuk, illetve egy picit másfajta az ütő. Apró szabálybeli módosítások vannak a pályán való mozgáson, de ugyanúgy kell pontot szerezni, tehát ez a lényege. Az egésznek itt is van.
1: Bocsánat, akkor az nem igaz, hogy a softball a baseball női változata?
2: Ez így nem teljesen igaz, mert ez eléggé kujadukát szokott lenni. Az igaz, hogy a softballba a fast pitch általában akkor homogén, tehát abban szemben vagy nők, vagy férfiak játszák már a felnőttbe, de gyerekeknél ez még nagyon változó. Nekünk például most van egy csapatunk, sikerült létrehozni a szülőket bevonva, nem kevesebb szándéka, mint hogy ezzel is a népszerűsítsük a maga a baseballt, mint sportot, illetve ha a szülő jön, akkor a gyerek is könnyebben ide fog találni. Szülőket bevonzottunk, és mi a slow pitch fajtáját játsszuk, ez a lassú dobásos, itt kicsit máshogy kell dobni a dobónak a labdát, ennyi a különbség, illetve nincsenek lopások, és nem lehet becsúszni. Tehát ilyen alapszabály inkább itt az idősebb korosztálynak van, akinek már nehezebb a mozgás, de szeretné élvezni még a játékot. Sikerült is ebből nekünk egy kis csapatot összerántani. Most mi is tartunk már többé-kevésbé rendszerességgel edzéseket. Nagyon élvezik a szülők, tehát nem csak a saját gyerekeiket nézik, hanem most már egy kicsit könnyített változatát ők is játsszák. Azt gondolom, hogy egyre népszerűbb lesz. Kezdtük 6-7 emberre, és 16-an vagyunk hirtelen. Másfél hónap alatt így felszaporodtunk, és már játszottunk két meccset is. Van egy baráti csapatunk a Szentendre, velük most már két meccset játszottuk így ősszel, hogy kicsit belelendüljünk az egészbe, illetve már volt egy próbálkozás még János Somorján, ott volt egy első ilyen koedukált slow pitch torna, ott különböző baráti társaságok jöttek össze, és ott játszottunk egymással egy meccset. Nagyon-nagyon élvezetes volt, egy jó buli volt az egész. Nálunk azért nem annyira véresen komoly még, inkább arra megy, hogy megszeressük a játékot, és egyre több ember jöjjön, és próbálja ki magát.

0: Takács Máté vagyok, az Érdi Baseball és Softball Egyesületnek a főtitkára.
1: Itt ülünk a klubházban, ahol rengeteg trófea, serleg, érem van. Akkor lehet azt mondani, hogy ez nem csak egy olyan klub, ahol jó közösség épül, hanem egy olyan klub, ami igen eredményes is.
0: Így van, több olyan éve is volt az Egyesületnek, amikor gyakorlatilag minden olyan tornát és bajnokságot, amin elindultak, megnyertek, de több korosztályban is, hát elsősorban korábbi években, most az elmúlt néhány évben annyira nem, de voltak sikeres, nagyon sikeres éveink.
1: Hogyha itt kinézünk az előtérbe, akkor azért látunk itt kesztyűtől elkezdve ütön keresztül mindent. Szóval itt vagyunk most a klubház, hát egy másik helyiségében, ahol rengeteg kesztyűt lehet látni. Egy baseball kesztyűről mit kell tudni? Miben különleges?
0: A baseball kesztyűnek elsősorban ilyen vastag bőrből kell készülni azért, mert ugye sose lehet tudni, hogy milyen sebességgel fog jönni a labda, és hogy ne fájjon a kezünk benne, illetve az ujjak között annak függvényében, hogy milyen pozíción játszik az illető, össze van varva, hogy könnyebb legyen összeszedni a labdát.
1: Ugye ennek az egésznek olyan alakja van, mint egy tál, mert igen, hogy ebbe kerül majd a labda?
0: Igen. Igen, és ezek jobbkezes és balkezes kesztyűk, és azért van belőlük ilyen sok, mert nagyon sok adományozónk van, akiktől kaptunk. Ezek elsősorban nagyobb kesztyűk itt, mert a kisebbeket azokat külön szoktuk tartani az iskolai programokhoz, hogy azok egy külön táskában vannak, és akkor a gyerekek fölpróbálják a kesztyüket, és mindenki talál magának megfelelőt.
1: Itt látok egy táskát, amiből kilóg egy baseball ütő. Ennek nyilván megvannak a szabvány méretei. Arról mondhatunk valamit, hogy hogy is kell kinézni egy baseball ütőnek, bár szerintem mindenki látott már, ha nem is élőben, de képen egy baseball ütőt, tehát tudjuk, hogy nagyjából hogy néz ki, de ennek a szabvány méreteiről, akár súlyban, akár hosszúságban megtudhatunk valamit?
0: A baseball ütőknek igazániból csak két-három féle van olyan értelemben, hogy a baseball, softball és van egy külön ütőfajta, amit gyakorláshoz használnak az edzők. A súlyozása igazániból két olyan tényező van, ami alapján az ütőket szokták válogatni a játékosok is maguknak. Az egyik a hossza, a másik pedig a súlya, illetve a kettőnek az aránya. Ez szerintem 34 incses talán. De ez például egy gyakorló ütő. Ez például Teri bácsi kapta ajándékba.
1: Bele is van gravírozva a neve nagyon szépen.
0: És ezzel szokta a védőknek a labdákat gyakorláshoz ütni. A játékosoknál nagyon változó, hogy ki milyen ütővel szeret ütni. Ezért is van ilyen sok ütőnk a szekrényekben, a kintiekben elsősorban, hogy tudjanak válogatni, mert főleg a fiatalabb játékosok hajlanak arra, hogy valami olyan ütőt választanak, ami jó, nehéz és vastag a vége, hogy jó nagyot tudjanak vele ütni, csak ezért is jó, hogy van edző, aki elmondja, hogy próbáld meg egy kisebbel, mert el fog vinni az ütő.
1: De egyébként, hogyha már itt a gravírozásról beszéltünk egy picit, az ütő is olyan, mint mondjuk a Forma 1-es versenyzőknél a bukósisak, hogy milyen minta van rajta, hogy mi van ráírva, az is számít, vagy ez is egy picit csak a külsőség, és nem, igazából nem fontos, nem vagy nem jellemző. Is jellemző.
0: Nem jellemző, hogy játékosok a saját ütőjüket különösebben személyes módon dekorálják, azért, mert ugye amíg fiatalok, addig viszonylag, hát egy olyan egy-két éven belül úgy is kinövik az ütőt, és akkor már másikra van szükség, mert hogyha magasabb vagy erősebb alkatú lesz a játékos, akkor már nem fog tudni azzal az ütővel jól ütni. A felnőtteknél meg azért nem nagyon szokták, mert nagyon sok ütőt használnak egy mérkőzésen, és könnyen előfordulhat, hogy a faütőt használnak, hogy akár el is törhet az ütő. Hát most személyesen kidekorálni egy ütőt azért, hogy aztán a valamelyik meccsen aztán eltörjön, akkor lehet előről kezdeni, de nem igazán jellemző.
1: És akkor itt még a helyiségben látunk fejvédőket, ez lehet a hivatalos neve, vagy sisak, vagy nem tudom.
0: Itt vannak baseball és softball sisakok, a softball sisakok azok, ezek a rácsosak, és különböző cipők is, nadrágok, különböző méretben. Főleg a nadrágoknál, ugye a gyerekeknél nagyon nehéz megfelelő nadrágokat találni.
1: Mert hogy ezek speciális nadrágok?
0: Igen, tehát bizonyos helyeken megvannak vastagítva azért, hogy a csúszás könnyebb legyen. Nem mindegyik nadrág ilyen, mert a kisebbeknél nem szokták azért, hogy mert ott kevesebbet csúsznak, tehát nem nagyon fordul elő. Amit még innen szoktak válogatni, azok sapka, ütőkesztyű, és mi minden van itt még? Övek például.
1: Az miért fontos? Az csak azért, hogy ne csúszson le a nadrág, vagy van valami más?
0: Van funkciója. Tehát az övet, azt azért szokták a bírók meg is köttetni rendesen, és a trikót betűretni, mert amikor jön a dobás, akkor ugye a dobásnak egy bizonyos sávban kell érkeznie, ami a váltól térdig tart, és megkönnyíti a bírónak a helyzetét, hogyha a derékszíjhoz is tudja mérni.
1: Hogyha nem abban a sávba érkezik, akkor a szabálytalan?
0: Igen, akkor az dobóhibának számít.
1: Bocsánat, csak még egy kérdés a cipőkkel kapcsolatban. Ezek stoplisnak néznek ki, vagy bizonyos szögek, vagy nem tudom, mik állnak ki belőle, ilyen, hát stoplisnak mondanám, bár talán nem annyira nagy, mint egy foci cipő.
0: Ezek, ha jól látom, ezek gumistoplisak, de van itt fémstoplis is rendes, tehát alapvetően a kisebbeknél gumistoplisat kell használniuk, mert a fémstoplis a gyerekeknél az nem megengedett a bajnokságon, elsőbben azért, mert veszélyes. Önmagában véve nem hegyesek ezek a stoplik, viszont ha rácsúszik valakinek a lábára, az elég sérülést okozhat.
1: Most átsétálunk akkor a klubházból az edzősátorba, amit csak télen használnak a játékosok?
0: Elsősorban télen, bár a tornáinkon elő szokott fordulni, hogy a csapatok melegítésre is használják. Tehát én azt mondanám, hogy elsősorban télen, mert nyáron ez a sátor elég meleg tud lenni.
1: Ugye itt látunk egy folyosót, amit le lehet hálózni, ez miért fontos?
0: A folyosó az két részre van osztva. A folyosóban szokták gyakorolni az ütést az egyik oldalon, ehhez van egy dobógépünk is, és a folyosónak a másik oldala, a kettő az elválasztható egy másik hálóval, ott pedig a dobást szokták gyakorolni. Tehát ha leengedjük a hálót itt a folyosóban, akkor tudnak egyszerre ütést és dobást is gyakorolni. Ez egy nagyon hasznos rész. Itt a középső részen, itt akkor meg lehet különböző védekezési gyakorlatokat csinálni, bemelegítéshez is nagyon jó.
1: A dobógép azt úgy kell elképzelni, mint a teniszpályákon, ugye, hogy telerakják labdával, és akkor bizonyos időközönként automatikusan adogat?
0: Ez nem olyan dobógép, hogy automatikusan adogat, hanem van egy edző, aki adagolja a labdákat. Hasonló olyan értelemben, hogy hasonló elven működik. A dobógépnél két olyan gyorsan forgó kerék van, kettő vagy három.
1: Ez maga a dobógép, ide értünk hozzá, igen.
0: Tehát gyakorlatilag van két gyorsan forgó kerék, amibe beadagolják a labdát, és az edző mindig megvárja, amíg az ütő készen áll, hogy fogadja a következő labdát, és a dobógép, hát nem feltétlenül rossz az, hogyha egy dobógép új vagy régi, mert a régebbi dobógépek már kicsit el vannak kopva a kerekek, és már nem annyira kiszámítható, hogy hova fogja adni a labdát, tehát annak is megvan az előnye. Ez a pálya, ez igazániból az önkormányzatnak egy régi focipályája volt, amit gyakorlatilag ingyen használatba kaptunk. Az volt a használatnak a feltétele, hogy nem zárhatjuk le, tehát a lakók ide bármikor jöhetnek futni, de már olyat is láttunk, hogy nyáron itt karateedzéseket tartottak, tehát használni bárki lakó használhatja. A gyerekek sokszor szoktak lejönni játszani. Ez a pálya, amit közelebb van hozzánk, ez a softball pálya. Itt most érkezett is új salak, ezt majd idővel el fogjuk szépen osztani rajta. Van a nagy pálya, ahol U15-től fölfelé szokták a meccseket játszani, illetve van egy kisebb pálya a harmadik sarokban is, ami igazániból a kicsi gyerekeknek a pályája, meg most a lassú dobásos softball meccseinket is ott szoktuk játszani. Ennek az egyesületnek sajátossága az, hogy nem igazán vannak alkalmazottaink, hanem nagyon-nagyon sok önkéntessel dolgozunk. Tehát gyakorlatilag, akik az elnökségben vannak, ők is mind önkéntesek, de nagyon sok olyan szülőnk van a játékosok részéről, akik nagyon sokat tesznek hozzá az egyesületnek a mindennapi munkájához. Amit itt látunk, például a világításnak a szerelése, az szinte teljes egészében a szülők csinálták. Nyilván a nehezebb alkatrészeket az Daru emelte a helyére, de például a villamos szerelés, a hegesztési és csiszolási munkákat mind szülők csinálták, volt, hogy éjszakában nyúlóan. Hát amit itt látunk tulajdonképpen, az mind szülőknek és játékosoknak a közös munkájából, külföldi és helyi adományokból adódik össze. Vannak ilyen kisebb terveink, hogy öntöző rendszert létesítsünk például a sátorban, hogy ne legyen annyira puha a salak, a világító rendszert, világítást is szeretnénk majd fejleszteni, de nagyon boldogok voltunk már azért is, hogy nem kellett az edzést félbe szakítani azért, mert besötétedett.

0: Erlinger Erik vagyok, NB1-es játékos Érden.
1: Azt mondd el nekem legelőször is, hogy Magyarországon hogy kerül valaki a baseball közelébe?
0: Ez egy elég nehéz kérdés. Mert számomra nekem úgy jött ez az egész, hogy anyukámat ilyen megkérdezték, hogy mely angol kurzusra járt, és a Terry, aki az egyesület vezetőnk, megkérdezte, hogy van-e kedvünk esetleg kipróbálni ezt a sportot, és úgy voltunk, hogy miért ne. Lejöttünk a jegyzésre, és tök jó volt, nekem első látása szerelem volt ez az egész sport.
1: Lettek, vagy voltak akkor már itt társak? Tehát az volt, hogy te beépültél egy csapatba, mert hogy itt Érdem már akkor is népszerű volt?
0: Úgy alakult, hogy igazából csak jöttünk, és úgy utána egy-egy közösségbe csöppentünk bele, úgymond, és ismertünk meg így több embereket, barátokat, és akkor így fejlődtünk, mint egy csapat.
1: Mennyi időt vett el az, hogy mondjuk a szabályokat megismerjétek?
0: Nekem igazából ez a szabályok elsajátítása így annyira nem vett sok időt igénybe. Szerintem egy ilyen, nem akarok hazudni, szerintem egy év vagy másfél évet vett nekem igénybe, mire így nagyjából.
1: Az nem
0: tisztel.
1: Sok?
0: Szerintem nem.
1: Magyarországon NB1-es baseball játékosnak lenni mit jelent?
0: Ez egy nagyon nagy lehetőséget nyújt az embereknek, mert nem lehet tudni, hogy mi az, hogy hova fog kiukadni az ember, esetleg Amerikába tovább tudja ezt folytatni, ezt a sportot, vagy itt Magyarországon belül tud ezzel foglalkozni, mint edző, vagy játékos, bármi.
1: Van ilyen terved egyébként, hogy akár Amerikába menj emiatt?
0: Igen, én terveztem ezt. Kimennék Amerikába, méghozzá San Diego-ba mennék, ott van egy kedvenc csapatom is, a San Diego Padres. Oda szeretnék majd leigazolni, és nekem ez lesz majd a álmom, hogy így felnőtt koromra én majd ki tudjak menni, és profi szinten tudjam ezt a sportot folytatni.
1: Mennyi az esély innen Érdről eljutni oda Amerikába?
0: Nem azt mondom, hogy nem sok esély van hozzá, de több mint 50%-ot így satszolnék azért, vagy magamnak, vagy a többi érdi játékosnak is így.
1: Mert akkor te ennyire jó vagy?
0: Igazából én ilyen hozom az átlag szintet, szerintem magamhoz képest jó vagyok, meg ugyanúgy tudok fejlődni is, mint bárki más.
1: És akkor ez elég lehet akár egy amerikai utazáshoz, vagy egy amerikai karrierhez?
0: Szerintem igen. Én optimista vagyok, optimisan állok ehhez az egészhez, és remélem, hogy ez az egész terv nekem valóra fog válni.
2: Tóth Hanna vagyok, és az Érd Baseball és Softball Egyesületnek az NB2-es férfi baseball csapatában és a női softball csapatában játszom, és tavaly edzettem a női softball csapatot is.
1: Tehát te férfi csapatban játszol, ez már önmagában nekem furcsa az, hogy egy lány baseballozik, de az, hogy egy lány egy férfi csapatban baseballozik, ez azt jelenti, hogy mondjuk nagyon kevés lány baseballozik, ezért női csapat külön nincs is, vagy nem nagyon van?
2: Igen, pontosan ezt jelenti. A mi baseball csapatunkban összesen hárman játszunk lányok.
1: Hogy jött nálad a baseball?
2: Igazából én teljesen más sportággal kezdtem így a sportkarrieremet 12 éves korom előtt, és igazából Terry, a főedzőnk, egyszer csak eljött az iskolánkban ilyen bemutatónapot tartani, és nem tudom, így valahogy megfogott ez a sport, és egyszer eljöttem egy ilyen nyitott edzésre, és hát több mint 10 éve itt ragadtam.
1: Tehát már akkor megfogott, amikor még csak beszélt róla?
2: Igen, ugye egy ilyen bemutató órát tartottak, és nagyon különlegesnek tartottam.
1: Ugye a bemutatkozásnál azt mondtad, hogy női softball csapatot is edzel, tehát ez a sportág megkedvelése annyira jól sikerült, hogy akkor már rögtön egy szinttel feljebb is léptél?
2: Hát ez azért sok éven be került, és nem tartom magam annyira jónak, vagy jobbnak a többiektől, hogy én például technikailag nagyon tudjak fejleszteni többieken, viszont nem tudom, valahogy így úgy alakult az élet, hogy nekem sikerült így összefognom a csapatot, és igazából én inkább azt próbálom, hogy így egyben maradjon a csapat, és hogy életben maradjunk, és csak így próbálom így a lelkesedést fenntartani a csapatban.
1: Azt mondod, hogy amikor jöttél, akkor aztán végleg bevonzott ez a sportág. Ugye itt vagyunk egy szabványos baseball pálya mellett, ami szerintem Magyarországon azért olyan nagyon sok nincsen, meg hát egy jó kis környezetben közel van a Duna, ez Érd történelmi része, a minaret közelében, ez mind hozzájárulhatott ahhoz, hogy megtetszett a közeg, a hangulat, a külsőségek, nyilván a főszerepben azért a baseball volt, de ezek mind olyan apróságok, amik esetleg segíthettek?
2: Szerintem igen, hozzájárult. Én elég kiskorom óta érdem lakom. lakom, és egyébként nagyon közel a pályához, szóval valószínűleg ez is hozzájárult, de hogyha nem is annyira a környezet, inkább azt fogott meg, hogy itt mennyire kedvesek az emberek, befogadóak, és igazából egy ilyen családias környezetben tudok úgy időt tölteni olyan emberekkel, akiket szeretek a szabadban, és sportolni, hogy így, nem tudom, így azt érzem, hogy csak jó itt lenni.
1: A klub honlapján olvasgattam így a csapat keletkezéséről, történetéről, és ott is kiemelte ezt az elnök, hogy nem is a csapat, hanem részben azért a közösség létrehozása is cél volt. Tehát vannak itt olyanok is, akik nem is biztos, hogy csak a sportág miatt járnak ide, hanem amit te is említettél, hogy itt jól érzed magad, itt családias a hangulat, itt mindenkinek jó.
2: Vannak olyan csapattársaim, meg igazából bevallom, nekem is voltak nehéz időszakaim, és ha nem lett volna ennyire jó a közösség, akkor valószínűleg abba hagytam volna ezt a sportot. Párszor volt ilyen. És többen is úgy vagyunk vele, hogy ha nem olyan emberek lennének itt, mint akik itt vannak, és így nem ilyen összefogó közösség lenne, akkor lehet, hogy abba hagytuk volna. Szóval szerintem nagyon sokat számít az, hogy kikkel vagyunk körülvéve a pályán is.
1: Említettem, hogy itt a klubházban ülünk, és rengeteg kupa, érem, trófea van kiállítva. Van, amelyikhez között van?
2: Igen, van egy jó pár, vannak külföldiek is, vannak hazai nyereségek is. Nem mindegyik első helyezett van, van harmadik is, második is. Valószínűleg nem is tudnám megmondani, hogy pontosan melyik az, mert rengeteg van. Van olyan, ahol játékosként vettem részt, van olyan, ahol a pici gyerekekkel voltam kint edzőként külföldön, és azt a kupát nyertük meg. Most már nincs itt a tavalyi nagy kupánk, a lányokkal megnyertük a bajnoki trófát, mert ez egy ilyen vándorkupa, de az is itt volt, szóval igazából, amikor így bejövök ebbe a szobába, és így körülnézek, ilyen melegség fogál, hogy mennyi mindenhez közöm volt, és hogy ennyi eredményt láthatok itt.
1: A Sporthely mai adásában az Érdi Baseball és Softball klubba látogattunk. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora.

0: Gondolták volna, hogy a pingpong a 19. század végén indult hódító útjára Angliából, mint a viktoriánus kori felsőbb osztályok szalonjátéka. Eredetileg a tenisz téli változatának szánták, melyet étkezőszalonokban könyvekből rögtönzött hálóval, szivaros doboz fedelekkel és pezsgős dugóval játszottak. Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok, és a sporthely mai témája az asztali tenisz, irány zugló és a póta pingpong. Ez itt a sporthely, és velem szemben Póta Georgina, akit kinek kéne bemutatni, csak a rövid tényeket, ötszörös olimpikon, kétszeres Európa-bajnok, meg annyi cím, tulajdonosa, bajnokok ligája győztes, most legutóbb ugye a csapatbajnokságon egy ezüstérem az Erdérttel. Mi történt a hétvégén Pécsen?
1: Hát szerintem a csapat egyben volt, nagyon szerettük volna megnyerni, de egy olyan meccs elment, ami nagyon-nagyon szoros volt, az Anettának a Dóri elleni meccse, döntőszett 10-re kapott ki. Azt nagyon sajnálom, mert szerintem 3-1-re nyerhetett volna az Anetta. Ez fontos lett volna, hogy megjön, és én bevallom, nem játszottam jól. Kicsit úgy éreztem, hogy szét vagyok esve fejben. Kikaptam a Leilától, aki persze egy nagyon jó játékos, de nem sokszor kaptam ki tőle életemben, és azt éreztem, hogy izgulok is. Az elmúlt, nem tudom, fél-egy évnek a stressze is egy kicsit ott jött ki. Nem tudtam teljes mértékben úgy oda fókuszálni, pedig tudtam, hogy nagyon-nagyon fontos, és szeretném. Nem sokszor éreztem ezt, de elizgultam a meccset.
0: Egyébként azt gondolom, hogy egy csapatbajnok vagy akármilyen magyar bajnoki ezüstérmet sokan igenis bármiért elcsinálnak, úgyhogy szerintem bánkodás vagy panaszra nem lehet okod. De akkor egy picit kanyarodjunk vissza most a jelenbe. Itt ülünk most az első emeleten egyébként a galéria részen a Póta Pingpong csarnokban, és azt említetted, hogy az elmúlt egy-másfél hónap vagy akár fél év stressze ennek a helynek a megnyitása, hiszen ez egy régi nagy álmod volt, már sokszor sokat beszéltél róla, hogy szeretnél majd egy ilyen valami hasonlót. De mennyire egyszerű vagy mennyire nehéz egy ilyen helyet egyébként megálmodni, megnyitni, vagy mennyire volt ez a stressz oka?
1: Én szakmai vezető vagyok ennek a teremnek, tehát nem az enyém az épület, és ez egy fantasztikus lehetőségként éltem meg, hogy irányíthatom a Póta Pingpong csarnokot, és mindenképpen élni szerettem volna ezzel. Mert majdnem, most már több mint egy éve elkezdődött ez a projekt, ami azért is olyan vicces, mert most itt ülünk ebben a csarnokban, és én emlékszem, hogy itt lyukak voltak a falon, ami az egész összeomlott, tehát amikor először beléptem, és így megkértek, hogy akkor ezt majd felújítjuk, és szépé varázsoljuk, és ebből lesz majd egy pingpongterem, akkor nyeltem egy nagyot, nem tudtam elképzelni, hogy ebből mi lesz és mikor, de szerintem ez egy hatalmas siker számomra, hogy ez tényleg megvalósult.
0: És egyébként talán egyszer még az emlékeimben, egy olyan ez már két év volt 2024-ben, amikor teljes magyar csapattal és csapatként magyar tagokkal még a Buda őrszíneiben ugye megnyertétek az Ettu kupát, aztán ugye azután igazoltan az Erdérthez, és csak a rendkedvért ugye épp a Buda őrstől kaptatok ki a döntőben. Azért ez egy régebb óta dédelgetett álmod volt, és hozzáteszem most, hogy ugye lezajlott a csapatban neki döntő, de amikor először beszélgettünk, akkor én éppen azt kérdeztem, hogy emellett a sok tenni miatt hogyan jut egyáltalán majd időd arra, amit tényleg igazán szeretsz, az asztali teniszre?
1: Én amondó vagyok, hogy ha valamit nagyon akar az embert, azért meg kell küzdeni, és pont így vagyok most vele, hogy én nem szeretném abba hagyni, mert imádok pingpongozni, jövőre is játszom Görögországban, Lengyelországban és az Erdélyt színeiben. Ezt folytatni szeretném mindenképpen. Én nem nagyon szeretek konditerembe járni, ezért nekem a pingpong a mozgás is. Most már itt van ez a fantasztikus csarnok, tehát tudok délelőttönként is ide szervezni partnereket, és tudok magamnak edzeni. És hát nekem tényleg minden álmom az volt, hogy a pingpongot egy kicsit felfuttassam. Szerintem ezt a közösségi felületeken is azért megmutattam, hogy nem csak a teremről szólt minden, hanem ebbe azért hatalmas energiát fektettem, hogy a pingpong népszerűsítése, és az volt a fókuszban. Most természetesen, amióta megnyílt, áthelyezem a csarnokra, de szerintem ez a kettő összetartozik, mert amit ide felépítettünk, az arról is szól, hogy a közösségi pingpongról, tehát itt nem a válogatott fog edzeni, mint a Marcibányi téren, hanem ez a terem mindenkinek szól, aki szereti, gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek különböző programokkal készülünk majd.
0: eljutunk majd a Marcibányi tére is, és a kezdetekig, meg a legnagyobb sikerekhez, talán egészen vissza 2007-2008-hoz, de akkor beszéljünk egy kicsit a teremről, hiszen ugye alattunk 12 asztal, a legjobb minőségű asztalok, a borítás. Kezdjük azzal, hogyha most kapásból ránézek, akkor 5-6 asztalon is pingpongoznak, ami nyilván jó, hiszen ez a cél, hogy minél többen mozogjanak, ugye minél egészségesebben éljenek. De mivel várjátok konkrétan akkor az ide érkezőket, és ha már említetted a különböző médiafelületeket, akkor hogyan tudnak egyáltalán ide foglalni az emberek?
1: Nagyon egyszerű, pótapingpong.hu. Lesz egyéni asztalfoglalás, csoportos órák felnőtteknek, gyerekeknek. Szerdánként, az az én egyik kedvencem, egy ilyen verseny sorozatot szeretnénk, este 7-től 9-ig a King of the Table. Az én, amikor gyerekkoromban csak Lefölnek hívtam, most egy ilyen hangzatos nevet adtam neki. Random beosztom az embereket, és akkor aki egy-egy szettet játszik mindenki, és ha nyersz, akkor az egyes asztal felé vándorolsz, ha meg veszítesz, akkor meg lejjebb kerülsz. Ez azért is jó szerintem, mert aki szeret versenyezni, aznak ez egy nagyon jó lehetőség, hogy 2 órán keresztül folyamatosan játszik. Mert én, amikor versenyeztem, nagyon idegesített, hogy 2 órát vártam, vagy egy fél napot, míg újra asztalhoz állok, be kellett melegítenem, kezdtem előről az egészet. Szóval ez tényleg ilyen 2 óra szettekről szól, és a végén pedig készülök egy ilyen koronával. Hát amit rendeltem interneten, az nem biztos, hogy a legjobb, de majd nézek, elmegyek valami kellékesboltba, és akkor meg szeretném koronázni, hogy ki lesz a nap királya vagy királynője. Pénteken pedig egy ilyen bulisabb, zenésebb programmal készülünk, az egy kötetlen játék, én inkább csapatoknak, csoportoknak, családoknak ajánlanám, fiataloknak, akik tényleg, ha tudnak, ha nem pingpongozni, teljesen mindegy, az lényeg az, hogy egy közösségi életet szeretnék idehozni a terembe.

0: Még mindig itt ülünk a Póta Pingpong első emeletén itt a teraszon, illetve ezen a galériás részen Póta Georginával, ez itt a sporthely, és ugye, hogyha letekintünk, akkor alattunk pingpongoznak a fiatalok, idősek, egyébként tényleg minden korosztály képviselteti most magát, és itt fönt egyébként tudom, hogy most nyitottatok meg, nemrég múlt héten volt az ünnepélyes sajtótájékoztató, és ez az első úgymond próbahét, de azért itt fönt a galérián kényelmes székek, asztalok, itt egy gyereksarok, de azért, ahogy említetted is, még messze nincs kész ez a hely véglegesen. Mik a további tervek, hogyan tovább, hiszen említetted, hogy lesz majd egy büfé, tehát minden a kényelmet szolgálja.
1: Igen, egy olyan helyet szerettem volna, ahol mindenki jól érzi magát. Én, a kislányom 6 éves lesz, és ültem már földön, amíg ő órán volt, meg kényelmetlen padokon, és nekem ez nagyon fontos volt, amikor kialakítottuk a galériát, hogy egy gyereksorok is bekerüljön. Minimális játékokkal, hogy tényleg le tudják magukat foglalni, ide szeretnék majd legótáblákat is kirakni, rajzeszközöket, lapokat, esetleg ilyen pingpongos színezőt majd kinyomtatok, de szeretném egy kicsit feldobni még a helyet, és egy büfét is szeretnénk nyitni, de úgy vagyok vele, hogy ha mindent egyszerre csinálunk, akkor az lehet, hogy káosz szül. Az volt a prioritás, hogy épüljön fel, utána pedig induljunk el, történjenek meg az első foglalások, és sikeresen kiküldjük a kódokat mindenkinek.
0: És ugye tőlem is a kódot kértetek először, de én bepofátlankodtam anélkül. Akkor egy icipicit kezdjünk el haladni visszafelé a múltban, hiszen ugye említettük azt, hogy korábban, illetve 2 évvel ezelőtt megnyertétek az Ettu kupát, ugye a Buda Ős tagjaként. Az mekkora siker volt a pályafutásodban, és akkor majd megyünk vissza az egészen nagy sikerek felé, de volt olyan szerencsém, hogy ott voltam, és teljes magyar csapatként azért az ritkaság számomra, hogy nemzetközi kupát csak magyar pingpongosokkal nyerni egy magyar csapat.
1: Igen, ez egy, szerintem egy sikersztori volt Buda Ősnek is és számomra is, mert én nem tudok olyan csapatról Európában, aki csak a saját nemzetiségével álljon ki, játékosaival. Mindenki összevásárolja kínaiakkal, jobb külföldiekkel, és mi úgy nyertük meg, hogy szintiszta a magyarokból állt a csapatunk. Szerintem ez egy fantasztikus érzés.
0: És egyébként, ha már a magyar asztali teniszről is beszélünk, ugye nemrégiben ért véget a csapat világbajnokság Londonban. Tényleg az a csapat is 17 és 16 éves lányokkal igenis helyt állt, még ha nem is jött össze 32 közéjutás, de azért a te idődben, vagy hát amikor még te voltál fiatal, ugye akkor azért volt még a páros társad, egy Tóth Kriszta, előttetek volt egy Bátorfi Csilla, tehát azért voltak olyan nevek, akik nem megbántva mai fiatalokat, nagyon-nagyon magasra tették a lécet. Hogy nézünk ki most, hiszen valóban vannak tehetséges fiataljaink, viszont azért a világbajnokság is megmutat, hogy a VB élmezőnyét és a világ élmezőnyét, mert most jelenleg messze vagyunk.
1: Szerintem egy kicsit átalakult, a VTT átvette egy a versenyszervezés rendezést az ITTF-től, és akkor a nyomás van a játékosokon és a szövetségen. Ezért is mondtam le, vagy léptem egy kicsit hátrébb a válogatottságtól, mert ezt a tempót nem lehet bírni, pláne a család mellett. És akinek mondjuk nincs annyi pénze, vagy szövetségnek, vagy magánszemélyként ebben ennyit belefektetni, nehéz lépést tartani a többi nemzettel, akik mondjuk 2 hetente elutaznak. A pingpong, hogyha jó szeretnél lenni, én úgy gondolom, nagyon sokat kell versenyezni, meccseket különböző játékosok ellen tanulni, edzeni, edzőtáborokba járni, én is voltam azért Kínában. Tehát ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy magas szintre eljussunk. Ezt úgy mondom, hogy a top 100-as játékos szinten szeretnénk kijátszani, akkor ezeket sajnos hozzá kell tenni. Nem elég az, hogy 5-6 órát edzünk egy nap.
0: Viszont itt ugye említetted, hogy nagyon sok közösségi esemény lesz, és értem szerint minél többen pingpongoznak, annál több tehetség feltűnhet, és nyilván én is emlékszem még gyerekkoromban, amikor azt elíteni szeztem pingpongoztam, az volt az, hogy nyerjünk. Tehát az ember szeret játszani és szeret nyerni. És ahogy említetted, te nagyon utáltad azt például, hogyha várni kellett. Tehát értem szerint, ha valaki sokat játszik, ott előbb-utóbb kijönnek a nagyon ügyesek, és még ha nem is a versenysport itt elsődlegesen a célotok, ahogy említetted is. De azért gondolom, nem lennél nagyon elkesedve, hogyha kitűnne vagy feltűnne egy-két olyan tehetség, akit igenis lehet egy olyan szintre emelni, hogy emelje a magyar asztali tenisznek a színvonalát.
1: Természetesen, tehát igen, azt el kell mondjam, hogy nem klubként fogunk üzemelni. Szeretnénk gyerekedzéseket, az keddenként 4 és 5 óra között lesz. Ebből a szempontból nem annyira jó a nyitás időpont, mert mindenki most táboroztat. Szeretnénk elérni a szülőket, a gyerekeket, akik szívesen jönnének játszani, és így szeptembertől egy bérletes rendszert majd bevezetni, addig egy kicsit felfuttatni a termet. Én nagyon örülnék neki, hogyha sok Póta Gina vagy sokkal jobb játékosok azok kinevelődnének itt, de az is a jövő zenéje, hogy hogyan fogjuk őket továbbfejleszteni. Tehát most erre nincs kapacitásunk, hogy topjátékosokat kineveljünk, de azt is tudom, hogy akik ide jönnek, kicsik lesznek, vagy olyanok, akik lehet, hogy nem akarnak Európa-bajnokok lenni, tehát lesz időnk ezt kitalálni azért 1-2-3 év alatt, hogy hogyan tovább, akik viszont arra törekszenek, hogy Európa-bajnokok legyenek, vagy esetleg olimpikonok.

És ha már olimpia, már a pingpong a 20. század elejére gyors tempójú, hivatalos versenysporttá alakult, majd 1926-ban megalapították a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetséget, az első ötkarikás megjelenése 1988-ig kellett várni. Közben a honi sikerek sem maradtak el, a magyar a sporták történetének második legeredményesebb nemzete, amely a korai évtizedekben dominálta a világbajnokságokat több mint 70 aranyéremmel. Barna Viktor egyénében 5, összesen pedig 22 világbajnoki elsőséget szerzett, Mednyászki Mária 18-szoros világbajnoknak mondhatja magát. Pálos Péter révén paralimpiai aranyaknak is örülhettünk, és ki ne ismerné a 79-es aranycsapat tagjainak nevét. A Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor alkotta trió Fennyánban a verhetetlennek hit kínai csapatot verte a döntőben. A kínaiak térnyerése egyébként az 50-es évek végén kezdődött, és mára Kína gyakorlatilag az asztali tenisz egyeduralkodójává vált.

0: Ez itt a Sporthely, Póta Georginával, és nagyon is kellenek az olyan példaképek, mint ugye milyen te vagy. Viszont ugye visszatérve a magyar bajnoki rendszerre, azért elmondhatod, hogy a legjobb játékosaink most már többnyire külföldi klubokban próbálnak fejlődni és minél jobbak lenni. Mi kell ahhoz, hogy ismét mondjuk azokban a magasságokban emelkedjen a magyar asztali tenisz, mint mondjuk Bátorfi Csilla, Tóth Kriszta a te idődben, vagy ez tényleg ott volt egy-két olyan tehetségünk, akik kitűntek úgymond a semmiből, vagy pedig sok ilyen hely kell, ahol igenis ki lehet termelni ezeket a tehetségeket?
1: Szerintem nagyon fontos az alapok megtanítása, jól rögzüljenek a mozdulatok, és emellett a klub, hogy hol játszol. Én is akkor ugrottam nagyot, amikor kimentem 21-22 évesen Berlinbe játszani, 11 évet töltöttem, ott megtanultam védő ellen, szemcsés ellen, mert én bevallom, itthon nem voltak meg ezek a lehetőségek, tehát konkrétan szerintem balkezes lány ellen se tudtam edzeni, csak jobbkezes, szoftos ellen, és pingpong annyira sokrétű és olyan színes, hogy ezért is mondtam az elején, hogy ez elengedhetetlen, hogy minél több meccset kell játszani ahhoz, hogy fejlődjünk.
0: És egyébként beszéltünk arról, hogy majd eljutunk a csúcsra visszamenőleg, hogy azt mondja, hogy 2007 és 2008 ott volt két olyan esemény, ahol egy arany egyezüst egy-egy felbontásban. Ha arra gondolsz vissza, azért az már csak nem 20 éve volt. Mik az első emlékek?
1: Hú, igen, nem most volt.
2: Megint a fonákkal próbálkozik Lovas. Gyerünk, Petra, a magyar bajnokságot megnyerted idén Miskolcon, és most az Európa bajnokságot nyerheted meg Belgrádban a magyar válogatottnak. Igen, 10-7! 3 meccslabda! Palina adogatását visszaadja Lovas nagyon szépen, aztán megint jön az a játék, amivel megnyerjük az Európa-bajnokságot, mert hogy Palina hosszúra üti! Nagyon mérgesek az oroszok, nagyon boldogok a magyarok! Póta Georgina, Tóth Krisztina, Libén és Lovas Petra megnyeri az Európa-bajnokságot Belgrádban, hiszen 3-0-ra legyőzi az orosz válogatottat kábrázatos teljesítménnyel.
3: A szövetségi kapitány Téglás Péter.
4: Mindhárom lány nagyon-nagyon jól játszott, és hát ugye megint a Gina csinált egy olyat, hogy nyert 3-0 az ellen az orosz védő ellen, aki ellen soha az életében nem nyert még. Utána Tóth Krisztin fejbe kiversenyzett egy olyan meccset, ami szintén hihetetlen, hát és a Petrát ugyanezt tudom mondani. Tehát minden lány fantasztikusan játszott. Az a titka ennek a társaságnak, hogy mi minden meccsre úgy megyünk oda, hogy nem számít, ha valaki rosszul játszik, mert borzasztó egységesek vagyunk. A Lovas Petra gyakorlatilag egy meccset se vesztett az EB-n, a Gina egy meccset vesztett az EB-n, a Kriszti is nagyon-nagyon jól játszott, tehát borzasztó egység. Voltunk, és azt gondolom, hogy ezért erős ez a válogatott.
3: Mellesleg 7 év után nyert újra együttesünk aranyat az Európa-bajnokságon. A Tóth-Póta női páros ezüst, a Tóth-Szmirnov vegyes páros, valamint a Póta-Pázsi vegyes páros pedig bronzérmet szerzett.
0: Így elevenítette fel a Magyar Rádió 2008 végén a márciusi belgrádi eseményeket. De vajon hogyan emlékszik rá vissza Póta Georgina?
1: Az Európa-bajnokságra mindig úgy mentünk ki, az edzőmmel beszéltük, hogy 2-3 érem kötelező, mert régen egy 2 hét alatt lejátszottuk a csapatot, az egyénit, a páros és a vegyes páros, tehát ez 4 versenyszám volt, és az volt a cél, hogy 2-3 éremmel jöjjünk haza, mert ha nem, akkor azért morcosak voltunk. Sőt, még én mindig edzés előtt bevettem egy rágót direkt, hogy az edzőmet idegesítsem, és feltűnően rágóztam, amikor körbefutás indul volt, és ilyen pénzbüntetés volt, hogy akkor adok 500 forintot, mert hogy megint rágóval jöttem be a terembe, és az volt a motiváció, hogy gyűjtötte az edző a pénzt, és akkor, amikor az EB-re elmentünk, akkor ott visszaszereztettem, hogyha nyertem érmet, akkor visszaadta. De engem mindig kellett motiválni, és ez ilyen jópofa játékos, tehát itt nem a pénzről szólt, hanem én húztam az edzőnek az agyát, ő pedig ezáltal tényleg adott egy olyan motiváció, hogy jó, hát akkor még egy plusz dolog, amit el kell érni, és hogyha nyerünk érmet, akkor azt is visszakapom.
0: Ugye ez már csak nem 20 éve volt, nem azt mondom, hogy 20 évet most menjünk előre, de ha már az edzőkről és az edzőségről beszéltünk, és nyilván még játszol, és mondtad, hogy még nagyon sokáig szeretnél versenyezni. Hol látod magad mondjuk 5-10 év volt, tehát az edzőség, a gyerekek, ugye említett, hogy nagyon sok gyereket fogtok ide vonzani, a gyerekek edzése, vagy egyáltalán mint példakép, mint edző, el tudod magad képzelni a jövőben?
1: Igen, el tudom. Természetesen félek tőle, mert én azért játékos voltam ez idáig. Van edzői papírom is, de szeretnék magam mellé olyan edzőket fölvenni, akinek több putinja van, és én meg szépen lassan ellesem a praktikákat. Van egy 6 éves kislányom, úgy gondolom, hogy szépen nevelem, tehát bízom benne, hogy meg fogom oldani a gyerekedzéseket is, de hát az egy külön kihívás, hogy mindenkinek más problémája van, kérése, a szülőkkel való kommunikáció. Tehát ez szerintem ez nem egyik pillanatról a másikra fog megtörténni, hogy én ebbe profi leszek, de törekedni fogok arra. Én úgy gondolom, hogy kedves vagyok mindenkivel, tehát mindent meg lehet velem beszélni, de emellett még fontos lesz, hogy határozottnak is kell lennem, mert különben nincsen fegyelem. Tehát ha valaki tényleg élsportoló akar lenni, de ha még nem is az élsportról beszélünk, akkor is egy határozottság kell lenni fog az órákon, mert ez azért az asztal szélén is, tehát ott a sarka, tehát azt nem engedhetem meg, hogy össze-vissza rohangáljanak a gyerekek. Érdekes lesz, én nagyon várom.
0: Ugye egy biztos, ez itt még mindig a Sporthely Póta Georginával, a Póta Pingpong csarnokának ülünk a teraszán fönt a galérián, és hát egy biztos, a műsornak nézben az is a célja, hogy esetleg az adás hallatán, vagy az alás kapcsán minél többen kedvet kapjanak, hogy igenis eljönnek pingpongozni, hogy eljönnek mozogni, hogy eljönnek sportolni, hiszen ez lenne a cél, hogy minél több egészséges és boldog fiatalt neveljetek.
1: Igen, és szerintem még az is nagyon fontos, hogy korszerűsítsünk, tehát én azért örülök ennek a csarnoknak még jobban, mert ez egy szép, új, modern hely, és vettem adogatógépet, szereztünk be, reakciófejlesztő gépet. Tehát én úgy gondolom, hogy a mai világban ez elengedhetetlen, hogyha a péntek esti bulisabb este lesz, akkor berakunk zenét, fel van szerelve tévével a csarnok, tudjuk oldalt egy gombbal irányítani, és szetteket tudnak számolni a játékosok, és ezt folyamatosan fejlesztjük. Ez most csak a kiinduló pont, tehát ez ennél szerintem tényleg sokkal, de sokkal jobb lesz. Itt fönt ülünk a galérián, látjuk a nagy tévét, ott is lehet meccseket elemezni. Tehát rengeteg lehetőség van, hogy hogyan tudjuk még ezt fokozni. Én csak azt mondom, hogy mindenki jöjjön pingpongozni, Angol utca 34.
0: Kedves hallgatók, ez volt már a Sporthely, melyben a zuglói Póta Pingpong csarnokába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Harsányi Leventével és Risztov Évával. Minden reggel 6 órától. A Nemzeti Sportrádióban.
2: Jelentem, hogy tudották meg, hogy Risztov Évi nincsen, igazoltan van távol, már régóta teljesen más rádióban érzi jól magát reggelente, úgyhogy innen is üdvözlőjük. Indazonáltal pedig ma reggel szuper Leventét, Levit. Szevasz, Levi, jó reggelt, köszöntöm itt ma reggel.
3: Szia, Levi, jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is.
2: Igen, van ilyen, hogy beragad valami, és akkor az ember ugye ezzel nem foglalkozik. 06 30 55 55 6 05-ös alapvetően az elérésünk, ugye SMS számunk. Nagyon sokan írtatok tegnap is, ugyebár bizonyossá vált már az elnök választás a Real Madrid házatáján, minden maradt a régiben, jött egy látványkonyha, egy séf, aki beállt Perez úr mellé, és ahogy beállt, mehetett is haza, tehát a 79 éves, ugye Florentino Perez vezeti továbbra is a Real Madrid klub csapatát. Komoly igazolásokat ígért be, egyébként máskülön nem lehet, tehát minden választás előtt szerintem teljesen mindegy, ez most sport, vagy politika, vagy bármi, ígéretek, tehát cunamia, tengere, és a végén meg majd lesz valami. De hát ez így alakult. Szerinted be tudja váltani Perez az ígéreteit? Ugye olyan játékosokat mondott, hirdetett, tehát Haalandtól kezdve, most Julián Álvarezt hallottam, az Atletico Madrid kiváló argentin csatárát.
3: Hát ez igazából nagyjából csak pénz kérdése, hogy most milyen játékosokat tud odavinni, most az ígéreteket be tudja feltétlen majd váltani. Szerintem nem játékos fronton kéne itt az ígéreteket beváltani, hanem olyan fronton, hogy az öltözőben legyen rendben a hangulat, és tényleg a Madridnak jöjjön vissza az a fajta megítélése, ami egy picit más, és picit úgymond inkább a, hát mit tudom én, a 20-25 évvel ezelőtti, mint mondjuk az elmúlt 2-3 évvel.
2: A visszaadni ezeket a régi szép Madrid időket, amikor egyébként, ha belegondolunk, szóval azok voltak az igazi derbik, még azok az elklasszikok, amikor Gutik meg Iker Casillasok és Roberto Carlosok, még Beckhamet is oda sorolnám belőle, mert csak egy ilyen fecske, aki jött egy-két évre, de hogy azért ott, tehát Morientestől kezdve, szóval nagyon komoly játékosok voltak, és komolyan mondom, élmény ott leülni és nézni.
3: Nekem az a bajom még ugye ezzel, hogy óriási ígérgetések, hogy majd kik fognak jönni, stb., hogy hol vannak a kultuszjátékosok, tehát hogy azok, akik...
2: Ja, ma már ilyen nincs, tehát...
3: De kell, hogy legyen tenap, szerintem, tehát...
2: Tegnap láttam, néztem a fiammal az új Liverpool edző beiktatását, majd meg kell tanulni a nevét, most nincs meg, aztán a Bournemouthban volt, aztán, hogy jól emlékszem, és végigment az edzőközponton, nem tudom, te voltál-e már ilyen szintű, hát te lehet, hogy voltál ilyen típusú edzőközponton, ha csak nem labdarúgás, de bármi más, szóval, de te hadcsillagos szálloda, külön séfek garmadája áll arra, hogy olyan kajákat csináljon, hogy tehát az arcod leteszed, és ott is hagyod egy pár hónapig. A pályákat, a fizioterápiát, a masszöröket, tehát olyan szintű élet és sport tartalmú jelenlét, amit elképzelni nem tudunk. Minden mellé jön egy heti több 100 millió forintos fizetés minden hétfőn, és azon gondolok, azt néztük itt a kisfiammal, hogy gondolom ugyanez van a Reálnál, és soratnám, hogy azért ezek csak mondtad, hogy pénz nem pénz kérdése, hogy ezek itt már ilyen szinten, én szerintem már kötődés valamilyen szinten, mert mindenhol ugyanazt kapja, tulajdonképpen tényleg szinte mindenhol. Egyik fehér mez a Liverpoolnál piros, különösen nagy különbséget én nem látok. Maximum abban, hogy aki oda megy, az azt a klubot, vagy mondjam, azt a gondolatiságot, azt magának vallja-e. Én teljesen illetom, tehát beígérte nagyon sok mindent, vagy mindenkit a Perez, tehát nem tudom, és erről beszéltünk, hogy én nem biztos Szoboszlairól értekeztünk, hogy esetleg mehet-e a Reálba. Ha ilyen helyzetben lennék egy olyan körülmények között lévő csapat, ahol élettem a szezon legjobbja, ugye Szoboszlai esetében, hogy elmennék-e, tehát a tuti, az über tuti top legjobb élet szintemet, meg minőségi életemet becserélném-e egy esetleg picivel jobbért. De itt a picivel jobbat én csak abban látom, hogyha valaki mondjuk gyerekkora óta, talán azt hiszem pont Dominik ilyen, gyerekkora óta Real Madrid fenn is, és őrült Real Madrid szurkol, és azt mondja, az az élete célja, hogy ott játszol. Akkor igen. Egyébként szerintem ezeknek a csapatoknál szinte mindentök ugyanaz. Nem pénzkérdés.
3: De nyilván a Liverpoolnál azért most más célok vannak. Ugye Anthony Iraola az új edzője a Liverpoolnak, tehát hogy milyen feladatot fog Szoboszlainak mondjuk kijelölni, meg úgy az egész csapat, hogy várományosa lehet-e mondjuk egy csapatkapitányi kinevezésnek, vagy
2: hát igen, tehát... de most attól szerintem neki nem lesz úgymond jobb. Érezze, tehát mindenhol én azt hiszem az, hogy érezd jól magad abban, amit csinálsz. És tulajdonképpen, hogy a Hooligans dala is volt azért, hogy tartson örökké, hogy oké, és tartson örökké, tehát ha megtalálod a jót, és egyébként az ember hajlamos ezt elfelejteni. Mindegy, hogy most magánélet, munka, sport, utazás, tök minden. Én azt hiszem, hogy azt élvezzük, és azt maximálisan éld meg éld át. Lehet persze próbálkozni, meg cserégetni, meg másokat nézni, de én ezzel úgy vagyok, most éppen utazás előtt vagyok, hogy le is szittak az ismerősök, mindig ugyanoda mész. Hát de szeretek ott lenni. Tehát, hogy ezt nem nagyon változtatnám. És itt vagy, tehát ha elérsz egy olyan csapathoz, ahol minden jó, nyilván az ember azért kíváncsi, szeretem mindent megnézni, kipróbálni, de alapvetően a bázist szerintem azt ne hagyja el, mert akkor nem fogja magát hogy igazán jól érezni, akkor megint megy egy új hely, megint egy új csapat. Mindenhol nyilván jó lehet, de ahol szintfőt már nem tudsz nagyon újat kapni, csak ha a lelked vagy az eszméd mentálisan megnyugszik, ha nem tudom.
3: Én pont ellen példa voltam.
2: Na.
3: Tehát én viszonylag sokat változtattam csapatokat, de engem a kihívás is az új...
2: Nem tártad meg az igazit, lehet?
3: Dehogy is nem, nagyon sok jó helyen voltam, de én mindig úgy voltam vele, hogy új hely, új kultúra, új kihívások, tehát én kihasználtam a profi karrieremet arra, hogy világot lássak. Tehát én egy más szemszögből néztem, tehát nagyon sok olyan hely lett volna, ahol azt mondtam, hogy na itt most el tudnék lenni egy 3-4 évig, de nem tudom, más is érdeklődött, akkor meg menjünk, tanuljunk egy másik nyelvet, egy más kultúrát, egy másik országban élni.
2: Teljesen jó, és ott elfogadom, egy ismerősöm ugyanezt mondja, hogy, és nem tudom, hogy ez nézőpont kérdés,
3: abszolút.
2: És ezért szép azért elfogadjuk, hogy valaki esetleg másképp gondolkodik. Ő azt mondja, hogy azért nem vesz például nyaralót, mert ő mindig máshol szeretne lenni. Hát miért nem ő az, hogy egyszer Portugáliában lenni, egyszer Olaszországban, egyszer Görögországban, egyszer Balatonon, de mi nem veszél fixen Balatonon egy nyaralót? Azért, hogy üljek a sorba, a dugóba lemen, de hát mondom, de akkor, de és ő pont mindent bérel. Neki például lakása, háza sincs, képzelem. Amiatt az eszét tudja, mindig bérel valamit. Aztán most a Dunánál szeretem.
3: Kalandor életmód, Dunánál, tök jó.
2: De hogy egyébként nézek külföldön, nagyon sok egy helyzetben, meg esetben így van, tehát Amerikában nem nagyon van saját autó, meg ház. Mi vagyunk ilyen rököz, meg tárgyakhoz kötött gondolkodás emberek. Ezen szerintem azért változtat majd az élet. Ő azt mondja, most éppen Szentendrei sziget résznél bérel egy gyönyörű házat. Lemegy ott a Duna, nagy ős egy éve. Szóval lassan már unom, hogy most nézek valami más. El fog menni, aztán valahol már egy Buda másik részre, és meg fogja azt nézni. És aztán ott vagyok egy-két évig. Vagy gyerekek kirepültek, így is tökéletesen.
3: De ez is jó, nem? Tehát ez is nagyon jól hangzik.
2: Hát azon van, minden nézőpont kérdés, vagy mész ugyanoda vissza, felveszed a hitelt, kifizeted, és a gyerekednek lesz egy ház, és akkor szépen eldőlsz, és akkor megérte? Szóval én azt hiszem, hogy minél több élmény éri meg leginkább, és... hát ha meg tudod azt oldani, hogy van egy bázisod, és úgy mész mindenhova, az a legjobb, de hát nem mindegy, meg nem mindig lehet valahogy. Na, jó hétvége után vagyunk, csak amár itt tartunk, hogy legyen bázis, legyen egy kiinduló pont a hétvége, hogy hát ennyi mindent egy hétvégén, és végre valakivel lehet a teniszről is beszélni, ennek örülök. Bár azért volt bemondtad, hogy elkezdtél padelezni, tegnap kipróbáltad. Jó, na, milyen élmény volt?
3: Elkezdtem az túlzás, tehát
2: hát voltam,
3: igen, és fú, remekül éreztem magam, és tényleg azt gondolom, hogy kíváncsi vagyok, hogy a teniszemet mennyire fogja ez most befolyásolni.
2: Hát azért szerintem formája nem biztos, hogy jó irányba. Pont Szalai Kristóf kollégánkkal voltam a múltkor padelezni, egészen jól teniszezik, és előtte voltunk mi ketten, egy párost játszottunk teniszbe. És jó, nyertünk meg, jól is ment neki. Nagyon nehezen állt vissza, és azt mondtam, mert sokat padelezik, és majdnem egy game volt az elsőt, 7-6-ra nyertük éppen, hogy rengeteg hibával, azt alig tudok visszaállni, és utána visszaállt a teniszre. A mozdulatok és minden, mert ugye itt nincs...
3: Elkezdtem pörgetni a labdákat, de hát itt nincs ilyen.
2: Na, ott is, itt nem tudsz. És utána elmentünk, nem is tudom, mikor volt szerdán, és utána elmentünk pénteken padelezni. Akkor nem tudott visszaállni a padelre, azt nem igaz, hogy teniszt ütöm, itt minden háló. Úgyhogy nehéz, a kettőt együtt nehéz, vannak sporták, melyek kioltják egymást. De azon a gyartam a múltkor, hogy nem tudom, van-e olyan sport, ami ilyen gyorsan egyszerűen teret hódította a világban. Tehát olyan szinten játszanak és épülnek, gombamódra nőnek ki pályák a földből, pádelpályák, hogy ez valami döbbenet. És élvezik is az emberek.
3: És tegnap hallottam azt a sztorit, hogy igazából ugye a pádel csak néhány éve lett olyan népszerű Magyarországon, de volt már 20 éve is pádelpálya. Csak akkor még a kutya sem ment padelezni, pedig nagyon szép. Most Spanyolországban volt egyébként ez óriási, és ott vannak nagyon nagy
2: hagyományai.
3: És itthon pedig csak egy néhány évvel ezelőtt indult be, azelőtt nem is tudták az emberek, hogy mi az.
2: Igen, és új Roland Garros bajnokot is avattunk, már vasárnap volt, és most kedv van, de azért egy picit nézzük meg olyan szemszögből is, hogy aki teniszezik, mert aki ezt talán nagyon-nagyon részletesen mélységében látja, éli, ugye, Levi, aki nagyon teniszezel, hogy Zverev kapcsán, erről beszéltünk, én mondtam neked, kellenek a nagyok, és kiesett mindenki, most csak Zverevben bízom, és meg is jött. Hát 3-2 lett a tippek, hogy, de azért megvolt, és az oda vezető út, kezdetem elég zökkenőmentes volt, de ilyen sok fiatal belépett, és ilyen sok olasz van az első 10-ben, és a Kobol is a 10. azt szerintem azért egyrészt azt mutatja, hogy valamit jól csinálnak az olaszok, vagy nem tudom, nyilván, vagy esetleg egyénileg, most nem tudom, hogy a szervezetten, tehát bázisügyileg jó, tehát maga az olasz tenisz, vagy egyénileg is ők külön edzenek és készülnek, de hogy nagyon kezd át rajzolódni a női teniszt, azt nem is talán értem, hogy ott szerintem aki arra járt, beállt és játszott egyet, és nyert most éppen André, vagy nem is tudom ki, mindegy, de azt láttam, hogy a tenisz nagy térképe kezd átrajzolni. Új megyék, vármegyék, most azt hiszem újra megyék lesznek, hála az ennek, tehát új megyék lesznek, új helytartók lesznek, és rengeteg új friss fiatal, akik közül tulajdonképpen azt mondja, hogy bárki nyerhet.
3: Ez így van, és kezd talán visszatérni egy picit az a teniszbe, hogy a finesz is mennyit számít. Tehát, hogy én nem tudom, ennyi ejtést nagyon-nagyon régen láttam, meg tök jól azt is látni, és majd Wimbledonra leszek nagyon kíváncsi, hogy előszeretettel mentek föl salakon is a hálóhoz az emberkék, és
2: én nagyon hiányolom azt
3: elég jó röpte játék volt itt.
2: Nagyon hiányolom.
3: Jó, mondjuk salakon az nem egyszerű dolog, de láttunk fiatalokat is a röptét nagyon komolyan behozni a játékba, és ez
2: jó,
3: nagyon szimpatikus volt.
2: Jó, nézted?
3: Nekem Zverevnek a menetelése az nagyon-nagyon tetszett. Tehát ahogy kiestek ugye a nagyok, ugye nagyon sokan arról beszéltek McEnroe-tól kezdve, Willanderig a szakértők, hogy hogy akkor ez most mekkora nyomás lesz, és így meg úgy. De nem láttam rajta semmit. Végig egy kiegyensúlyozott, nyugodt Zverevet láttam, aki a lehetőségét kihasználta, nem pánikolt, nem akart túl sokat csinálni. Ő tisztában volt azzal, hogy akkor ő itt most esélyes, és tök jól lehozta igazából a
2: meg ugye már négy Grand Slam döntőben volt, és nem sikerült szegénynek, és pont azt néztem Kobolinál, hogy jön a fiatal hév, és nagy lendület, és ami nekem nagyon-nagyon szemet szúrt, hogy mostani fiatalok nagyon-nagyon a közösségnek játszanak. Tehát kifelé mutogatnak, tapsoljatok, a fülüket.
3: Azt talán nem szóval annyira hiányzik.
2: Nekem ez annyira nem.
3: Zverev nem csinált semmi ilyesmit. Tehát ő végig koncentráltan előre nézett, stb.
2: Kapott, igen, pedig ott van 24 darab. Szóval ilyenkor azért át kell gondolni, hogy nem a 24, hanem 4 hogy jön össze. És utána ugye láttam az összevetéseket, hogy ki hány szoros Grand Slam győztes, és azért a nagyon nagy nevek azért ők is ilyen, nem tudom, szóval ilyen 10-ig vagy addig bezárva vannak, tehát nagyon nehéz összeszedni, ilyen 20-at, hát azt nem tudom, hogy hogy, de nem tudom, hogy hogy jön, és nyilván karrier Grand Slam az van, de hogy, tehát kalendár, aztán egy vagy két embernek sikerült, hogy ez 4 különböző pálya, egy évben mind a 4 Grand Slam tornát megnyerje, de aztán látod, itt van Alcaraz, ott is azt mondom, hogy csuklósérülés van, abból se jön vissza olyan nagyon könnyen. Láttuk már erre karriereket rámenni. Remélem nem így lesz, mert nagyon-nagyon jó része meg játékos a nemzetközi tenisznek, hogy én abban bízom. Meg hogy jön vissza a Sinner, bár Sinner, én nem vagyok nagyon Sinner rajongó, de hogy kellenek a nevek, amit én mondtam neked. De hát ez esetben Jönnek a fiatalok, és szerintem döbbenetes ilyen tarolást lesz. Tehát csak nem fogjuk tudni, hogy ki nyer. Én szerintem nagyon sokan fognak nyerni most Grand Slam-eket.
3: Meg az, hogy most ez verevből mit fog kihozni. Tehát az, hogy végre áttörte, és azért ne felejtsük el, hogy róla egy olyan 10 éve, 12 éve még úgy beszéltek, mint a német tenisznek a következő Boris Beckerjéről. Tehát, hogy többszörös Grand Slam bajnok lesz, de hogy is nem. Tehát róla
2: hát, azért, nincs,
3: de amikor berobbant, amikor fiatalként jött fel a junioroktól, akkor őt egy óriási nagy tehetségnek és sokszoros Grand Slam bajnoknak titulálták előre. Viszont ez a döntő nagyon izgalmas volt, színvonalába viszont azért nem volt ott, ami az elmúlt évek Roland Garros döntőjét jellemezte. Igen, tehát azért lehetett látni mind a két játékosnál, Zverevnél is, hogy azért voltak komoly majrés pillanatok, és azért sokszor, sok labdamenet arra ment, hogy inkább vártak arra, hogy a másik hibázzon.
2: De te közben a Forma 1-et is szereted, úgyhogy az is volt.
3: Jó, kapcsolgattam oda-vissza. Kézilabda, tenisz, Forma 1, volt ott minden.
2: No, de átveszik ezeket a Marosán Gyurival, például a kézilabdát. De szóval igen, Forma 1. Én megmondom őszintén, én magát a futamot nem, mert én nem vagyok nagy Forma 1 rajongó, de Monakóban mindig érdemes oda kapcsolni. Azért azok a csónakok rajta a sportot és a Forma 1-et szerető és értő hölgyek, szegényeknek pénzük sincs, alig van rajtuk ruha. Szóval azért ezt a részét is néztem, hogy nem minden csak arról szól, hogy a sok-sok pénz, ugye vár, és tulajdonképpen a fényűzés, hanem ilyen püskevár ladikokon ott ücsörögnek, valami italokat isznak, szóval sajnálom őket, és nem is nagyon tudták nézni a futamot, mert ott a hajón, szóval mindegy, de jó volt a Forma 1 is.
3: De ugyanakkor meg tönkrement az aszfalt. Igazából.
2: Az majd kellene nekik szólni. Na, te Kazasztánban voltál ott is, ugye?
3: Játszottam ott egy pár hónapot, igen.
2: Már úgy, mert ma este a magyar-kazak meccs Debrecenben, úgyhogy szerintem sok embert beindít majd. Ha úgy tudom, akkor valami jelképes árról lehet bemenni. A mérkőzés azt hiszem 125 forintért, hogy az MLS 125 éves, ha jól tudom, és akkor ennek kapcsán. Hát nem tudom, hogy nagyon őszintén, hogy kit hoz lázba egy magyar-kazak barátságos mérkőzés, de hát majd belenézve.
3: Meg ahogy Rossi mondta, nagyon sok fiatalt, akik lehetőséget fognak kapni, hogy a válogatott lesz felöltség. Tehát ezek azért nagy dolgok, és nyilván ez a mérkőzés, ez tényleg elmehet mondjuk a kísérletezés és az új embereknek a megnézése irányába. Tehát, hogy tényleg ennyi is gondolom, hogy a maximum, amit ki kell hozni belőle.
2: Jégkorongban volt barátságos meccs?
3: Hát már amennyire egy jégkorong meccs barátságos, de felkészülési mérkőzések persze, de ott soha nem használjuk a barátságos meccs kifejezést.
2: Most így hívjuk, hát így hívtunk 40 évig, hogy barátságos nem felkészülés. Igen. A lakótelepek ott, most lakópark, attól még tök ugyanaz.
3: De inkább ezek tornák, tehát ugyanúgy felkészülési meccs, de mondjuk négy nemzet torna. Tehát mindig volt egy... Tehát úgy, hogy valakivel össze, hogy ez egy darab meccs...
2: Olyan, tudok volna mondjuk nem tudom, kik lettek-e bárkivel, csak úgy.
3: Csak úgy, hát olyan nincsen nagyon.
2: Na mindegy, ez most ilyen lesz, és ráadásul úgy, hogy jön kettő nap, és jön a labdarúgó világbajnokság, és előtt egy magyar kazak, nyilván...
3: Jó felvezetés, nem, Levi?
2: Hát őszinte, szegény, szerintem, ráadásul gondolom, mindenki nyaralna, mert azt nem Kerkez nincs is, Sallai sem jön, hát szerintem Szoboszlai még azért maradt, mert ezt így tisztel lejátszani, de hogy ezeket tényleg nem nagyon értem.
3: Koncentrálja a fiatalokra is, azokra, akik most fognak először játszani.
2: Oké, de tudok játszani, lehet a meccs rutin, vagy lehet, hogy ez a helyzet, hogy egy címeres mezben kifutnak, az is jó, ezt én nem tudom, nem látom. Nekem kicsit feleslegesnek tűnik, de hát nyilván mindenki majd eldönti, de mindesetre ma lesz, azért nézzünk bele, szerintem nyerünk sokkal, és a kazakok lőnek egy gólt, és akkor így
3: mindenki boldog.
2: És tanítjuk mindenki. Tegnap egyébként felkészülési mérkőzésen, és az már tényleg az élesben megy, ugye a franciák is játszottak, Olisz egy 3-as gurított, tehát Mester 3-as Északír ellen, 3-1-re nyertek a franciák, hollandok éppen hogy verték Üzbegisztán csapatát, tehát még egyszer mondom, Üzbegisztán, épp hogy megverték a hollandok, de hogy szokták mondani a színház van, ha premier nem olyan, akkor jó lesz az előadás, és fordítva, mindesetre mind a két csapat ott lesz ugye a VB-n, mind a hollandok, mint pedig ugye a franciák. Marco Rossi azt mondta, már erről beszélünk, hogy még két nemzetek ligás sorozat, és egy Európa bajnokság is előttünk áll, ha nem érünk erre, mert nem biztos, hogy ki tudom tölteni a szerződésemet, mondta Rossi, hozzá téve, hogy a futballon nem lehet hosszú távon előre tervezni, mindig lépésről lépésre kell haladni. Ezek nagyon szép mondatok, és szerintem ilyenből van egy 50, ha én szövetségi kapitán lennék, akkor így 50 mondatot és kifejezést pörgetnék magam előtt. Most éppen hol vagyunk, megkérdezem, és akkor egyet tennék. Persze lépésről lépésre kell haladni, abszolút jogos, mindenhol, mindig, hiszen ugye, ha nagyon előre elansz, akkor el is esett. Szerintem Rossi nagyon jó helyen van. Tizenhány éve a kapitány? 10 körül? Tehát 10 éve, és még van, tehát 31, ha mindenig, nem tudom, meddig van szerződése. Az egyik legjobb állás szerintem magyar labdarúgó szövetségi kapitánynak lenni. Sok sikert kívánunk neki, és még egy gondot, aztán majd mindjárt és folytatjuk. Arra jöttem be ma reggel, hogy Levi nagy bőszen és lendülettel elemzi, hogy milyen sok edzőcsere és váltás történt az NB1-ben, pedig még el sem indult. 12 csapatos lesz, ugye? És már
3: eddig 7.
2: 7 edzőváltás és csere. Én mondtam, hogy én játékosokat is vinnék össze-vissza. Egy edző vigyene 3-at, és csak úgy, és majd egy hónap múlva vissza lehet vinni, mint a gyerekeknél nálunk vannak, tudod, ott ilyen pizsama partira jönnek, 5 gyerek jön hozzánk, ott alszik, vagy visszamegy.
3: Beindítani azt, ami Észak-Amerikába van, hogy lehet cserélni játékosokat, stb.
2: Tehát... Akinek van mennyi, adja te is 2-t. Vagy értéke lenne a játékosnak, nyilván van most is, és annak az értéknek meg a kereten belül hozná 2-3 játékost, adná egyet. Most én ott a barátném, ott van most Debrecen, akkor te menj le Debrecenbe most 2 hónapig, amíg van barátnő. De a Debrecen adjon 3 játékost nekem. Figyelj, egyébként nem, kicsit felpezsíteni ezt
3: kicsit, az
2: dolgot.
3: Az biztos, mindenki
2: figyelmi. Nem, mindenki persze szerződéshez kötött meg. De menjetek, élvezzük az életet, gyerekek. Nagyon short ez egész. Na, úgyhogy jó reggelt kívánunk mindenkinek. SMS számunk 0-30-55-55-605. Úgyhogy Super Levivel leszünk itt ma reggel. Beszélünk a 7 óra után Eriksen rosszul létéről a pályán, hogy mennyire az ő dolga ez csak, vagy mennyire kell ebbe beleszólni másoknak, szakértőknek, szakembereknek. Szerintem Borbély Zoltánt is felhívjuk, dr. Borbély Zoltánt így teljes, ugye, aki sportjogász, és beszélgetünk például vele erről is, ha nem tévedek, bár nem tudom, mennyire sportjogász, de nagyon ért hozzá. Úgyhogy Zoli. Aztán 8 és 9 között pedig nemzeti sportedzőt, és Újvári Mátét is hívjuk, Forma 1 kapcsán és minden más sporták kapcsán is vele mindig jó beszélgetünk, és 9 és 10 óra között pedig Marosán Gyurival beszélünk, és majd jön egy érzékeny, könnyes búcsú. Ennyi a mai menü, úgyhogy hamarosan folytatjuk, mindjárt jövünk, 4 perc múlva lesz 6:30.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Csökken a képviselők fizetése, felfüggesztik a devizahiteles pereket, ma is többnyire napos lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Csökken a képviselők fizetése. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezen túl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére. Ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá forrás, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Megszűnt a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását korlátozó szabályozás. Az előző kormány idején hozott rendelkezés külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást. Az intézmények mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat, amiket azonban továbbra is nyilvántartásba kell venniük. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési audit után nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgató helyetteseként dolgozott. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, erősítette meg az agrárminiszter. Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamat átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Közlekedés.
3: Pest vármegyében a Biatorbágy-Páty bekötő utat az M1-es autópálya alatti aluljárónál a 2-es kilométernél egy közel 100 méteres szakaszon várhatóan nyár közepéig lezárták az M1-es autópályán folyó munkálatok miatt. Kerülni az M1-es autópálya csomópontján keresztül az 1-es főút felé lehet.
0: Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Délután főként a Kisalföldön, valamint az északi középhegységben lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél, a nap folyamán 29-34 fok várható, majd holnap egy gyenge hidegfront miatt egyre nagyobb területen elered az eső, és néhány fokos lehűlés is várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti sportkrónika.
2: Kazaksztán ellen lép pályára ma labdarúgó válogatottunk. Története során először lett bajnok az Újpest a férfi futsal NB1-ben. Elhunyt idős Mialec István. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Tegnap csak nem 5000 néző előtt tartott nyilvános edzést a magyar labdarúgó válogatott a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben ma 19 órától Kazaksztán ellen játszik felkészülési mérkőzést nemzeti csapatunk. A szurkolók jelképes 125 forintos áron tekinthették meg a gyakorlást, abból az alkalomból, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. A ma esti meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosát, Tóth Alexet Péter Ágoston kérdezte.
4: A játékosoknak többnyire vannak kedvelt és kevésbé kedvelt stadionjai. Neked milyenek voltak a nagyerdei túrák, és milyen most a válogatott a birtokba venni?
5: Jó, egyébként nagyon szeretem ezt a stadiont. Jó a talajminősége is, meg szerencsére vannak jó emlékeim is itt a Fradival. Izgatottan vártam.
4: Találkozhattok a szurkolókkal, állítólag több mint 4000 ember látogat ki, hogy megnézze az edzéseteket.
5: Ez egy nagyon jó kezdemény, és jó érezni, hogy ennyien állnak a csapat mögött.
4: Idén már három válogatott mérkőzést láthattunk, mind a háromszor kezdőként kaptál lehetőséget. Rád fért?
5: Igen, abszolút, azért nem ez volt a legkönnyebb fél évem, de ide mindig szeretek jönni a válogatottba, és mindig nagyon élvezem az itteni meccseket.
4: És mennyire sikerült élni vele eddig, hogy érzed?
5: Azt a szövetségkapitánytól kell megkérdezni, ő tudja.
4: De te élvezed a játékot, mert nyilván vannak újdonságok is, újoncok is. Mennyire működnek az automatizmusok középpályán?
5: Főleg most a barátságos meccsek azért a tesztidőszakról is valami mennyire szólnak, sok új játékos van, de szerintem mindenkivel könnyen megtaláljuk a közös hangot.
4: Nagyot harcoltál a második gól előtt az előző mérkőzésen. Megköszönte Barni?
5: Ő is beletette a maga részét, örülök, hogy meg lett az első gólpasszon itt a válogatottba. Ezzel is már remélem átszakadt égát, és csak több fog jönni.
4: Márko Rossi nemrég arról beszélt nekünk, hogy soha nem volt ennél bőségesebb és minőségibb választék, ami a középpályát illeti. Te mit gondolsz, és milyen ebben benne lenni?
5: Én is érzem, hogy egyre többen vagyunk, és mindenki nagyon jó minőséget képvisel a csapatba. Ez egy kellemes gond a szövetségi kapitánynak, hogy ilyen sok és jó minőségű játékos közül válogathat.
4: A kazak csapat milyen stílust képvisel, mennyire lesz más, mint az előző meccs, mire kell készülnetek?
5: Levideóztuk őket, megnéztük, mik az erősségeik és gyengeségeik, készülünk rájuk is, úgy, mint bármelyik másik meccsre.
2: A csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt álló válogatottak felkészülési találkozóin Hollandia, Üzbegisztán 2-1, Franciaország, Észak-Írország 3-1. Viharos időjárást jósolnak a futball világbajnokság nyitó mérkőzésének idejére Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint komoly esőzés és zivatar várható a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó alatt. A főváros egyes részeire narancssárga riasztást adtak ki. Simek Péter és Fehér Csaba is az Újpest labdarúgó utánpótlásában dolgozik tovább. Simek az akadémia vezetőjeként, míg Fehér tehetségfejlesztési igazgatóként csatlakozik a klubhoz. Rajtuk kívül Sontra Tamás, mint operatív vezető tevékenykedik majd, Kulcsár Árpád a szakmai igazgatói teendőket látja el a liláknál. 79 éves korában elhunyt idősebb Mihalec István, az Alaegerszeg labdarúgó csapatának egykori játékosa és vezetőedzője. Az NB1-ben 1972 és 1983 között 280 mérkőzésen erősítette az együttest és 46 gólt szerzett. Szakvezetőként irányította az ETE-t, a Haladást és a Nagykanizsát is. Fia, ifjabb Mihalec István szintén edzősködött az első osztályban. Története első bajnoki címét nyerte az Újpest a férfi futsal NB1-ben, miután a döntő negyedik összecsapásán 5-2-re győzött a Nyíregyháza vendégeként, így 3-1-re bizonyult jobbnak az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A bronzéremről 5. mérkőzés dönt majd, mivel a Veszprém 3-1-re múlta fölül a Deac együttesét Debrecenben, 2-2-re alakítva ezzel a párharc állását. Udvardi Panna bejutott a Hertogenbosban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután két játszmában legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát a nyitó körben. Marozsán Fábiánnak viszont az első körben véget ért a stuttgarti füves pályás torna, mivel 7-6-6-3-ra alul maradt a belga Gauthier Onclennel szemben. A világranglista élére került Kós Hubert 200 méteres hátúszásban. Olimpiai bajnokunk az Egyesült Államokban Austinban ért el a táv idei legjobb eredményét. A 23 éves versenyző 1 perc 54,85 század másodperces idővel csapott. Célba. Hatalmas mezőny, 240 versenyző vesz részt a ma kezdődő és szombatig tartó budapesti öttusa világkupa viadalon, amelyen 8 női és 9 férfi sportolónk indul, és amelyre pénteken Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is ellátogat a bokcsarnokba. Olimpiai bajnokunk Gulyás Michel ezúttal nem indul a versenyen, bár nincs súlyos sérülése, de pihen, mert fontosabb számára az Európa-bajnokság és a világbajnokság. A Ferencváros jégkorong csapatához szerződött Schleckmann Márk. A 24 éves csatár kölcsönben 2 mérkőzésen már játszott a zöldfehéreknél, és az előző 6 idényt a Budapest Jégkorong Akadémia együttesében töltötte. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente és Szuper Levente. Nyílt edzéssel több mint 5000 szurkoló előtt készült a magyar labdarúgó válogatott a Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésre Debrecenben. A találkozó előtt Marco Rossi szövetségi kapitány több fontos témáról is beszélt.
2: Kettő darab nemzetek ligája lesz, és egy Európa bajnokság még. Úgyhogy ha nem lesz sikerünk addig, akkor én úgy gondolom, hogy nehezen fogok eljutni a 2030-as VB-selejtezőig, vagy világbajnokságig. Szóval itt mindig úgy gondolom, hogy lépésről lépésre kell gondolkodnunk, nem szabad a futballban ennyire előre programozni. Természetes az, hogy ahogy azt ön is mondta, hogy a magyar futballnak nagyon fontos az, hogy megfelelő fiatalok legyenek, amelyekből tudunk meríteni, jó bajnokságokban játszhassanak megfelelő szinten, hogy aztán behívhassam őket a nemzeti válogatottba. De úgy gondolom, hogy rajta vagyunk azon, keressük a fiatalokat, próbáljuk a legtehetségesebb fiatalokat megtalálni és behívni a válogatottba. Néhányan holnap is játszani fognak Kazahsztán ellen, és olyan fiatalokról van szó, amelyekben nagy potenciál rejlik. Úgyhogy meglátjuk azt, hogy hogyan fogják kihasználni a lehetőség, az általam adott lehetőséget. Azt gondolom, hogy elég sok munka lett eddig is befektetve a fiatalok nevelésébe, viszont még nem fejeztük be ezt a munkát, még sokat kell dolgozni, hogy azt a kvalitást tudják hozni a játékosok, ami szükséges ezen a szinten. Mi egy olyan csapat vagyunk, aki próbálja kiküszöbölni a hibáit, és próbál javítani a játékán.
3: Se rimaniamo all'ultima qualificazione che abbiamo fallito ai mondiali, secondo me,
2: szerintem, aztán természetesen mindenki úgy látja, hogy akarja, ha arról beszélünk, hogy miért nem jutottunk ki most az utolsó világbajnokságra, ami most fog kezdődni a héten, őszintén szokva természetesen a mi hibánkból is adódott, viszont olyan szituációk is adódtak, amelyek ellen sajnos nem nagyon tudtunk mit tenni. Például Írországban ugye gyakorlatilag a rendes játékidő leteltét követően kaptunk gólt, és akkor egyenlítettek. A 2-1-es ír gól pedig egy szabálytalanságból született, amit a bíró nem fújt le. Arról se beszélünk, hogy az utolsó mérkőzésen, 80. percig gyakorlatilag uraltuk a mérkőzést, lehetőségünk volt, lett volna megrúgni a 3-1-et is, viszont nem jött össze.
3: Visione completa.
2: Teljességében kell ezt az egészet nézni. Én természetesen nem próbálok kibújni a felelősség alól, felelősségem alól, viszont nagyon bízok abban, hogy ennek a válogatottnak egy nagyon-nagyon pozitív jövője lesz. Ezt majd meglátjuk, szerintem ez már az ősszel ki fog derülni, hogy milyen potenciál rejlik a válogatottban. A holnapi mérkőzés illetően természetesen jól szeretnék szerepelni. A prioritás az, hogy elkerüljük azt, ami a finnek elleni mérkőzés utolsó 20 percében történt. Hát gyakorlatilag 3 kontraik volt a finneknek, és nem engedhetjük ezt meg magunknak, nem engedhetjük meg ezt az ellenfeleinknek, úgyhogy erre kell a legjobban figyelni. kezelni.
3: Dettare i tempi del gioco, vogliamo.
2: Nekünk kell irányítani, mi szeretnénk irányítani a játékot, szeretnénk labdát birtokolni.
3: Cercare di fare una gara d'attacco, poi.
2: És természetesen egy támadó szellemű játékot szeretnénk produkálni.
3: Dall'avversario.
2: De természetesen ebbe biztos, hogy bele fog szólni az ellenfél is, tehát nem egyedül leszünk a pályán. Viszont mi szeretnénk egy ilyen jellegű mérkőzést véghez vinni.
3: No, io penso che i tifosi meritino di stare vicino
2: alla squadra, hogy igenis megérdemlik a szurkolók azt, hogy közelről láthassák ugye a játékosokat, fényképeket készítsenek velük, autogramot kérjenek. Gyakorlatilag ők az üzemanyagunk, amely éltet bennünket minden egyes mérkőzésen. És a srácok attól függetlenül, hogy valamelyik ők Angliában játszik, másik Magyarországon, viszont mindig olyan srác, amelyik szeret a szurkolók között lenni. Tehát ez egy nagyon helyes dolog, én nagyon jónak találom, hogy a szurkolók közel szeretnének hozzájuk lenni. Nem láttam volna értelmét annak, hogy elkülönítsük magunkat és izoláljuk magunkat. Természetesen megkérdezték tőlem azt, hogy egyetértek-e azzal, hogy nyit kapuk mellett legyen az edzés, és természetesen egyetértettem ezzel.
3: Una cosa positiva per
2: ez egy nagyon pozitív dolog, az, hogy tényleg érezhessék a szurkolók szeretetét. Függetlenül az eredményektől, ugye a legutóbbi időkben sajnos nem a legjobb eredményeket értük el, viszont elmondhatom azt, hogy a szurkolók mindig ott voltak mellettünk, nem mindegyik szurkoló, de bátran mondhatom azt, hogy a nagy részük az mindig mellettünk volt, a Puskás Aréna, ahogy önök is láthatják, mindig teltházas, mindig szurkolnak nekünk, és gondolom, hogy ez a gyönyörű stadion holnap is teltházas lesz. Ma 5000 jegy kelt el a mai edzésre, úgyhogy ez is bizonyítja azt, hogy a szurkolók közel vannak a csapathoz, a játékosokhoz, függetlenül az eredményektől.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Marco Rossi beszélt a jövőjéről és a magyar futball jelenéről.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel.

0: hátra. Egyegyezés, még tovább beállom a Füzitó vízi gól. Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Konkrétan jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4 perc elmúlt 7 óra ma reggel, és egy nagyon kellemes júniusi reggelbe botlottunk bele, 9-ét írjuk ma, ugye tegnap volt 8, nem néz ki számolni, hogy holnap ugye mi lesz. A lényeg viszont nem is a holnap, hanem hogy 11-en indul a labdarúgó világbajnokság. Itt van társ műsorvezető, társam, kollégám, szuper Levi, hello Levi, jó reggel

0: Kívánok!
1: Szia, Levi, jó reggelt neked is!
0: No, egy nagyon nyugodt és kellemes reggeli után már beszéltünk azokra a komoly témákról, melyek itt vannak előttünk. Egyébként belengte a sajtót pár nap ezelőtti, ugye dán felkészülési labdarúgó mérkőzés, ahol le kellett állítani a mérkőzést, mert a dán labdarúgó válogatott egyik tagja, Christian Eriksen rosszul lett a pályán, a labdarúgó válogatott középpályása egyébként már elhagyhatta a kórházat azok után, hogy vasárnap este összeesett az ukránok elleni felkészülési mérkőzésen Odenzében. Ugye, ha jól tudom, egyik csapat sincs kint a VB-n, ennek ellenére azért vannak felkészülési mérkőzések, ma például Magyarország játszik majd Kazahsztánnal, Debrecenben látható majd a találkozó, illetve bárhol máshol, de ott játszák. De visszatérve Eriksenhez, nagy felelősség van a saját vállán. A találkozó 65. percében ugye Eriksen mindkét kezével a mellkasát fogva került a földre, de az orvosi személyzet ellátása után saját lábán hagyta el a játéktet, és tulajdonképpen önmaga szállt be a mentőautóba, a játékvezető ezt követően a 77. percben 2-1-es dán vezetésnél véget vetett az összecsapásnak. Időközben az Odense Egyetemi Kórházban kivizsgálták a labdarúgó egészségi állapotát. Ugye Eriksenről azt érdemes tudni, hogy neki már volt egy ilyen esete, hát nem pont ilyen, de akkor ugye elájult, rosszul lett egy mérkőzésen, utána azt hiszem a válogatott, vagy a klub csapatát az eltiltották, mert az olasz bajnokságban nem játszott. Most valaki, aki ugye szív elégtelenség kapcsán, bármilyen szívvel kapcsolatos probléma után pályára szeretne lépni, viszont Németországban ezt engedélyezik, egyébként most ő a Wolfsburg játékosa, ha jól tudom. Hétfő reggel beszéltem Krisztiánnal, mondták az Odense Egyetemi Kórházban, és jókedvű, jól van, várakozásoknak megfelelően hamarosan kiengedik a kórházba, és haza térhet, mondták ezt többen, valamint egyébként Morten Bőzen-Bózen, a dán csapat orvosa is ezt mondta közvetlenül a vasárnapi események után. Eriksen rövid időre elveszített az eszméletét, de gyorsan vissza is nyerte. Na most ugye az első ilyen problémás eseténél egy pacemakert építettek a szívébe, ha jól tudom, és ugye ez a szívritmus szabályozza, és most ez adott egy úgynevezett sokkot, egy ütést a szívnek, hogy nehogy leálljon.
1: De nem csak sima pacemaker, egy ilyen beépített defibrillátor gyakorlatilag.
0: Viszont egy olyan szerkezet van a szívben, ami hogyha ha leállást jelezne, vagy szívritmus zavart, akkor egy ilyen sokszerű defibrillátor, hogy mondod, igen, az egy mini defibrillátor kapcsán nem engedi a szív leállását, viszont ez egy olyan sok hatást eredményezett Eriksennél, hogy elájult, összeesett a pályán. Úgyhogy ez egy nagyon komoly helyzet. Ő ugye már akkor, mikor vállaltan az olasz bajnokságban nem játszhatott tovább, és azt mondta, hogy ő viszont szeretne játszani, elment Németországba, és ott viszont játszik. Eddig semmi probléma nem volt vele. Most azért szerintem ez egy jelzésértékű.
1: Hát és az első momentum. Nem az volt, tehát 21-ben, majdnem napra pontosan 5 éve, Levi.
0: Ha majdnem
1: tehát,
0: majdnem
1: napra pontosan, hogy a 21. június 12-én esett össze a Finnország elleni mérkőzésen az Európa-bajnokságon, ahol konkrétan újra kellett éleszteni, tehát ott leállt minden, és ott hát emlékszem, kifejezetten tévében követtem azt a mérkőzést élőben, és
0: nagyon izgalmas, ha így lehet ezt mondani, de ez a nagyon, nagyon nehéz helyzet pillanat. Főleg te, hogy aktív sportoló voltál, és még most is csak játszol, de hogy sok sportágat is, azért amikor az egészséged a tét, meg az életed a tét, akkor szerintem legalábbis nálam nincs kérdés. Főleg, ha jól tudom, ugye apukat, tehát vannak gyermekei.
1: Két gyermeke van, egy 6 és egy 8 éves.
0: Hát kifejezetten kellene arra szerintem vagy időt szánni, hogy ezt átgondolja. Majd beszélünk dr. Borbély Zoltán, aki elmondja ennek a más típusú hátterét az ilyen eseteknek. De most nézzük mi az emberit, mert mi ahhoz szerintem hozzá tudunk szólni viszonylag erőteljesen. Neked is vannak gyermekeid, nekem is. Ha az felmerülne, hogy az én életem adott esetben veszélyben van, akkor én azzal az életmóddal, amiben vagyok, és ami azt okozta, nagy valószínűséggel szakítanék. Ha még ez nagyon fájó, mert nem tudsz sportolni, hát nyilván arra tette fel az életét, de hogyha ez nagy mértékben veszélyeztetheti az ő egészségét, sőt, akár az életébe is kerülhet, akkor azt kell mondani, hogy köszönöm szépen, akkor nézek mást. Legalábbis én így vélem ezt az egész történetet. Ő úgy döntött, hogy nem, az én életem, sokan ezt mondják, de hogyha kihatása van az a családodra, annak következménye, kihatása van a családodra, és akár a gyermekeidre is, én szerintem azt egy felelősségteljes gondolkodással meg lehet hozni azt a döntést, hogy köszönöm szépen, ezt én így tovább nem.
1: Hát csak kinek mi a felelősség teljes gondolkodás nevi?
0: Tehát, ha te apuka vagy, kötelességed
1: akkor
0: a
1: gyermekeit. Akkor már így van.
0: Tehát nem tudsz kiszállni az életből.
1: Egyetértünk.
0: Engem az édesanyám ott, hogy 6 évesen nem lehet kiszállni. Azt én tudom, hogy milyen sokkot okoz egy gyermek életében. Már bocsánat, emberi oldalról közelítem. Nem, de ha te apa vagy, akkor kutya kötelességed. A legjobb tudásod és gondolkodásod és cselekedeteid szerint.
1: Jelen lenni.
0: Ott lenni, segíteni, ott lenni, irányítani, elindítani az útjukon, hozzásegíteni mindenhez, mentálisan, anyagilag, fizikai, szóval mindenhogy, ahogy tudod. Mert hogy nem, klasszikus konzulsos számot kellene idéznem, nem én kértem, hogy itt legyek, tehát tényleg nem a gyerekkért, ha viszont valaki szülővé válik, kutya kötelsége szerintem.
1: Hát és ráadásul ugye Eriksen 34 éves, tehát nem is ott tartunk, hogy egy 21-22 éves, aki előtt még ott van a karrier és minden, tehát ő azért nagyon sok mindent elért ebben a karrierben. Egyrészt, tehát...
0: Igen, és nem megbánta őt, de hát ha nem egy Lionel Messiről beszélünk, na. Tehát, hogy ha most nem nagyon, ha nem történik vele ez a tragédia, ugye a legelső, meg szerintem ez is, tehát ha nincs ez a probléma.
1: Ez is tragédia egyébként.
0: Az is, de igen, azért mondom, de akkor nem is biztos, hogy tudjuk az ő nevét.
1: Hát azért, na, hát őszi, a nemzetközi futballban azért...
0: Nincs az 50-100-ban, tehát én azt mondom, tehát hogyha ha ilyen szinten elfocizik az ember, az jó, de hogyha igen, tehát itt szerintem neki a mérlegelésnél leginkább azt kellene, vagy ilyen helyzetben azt érdemes szerintem figyelembe venni, a mit nyersz és mit vesztesz állapotod és helyzeted. Mit nyersz? Ha ő a pályán marad és játszik, ugye azt hiszem a Wolfsburgban van.
1: Wolfsburgban van, igen.
0: Maximum lehet minden évben 7. vagy 9. a Bundesligában. Átgondolandó. A dán válogatottal, amit eddig elért, hát tulajdonképpen az öltöző kilincsét érte el, amit lenyomott és bementek az öltözőbe. Olyan sok komoly nemzetközi hangos és zajos sikert én nem tudok az ő neve, meg a mostani dán csapat eredményei kapcsán. Szóval, hogy ezen szerintem nagyon érdemes elgondolkodni, vagy ott van a gyermekeidet töltött, épp mondtam neked reggeli közben, hogy tegnap olyan jót fociztam a fiammal, hogy lépni nem tudtam már, egész nem dolgoztam, de fociztam vele, és úgy aludtam el, becsukott szemmel, tele élménnyel a kapufái, a úrst, apa, hogy ez nekem nem megy be.
1: Mentálisan felfrissülve.
0: Meg igen, ne felejtsetek el, hogy a gyerek olyan egyébként, mint egy ilyen hógömb, felráz, átalakítja egy picit az életed, és utána pedig szép emlékekkel, persze nagyon fáraszt, és mindig mondom, nagyon terhelő szülőnek, meg apának lenni, meg anyának, ez nem kérdés, de csak azért vagyunk, tehát velük lenni, tehát neki ezt is érdemes lenne mérlegelni, hogy egy középszerű pályafutás, vagy a gyermekeid, de egy nagyon magas szintű együtt.
1: Meg még egy dolog, amit mérlegelni kell szerintem, hogy milyen üzenet ez kifelé. Tehát azért hiába, tehát egy dán válogatott, azért top csapatokba játszik, nagyon sokan figyelik, nagyon sok fiatal is nézi az ő karrierjét, és akkor egy ilyen dolog megtörténik másodszor, az nem éppen szerencsés. Egyébként voltam már ilyen helyzetben, tehát voltam tanúja mérkőzés alatt.
0: Rosszul értem?
1: Igen, tehát egy csapattársam, pont egy kapustársam Ottawába, egész egyszerűen egy védés után összeesett, kidőlt, mint egy fa arccal előre, minden átmenet nélkül neki szív problémái voltak, csak ő neki a 19 évesen.
0: Mit tudnék, hogy te nyilván nem tudsz felkészülni, közben
1: tudod,
0: kérdés...
1: mi volt? Nagyon érdekes volt, elmondom, hogy mi történt. Levitték hordágyon, nyilván tehát láttuk, megjelezte, hogy magánál van, de tudtuk, hogy valami nagyon nagy baj van. Le se fújták a mérkőzést. Tehát én beálltam, mert akkor a padról álltam be, mint cserekapus, és végigengedték. Várjál, U20-as mérkőzés volt. Tehát még csak nem is felnőtt bajnoki, hanem egy U20-as meccs.
0: Ez a szomorú.
1: Egy 19 éves gyerek összeesik, ott van egy kis ápolás, leviszik a jégről, beviszik a kórházba, de a meccs folytatódik.
0: Igen, ugye most a labdarúgásnál fejsérülésnél a bíróknak nem kell mérlegelni azzal, meg kell tenni a meccset. Most azért vannak ilyen típusú, ilyen irányú változások, erre rá is játszanak a játékosok, tehát minden 15. percben meg kell állni állítólagos fejsérülés miatt, de higgyük, hogy az tényleg az, de hogy ez a szörnyű, és közben kérdezném a hallgatókat nagyon őszintén, hogy írják meg nekünk, hogy ilyen helyzetben, rosszul lét kapcsán az életben, ha ilyennel találkoztak, munkahely, magánélet, sport közben, bárhol, bárhol, mozi, utca, járda, villamos, tök mindegy, hogy ilyenkor hogy reagálnak ők, és a többi ember hogy reagált. Ez nagyon kíváncsi ennek, 0630 55 55 605, közben mi is jövünk ilyen irányú történetekkel.
1: És mi sem értettük, hogy hogy mehet az a mérkőzés tovább, ahol egy ilyen dolog
0: történik. Én azonnal lefújnám, és megszakítem. Szóval
1: ezen a mérkőzésen is megtették.
0: Igen, kézzed, volt egy ilyen dal című műsor, amiben én műsorvezető voltam sokszor, és az egyik ilyen adásban Tóth Andi, hiszem horvát, Tóth Andi, énekes nő, fiatal lány, rossz, mert mindig nagyon fiatal, ő nem bírta a stresszt, és azt mondta is az elején, hogy Levi, figyeljünk, mert van úgy, hogy hát nem is ájulás, de ilyen rosszul lét lehet, mert nem bírja. És ő volt az utolsó, tehát két ember közül derült ki, végül került ki a győztes, és ott álltak, tudod, ilyenkor hát ezt húzzák, na és akkor nézzük. A szavazatok beérkeztek. A nézői szavazatok alapján a zsűri döntésével közösen megszületett a végelém.
1: Ilyenkor megmondják a fülükre. Összetett mondat.
0: Húzzák, hogy mi húzzuk, és akkor mondjuk, igen, mindenki megérdemelte volt nyerni. De csak egy versenyző nyerhette meg az ideid. Húzni, és láttam, hogy nem nagyon bírja. És aztán végén mondták, mondjuk ki. És kimondtuk, hogy a nyert, aki.
1: És
0: nem
1: elájult.
0: Ő, nem ő, és élőadásban elájult. Na most azt mondom, hogy megint egy ilyen helyzet, hogy mit csinál.
1: De valószínű akkor is elájult volna, hogyha ő nyer.
0: Azt nem tudjuk, de most konkrétan. És nem is tudom ki, azt hiszem, Tatár Csillával voltam. Ő mondta tovább, hogy és jövéten is dal, és hívják minket a nullat, és mondta, amit kötelez, amit kell. Én meg egyszer nem tudtam azzal foglalkozni, ledobtam a mikrofont, és odahajoltam, hogy kvázi újraélesszem, vagy megnézem, hogy mi történt vele, mert nem tudtam, hogy mi történt
1: de
0: vele.
1: Élőadás.
0: Élőadás,
1: ráadásul.
0: Most én őszintén én bevallom, kit érdekel, hogy mi az számunk meg, hogy jövő héten lesz dal. Ott egy ember összeesett. Nekem mindig fontosabb az emberi életre bármi, de szerintem mindenkinek. És próbáltam újraéleszteni, aztán nem is kellett, hogy azonnal úgy magához tér, de hát ilyen bódult állapotban. És akkor nézett össze-vissza, tudod, mint nem tudom, mint egy Tyson elleni kiütésnél valaki, azt sem tudta, hogy hol van. És akkor közben elmondta a műsorvezető társa, amit gyorsan ránk engedték a vége főcímet, és azonnal rohantak be emberek, hogy ott segítsünk. És jó lett, tehát nem lett semmi baj. De egy ilyen váratlan helyzet, amiben nem vagy felkészülve, tehát nem tudod azt mondani, hogy jó, akkor majd mit csinálok, hogy.
1: Hát főleg egy csapattársal mondjuk, hogyha egy ilyen történik. Volt egy másik is, egy volt csapattárs, Olaszországban játszottam, és ugye ott úgy voltak a fordulók, hogy minden mérkőzés egy időben, és az egyik harmadszünetben jöttek be hozzánk a csapatnak a vezető, hogy egy másik mérkőzésen összeesett egy srác, volt csapattársam, na ő nem is élte túl.
0: Azt mondja, Jóci, sziasztok, bocs, de a dán focista, ahogy nem hobbiból focizik, hanem hivatásos labdarúgó, abból él a családja, azért focizik, mert jól akarja eltartani a családot. Ezt értem, Jóci, de hogy tehát valamikor az élet azért közben szól, meg nem azért, de hát ott szerintem azért lehet több embernek is dolgozni egy családon.
1: Meg egy azért ember, már 10x éve profi, tehát...
0: Hát igen, mert meg, ha egy emberre hárul tulajdonképpen a bevétel, a soha, az nem jó pont ezért, mert bármikor kivettik a sorból. Engem, téged, Jóci, most Erik Szent velem szemben ülő Levit, senkinek nincs megírva, hogy meddig csinálod azt, amit. Szóval, hogyha vannak jelek, akkor szerintem érdemes elgondolkodni. Meg azon is, hogyha egy család fenntartó finoman szóval sem jó, soha, ha csak arra alapozunk, mert bármi történt alapon, és látod, és történik is, akkor el kell gondolkodni, mert nyilván nagyon kellemes lehetőség otthon lenni, és a hazaérkező, hogy mondjam, támogatásból, pénzből eltartani egy családot, és azt csinálni, az egy melós, nagyon, én nem tudnám, de hogy érdemes elgondolkodni, hogy több lábon álljon az ember valahogy, valamilyen úton, módon, persze. De akkor is, de még ha hobbiból is focizol, ha nem hobbiból focizol, meg nem a munkahelyeden ér egy ilyen sztori, akkor is érdemes elgondolkodni, hogy akkor azt, amit csinálsz, volt nálunk ilyen, például valaki imádott focizni, meg síjelni, meg teniszezni, és olyan sérülése volt, hogy mondták, hogy ezt így nem. Ennek ennére folytatta tovább. És rásérült. Na soha többet nem csinálta. És most épp egy barátomat most elvitték műteni térdre. És mondták, hogy miért nem tudja ki, hogy ne síjel is az élete. De amikor szólnak, hogyha ezzel a térden mész, és buksz, hogy valami történik fent a pályán, akkor nagyon instabil, akkor a műtét. Most megműtötték, most nem az a kérdés, hogy síelni tud-e majd, hanem egyáltalán futni vagy járni.
1: De hát nagyon jó példa erre sajnos Ocskai Gábor esete is. Tehát, hogy ő is pontosan tudta, hogy a szíve nem 100%-os. De mégis ugye a játéknak a szeretette meg minden.
0: Há, jó, nagyon jó, nehéz, ott nagyon nehéz család, döntés. Gyerek,
1: de hát most úristen, hát attól függetlenül.
0: Igen. Na, tudjuk a váratlan helyzeteket, Csomi írja nekünk, szerzeken egy táborban voltam sok emberrel, ahol torkon csípte az egyik hölgyet a méh, egy méh. Észrevettem, a többiek semmit sem. Csináltak 220-szal be a városba, a sürgősségre. Orvos mondta, életet mentettem. Nagy öröm, figyeljünk egymásra. Csomi, szenzációs vagy. És gratulálunk, igen.
1: Hogy, de ilyenkor a lélek jelenlét, nem? Tehát, hogy ilyenkor mit csinálsz?
0: És erre tényleg nem vagy felkészült. Tehát amikor arról beszélünk, hogy bizonyos vészhelyzetben mit kell csinálni, azt tök jól elmondják. Egyébként mindig erre egy jó példa a repülőgépen a sztjuárdeszek. Egyrészt, amikor elkezdik mutogatni, egyébként szerintem csak izzadnak, és a hónaj szellőztetés miatt csinálják ezeket, hogy jobbra-balra, de félretéve a viccet, hogy nem. Hogy ezt valaki végignézte most tök őszintén, melevitese én se, senki.
1: Amikor először ültem repülőn, még akkor nagyon.
0: Még talán igen. Akkor most felteszek egy másik kérdést, senkivel ne fordulj elő. Egy ilyen zuhanásnál, egy ilyen vészhelyzetnél, te tudnád, hogy mihez nyúj, mit vegyél le, max, oxigén, maszk, lélegeztető.
1: Meg el tudod képzelni, hogy az összes többi utas, a több száz, nyugodtan, ugyanilyen nyugodtan, majd semmi. Benyúl a ülés alá, előveszi.
0: Nagyon-nagyon kemény. Erre azt jelentünk, szia Levi, nagyon örülök, hogy hallgatlak téged, hogy teljesen azonos gondolkodás van, mint nekem. A sport nagyon fontos, de az élet fontosabb, de azoknak van szerencsé, akiknek
1: vannak előjelei.
0: Igen, de sajnos Fehér Miklós és még sok más, bocsánat, sajnos nem voltak előjelek, szép napot nektek, és igen, augusztus 31-en névnapom, írja erre, szia erre. Igen, szóval ahol nincs előjel és egy ilyen tragédia történik, mint Fehér Mikivel, aki összeesik a pályán, és már nem tudnak mit csinálni, ott tényleg egyszer nem tudsz.
1: De mit kezdel az információval? Tehát egy Isten adta információ az, hogy
0: biztos, hogy jelek, neked... higgyünk a jeleknek.
1: Így van.
0: Higgyünk a
1: és jeleknek. És hogy azzal mit kezdesz? Tehát innentől kezdve, mint férj, mint apa, felelőtlen vagy?
0: Szerintem igen. Én nekem az a véleményem. Maximálisan azt gondolom. Mert tudni, igen, tehát amikor már más ember életéért vagy felelős, és tényleg a gyermekeidet te hozod magad létre, nyilván az édesanyjával, tehát egy közös történet. Onnantól kezdve neked, ahogy azt mondtam az elején, tehát mindent meg kell tenni, hogy az ő életük tőled, tehát ne hátráltasd, ne nehezítsd meg, és ne legyen abból probléma, hogy mert te most éppen szó szerint, és bocsánat, elég szemmi kapcsán, tehát focizgatsz.
1: És ez egy másik dolog, amikor ő először esett össze, akkor a gyerekek még nem voltak úgymond tudatuknál, stb. Nagyon-nagyon fiatalak voltak, ugye 5 éve. És ugye neki 6 és 8 éves gyermekei vannak.
0: Most.
1: Igen, így van. De most már, hogy látták ezt igazából, most már úgy tudatuknál vannak egy 6 meg egy 8 éves gyerek, az észreveszi, hogy apa összeesik, és akkor úristen, mi van? Tehát ezek után milyen kommunikáció lehet otthon, hogy jó, gyerekeket fölépülök, de azért megyek tovább, és csinálom tovább. Tehát ez egy nagyon kényes kérdés már most egy olyan családban, ahol már a gyerekek is értik, hogy mi történt. 5 éve valószínűleg még nem értette egy három éves.
0: Én bízom benne, hogy a feleséges, meg a gyermek, 8 évesen nagyon, de azért már látja, tudja, hogy miről van szó. Hogy nem gondolom, hogy úgy engedik el, miután most az jött a kórházba, hogy vagy apa? Nagyon jó, minden rendben. Jó. Okay. És akkor hétfőn megyek edzésre. És
1: akkor Wolfsburgba találkozunk majd.
0: Hát nem kéne. Tehát, hogy szerintem eztán ők is elmondják, mert ezt a részét még nem néztük. Igen, a család oldaláról mi van.
1: Meg tényleg csapat oldalról, jogi oldalról.
0: Tehát jogi oldalról megnézzük, ezt majd Borbély Zoltán hamarosan átbeszéljük. Zoli nagyon jól szokott hozzászólni minden ilyen helyzethez. De hogy igen, szóval az ő családja, az ő szülei mit szólnak? Tehát mondjuk teszem azt, nekem van egy fiam, én vagyok nem tudom 70 éves, és 32 éves fiam összes kapáján. Hát én biztos leülök vele. Fiam, ezt így tovább ne. Gyerekeid vannak, itt vagyunk mi is a szüleid, anyáddal. Hát nem gondolod azt, hogy megnézni, hogy te meghalsz a pályán.
1: És másodszor. Tehát másodszor, mert meddig kísérjük a sorsot, nem?
0: Tehát biztos, hogy nem. Hát üljél le, ez is le is vernénk neki egy pofont, mint apja megtehetem. Már egy ilyen atyait, hogy térj már magadhoz. Na, Hát felnőtt ember vagy.
1: Ha már kétszer magadhoz tértél.
0: Hát ha már jó Isten megadta ezt a lehetőséget, hogy, hogy apám, hogy nem...
1: És
0: nem
1: másodszor. Tehát, hogy ez nem győzzük hangsúlyozni.
0: Jó círe nekünk, sziasztok, tenisz közben. A párostársam furcsán elgyengült. Nem tudott a szett szünet után felállni. Mentőt hívtam, infarktusa volt, kórházba odaértek, műtétre megemlítették. Jóci, szenzációs. Nagyon, nagyon, nagyon kemény. Képzeljétek el, hogy egy társam, te láttál te is vele teniszezni, Révész Géza volt osztálytársam.
1: Igen.
0: Játszott egy taxis kollégájával. És szívrohamot kapott. Most ott eszembe, ha elérjük a Gézát, akkor majd esetleg elmondja, mert tanulságos, és majd mindjárt hívjuk Borbé Zoltánt, és beszélünk ennek ugye a jogi hátteréről, ennek az ügynek, hogy teniszeztek, képzeld el, ezzel a taxis kollégájával, akivel azelőtt százszor, tehát semmi. Játék, és az egyik ütés után így elesett. És mondja neki csak, hogy milyenek vagyunk, hát meg nem is számít aztán, váratlan helyzet. Elesett, és mondta neki, micsoda szép esés volt, vagy nem tudom, hát ott valamit ott kicsit viccesen tudod oda szólt. Igen, szép, hogy én 9 pontot adunk, szép esés volt, na, keljél fel. És nem mozdul. Na, kelj már föl, nem érek rá, mennem kell a gyereket, amit egyébként mindig mondunk.
1: Ja, hát, negyben semmi, gyerünk.
0: Mert semmire nem gondolsz. Azonnal meghalt a kollégája ott a pályán, és utána nem mozdult már ilyen, nem tudod, 5 másodperc, oda rohant, és a szívrohama, és ott abban a pillanatban, tehát menteni se lehetett. Megpróbáltak mindent. Csak azt mondom, hogy az a reakció, meg az a helyzet, hogy ilyenkor mit tesznek, és itt is a társam, Eriksennél, és itt is azonnal leáll. Még ment tovább, azt hiszem, a meccse picit, azonnal leállítani, hát emberi életén nincs fontosabb.
1: Meg gondold el, hogy a felesége, Sabrina, tehát, hogy másodszor látja ezt.
0: Most
1: gondold el azt a szituációt, hogy hazamegy tényleg, ahogy mondod, a kórházból, és akkor na, itt vagyok, jól vagyok, akkor na, holnap után edzés, vagy mit tudom, akkor az a felkészülést azért megcsinálom, és a feleségem mit mond erre, hogy ha harmadszor én ezt nem akarom végignézni.
0: Nagyon nézem. Ja. Na, kíváncsiak vagyunk a véleményekre a konkrét eset kapcsán, meg arra, hogy ilyenkor milyen a reakciója egy olyan embernek, aki egy ilyen, hogy mondjam, helyzetet kell, hogy kezeljen. Tehát, hogyha közvetlen környezetetekben történik valakivel ilyen rosszul lét, összeesik bármi más. Egyrészt segítünk-e? Mi olyan segítő nemzet vagyunk-e? Ti már, ha volt ilyen vészhelyzet, akkor azt hogy oldottátok meg? Meg erre az egészről mi a véleménytek? Nagy, nagyon nagy kíváncsisággal várjuk az üzeneteket. 0630 55 55 605, és mindjárt hívjuk dr. Borbé Zoltán, aki majd elmondja nekünk ennek tulajdonképpen a jogi hátterét, meg ilyenkor mit lehet tenni, mire lehet kötelezni a játék, hogy szerintem az sem mindegy, illetve bele lehet venni a szerződésbe bizonyos passzusokat, pontokat, hogy ilyen helyzetben kinek mi a feladat, mit kell tenni. Szóval ezt a részét is megvizsgáljuk, mindjárt jövünk ezzel vissza. 3 perc múlva lesz 7:30.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ma este Kazahsztán ellen lép pályára a magyar labdarúgó válogatott. A szuverenitási védelmi hivatal megszüntetéséről tárgyal ma az országgyűlés. Napos, meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A legfontosabb, hogy a magyar labdarúgó válogatott elkerülje a Finnország elleni mérkőzés utolsó harmadában elkövetett hibákat, fogalmazott Marco Rossi szövetségi kapitány. A Nemzeti Együttes ma este Kazahsztán ellen játszik felkészülési mérkőzést Debrecenben. 4 nappal ezelőtt a Puskás Arénában a finn válogatottat 2-1-re legyőzte a magyar csapat, ám a záró fél órában több nagy helyzete is adódott a vendégeknek. A ma esti találkozón Marco Rossi a fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani, valamint támadó szellemű játékot vár el csapatától, amely tegnap 4000 néző előtt tartott edzést a Nagyerdei stadionban. A Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzést ma 19 órától a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Simek Péter és Fehér Csaba is az Újpest FC utánpótlásában dolgozik tovább. Simek az akadémia vezetőjeként, míg Fehér tehetségfejlesztési igazgatóként csatlakozik a klubhoz. Rajtuk kívül Sontra Tamás, valamint Kulcsár Árpád érkezik még az újpesti labdarúgó csapat utánpótlásába. Története során először lett magyar bajnok az Újpest férfi futsal csapata, miután a bajnoki döntő tegnapi 4. mérkőzésén 5-2-re megverte idegenben a Nyíregyházát. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcot ezzel 3-1-re az Újpest nyerte meg. Udvardi Panna tovább jutott, Marozsán Fábián viszont már az első körben búcsúzott a füves pályás tenisztornákon. A világrangista 65. helyén álló, ezzel a legjobb magyarnak számító Udvardi a Sertohámbozban zajló viadal nyitó fordulójában, kétjátszmában legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát. Marozsán azonban kiesett Stuttgartban, miután két szettben 7-6-6-3-ra kikapott belga ellenfelétől. A világrangista élére került Kós Hubert 200 méteres hátúszásban. Az olimpiai bajnok versenyző Amerikában, Austinban úszta meg a táv idei legjobb eredményét. A 23 éves versenyző 1 perc 54,85 század másodperces idővel csapott célba.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. A képviselők megvitatják a szuverenitási védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot is. A hivatalt azért szüntetnék meg, mert tényleges közfeladatot nem lát el. Létrehozásának valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, valamint egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Az ülés 9 órakor napi rendelőti felszólalásokkal kezdődik. Már elérhetőek a májusban esküdtett, valamint a leköszönt országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók vagyonnyilatkozatai. A parlament honlapján közzétett dokumentumokból a többi között kiderül, hogy Magyar Péter miniszterelnök január vége óta törlesztette több mint 8 milliós adósságát, ingatlanjaiban pedig nem történt változás. A kormánytagok közül kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással. A frakcióvezetők, pártelnökök nyilatkozatában nincs jelentős változás. Bújdosó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője, növelte befektetéseit és hitelt is igényelt, míg Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője felvette a babba váró támogatást. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök feleségével közös vagyona 4 millió forinttal gyarapodott januárhoz képest. Ma van a Nemzetközi Levéltári Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a múltat őrző dokumentumok fontosságára. Ezen a napon a levéltárak gyakran nyitott kapukkal, kiállításokkal és érdekes programokkal várják az érdeklődőket. A jeles napot 2008 óta minden évben, június 9-én tartják, annak emlékére, hogy 1948-ban ezen a napon határozták el a Nemzetközi Levéltári Tanács létrehozását.
0: Közlekedés.
3: Közel 5 kilométeres torlódás alakult ki az M0-as autóút déli szektorában, az M5-ös és az M51-es csomópontja között egy kigyulladt kamion miatt. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél csak a leálló sávot foglalja el a sérült jármű.
0: Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Délután főként a Kisalföldön, valamint az északi középhegységben lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. A nap folyamán 29-34 fok várható, majd holnap egy gyenge hidegfront miatt egyre nagyobb területen elered az eső, és néhány fokos lehűlés is várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Most pedig mindjárt 3:48. Jó reggelt kívánunk minden drága hallgatónak, Nemzeti Sport Rádió, benne pedig ugye a Sportreggel ma reggel Szuper Leventével. Hello Levi, jó reggel.
2: Szia Levi, jó reggelt kívánok neked is.
1: Közben azon gondolkodtam, és ne segíts, hogy hány szoros válogatott vagy. Egy gyenge kis kérdés, így bemelegítésképpen a hallgatóknak. 06 30 55 55 605. Most Levi neved, de ő sem tudja. Összesen az összes korosztályos válogatottságod, és a felnőtt is egyben. Hoppá, most már nem is tevet egyet. Már nem is tevet. Te is válaszolhatsz, játszhatsz ebben a játékban, Levi, gondolkodj, addig viszont...
2: De várjál, U16-tól?
1: Minden, U16-tól felnőtti.
2: Jó van, na, hát ez... Ugye, ez nem fair.
1: Ezt, bocsánat, te voltál, nem kellett annyi válogatottságot elvállalni. Na minden, majd beszéljünk el, mert Eriksen is válogatott, és vele ugye válogatott meccsen történt ez a bizonyos rosszulét. Beszéljünk dr. Borbély Zoltán, szerintem sport jogásszal is, nagyon kedves barátom, aki egy kicsit megmutatja, és elmondja nekünk ennek a jogi hátterét. Hello Zoli, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok mindkét Leventének. Jó reggelt.
1: Szervusz.
2: Szia Zoli, jó
1: te
2: reggelt.
1: Te mit tippelsz erre a kérdést, hogy hányszoros válogatott volt Szuper Levente U16-tól?
2: Ja, ez nem fair.
1: 400.
3: Az egészen biztos, hogy 100 fölött, ezt már biztosan tudhatom.
1: Hát persze.
3: De azt gondolom, hogy én a 200 fölött is tippelném egyébként.
1: Mm-mm. Sokkal több.
2: Nem, sokkal kevesebb.
1: 200-nál sokkal kevesebb?
2: Persze. Hát annyit segítek, hogy a felnőtt az 98. Tehát ott nem volt meg na, sajnos hát akkor, a 100.
3: Akkor 100 és 200 között mindenre.
2: Na így, na, ez teljesen pontos.
1: Majd kell gondolkodunk. Na de akkor térjünk vissza az alaptémánkra, és egyrészt nagyon szépen köszönjük Zoli, hogy rendelkezésünkre állsz, és egy picit megmutatod, elmondod nekünk, milyen jogi háttere van Eriksen jelenlétének a pályán, a sportban, mert ugye a rosszul léte az 5 évvel ezelőtti az nagyon sokkolta a kedélyeket, szerintem akkor tám szintén beszéltünk vele, most ez egy kvázi egy kisebb típusú rosszulét, vagy más típusú, ugye itt már a beépített pacemaker, vagy defibrillátor, mindegy, hogy hívjuk, nem tudjuk pontosan, segítette az ő életét. Azt mondja, köszönöm szépen, már jól vagyok, szerintünk már akár menne edzésre. Ilyen egyszerű ez? Ugye az olasz klubjában nem vehet részt, ezért ment el Németországba játszani, mert ott nem engedik az ilyen típusú rosszulét után a további játékot. De mi a helyzet itt, más megítélés alá esik más országban a játékos joga és kötelessége?
3: Hát, hogyha most nagyon-nagyon praktikus akarnék lenni, akkor ami Eriksen szervezetében van, az egy okos pacemaker. Tehát több funkció van kombinálva, mint ahogy nyilatkozta is, működött a szerkezet. Tehát abban a pillanatban, hogy észlelte, hogy nagyobb fordulatszámon ver a szíve, abban a pillanatban gyakorlatilag korrigált. Tehát ez egy okos pacemaker. Ha csak ezt néznénk, akkor azt mondom, hogy hát miért ne játszhatna. Ugye Levente, már hogy Szuper Levi tudja jól, hogy Ocskay Gábor ugyanez történt, csak ugye ott még nem voltak ezek a modern eszközök. Tehát Ocskay Gábor azt mondta a Pap Lajos szívsebésznek, hogy neki az élete a jégkorong, és hogyha az életét elveszik, akkor nincs értelme az életnek. És Pap Lajos ezt utána be is vallotta, hogy tulajdonképpen ő engedett Gábor kérésének.
1: Ez jelezte a Levi nekünk, itt igen mondta, hogy ilyen helyzet volt. Ilyenkor az orvosnak nincs kötelessége megállítani a kvázi beteget?
2: Vagy bocsánat, én is még hozzáteszem ehhez, hogy bevonhatja a játékengedélyt egy orvos?
3: Be, határozottan be. Tehát ugye annak idején biztos emlékeztek a veronai buszbalesetre, és akkor ott felmerült, hogy az apnoé szindróma esetén, tehát az apnoé szindróma fennállása esetén lehet-e vezetni? Na most akkor, amikor a veronai buszbaleset volt, akkor még nem volt tilos apnoé szindrómával vezetni. Egyébként most sem tilos, csak egy bizonyos készüléket kell használni, ami az alvást segíti, és van egy minimum időtartam, ameddig ezt használnia kell az ilyen betegségben szenvedők. De visszatérve Eriksenre, valóban a több évvel ezelőtti jelenet sokkolta a közvéleményt. Ugye egy paravánnal eltakarták, és csak azt láttuk, hogy a játékostársak, illetve az ellenfél játékosai is gyakorlatilag szó szerint halálsápadtak voltak, és akkor Eriksen életéért úgy kellett küzdeni, mint az oroszlán, és akkor az orvosok ezt meg is tették. Most viszont beépítettek neki egy olyan szerkezetet, ami tulajdonképpen nem okos óra, hanem egy okos pacemaker. Ugye most ez a Dánia-Ukrajna mérkőzésen volt, ahol a játékvezető, ha jól emlékszem, a 77.-78. percben lefújta a mérkőzést. Tehát ez is mutatja azt, hogy ő is megijedt. Tehát gyakorlatilag ő nem vette volna a lelkére azt, hogy egy olyan mérkőzésen, ahol ő a játékvezető, egy haláleset történjen. Tehát, Levi, válaszolva a kérdésedre, itt ugye a felelősségérzet, ugye a család iránti felelősségérzet ütközik a játék szeretetével. Azt hiszem, hogy egy élsportoló szuperlevi erre ragyogó választ tud adni, hogy mit jelent valakinek az, hogy játszon. Volt egy felmérés annak idején, a 2000-es évek elején, amely arról szólt, hogy olimpiai bajnok leszel-e, vagy 40 éves korodban meghalsz. A sportolóknak a nagy része azt választotta, hogy olimpiai bajnok szeretne lenni.
2: Hát én nem tartozom ezek közé. Tehát nekem a visszavonulás is, ahogy beszéltünk itt a családról, tehát a első gyermekem születése után fogalmazódott meg, hogy én visszavonulok, pedig nem volt egészségügyi problémám, stb. Tehát ha az az első, akkor az az első. De csak bocsánat, csak hogy még visszatérve az orvosoknak a felelősségére, tehát hogy ők bármikor mondhatják azt, például Eriksennek is mondhatja egy orvos, vagy egy grémium, vagy bármi, ahogy Csicsónak, Ocskai Gábornak is mondhatták volna, hogy te figyelj, bevonom a versenyengedélyedet, ne haragudj, nem fogsz játszani többet, kész. Tehát ilyenkor milyen eszközei vannak egy orvosnak?
3: Az, hogy nem engedi a versenyzést a sportorvos. Tehát gyakorlatilag ez nem kívánságműsor. Itt nem a beteg mondja meg, hogy ő életveszélyben lehet-e, avagy sem. Egyébként az érdekes, hogy itt is nagyon érdekes az orvosoknak a véleménye, mert valaki azt mondja, hogy ezzel a szerkezettel gyakorlatilag tényleg lehet játszani, és ugye ez is megmutatta a mostani eset, hogy a szerkezet működésbe lépett, működött, és Eriksen gyakorlatilag hétfőn már mosolyogva, jó kezéllyel nyilatkozott a dán válogatott orvosának.
2: És kedden mehet edzésre például?
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha én lennék az orvos, mint ahogy nem vagyok, én biztos, hogy nem engedném.
1: Na igen, mert...
3: Azért nem engedném.
1: Mondom.
3: Igen?
1: Nem csak, hogyha ilyen helyzetben...
3: Azért nem engedném, mert... Ilyen helyzetben.
1: Igen, hogyha, tehát jól működik, hogy az, hogy jól vizsgázott a szerkezet. Azt mondjuk, hogy ennek kvázi örülünk, megmentette az életét. És ahogy mondja a Levi is, hogy már ugye szuper, akkor lemegy kedden edzeni. Jó, jön ugye felkészülés, nyár, szeptembertől elkezd a Wolfsburgról játszani, és egy nagyon híres, mondjuk Wolfsburg Schalke meccsen, mondjuk mondtam valamit, rosszul lesz megint. Megint beviszik, és ő hétvégén megint otthon van. És a következő héten megint játszik? Meddig?
2: Megint működik a pacemaker.
1: Igen. Tehát, hogy ez tényleg játék az élettel meg a halállal, szóval nagyon-nagyon nehéz.
3: Bocsánat, egy nagyon, nagyon morbid vicc jut erről eszembe, ugye, hogy van egy idegenvezető, akinek van egy ernyője, és elmennek egy ilyen szafari túrára, és vannak ugye a növényevő orszarvúk és a húsevő orszarvúk, és megmondja a csoport tagjainak, hogy ha kinyitja az ernyőt, akkor mindenki a legközelebbi fára másszon fel, mert az a húsevő orszarva. És egyszer csak megjelenik az orszarvú a bokrok között, és az egész turista csoport ernyő nélkül fölmegy a fára. És akkor megszólal a túravezető, hogy emberek, hát mondtam, hogy kinyitom az ernyőt, csak akkor kell fölmenni a fára, hát ez egy növényevő orszarvú. Erre megszólal föntről az egyik turista, és ezt ő is tudja.
2: Igen. Zoli, nekem még egy olyan kérdésem van, hogy egy sportoló mennyire tudja kijátszani például a rendszert. Most teszem azt, hogy elmész egy orvoshoz egy ilyen problémával. Ő azt mondja, hogy te, én bevonom a játékengedélyedet, nem játszhatsz. És akkor utána pedig a játékos elmegy egy másikhoz, és addig járja az orvosokat, amíg valakitől mondjuk engedélyt kap. Tehát itt milyen kis kapuk vannak, vagy hogyha egy orvos már azt mondja, hogy bevonja az engedélyt, akkor ott vége? Nem mehetsz egy következőhöz, aki mondjuk megadja az engedélyt?
3: Mehet, de az az orvos, aki megadja az engedélyt, és ennek ellenére bekövetkezik a tragédia, azt úgy hívják, hogy halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés. Tehát ez a magyar BTK szerint 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény. Tehát nem játék. Tehát amelyik orvos megadja az engedélyt, és mégis bekövetkezik a tragédia, akkor ő büntetőjogi felelősséggel is tartozik.
2: De csak akkor, hogyha már egy orvos bevonta az engedélyt, nem?
3: Nem. Akkor,
2: ja, önálló, minden esetben.
3: Minden orvos önálló felelősséggel rendelkezik. Akár már korábban bevonták, akár korábban nem vonták be. Tehát az az orvos, aki megadja a versenyezhet, vagy a versenyengedélyt, az az orvos gyakorlatilag a szabadságával felel. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés egyébként egy nagyon-nagyon tág kategória. Ebből váltak ki egyébként a közlekedési bűncselekmények is, de az orvos az teljesen egyértelmű egy foglalkozás, és hogyha valaki a foglalkozása szabályait megszegi, és emiatt lesz egy tragédia, akkor azért büntetői felelősséggel is tartozik.
1: A klub oldaláról nézve, tehát a Wolfsburg oldaláról nézve, ez jelenthet-e, hogy mondjam, veszélyt számukra, illetve nem láttam, nincs itt az Eriksen szerződése, abban van-e ilyen kitétel, hogy ilyen helyzetben akár a klub meg is szüntetheti vele a szerződést, mert nem akar szenvedő alanya lenni, és rossz példája akár a sportban egy ilyen nem tudom, hibának, vagy nem is hiba, hanem hogy ha ő rosszul lesz, hogy az a klubra is mindenkire rossz fényt vethet.
3: Anélkül, hogy látnám és tudnám Eriksen szerződését, mert nyilván ez titoktartási klauzulával ellátva. De van a FIFA-nak és az UEFA-nak egyfajta standardje. Ez a standard pedig azt jelenti, hogy játékra képes állapotban kell, hogy legyenek. Tehát játékra képes állapotban, ez azt jelenti, hogy olyan állapotban kell, hogy legyen a versenyző vagy a sportoló, hogy adott esetben ő játékra kész legyen. És hogyha nincs meg ez a játékra képes állapot, akkor ez gyakorlatilag a szerződés megszüntetéséhez vezethet. Van egy nagyon fontos kérdés, vannak olyan klubok, amelyek azt mondják, amikor szabadulni akarnak a játékostól, hogy ő nem első osztályú színvonalú. Na most ez a fajta szerződés megszüntetés, ez abszolút törvényellenes, abszolút jogszabálysértő, mert ha eddig első osztályú játékos szintjén volt, akkor ezután is. Tehát ez nyilván egy más oka kötelemből. Ugyanakkor a szerződés a játékra képes állapotot minden esetben előírja. És ez a játékra képes állapot, ez jelenthet rövidet, tehát magyarán, hogy ne legyen részeg, ne legyen droghatása alatt, ne legyen kialvatlan, ne legyen fáradt, de azt is jelenti, hogy ne legyen olyan betegsége, amely például ahhoz vezethet, amely például Magyarországon, ez nem Magyarországon, hanem Portugáliában a Fehér Mikivel történt, azt ne felejtsük el, hogy ott is történt egy ilyen tragédia, vagy mondhatnám Magyarországon Siborás Gábor esetét, aki viszonylag már idősebben bekerült a válogatottba, egy edzésen rosszul lett, és gyakorlatilag, ha jól emlékszem, egy hét kóma után életét vesztette.
2: Nekem még egy olyan kérdés is fölmerül, hogy lehet az, hogy tényleg azért van itt egy nemzetközi szervezet. Nyilván az összes bajnokság valamilyen szinten külön működik, de hogy lehet az, hogy Olaszországban nem engedik Eriksent játszani, azért el is kellett igazolnia. Viszont Németországban, Angliában, Dániában, Hollandiában, tehát hogy a legtöbb helyen pedig engedik, de ugyanakkor meg valamilyen szinten nem, tehát nemzetközi téren egy kalap alatt vannak ezek a csapatok, tehát BL-be bármilyen ligában játszhat olasz csapat, angollal, némettel, stb. Tehát hogy ez hogy van ez a különbség megfogalmazva?
3: Nagyon érdekes felvetés, nekem sajnos, szerencsére, mert már hál' Istennek a kisfiamnak semmi baja nincsen, de neki kiskorában volt egy úgynevezett katéteres ablációja, ami azt jelenti, hogy neki bepörgött a szíve, és gyakorlatilag olyan adatokat produkált, mint hogy egy maraton futott volna. Na most akkor ő pont olyan korban volt, és olyan súlyban, tehát 20 kiló alatt volt, pont 19 volt, és ha jól emlékszem, akkor pont a korosztály is egy évvel alatta volt, ahol például Franciaországban nem csináltak volna meg ezt a műtétet, Amerikában viszont már az újszülöttel is megcsinálják. Magyarországon pedig dr. Prodán Zsolt, Környei László, elnézést kérek, mind a kettő kiváló szívsebész bevállalták azt, hogy ezt az egy évet gyakorlatilag kockáztatták. Nyilván azért, hogy az én kisfiam jobban legyen, azóta hál' Istennek semmi baja nincsen. Tehát gyakorlatilag a szívvel kapcsolatos bajok is eltérő módon kezeltetnek különböző országokban. Valahol, például az Egyesült Államokban gond nélkül, nincs ilyen korhatár és nincs súlyhatár. Viszont Franciaországban ott teljesen más a helyzet, ott van korhatár és van súlyhatár is a műtétre. Most, ha a műtétre van, akkor akkor nyilvánvalóan a játékra is eltérő lehet az országok szabályozása.
1: Hát igen, lehet. Te mit érzel? Nyilván nem tudjuk, hogy mi lesz. Wolfsburg léphet esetleg szerződésügyen vagy felfüggesztésügyben?
3: Igen, határozottan igen. Ha én lennék a Wolfsburg felelős vezetője, én lépnék, leülnék Eriksennel, és nem kísérteném a sorsot még akkor sem, hogyha ez a szerkezet működött. Ez a szerkezet egy fantasztikus szerkezet, és egy nagyon okos műszer. Ugyanakkor semmi esetre sem kockáztatnék, hiszen valami miatt rosszul lenne. Tehát valami miatt megint megtörtént az, igaz, hogy sokkal kevesebb ideig, mint ami korábban az Európa-bajnokságon, és amit nem kívánok senkinek, mert én is láttam ezt a mérkőzést, és elképesztő volt. Tehát elképesztő volt a falfehér, aggódó játékosokat látni, és az is elképesztő volt, hogy egy paraván mögött valakit újraéreztenek a futballpályán.
2: Meg hát gondolom azért egy ilyen szerkezet nem feltétlenül az extrém terhelésre van kitalálva. Tehát gondoljunk csak bele, hogy hány olyan alkalom van, amikor tényleg valaki infarktus kap, összeesik, és még a defibrillátor sem segít neki. Tehát ez azért nem hiszem, hogy folyamatos extrém terhelésre van kitalálva.
3: Ebben teljesen igazad van, és ott van az a, ha ott van az az 1%, 10% esély, akkor sem szabad kockáztatni. Sándor Györgyöt, a kiváló humoralistát szeretném idézni, az emberért minden áldozatot meg kell hozni, csak ember áldozatot nem.
1: Nagyon nagy. Nagyon nagy. Szép gondolat is. Ő mondta, igen, ő is mondta, hogy fiatalok, a jövő a tiétek. Régen nekünk mondták ugyanezt. Szóval...
3: Úgy volt, hogy a miénk lesz.
1: Régen úgy volt, hogy a miénk lesz, igen. Szóval, Zoli, nagyon szépen köszönjük, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek az ügynek is a folytatása, meg az, hogy június
3: 11... Bocsánat, egyet hadd kérdezzek, ti mit döntenétek, mert ezt...
1: Kinek
3: ezt
1: a helyében? Eriksen helyében, vagy a klub, vagy...
3: Eriksen helyében, és a klub helyében.
1: Én ezt mondtam, de azt gondolom, Levis ugyanezt mondta, nem volt kérdés, azonnali abbahagyás. Tehát amikor van már két gyerek, amíg nincs gyereked, akkor is felelőtlenség a saját életeddel játszani szerintem.

0: persze, persze, azért. Hát nézd, én Mbappét nagyon szeretem. A véleményem az, hogy nagyon korán lett világbajnok. Tehát nagyon hamar elérte azt, amit egyébként egy sportoló, például Messi, csak egész a pályafutása vége felé ért el. De én nagyon szeretem az ő játékát, és általában játékosokhoz kötöm a szurkolásomat. Hát lett volna még egy játékos, akihez kötöttem volna, mert én kapus voltam, Donnarumma, de ugye az olaszok nincsenek kinn a VB-n, egyébként hihetetlen nemzeti tragédia az, hogy ők nincsenek kinn. Tehát én nekik szurkoltam volna egyébként, most pedig Mbappé miatt egy kicsit a franciáknak, és egy kicsit a spanyoloknak.
1: Nagyon eső. De ha ők is kiesnek, akkor viszont az angolokat is kedveled, és nagyon szeretnéd, hogy az argentinok...
0: Van egy az angolokat azért kedvelném, mert 1966 óta ugye ők nem nyertek világbajnokságot, és mindig ott voltak az EB-döntőben, és 11-esekkel kaptak ki, tehát az angoloknak elvileg már azért járna valamilyen aranyérem. Tehát
1: hát, ha így lennék,
0: Igen, attól sem lennék szomorú, hogyha ha esetleg ők ott lennének az élen, vagy esetleg a döntőben.
1: Na, de 11-től pedig lehet izgulni, és lehet nézni a meccseket. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, Zoli. Jó világbajnok, világbajnokság nézés. Szevasz,
2: köszönjük szépen. Zoli,
1: köszönjük. Szia, dr. Borbély Zoltánnal. Beszéltünk az Eriksen ügy kapcsán, és tulajdonképpen ő is hát így vélekedett, hogy már van az embernek gyermeke, és családja, akkor kutya kötelessége róluk gondoskodni, és azt előtérbe helyezni. Várjuk, hogy mi lesz a folytatás az Eriksen ügynek, meg persze várjuk, hogy folytassuk a műsort, hamarosan mindjárt jövünk vissza, 8 óra 1 perc van.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy

0: pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
2: A Duna napok az kihagyhatatlan.
1: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
3: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
1: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel. A stúdióban Harsány Levente és Szuper Levente. Érkezik a Nemzeti Sport jegyzet, benne Somogyi Zsolt gondolataival.
5: Szívügy Somogyi Zsolt jegyzete. Ijesztő jelenet. Christian Eriksen összeesett a pályán futballmérkőzés közben. Szörnyű hír, és sajnos több ilyen jelenetet láttunk már. Nekünk elég Fehér Miklósra gondolni, aki 2004 elején a Benfica játékosaként hunyt el meccs közben. Eriksen az Odenzében rendezett dán-ukrán felkészülési mérkőzésen vesztette eszméletét, és a két csapat játékosai leírni is borzasztó, rutinosan állták körül a bajba jutott játékost, akinek a megmentésén az orvosi stáb tagjai dolgoztak. Már van ebben gyakorlatuk. A középpályás 2021-ben már összeesett a pályán, megállt a szíve a dán-finn Európa-bajnoki mérkőzésen. Így, ha az eset megrendítő is volt, meglepetnek senki sem tűnt. Most a futballista magához tért, lesért át a pályáról, és a kórházból üzent, jól van, minden rendben. A koronavírus járvány miatt 2021-ben rendezett 2020-as EB idején Christian Eriksen a milánói Inter játékosa volt, de az olasz szabályok nem teszik lehetővé, hogy ilyen szív problémával pacemaker beültetése után bárki pályára lépjen bajnoki mérkőzésen. A futballista Angliába igazolt, és ez már akkor sem volt igazán érthető, ha az olasz élvonal tempója kockázatos egy szívbetegnek, hogy engedik játszani a Premier League-ben, a világ egyik legintenzívebb, a szervezetet leginkább igénybe vevő bajnokságában. A Brentford, majd a Manchester United labdarúgójaként, ha játszott, örömmel látták őt a drukkerek, mindenki tudta, mind ment keresztül. Az előző idényben a szintén nem a séta tempójáról ismeretes Bundesligában szerepelt. Igaz, a kieséstől nem tudta megmenteni a Wolfsburgot, és most az évad végén, a nyári pihenő kezdete előtti napokban ismét rosszul lett a pályán. Alig, hanem természetes reakció, ha az emberben felötlik a kérdés, megéri? Érdemes folytatni? Nem a tűzzel, egész pontosan a saját életével játszik Eriksen, ha játszik. Ez már nem játék, hogy kikeveredjünk a szójátékból, de tényleg, ezt a helyzetet tényleg illik komolyan venni. Nem kétséges, Christian Eriksent gyakori és alapos orvosi ellenőrzés után engedik futballozni, és világos, nagyon szeret futballozni, mondhatni, nincs szíve, jaj, abba hagyni, de félő, esetében túlságosan nagy a kockázat.
0: Ez volt a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kazaksztán ellen lép pályára ma labdarúgó válogatottunk. Története során először lett bajnok az Újpest a férfi futszál NB1-ben. Elhunyt idősebb Mihalec István. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Tegnap csaknem 5000 néző előtt tartott nyilvános edzést a magyar labdarúgó válogatott a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben ma 19 órától Kazaksztán ellen játszik felkészülési mérkőzést nemzeti csapatunk. A szurkolók jelképes 125 forintos áron tekintették meg a gyakorlást abból az alkalomból, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. A ma esti meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosát, Tóth Alexet Péter Ágoston kérdezte.
2: A játékosoknak többnyire vannak kedvelt és kevésbé kedvelt stadionjai. Neked milyenek voltak a nagyerdei túrák, és milyen most a válogatottal birtokba venni?
3: Jó, egyébként nagyon szeretem ezt a stadiont. Jó a talajminősége is, meg szerencsére vannak jó emlékeim is itt a Fradival. Izgatottan vártam.
2: Találkozhattok a szurkolókkal, állítólag több mint 4000 ember látogat ki, hogy megnézze az edzéseteket.
3: Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és jó érezni, hogy ennyien állnak a csapat mögött.
2: Idén már 3 válogatott mérkőzést láthattunk, mind a 3-szor kezdők. Kaptál lehetőséget, rád fért?
3: Igen, abszolút, azért nem ez volt a legkönnyebb fél évem, de ide mindig szeretek jönni a válogatottba, és mindig nagyon élvezem az itteni meccseket.
2: És mennyire sikerült élni vele eddig, hogy érzed?
3: Azt a szövetségkapitánytól kell megkérdezni, ő tudja.
2: De te élvezed a játékot, mert nyilván vannak újdonságok is, újoncok is, mennyire működnek az automatizmusok középpályán?
3: Főleg most a barátságos meccsek azért a tesztidőszakról is valamennyire szólnak, sok új játékos van, de szerintem mindenkivel könnyen megtaláljuk a közös hangot.
2: Nagyot harcoltál a második gól előtt az előző mérkőzésen, megköszönte Barni?
3: Ő is beletette a maga részét, örülök, hogy meg lett az első gólpasszon itt a válogatottba. Ezzel is már remélem átszakadt égát, és csak több fog jönni.
2: Márko Rossi nemrég arról beszélt nekünk, hogy soha nem volt ennél bőségesebb és minőségibb választék, ami a középpályát illeti. Te mit gondolsz, és milyen ebben benne lenni?
3: Én is érzem, hogy egyre többen vagyunk, és mindenki nagyon jó minőséget képvisel a csapatba. Ez egy kellemes gond a szövetségi kapitánynak, hogy ilyen sok és jó minőségű játékos közül válogathat.
2: A kazak csapat milyen stílust képvisel, mennyire lesz más, mint az előző meccs, mire kell készülnetek?
3: Levideóztuk őket, megnéztük, mik az erősségeik és gyengeségeik, készülünk rájuk is, úgy, mint bármelyik másik meccsre.
1: Tóth Alex után a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya Márko Rossi is beszélt várakozásairól a ma esti Kazaksztán elleni mérkőzéssel kapcsolatban.
4: Stiamo dimostrando di trovare questo.
5: Keressük a fiatalokat, próbáljuk a legtehetségesebb fiatalokat megtalálni és behívni a válogatottba. Néhányan játszani fognak Kazaksztán ellen, és olyan fiatalokról van szó, amelyekben nagy potenciál rejlik. Meglátjuk azt, hogy hogyan fogják kihasználni az általam adott lehetőséget. Mi egy olyan csapat vagyunk, aki próbálja kiküszöbölni a hibáit, és próbál javítani a játékán. A mérkőzés illetően természetesen jó szeretnék szerepelni. A prioritás az, hogy elkerüljük azt, ami a finnek elleni mérkőzés utolsó 20 percében történt. Tehát gyakorlatilag 3 kontraik volt a finneknek, és nem engedhetjük ezt meg magunknak, nem engedhetjük meg ezt az ellenfeleinknek, úgyhogy erre kell a legjobban figyelni. Mi szeretnénk irányítani a játékot, szeretnénk labdát birtokolni, és természetesen egy támadó szellemű játékot szeretnénk produkálni.
1: A Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya Márko Rossi mellett a kazak csapatot irányító Talgat Bajsufinov is elmondta együttesének, miért fontos a mai találkozó.
6: Енді дұрыс сіз айтқаныңыз, мына бүгінгі
7: a magyar válogatott elleni mérkőzés a Nemzetek Ligájára való felkészülésünk szempontjából fontos. Nagyon erős és stabil csapatról van szó. A csoport ellenfeleink közül a favorit szlovákokhoz tudnám hasonlítani a játékukat. Nagyon tiszteljük őket, és ez a mérkőzés jó motiváció a csapatom számára. Ezen a találkozón megfelelő képet kapunk majd arról, hogy hol tartunk a munkában. Ugyanakkor szeretnénk a saját játékunkat játszani. Bárhogy is alakul a mérkőzés, bármi is lesz az eredmény, szeretnénk megmutatni a képességeinket.
1: A csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt álló válogatottak felkészülési találkozóin Hollandia, Üzbegisztán 2-1, Franciaország, Észak-Írország 3-1 és Spanyolország, Peru ugyancsak 3-1. Viharos időjárást jósolnak a futballvilágbajnokság nyitó mérkőzésének idejére Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint komoly esőzés és zivatar várható a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó alatt, a főváros egyes részeire pedig narancssárga riasztást adtak ki. Simek Péter és Fehér Csaba is az Újpest labdarúgó utánpótlásában dolgozik tovább. Simek az akadémia vezetőjeként, míg Fehér tehetségfejlesztési igazgatóként csatlakozik a klubhoz. Rajtuk kívül Sontra Tamás, mint operatív vezető tevékenykedik majd, Kulcsár Árpád pedig a szakmai igazgatói teendőket látja el a Liláknál. 79 éves korában elhunyt idősebb Mihalec István, a Zalaegerszeg labdarúgó csapatának egykori játékosa és vezetőedzője. Az NB1-ben 1972 és 1983 között 280 mérkőzésen erősítette az együttest, és 46 gólt szerzett. Szakvezetőként irányította a ZTE-t, a Haladást és a Nagykanizsát. Fia, ifjabb Mihalec István szintén edzősködött az első osztályban. Története első bajnoki címét nyerte az Újpest a férfi futsal NB1-ben, miután a döntő negyedik összecsapásán 5-2-re győzött a Nyíregyháza vendégeként, így 3-1-re bizonyult jobbnak az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A bronzéremről 5. mérkőzés dönt majd a futsal bajnokságban, mivel a Veszprém 3-1-re múlta fölül a Deac együttesét Debrecenben, 2-2-re alakítva ezzel a párharc állását. Suscsák Máté 2 góllal vette ki részét az újpesti sikerből, a játékost Gozsovics Dávid szólaltatta meg.
8: Az előző 2 szezonban is döntőt játszottál, viszont azokat elveszítetted. Ezeknek fényében is, és a szezon teljesítésben is, hogy értékeled? Illetve hogy érzed magad ez a bajnoki cím után?
9: Szerintem én még fel sem fogtam. Nagyon örülök. Nagyon sok meccs van az elmúlt időszakban, a lábamban és a csapat lábában is. Azt gondolom, hogy rendkívül hosszú szezon tudtunk le, akár az Európa-bajnoksággal együtt is. Büszke vagyok mindenkire, és amit nyilatkoztam az előző meccs után is, hogy mindenki fejben oda tette magát, kipihente, összeszedett volt, és ehhez gratulálok mindenkinek.
8: Csapat! Hát nagyjából ennyit a csapat összetartásról, hogy látszik, hogy mennyire vagytok egy család.
9: Így van, lesz egy 3 órás utunk hazafele, az összes létező benzinkúton valószínűleg kérni fogják a kollégák, hogy álljunk meg, de ez a nap talán erről szól, sőt, még lehet ez a következő pár nap is, szerintem megérdemeljük.
1: Az újpesti Suscsák Máté után következzen a Nyíregyháza vezetőedzőjének, Lovas Norbertnek az értékelése. A szakember szintén Gozsovics Dávidnak nyilatkozott.
8: Ezt a döntőt most nem sikerült megnyernetek, de fel lehet úgy fogni, hogy azért előre léptetek a 2 bronzérem után. Ezüstérmesek vagytok, így nézve a képet, hogy értékeled ezt a szezont?
10: Mindig a meccs hatása alatt vagyok, és nem szeretnék most így értékelni, inkább csak nagy köszönetet szeretnék mondani a játékosaimnak. Igazi hősök voltak, hosszú volt a szezon, nagyon nagy gratula nekik, mert nehéz volt. Rengeteg olyan dolog volt, amit kívülállók nem tudnak, de igenis megcsináltuk ezt az ezüstöt, és nagyon gratulálok nekik.
8: A meghatózottságon felül a jövőt nézzük, te maradsz a vezetőedző az építkezésről, tudsz már valamit, új játékosok érkezését?
10: Az előbb kihagytam a legfontosabbat, a közönséget. Nagyon köszönjük nekik, mert hatalmas élmény volt. Nagyon sok feszültség van bennem, azért is sírok egy picit. Persze a jövőt azt tervezzük, csináljuk, jövőre megnyerjük.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Udvardi Panna bejutott a Hertogenbosban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután 2 játszmában legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát a nyitó körben. Marozsán Fábián viszont az első fordulóban búcsúzott a stuttgarti füvespályás tornán, mivel 7-6-6-3-ra alul maradt a belga Gauthier Onklennel szemben. A világranglista élére került Kós Hubert 200 méteres hátúszásban. Olimpiai bajnokunk az Egyesült Államokban, Austinban érte el a távidei legjobb eredményét. A 23 éves versenyző 1 perc 54,85 század másodperces idővel csapott célba. Hatalmas mezőny, 240 versenyző vesz részt a ma kezdődő és szombatig tartó budapesti 5-tusa világkupa viadalon, amelyen 8 női és 9 férfi sportolón képviseli a magyar színeket, és amelyre pénteken Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is ellátogat a bokcsarnokba. Olimpiai bajnokunk Gulyás Michel ezúttal nem indul a versenyen, bár nincs súlyos sérülése, de pihen, mert fontosabb számára az Európa-bajnokság és a világbajnokság. Ott lesz viszont a mezőnyben, a sorozatban idén már arany és ezüstérmet is begyűjtő Guzi Blanka, akivel Kreisz Bálint beszélgetett.
11: Abszolút egy egészséges önbizalommal telve jöttem most a versenyre. Fura érzés, hiszen a világranglistát nem gyakran vezettem eddig az életemben, és az, hogy most hazai környezetben tudok majd versenyezni ezekkel az érzésekkel, újabb ajtót nyit meg, legalábbis a tapasztalatszerzésben, amit én nagyon-nagyon szeretek, hogy minél újabb tapasztalatokat gyűjteni, lehet ezt teherként is felfogni. Jelen pillanatban azt érzem, hogy ez inkább egy lehetőség, mint sem egy teher.
12: A bolgár verseny óta azért volt olyan, hogy egy nehezebb napon, amikor lefárasztott az edzés, akkor hazamentél és megnézted a világranglistát, hogy na, ezért megéri csinálni.
11: Külön így nem kerestem rá, de szembe találkoztam a fotómmal, mint világranglista egyessel. Kifejezetten nem nézegetem ezeket így a szabadidőmben, az sem egy megoldás, hogy elbújok ezek elől, mert az is egy szorongást tud okozni, hogyha csak így hirtelen felbukkan.
12: Az elmúlt hetekben egy különleges edzésmódszerrel készültél, ez pontosan hogyan néz ki, mit akar ez?
11: Semmi ördöngősége nincsen, annyit jelent, hogy messze még a szezonnak a vége, és a főversenyek gyakorlatilag most jönnek, nem lenne túl ideális, ha most elfogynék itt még idő előtt. Ezért egy picit próbáltunk belecsempészni állóképességi munkát. Én azt érzem, hogy nem vagyok most olyan gyors, viszont ami a jó, hogy nagy teherbírással rendelkezem, és jó erőben vagyok azért. Bízom benne, hogy ez is elég lehet majd ahhoz, hogy döntőbe jussak, és ott pedig akár egy éremért küzdhessek.
12: Szeretnéd teljesíteni a kollekciót? Itt van egy arany, ezüst.
11: Abszolút, ezt mondtam is viccesen, hogy én szeretem a jópofa dolgokat, úgyhogy egy bronzéremmel jó lenne kiegészíteni eddigi arany és ezüstös éremkollekciót, viszont hogyha az arany vagy az ezüst lenne előttem, ezért nem tartanám vissza magam, de én azt mondom, hogy tartsunk ott, egy döntőig el is kell jutni, és talán ez a nehezebb része, hogy el is kell odáig jutni.
1: Az ötösázó Guzi Blankát hallották. Végül arról, hogy a Ferencváros jégkorong csapatához szerződött Schleckmann Márk. A 24 éves csatár kölcsönben két mérkőzésen már játszott a zöldfehéreknél, és az előző 6 idényt a Budapest Jégkorong Akadémia együttesében töltötte. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Balaton parton.
1: Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Vízilabda.
1: Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Története során először lett bajnok az Újpest a férfi futszál NB1-ben. Felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását a parlament. Napos, meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
5: Tegnap csak nem 5000 néző előtt tartott nyilvános edzést a magyar labdarúgó válogatott a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben ma 19 órától Kazahsztán ellen játszik felkészülési mérkőzést nemzeti csapatunk. A szurkolók jelképes 125 ezer forintos áron tekinthették meg a gyakorlást abból az alkalomból, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. A mai esti meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt álló válogatottak felkészülési találkozóin Hollandia, Üzbegisztán 2-1, Franciaország, Észak-Írország 3-1, Spanyolország, Peru 3-1. Története során első bajnoki címét nyerte az Újpest a férfi futszál NB1-ben, miután a döntő negyedik összecsapásán 5-2-re győzött a Nyíregyháza vendégeként. Így 3-1-re bizonyult jobbnak az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A bronzéremről 5. mérkőzés dönt majd a futszálbajnokságban, mivel a Veszprém 3-1-re múlta fölül a Deac együttesét Debrecenben, 2-2-re alakítva ezzel a párharc állását. A világranglista élére került Kós Hubert 200 méteres hátúszásban. Olimpiai bajnokunk az Egyesült Államokban Austinban ért el a távidei legjobb eredményét. A 23 éves versenyző 1 perc 54,85 század másodperces idővel csapott célba.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A szabályozás azokra a szerződésekre vonatkozik, amelyekre a 2014-es és 2015-ös deviza alapú kölcsönök forintra történő átváltásáról szóló törvények hatálya kiterjed. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára, ezért a kapcsolódó ügyekben a bíróságoknak fel kell függeszteniük a folyamatban lévő pereket. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. A képviselők megvitatják a szuverenitási védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot is. A hivatalt azért szüntetnék meg, mert tényleges közfeladatot nem lát el. Létrehozásának valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, valamint egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Már elérhetőek a májusban esküdtett, valamint a leköszönt országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók vagyonnyilatkozatai. A dokumentumhoz csatolniuk kell a velük élő házas vagy élettársuk, valamint gyermekeik vagyonnyilatkozatát is. A dokumentumok a parlament.hu oldalon olvashatók. Több mint 16 kg kábítószer gyanús anyagot foglaltak le kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtér igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vettek őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfit lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglalták.
4: Közlekedés.
5: Korábban kigyulladt egy kamion az M0-as autóút déli szektorában, az M5-ös és az M51-es csomópontja között, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás meghaladta 8 kilométert, valamint ez kihat az M5-ös autópálya forgalmára is.
4: Időjárás.
5: Országszerte derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Délután főként a Kisalföldön, valamint az északi középhegységben lehetnek elszórtan záporok. A nap folyamán 29-34 fok várható, majd holnap egy gyenge hideg fronthoz kisebb lehűlést.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek a Nemzeti Sportrádió. Benne pedig a Sportreggel Szuper Levivel. Hello Levi, jó reggelt!
2: Szia Levi, jó reggelt kívánok neked is!
1: És június 9-ét írunk, hamarosan vége az iskolának, lassan-lassan szülők is örülhetnek, mert wow, jön egy 2,5 hónapos szünidő, amikor a gyerekkel valamit tenni kell. Itt van velünk a vonalban Újvári Máté. Hello Máté, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok Levi!
2: Szia Máté!
1: Hello Levi, igen. Na, ti mennyire várjátok a nyarat? Amikor tudtok pihenni.
3: Hát figyelj, a családom kevésbé vártam, mert ugye én holnap repülőre szállok, és másfél hónapon keresztül kicsekkolok így a család életből. Ettől függetlenül már természetesen különböző táborok le vannak szervezve. Foci tábor, ilyen tábor, olyan tábor. Nem egyszerű egyébként, abszolút nem egyszerű szerintem.
2: És már előre sok sikert kívánsz a család többi tagjának.
1: És majd
3: jövök. Igen, igen, szerencsére be tudjuk vonni az én szüleimet is, meg anyósomékat is, sogort is, úgyhogy mindenki, aki él és mozog, tulajdonképpen most be lesz vonva addig, amíg én futballmérkőzéseket közvetítek.
2: Konkrétan elmondható, hogy a család élete rólad szól.
3: De csak ebben a másfél hónapban, nem, egyébként nagyon támogatóak természetesen. Szerintem ezt ti is tudjátok, akár a sport, akár a média világából jöve, hogy azért ez nehéz lenne megfelelő családi háttér nélkül kezelni. Főleg akkor, hogyha az embernek gyereke vagy gyerekei is vannak.
1: Annélkül szinte lehetetlen. És akkor most rá is kapcsolódnánk, az első témákra kíváncsiak vagyunk a véleményedre, hogy Eriksen esetéről van szó, szintén család, és mi ugye innen közelítettük meg Szuper Levivel, hogyha valakinek van már egy vagy két gyereke, vagy több, teljesen mindegy, akkor már nem feltétlen csak önmagáért felel. És ugye kicsit felőtlennek éreztük mi, hogy az első rosszul léte után, ugye, amit 5 évvel ezelőtt volt, most itt volt a második is, de ő nagyon szeretne játszani. Élete a játék, és tulajdonképpen ez alá von be mindent, és ő még szerintem ezek után is szeretne játszani, ugye most a kórházból is adott nyilatkozatot, meg az orvos is mondta, hogy köszönjük szépen, jól van, ez a beépített úgynevezett ilyen mini defibrillátor, ami a szívében van, ugye adott egy jelet a szívének, ezért nem lett rosszul, tehát jól működött egy ilyen okos pacemaker, tehát minden rendben van, most volt az rosszul lét, és akkor tulajdonképpen leegyszerűsítve, most akkor mi van? Jövő héten újra edzek, aztán majd kezdem a szezont szeptemberben. Nálad milyen érzéseket, gondolatokat hozott ez a történet?
3: Hát egyrészt adjunk hálát, hogy életben van továbbra is, és nem történt tragédia, szerintem ez a legfontosabb. Én egyébként őszintén szólva az első hasonló esetet követően, hogy ami néhány évvel ezelőtt történt az Európa-bajnokságon, én azt követően azt gondoltam volna, hogy ő így visszavonul, és hogy élvezi akár a család életet, akár nem tudom, most marad a válogatottnál vagy a klubnál, de hogy nem szeretne már tovább profi szinten játszani. Valahol értettem még azt a fajta, nem tudom, tacot, motiváltságot, és nyilván nagyon nehéz is lehet egy ilyen szituációban megfúzni a határt, de én is azt gondolom, hogy azért, ha az embernek vannak szerettei, és történik egy ilyen dolog, akkor lehet, hogy egy picit újra kellene ezt értékelni, vagy értelmezni, és azt mondani, hogy örüljünk annak, ami van, és ne feszegessük, ne húzogassuk állandóan az oroszlánnak a bajszát, és akkor egy kicsit visszavéve az életből, meg a tempóból más típusú, nem tudom, munkát keresni ilyen szempontból. És mondom ezt úgy, hogy tényleg senki nem vagyok itt a történetben, de hogy ez most már pár éven belül másodszor fordul elő, nem szerencsés, ugye? Tehát, hogy én most ebben az esetben viszont tényleg azt mondanám, hogy szerintem szögre kellene akasztani, és akkor valamilyen más munkakört találni, amivel kiváltja azt a fajta valószínűleg ürtés hiányt, ami ugye a profi pályafutásának a végével fog keletkezni, de hogy örülni kellene annak, hogy van még továbbra is közöttünk Eriksen.
2: Hát hamarosan kiderül, ugye a Wolfsburg nem sokára megkezdi a nyári felkészülés, mert már július 4-én edzőmeccset játszik, mert augusztusban pedig már ugye német kupameccset is kell játszon, úgyhogy itt nem, egy hónapon belül itt
1: A Wolfsburg oldaláról is jöhet egy szerződés, bontás, vagy alakulás. Erről beszéltünk, gondolkodtunk, ugye erről még Borbély Zoltánnal is beszéltünk, és ő is azt mondta, hogy lehet a csapat részéről is egy új szerződés ajánlat, hogy ezt másképp fogják fel, mert nem tenne jót sem neki, senkinek, ha egy tragédia történne a pályán, szóval ezt igen érdemes átgondolni. Reméljük, hogy ezt más oldalról is megközelítik, és megközelíti ő maga is inkább a gyermekei, a 6 és 8 éves kisgyermekei vannak, tehát inkább azért velük kellene a kertben focizni, abból biztos nem lenne probléma. Legalábbis mi így gondoljuk, de várjuk a folytatást az ügyben. Aztán kicsit beszéljünk Monakóról, a Forma 1-ről, a Roland Garrosról. Most nagyon Franciaország felé vette az irányt a sport a hétvégén, miközben Zverev megnyerte az első Grand Slam trófáját addig Monakóban. Én csak annyit láttam, hogy gondolom a sportákhoz sokat értő hölgyek ilyen kis csónakokon iszogattak bizonyos almafröccsöket, és nagyon jól el volt. És nem is nézték, érdekes, hogy nem is nézték a futamot. Hogy ennyire nem érdekli őket.
3: Most azt hiszem, nagyon meglesztél ezzel, hogy esetleg nem a futamra koncentráltak, megmondom őszintén.
1: Hát fél, ha arról beszélünk, hogy Las Vegas és Forma 1 és pénzszórás, tehát ez Monaco most őszintén, hát most nem akarok tornockanit a babérére törni, de hát ez most hogy? Tehát mi van itt pénzben, hírnévben, ismert emberek felvonulásában, futamban, szóval őrület, amit tud ez a Monaco
3: irányítani. Ez teljesen az, ráadásul ugye Monacónak megvan az a szépsége, hogy annyira közel tudsz kerülni effektíve a Forma 1-es pedok bejáratához, úgy, hogy egyébként nincsen semmiféle jegyed és jogosultságot belépni, mint kb. Sehol máshol. Tehát ugye itt minden egyes szurkoló, aki csak teszi vagy teheti, megpróbál annyira közel férkőzni, hogy amikor kijönnek a versenyzők, és vagy ezek az általad is említett ismert emberek, akkor ugye rögtön lecsapjanak rájuk, és autogram meg selfie menjen. De hogy egyébként ezek az általad említett csinos hölgyekre, hogy visszacsatoljak, én életemben először, amikor a monakói Forma 1-es utamon jártam, akkor az akkori operatőr Szabó Bicok Szilárd fölkészített rá, hogy figyelj, itt vasárnap hisztéria lesz a pedokban, boldog-boldogtalan be akar majd jönni, és azt se tudod, hogy mi fog történni. Elmondom, jó, persze, biztos, hogy költői túlzás. Igen. És konkrétan reggel 8-tól egészen a futam leintésig jöttek be az emberek, jöttek be a top modellek, akik vagy híresek voltak, vagy nem tudni, viszont bárki, aki belépett, a fotósok őrült kattogásokba kezdtek, tehát mint az őrült, tényleg gyomták azonnal, hogy nehogy lemaradjanak, meg az operatőrök is, de 10-ből 8-szor az történt, hogy bejött valaki, fölvették őt, lefotózták, kiment vagy elment, és egymásra néztek a fotósok meg az operatőrök, te figyelj, ő ki volt?
2: Ez ki volt?
3: Fogalmam sincsen, de inkább fölvettem meg, lefotóztam, inkább legyen meg a kép, tudod, nehogy kiderüljön, valami nagyon híres modellről van szó, úgyhogy ez is Monakónak egyébként a szépsége, hogy nem tudhatod, hogy éppen ki jön veled szembe.
1: Hát de őrületem, olyan rég itt volt egy olyan amerikai influencer, akiről csak a kisfiam tudta, hogy ki, meg hát még több milliárd ember a Földön, fogalmam nem volt, és itt járt kelt Budapesten, és vették, és élőben nyomta, hogy beül egy kocsiba, Halászbástán neki felugrik egy körre, és kérdeztem a fiam, hogy ki ez a hülye? Már nem tudtam más mondani, apa ne
3: hülyeskedj. Ő nem az ilyen. I Show Speed volt esetleg a Cristiano Ronaldo mezben?
1: Nem.
3: Jó kérdeztem, mi?
1: Nem, egy színesbőrű srácról beszélünk, és hát azt mondta a fiam, aki 17 éves, és ez már bocsánat, jobban ért, mint mi, hogy apa, ő arról híres, hogy jóképű, magas, és itt megállt a fiam az elemzésben, aha. És erről, most és ezért követik, mondok, 800 millióan?
2: Érdekel az, hogy fiam, én is jóképű és magas vagyok.
1: Nem, mondtam, hogy ő az, én nem, tehát én sem magas
3: vagyok. Nem követtek 800 millióan? Most egy picit elszamaradtam azért.
1: Nagyon kemény, szóval súlyos követőbázis. Na ezért mondom, tehát lehet, hogy mi már nem tudjuk, hogy ki az, aki belép egy Forma 1-es padokban, de szerintem azért azt ti, meg a többek igen, de tény, hogy ott nagyon nagy az átmenő forgalom. Ennek megfelelően egy izgalmas versenyt szerintem láthattunk már, aki én a Roland Garrost néztem közben, és ugye Antonelli sorozatban 5-5-ször nyert.
3: Ami azért,
1: egy kicsit szerintem tekintélyt parancsoló.
2: Olyan, mint a Schumacher érában, hogy a olasz és a német himnusz csak fordított sorrendben most már mindig.
1: Igen.
3: Abszolút, hát ez történik akkor, amikor valaki nagyon elkapja a fonalat, és a csapattársad meg bár jól kezdi a szezont, Russellre gondolok természetesen, nem tud egyé válni az autóval, mert ugye most ezek mentek itt Monakóban is, hiszen Monakó azért arról is híres, hogy a szombat igazából a vasárnap, tehát az időmérőt kell megnyered ahhoz, hogy kifejezetten jó teljesítményt tudja nyújtani, hiszen előzni gyakorlatilag sajnos lehetetlen ebben az új szabályrendszerben ezekkel az autókkal továbbra is. És ugye az időmérő az egyébként brutális volt, tehát aki figyelte vagy látta, az azt látta, hogy az utolsó egy percben négyszer is változott az első helyen az állás, és Antonelli az utolsó utáni pillanatban néhány ezred másodperccel úszta be Monacót. Azért azt halkan megjegyzem, hogy második Forma 1-es szezonjában elmondhatja azt magáról többek között, mert számtalan rekordja van, hogy Monacóban behúzta a pole pozíciót és megnyerte a futamot. Tehát, hogy ez egy olyan, hogy mondjam, bakancslistás teljesítmény, hogyha valaki elkezdi a Forma 1-et, vagy bekerül egyáltalán a Forma 1-be, vagy kicsiként arról álmodik, hogy egyszer majd ott tud jelen lenni, akkor a világbajnoki cím mellett általában a monacói siker van még ott ezen a vonatkozó ranglistának az élén, amit így hát egyszer jó lenne kitipálni. Na most ő 19 évesen ezen is túl van.
1: Kemény. A Forma 1-es pályák közül melyik az úgynevezett legelérhetetlenben, vagy melyiknek van a legnagyobb dicsőség, amit megnyer? Van-e egy ilyen erős sorrend?
3: Monacó. Figyelj, Monaco egyértelműen top 3, ezen kívül Suzukát szokták emlegetni, ha? A japán nagy díjat, mert az versenyzői szempontból még elképesztően egy igénybevételt jelent, meg mindenféle kvalitás kell hozzá. Az európai versenyek közül Monacon kívül pedig még azért Monzát is szokás mondani, meg a belga nagy díjat, már csak az Orúznak a bevétele miatt, ami ugye rögtön a startot követően egyik, hanem a legikonikusabb kanyar kombináció a formájnak, úgyhogy azért Monaco egyértelműen top 3-as ilyen szempontból.
2: Most Máté, mi a helyzet ezzel az elromlott burkolattal ott az ideális éven? Mert nekem szent meggyőződésem
1: az,
2: hogyha ez nem Monacóban történik, akkor szerintem ott vége a futamnak, és óriási balhé és felháborodás. De ezen úgy nagyon könnyen átsiklott úgy mindenki, hogy hát följött ott az aszfalt, nem probléma, pedig már Hülkenberg is jelezte a parádén, és már ott a verseny előtt jelezték a pilóták, hogy hát ott a burkolat nem a legjobb. Tehát nem tudom, hogy ennek Monacónak mennyi szerepe van, hogy ebből nem lett egy óriási balhé és egy fekete zászló esetleg.
3: Igazából lehet benne szerepe, és értem, amit mondasz, ugye nem véletlenül magában már a piros zászlós félbeszakítás sem, úgyhogy volt hátra körülbelül 10 kör maximum, és aztán ugye egy ilyen utolsó 8 körös sprintfutamra elmentek. Ugye azért utcai pályáról van szó, amit ráadásul újraaszfaltoztak. Sajnos ilyenkor, ilyen helyszíneken is az újraaszfaltozást követően ez mindig benne van a pakliban. Hozzáteszem, hogy abban biztos voltam, és Gábor is, mikor éppen kinyomtott magunkat, erről beszéltünk, hogy olyan nem lesz, hogy ezt a futamot lefújják. Tehát abban 100%-ig biztosak voltunk mindannyian. Egyrészt azért, mert Monacó, másrészt meg pont azért, mert Monacóban általában a vonatozást látjuk vasárnap. Ennek ellenére most kaptunk ugye a végére egy 8 körös sprintfutamot. Úgyhogy itt a mérlegelés azért szerintem nem úgy történik elsősorban, hogy hol vagyunk, hanem hogy hogyan tudjuk menteni a menthetőt, azaz hogyan tudunk legalább valami kis futamot látni itt a végén. Én is azt gondolom, hogy el kellett őket engedni, meg kellett nézni, hogy mi fog történni. Nyilván, ha Charles Leclerc kérdezed, akkor ő most ezzel feltétlen nem ért egyet. Viszont Leclercnek a ugyanazon pozícióban lévő kicsúszása, ahol ugye Stroll is szépen megkóstolta a falat, az utólag már kiderült, hogy az aszfalt bizonyos szempontból bezavaratott, de nem az aszfalttal volt a gond, hanem a fékekkel, ugyanis nyilatkozta a leintést követően, hogy a négy fékből mindössze egyetlen egy működött, ami azért maradjunk annyiban, hogy egy utcai autónál sem szerencsés, egy Forma 1-es autónál pedig kifejezetten, hát hogy mondjam, Mission Impossible, hogy így megvolt.
2: Ja, hát jött ez egy monacói szájából, a monacói nagy díjon, hogy nem a burkolat volt a hibás, hanem a fékek voltak a hibások, tehát én ezt nem veszem be.
1: Hétfőn itt szoktam menni.
3: Valami összeesküvés elmélet, ez sejtetetleg a burkolat.
2: De én igazából arra gondolok, hogy mivel ez az ideális íven volt, ez a nem kis hiba azért. Tehát, hogy ez onnantól kezdve abszolút baleset veszélyes.
3: Igen. Igen, és ez máskor is előfordul. Tehát ez a csomag, ugye, amit te megkapsz időzelesen az adott futamra, más helyszíneken is volt már ilyen. Ugye nagyon sokszor lehet azt hallani például bizonyos futamokon, kerüld el, megint két szót akartam összevonni, szóval kerüld el a kerékvetőket, ezt akartam mondani egészen pontosan.
1: Ez egy nehéz
3: pontosan.
1: Mondat önmagában is.
3: Hát köszönöm szépen, pláne egy korán reggel. Szóval, hogy vannak specifikus pályák és specifikus pályáknak bizonyos helyszínei, amiket a futam alatt egyszerűen úgy alakulnak, hogy azt mondják a versenymérnökök, hogy ne használd. Bizonyos kanyar kombinációkban ne az ideális ívet használd. Ez belejárója a dolognak. Én annyit tennék csak hozzá, hogy azon lehet, hogy el kellene gondolkodni, hogy fontos-e, hogy Monakóban minden egyes esetben, most már évről évre visszamenőleg, úgy rendezzenek betétfutamokat, hogy az F2 mellett az F3-at is megrendezik, és ezen kívül ilyen úgynevezett historical káros különböző parádésókat, meg bemutatósokat is szoktak csinálni, tehát összességében annyira igénybe veszik ezt az utcai pályát, hogy az újraaszfaltozást követően egyszerűen deklaráltan van a hiba, hogy valahol ennek problémája lesz. Talán ezen kellene elgondolkodni, hogy kisebb terhelés, hogyha érné egész versenyét végén ezt az aszfaltot, akkor lehet, hogy ilyet nem látnánk legközelebb.
1: Most nem tudom, bekavar-e a labdarúgó világbajnokság a Forma 1 megítélésében, meg a következő verseny naptárba, illetve hát a versenyekbe. Ugye jön Katalónia, Katalán nagy díj, az igen. Pontosan mikor lesz? Jövő hét?
3: Most hétvégén, vasárnap.
1: Most hétvégén.
3: Nincs pihenés. Figyelj, annyiban fog bekavarni, hogy óriási keresztpróbokat fognak csinálni, úgyhogy a mezőn jó részét, hát főleg Katalóniában, ami ugye egykori spanyol nagydíj, most már, hogy te is nagyon helyesen mondtad, Levi, meg is dicsérlek érte, katalán nagydíj, hiszen Madrid innentől kezdve a spanyol nagydíj helyszíne. Szóval abban biztosak lehetünk, hogy Fernando Alonsot és Carlos Sainzot spanyol válogatott mezbe fogjuk látni, de rajtuk kívül Pierre Gasly biztos felveszi a francia tízes mezt, és aztán, hát szerintem az angolok, Norris, Hamilton is biztos, hogy angol mezbe érkeznek, esetleg Nico Hülkenbergből még egy német mezt kinézek, úgyhogy ja, Bortoleto brazil, Colapinto argentin, tehát hogy azért a mezőny fele biztos vagyok benne, hogy a VB kezdete miatt fölveszi a saját nemzeti mezt, és abba fognak meg feszíteni a pedokban.
1: Ugye, amikor arról beszélünk, hogy milyen híres sztárok érkezhetnek, meg szoktak is járni, ugye, Forma 1-es nagydíjakra, akkor a focistákból mintha kevesebbet látnánk ott, és vagy nem, vagy igen? Mert mondhatod, hogy a Forma 1-es pilóták, akiknek szurkolnak, válogatott szinten, meg klub szinten, ezt tudjuk. Ugye Zverev megnyerte a Roland Garrost, egyből a Bayern München gratulált neki, ez egyik legnagyobb Bayern München rajongó, Alexander Zverev, ezt tudjuk, tudunk híres focistákról, akik Forma 1-es rajongók, hogy melyik csapatnak, melyik pilótának szurkolnak, kivel szimpatizálnak?
3: Hát a focisták többsége az időnként azért megy ki egy-egy futamra, mert van valami közös szponzor, és akkor hirtelen, hogy nem pont annak a csapatnak szurkol, amelynek az autóján olvashatod azt a szponzort. De egyébként most itt a közösségi médiában nagyot ment a BL döntőt megelőzően egy csere, egy mez és egy sapka csere. Lando Norris ugyanis Declan Rice-szal van kiváló kapcsolatban, aki ugye az Arsenal angol válogatott játékosa, és a Premier League siker miatt Norris gratulált neki, ezt követően találkoztak is, és aztán amikor a BL döntőt elveszítette az Arsenal, akkor pedig Norris küldött egy bátorító üzenetet Rice-nak, hogy semmi gond, majd a következő az jobb lesz. Hát nyilván, amikor olasz nagydíj van és Monza, akkor előszeretettel látod azokat a játékosokat, akik mondjuk a Milánnak a játékosai. Ugye én is Zlatan Ibrahimovicsal egyszer pont hasonlókokból tudtam interjúzni. Most Monakóban egyébként kint volt Olivier Giroud, a franciák kiválósága. Ott értelemszerűen legtöbbször franciákba futsz bele. Annó én találkoztam Benzemával, találkoztam Zidánnal is. Az volt a legszürreálisabb egyébként, hogy ugye erről sokat beszéltünk már, hogy aki kijön a rajtrácsra, az általában azért számítani kellene arra, hogy meg lesz szólaltatva, csúnya magyarsággal élve. Na most, amikor Zidán megérkezett a rajtrácsra, akkor emlékeim szerint vagy a második, vagy a harmadik sorozatban edzőként Real Madrid elért bajnokok ligája győzelmét ünnepelhette előző nap. Ő vasárnap kint volt Monakóban a rajtrácson, és mentem volna oda Zidánhoz, majd jött három darab kétajtós szekrény, hogy én nem interjúzhatok vele, mert hogy ő nem azért van itt. És mondom, de elragudjatok, itt van a rajtrácson, látjátok mekkora a nyüzsgés, nekem az a dolgom, hogy megszólaltassam, mondom, én szeretnék vele interjút csinálni. Erre a válasz az volt, hogy nem, he is just a tourist. Ez jött válaszként. Én mondom, ne haragudjatok, Zidán háromszoros vagy kétszeres B1-es edzőként, világbajnok játékosként a monakói Forma 1-es rajtrácsolatot csak turista lenne, az nekem egy kicsit erős. De hát nem volt interjú természetesen.
1: Jó, záró kérdésre után. Megadom a jogot is.
2: Köszönöm szépen. Én George Russellről kérdeznék azért még, mert hogy az ő nem tudom, mély repülése, az meddig tarthat szerinted, mert ugye nyilatkozott most már egy olyat is, hogy ő egyébként egy jó edzésmenő, meg időmérő menő, tehát abba még bízott, de most már abba sem bízik, mert most az se sikerült neki, hogy hol van itt neki a vége, és tényleg most Toto Wolfftól milyen segítséget tud szerinted kapni?
3: Hát szerintem Toto Wolfftól nem sokat, hogy őszinte legyek, mert hogy ugye ők tavaly azért elég hosszú heteken, hónapokon keresztül összevesztek egymással, itt ment ez a szerződés hosszabbításos mizéria, úgyhogy ráadásul egyértelműen ő volt akkor a vezér vezére a Mercedesnek, mégis elhúzódott, elvileg anyagi okok voltak itt a probléma forrásai. És ugye, hát nyilván az, hogy Russell rosszul teljesít, az felerősíti adott esetben a Verstappenes pletykát is ismételten, hogy esetleg a Mercedeshez húzhat. Nem segít nyilvánvalóan Russellnek az, hogy a csapattársa ennyire brutálisan jól teljesít. És én azt gondolom, hogy abban bízhat egyedül Russell, hogy azért hosszú a szezon, és nyilvánvalóan tény és való, hogy mondjuk Monakóban nagyon elmaradt a csapattársától, a vártnál is rosszabbul teljesített, de közben az előző futamokon meg folyamatosan volt valami probléma az autóival, míg Antonellinél ez nem volt elmondható, és azért egy 22-24 futamos versenysorozatnál ilyen hosszú idényben biztos, hogy előbb-utóbb Antonelli is egyszer-kétszer le fog robbanni, defektet fog kapni, stb. És az lesz a kérdés, hogy akkor azokat a versenyeket be tudja elhúzni. Ugye most 68 pont a különbség kettő között, harmadik helyre visszacsúszott Russell, hiszen már Hamilton is megelőzte őt, és most például ezen a katalán nagydíjon mindenki azt várja az erőviszonyok alapján, hogy egyértelműen a két Mercedesnek kellene dominálnia. Ezen most szerintem sok múlhat, mert hogyha még itt az elkövetkezendő futamokon is elkezd még tovább nyílni az olló, és ne adj Isten egy Hungaroringet követő nyári szünetre úgy érkeznek meg, hogy akár ilyen 100 pont környéke lehet a különbség, hát akkor szerintem a nyári szünetben Toto Wolff és Max Verstappen hogy nem megint csak azon a szigeten fog majd kikötni a nyaralás kellős közepén.
1: Csak küldjenek nekünk meghívót, hogy tudok nekik innen üzenni, ha nem, akkor pedig téged küldünk el Amerikába, és leginkább ez lesz. Egy jó munkát kívánunk, Máté, két Amerikában. Mikor lesz az első meccsed?
3: Mikor holnap indulok, az a szerdán, és pénteken fogok közvetíteni. Először egy Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzése hallhattok majd.
1: Sok sikert, 2 vagy 3 gól lesz, előre szólok. Ne lepődj meg majd a meccs végén. Köszönjük a beszélgetést, szia Máté! Hello.
2: Szia Máté, jó utat!
1: Szia, köszönjük szépen! Újvári Mátéval beszélgetünk, pedig hamarosan megyünk tovább. Sőt, nem is olyan hamar, hanem gyorsan, hiszen beszélünk mindjárt Marosán Györggyel, hamarosan, perceken belül.
0: Ez a Sport Reggel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Zuhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, drága hallgatók, ugye Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, ma is egészen 10 óra, 9 óra múlt, egy hangyányival itt van velünk, szuper Levi, hello Levi, köszöntelek.
2: Jó reggelt, Levi, szia.
1: Beszéltünk itt a célokról, meg a jövőről, Marosán Gyurit szólítom, mert neki sok célja van, meg szerintem sok embernek.
2: Meg szép jövője.
1: Hello Gyuri, jó reggelt kívánok.
3: Szia. Jó reggelt, sziasztok.
1: Igen, itt mondtuk itt vicces az előbb, hogy a Levinek persze, hogy nyugodt élete van, hát egész életében fagyoskodik egy kapuba, hát persze.
2: Alig várom, hogy kijöjjek.
1: Onnantól kezdve minden jó. Na, de hát most nem fagyoskodtunk, és nem kapuval, hanem Final Four, beszéljünk erről, mert szerintem nagyon sok hát ember szerintem a fejéhez kap, hiszen emlékszel, hogy beszéltünk még ugye a Final Four előtt, hogy a Győrnek ez, hát olyan, hogy mondjam, ilyen gyaloggalop szintű történet. Fogják, aztán belovagolnak. Bárki jön velük szembe, vége. Na most hát nagyon nem itt történt. Már az, hogy bejutottak végül a döntőbe, az is hajszálon múlt. Hogy látod ezt szakmailag, aztán majd emberileg?
3: Bizony, nagyon döcögött ez a szekér. De az egész évben úgy közlekedett a Győr, mint az Intercity sebességgel, majd most tényleg egy ilyen kis szekérként döcögtek. Valami nem volt rendben erre a hétvégére, az jól látható volt már szombaton is, hiszen ott a Brest nem várt módon fölülkerekedett a Győrön, gyakorlatilag 55-56 percen keresztül, és a végén sikerült saját maga javára fordítsa a Győr a meccset.
1: Na most ez a Brest érdeme? Bocs. Vagy a Győr esett valahogy vissza?
3: Hát a kettőnek a találkozás szerintem, mert tényleg minden dicséretet megérdemel a Brest, és főleg az edzők tervel, aki nagyon jó stratégiát tervel ki, kicsit a szójátékkal élve, és jól működött. Ugye kapus teljesítményben már szombaton sokkoló volt az, amennyire elmaradtak a megszokottól, tehát Szákótól gyakorlatilag, nem tudom, hogy szoktam mondani, 40%-kal kezdett el kézlabdázni, és az alá nem ment soha. Most ehhez képest az egész első félidőben egyetlen egy védése volt a győri csapatnak. Akkor azt mondtuk még, hogy még egyszer ilyen rossz kapus teljesítmény nem tud lenni, és majd vasárnap javul a kapus teljesítmény, és nem lesz gond. Nem sokat javult, jobb volt a kapus teljesítmény, mint szombaton, viszont a védekezés az katasztrofális, a sikeredett vasárnapra is, ami megint csak nem megszokott, mert most akár a Dörfer, a Breist, Lagerquist tengely az elképesztő jól működött egész szezonban, és vasárnapra csődöt mondott, leginkább ugye buktit körüli védekezésbe, álló körüli védekezésbe, amit egyértelműen mindenki tudott, és természetesen a Győr is tudott, hogy mit fog csinálni a Met, de egyszerűen a Grandvőnek a Csel játékából történő bejártás buktit irányába, egy megfejthetetlen rejtély maradt a Győr számára.
1: Itt ilyenkor mennyire ismerik egymást a csapatok? Nyilván a Győr szerintem szinte mindenki, de gondolom a Brest meg a Metz esetében is azért komoly elemzések vannak. Itt valaki húzott valami váratlant, hogy ilyen eredmény született?
3: Nem, ez a legfájdalmasabb benne, hogy semmi váratlan nem történt, mert azt csinálta a Metz, amit szokott. Tehát nem használta ki a Győr a Metz gyengeségeit, és a Metznek a legnagyobb erényét pedig nem tudta elvenni. Most itt gondolok erre, amit az előbb mondtam, a Grandvő Buktit páros kapcsolatra, azt abszolút nem tudta elvenni, és szinte egész mérkőzésen ezt csinálták, és ebből értek, valamint Buktitnak a kapura lövései után nem használta ki az, hogy ő lemarad. Tehát nem mentek rá a gyors középkezdésre a győriek, abszolút nem diktáltak olyan tempót, amit ők szoktak, illetve amit igényelt volna az, hogy Buktit fejezi be a Metzit támadásokat, hiszen abból ő neki, főleg, hogyha leérkezett a kapu előtérbe a lövése után, abból jócskán deficit keletkezett a visszarendeződésben.
2: Nekem két dolog volt az, ami nagyon feltűnt, ugye kapcsolgattuk a tévét, Levivel beszéltük, hogy Roland Garros dönt, Forma 1, Final Four, volt minden, de hogy két dolog tűnt föl, vagy inkább három. De az első kettő az, hogy tehát fizikalitásban, fizikai megjelenésben, és aztán utána néztem az EHF honlapján, és nem, tehát a csapatok átlag testsúlya között nem volt igazából különbség, de mégis úgy tűnt, hogy a Metz valami olyan komoly fizikális terort és fölényt alakított ki ezen a mérkőzésen, amivel nem tudott mit kezdeni konkrétan a Győr. Rengeteg ütközéssel, meg hát a beálló, ugye még Gulyás László régi közvetítéseiben hallottam az gyerekként, hogy úgy jellemzett egy kézilabda csapatot, hogyha a beálló sül, akkor az a mérkőzés meg van nyerve. Ha a beállót nem tudod megállítani, akkor azt a meccset el fogod veszíteni.
3: Igen, ugye régen még ez azzal volt összefüggésben, hogy komoly nagy lövők voltak, és arra mélységben, ha kiléptek a védők, akkor a beálló kapott labdát, tehát ugye azt már azt jelentette, hogy volt egy jó átlövő teljesítményed is. Hát ezt ebben a bajnokok ligája döntőben abszolút nem láthattuk, mert a meccsből Albeck Annán kívül 9 méterről nem volt veszélyes játékos, nem is nagyon volt próbálkozás. Ugye sem Axner, sem Grande, nem az a klasszikus lövő, sem Bámos Petra, tehát ők mindannyian a betörésre, áttörésre alapoztak. Albeck Anna egyedül, aki képes távolról lőni, és ezzel együtt sem sikerült megállítani a beállót, hiszen ugye azt szoktuk mondani, hogy lőjenek kintről, lépjünk vissza, ugye ezt sokszor hallhattuk már, hallottátok ti is, lépjünk vissza a beállóra, lőjenek kintről kicsik. Na most ugye ez annyit változott azért, hogy... De ez igazából ez egy igazság, csak nem találjuk a... Mert ha meg bent marad a védő, akkor meg becselezi magát a cselező, tehát azért megfelelő mélységet, távolságot meg kell találni a cselezővel szemben. Na most ez 60 percen keresztül nem sikerült. Én már azon gondolkodtam, hogy egy bajnokok ligája döntőben lehet, hogy úgy érezte a Győr edzője, hogy gáz, ha emberfogással kivesz valakit, ha használtam ezt a szót, de hát már akár ezt is meg lehetett volna próbálni, mert más a szégyen, hát ezt egy 5+1-es védekezésnek hívjuk, de hogy semmilyen megoldás nem született, és nem túl sok próba sem erre, az nagyon meglepő volt. Mint ahogy meglepő volt az is, hogy gyakorlatilag 21-22-es eredményállás, ugye a Metz vezetett egy góla, onnan lett egy 22-28, amit hasonló módon, ahogy ti mondtatok, hogy kapcsolgattátok a tévét és néztétek, hasonló módon nézett szintén végig Per Johansson a Győr edzője.
1: Azt mondom, hogy hogyan a stratégiában, játékstílusban beállítva, felállítva a csapatok, ebben sokkal többet tudsz nekünk mondani, mint például ugye a Barcelonánál fociban, ugye megy ez a tiki-taka játék, és ha nem megy, akkor is ezt nyomják. Tehát mindig ordibálok a tévét, hogy lőjetek már, meg legyek valamit se, de hogy erre álltak be. Itt kézlabdában, hogyha nem megy egy taktika, mert gondolom mindenkinek meg az alapstratégiája, taktikája, akkor mennyire lehet belenyúlni egy meccsbe edzői szinten? Tehát ilyenkor szólsz fél időben, vagy közben, hogy ne ezt nyomjuk, vagy ne az átlövés, és álljunk rá, nem tudom, a szélekre, vagy menjünk rá a beállós taktikára, hogy ha látod, hogy valami nem működik, mert látszódott, hogy nem működik, hiszen volt azt hiszem 5-6 gólos meccvezetés is, hogy ilyenkor közben mennyire tudnak a játékosok váltani, mennyire szokás ez?
3: Hát alkalmazkodni kell a mérkőzés dinamikájához, és azokhoz a döntésekhez, amit az ellenfél hoz, az ellenfél edzője hoz, tehát változtatni kell, és mindig reagálni, ez egy ilyen pingpong vagy teniszmérkőzés a két edző között. Ugye ez nem nagyon alakult ki ezen a meccsen, mert teljesen jogosan Majonád miért változtatott volna, mikor tökéletesen működött az, hogy a Grandvő buktit kapcsolat. Majd bejött 7-6-ra volt, abba volt apró változtatása, megújulása az első időben, az is működött, tehát nem alakult ki most ez az alkalmazkodás a másikhoz, és a másiknak a valami másra késztetése, mint amit addig csinált, és az pedig, hogy az átlövések sokszor, én közvetítés alatt is mondtam, hogy nekem hiányzik akár a Győr, akár az európai kézlabdázásból azok a komoly átlövők, akik régen jellemzők voltak. Most itt a Győrnél maradva volt, hogy döcögött a játék, akkor jött egy Amorim, fölugrott 10-ről, bum, gól, vagy jött egy, nem tudom, a másik oldalról. Nora Mörk mondjuk, ő nem azért klasszikusan, nem nagyon 9-10 méterek.
2: Vagy Farkasági.
3: De igen, csak igen, ő voltam a Győrbe. Tehát nincs most az, aki ezeket meg tudja csinálni, és nem erre megy a kézlabda. Ugye mindenki próbál betörés, áttörés, ezt most a Metz nagyon jól elvette, nagyon jó védekező lábmunkával, ahogyan ti is mondtátok, hogy tényleg fizikai fölényt éreztem, és ezt a fizikai fölényt ezt az utó dinamika irányából. Tehát akár az a tranzíciókba, védekezésbe, a támadásba, akár pedig a rendezett védelem ellen, és ugyanúgy a védekezésben az a védekező lábmunka, amivel elővételezték akár a kereszteket a House Hír irányába, akár az egy-egy játékokat, Jörgensennél, Bruno de Paulának sikerült egy párszor a betörés, de ezek mind egyéni adhok dolgok voltak.
2: Gyuri, még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy önbizalom a játéknak igazából, hogy milyen kedvel játszik egy csapat, mennyire veszi el az ellenfél a kedvét, önbizalmát, mennyire sodorja ki a komfortzónájából. Ugye amikor olyan sportot nézek, amihez nem annyira értek, csak műkedvelőként, mindig azt figyelem, hogy a játékosoknak milyen a testbeszéde, mennyire vállalják föl az esetleges olyan dolgokat, amit akkor vállalnak föl, amikor tényleg önbizalomtól duzzadnak, és ezt hiányoltam a Győrben már az első percektől. Volt két olyan jelenet az első fél időben, egy szélre kiadott labda, ahol ott lett volna a hely a betörésre, és egy pillanatra megálltunk, egy pillanatra ütemet vesztettünk, már nem tudtunk betörni a szélről, tehát azért nyilván azért egy világklasszis szélsőjét mellőznie kellett Johanssonnak, ugye Van Wettering nem játszott ezen a mérkőzésen, de akkor is a széljátéka mindig is jó volt a Győrnek, itt pedig nagyon komoly bizonytalanságok voltak, tényleg ilyen helyzeteket adtak föl, ami nyilván az önbizalmat is rombolt a végig, és a Metz úgy tűnt, hogy pontosan tudja, hogy kell a győri fejekbe belemászni.
3: Igen, ugyanezt éreztem én is, és nem volt most, nem, az, amiből építkezni szokott a Győr mentálisan is, Szakónak a mágiája, tehát amikor ő elkapja a fonatot, az egész csapat elkezd azon a hullámon repülni, erre most nem tudtak alapozni, és igazából ami szerintem a pszichológiai oldalról közelítjük meg, ami szombaton történt, az mindenkit meglepett. Tehát szombaton kiderült a Brest ellen az, hogy ez a Győr sebezhető. Tehát egy ilyen sérthetetlen, sebezhetetlen űr kézilabdát játszó űrcsapatra gondoltunk. Mi is múlt héten, amikor beszélgettünk erről adásban,
1: hát előtte is nagyon simának is tűnt, te is azt mondtad, ez sima.
3: Így van. És jött a szombat, a tervel vezette Brest, és megmutatta, hogy nem sérthetetlen és nem sebezhetetlen ez a Győr, ez a Metz le is hatással volt, illetve talán nagyobb hatással volt a Győrre magára, aki elkezdett kételkedni magában.
1: Ugye ilyenkor ugye te, csak azért hozok egy párhuzamot a tenisszel, mert ott, ha egyéni tenisznél, hogyha ott nem játszol jól, tehát nem jó az egyén, akkor valószínűleg bukod is a meccset. Egy csapatnál azért, ha nem jó egy kiemelt játékos, akkor a többi csapattag még hozhatja, húzhatja a csapatod is, meg a meccset is. Hogy látod itt, mi lehetett a hiba? Egyrészt a Győr oldaláról, és mi volt az előnye, amivel végül is tudott nyerni a Metz? Kellett volna egy olyan kimagasló teljesítményű játékos a Győrben, aki akár a hátára veszi a csapatot, és akkor más lehetett volna az eredmény?
3: Igen, az ilyen krízisekben mindig kell legyen egy vezér. Tehát az előbb, ahogy Amorimot emlegettem, de ez ugye egy olyan görbitet is lehet korábban. Most nem látom azt a kimagasló líder szemét, aki után megy a csapat, vagy amikor, hogyha baj van, ugye hát azért nem sűrűn fordulni a Győrrel, hogy baj lenne, akire lehet támaszkodni, és két extra megmozdulással a csapata élére, vagy védekezésbe oda megy, és akkor vágja a hármas védőt, hogy te harmadjára egymás után, de menjen már el balra a Grandbó. Mert ez lenne a Bruno de Paula, viszont ő a játékban ezek az individum által vezérelt megoldásokkal próbálja ezt kompenzálni. Ezt elérni, viszont az ő személyisége látható, hogy nem alkalmas arra, hogy mondjuk egy Christiansen, egy Lagerquist felnézne rá.
1: Jó, hát akkor gondolom, hogy ilyenkor elemzés van, vagy ilyenkor szabadjára engedik a lányokat, mennek pihenni, és majd valamikor folytatjuk a beszélgetést az edzői stábban? Hogy van ez ilyenkor?
3: Láttam felvételeket tegnap a szurkolókkal, egy évzárót tartottak, búcsúztak, Per Johansson magyarul beszélt, mindenki boldog volt, hogy magyarul beszélt, és akkor így azt a 6 perces blokkolást azt mondta, már el is felejtette mindenki, amikor állt az időkérő mellett, és megvártam, még 6-tal elmegy a
1: meccs. Ott ment el szerinted a meccs?
3: Egyértelműen, persze. Tehát ott egy gólos hátrányból lett 6, és mondom, ezt anélkül, hogy bármilyen módon is azt a dinamikáját a meccsnek megtörtük volna. És utána pedig rendeződött is a történet, hiszen ott történt időkérés, és 22-28 utána már 28-30 lett. Csak egyszerűen egy ilyen döntőben, egy ilyen 4-5 perces blokkolás, az rengeteget jelent.
1: Jó, és mi történik Gyurival a következő napokban, így, hogy indul a labdarúgó világbajnokság, mint levüleit már kibeszéltük, ki merre megy, hol nézi, mit csinál. Még felnőtt fejjel át tudod magad adni ennek az érzésnek? Mert pont erről beszéltünk, hogy gyermekként azért az ember másképp várt egy ilyen foci VB-t. Emlékszünk nyilván, gondolom, te is a beragasztós matrica füzetettől kezdve. Most meg nyilván jön, és egyszer várjuk, de valahogy másképp. Te milyen érzésekkel futsz neki ennek a mostani 23. labdarúgó világbajnokságnak?
3: Egyetértek én is, hát jó, hogy mondjátok ezeket a matricákat, ahogy gyűjtöttem, és teljesen az izgalomba voltam. Most annyira nem hoz, természetesen nézem majd, kifejezetten várom Üzbegisztán, Haiti, Curaçao mérkőzéseit, biztos magas élményt fognak adni, de hát én minden világeseményt nagyon szeretek. Most a hét egyelőre nekem még a fókuszban csütörtök reggel van, ugye a nagy mulató sport reggel, biztos hallottatok róla, hogy
1: foglak is hallgatni, be is fogok írni.
3: Nagyon várjuk. Még zenét is kérhet, hogyha megbeszéljük.
1: Nehogy meglep, hogy meg fogjuk ezt oldani. Jövök én valamilyen úton, mondom, hogy fogod tudni az üzenet, hogy ez nem a Levi volt? Na, szóval akkor csütörtök.
2: Lássál, te Mikán Tárec című nótát fogja kérni, Levi.
1: Hát ezt én nem mertem volna mondani, de ha te mondod, akkor legyen így. De csütörtök tovább 11-e már a kezdés napja pillanata, már a VB kapcsán.
3: Így van, és hétvégén pedig férfi bajnokok ligája döntő is, 4-es döntő a kézilabdában, úgyhogy még van bőven. Izgalom erre a hétre, de hát még csak kedreggel írunk, tehát ki tudja még
1: katalán nagydíj formegy, van itt minden, de azért szerintem a leragasztott szemüveg nyitott oldalába, tehát ahol még átlátunk a szemüvegen, ott azért nézzük a focit.
2: Indul a füves pályás szezon teniszbe, úgyhogy...
1: Még az is. Te mit szólsz a teniszhez? Zverev győzelméhez? Mennyire hoz téged lázba a tenisz?
3: Hát én már vártam, mert annyira kiesett mindenki, hogy majd a recepciós néni meg a tiketiroda vezetője fogja játszani a döntőt.
1: A nőknél ez is volt. Nem megbánta senkit, a nőknél ez is volt. De Zverev megérdemeltet, mert 4 Grand Slam, de mindig ott lihegett a nagyok nyakába, csak hallotta, hogy milyen a házi buliban bemenni az ajtón, mindig ott hagyták szegényt a lépcsőházban, semmiről nem tud semmit. Most kinyílt az ajtó és belépett, wow, én is. Grand Slam.
2: És most futószalagoljon a többi.
1: És most már látom, már olyan órája van, most már divatozgat, szóval egy ilyen nagy lépés kell, nem? Ez egy sportpályafutás során mindig megvan az egy lépcső, ahova fel kell lépni, és onnan már szinte egyébként. Most már mindegy is, hogy mi lesz vele.
3: Nyer hát még most többet, Wimbledon az Djokovic élet. Most az elég volt neki Wimbledon, Djokovic újra.
1: A Levi összehúzta a szemöldökét. De nem,
3: lehet, a sajtótájékoztatót, hogy ugyanaz a riporter tett fel neki kérdést, mint a 8 évvel ezelőtt.
1: A nagyon.
2: Four Grand Slams. Not too bad.
1: Igen, szóval, ha nincsenek Djokovicsok, és mint Zverev utolsó hírvívő, akkor én szerintem nagy bajban van a tenisz. Én ez, a nőknél már érzem, hogy ott szinte, most Zabalenka, hogy kiesne.
2: De most jön vissza Serena Williams.
1: Na jó, hát Mindegy is. Nem. Hagyjuk is azt talán. Na jó, Gyuri,
3: nagyon... Tetszigráfot várjuk.
1: Igen, felkészül Szeles Mónika, tehát igen. Hogy hívnak és milyen idő lesz Szeles Mónika? Jó, ezt engedjük is el. Gyuri, nagyon szépen köszönjük az itt létet, a jelenlétet. Csütörtökön hallgatlak, és majd üzenünk további szép napot. Szevasz, szia,
2: Gyuri.
1: Hello, szia. Köszönjük szépen, mi is Marosán Gyurival beszéltünk. Egy kis zene, aztán jövünk vissza már is.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Története során először lett bajnok az Újpest a férfi futszál NB1-ben. A szuverenitási védelmi hivatal megszüntetéséről tárgyal az országgyűlés. Napos, meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Tegnap csak nem 5000 néző előtt tartott nyilvános edzést a magyar labdarúgó válogatott a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben ma 19 órától Kazahsztán ellen játszik felkészülési mérkőzést nemzeti csapatunk. A szurkolók jelképes 125 forintos áron tekinthették meg a gyakorlást abból az alkalomból, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. A ma esti meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt álló válogatottak felkészülési találkozóin Hollandia, Üzbegisztán 2-1, Franciaország, Észak-Írország 3-1, Spanyolország, Peru 3-1. Története első bajnoki címét nyerte az Újpest a férfi futszál NB1-ben, miután a döntő negyedik összecsapásán 5-2-re győzött a Nyíregyháza vendégeként. Így 3-1-re bizonyult jobbnak az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A bronzéremről 5. mérkőzés dönt majd a futszálbajnokságban, mivel a Veszprém 3-1-re múlta fölül a Deac együttesét Debrecenben, 2-2-re alakítva ezzel a párharc állását. A világrangista élére került Kós Hubert 200 méteres hátúszásban. Olimpiai bajnokunk az Egyesült Államokban, Austinban ért el a táv idei legjobb eredményét. A 23 éves versenyző 1 perc 54,85 század másodperces idővel csapott célba.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A szuverenitási védelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Miniszteri biztos neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására, és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőti felszólalásában közölte azt is, hogy a szociális és családügyi miniszter tegnap több gyermekvédelmi vezetőt menesztett. A kormányfő egyúttal átfogó vizsgálatra kérte a tárcát annak érdekében, hogy újra lehessen építeni az előző kormány alatt lerombolt rendszert. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint gyakran megalázó a tanárok jelenlegi teljesítményértékelő rendszere, amelyet sokszor visszaélésszerűen alkalmaznak a vezetők. Nagy Erzsébet ügyvivő a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy sokszor az oktatók szakmai rátermettségét is megkérdőjelezte a pontozásos rendszer, amelynek eredményét akár intézményen belül is eltérő bérezéssel jutalmazták, ami feszültséget okozott. Lannert Judit, gyermek- és oktatásügyi miniszter a múlt héten azt mondta, hogy a közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághattak neki az 5,2 km-es távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a Szápos-Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők.
0: Közlekedés.
2: Több kilométeres a torlódás az M0-ás autóút déli szektorában, az M5-ös és az M51-es csomópontja között egy korábban kigyulladt kamion miatt. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél a külső sávot lezárták. A dugó kihat az M5-ös autópálya forgalmára is.
0: Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, délután főként a Kisalföldön, valamint az északi középhegységben lehetnek elszórtan záporok. Többfelé megélénkül a szél. A nap folyamán 29-34 fok várható, majd holnap egy gyenge hidegfront miatt egyre nagyobb területen elered az eső, és néhány fokos lehűlés is várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Eljött a búcsú perc, hogy szokták mondani, egymás kezét, egymás vállára tesszük, és menetelünk szépen osztályról osztályra. Ballag már a két levi tovább, tovább. Isten veletek, drága cimborák, de csak azért mondjuk mindezt, mert ugye lassan-lassan vége a mai műsorunknak. Szuper Levivel voltunk ma ketten itt rendben, egészen 10 óráig tartottuk egymásban ugye a hitet és a lendületet, a lelket, és aztán pedig hát jön egy csodálatos nap. Ugye mondtad is, hogy például a pádel annyira megikleted, hogy ja, ma nem fogsz játszani, de azért majd lesz folytatás a pádelnek, mert nagyon korán mondtuk, hogy tegnap kipróbáltad a pádelt.
2: Szerintem lesz, és egyébként elég sokat teniszezem, de furcsa módon ez a pádel azért másfajta mozgás, úgyhogy egy picit érzem most.
1: Nem,
2: így,
1: ilyen kicsit, ilyen bemelegítés a teniszhez. Tehát kisebb pálya, nincsenek húrok az ütőn, ez zavaró. Próbáltál nyesni meg pörgetni?
2: Abszolút, elején próbáltam pörgetni. Kérdezték, hogy mi van veled? Ja, bocs, most játszom először.
1: Tehát nyesés talán, ha valaki pádelezett
2: már... Tenyeres nyesés, föntről.
1: Tenyeres nyesés, igen, nyesés fonákkal is lehet húzni talán.
2: Meg hát a röpték, reakcióidő, tehát azért jó, jó, jó ez nagyon.
1: Futkorászos, mérő órát, akkor ott az egyiken viszonylag aktív két órás játék után 900 és 1000 kalóriát sikerült legyűrjek, azért az nagyon hát éreztem is utána.
2: Komolyabb anyagcserén keresztül mentem tegnap, úgyhogy abszolút visszatérek.
1: És lesznek ma ugye mérkőzések, felkészülési mérkőzések, hívjuk őket így labdarúgás területén. Hát a svéd bajnokság az dübörögdő, de inkább azért nézzük, hogy állunk itt a labdarúgó VB előtt.
2: Volt hajnalban játszott Spanyolország Peru ellen.
1: Igen, 3-1-re meg is verték őket, nyert Elefántcsont part is, miközben a franciákat is megverték egy pár nappal ezelőtt, és hát egy nagyon izgalmas mérkőzés magyar idő szerint, már ugye mindjárt, sőt már is kezdődött egyenlítő Guinea és Comore-szigetek, aztán lesz még, hát egy Kína tájföld, ezt talán engedjük el, de ugye nyilván a magyar meccsre fókuszálva lesz.
2: Kína tájföld.
1: Na, az akár igen, de az Azerbajdzsán San Marinót se ajánlanám senkinek egyelőre, úgyhogy maradjunk a magyar meccsnél, ugye ma Debrecenben Magyarország és Kazasztán összecsapása lesz, ezt is ajánljuk úgy mindenkinek. És felkészülési mérkőzés, igen, azt mondja, hogy 19 órától látható Magyarország 42. a FIFA világranglistán, még Kazasztán a 110. Tehát ez esetben sima, egyértelmű és egyöntetű kazak győzelem. Hát mondta Márko Rossz, hogy annyi fiatalt fog kipróbálni, mint még soha. Ugye itt nincs létszám megkötés, annyi játékost játszhatsz, akit csak akarsz, és őszintén most, ha nyernek a kazakok, akkor mi történik? Hát semmi. Felkészülés, meccs, Kerkez nincs, Salai nincs, többiek meg majd el lesznek. Szerintem nagyon sok fiatalt próbálunk ki. Semmi gond, egyébként, hogy kikapunk, ez a meccs pont arról szól, hogy egy kicsit játszanak a srácok, érezzék a meccs rutint és a társait.
2: És mindenkit VB-lázba hozzon.
1: Hát ez a meccs biztosabban fog hozni, úgyhogy 11-én csütörtökön pedig indul a 23. labdarúgó világbajnokság, mi pedig búcsúzunk, köszönjük mindenkinek az itt létet, a hozzászólásokat. Foglalkoztunk ma ugye Eriksen ügyével, és arra a megállapításra jutottunk, hogy legyen irányba a család, meg a gyermekek felé. Meglátjuk, mit hoz a Wolfsburggal való szerződése, a szeptemberi kezdés, illetve már augusztusban ugye játszani kell a Wolfsburgban, hogy folytatja, vagy más megkötésekkel, mert azért nem szeretnénk.
2: Már júliusban felkészülési meccs lesz, augusztusban már német kupa, tehát
1: Nem szeretnék.
2: Gyorsan kell és jó döntést hozni.
1: Lennek folytatása, vagy legyen folytatása, leginkább úgy, hogy a családja körében boldogan él, és nagyon hosszú ideig. Úgyhogy kívánjuk neki ezt, meg mindenkinek nagyon szép hosszú élete legyen, és persze nagyon szép nyarat, és kezdődik a VB. Nem győzzük hangsúlyozni, már csak kettőt kell aludni, és itt az idei labdarúgó világbajnokság. Köszönjük mindenkinek az itt létet, csodás napot, holnap reggel találkozunk. Viszlát!
2: Viszontlátásra!
0: Ez a Sport Reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madara tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Csöprögető kocsi a Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Franciaország, Magyarország 3-0. Napra pontosan 40 évvel ezelőtt játszották ezt a foci meccset, és amikor szomorúan konstatáltuk, hogy a válogatottunk ezen vereség miatt nem jutott a világ 16 legjobb nemzeti csapata közé, legszörnyűbb álmunkban sem gondoltuk, hogy ezt követően minimum 44 évig nem láthatjuk újra a legnagyobb színpadon, pedig azóta már előbb 32-re, majd 48-ra emelték a végjáték létszámát. Rajtunk ez sem segített, és már csak Vörösmarty Mihály kérdését tehetjük fel szomorúan. Régi dicsőségünk hol késel az éj homályban? A visszajátszás mai műsorában felelevedítjük a régi dicsőségeket, az eddigi 9 VB szereplést, de szóba hozzuk azt a 12 selejtező sorozatot is, amely sajnos kudarccal végződött. Sokszor felemelő, néha elkeserítő pillanatokat ígérhetek az előttünk álló pörgős, izgalmas, lüktető 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Az első 13 csapatos világbajnokságra 1930-ban nem nevezett a magyar válogatott. Európából csak 4 válogatott vállalta a hajóutat Uruguayba. A másodikon Olaszországban 4-2-re verte Egyiptomot a legjobb 16 között, de 2-1-re kikapott Ausztriától a negyeddöntőben. A harmadik világbajnokságon Franciaországban 6-0-ra győzte le Holland Indiát, 2-0-ra Svájcot, 5-1-re Svédországot, és döntőt vívhatott a címvédő Olaszországgal. Ott 4-2-re veszített, és a második helyen végzett. Ez dióhéjban az első 3 világbajnokság története a múlt század első feléből, és ezekről az eseményekről készült egy igényes, szórakoztató beszélgetés a Nemzeti Sportrádióban Csarnai Márk és Turi Gábor részvételével. Ezt elevenítjük fel most.
2: 1930-as világbajnokságon ugye Magyarország nem vett részt, tehát nem utazott el Uruguayba, aminek ugye több oka is volt. Az egyik, hogy ugye nagyon sokba került az óceánon átkelés. A másik, és ez is nagyon fontos, hogy nem volt még a világbajnokságnak akkora presztízse, mint manapság, tehát nem érezték, hogy Európában nagy okvetlenül ezen részt kellene venni. A harmadik dolog pedig az, hogy Magyarországon abban az időszakban profizmus volt, a klubok és a szövetség érdekei nem igen fették le egymást, ennek volt az a következménye,

0: 1930-ban az Üllői úton 5-0-ás vereséget szenvedett Olaszországtól Európa kupa mérkőzésen, így az olaszok hódították el a trófeát, amelyért a magyarok, az olaszok, az osztrákok, a csehszlovákok mellett a svájciak küzdöttek. De 1934-ben nem sokkal a VB előtt Csehszlovákiával szemben Prágában 2-2-es döntetlent játszottunk EK meccsen, majd a csehszlovákok a világbajnokságon ezüstérmet szereztek.
1: Akkor beszéljünk egy keveset a Közép-Európa kupáról.
0: Az elődje a Challenge kupa volt, a sorozat legjobb együttesei Bécsből, Prágából és Budapestről, tehát az úgynevezett Dunai iskolából kerültek ki. A Challenge kupa idővel a KK vagy Mitrópa nevet kapta.
1: Rangjának megfelelően akkoriban a bajnokcsapatok Európa kupájának és a kupagyőztesek Európa kupájának felelt meg. Helytálló ez?
0: Igen, pontosan az első kiírást 1927-ben a Sparta Praha nyerte meg, de a másodikban, azaz 1928-ban a Ferencváros bizonyult a legjobbnak, a döntőben a Rapidot intézte el. A Fradi 1937-ben is megnyerte a döntőt az olasz Lációval szemben, 35-ben és 38-ban is nyert, nem mellékesen 1939-ben a zöldfehérek és az Újpest játszotta a finálét, amelyet a lilafehérek nyertek meg, akárcsak még 1929-ben. Ráadásul a lilák egy évvel később 1930-ban, tehát az első VB idején, az úgynevezett bajnokok kupájában spanyol-holland-svájci csehszlovák ellenfelet legyőzve a legjobbnak bizonyultak.
1: Hogyan alakult ki az 1934-es olaszországi VB mezőnye? Akkor erről beszélgessünk most egy kicsit.
0: Igen, erre a 16 csapatos tornára már kellett selejtezőt játszani Magyarországnak, Bulgária és Ausztria jutott. Bulgáriát az Újpest korábbi klasszisa Fogl 2 Károly edzette, aki 39 évesen 100 méteren gyorsabbnak bizonyult, mint tanítványai. A bolgárok egyébként nem bíztak a VB szereplésükben, egyik vezetőjük azt nyilatkozta, 3-4 góllal jobbnak tartja a mieinket. Idézem a nemzeti sportot, nyugodt lehet, a magyar közönség nem lesz nagy erőpróba a válogatottjuk számára. Azért a szurkolók titokban győzelemben reménykedtek, mint több a bolgár kultuszminiszteri államtitkár buzdító beszédet is tartott a hazaiaknak.
1: Nálunk milyen volt a hangulat?
0: Optimista. Nádas Ödön 3 az 1934-es bajnokságban bronzérmes bocskai futballistát, Palotás Istvánt, Markus Imrét és Teleki Pált is a kezdőbe állította. Közülük utóbbi azt nyilatkozta, a magyar csapatnak döntő szerepe lesz a világbajnokságon.
1: Tényleg egy optimista gondolat, viszont mire alapozta ezt?
0: Válogatottunk center a meccs napján nyilatkozott a sportnapi lapnak, tett néhány érdekes észrevételt, utalt labdarúgásunk erejére az eredmények alapján, amelyekről én is beszéltem az előbb. A VM rendszerről azt mondta, nem fekszik a magyar természetnek. Idézem Telekit, a magyar futballista mindig támadó szerepet játszott, alárendelt, fal melléki védekező szerepre nem kapható, mert tudatában van annak, hogy tud futballozni, és ő akar lenni a prímhegedűs.
1: Ma sokan azt mondanák, hogy nagyképű ez a hozzáállás. Akkor hogyan értékelték?
0: Egyáltalán nem volt ez nagyképű. A maga szerepéről például azt nyilatkozta, nem is biztos, hogy középcsatárként kijut a VB-re, hiszen akár a Hungáriás Csekettő László, akár a Ferencváros és Árosi György is alkalmas a poszt betöltésére, Toldi Gézáról nem is beszélve. Arra a felvetésre jobb az osztrák és az olasz futball úgy reagált, ellenük a sikertelenség, idézem Telekit, nem játéknívónk színvonalának süllyedésén múlt, hanem azon, hogy a mi játékosaink lerongyolódott izmokkal és idegekkel nem tudták felvenni a versenyt, még a náluknál sokkal kisebb tudású ellenfelekkel sem. Teleki alulfizetettnek tartotta a magyar labdarúgókat, akiknek folyton játszaniuk kell. Úgy fogalmazott, ez bosszulja meg magát az eredményeken. A cikkíró megkérdezte a csatárt, nem önbizalom hiány áll-e a rosszabb eredmények mögött, mire Teleki így reagált. Igen, csak hogy az nem az ellenféltől való félelemből eredt. Nem. Itthon veszik el a mai magyar futballisták önbizalmát. A magyar sportban szeretik a régi aranykort hangoztatni, örökösen azt duruzsolják a fülünkbe, hogy te nem vagy ort, sose fogsz úgy futballozni, mint Schlosser, stb. Hát igen, ez elveszi a játékos önbizalmát. A mai futballisták csak csepülik. Pedig azért talán mi is tudtunk egy kicsit futballozni, én nem akarok senkit se bántani, de úgy érzem, hogy egyszer már valakinek meg kell mondani. Ne vegyék el a mai futballisták önbizalmát azzal, hogy ortokkal és sefferekkel hasonlítják őket össze. Elismerem, hogy ezek nagyok voltak, nagyon nagyok. De tegyék csak szívükre a kezüket, a mi régi héroszaink, és tárgyilagosan ismerjék be, hogy nekik könnyebb volt a helyzetük, mint a miénk. Hol voltak akkor még az olaszok, hollandok, németek? Két ellenfél volt, az osztrák és a cseh. Merem állítani,

0: hogy a mai kifejlődött futballkultúrában a mi régi nagyjainknak is meg kellene izzadniuk a győzelemért.
1: Mi volt a neki véleménye az osztrákokról?
0: Idézem, nekik van a legjobban felépített játékszisztémájuk, s ettől még nagy vereségek sem képesek őket eltántorítani. Ez az ő legnagyobb erejük.
1: Hova helyezte labdarúgásunkat a debreceni csatár?
0: Azt vallotta, a magyar futballista anyag olyan kultúrát, hogy helyes vezetés mellett a legnagyobb feladat megoldására is képes. Hogy milyen helyezésünk lesz, ezt nem tudom, de bizonyos, hogy döntő szerepünk lesz a világbajnokságon.
1: A műsor elején említetted, hogy a magyar válogatott nem vett részt az 1930-as urugvái világbajnokságon. Mekkora volt a presztízse a 34-es VB szereplésnek?
0: Idézem a Sportnapi lapot, amely a közvélemény álláspontját is tükrözte. A világbajnokság olyan óriási módon csábító trófea, amelyet nem csak elnyerni, de érte sorompóba lépni is roppant dicsőség, és minden nemzet a feladat nagyságához méltóan akar küzdeni érte. A tét nagyszerűsége hallatlanul megsokszorozza a gyengébbek erejét, s veszedelmes versenytársát teszi őket a legnagyobbak számára is.
1: A bolgárok elleni selejtező odavágóján az 1934. március 25-én aratott 4-1-es szófiai magyar győzelem sima volt?
0: Igen, a félidőben 1-1 volt az állás, sőt még a házigazdák vezettek 1-0-ra. A kapitány Nádas Ödön nem is kertelt a szünetben, idézem, mit mondott: fiúk, ilyen rosszul magyar válogatott még nem játszott. Jó, elismerem, hogy rossz a talaj, ezért nem sikerülnek a lövések. De miért nem sikerül egyetlen beadás? Miért áll az egész csapat egy helyben? Ezek a bolgárok a játék alapján 5 méter előnyt adhatnak mindegyik kötöknek. Hát gólt kellett volna már rugnotok, és ahelyett egy kis szerencsével vezethetnének ellenünk 2-1-re. Embereljétek meg magatokat.
1: Megemberelték, ám Nádas nem volt elájulva.
0: Hát nem, idézem, teljes fénnyel mutatta meg ez a mérkőzés, hogy mennyire hibás az a játékmodor, amit már évek óta művelnek a magyar futballisták. A csatársor szépen kombinált, leviszi a labdát a 16-osig, ott a hátvédek könnyűszerrel rombolják szét a támadást. Ha pedig valahára kiadják a labdát a szélekre, akkor ott a szélsőkön hal el a támadás, mert rendes centerezést nem lehet látni. Ezzel a játékkal a bolgároknál csak valamivel is jobb ellenféllel szemben nincs keresni valónk.
1: A játékosok hogyan látták?
0: Palotás Istvánt idézem, ha jó a pálya, legalább 10-et kaptak volna a bolgárok. Sárosi György, a Ferencváros játékos így vélte: két klasszissal jobb a magyar csapat a bolgárnál. Háda József kapus szerint nem gondoltam, hogy ilyen erősek lesznek. Stenberg László: nehéz talaj, nehéz győzelem. Teleki Pál: ha mindent kifut, 10 alul nem ússzák meg.
1: A szövetségi kapitány viszont a játékosait értékelte.
0: Nála Szalai Antal volt a legjobb, utána Sárosi és Szabó Antal nyújtott még elfogadhatót a csatársorba, ahogy a Nádas fogalmazott, egyedül Toldi vitt életet.
1: Április 25-én Bulgária VB selejtezőn Bécsben 6-1-re kikapott Ausztriától, majd utazott a budapesti visszavágóra, amelyet 29-én rendeztek úgy, hogy aznap a magyar válogatott a csehszlovákokkal szemben Prágában Európa Kupa mérkőzést játszott. Hogy egy napra esett a két válogatott mérkőzés?
0: Az EK találkozót már korábban lekötötték, a jobb magyar 11 az erősebb, Prágában lépett pályára Sárosi Toldi is ott játszott, a Hungária pályáján azért például Cseket és Avar István szemében sem kutyaütők rúgták a labdát. Még valami, azzal, hogy az Európa Kupa meccsre állították ki az erősebb együttest, nem azt sugallták a vezetők, hogy a VB selejtező kevésbé fontos, csak éppen mindenki tisztában volt a bolgárok erejével. A Szófiában kikaptak, Budapesten sem tátosodnak meg.
1: A miénk 4-1-es győzelme is ezt tanúsítja.
0: Azért a szaklap az eredmény alatt kritikusan összefoglalta a lényeget. A csatársor rendkívül darabosan elfogódottan játszott, de a halfsor tartotta a csapatban a leket, és Mándi vezérletével a védelem is megtette a magáét. Nádas Ödön a prágai 11-et gardírozta, a Hungária úton Fábián József ült a kispadon, a nemzeti sporttal ellentétben nem kritizált, inkább dicsért. A legnagyobb örömöm az volt, hogy az öregek megmutatták, hogy kell játszani tekintet nélkül az évek számára. Egyénileg senkit sem dicsérek, egyáltalán részes mindenki a győzelemben.
1: Hogyan állt a VB-re kijutás kérdése?
0: Mivel Magyarország kétszer is legyőzte a bolgárokat, akik az osztrákoktól is kikaptak, egyértelmű volt, hogy a három csapatos csoportból Ausztria és Magyarország megy tovább. Ráadásul Bulgária már nem is játszott el az osztrákok elleni visszavágót visszalépve, tehát ergo a két osztrák-magyar sem kellett megrendezni.
1: Végül térjünk vissza Teleki véleményére, hogy döntő szerepünk lesz a VB-n. Ez mennyire jött be Olaszországban?
0: Magyarország a 8 közé jutásért 4-2-re nyert Egyiptom ellen, de a negyed döntőben 2-1-re kikapott Ausztriától, ez már Hugo Mezű Wundermannschaftja volt, s ha már teleki, a csatár Egyiptom ellen pályára lépett, viszont Ausztria elleni csapatban nem kapott helyet.
1: Beszéljünk még az 1938-as VB kvalifikációról.
0: Tegyük hozzá, még az is felvetődött, Magyarország nem lesz ott Franciaországban, mert a VB-t megelőzően januárban arról vitatkoztak az illetékesek, lesz-e egyáltalán elég pénz a franciaországi részvételre, majd Hohmann Bálint kultuszminiszter 12 000 pengő rendkívüli hozzájárulást utalt ki, ekkor dőlt el, nevezik válogatottunkat.
1: A selejtezőben pedig Görögország volt az ellenfél.
0: A görögök úgy kerültek a magyarok színe elé, hogy előselejteztek Palesztina ellen 3-1-re és 1-0-ra győztek.
1: Egyértelműen mi voltunk az esélyesek?
0: Igen, nem véletlen, hogy a Nemzeti Sport egy szóviccet is elsütött, idézem, a magyar csapatnak vigyáznia kell és nem szabad elbizakodnia, nehogy törököt fogjon a gyengének vélt görög csapatban.
1: Simán nyertünk 11-1-re Zsengellér 5 és a kispesti Nemes József 3 góljával.
0: Igen, Zsengellér Ábel legszebb gólya a 9. volt a Nemzeti Sport szerint. A 67. percben titkos beadta a labdát és Zsengellér csavart fejessel a hálóba jutatta. A VB-selejtezőt követően Zsengellért így jellemezték egy cikkben, a magyar vidék őserejének mintapéldánya. Más kérdés, hogy a 3 gólig jutó kispesti csatár Nemes Nehadoma József soha többet nem volt válogatott. A Nemzeti Sport így örvendezett, Magyarország bekerült az év legnagyobb sporteseményének küzdelmébe, a franciaországi futballvilágbajnokság 16-os mezőnyébe.
1: Kijutottunk tehát a tornára, válogatottunk csupán a döntőben szenvedett vereséget Olaszországtól, méghozzá 4-2-re.
0: Mégis amikor Dicz Károly szövetségi kapitány összeállította a VB keretet, sokan támadták Csekettő László, Sárosi 3 Béla és Dudás János kihagyása miatt, a legtöbben Cseh Matyit hiányolták, a sporthírlapban meg is jelent egy rajz Matyiról és Diczről, idézem az aláírást, a nótás kapitány és kegyvesztett prímása, ez volt a kép címe, a karikatúrán Cseh a szövetségi kapitánynak hegedül, aki rémülten tapasztja fülére a tenyerét, hogy távol tartsa a hamis hangokat.
2: 1938-ban tehát a második világbajnoki szereplés meghozta az első, második helyet. A világ labdarúgásának meghatározó szereplője volt a magyar válogatott. A világ foci térképén akkoriban persze hatalmas fehér foltok égtelenkedtek még, de hát a sikert nem kell magyarázni. Ki tudja, meddig őrizte volna a helyét a csúcs közelben, ha nem maradt ki két világbajnokság a világháború miatt. Ráadásul a negyedik VB-re 1950-ben megint Dél-Amerikában került sor, és nem csak ez gátolta a részvételünket. Ám aztán az ötödik VB-vel elkezdődött egy olyan sorozat, amelyet itt a 21. században csak irigykedve idézünk. Erről is beszélt Csarnai Márk és Turi Gábor.
1: Kezdjük is az 1950-es brazíliai tornával, amelyen 13 válogatott szerepelt, viszont Magyarország nem vett részt. Miért nem?
0: Pedig erős volt a magyar együttes, noha még nem alakult ki az aranycsapat. 1949. novemberében a Megyeri úton 5-0-ra legyőzte a fél év múlva VB bronzérmes svédeket. Nem az volt az ok, hogy drága a tengeren túli utazás. A távolmaradás oka elsősorban abban keresendő, hogy Magyarország követte a szovjet mintát, amely még nem alakult ki a sportággal kapcsolatban. A nagy testvér a VB-t kapitalista vállalkozásnak tartotta, a szovjet futball csak az 1952-es Helsinki olimpián mutatta meg magát. A honi sajtó valamiféle kapitalista elhajlásként kezelte a labdarúgást, dehonestáló írások jelentek meg. Utólag némi iróniával megjegyezhetjük, akkoriban a békeharc fontosabb volt a labdarúgásnál.
1: A rendkedvéért említsük meg, a riói döntőben Uruguay 2-1-re legyőzte a házigazda Brazíliát, de lépjünk tovább. Miként alakult a sorsunk az 1954-es svájci VB előtt?
0: A VB-selejtező 7. csoportjában Lengyelország visszalépett, így a magyarok automatikusan résztvevők lettek, a többit tudjuk. Puskás Ferencék a berni döntőben 3-2-re kikaptak az NSZK-tól.
1: Miként várhattuk az 1958-as tornát?
0: Mielőtt rátérnénk a konkrét selejtező mérkőzésekre, beszélnünk kell az előzményekről, elsősorban az 1956-os forradalom okozta futballista kirajzásról.
1: Köztudott, Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Cibor Zoltán emigrált az aranycsapatból.
0: A magyar labdarúgás hátországa olyan erős volt, hogy elbírta Puskás, Kocsis és Szibor, továbbá szinte az egész ifjúsági válogatott távozását, a kalandozó, majd visszatérő futballistáink eltiltását. Más kérdés, hogy a VB-selejtezőnek úgy vágtunk neki, hogy azért valamennyi hadrafogható játékosunk pályára lépett az aranycsapatból, Bozsik József, Hidegkuti Nándor és Tóth Kettő József.
1: Mi történt Grosics Gyulával? Mert ugyan részt vett a Honvéd dél-amerikai turnéján, de ő is hazatért.
0: Grosicsot eltiltották, igaz, szeptember 15-én felmentették, onnantól védhetett a legjobbak között.
1: Magyarországnak mely válogatottal kellett selejteznie?
0: A 16 csapatos tornára kijutásért Norvégiával és Bulgáriával.
1: Az oszlói norvég-magyar előtt mi jelentette a legnagyobb gondot?
0: Nagy vita alakult ki Hidegkuti játékával kapcsolatban abban a tekintetben, hogy az öregnek becézett csatár nem örege valóban. Bukovi Márton szövetségi kapitány feltette a kérdést, tud-e majd alkalmazkodni gyors, lendületes társaihoz, ha nem, akkor nem kerül be a csapatba. Tény, a szövetségi kapitány a tatai edzőmeccs kapcsán nem volt megelégedve Nándi játékával.
1: Mennyiben lent igaz a Bukovinak?
0: Noha Oszlóban betette a csapatba a 2-1-es vereség után, a Népsport azt írta róla, az egész csapat leggyengébbje a támadósor kerékkötője, már mint Hidegkuti. Néhány nap múlva azért felvetődött, hogy nem kellett volna Bimbaknak kiáltani, a Népsport szerint. Nem tudjuk, helyes volt egy ilyen tudású sportembert, a magyar labdarúgás egyik legkiemelkedőbb alakját így lejáratni.
1: Melyik volt a következő mérkőzés?
0: A Népstadionban Bulgária ellen, a viták ellenére Hidegkuti helyet kapott a legjobbak között, válogatottunk a honvédos Mahos Ferenc 3 góljával 4-1-re győzött. Nándiról azt írta a szaklap, Hidegkuti sok jó támadást vezetett és a védelemnek is segített. Nagy része volt abban, hogy a magyar csatársor ezen a mérkőzésen ilyen gólképesnek bizonyult.
1: Ezek szerint elsimultak az ellentétek.
0: Annyiban igen, hogy Grosics helyett Faragó Lajossal a kapuban a válogatott két selejtezőn túl volt. Ami nem volt kalkulálható, az Bukovi Márton lemondása. Sebes Gusztávot ő váltotta a kispadon, 1956 őszén legjobbjaink remekeltek, a jugoszlávokat, a szovjeteket, a franciákat és az osztrákokat is legyőzték, majd kitört a forradalom. A kiváló szakember akár garanciát is jelenthetett volna a VB-selejtezőn, ám Bukovi 1957 tavaszán arra hivatkozva, hogy az MLS nem támogatja munkáját, többször is le akart mondani. A norvégok elleni oszlói 2-1-es vereség és a bolgárok elleni 4-1-es győzelem során ült a kispadon. A szövetség szerette volna, ha a szófiai visszavágóra is ő készíti fel a csapatot, de lemondott. Azt lehet mondani, megmakacsolta magát.
1: Ki irányította akkor a legjobbainkat?
0: Válogatóbizottság vett át a feladatot, amelyben Bukovi helyet is kapott volna, ám mivel továbbra sem volt lojális az MLS-szel szemben, végül kimaradt. Helyére Lakat Károly került, Sós Károly és Baróti Lajos mellé. Eredetileg úgy volt, hogy Csanádi Árpád is helyet kap a testületben, de még a Bulgária elleni visszavága előtt lemondott, tehát maradtak hárman. Az edző trió a Norvégia elleni budapesti mérkőzésig 3 találkozón irányította a nemzeti csapatot, a bolgárokat a VB-selejtezőn. Idegenben győztük le 2-1-re.
1: Tegyük is hozzá, hogy Hidegkuti 2 góljával.
0: Igen, ez fontos, az öreg megmutatta, nem lehet leírni.
1: A közvélemény hogyan várta a norvégok elleni hazai találkozót?
0: Olyannyira bizakodón, hogy a Népsport felvetette, a VB miatt az MLS-nek valószínűleg át kell alakítania a jövő évi műsorát, magyarán a tervezetnél korábban befejezni a bajnokságot. A szaklap jó jósnak bizonyult, Magyarország 5-0-ra győzött, a Vasas csatára Csordás Lajos 2 gólt is szerzett. Válogatottunk tehát kijutott az 1958-as svédországi VB-re.
1: A Lakat, Sós és Baróti közül a tornán már utóbb irányította a legjobbjainkat.
0: Igen, a győzelem után a Népsport felvetette, már mint ugye az 5-0-as győzelem után, ki legyen a kapitány? Sós, Baróti és Bukovi egyaránt alkalmas lenne, egyaránt, de nem együtt, hanem külön-külön. Végül Hegyi Gyula, a sporthivatal akkori elnöke, Barótit ültette le a kispadra.
1: Csak egy mondat erejéig, hogyan sikerült a VB?
0: A csoportban a házigazda Svédország, Mexikó és Wales volt az ellenfél, nem jutottunk tovább, úgyhogy a 8 közé jutásért Walestől kiki mérkőzésen 2-1-re kikaptunk.
1: A 60-as évek első VB tornáját Chilében rendezték 1962-ben, a másodikat Angliában 1966-ban. Kik ellen veselkedtünk neki a dél-amerikai részvételért?
0: A szintén 16 csapatos VB döntőért a sorsolás a Német Demokratikus Köztársaság, azaz az NDK, és Hollandia válogatottját dobta.
1: Hát az NDK-ról eddig nagyon keveset tudunk.
0: Talán csak annyit, hogy a kelet-német futball bölcsőjét 2 magyar is ringatta, Gyarmati János és Sós Károly. aki, mármint Sósról beszélünk most, aki a magyar válogatott melletti munkát követően az NDK-ba költözött. Az NDK-val Magyarország másodszor találkozott az első mérkőzésen, a miénk még 1952-ben az Üllőúton győztek 5-0-ra.
1: Hogyan várta az ellenfél az első találkozót a Megyeri úton?
0: A német sajtóban egyöntetű vélemény alakult ki. Idegen környezetben alig, ha tudjuk felvenni a versenyt a technikásabb magyarokkal. Ugyanakkor az is megfogalmazódott, a magyarok szellemesebb labdarúgást játszanak, de nem tudnak úgy küzdeni, mint a mieink, akik jobban értenek a testi erő kihasználásához.
1: Néhány nappal a selejtező előtt egy váratlan dolog is történt.
0: Igen, április 12-én a 27 éves Jurij Gagarin a Vosztok egy fedélzetén első emberként megkerült a földet. A Népsport persze rögtön megkérdezte a készülő magyarok közül Göröcs Jánost és Sipos Ferencet, mit szólnak a páratlan eseményhez. Göröcs Titi arról beszélt, mivel ő fél a repüléstől, Gagarint hihetetlenül bátornak tartja, idézem, teljesen egyedül beült az űrrakéta kabinjába, hogy elrepüljön egy olyan világba, ahol eddig az ember csak képzeletben járt. Sipos tüdő még messzebb ment. Ezek után azt is el tudom képzelni, hogy hamarosan megérjük azt az időt, amikor idegen égitestre repül az ember. A szenzációs hír a keleti blokkhoz tartozó németeket se hagyta idegen. Karl-Heinz Spicknagel így idézte fel a pillanatot. Persze félbeszakadt az edzés, körülültük a rádiót, izgatottan hallgattuk a híreket.
1: A Megyeri úton szerencsére nem történt szenzáció.
0: Nem, a magyarok Albert Flórián és Göröcs János góljával 2-0-ra győztek, azért Baróti Lajos zsörtölődött, idézem, három válogatott mérkőzést is meg lehetett volna nyerni annyi helyzettel. Sándor Károly is keserűen mondta, nem értük még el az 1959-es formánkat. A futball vezető Bart Sándor sem volt elragadtatva. Olyan mérkőzés volt, amelyet nem írnak be a futball aranykönyvébe.
1: És következett Rotterdam, a hollandok elleni mérkőzés.
0: Sima ügy volt, 3-0-ra nyertünk, a 23. és a 37. perc között Sándor, Fenyvesi Máté és Tihi Lajos gólyával kialakult az eredmény. A Népsport mérlege szerint, idézem, a siker nagyszerű csapatjáték és kimagasló egyéni teljesítmények eredményeképpen jött létre. Mégis meglepetést keltett az a játék, amit a fiaink, különösen az első félidőben mutattak.
1: Az ősszel az NDK várt ránk Kelet-Berlinben.
0: Igen, ám csak, hogy a hidegháború időszakában kirobbant előtte egy botrány. Hollandia nem adott vízumot a keletnémet futballistáknak, hosszas húzavona után összejött volna a mérkőzés, de addigra már okkafogyottá vált, mert a berlini 3-2-es magyar győzelemmel együttesünk csoport első lett.
1: Milyen meccs volt?
0: A lelátón megjelent az NDK első embere Walter Ulbricht. Manfred Ewald, a keletnémet testnevelési és sportbizottság elnöke beszédében köszöntötte a csapatokat, de nem feledkezett meg a hollandok sportszerűtlen cselekedetéről sem. A mieink egyébként gyengén futballoztak, idézem a szaklapot, Görös nagy csalódást keltett Alberttől, sem azt kaptuk, amit vártunk, Tihi is csak szinte árnyéka volt önmagának.
1: És hátra volt még a tulajdonképpen tét nélküli magyar-holland.
0: Amelyen nagyon gyengén játszott válogatottunk, 3-3-as döntetlen született, úgy, hogy az ellenfél 2-0-ra és 3-2-re is vezetett. Baróti nem ok nélkül dühöngött. A csapat hátsó alakzatai régen játszottak olyan gyengén, mint ezen a mérkőzésen. Rengeteg helyezkedési hiba volt. A csatároktól is sokkal többet vártam. Különösen a mérkőzés elején játszottak hibás felfogásban.
1: Igen, erre Baróti így reagált, idézem, meg kell érteni, nem lehet gyorsan azokat eldobni, akik oly értékes tettet hajtottak végre a Chilébe jutást. Hozzátette, ez az ő nevelés jelve. Volt némi igaza, mert még 1959-ben nála állt össze a Sándor, Göröcs Albert, Tihi Fenyves csatársor. De térjünk akkor vissza, hogyan végzett Magyarország Chilében?
0: A csoportból bejutott a legjobb 8 közé a negyed döntőben szenvedett vereséget Csehszlovákiától 1-0-ra.
1: Itthon hogyan fogadták az eredményt?
0: Mondjuk ki, a közvélemény fanyalgott, Baróti sem volt elégedett, ráadásul legyenus góllal nyert az ellenfél.
1: Beszéljünk az 1966-os angliai világbajnokságról is.
0: Igen, de előtt említsük meg, hogy a magyar válogatott eljutott az 1964-es Európa-bajnokság 4-es döntőjébe, az elődöntőben a házigazda spanyoloktól hosszabbításban 2-1-re kaptak ki Alberték, majd a harmadik helyért ugyancsak hosszabbításban Novák Dezső 2 góljával 3-1-re legyőzték Dániát. Egyébként ezen a meccsen mutatkozott be a válogatottban Varga Zoltán.
1: Ez azt jelentette, hogy a kontinens harmadik legerősebb válogatottja vágott a VB selejtező mérkőzéseinek.
0: Igen, ráadásul nem legyőzhetetlen ellenfelek testén vezetett az út csoportunkban az NDK, és Ausztria szerepelt még. Egyébként nem indult jól a kvalifikáció, a miénk Lipcsében 1-1-re vége megegyeztek a keletnémetekkel, akiknek a szövetségi kapitánya nem találják ki, ugye már említettük a nevet, Sós Károly volt. A szakvezető nagyon jó taktikát eszelt ki, sok futásra és párharcra épülő hadrendet, ami nem igen tetszett a mieinknek. Utána viszont Bécsben Ednura legyőztük az osztrákokat, fenyvesi fejes gólyával, Tüskének, mert ez volt a ferencvárosi balszélső beceneve, jól ment ezen a tavaszon, mert a Vásárvárosok kupája döntőben Torinóban szintén fejjel talált be, ugyancsak döntő fontosságú gól szerezve a Juventus ellen.
1: A hazai visszavágókon 3 pontot kellett szerezniük a mieinknek a továbbjutáshoz, azaz egy győzelem és döntetlen elég volt.
0: Az osztrákokkal nem sokat vacakoltunk, 3-0-ás győzelem lett a vége, Baróti így látta. Ha csatáraink egy kicsit jobban összpontosítanak, és a kapu előtt önzetlenebbek, akár 2-szer ennyi gólt is lőhettünk volna. A magyar csapatból idézem, a Népsportot Mésző jól helyezkedett, ügyesen és határozottan szerelt, Matesz szinte megállás nélkül befutotta a pályát, szerelt, elég pontosan indított, sűrűn felzárkózott a támadásokhoz, s többször megkísérelte a távoli lövést is. Sipos kitűnően érvényesítette nagy tapasztalatát, higgadtan lépett, közben megelőző szereléseket is alkalmazott, nyugtatta, biztatta társait. Farkas bizonyult a csatársor legjobb játékosának, pompás volt a gólja, akadt néhány nagyszerű húzása, beadása, de 2 helyzetet ő is elügyetlenkedett.
1: A keletnémetek elleni visszavágónak majdnem csak 1 pont lett a vége.
0: Igen, az ellenfél 1-0-ra is 2-1-re is vezetett, Farkas János csak a 80. percben szerezte meg a győztes gólt, végül 3-2-re nyertünk. Hátul Mátrai Sándor játszott átlagon felül, idézem a Népsportot, Farkas volt a magyar csapat legjobbja, villámgyors lefutásaival többször is nagy zavart keltett a német kapu előterében. Bátran elvállalta a közelharcokat, kiszorított helyzetben is igyekezett tájékozódni, valamelyik társát helyzetbe hozni, rengeteget változtatta a helyét. Bene Ferenc játékáról a következőt írták, meglepően színes játékkal mutatkozott be, azonban a kapu előtt nem találta fel magát. Villámgyors helycserés támadásokat vezetett Farkassal, később azonban körülményessé vált a játéka, viszont ő is példásan harcolt.
1: Tehát akkor összegezzük, a 16 csapatos angliai tornán is ott volt a magyar válogatott, a csoportból a világbajnok brazilokat 3-1-re legyőzve jutott tovább, ám a 4 közé jutásért 2-1-re kikapott a Szovjetuniótól.
2: Hú, mit nem adnánk manapság egy negyed döntős vereségért. No, de hát ez akkor kudarc volt. Ezt a bizonyos kudarcos világbajnokságot, illetve a korábbi sikeres negyed döntőt és elődöntőt is felelevenítjük majd a folytatásban. Maradjanak a következő 1,5 órában is a visszajátszással.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
6: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Kazasztán ellen lép ma pályára a labdarúgó válogatottunk. A közéleti gyűlöletkeltés ellen lép fel a kormány. Napos, meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
7: A magyar labdarúgó válogatott ma Kazasztánt fogadja felkészülési mérkőzésen a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben tegnap csaknem 5000 szurkoló előtt tartott nyilvános edzést a csapat. Marco Rossi szövetségi kapitánya fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani a találkozón, és támadó szellemű játékot vár el az együttestől. A 19 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt álló válogatottak felkészülési találkozóin Hollandia, Üzbegisztán 2-1, Franciaország, Észak-Írország 3-1, Spanyolország, Peru 3-1. Története első bajnoki címét nyerte az Újpest a férfi futsal NB1-ben, miután a döntő negyedik összecsapásán 5-2-re győzött a Nyíregyháza vendégeként. Így 3-1-re bizonyult jobbnak az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A bronzéremről 5. mérkőzés dönt majd a futsal bajnokságban. Mivel a Veszprém 3-1-re múlta felül a Deat együttesét Debrecenben, 2-2-re alakítva ezzel a párharc állását. Udvardi Panna bejutott a Hertohenbosban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután két játszmában legyőzte az orosz Jekatyerina Alekszandrovát a nyitó körben. Marozsán Fábiánnak viszont az első fordulóban véget ért a stuttgarti füves pályás torna, mivel 7-6-6-3-ra alul maradt a belga Gauthier Onclennel szemben. A világranglista élére került Kós Hubert 200 méteres hátúszásban. Olimpiai bajnokunk az Egyesült Államokban Austinban ért el a táv idei legjobb eredményét. A 23 éves versenyző 1 perc 54,85 század másodperces idővel csapott célba.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitási védelem hivatal megszüntetése is, hangsúlyozta Magyar Péter. A kormányfő felszólalásában úgy fogalmazott, Magyarországon nincs helye olyan állami intézménynek, amely a mindenkori hatalom bírálatát szuverenitási kockázatként kezeli, és amely közpénzmilliárdokat költ arra, hogy listázza, melyik magyar állampolgár kritikája legitim. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát, valamint kialakítani az ágazati stratégiát. A kormány szigorúbb szabályozást ígér a szektorban. Székely Tamás hangsúlyozta, a hazai akkugyárakban több mint 30 ezeren dolgoznak, így az üzemek gyárakba zárása nem kerülhet szóba. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kellett fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb baleset egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések.
3: Közlekedés.
7: Az erős forgalom miatt lassul, szakaszosan torlódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldala Bicske és Biatorbágy között. Ezen kívül Bicske térségében egy műszaki hibás személyautó nehezíti az előrejutást, az átterelt sávban a 35-ös kilométernél útszűkületet okozva.
3: Időjárás.
7: Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, több helyen megélénkül a szél. Délután 29-34, késő este 21-26 fok várható. Majd holnap egy gyenge hidegfront hozhat kisebb lehűlést, esős időt.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Let's go! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 2022-ben rendezték a 22. labdarúgó világbajnokságot. A 22 közül magyarországi 2-re nem nevezett, 11-re nem jutott ki, és 9-en szerepelt. Az elmúlt fél órában szóba került azon kettő, az 1930-as és 1950-es, amelyre nem nevezett. Szóba került az 1934-es negyed döntős búcsúval járó szereplés, és az 1938-as ezüstérem. Röviden említettük az 1954-es VB belépő megszerzését, amely nem járt egyetlen meccsel sem, ugyanis Puskásék mindkét lehetséges ellenfele, Izland és Lengyelország is visszalépett. Gondolom, megijedtek az aranycsapattól. Most az 5. világbajnokságon való magyar szereplés 4/5-ét elevenítjük fel hangképek segítségével. A Korea elleni 9-0-ás mérkőzés után következett az NSK elleni másik csoportmérkőzés, majd a negyeddöntő, az elődöntő, hát és a szomorú emlékű finálé. Hát ez utóbbi 4 rádió közvetítésének összefoglalói jönnek, a Korea elleni találkozó 9 gólya sajnos nem maradt fent az archívumban.
8: Zúg, morajlik a hatalmas aréna. A két csapat játékosai most már elfoglalják helyüket. Hidegkuti Nándornál van éppen a labda, valaki oda megy hozzá, kezet fog vele, az egyik fotóriporter lehet. Rengetegen vannak még bent a pályán, azt hiszem nehéz dolga lesz a játékvezetőnek, hogyha rendbe akarja majd hozni itt a pályát, és meg akarja tisztítani azoktól, akik bejöttek, hogy az utolsó pillanatokat a mérkőzés előtt megörökítsék majd. Fölzárkózik a magyar csatársor. Most kijött ide egészen a szögletzászlózott, van Tibor mellette, ívelődik befelé a labda, elég jól száll azonban. A kapus kiejti, Pötyjáig! Gól! Nagyszerű volt, bravo! Kocsis lőtte be az első gólunkat! Az első félidő harmadik, negyedik percében a nyugatnémetek hálójába. Remekül ívelődött a labda befelé, egyetlen magyar csatár sem ugrott föl azonban rá, a kapus mégis megijedt, kiejtette Kwiatkowski a kezéből a labdát, pontosan Kocsis elé, aki ballával azonnal kapásból bevágta a háló jobb felső sarkában Magyarország vezető gólját. Az első félidőből 16 perc telt el, 1-0 arányban vezetünk, most amikor a kapu kirúgás elvégzése után Lantosi a labda, majd Zakariási, szépek ezek az adogatások, finomak, de menjünk most törjünk előre, ott van Hidegkutinál a labda, Hidegkuti merre veszi, na most lövés! A lövésbe azonban belenyúl az utolsó pillanatban az egyik nyugat-német játékos, érdekes, a játékvezető nem ítél szögletet, pedig úgy láttam, hogy a nyugat-németek balhátvédje Kohlmeier volt az, aki elvitte a labdát és kipróbálta küldeni az alaponalon túlra. Közben a kapukirúgás elvégzése után megint Zakariási a labda, Zakariás mindenütt ott van, ragyogóan játszik, aztán Hidegkuti, Puskásnak adja, Puskás elhúz a védők mellett, most lő, gól! Van a második a német hálóban, ellenállhatatlanul, föltartóztathatatlanul tört előre Puskás, kikereszte a védőket, föl akarták vágni a 16-oson belül, átlépte a nyugat-német játékos lábát, átugrott, a nevetett is egyet hozzá, és aztán az elmozduló Kwiatkowski mellett jobb lábbal a kapu közepébe vágta a második magyar gólt. Lesállás miatt szabadrugása milyen javára, Kocsis felé száll a labda, elfejeli azonban, Mebusz az a bal fedezet, úgyhogy megint ott van a középcsatár Fritz Walternél a labda, ő hátrafelé küldi, ekkel-ékkel visszafelé, pontosan Puskás lábára. Puskás átmegy megint a védőkön, nem tudják tartani öcsit. Bravo, Mijajnc, hogy viszi el a labdát? Most kiugratja Kocsis, Kocsis lő, gól! Gól! Hely, kedves hallgatóim, óriási gólokat látunk. Puskás egyszerűen nem lehet tartani, és most Puskás és Kocsis összeölelkezik, megcsókolja egymást a két összekötő, felejthetetlenül szép, ragyogó jelenet. Balázs mesterien tálalt a kocsis elé a labdát, aki a helyére húzódott, és a jobblábas lövéssel szemben Kwiatkowski tehetetlennek bizonyult. 3-0 tehát az eredmény, kedves hallgatóim, 21 perccel a mérkőzés megkezdése után. És Ling játékvezető most fújt a sípjába, pereg a filmfelvevőgép, megkezdődik a második félidő. Gyuszi kidobja előre Lantosnak, Lantos menjél vele. Előre vágja a labdát Bozsiknak, Bozsik ráteszi a jobb lábára, megnézi, hogy kinek adja, most teszi tovább Puskáshoz, Puskás a combjáról ejti le a lábára a labdát, aztán fölnéz egy pillanatra, ott van Bozsik neki, most kapja meg Bozsik, Bozsik megint előre ter a labdával, közeledik a 16-oshoz, Hidegkuti lábára, aztán Bozsiké, azonban nem jut lövéshez, mert beleteszik a lábukat a nyugatnémet védők, elvágják a félvonalra, ott Zakariás szerzi meg, Ciboré a labda, Cibor megállítja megint, ott vagyunk a 16-os tájékán, Puskás, aztán újra Ciboré, Zoli, itt a helyzet, laposan befelé, pont a kapus kezébe, de Kocsis rámegy, kiejti a kapus, vissza Hidegkutihoz, lövés, gól! Jaj, de szép volt, jó van, fiú, benn van a hálóval a remek lövés, levettük újra a németek szentélyét, 4-1 az eredmény, Hidegkuti lövésével a jobb alsó sarokban kötött ki a labda, Kocsis kikaparta, Kwiatkowski a nyugatnémet kapus kezéből a labdát, hátrafelé küldötte Hidegkutihoz, Hidegkuti azonnal kapásból, mint egy 12 méterről rászúrta a labdát, és az az egyik nyugatnémet játékost érintve, de semmit sem levonva, a Hidegkuti lövés értékéből került be a jobb alsó sarokba. 4-1 tehát az eredmény a második félidő 6. percébe. Zakariás fölhozza át a másik térfére, a nyugatnémet térfére, laposan tovább, hogy a Ciboré a labda, Cibor finoman áthúzza a védők mellett, Hidegkuti nagy helyzetben van egyel, teljesen egyedül a kapussal szemben, lövés, gól! Hidegkuti szinte megbűvölte, szugerálta a labdát, elhúzta a védők mellett, a kapus kifutott elé, őt is kicselezte, aztán kivárt az alkalmas pillanatot, és befoghatta a hálóba a labdát. 5-1 az eredmény, kedves hallgatóim, 5-1 Magyarország csapata javára. Fritz Walter igyekszik előre törni, Zakariás ragyogóan szerel, Hidegkuti a labda, ő a magyar térfél közepéről indul el vele, még mindig nála van, Cibor ne szaladj, mert lesz remész. Visszafelé is jön, most ugratja ki, Kocsis, Kocsis elmegy a labdával, egyedül van a kapussal szemben, na most lőj, gól! Nagyszerű volt, ahogy a játékosaik megértették egymást, gyönyörű volt, Cibor lesre szaladt, de megállt, magára vonta a védőket, közben Kocsis kiugrott Hidegkuti labdájával, ő hátulról indult el, a német védelem azt hitte, hogy Kocsis is lesen van, Kocsis azonban elment a labdával, ott hagyta faképnél a nyugatnémet védőket, a kapus kifutott eléje, megvárta, amikor a kapus elmozdult, és aztán befutott a jobb alsó sarokba a 6. magyar gól. Bozsik újra csak tovább, laposan teszi a labdát, Tóth kettő kivár egy pillanatig, Hidegkuti jár mellette, övé is lesz, Hidegkuti visszalaposan Tóth kettőnek, elszáguld a védők mellett Kocsisnak, ne, gól, hely, de óriási gól volt, azt hittem, hogy Kocsisnak adja a labdát, egy csel csinált azonban Tóth kettő, kivárta, amíg elmozdul a nyugatnémet védelem meg a kapus, és aztán biztos lábbal, jobb lábbal bevágta a jobb felső sarokba a 7. magyar gól. Az eredmény tehát Magyarország és Nyugat-Németország mérkőzésén 7-1 Magyarország csapata javára. Fritz Walter bebizonyította, hogy klasszis csatár. Megmutatta, hogy igen ügyesen tud kezdeni a labdával akkor, ha van rá helyzete. E pillanatban, amikor a labda Grosics hibájából elkerült a magyar kapu előteréből úgy, hogy Grosics miután a kapus megszerezte a labdát kifutással, nem rúgta ki azonnal a közönség sorai közé, hanem kivárt egy pillanatig, és utána odatállalta a német csatár elé, a szépen okosan az oldalvonal mentéről cselezte be magát a 16-oson belőre, és aztán az üresen árván hagyott kapu közepébe küldte a labdát. Lóránt már befutott közben, azonban hiába ugrott föl fejelni, mellette a hálóba szállt a második német gól. Az újrakezdés után viszont Tibor megy el a labdával, Kocsis lő, gól! Néhány másodpercet kellett várni, kedves hallgatóim. Az újrakezdés után Hidegkuti tette ki a labdát Tibornak. Tibor villámgyorsan elszáguldott, a bal összekötő helyére húzódott, Kocsishoz adott. Kocsis 5 méterről prímán bevágta a jobb alsó sarokba a 8. magyar gólt. 8-2 tehát az eredmény Magyarország csapata javára, és pedig 11 perccel a mérkőzés befejezése előtt. Kedves hallgatóim, a közönség közben nagy ovációban részesíti a magyar csapatot. Örüljünk, kedves hallgatóim, a nyugat-németek felataratott 8-3-as győzelemnek. Magasan előre íveli, Kocsis felé a labdát, Kocsis fejéről kifelé száll, ott van Tóthnál, na Tóth Mihály vigyázz most a 16-oson belül, adja Hidegkuti lő, lefasztal ismét a sorfalról, Hidegkuti, a labda Hidegkuti megfordul, átír a Kocsis felé, Kocsis fejel, nem fúj a játékvezető, most ott mi állja a labda, itt van Tibor, neki ad, nem, most adja csak ki, most adja, de nem baj, még mindig jó ez Tiborkám, most jól ívelt befelé, laposan Kocsisnak, Kocsis igyekszik lőni, de a játékvezet úgy látszik, 11-es tizél, 11-es, mert Kocsis szabálytalan akasztották, Fantos Miska fogja azt hiszem rúgni a 11-est, a játékvezető most küldi ki, a brazilokat a 16-oson túlra, Miska a 16-oson kívülről szalad a labdának, lenne áll a 11-es ponton a labda, teszünk csend, most a pillanatban hangzott a sipszó lövés, szabadrugása milyen javára a félvonal tájékáról. Buzánszki készülődik neki. Laposan teszi előre Hidegkutinak a labdát. Hidegkuti tovább vágja Tibornak. Tibor, menjél! Egyedül van! Egyedül, de rossz szögben. Most ível befelé. Kocsis fejel, gól! Gól! Gól! Óriási gól! 4-2 az eredmény. És Castilho, a brazilok kapusa, zokogva borul rá a kapufélfára. Kocsis ilyen labda, Kocsis rögtön befelé fejeli, Tibor előtt ott van, lőd rá, lövés, gól! Óriási gól! Bravo! Gyönyörű volt a támadás, mintaszerű, Kocsis ragyogóan tette ki Tibor, Tibor kivárt egy pillanatra, elfutott a labdával és bal lábbal az elmozduló Maszpoli mellett a bal alsó sarokba helyezte, rúgta, célozta a labdát, úgyhogy most az első félidő 11-12. Percében, amikor jó néhány percig bizony veszélyes uruguayi támadásokat láttunk, egy gyönyörű magyar támadás végén Tibor lövéséből megszereztük a vezető gólt. Előre ívelődik a labda megint ellenfél játékosához, ott van a jobb összekötőnél, az vágját a másik oldalra, Buzánszki várja, aztán leveszi a labdát, leteszi Bozsiknak, Bozsik Cuzukán vigyázzál, most adja Kocsisnak, Kocsis gyönyörűen tovább Palotásnak, most Budainak, Budai lehet a labdával, szágult vele, leállítja azonban, lelassítja a futását, az alapvonalnál ível át a másik oldalra, Hidegkuti fejel, gól! Volt, Budai Lati és Hidegkuti Nándi milyen gyönyörűen ugrott föl, befejelte Maszpoli mellett a jobb alsó sarokba a második magyar gólt. Palotás lába elől álkanalazzák, Bozsik éles, Bozsik leállítja, maga elé teszi, most íveli át ismét Budaié, Budai sokat van most játékban, most teszi befelé Palotás, vissza Budainak, bravo Lati, most elhúzni, befelé ívelődik a labda, hogy fel, gól! Kettőre vezetünk, kiteszik már a hármas számot. Palotás kifordul vele, tovább adja Nándihoz. 35 méterre vagyunk a kaputól. Lőd rá Nándi, hiszen olyan bombáid vannak. Nem, Kocsisra kíveli, Kocsis fejel! Gól! Gól! Gól! Nem van a hálóban! A negyedik magyar gól! Nem van! Bravo, fiúk! Kocsis felugrik! Nagyszerű, tudja, hogy itt vagyok, itt felém, most már hallgatóim! 4-2, Kocsis, két csodálatos fejes volt, jaj, de szép! Hidegkuti, hogy szállalta előre? Olyan csodálatosan kiszámított, hogy Kocsis hol fog felugrani, és fejéről élesen vágodott be, és akárcsak vasárnap. A brazil kolléga, Maszpoli most neki támaszkodik, ő is a kapufélfának, sírét zokok, mi pedig örülünk, mert bíztunk a fiúban, bíztunk, és íme nem maradt el a bizalom jutalma. 4-2-re vezetünk, de vigyázzunk, fiúk, lassan mennek ezek a másodpercek. 3,5 perc van hátra a mérkőzésből. Hát a játékvezető az óráját nézi, sípolj már egy drága Griffith-tek, vöröshajus kócsoda, sípolj, vége, vége, benn vagyunk a döntőben, benn vagyunk a döntőben. 4-2-re megvertük 120 perces óriási idegtépő küzdelemben a labdarúgás történetének egyik legizgalmasabb, legszebb mérkőzését a kétszeres világbajnok és kétszeres olimpiai bajnok uruguayi csapatot. ring játékvezetője pillanatban adta meg a jelt a mérkőzés megkezdésére. Tóth Mihály végzi a labdadobást, Zakariási a labda, Zakariási elmegy egy játékos mellett, aztán átadja keresztben Bozsiknak a labdát. Bozsik előre Hidegkutyihoz, Hidegkutyi, na, nem lőni, mert Turek elviszi előre lábbal a labdát. Hely, de kicsit csúszott volna a labda, aztán tovább előre kerül Kocsishoz, Bozsik labdája, Lassanyi most vigyáz, lövés, levágódik, Puskás lő, gól! Óriási gól, megvan a vezető gól! Öcsi ballába egészséges, látni lehetett a lövésből, és most boldogan fogadja a csókokat. Kocsis első lövése levágódott, ha jól láttam, Kolmeyerről, pontosan a befutó Puskás esély, és Puskás 10 méterről bal lábbal a bal alsó sarokba rúgta a vezető gólunkat. Hidegkutyi mesteri a leveti, Kocsisnak adja, Kocsis tovább szöktetné Puskást, azonban hiába gyönyörű a szöktetés, Öcsi hasra vágódik, hiába nagyon nehéz, csúszós a talaj, nem érhette el a labdát. A kirúgás után azonban Tóth Mihály labdája, megint Puskás egy gyönyörű szöktetés Kocsishoz, Kocsis igyekszik elmenni, ott van azonban Kolmeyer, hazad, hogy a milyen veszélyesen zubornál a labda lövés, gól! Bravo Zoli, nagyon gól volt, nagyszerű, megvan a második, hallgatóink, 2-0-ra vezetünk, az első félidő 8. percében, úgy történt az eset, ahogy mondtam, Kolmeyer veszélyesen hazadta a labdát, Turek rávetődött, de kicsúszott a kezéből, Cibor ott termett, elhúzta a kapus és a hátvéd között a labdát, bekanyarodott az ötösre, és aztán könnyedén, önényes nyugalommal, magabiztossággal befohozta a háló közepébe a második magyar gól. E pillanatban megint a nyugat-német játékosok törnének előre. Ott van a jobb oldalról, bal oldalra áthúzódott Ránnál a labda, elvágódik a labda! Jaj, gól, gól! Ajajaj! Úgy látszik, sok gól lesz ezen a mérkőzésen. Védelmi hiba volt, átvágódott Rántól, aki a bal oldalra húzódott a labda, Buzánszki lába és Zakariás lába között a beugró Morlok elé, és hiába ugrott ki a kapujából Grosics. Morlok igen ügyesen a jobb alsó sarokba küldötte az első félidő 10. percében az első nyugat-német gólt. 2-1 tehát az eredmény. E pillanatban Fritz Walter jön ki, hogy elvégezze a szögletet a bal oldalról. Benn ott vannak a német csatárok. Ott van Schäfer is, Rán is, Morlok, ott már Walter. Most állítja le a labdát, Griffith, a partjelző megmutatja pontosan, ahova le kell tenni a labdát, jobb lábbal íveli befelé, veszélyes az ív, elszáll a lábak között, gól! Benn van a második, benn van a második, kedves hallgatóim. Ott a labda Májnál, Máj tovább adja a labdát Kolmeyernek, Kolmeyer át előre, Barlak fejéről tovább vágódik a labda, gyönyörű nyugat-német támadás, Fritz Walter előre, jól van, Lóránt megszerzi a labdát, odaadja a Bozsiknak, Cucu kivár, most az oldalvonal mentén van egy pillanatban, neki készülődik, hogy előre rúgja, nem, miért vár, szereltek, látod Cucu, szereltek, mennyi helyzet, aj, lefejelik a labdát, rálő, 16-osnál elhúzza, most lő, gól, Bozsik mit csinál, Bozsik mit csinál, hallgatóim, benn van rá, fejezése előtt. A nyugat-német játékos Kolmeyer kifordul vele, előre rúgja. 2-0-ra vezettünk, kiengedtük. Előfordul az ilyesmi, vége a mérkőzésnek. Világbajnok Nyugat-Németország csapata.
2: Az 1954-es világbajnokság után még abban az évben 5 barátságos meccset megnyert a válogatott, és Moszkvában 1-1-et játszott, majd 1955-ben 12 meccséből 10 diadalmaskodott, és nem szenvedett vereséget. Hát ez talán ismert, de az kevésbé, hogy 1956 tavaszán a jócskán átalakított csapat a tavaszi 6 találkozójából csak 1-et nyert meg Libanon ellen, 3-at elveszített, 2 lett döntetlen, elindult a csúcsról lefelé. Ám a következő 3 világbajnokságon még ott volt. 1958-ban nem jutott tovább a csoportjából, 1962-ben a legjobb 8 között esett ki Csehszlovákiával szemben. Hát ez nem volt egy aranycsapat szint, de azért a csúcs még látható távolságban volt. És özönlöttek is az emberek a Népstadionba egy-egy válogatott eseményre. 1965. október 9-én a 8. angliai világbajnokság utolsó selejtezőjén például 80 ezeren voltak a helyszínen. Azon a meccsen dőlt el az 1966-os világbajnoki szereplés. Magyarország a csoportjában oda-vissza verte Ausztriát, Lipcsében döntetlent játszott, így az NDK elleni zárómeccs határozott arról, ki játszhat 1966-ban az angliai világbajnokságon.
9: Farkas legurítja Benéhez. Bene visszajátsz a Farkas tagalabdát. Na most Farkas Jancsi, ott megy Bene. Ez az Bene Feri, megkapja. Az alafonalnál van, belövi. És elmegy a kapu előtt szembesülő. Gól, gól! Egyenlítettünk 5 perccel az első félidő befejezése előtt. Nem is Fenyvesi volt, Rákosi Gyuszi, Rákosi, elnézést. A nagy igyekezetben hirtelen a berobbanó, baloldalról beszaladó Rákosi Gyuszit Fenyvesinek néztem. Tehát Rákosi lőtte a labdát közelről a jobb sarokba.
10: Pattanásig feszülnek az idegek itt a Népstadionban. Látni itt előttem, hogy szinte megfeszülnek az izmok minden játékoson.
9: Albert Ecsel! Húzzák,
10: visszahúzzák, szabadrúgása milyen javára. Novák rúgja majd a szabadot, készülődik, hátrál a sorfal, Novák is hátrál, milyen hátulról vasszalad előre, jobb lábbal lő.
9: Öröm mámor a Népstadionban, Novák élesen, lapossal lőtt a sorfal legurítást, várt. Szétugrott, és az egyik emberről a sarkalról, a jobbra vetődő kapus mellett a bal sarokba a második magyarból.
10: Nörner kéri a labdát, már megkapta a fiú, és leállítja a jobb oldali szögletzászlónál. Megint újabb tömörülés, helyezkedés, ott a magyar 16-oson belül mindenki, aki csak számít, ott van. Szálme, de milyen jól a labda, kiütik, Erler fölemeli, Gelei másodszor megy érte, öklöz, újra Erler, fejel, de Péter Duke lő. És gól. 2-2, és hátra van 10 perc. Itt a nagy zicser. Lőj Farkas! Lőj! Gól! Gól! Farkas gól!
2: 3-2-es magyar győzelemű világbajnoki részvételt ért, és nagy reményekkel engedték el a szurkolók a csapatot az 1966-os eseményre. Aztán az nagyon rosszul kezdődött Portugália ellen.
11: Októberben ennyit, és soha nem ástunk ennyit, mint itt ez alatt az egy hét alatt Manchesterben vagy Liverpoolban. Nagyon-nagyon kellemetlen ez az angliai októberi nyár. Azaz, hogy július van, csak az idő mutatja az októbert.
9: Sima is küldi befelé, tehát majd a szögletet, egy-egy a szöglet alá, jó alapba, ide fejes gól! Torres fejes gól! Nem is Torres! Ajaj, ez bizony váratlan gól! Beugrott a jobbról fölfutó játékos Torres is ott volt, és a jobb szélső, úgy láttam, Augusto volt, aki végül is befejelte a második percben a vezető portugál gólt. Hát ez bizony nagyon hideg zuhanyként ért bennünket, egy szöglet és már is gól. Eusébio a félvonalnál megkapja, átlét újra a belezővonalat néhány métert. Jó volt Feri szerelés, első rangú Sipos Feri. Rákosi labdája, Albert elmegy, nem tud elmenni a kapus, fölszedi a labdát, Benelő, gól! Megvan a kiegyenlítés! Bene! Bene lőtte! Jól van, Feri! Most már! Pihentél eddig! Most belőtted! Kicsit segített nekünk! Carvalho a kapus! De megvan a kiegyenlítés! Senki nem mondhatta, hogy nem érdemeltük meg! Torres sarokkal teszi visszafelé Albert! Kíséri, de egyelőre még a portugáloké! Moraes alaba, egy jó csel Bene mellett! Legurítás! Kolunna viszi fel a labdát! Még mindig az övé, támadja meg valaki, legurít, továbbít oda a jobb oldalra Torresnek, Torres előni fogja a labdát, Szentmihály gyere, úgy, kiüti, helyes gól! Ilyen gólt kapni, kiejtette a kezéből és Eusébio fejéről, bement a hálóba a második portugál gól, jön Torres fel, gól! És ráadásul egy ilyen gólt kapunk az utolsó pillanatban. Eusébio belőtte, Torres befejezte a labdát. Hiába minden, ezen az estén nem sikerült semmi. Tehát, kedves hallgatóink, Portugália válogatottja 3-1 arányban győzött.
2: Akkor ez tragédia volt, hiszen így nyerni kellett a továbbjutáshoz az előző két VB-n aranyérmes Brazília ellen. Utólag meg azt mondhatjuk, jó volt ez így, mert ezzel a magyar válogatott foci történelme egyik legnagyobb sikere következett Liverpoolban 1966. július 15-én.
9: Mutassuk meg, mit tudunk, megy föl a magyar támadás! Küldi tovább a labdát, Farkasé, Farkas megkerüli az őt őrző játékos, viszi egy kicsit vissza, láb között gurít, de ott van Káposzta, talán még a tiéd, nem, most már a braziloki, ügyesen hozzá ki, adogatás a bal szárnyal a bal oldalon, Tostao viszi, jó volt Sanyikám, bravo Mátrai, Siposi a labda, gyere előre, bene, a tiéd a labda, egy csel, Feri, még egy csel, fenn van, most lőj, most lőj, most lőj, gól! Bravo! Bravo bele, Feri! Öröm, mámor! Csodálatos szépen, úgy, ahogy vártuk, ugye mondtam, hogy ma egészséges. Benne két csel, de milyen csel, és aztán balla.

0: gól! Bele, farkas, farkas, bele! Nem félünk a farkastól, hát ez szédületes gól volt. Ragyogó bomba, farkas minden dühét beleadta, bele bombája a jobb lábára, és mint a zsinoron húzták volna az aranygól Zsilmál hálójába.
1: Garincs!
0: Hát gyönyörűen szereli Szepesi. Garincsa egyszerűen ott hagyja a labdát, mint aki azt mondja, ezzel a fiúval nem lehet mit kezdeni. Tovább Alberti, Albert elindul újra előre. Viszi fel a labdát, egyszerűen paképnél hagy mindenkit, ott a Bene talán. Bene kiugrik, nincs lesz, a 16-osnál egy csel, még egy csel, viszi ki jobbra, lökik a bíró, lökték, 11-es, Altair föllökte Benét gól helyzetben. Mészői, most fut a labdának, jobb lábbal lő, Kálmán, megvan a harmadik!
2: Magyarország Brazíliát kiütve másodikként ment tovább a csoportjából, de mégis lett következménye annak a bizonyos portugáloktól elszenvedett vereségnek. Ugyanis így Dél-Korea helyett a Szovjetunióval kellett játszani, és a legjobb nyolc között nekünk sajnos véget ért a világbajnokság. Ki gondolta akkor, hogy még ez a negyeddöntős szereplést sem érje soha többi a válogatott világbajnokságon? Pedig még az 1970-es 9. világbajnokság selejtezőinek is jó csapattal vágott neki Magyarország. Ezt 1969. május 25-én Csehszlovákia ellen 2-0-val kezdte. Ugye bár nagyon-nagyon fontos, hogy a cseheket győztük le. Aztán Írországban nyert a válogatott Dunai Antal és Bene Ferenc góljaival.
3: 11 perc a hátralévő idő, nem látom az embert, aki gólt szerethet. Mésző meg föl fejelni, de Géven elfejeli előle a labdát. Ihát rohan érte, és az a guri. De úgy, hogy nincs elől, éppen csak, hogy föl tud szabadítani a kifutó szemhiány lábbal. Zambó elesik, fölpassza még nála a labda. Mutatja a bíró, hogy tovább. Jó a szöktetés. Zöröcsé, lehet jönni, gyerekek! Most lehet följönni! Leragadtak az hírek a félvonalnál. Zöröcs, balra guri, ott van Farkasnál a labda. Farkas leállítja a kalaponalnál. Átív el, Flóri! Flóri! Nem, ott van Bene! Bene lő! Gól! Jaj, de nehéz volt. Ajándékba kaptuk. És Benét kellett volna látni, hogy ő lesz, aki gólt lő. Jaj, de nehéz volt. Nagy erővel a már-már elvesztett labda Bene elé került, aki 14 méterről, bődületes erővel, nehéz szögből, jobbról vágta a bal felső kapuka és a bal kapuka találkozásához, tehát a vinklibe, ahogy ezt mondani szoktuk, a kiegyenlítő gólt.
2: Ezt sajnos egy koppenhágai vereség és egy prágai döntetlen követte, így a végén egy Csehszlovákiával azonos pontszámmal végzett a válogatott, így rájátszás meccs döntött semleges helyszínen a VB szereplésről. Marseille-ben volt ez a találkozó, ahol Szepesi György bánatosan kiabálta a mikrofonba a legendává vált mondatát, hogy jönnek a csehszlovákok. Így aztán ők mentek a VB-re, míg a magyar válogatott története során először bukott el VB selejtezőben. Aztán a következő sorozatban másodszor is. Így két egymást követő világbajnokságon nem volt ott. Pedig veretlenül végzett a csoportjában, de egy bizonyos Ralf Edströmnek köszönhetően Svédország utazhatott az NSK-ba 1974-ben. Ennek a focistának, Ralf Edströmnek a nevét tuti, hogy mi magyarok többször mondtuk ki, mint hazája szurkolói. Szerencsére a 70-es és 74-es világbajnokságra kvalifikáló sorozat kudarca után a következő három VB-n ott volt a magyar válogatott. Hamarosan erről is szó lesz.
4: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: Jár 26. Június 20-a

0: Délután 10 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2022-ben rendezték a 22. labdarúgó világbajnokságot. A 22 közül Magyarország 2-re nem nevezett, 11-re nem jutott ki, és 9-en szerepelt. Az elmúlt egy órában szóba került, hogy az 1930-as és az 1950-esre nem nevezett. Az 1938-ason és az 1954-esen ezüstérmes lett. 1934-ben, 1962-ben és 1966-ban a legjobb 8-ig jutott, 1958-ban a csoportkörben ragadt, míg 1970-ben és 74-ben a selejtezőkben bizonyult könnyűnek. Az 1978-as 11. világbajnokságra kvalifikáló selejtezőt tehát úgy kezdte a válogatott, hogy a megelőző két világbajnokságról hiányzott. És ezt a sorozatot is kudarccal felérő Pireuszi 1-1-jel indította, viszont 1977. április 30-án az örökbúvós Szovjetunió ellen nagy győzelmet aratott.
4: Kovácsé a labda egyssel, elviszi, ott van Váradinál, balra tolja Zomborié, Zombori a 16-os, és az alapvonal találkozásánál beemeli egy csúsztatott fejes, Nyilasiktól battan gól! Gól, gól, Nyilasi besodorta a labdát, úgy, ahogy Konykov sodorta be a görögök ellen, most úgy Nyilasi. Így tehát az első félidő 44. percében a Nyilasiról bepattant labdával Magyarország 1-0-ra vezet a Szovjetunió ellen. Zombori tolja tovább a labdát Kovácshoz, a jobb szélen bukkan fel, Pusztai behúzódik középre, Kovács megtáncoltatja Lovcsevet, aztán hátra tolja a labdát Pintérnek. Jó, 25-28 méter a távolság. Pintér egyből befejez, és véd azt a Topovszky. Ekkora helyzetet. Óriási helyzet. Kereki Zoli talán maga is megijedt ettől. Pintér kitűnően látta meg az egyedül tartózkodó Kerekit, aki pontosan azt a Topovszkyba fejelte a labdát. Én csak azt mondtam, hogy fejes, utána pedig már gólt szerettem volna kiáltani, hiszen Kereki ilyen helyről, ilyen helyzetből gólt szokott fejelni. A második félidő legnagyobb helyzetét, vagy mondhatnám így is, hogy a második félidő helyzetét a magyar együttes hagyta tehát ki. Kereki még most is csóválja a fejét. Hát igen, az osztrákok ellen onnan a kapuba talált. Minden esetre ez a helyzet, ez a fejes meghozta a közönség hangját. És kérem, Baróti Lajost évtizedek óta ismerem. Esküszöm, most látom először fölállni a kispadról és az oldalvonalhoz idejönni. Idejön és valamit beszól. Vajon hallották-e a halkszavú őszmestert? Közben a labda Kovácstól Pintér cseleinek tapsol a közönség, majd Bajsakov belépője nyomán bedobáshoz jut a magyar együttes. Pintér eddig csillagos 5-ösre, a Népsport értékelése szerint csillagos 10-esre vizsgázott ezen a mérkőzésen. Jól őrzi ellenfelét, akit őriznie kell a mérkőzésen, hol Burjákot, hol Minyajevet, és ő az, aki fölveszi a kesztyűt, a szovjetek által adobott kesztyűt, majd Pusztai hatalmas bedobásra készül, hátrál, majd most röpíti be a labdát a kapu elé, Kereki fejel, gól! Kereki fejese, ami nem sikerült az előbb, sikerült most, és Kereki fejese nyomán! A második félidő 22. percében 2-0-ra vezet Magyarország.
3: Aztán Moszkvában kikapott a válogatott, de miután Görögország legyőzte a Szovjetuniót, felértékelődött a nyitófordulóban Pireuszban szerzett pont. Azon meccsen kívül ugyanis mindig az otthon játszó győzött, és 1977. május 28-án a zárófordulóban úgy lépett pályára Magyarország Görögország ellen, hogy diadal esetén, vagyis hogyha folytatódik ez a bizonyos mindig az otthoni csapat nyer sorozat, akkor megnyeri a csoportját a válogatott,
5: Jöhetünk majd előre, Nyilasinál a labda, Nyilasi Bálinthoz küldi, Bálint pedig biztatja a társakat, hogy előre, előre, valóban gyorsítsunk egy kicsit a ritmuson, mert ez olyan jó közepesnek mondható csak. Martos is elől tartózkodik, most Nyilasi egy kicsit hátrább húzódik, aztán nyújtja ki a bal oldalra a labdát, Zomborihoz, aki fejjel vissza Tóth Józsefhez küldi. Megpróbáljuk kicsalni a görögöket, de azok egyelőre nem nagyon akarnak kapjuk előteréből kijönni. Tóth megy, elhúzott Antoniadis mellett, beadja a középre a labdát, Váradi elől kivágják, elakad egy görög balabda, ismét Váradinál. Váradi magánál tartja a tizatos oldalvonaláról, beadja Nyilasi fejjel, tovább csúsztatja, ott van Kovács István, ő se tud lőni, visszaadja Martoshoz, Martos beíveli, Pusztai fejjel, gól, gól, gól! A 12. percben Pusztai góljával Magyarország megszerezte a vezetést. Egy hatalmas kupac volt most a magyar válogatott, Pusztaira ráestek a fiúk, csókolták, ölelték, cibálták a gólfejelő Pusztai Lászlót, aki ezzel megszerezte Magyarország számára a vezetést. 1-0-ás magyar vezetésnél Tóth József hátra Zomborihoz küldi a labdát, Zombori át a jobb oldalra, jobb belsővel Pintérhez továbbított, Pintér átkocsog a labdával a görög térfére, a jobb oldalra küldi, most már Martosnál van, a közönség pedig, hiszen ezt az önök is nagyon jól hallják, szüntelenül biztatja a mieinket. Pintér megy el, emelt, ívelt labda, átszáll a fejek fölött, Váradi kapásból lő, nagy tumultus, gól, Nyilasi gól, 2-0!
3: 3-0-ra nyert Baróti Lajos csapata, ez csoportgyőzelmet ért, de még nem világbajnoki szereplést. Azért még vívnia kellett egy interkontinentális selejtezőt az Uruguayt megelőző Bolíviával. Az első mérkőzésre 1977. október 29-én a Népstadionban került sor.
5: Első félidő, 11. perc, 0-0. Fazekas nagyon magasan küldi be a labdát, kereki fejjel, de ott a gólvonal előtt kiküldi az egyik bolíviai. Pontosan töröké lett az, és már a jobb oldalon megkapta tőle Fazekas a labdát. Fazekas cselezget a védőjével szemben, töröknek kell kisegíteni. Na nézzük, sikerül-e, török Petit buktatják, összevágta a lábát a 11-es Aguilar. Következik a szabadrúgás a magyar válogatott javára. Mintegy 35 méterre a bolíviai kaputól végezhetik el a piros mezesek ezt a szabadrúgást. Török állítja le a labdát, nagy a helyezkedés a bolíviai kapu előtt, török most ível, lövi inkább a labdát, elmegy két láb előtt, gól! Valaki belenyúlt a labdába, török ügyesen ívelte előre, és ha jól látom, Nyilasi volt az, aki szemfülesen berobbant a labdába, és az első félidő 11-12. Percében Magyarország 1-0-ra vezet. Kereki végzi el a szabadrugást Kocsishoz, majd Nagy Lászlóhoz kerül a labda. Nagy László középen forgódik, ne állva gyerekek, mert nem mutatja magát senki. Én is nagyon-nagyon nagy zűrbe lennék, kinek adjam, ha mindenki elbújik a védők mögé. Na talán most lesz valami, Törőcsik csatázik ott a 16-osnál, visszateszi, lövés, gól! Nagy László! Az újonnan beállt Nagy László a 6. magyar gólt lövi. Hát így kell cserélni, kérem. Kovács Ferenc, a magyar csapat edzője, veregeti Baróti Lajos vállát, a mesternek, Barótinak ezekkel a cserékkel nagy szerencséje van.
3: Nyilasi, Törőcsik, Zombori, Váradi, Pintér és Nagy László góljaival 6-0-ra nyert Magyarország. Így a visszavágó annak ellenére formalitás lett, hogy sportolásra alkalmatlan tengerszint feletti magasságon lévő pályán szenvednie kellett a válogatottunknak.
6: Van türelmünk a fiúknak, kivárják a lehetőséget, most éppen Fazekas alá. Törőcsik, Törőcsik, a 16-osra kerül, gól! Nagyszerű volt! Fazekas, Halász, Törőcsik, ragadt a labda a lábra, zoknihoz adták az egészet, és utána Törőcsik, az újpestiek kitűnősége, 10 méterről elegánsan, higgadtan, egyszerűen nem lehet máshoz hasonlítani, csak Törőcsikhez helyezte a labdát a jobb alsó sarokba. Utolsó percek az első félidőben, hiszen a 43. percben járunk már. A magyar fiúkról eddig csak a dicséret hangján tudok beszélni. Kujtár jól őrzi hálóját, mondom, sok beszéd nem volt azzal együtt, hogy a bolíviak támadtak, támadgattak, de a a távoli lövések rendre céltévesztettek, Gújdárnak még olyan labdákra is vetődni kellett, ami eleve a kapu mellé szállott volna, éppen talán önbizalom szerzés céljából vetődött ezekre. A hátvéd négyes kevés mozgással szilárdan áll a lábán, és nem törődik azzal, hogy időnként kipicsüli a közönségüket, vagy nagyot kiáltanak, de ha kell az oldalon, túlra vágják a labdát, Törőcsik viszont a bal oldalon, elfut Fialon, kicselezi, a kapust is kicselezi, átadja a labdát, és már a magasban Halász keze, aki feliratkozik a góllövő listára. Törőcsik kikészítette, kidolgozta a második gólt, szerencse is kellett hozzá, hiszen amikor a bal oldalon elindult, akkor Fialon szinte felelte, Törőcsikette, a újpesti játékos elé pattant vissza a labda, Törőcsik lefutott a alaponalig, és már azt kell mondanom, hogy szemtelen higgadsággal, szemtelen nyugalommal tette be a bolíviai kapus és a bolíviai hátvédjátékos között a labdát a jobb összekötő posztjára, ahol Halász ijedt meg a legjobban, hiszen ott állt 6 méterre az üresen maradt bolíviai kapu előtt, még gondolkodott is, és aztán már menteket óriázott, bepasszolta, betöccintette a labdát a bolíviaiak hálójába. A 43. percben Magyarország Törőcsik és Halász góljaival 2-0 arányban vezet a Lapazi stadionban Bolívia válogatottja ellen. A magyar csapat nagyon érett, nagyon okos, nagyon taktikus játékkal, nem csillogva mégis szép gólokat lőve, mondhatni, hogy egyetlen percig sem hagyott kétséget afelől, hogy melyik csapat jobb. Itt, még itt Lapazban sem. Nem beszélve a budapesti 6-0-ról. Emeljük tehát hangunkat, és köszöntjük a magyar labdarúgókat. Gújdárt, Martost, Kocsist, Kerekit, Tótot, Halászt, Pintét, Zomborit, Fazekast, Törőcsiket, Váradit, Pusztait, Nagyot, és akik Budapesten játszottak, Törököt és Nyilasit, és mindazokat, akik a Szovjetunió és a Görögország elleni világbajnoki selejtező mérkőzéseken is oly kitűnően szerepeltek, kivívták azt, hogy az európai 9. csoportban elsők legyenek, kivívták azt a jogot, hogy a dél-amerikai 3. helyezettel Bolíviával mérkőzzenek helyosztót, és kivívták az 50 000 főnyi bolíviai lapázi közönség tapsát, amely most néhány másodperccel ezelőtt köszöntötte a lefoduló magyar csapatot. Szép volt, fiúk, gratulálunk!
3: Diadalmasan masírozott a válogatott a 11. világbajnokság az 1978-as argentinai 16-os mezőnyébe. Ott brutál erős csoportba került, és mind Argentína, mind Olaszország, mind Franciaország ellen szoros meccsen ugyan, de kikapott. Az ellenfelek nevének hallattán itt a szoros vereség kifejezés nagyon sokat ér. Meg az, hogy a legjobb 16 között játszhatott a válogatott, mert erre azóta sajnos nem volt példa. Az 1982-es 12. világbajnokságot már 24 csapattal rendezték Spanyolországban, és az 5 csapatos selejtező csoportból 2 lehetett ott a végjátékban. Ekkor Mészöly Kálmán irányított, és Anglia, Románia, Svájc, Norvégia közül kellett 3-at megelőzni. Ez nagyjából olyan nehéz volt akkor, mint lenne manapság. A magyar válogatott számára 1981 áprilisában kezdődött a sorozat egy svájci 2-2-vel, majd jött egy hazai győzelem Románia ellen. Aztán a 3. meccsen Norvégiába utazott a csapat.
7: 17 méteres szabadugrás a norvégok javára. Nem lehet, szugerálom, egyszerűen nem lehet. A labda mögött van Regdál. Björn Ebi fut a labdának, aztán egy lövés, kapufa gól! Björn Ebi fut a labdának, átlép fölötte. És Regdál a 38. percben a kapufára lövi, egy darabig a gólvonalon gurul a labda, és bejut a hálónkba. A norvégok 1-0-ra vezetnek, Flónál van a labda, Fló tovább tudja adni, érkezik ott Regdál lövés, és Sáfár bravúrral véd, újabb lövés, Sáfár véd gól! Regdál volt a gólszerző. Sebő, aztán váltás nem sikerethetett, torna lábára elmegy, 3-an a 2-re jönnek a norvégok, egy ragyogó átadás, ott a labda összeszállnál, elesik a 16-osan belül 11-es. Mit gondolnak, kiállod elvégezni a büntetőt? Regdál. Most fog a labdának, lő, gól. Regdál 11-es, és 3-4.
3: Angliától hazai pályán kikaptak Mészöly tanítványai, így Bukarestből ponttal kellett hazatérni.
5: Most lép előre Törőcsik a labdába, a első csele azt hittem, hogy bejön, de nem, becsúsztak a románok, a labda azonban szerencsénkre visszakerül hozzánk, tehát támadásban a magyar együttes. Indítás Kislászló felé, buktatás! Hát nem tudom. Én nagyon úgy láttam, és a nézőtér is elcsendesült, vagy egy kicsit Kislaci rátett, a túlsó oldalon történt a dolog, de hogy a lábát összevágták, arra mérget merek venni. Na mindegy, mehet tovább a játék. Az az igazság, hogy Linemeyer bíró is lemaradt egy kicsit az akcióról. És hát bizony, ki legyen az a bíró, aki az első félidő 6. percében 11-est mer adni a hazaiak ellen. Annyira nem volt evidens a dolog, ez kétségtelen. Persze nincs kis vagy nagy 11-es. Kihozzák a sárgák a labdát, Balácsnál van, még a saját tér felén a labdával, észreveszi, hogy felfut egy társ, Szames, és továbbítás Jordanescu-nak. Jordanescu a baloldalon az alapvonalnál igazán szép, látványos belépő az újon Sallai részéről, nem érheti szó a ház elejét, olyan tisztán becsúszva mentett az alapvonalon túlra.
3: A bukaresti és a korábbi lucerni pontszerzéssel nagyon jó pozícióba került Magyarország, és 1981. október 14-én sokak szerint a 80-as évtized legjobb játékát produkálta Svájc ellen.
4: Fazekas beemeli a kapuk előterébe, onnan a svájciak vágják ki, Szántó vissza, Törőcsik harcol érte, Hermann kifejeli, majd megint Szántó fejeli le, aztán Müller elő, sodorja el Hermann, egy ügyes csel, Fazekas csele, Müller kinn a jobb szélem, egy jó beadás. Laposan gurítja be a labdát, és ez bizony csemege a svájciaknak, sőt, akár indítási lehetőség is. Botteron azonban forgolódik. Törőcsik élet, ott van, lőjön Nyilasi, lő, gól! Fazekas most jobban küldi majd a labdát, tehát lehet fejelni. Nyilasi fejel, gól! Gól! Ez Anglia felezővonalon, Müller támadja, és támadta Fazekas is, Müller szerelte, Fazekas zavarta, Müller szerelte, ott van Nyilasinál, Nyilasi megiramodik előre, Fazekas, lőjél Lacika, lőj, gól! 3-0, 3-0!
3: Svájc leiskolázásával, tenisz nyelven szólva, meccslabdához jutott Magyarország, az akkor a mainál gyengébb Norvégia ellen egy hazai győzelemű világbajnokságot ért. Mindenki biztos volt a sikerben, Mészöly annyira, hogy még azt is megengedte, ami akkoriban nagyon-nagyon szokatlan volt, hogy egy dokumentumfilm készüljön a meccsről, amelyben a kíváncsi kamera mindent láthat. És hallhat is. Na ez utóbbiból lett némi felzúdulás a 80-as évek prűdségének közepette, de a diadal mindent überelt.
4: És már Martos a jobb oldalon. A veterán Martos, aki átépi a szerezővállat. Fölnéz, egyelőre nincs kinek adni a labdát, de aztán Sallai beindul, és meg is kapja mellel, ügyesen elsodorja maga mellett. Nem volt kész, Kislászlóval játszik össze a 16-os előterében, egy csel fölvágja. És a játékvezető határozottan mutatja, ez az eset már megér egy szabadrugást. A lövő távolság talán 18 méter a norvégok kapujától, a bal összekötő pozíciójából jár a szabadrugás. Fazekas a labda mellett és mögött, amikor most leállítatja a játékvezető, pontosan megmutatva, hogy hol történt az eset, van ez most már 20 méter is, Bálint és Fazekas a labda mögött. Fazekas minden bizonnyal le fogja gurítani. Most fut a labdának, 5 tagú a norvégok sorfala, nem fut a labdának, végül is csak megsimogatja, mindez a 11. percben, amikor Bálint mutatja, hogy hová érdemes gurítani. Bálint lő! De most a norvégokat figyeljük. Grönlund indítása. Leteszik Tom Lundnek a labdát, Lund mellett Sallai, a mély növésű kis Sallai, Tom Lund húzogat, még mindig nála a labda, Garaba üldözi, megpróbál becsúszni, még mindig Lund, aztán a második lábon végül is átesik, szabadrugás, mégpedig elég jó pozícióból a norvég együttes javára. Vigyázzunk Tom Lundre, mert jól lehet Torézen lőtte a gólt Norvégiában, a norvégok vezető gólját, amivel 1-0 alányú vezetésre tettek szert. Ott is érzésem szerint Tom Lund volt a legjobb, aki egyébként még azt a fényüzést is megengedte magának, hogy 4 éven keresztül nem volt válogatott, így mindössze 33-szoros válogatott Tom Lund, aki 31 esztendős és 31 esztendő tapasztalatával, rutinjával mutatja, hogy ki hová helyezkedjen, és egyben mutatja, hogy álljatok be a magyarok védőfalába. 5 tagú a magyar védőfal, a magyar sorfal, pontosan úgy, mint a norvégok 16-osa előtti szabadrugásnál. És most Tom Lund és Jakobsen egymás mellett, aztán Lund nekifut a labdának, lő! Gól!
8: A játékvezetői döntés egyértelmű és vitathatatlan. Fazekason jókorát taszítottak, különben is rengeteg apró-nagyobb püskét kapott. A norvégok különösebben nem reklamálnak, csak úgy tessék, lássék, azzal is megy egy kicsit az idő. Sostar is játékvezető közben kiméri a távolságot, hogy hová álljon a sorfal. Megint ígéretes pozíció, ahonnan rá lehet kapura szúrni a labdát, kapura lőni. Bálint is ott van, Tóth József is ott van, és ott van mellettük Fazekas is. Talán jó lenne, ha Fazekas próbálkoznék, nagyon jó szabadrugás lövő ő is. De Tóth József is ott van, Bálint is ott van, végül is Fazekas inkább a sorfalba sompolyog. Közben Bálint mutatja, hogy a sorfal szerinte nem jól áll. Végezzük el, gyerekek, csak az idő megy, csak a norvégoknak kedvezünk. Tóth József beavatkozásra kész, és ő lövi a labdát, lövése levágódik a sorfalról. Törőcsik nyargalhat érte, a bal összekötő helyén megkaparintja a labdát, rendeződnek közben a védelmi sorok, Törőcsik egy csele, megint csak szabadrugás. A 16-os baloldali csücskénél csinál egy cselt, abban a szempillantásban fölvágják. A közönség türelme egyre fogytán. Inkább azért fogytán, mert unja, hogy újabb és újabb taktikai szabálytalanságokkal törik meg kedvencei lendületét. Tehát a baloldalról szabadrugás következik. Törőcsik, benyesi középre a labdát, fejez! Gól! Kis László! Gól! Csúsztatott fejessel! Benn a kapu, bal alsó sarkában a labda! 14. perc a második félidőben, és Kis László csúsztatott fejese, benn a kapu bal alsó sarkában. Magyarország, Norvégia, 2-1. Hallgassák egy kicsit a 70 ezres kóruszt. Közben nézzük, Fazekas a 16-oson belül, lő, lő! Megint csak a bal oldalon próbálnak kezdeményezni. Törőcsik a leshatáron kapja a labdát, amit megszereztünk. Beindul Kis László, Törőcsik a bal összekötő helyén, Kis a bal szélen, középen Fazekas, Kis megpróbál elmenni, elmegy belül a 16-oson, lő, lő, gól!

0: Viszont a Mészöly még tatál az edzőtáborban, amikor egyik kollégám megkérdezte, hogy vajon lesz-e ünneplés, terveznek-e valamiféle tiszteletkör, pesgőbontást. Nos, akkor azt mondták kedves hallgatóink, mármint Mészöly és társai, hogy szó nincs róla, jön a spontán módon. Én speciál, mondta Mészöly, tudom, hogy mit fogok csinálni, ha lesz rá alkalom. Hát kérem szépen, most Mészöly egy óriási ugrott, de nem tudott leesni a földre. Jó lehet, a gravitáció értelmében ennek kellett volna történnie. Azért nem tudott leesni, mert legalább öten voltak ott, akik elkapják.
1: Magyarország Anglia előtt megnyert a csoportját, és bejutott a legjobb 24 közé a világon. És a 12. világbajnokságot az 1982-es spanyolországi történelmi győzelemmel kezdte. Ezt a mai napig nem tudta felülmúlni egyetlen válogatott sem, és amíg nem lesz a VB-k végjátéka mondjuk 200 csapatos, talán nem is fogja. Jöjjön a Salvador elleni 10 gól másfél percben.
2: Köblete a jobb oldalról, meg középen nyilatzi fel, gól, gól, gól! Jöhetünk előre. Fazekas nagyon jó labdával szökteti Pölöskei, Pölöskei meglódul, egyedül vezeti a labdát a kapura, nehéz szögből lő, gól, gól! Szépen vándorol, lábról lábra a labda, Martostól kapja Fazekas, Fazekas a jobb összekötő helyén meglódul, mellette keresztbe fut Törőcsik, Fazekasnak helyet csinál, Fazekas lő, gól! Közben egy baloldali támadás, ketten is elvetődnek, hárman is elvetődnek, üres a kapu, és a labda benne a hálóban. A partjelző robog fut középre, mutatván, hogy gól volt, és Tóth Jóskának lehet gratulálni. Tóth pedig a góljától óriási kedvet kap. Arra teszi Fazekashoz, lövőcsel, most lőcse a gól! De nézzük a szögletet, kis lőfordulás, gól, gól! Kifelé néz, azt látja, hogy Sallai próbálja megszerezni ott a labdát a bal oldalon, nem Sallai, Pölöskei és szemtes lőgól. 25 méterre a kaputól, Pölöskei balra teszi a labdát, ott Kislászló, lágyan ível, és ott a nyolcadik. Nézzük megint egy beívelés, balról üres a kapu, Kislaci lő, és gól! Most egy fejes, és Nyilasi ismét bebizonyította, hogy ő a légtérúra, 6 méterről a 10. gólunkat fejeli.
1: Miután a csoport másik meccsén Belgium 1-0 verte Argentinát, a címvédő úgy állt ki ellenünk Passarellával, Ardilezzel, Bertonival és Maradónával, hogy neki élethalál kérdése a győzelem, mi meg nyugodtan játszhatunk.
2: Két ember ott a bal oldalon, Ardilez és Kempes. Kempes fogja majd úgy látszik elvégezni a szabadrugást. Akár lőheti is, hogyha megmeri kockáztatni, de nem, inkább lágyan puhán keresztbe íveli a hosszú sarokra, lefejel, szabta, gól! Bertoni megszerzi a 27. percben Argentina számára a vezetést. Hát most Gartégónál a labda. Tovább megint Bertoni helyzetben lövés, Mészáros mész, és gól. Gól, mert Mészáros ugyan hárította még a lövés, Bertoni lövését, de utána már Maradona besodorta közelről a labdát. Jóformán 3 perc alatt, 2,5-3 perc alatt kaptuk a gólt. Mészáros kezéről leterdülő labdát Maradona Sallai kísérletében besorolja a hálóba. 2-0 arányú argentin vezetésre áll. Tóth Jóskáé fölemeli, megpróbálott egy kicsit helyet csinálni magának Kislaci, nem teketóriázik, azonban Galván megelőző szereléssel veszi át a labdát, és most már Maradona robokhat a magyar kapura, 16-oson belül van, ballal lő, gól! Második fél idő, 12. percében Maradona a bal összekötő helyén, vagy inkább a bal szélső helyén kapta meg a labdát, és hihetetlenül pontosan célzott. A jobb kapufát találta el, és a jobb kapufáról vágódott a labda a magyarok kapujába. És most Maradona jobbról a kapufát találja telibe. Mészáros beleért, és ott a gól a negyedik. Ardilez lőtte. A közönség némi kis pihenő után tapsviharba tör ki, ütemes tapsba, ezzel próbálja az argentinokat előre lendíteni, de egyelőre Pölöskei a 16-oson átteszi a jobb lábára a labdát, lő, gól! Pölöskei a 32. percben a második félidőben szépít valamit a mérkőzés arányon.
1: amennyiben a 4 évvel későbbi kiírás lett volna életben, vagyis a legjobb csoport harmadikok is tovább jutnak, akkor a belgák elleni meccs nem rendelkezett volna téttel. Viszont 1982-ben a 24 csapatból 12 jutott tovább, nem pedig 16, így nyerni kellett Belgium ellen az utolsó csoportmérkőzésen.
2: Töröcsik nagyra veszi, első csel, második csel, már sokan vannak előtte. Aztán Varga, lőjél, már a 16-oson belül jár, Varga lő! Taktika ellen a 28. percben Varga bal hátvéd, óriási gólt lő, 1-0.
3: Gölman a jobb oldalon, ő milyen gyors, már a 16-os sarkánál jár, kerekes rúgtot rúg, még mindig Gölmannál, begurítás, van Dembélé gól. Hosszú Csernatinszki Vandenberg csak zavartott, Csernatinszki 14 méterről laposan jobb elsővel a remekül középre tálalt labdát azonnal a magyar kapu jobbalsó sarkába küldött.
1: Csernatinszki, Csernatinszki, Csernatinszki. Azt hiszem a magyar labdarúgás történetében az ő neve, továbbá Edströmé, meg Marseille városái hangzott el a legtöbbször a külföldiek közül. Ja, meg Irapuátóé. Hát ezt sem kerülhetjük ki a magyar VB történelmet felelevenítő műsorban, de előtte az oda vezető út. Komoly sikereket ért el ugyanis a magyar válogatott az 1986-os 13. világbajnokságért zajló küzdelmek során a Hollandiát, Ausztriát és Ciprust magába foglaló csoportban.
0: Egészen hátul Dibaniknál a labda, majd Peceljel látszik össze, kicsit kicsalogatják a magyarok, a kontrára spekulálnak az osztrákok, és meglepődve veszik észre, hogy nem rohantunk nekik, és ez csak dicsérendő. Nem akarunk minden áron betömöríteni védelmet, nem akarunk minden áron rohamozni, hogy fellazuljon hátul a védelmünk. Eddig remek taktikai érzékkel oldja meg feladatát a magyar együttes, más kérdés, hogy rettenetesen kellene már egy gól. Nagy Antal kisé kockázatosan tovább a labdát, Garaba becsúszva sem éri úttól, és a bal oldalon Schaffner meglendül, belül a 16-os a lövőhelyzet, lő, kapuk a gól! Mindaz a 32. percben Détári is ott van, Garaba is ott van, Varga is ott van. Teljes a létszám. Varga fogja rárugni. Talán nem erőből, inkább nyesni fogja. Nem, legurítás, kardos lő! Gól! Gól! Nagy kapus hiba, de akkor is gól! De még milyen szép volt! Varga legurította, és 26 méterről kardos jobban, iszonyatos erővel.
2: A labdát Eszterház a 16-oson belül elesik 11-es, 11-es remek labdát szállalt Eszterházi elé, a remekű játszó Kipri két jelző egyszerre is, mind a kettő megérdemli, Eszterházi is, meg Kipri ismerő lőtt egy gólt, Kipri pedig nagyon szépen bátran játszik, mesterien szállalt Eszterházi elé, Eszterházi meglódult, és amikor átvette volna a labdát, akkor gáncsolták. 11-es következik tehát a magyar együttes javára, a 41. percben, amikor 2-1 arányban vezetünk. Ó, de szép az este! De remek az időjárás, kitűnő a hangulat, és most fut neki a labdának, fölé! Mit csináltál? Varga! Varga futott neki a labdának, és csúnyán a kapu fölé lőtte. Vigasztalja Détári, majd amikor Varga már nem néz oda, a fejét fogja. Járunk, majd tovább, oda a Garabához, Garaba, jobban, laposan, balra, bal összekötő helyén Nyilasinak, Nyilasi még tovább, lágyan, puhám, Dajka fejjel megcsúsztatja, Détárig nem jut el, megint Róta végállomás, Isten tudja hányadszor kezeli a labdát a fiatal szőke fiú, hogy aztán oda tegye Nyilasinak, Nyilasi egy csellel megpróbálja becsapni emberét, de az embere nem mozdul egyelőre, szinte lecövekkel, így hát tovább Nagy Antalnak a labdát, Nagy Antal visszakotorja Rótnak, most hátul egyedül Garaba tartózkodik, Rót laposan, Nyilasival játszik össze, kiemeli a labdát, Dajka fejjel megcsúsztatja Rót, helyzetben lő gól! Rót tehát előre tör, és 7 méter...
3: együttes javára. Garaba kéri, várja a labdát, de inkább hátra egészen rótnak. Megpróbálnak keresztbe mozogni a mieink. Nagy Antalott a 16-os előterében, Nyilasi is hívelődik a labda előre. Nagy Antal fejjel megcsúsztatja, Nyilasi már vesen, vagy vigyázz, visszajönnek lesről a mieink. Az ellenfél pedig megpróbálja kihozni a labdát. Lecsap rá Bodonyi Béla, visszatolja egészen Eszterházig, Eszterházi, Varga összjáték. Nagy Antal, vigyázz, mert megtámadnak. Nagy Antal alányul a labdának. Nyilasi fejjel, mester ilyen csúsztatja meg, Nyilasi lő, gól! Inkább ő hagy végezzel a Pardováz. Mindez a 22. percben történik. Összejátszik Sallai Eszterházival. Eszterházi sem maradt. Így van, a partjelző beintette, a játékvezető fújta. Teljesen korrekt megoldás és döntés volt. Szabadrugás az osztrákok javára, amit már el is végeztek. Mindez a 22. percben gól nélküli eldöntetlennél, amikor az osztrákok lábán vándorol előre a labda. A bal oldalon úgy, hogy Oberacher lábáról Nyilasi ellopja, Kifrik meglendülhet. Ott van benn középen Nyilasi, ott van benn Nyilasi, Kifrik egy csel. A bal lábán, a labda a jobb lábán, még egy csel, lövés, gól, szenzációs!
1: Az 1985-ös Magyarország-Hollandia mérkőzés eredményétől függetlenül a válogatott története során 9-szer is kiharcolta a világbajnoki szereplést a 13. tornára. Hát ez nem volt egy rossz arány. Rossz az utolsó meccs eredménye lett, vereség Hollandiától, de a Népstadionban a meccs után tüntető szurkolók csalódottságának elmúlásával hurrá optimizmus lett urrá az országon. Sokan már világbajnoki címről álmodoztak. A régi idők fociának tanúi hiába intették őket önmérsékletre. Aztán jött a kínos kiózanodás Irapuátóban 1986-ban, ahogy a Vogat-Turnovszky duó a paródiájában is megénekelte: Mexikó, Mexikó, Mexikó, Toxikó, 3-0 fél időben, a végén meg 6-0.
2: A jobb oldalon jönnek a szovjetek közben előre, nem is rossz a felfutás, a jobb oldali felfutás és szabálytalanság. Szétel Zoltán vitathatatlan, hogy fölvágta a szovjetek játékosát, az előre húzódó Larionovot, ezért szabadrugás következik, ami a féle kis szöblettel is felér, mert a 16-os és az oldalvonal közötti területről zár a jobb oldalról. Egyelőre még nem végezték el a szovjetek, Larionovot áll bent, óriási tömörülés, természetesen rövid sarokra irányul alatt, na szabadítsuk fel, lövés volt! Egyetlen pillanatnyi megingás, és Jakobenko a belőtt labdát kihasználva, leperdülő labdát kihasználva megszerzi a vezetést. Nem telt még el 3,5 perc a találkozóból, amikor Magyarország-Szovjetunió 0-1, tehát a szovjetek vezetést szereztek. No, jöhetünk előre, tehát, hogyha a szovjetek is úgy akarják majd. Én azt hiszem, rendezni kell sorainkat. Mezei György különben is azt mondta még a táborban, hogy ha esetleg ezt a mérkőzést elveszítjük, akkor sem zárult le minden. De azért ő is tudja, a fiúk is tudják, hogy rettenetesen sok múlik ezen a találkozón. Nagyon-nagyon sok. Péter támadja egyébként, ott az előre rendülő és jól szerelő Jeremcsukot, aki keresztlabdát ad, majd fölzárkózik az akcióhoz, ott a bal oldalon, nagyon jó ütemben, alejnyikok, tovább teszi a labdát Zavarovhoz, a kijeviek villámgyors csatárához. Most ő vissza egészen hátra, jól zár most már a védelmünk, de vigyázzunk! Nagyon ügyesen fordulhat Alejnyikov, lőkor! Ez sok. 22 méterről Alejnyikov. A bedobást követően pedig Kardos végezte el, Nagy Antalnál a labda, ő átteszi a jobb oldalra Burcsának. Micsoda lélektani tehervel játszunk. Nem tudom, hogy Mezei vajon mit tud majd mondani a szünetben a játékosoknak. Egy biztos, nem volt baj hangsúlyozni, hogy nem ezen a mérkőzésen dől el minden. Olyan sok minden lehetséges még. De mennyivel könnyebb szívvel mondanám, hogyha mi vezetnénk 2-0-ra. Akkor legalább az óvatosság beszélne belőlem, így meg a remény beszél belőlem. Mekkora differencia? Nagy Antal jobb lábán a labda indítása elég rosszul sikerül, de még megszerezheti Burcsa lepedezi testével a labdát ügyesen, de három védő gyűrűjében végre is elveszíti. Tehát a szovjetek a pálya középső harmadában ugyanúgy letámadnak bennünket, mint ahogy azt mi szoktuk, és közben vigyázzunk egy csel befelé, Beljanovot fölvágjuk 11-es. Kardos volt a tettes, 11-es. Azt hiszem, kedves hallgatóink, elment a meccs. Az a kérdés, azt hiszem, Beljanov fogja majd elvégezni, leállították már a labdát. 2-0 arányú szovjet vezetésnél. Itt a szovjetek számára lehetőség, hogy a győzelmüket biztosítsák.
3: most sétál ki a szovjet játékos a 16-oson kívülre, tehát Beljanov fogja majd elvégezni a 11-es sugárt, egy helikopter szemtanúja az esetnek, disztül farkas szemet néz. Istenem, ha disztül ki tudná védeni, a szárnyakat adhatna a csapatnak. Szorítsanak, talán az első 45 percben utoljára. Beljanov nekifut a labdának, lövés, gól!
4: Néhányan kifejezetten forma alatt vannak, Eszterházira is gondolok, mert ő se csinált semmit ezen a mérkőzésen. Többletrugás balról, kapura csavarodik, Tasszaje beletokhoz valamit, Kiprit nem tudja elérni, mert már Gyemjanyenko megtolta ezt a labdát, meg lehet ismételni jobbról a beívelés, de hát ez föladott labda Tasszajevnek. 35. perc a második félidőben, Szovjetunió Magyarország 5-0, és megint csak a szovjetek lendülnek előre. Milyen nagyszerű kiugratás, megint csak középen egyedül Alenyinko rávezeti, kiszűrő alatt, és Iszpéter szereli, Alenyinko még feltápászkodik, gól! De nem Alenyinko lőtte már ezt a gólt, hanem Jevtusenko, ha ő. Itt a hatodik, 35. perc, Rodionovot írják ki.
1: Képletesen gyászba borult az ország, pedig még semmi sem veszett el, mert egy Kanada elleni győzelem és egy Franciaország elleni szolid vereség is továbbjutást ért volna. Ám Franciaországtól súlyos 3-0-ás vereséget szenvedett a mezei csapat, Kanadát pedig borzasztóan rossz teljesítménnyel fogcsikorgatva küzdötte le. Ráadásul akkor még nem tudtuk, a második gól hosszú-hosszú évtizedekig az utolsó, amit magyar focista szerzett világbajnokság végjátékában.
3: Rendre előre lopakodik, most ugyan hátul marad, de érdeklődve figyelem, hogy vajon meglódul-e megint. Nem, most nem mozog el Kiprik mellől, és Kiprik irányába száll a labda. Sajnos nem tudja megkaparítani. Szénél csel visszafelé, laposan leteszi a labdát Normannek, Norman a felezővonaltól visszaegészte át a Samuelig. Samuel jobblábas indításra készül, meglövi, megszúrja a labdát Valentine irányába. Karaba lefejeli, Détári hoz pontosan. Szöktetés jó, Kiprik teljesen egyedül, Kiprik Jóska 16-oson belül lőhet, és a kapus mélyét Détári lő, gól! Kiprik lövése kipattan, Détári érkezik, és 13 méterről nagy lendülettel érkezve belsővel a kapu közepébe vágja a kimozduló Licieri mellett a labdát. Történik mindez 30 perc, 10 másodperc elteltével. 2-0 arányban vezett át Magyarország együttese, és most már fütyülök a szép játékra.
1: Ezt a gólt Détári Lajos 1986. június 6-án szerezte, majd napra pontosan 40 éve Franciaország ellen szerzett gól nélkül búcsúzott a csapat a mexikói világbajnokságtól. Azóta rendeztek 9 VB-t a magyar válogatott nélkül, és holnap után kezdődik a 10. ilyen, hát éppen Mexikóban. A 3-1-mást követő 78-as, 82-es és 86-os szereplés után a 90-es olaszországi VB-nek gyorsan búcsút intett a válogatott, a két selejtező meccs egyikén sem tudta legyőzni például Mártát. A 94-es VB kvalifikációja alkalmával két győzelem jött össze, de még Izlandtól is oda-vissza kikapott a válogatott. A 16. VB-t az 1998-as franciaországit a FIFA már 32 válogatottal rendezte, ezek közül 15 Európát képviselte. Az ország osztódásoknak köszönhetően egyre gyengébb csapatokat láthatunk a selejtezőkben. A magyar válogatottnak például a Norvégia, Finnország, Svájc, Azerbajdzsán csoportban mosolyogva kellett volna elsőnek lenni akkor. Ennek ellenére a mostani szintjétől még nagyon-nagyon távol lévő Norvégia magabiztosan nyerte a csoportot, a magyar csapat meg a körbeveréseknek köszönhetően az utolsó fordulóban kiki meccset vívhatott Helsinkiben. Az ottani győztes folytathatta a küzdelmeket a világbajnokságért, döntetlen esetén ez a jog Csank János csapatát illette meg. Akik látták ennek a meccsnek a hajráját, azok biztos, hogy soha nem felejtik el. Szerintem ennek még a rádió közvetítés és libabőrössé tesz mindenkit.
5: Mindenki menjen előre! Nem kell hátrébb! Minek, gyerekek! Minek, menjetek be a 16-oson belülre! Sebő fogja elvégezni! Halvai becsúsztatja! Lehet lőni a rossz! Lőjél! Gól! Gól! Gól! Öngól! Kérem szépen! Öngól! Öngólt lőttek a finnek! 1-1!
1: A csoportban ezzel meglett a pótselejtezős hely az 1998-as VB-ért, ám a Jugoszlávia elleni 180 perces ráadás párharcot a válogatott úgy nagyjából 10 perc alatt veszítette el. Ekkor vezetett ugyanis a vendég gárda Budapesten 3-0-ra. A szünetben meg 5-0-ra. A vége 1 hét lett. 2 héttel később Belgrádban meg 5-0 oda. Ne is adjuk össze a két meccsen kapott gólok számát, mert tucat számra szerencsére nem voltak ilyen verések válogatottunk történetében. Viszont azóta még a pótselejtező sem jött össze világbajnoki selejtezőn. A 17. 2002-es távol-keleti VB-ért való kvalifikáció során Magyarország a csoportjában negyedik lett összesen 2 győzelemmel, kikapott például Georgiától, vagy ahogy akkor mondtuk még Grúziától is. A 2006-os VB szereplésben mindenki azért bízott, mert azt kapitányunk, a világsztár focistából lett edző Lothar Matthäus hazájában rendezték, és ő azt mondta, eljuttatja a magyar válogatottat. Oda, ám végül úgy lett negyedik a csoportjában a csapat, hogy csak Izlandot és Máltát tudta kétszer-kétszer verni. A 19. a 2010-es dél-afrikai VB-ért zajló csatározások alkalmával szintén negyedik lett a csoportjában, de már legalább 5 győzelemmel. A 20. a brazíliai világbajnokságért vívott selejtezők sorából csak egyetlen meccset emelünk ki. Hát ez a mérkőzés mindent elmond. 2013. október 11-e, Hollandia, Magyarország, Amsterdamban.
6: Átgázoltak rajtunk Robbenék, és alaposan elrontották a gólkülönbségünket is, amely az utolsó esélyünk volt még a második hely elérésére, megtartására. Így tehát labdarúgó világbajnoki selejtezőn Amsterdamban Hollandia, Magyarország, még kimondani is fájó, 8-1. Már az elején nekünk estek, azonban a 8. percben még valahogy a gólvonalról tudtunk menteni, majd Pampersi üres kapus lehetőségébe is belevetődtünk. A 16. percben azonban már semmi sem segített. Robben passzolt a jobb oldalon felfutó Jammáthoz, aki egyből beadott korcs már alászaladt. Pampersi bólintott, Bogdán hiába revült, a labda a bal alsó sarokban landolt, 1-0. A 25. percben már 2 Pampersi pörgetett a labdába a 16-oson belül. A kilépő Bogdán kapus elől korcs már elrúgta a labdát, amelyet Lenz bal oldalról egyből középre adott. Strootman pedig a kapus mozgásával ellentétes irányban a jobb alsó sarokba bólintott. A 39. percben Strootman indítását korcs már akrobatikus mozdulattal kikanalazta, pont Lenz felé, aki köszönte, és 13 méterről a lábak között lőtt, inkább azt mondom, gurított a kapuba 3-0, majd egy perc alatt 2 kapufát lőttek a hollandok. A 44. percben pedig Lanz sarkazása után Robben futott el a bal szélen. Van Percy fejére varázsolta a labdát, a csapatkapitány pedig 5 méterről fejelt a hálonga. Utolérte a góllövőlistán, az örök góllövőlistán a hollandoknál Patrick Kluivertet 4-0 fél időben. A második fél idő elején Zsuzsák adott be, Bruma kezezett a 11-est, Zsuzsák gólra váltotta, de ennél több örömünk nem volt a mérkőzésben. Hát az 53. percben Van Percy megszerezte saját maga 3. gólját, Robben lefejelt labdája után könnyedén helyezett a kapunkba, és átvette az örök góllövő listán a vezetést. 5-1-re vezettek ekkor már a hollandok, akiknek besegített a szünetben beállt Devecseri Szilárd is, aki egy beadás után ártalmatlan szituációban a saját kapujába fejelt 6-1 a hollandoknak. Újoncot avattunk a 79. percben Nikolić személyében, aki első labdaérintéséből gólt szerezhetett volna, de nem találta el jól Zsuzsák beadását. A hajrában pedig kaptunk még 2-t szabadrugásból, Van der Vaart lövése megpattant, így csapta be Bogdán Ádámot, Robben pedig szenzációsan, gyönyörűen tekert a magyar kapu jobb felső sarkába a 90. percben. Beállítva tehát a végeredmény, amely labdarúgó világbajnoki selejtező Hollandia, Magyarország 8-1.
1: Marseille, Irapuato, Amsterdam. A veréshez szokott népünk pedig beillesztette ezt a Muhi, Mohács, Világos, Arad, Trianon sorba. És ugye reméltük, hogy innen már lejjebb nem vezethet út, de nagyon felfelé sem jutott nemzeti csapatunk. Bár az 54-55 válogatottból kialakított Európa-bajnokság 24-es mezőnyébe 3-szor is becsúszott, 1986 után legalább 2030-ig, vagyis minimum 44 évig kell várni az újabb világbajnoki szereplésre. A 21. a 2018-as VB selejtezői során Andorrától is kikapva, Feröeren x-elve negatív teljesítménnyel zárt a válogatott. A 2022-esre, a 22. VB-re pedig azért nem volt esélye eljutni, mert a selejtezőkben kétszer is kikapott Albániától. Aztán jött a holnap után kezdődő világbajnokság selejtezője, ami még most is fájó emlék. Pontosabban a pótselejtezős helyről döntő két mérkőzés. Mert ha nem is diadalmenetben, de Örményországot sikerült kétszer legyőzni, a Portugália elleni egydöntetlen egyvereség miatt nem kell szégyenkezni, és meg lett volna a pótselejtező, ha egynél több pontot szerez a csapat Írország ellen.
7: Megkezdődik a küzdelem a világbajnoki részvételért a magyar válogatott számára is. Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat Dublinból. A magyar labdarúgó válogatott Írországban vág neki a világbajnoki selejtező sorozatnak. A bal oldalon Sallai kéri el, mellette zárkózik Kerkez, Sallaival szemben Smorix jön egy beadás a bal oldalról. Ez Vargának nem jó, de Hörtő fejelte ki a 16-oson kívülre, Stájsz visszaemeli, Varga helyzetben, és gól! Gól! Gól! Mert megadja a játékvezető! A mérkőzés második percében előnyhöz jut a magyar együttes Varga Barnabás góljával. És ezek szerint nem volt les. Álomkezdés! Varga Barnabás!
8: Szoboszlai a labda mögött, akit picit kifükültek azért az ír szurkolók, mert hogy komótosan ballogott ki a sarokba a labdáért. Középen ott van Négó, Sallai, valamint természetesen Orbán és Varga is. Ebből alig, hanem beadás lesz, Szoboszlai középre emeli, aztán a fejes gól! Gól! A magyar válogatott gépgólos előnyben Sallai fejes góljával! Negyed óra sem telt el a mérkőzésből, és 2-0 ide! Sallai! A szögletre remek ütemben érkezett. Hát félhetnek az írek a szögletrúgástól, mert Szoboszlai gólpassz, és robbant be az ötösön belülre Sallai, aki felugrott, és teljesen tisztán, zavartalanul tudott bólintani. Ír szabadrugás, 49. perc, Menning ballal, kapura azonnal, Dibusz, öklözni tudta csak, Smodix visszafejeli, még egy fejes, ott a helyzet, és gól. Szépítenek az írek a mérkőzés 49. percében, közelről csak sikerül bepiszkálni a labdát. Tisztázni tud, emeli előre a labdát Szalai Attila, és Sallaival szerintem történt egy szabálytalanság. Olyan helyzetben, amikor nem volt ott a labda, aztán Sallai piros lapot kap, megrúgta ellenfelét Sallai, ez egyértelmű törlesztés volt, de hogy ez azonnal kiállítás, az 52. percben a játékvezető gondolkodás nélkül odaadta Sallainak a piros lapot. Hát ez felfoghatatlan, ember hátrányba kerülünk, és előtte volt egy olyan helyzet, hogy Sallait visszarántottak ellen egyértelműen akkor, amikor nem volt ott a labda, és azt követően Sallai dűből nekirontott Ósének, és fellökte ellenfelé, de hogy ebben mi a piros lap, hát fel nem fogom. Egy lövés, arra biztatják Johnstont, ő nem vállalta el, Menning újabb beadása, kapu elég fejes, és a gól. Nem hiszem el. Egyenlít Írország Ida góljával a hosszabbítás harmadik percében.
9: Nem lenne rossz, hogyha a Keller esetleg rossz ütemben mozdulna ki, és ott valaki be tudná fejelni közvetlen közelről, de akkor jön az újabb Szoboszlai szöglet, ezúttal Kerkeznek egy kis szöglet, Kerkez visszaadja Szoboszlai, éles a gól! Gól! Vezet a magyar válogatott a mérkőzés harmadik percében Lukács Dániel góljával! Egy szöglet variáció után Szoboszlai élesen tette középre, talán kapura lőtte, és Lukácson tovább pattant, becsapva ezzel Kelehert. Megvan a vezetés a mérkőzés elején. Megint itt van a gyors vezetés az írek ellen. Lukács Dániel második válogatott beli góljával.
10: Most viszont kihívták a VAR videóhoz, úgyhogy sajnos baj lehet.
11: A norvég játékvezetőt lehetséges büntető miatt kiszólították a VAR monitorhoz, és a visszajátszás alapján hát lehet, hogy Szalai megrúgta okbene lendülő lábát.
9: Az ír még vár, hatalmas a fügyszó a stadionban, nő a nyomás Dibuszon is, de nő a nyomás Peroton is, azt hiszem. Jön a sípszó, Perot neki fut és belövi a jobb alsóba. Dibusz érezte az irányt, de sajnos Perot lövése utat talál a magyar kapuba. A 15. percben egyenlít az ír válogatott Magyarország ellen.
11: Visszafejelni a labdát Varga, Varga visszakapja Kerkeztől, ott van még Szoboszlai, leveszi a földre a csapatkapitány. Kerkez, Schäfer, na még most egy nagy lendület, az talán magyar helyzet kialakítással járna. Kerkez be a 16-oson belőre, Varga lő, és gól! Gól! Varga Barnabás! Mekkora gólja! Megint vezet a magyar válogatott a 37. percben, Puskás díjat neki, Varga Barnabás! Hát micsoda gól volt ez!
9: Azaz feljátsza a támadósorba, ott Perot és Kenny játszanak össze, aztán Kalen mellől Orbán tisztáz, de visszakerül Azazhoz. Egy mélységindítás Perot felé, Perot átveszi, Perot helyzetben és átemeli Dibusz fölött, és ez már sajnos nem volt les, egyenlít az ír válogatott a 80. percben.
11: Meddig engedi még az eszkosz? A norvég játékvezető még mindig engedi, letelt a hosszabbítás, Keleher visszaemeli, ott a 16-oson belül egy csúsztatás, nem hiszem el, gólt szereznek az írek, ilyen nincs, gólt szereznek az írek, hát ezt nem hiszem el, ilyen nincs, atyavilág, ilyen nincs.
9: A 96. percben letelt az 5 perces, a jelzett 5 perces ráadás, és tovább csúszott a labda valahogy, oda került Perot elé, már megint Perot elé. Hát ez...
11: Hát leforrázva ülünk itt.
1: Jaj, de nehéz megszólalni. Így értékelés helyett a tények. Az 1930-tól a mai napig rendezett 22 világbajnokságból 9-en szerepelt a magyar válogatott. 1938-ban és 1954-ben második lett. 1934-ben, 1962-ben és 1966-ban a legjobb 8 között esett ki. 1958-ban, 1978-ban, 1982-ben és 1986-ban pedig a csoportkörben. Kettőre nem nevezett, és a holnap után kezdődővel együtt 12-re nem tudta kvalifikálni magát. Akik Magyarország felszabadulásának évében, 1990-ben születtek, azok nem emlékezhetnek arra, milyen érzés úgy nézni világbajnokságot, hogy azon részt vesz a magyar válogatott. Reméljük, még nyugdíjba vonulásuk előtt ők is megtapasztalják ezt, és reméljük, hogy akik szurkoltak 40 éve Mexikóban a válogatottnak, azok még ezt megtehetik valamikor. Hát ebben a reményben búcsúzik a visszajátszás mára. A társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
12: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
13: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
12: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
13: Férfi kézilabda.
12: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a bajnok

0: van súlyos comblövés érte, így az egész testében megmaradt szilánkok miatt már nem is folytathatta tovább a pályafutását, majd 3 EB ezüstérem után 1932-ben a Los Angeles-i nyári olimpián a csúcsra jutott a férfi vízilabda válogatottal. Honnan kezdjük? Szia Attila!
1: Kezdjük talán onnan, hogy ne is Komjádi Béláról, vagy a vízilabdáról beszéljünk, hanem az 1920-as évek magyar sportjáról, amikor Magyarország elkezdett sport nagyhatalommá válni. Több okból is kényszerből, egyrészt azért, mert az első világháború után a Párizs környéki békerendszerben megcsonkolt ország mindenhol, ahol lehetett életjeleket akart mutatni, és a sport kiváló telepnek kínálkozott és mutatkozott erre. Másrészt pedig onnan érdemes kezdeni, hogy amikor Karafiát Jenő felszólalt az országgyűlésben 1921-ben, akkor azt mondta, hogy az angol szász hatalmak azért tudták megnyerni a világháborút, mert dacára annak, hogy kicsi hadseregük volt, olyan testkultúrájuk volt, hogy az újoncokat, akiket bevetettek a lövészárokba, azok 1-2 hónap alatt a fizikai felkészültségüknek köszönhetően kiváló katonává váltak, és mivel Magyarország katona erejét a trianoni békeszerződés nagyon korlátozta, 35 000-nél több katonánk nem lehetett, ezért akkor az ország nem látott más lehetőséget, mint azt, hogy az ifjúságot úgy képezze ki fizikailag, mentálisan, mindenféle tekintetben, hogy bármikor, bármire kész legyen. Ennek a nagy egésznek lett aztán a része a magyar vízilabda, a magyar úszósport és Komjádi Béla. Komjádi Béla, aki, amint említetted, az első világháborúban nagyon súlyos sérülésekkel tért haza. E sérülések következményeként családja és gyermeke sem lehetett, így aztán örökbe fogadta és felnevelte a teljes magyar vízilabda és úszósportot. Ebben semmi túlzás nincsen. Mellette kellett az is, hogy Budapestet már akkoriban is egy kicsit később inkább a fürdők és a sportok városának nevezték. Ehhez kellett a budapesti termálvíz. Amiről azt mondják, hogy ami a magyar vízilabdának a budapesti termálvíz volt, az volt a brazil futballnak a Copacabana kvarcomokja. Tehát egy külföldi gyerek, egy német vagy egy holland pólós az a 18 fokos vízbe ecetett egy órát, aztán sikítva rohant a forró zuhany alá. A magyar gyerek a csaszi meleg vizébe reggeltől estig gyakorolhatta a lövéseket, a különféle trükköket, azokat a trükköket, amelyeket egyébként Komjádi Béla honosított meg nem csak a magyar, hanem az egyetemes vízilabdában. A légstoppot, a légpaszt például.
0: Mert hogy őt ugye a magyar vízilabdasport atyamesterének nevezik, atyának, illetve hát épp az újítása az, ahol mindenütt középpontba kerül, akkor például egy újítás már mondtál, ez mennyire reformálta meg az akkori vízilabdát?
1: Alapvetően, és ehhez persze kellett az, hogy nagyon sokat lehessen készülni. Ehhez kellett vízfelület, ehhez kellett melegvíz, és ehhez kellett az hatalmas küzdelem, amit Komjádi Béla folytatott azért, hogy először a császáruszoda épüljön meg, majd a fedett, a nemzeti sportuszoda. Onnantól kezdve, hogy a nemzeti sportuszoda megépült, a magyar válogatott olyan előnybe került az ellenfelekkel, elsősorban a németekkel szemben, annyival többet gyakorolhatott, hogy ennek orosznál része volt az 1932-es olimpiai bajnoki címben. Az 1928-ban elveszített olimpia részben mindenkit rádöbbentett arra, hogy itt egy egészen más jellegű felkészülésre lesz szükség, és ennek volt az egyik alapfeltétele a fedett uszoda, amiért Komi bácsi, mert így hívták Komjádi Bélát, dacára annak, hogy amikor elvitte az agyvérzés, akkor még nem volt 41 éves sem, még a 41-et sem töltötte be. Tehát Komi bácsi az első vonalba harcolt ezért is.
0: Egész pontosan, hogy a magyar vízilabdasport úttörőjeként 1933. március 5-én 41. születésnapja előtt pár nappal valóban agyvérzés következtében hunyt el. Azt mondod, hogy az amszterdami olimpián az elvesztett aranyérem, vagy az, hogy nem lett aranyérmes a csapat, az nagyon kellett ahhoz, hogy utána valami újítással meglegyen az aranyérem, de milyen út vezetett akkor a 3 EB aranyérem után egészen az olimpiai bajnoki címig?
1: Az az elképesztő új edzésmódszer, amit Komjádi bevezetett, hogyha analógiát keresek a futballba, akkor Tóth Potya István volt az első professzionális futballedző Magyarországon, nagyjából ugyanebben az időszakban, nem véletlenül beszéltem bevezetésképpen az általános magyar testkultúra fejlődéséről, és ugyanezt megtette Komjádi Béla. Tehát például előtte nem voltak tornatermi edzések, erőfejlesztések vízipólósoknak, ő, Komjádi Béla, ezt is megtette. És emellett a napló jegyzeteiben vannak olyanok, hogy az egésznapos feladataim 7. sorába beírja, hogy téli kabátot venni X-nek, mert jön most már a rossz idő, és neki nem lesz rá pénze. Ennyire figyelt a játékosaira, a szegényebb játékosaira és mindenkire. Elhunyta után döbbenetes emlékezést írt róla a Nemzeti Sport majdnem 2 teljes oldalban, és csak az utolsó napját, hogyha felelevenítette az újsága egy mai olvasó számára, az mindent elmond arról, hogy Komjádi élete a magyar vízilabdasport volt, és az édesanyja. Érdemes egy pár mondatot szentelni ennek, hogy...
0: Idézzél belőle mindenképpen, mert valóban tanulságos.
1: 1933. március 4-e szombat volt az utolsó teljes munkanapja neki. Délelőtt

0: a Magyar Úszó Szövetség elnökségének tagjaival Albrecht királyi hercegnél vizitált, és az elnökségi tagokkal távoztában nagyon elégedetten állapította meg, hogy jól halad a magyar úszósportnak az ügye, sikerült eredményeket elérniük, egyeztették a következő heti tárgyalások időpontját és a programpontokat. Ezután ebédelt egyet Dinnyi és Lajos kollégájával, hogy ebéd közben is tudjon dolgozni, majd hazament, mert következett az a rituálé, amelyet egyébként, amikor csak itthon volt Budapesten, akkor soha nem engedett volna el, betegen fekvő édesanyját szórakoztatta. A mama 71 évesen gyakorlatilag maga tehetetlenül feküdt itthon. Árva gyerekként nőtt fel Komjádi, a édesanyja nevelte fel az 5 gyereket, és amit tudott, ezt ő igyekezett visszaadni neki. És vissza is adta, sajnos csak 41 éves koráig. Miután megvolt ez az otthoni kötelező vagy szokásos vizit, akkor megérkezett a válogatott edzésére este 6-ra a fedett uszodába, immára a Nemzeti Sportuszodába, ahol levezette a válogatott, a magyar férfi vízilabda válogatott tréningét, majd utána ismét Dinnyi és Lajossal vacsorázott, hogy megint megbeszéljék az aktuális feladatokat. Ezután még vacsora után bement az Úszó Szövetség irodájába, Homonnai Márton titkárral a hivatalos ügyeket egyeztették, majd beszélt a Nemzeti Sport munkatársával, hogy este 11-kor találkozzanak egy Andrássy úti kávézóban, mert ott még este 11-kor adott volna egy interjút.
1: Erre is figyelt még, hogy akkor már akkor el kell adni. Igen. A sportágat. Igen.
0: Erre sajnos már nem került sor, mert este 4:10 körül rosszul lett. Orvost hívtak hozzá, a mentőorvos 350-es vérnyomást diagnosztizált, azt mondta, hogy 30 éves praxisában ilyen nem volt. Komjádi magához tért, és nem akart kórházba menni, mert tovább akar dolgozni, de hát akkor már ugye nem volt választási lehetősége. Az éjszaka folyamán a kórházban még egyszer tért magához, akkor megint dolgozni kezdett azonnal, és a ágya körülállóknak annyit mondott, hogy mondjátok meg Balogh doktornak, hogy nem tudok elmenni a megbeszélésre holnap sem. Ezek voltak az utolsó szavai, másnap reggel elhunyt.
1: Egyébként még érdekelne az is, amit már utaltál rá, illetve amit elmondtál, hogy bizonyos a légstopp bevezetése, szóval Komjádi Béla vagy Komi bácsi, az újító, hogyan találta ezeket ki, mert azért itt meg kell különböztetni talán két vízilabda stílust is, hogy a németek volt az egyik oldalon, a németek stílusa, és aztán jött Komjádi Béla ezzel a sok újítással.
0: Aztán jött a mi fineszes stílusunk. Úgy kezdte ő a vízilabdát oktatni, hogy 1916-ban, amikor egyébként éppen a háborúból a rehabilitáció miatt hazajött, akkor látta, hogy az Erzsébet híd pesti hídfőjénél a gyerekek úszkálgatnak, belőlük létrehozta az MTK gyerekcsapatát. Már elkezdte tanítgatni őket, annyira vigyázott ezekre a gyerekekre, és annyira a klub kötődésüket meg akarta határozni, hogy úgy döntött, hogy egy MTK futballmeccsre kiviszi őket, és amikor a klubtól nem kapott belépőket a gyerekeknek, akkor az egész társaságot átvitte a harmadik kerületnek a csapatába, és a harmadik kerületbe őrült munkába kezdett, aminek eredményeként 1923-ban és 24-ben a kerület bajnok lett az akkoriban egyeduralkodó Ferencváros előtt. Tehát nagyon rövid távon nagyon nagy eredményt ért el, mert egyébként játékosnak sem volt utolsó. Már amikor sérülten is még beszállt pólózni, volt olyan meccs, amit a Fradi 9-4-re nyert meg a kerület ellen, és hátvéd létére a kerületnek mind a 4 gólját ő dobta, Komjádi Béla.
1: Azt is olvastam itt a korabeli újságokban, hogy a mozgó stílust, a mozgó játékot azt a németek hozták be, mert hogy sokáig, szó szerint idézem, hogy a háború előtt jó vízilabdázó vagy jó vízipólózó, vagy akkor írták, az volt, aki messziről tudott élesen a kapura lőni, aztán ennyi volt a vízilabda. Dopplerezni tudott, és néha napján egy-egy passzra is vetemedett. Elég furcsa ezt a mai vízilabdát, vagy nem tudom, az elmúlt 30-40 év vízilabdáját nézve, meg a fejlődés, hogy ott akkor még csak ezt tartott, hát amikor a labda is más volt.
0: A labda is más volt, meg valóban az egy állójáték volt alapvetően a póló.
1: Tehát igen, most a rádió hallgatók így tudják legjobban elképzelni, igen. Hogy az, amiről beszélünk itt az 1920-as, 30-as években, az bőven álló
0: vízilabda volt. Aki gyerekkorában játszott rugós focit, az tudja, hogy milyen rögzített játékosok voltak. Nagyjából nem véletlen ez a kifejezés, hogy állóbek is abból az időből származik. Volt állóbek, meg úszóbek. Hát ma már érdekes lenne, ha lenne állóbek, ma már minden bek úszóbek. De akkor valóban egy abszolút statikus játék volt a vízilabda, támadóidő nélkül, tehát hogyha egy csapat birtokolta a labdát és ügyesebb volt, akkor idézőben lenyelhette, és az egész meccsen a labda birtokában lehetett, és őrizhette az eredményt, és aztán ezt a játékot reformálta meg alapvetően a magyar válogatott Komjádi Béla és az ő felfedezettjei, mert a későbbi olimpiai bajnokok közül Keserű Alajos, Keserű Ferenc vagy Homonnai Márton egyértelműen az ő felfedezettje volt, az ő játékosa volt, ő kísérte végig a pályafutásokat, de minden idők egyik legnagyobb pólósa, német James és német János is úgy beszélt Komjádiról, mint gyakorlatilag a szakmai nevelőatyáról. Ugye német James volt az, aki szerveztünk annak idején egy szavazós játékot a minden idők legnagyobb magyar pólósairól, és a végeredmény az volt, hogy első Faragó Tamás, második Kásás Tamás, harmadik Gyarmati Dezső, tökéletes végeredmény, de felhívott egy öreg úr, és azt mondta, hogy akik szavaztak, azoknak fogalmuk nem volt. Német James volt minden idők legnagyobb játékosa. Egy poén talán megér, hogy az 1936-os német-magyar meccs előtt a berlini olimpián a németek mondták, hogy kin lesz a meccsen Hitler, és ez nekünk egy gól pluszt jelent. A magyarok megmondták, nálunk meg itt lesz német James, és nekünk ez két gól pluszt fog jelenteni.
1: El is dőlt így a mérkőzés.
0: Igen. Nos, tehát német James is Komjádit tartotta mindenek felettinek.
1: Egy nagyon érdekes idézetet hoznék, ez az emberi oldalát is kiemeli Komjádi Bélának. A legfontosabb, ma is megszívlelendő egyik tanácsa így hangzott, ne vitatkozzál sem a bíróval, sem a társaiddal, sem az ellenfél játékosaival, és most jön a lényeg, hogy miért. Mert ha bíróval vitatkozol, az kiállít. Ha a társaiddal az egyenetlenséget okoz, nevezzük talán még belső feszültségnek, és én a mai szóhasználattal próbálom így lefordítani, és ha pedig az ellenféllel veszekszel, ő gólt dob, amíg te beszélsz, hát ez meg logikus. Nagyon okos ember lehetett Komjádi Béla így is.
0: Nagyon okos ember lehetett, és hogyha a hallgatók a világhálón sokat böngésznek, akkor megtalálhatják azt a képet, amelyen az 1932-es Los Angeles-i olimpián a magyar csapat oda gyűlik a vízben a parton álló Komjádi köré, aki a szünetben magyaráz nekik. Azok a tekintetek, azokat érdemes megnézni. Azokban amennyi értelem, amennyi érzelem egy pontra szegeződve, mindenki úgy nézi Komjádit, mint akinél ott van a bölcsekköve, és most elmondja, hogy mit fog csinálni, és mit kell csinálni. Az a kép az egy olyan kompozíció, pedig fotó, mint egy klasszikus festmény, mint mondjuk a Horáciuszok esküje, hogy minden egy pontra mutat, és az egy pont az Komjádi Béla. Úgy, hogy szinte csupa világklasszis nézőt a vízbe. Tehát döbbenetes lehetett, amire ez az ember képes volt, mentálisan is, meg egyébként munkatempóba is, amikor megint érdemes talán szó szerint most idézni pár mondatot a halála utáni napon a Nemzeti Sportnak a nekrológiából. Ennek a tragédiának bekövetkezésétől régen féltettük őt magát, féltettük magunkat, a magyar úszósportot, az egész magyar életet. Pihenés nem tűrő munkaszomja erősebb, épebb szervezetet is megörölt volna. Kora reggeltől éjfélen túl, sőt a hajnali órákig is talpon volt. S magánügyeit, egészségét semmibe véve a közügyekért, elsősorban mindig a sportért dolgozott. Rokkant lábával, testében három golyószilánkkal, hihetetlen vérnyomással, a kíméletre folyton rászoruló szervezettel hajszolta magát, pihenés és megállás nélkül a nagy célok felé, amiből neki semmi, de semmi anyagi vagy más földi haszna nem volt. Nem vonzották a címek, a pozíció. Nem pályázott a népszerűségre sem, csak annyiban, hogy hasznát vehesse az úszó sportért történő kopogtatásoknál. Nem vágyott társadalmi kapcsolatokra. Nem élt jól, aszkéta, fanatikus volt. Nem vigyázott magára. Aggódva bocsátottuk már tavaly útra az olimpiai izgalmai és a három hónapos út fáradalmai közé. De valami szent, megtartó és konzerváló láng fűtötte és átsegítette a kríziseken. S meg tudta koronázni hatalmas munkáját az olimpiai babérral. S tudott otthon szerezni a magyar úszósportnak.
1: Kíváncsi lennék egy személyes kérdést, te azért kemény DNS-el, hogy a három olimpiai aranyérmet szerző férfi vízilabdavágott a szövetségi kapitányával, egyik állandó szakértőnkkel itt a Nemzeti Sportrádióban, ahol most a Bajnokok Extrában Komjádi Béláról, a vízilabda atyáról beszélgetünk, szóval egy kemény DNS-nek biztos szintén van véleménye Komjádi Béláról, ő is olvasott sok történetet, kíváncsi lennék, hogy ő mit hasznosított ebből a tudásból a évtizedekkel később.
0: Dénes is karizmatikus alakja a magyar pólónak. Hogyha azt mondjuk, hogy az első aranykor volt Komjádi fél időszak, a második az 50-es évek, a harmadik a 70-es évek, akkor egyértelmű, hogy a negyedik az Kemény Dénes nevéhez fűződik, tehát ahogy a rómaiak mondanák, ő nem a második, hanem a negyedik vonalapító, de tulajdonképpen az, ahogy az édesapja által az utánpótlás korosztályokban győzelmet győzelemre halmozó fiatalokkal berobbant a felnőttbe, és megint valami egészen másra volt képes, mint a korábbiak, aki megint Dénes soha nem magára gondolt. Ha magára gondolt volna, akkor nem nyerjük meg meggyőződésem a 2000-es olimpiát, mert akkor a jugoszlávok elleni elődöntőben nem rizikozta volna meg a kapuscserét a harmadik negyedben, mert hogyha akkor bukunk, akkor mindenki azt mondja, hogy nem normális a kapitány, hogy lehetett a Kozolit lecserélni. Ő nem magára gondolt, hanem hogy ezt a meccset valahogy meg kéne nyerni, behozta Kószétta a zöldfülű Szécsit, Szécsi gyakorlatilag egy gólt kapott, egyébként szétvédte magát, és ennek köszönhetően nyertük meg az olimpiát, akkor még csak az elődöntőt, majd az olimpiát. Tehát Dénesnek is voltak olyan intuíciói, olyan irracionális tudása, ami csak a nagyon nagyoknak van meg, és nyilvánvalóan ez jellemezte Komjádi Bélát is.
1: Azt is említetted, hogy például az akkori vízilabdázók erőnlétét, hogy növelje, elvitte tornaórákra, testnevelés órákra, de box leckéket is adott neki. Azért elég érdekes, hogy akkor még a vízilabda azért nem hiszem, hogy olyan kőkemény sporták volt, bár a vízben azért ütögethetik egymást az emberek, mondjuk 1932-ben is, mert aki már próbálta azt, hogy egy labdával a vízben egyáltalán fennmaradni, oké, hogy nekik ez volt a foglalkozásuk, de nagyon nehéz. Tehát ugye süllyedsz, ha valaki kicsit meglök, akkor már víz után, meg levegő után kapkodsz, illetve a vizet próbál nem lenyelni, tehát azért nem lehetett akkor sem könnyű, még ha álló vízilabda volt. Szóval ez a sok ötlet, meg az utánpótlással való foglalkozás, amit itt Kemény Fecsóbán is ugye mondta, Kemény Ferencre, Kemény Dénes kapcsán, ezek honnan jöhettek, hogy így kipattant a fejéből minden, mert azért előtte példája nem nagyon lehetett.
0: Nem, példája nem lehetett, és éppen ez az, hogy ennek szentelte az életét, meg mondom az anyukájának, de mivel nem lehetett családja, ezért az ő gyerekei, az ő tanítványai voltak. Egészen elképesztő áldozatokra volt képes a magyar úszósportért, a magyar vízilabdaért, de akár ismeretlenek ért, mert egy hihetetlenül jó ember volt, de ezt a jóságát igyekezett titokba tartani. Ez nem egy hivalkodó jóság volt. Egy ízben például roppant megharagudott egy újságíróra, aki megírta róla, hogy az egyik hóvégén néhány napon keresztül nem tudott vacsorázni Komjádi Béla, mert 50 pengője maradt a hóvégére, de azt egy számára abszolút ismeretlen, hajléktalan embernek oda ajándékozta, ezért onnantól a hátralevő napokra nem volt pénz, és gondolta, hogy azt majd kibekkeli. Felügyelőbizottsági tag volt az úszoda építésnél, és ezért felvette a pénzét, mert ezért pénzt járt, de azt a pénzt soha nem tartotta meg magának, hanem nézte a tanítványait. Kinek van szüksége az egyetemi tanulmányokhoz, valamiféle ösztöndíjszerűségre, pótlásra, kinek van szüksége orvoshoz, pénzre, ahogy már említettem, kinek kell venni egy téli kabátot, az egész élete körül forgott, ez persze még csak a szándék volt, ami önmagában kevés lett volna, de mellé megadatott neki a képesség is.
1: A légstop szó az mit is jelent? Mert ugye mai vízilabdában már ez egy bevett szokás, de hogy akkor tényleg hagyták a labdát, hogy beleessen a vízbe, úgy passzolgattak?
0: Hát gyakorlatilag éppen az az, hogy megszáradhatott a labda a vízbe, ahogy azt így mondták, tehát olyan technikára tettek szert a játékosok, a vízben tudtak, a víz fölött úgy tudtak egymásnak passzolni, hogy egy akció közben kézről kézre járt a labda, és megszáradt a labda.
1: Ez a légstop, mert hogy a többiek előtte meg csak néha úgy passzolgattak, ahogy
0: passzolgattak,
1: tudtak.
0: És hogyha a vízre esett a játékos előtt a labda, akkor így járt, felvette a vízről. De hát nem kell mondani, hogy a két sebesség között azért mekkora különbség, hogy a védelmet mennyire kiszolgáltatottá helyezi az, hogyha gyakorlatilag kapásból adogatnak és kapásból lőnek a játékosok.
1: És hogy erre nem voltak felkészülve, tehát amikor ez először kialakulhatott, akkor nagyon-nagyon tátva maradt a szájuk, meg hát főleg, hogy kapták a gólokat, hogy hoppá, ez egy más dimenzió, más sebességfokozat.
0: Persze, hát ez ugye ilyenkor jó futball hasonlata, mert nyilván a hallgatók számára az a legközérthetőbb. Tehát, hogyha van egy csapat, amik úgy építi fel a támadását, hogy a előradott labdát valaki leveszi, még egyet igazít rajta, aztán belsővel tovább passzol, az is egy dolog. De a másik az egyérintős lyukrafutós akció, amikor kényszerítőkkel megbolondítják az ellenfelet, hát körülbelül ezt az egyérintős vízilabdát kezdte játszani a magyar válogatott.
1: Mit történt utána, Komjádi Béla halála után, hiszen ahogy említettük, nagyon fiatalon elhunyt. Mit adott ő a magyar vízilabda sportnak? Mit lehetett ebből aztán hasznosítani később?
0: Hát szerencsére, akiket felnevelt, azok még 1936-ban is olimpiai bajnoki címet nyertek. Sőt, Európa bajnoki címeket is nyertek folyamatosan. A létesítményhelyzete a magyar vízilabdának és a magyar úszósportnak kiugró volt, mert az 1920-as évek második felében előbb a császárúszodát adták át, majd a nemzeti sportuszodát, ugye a Hajós Alfréd által tervezett nemzeti sportuszodát. Tehát ilyen létesítményeik akkor a vetélytársaknak nem voltak. Úgyhogy megvolt a megfelelő emberanyag, megvoltak az uszodák, megvolt a vízfelület, megvoltak az edzők, egy nem volt, Komjádi Béla nem volt, nem lett többé.
1: A beszélgetés végén azért elevenítsük még fel, hogy Komjádi Béla és Kemény Dénes között kik voltak, vagy kit kell kiemelni a magyar vízilabda edzők közül.
0: Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert ugye egy olyan vízilabda edzőnk volt, aki játékosként és szövetségkapitányként és olimpiai bajnoki címet nyert, ő Gyarmati Dezső. És van egy olyan edzőnk is, aki nem nyert ugyan soha olimpiai bajnoki címet, de nyert két Európa bajnoki címet a csapattal, az egyiket a budapesti EB-n, és azt mondták, hogy akkor játszott a legszebben a magyar válogatott, az 1950-es évek második felében, ez Lemhényi Dezső volt, Butykó bácsi. de természetesen annyi karizmatikus alakja meg figurája van a magyar pólónak, és még nem is feltétlenül csak szövetségkapitány posztán. Gondoljunk arra, hogy Kárpáti Gyurika soha nem volt szövetségkapitány, csak segítője volt Gyarmati Dezsőnek.
1: És aztán a későbbi legendás, ugye 76-os olimpiai csapat a Gyarmati Dezső vezetésével, ő volt a szövetségkapitány, de hát ez a Faragóféle generáció, akik aztán jöttek Gerendás György, Faragó Tamás edzőknek.
0: Akik aztán edzőként se voltak akárkik, ugye Gerendás Györgynek nem adatott meg, hogy szövetségkapitány legyen, de amit akár a BVSC, akár az Eger csapatával művelt, az első osztály bajnoki címek az egészen elképesztő volt. Valami rejtélyes okból Faragó Tamás sem volt férfi kapitány, de női szövetségkapitány volt, és e minőségében világbajnokságot, Európa-bajnokságot nyert a csapattal. Annak a 76-os csapatnak volt a játékos a Horkai György, ugye, aki viszont volt szövetségkapitány, kiváló kapitány volt, ő Pehír egy gyengébb anyaggal dolgozhatott, mint később Kemény Dénes.
1: Mert pont őt váltotta Kemény Dénes.
0: És a két legfontosabb világversenyén a Horkai érának, mert azért lehet Horkai éráról beszélni talán, az 1994-es VB-n és a 96-os olimpián is elveszítette a kulcsmeccset a csapat, tehát nem nyert érmet.
1: Akkor egy kis olasz fóbiánk volt emlékeim szerint, akkor nem annyira ment az olaszok ellen.
0: Így van, ahogy mondod, nyertek. Ahogy mondod, az atlantai bronzmeccset is az olaszokkal szemben veszítettük el, és hosszú éveken át keresztül nem tudtunk nyerni az olaszok ellen, és aztán először tétmeccsen éppen Kemény Dénessel az 1990-es szevélyai EB negyed döntőben, ha úgy tetszik, ahogy a Kemény éra megszakította az olasz győztes sorozatot meg a fóbiát, úgy jóval korábban a Komjádi éra is ezt a német fóbiát szakította meg.
1: Zárásként még egy gondolat Komjádi Bélának az anyukájához való viszonyáról.
0: És Komjádi Béla annyira kötődött az édesanyjához, és a beteg 71 éves, ahogy akkoriban írták, szélütött anyóka hozzá, hogy Komjádi halála után nem is merték megmondani a mamának, hogy mi történt. Szóval Béla hirtelen útra kelt, túrára ment a válogatott csapattal, nem volt ideje elbúcsúzni sem, egy ideig ezzel próbáltak időt nyerni, mert egyébként egészen jellemző, ahogy leírták a korabeli kollégáink, hogy az egész nap rohanó, diktáló, vezér típusú Komjádi, Komi bácsi délután visszavedlett gyerekké, amikor pár órát az anyukájával tölthetett. És különféle játékokat talált ki, hogy szórakoztassa mozdulatlan édesanyját. Amikor pedig elindult a csapat a Los Angeles-i olimpiára, a búcsúzáskor ennyit jegyzett meg sírása görbült szája. Nehezen megyek el 4 hónapra. Mert a mamám már másfél év óta fekszik. Az orvosok tartják benne a lelket. Lehet, hogy mire hazajövök, már nem is fogom látni. Vagy pedig ő vár engem hiába haza. Pedig de édes a kicsi maminkó.
1: Komjádi Béla volt, és a vízilabda központi téma. Komjádi Béla 1892. március 15-én született, az MTK-nál úszott és vízilabdázott, az első világháborúban súlyos szomlövés érte, ez egész testében megmaradt, a 3-4 szilánk, és a szilánkok miatt már nem folytathatta tovább a pályafutását, ami a lényeg. 3 Európa-bajnoki aranyérem után 1932-ben az ő szövetségi kapitánykodása mellett Los Angelesben olimpiai aranyérmet szerzett a magyar férfi vízilabda válogatott. És ahogy említettük, a magyar vízilabdasport úttörőjeként 1933. március 5-én 41. születésnapja előtt pár nappal agyvérzés következtében hunyt el Komjádi Béla. Az elmúlt fél órában Balai Attila beszélt, mesélt Komjádi Béláról érdekességeket, és legközelebb is jelentkezünk a Bajnokokban hétköznaponként 12 órától viszonthallásra.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portréműsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kazasztán ellen lép ma pályára labdarúgó válogatottunk, vádat emeltek az integritás hatóság elnöke ellen. Hidegfront hozhat kisebb lehűlést a hét közepétől. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A magyar labdarúgó válogatott ma Kazasztánt fogadja felkészülési mérkőzésen a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben tegnap csak nem 5000 szurkoló előtt tartott nyilvános edzést a csapat. Marco Rossi szövetségi kapitány a fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani a találkozón, és támadó szellemű játékot vár el az együttestől. A 19 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt álló válogatottak felkészülési találkozóin Hollandia, Üzbegisztán 2-1, Franciaország, Észak-Írország 3-1, Spanyolország, Peru szintén 3-1. Története első bajnoki címét nyerte az Újpest a férfi futsal NB1-ben, miután a döntő negyedik összecsapásán 5-2-re győzött a Nyíregyháza vendégeként. Így 3-1-re bizonyult jobbnak az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A bronzéremről ötödik mérkőzés dönt majd a futsal bajnokságban, mivel a Veszprém 3-1-re múlta felül a Delc együttesét Debrecenben, 2-2-re alakítva ezzel a párharc állását. Udvardi Panna bejutott a Hertohambosban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután két játszmában legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát a nyitó körben. Marozsán Fábiánnak viszont az első fordulóban véget ért a stuttgarti füves pályás torna, mivel 7-6-6-3-ra alul maradt a belga Gotyi Onklennel szemben. A világranglista élére került Kós Hubert 200 méteres hátúszásban. Olimpiai bajnokunk az Egyesült Államokban Austinban érte el a távidei legjobb eredményét. A 23 éves versenyző 1 perc 54,85 század másodperces idővel csapott célba.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is, hangsúlyozta Magyar Péter. A kormányfő felszólalásában úgy fogalmazott, Magyarországon nincs helye olyan állami intézménynek, amely a mindenkori hatalom bírálatát a szuverenitási kockázatként kezeli, és amely közpénzmilliárdokat költ arra, hogy listázza, melyik magyar állampolgár kritikája legitim. Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Egyebek mellett egy luxus terepjárót bérelt, amit a felesége használt és a hatóság terhére tankolta. Ezzel mintegy 21 millió forint költséget okozott. Egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel pedig 100 millió forintos valótlan szerződéseket kötött. A különböző bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott az integritás hatóságnak. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és az ehhez kapcsolódó szakmai, társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési audit után nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Rósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgató helyetteseként dolgozott.
1: Közlekedés.
2: Több kilométeres a dugó az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között, a 48-as és a 39-es kilométer között munkavégzés miatt.
1: Időjárás.
2: Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor. Több helyen megélénkül a szél. Délután 29-34, késő este 21-26 fok várható, majd holnap egy gyenge hidegfront hozhat kisebb lehűlést, esős időt.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kazaksztán ellen lép pályára ma labdarúgó válogatottunk. Története során először lett bajnok az Újpest a férfi futsal NB1-ben. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar labdarúgó válogatott ma Kazaksztánt fogadja felkészülési mérkőzésen a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben tegnap csak nem 5000 szurkoló előtt tartott nyilvános edzést a csapat. Marco Rossi szövetségi kapitány a fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani a találkozón, és támadó szellemű játékot vár el az együttestől. A 19 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosát Tóth Alexet Péter Ágoston kérdezte.
2: A játékosoknak többnyire vannak kedvelt és kevésbé kedvelt stadionjai. Neked milyenek voltak a nagyerdei túrák, és milyen most a válogatottal birtokba venni?
3: Jó, egyébként nagyon szeretem ezt a stadiont. Jó a talajminősége is, meg szerencsére vannak jó emlékeim is itt a Fradival. Izgatottan vártam.
2: Idén már 3 válogatott mérkőzést láthattunk, mind a 3-szor kezdőként kaptál lehetőséget. Rád fért?
3: Igen, abszolút, azért nem ez volt a legkönnyebb fél évem, de ide mindig szeretek jönni a válogatottba, és mindig nagyon élvezem az itteni meccseket.
2: És mennyire sikerült élni vele eddig, hogy érzed?
3: Azt a szövetségkapitánytól kell megkérdezni, ő tudja.
2: De te élvezed a játékot? Mert nyilván vannak újdonságok is, újoncok is. Mennyire működnek az automatizmusok középpályán?
3: Főleg most a barátságos meccsek azért a tesztidőszakról is valamennyire szólnak. Sok új játékos van, de szerintem mindenkivel könnyen megtaláljuk a közös hangot.
2: Nagyot harcoltál a második gól előtt az előző mérkőzésen. Megköszönte Barni?
3: Ő is beletette a maga részét. Örülök, hogy meg lett az első gólpasszon itt a válogatottba. Ezzel is már remélem átszakadt égát, és csak több fog jönni.
2: Marco Rossi nemrég arról beszélt nekünk, hogy soha nem volt ennél bőségesebb és minőségibb választék, ami a középpályát illeti. Te mit gondolsz, és milyen ebben benne lenni?
3: Én is érzem, hogy egyre többen vagyunk, és mindenki nagyon jó minőséget képvisel a csapatba. Ez egy kellemes gond a szövetségi kapitánynak, hogy ilyen sok és jó minőségű játékos közül válogathat.
2: A kazak csapat milyen stílust képvisel, mennyire lesz más, mint az előző meccs, mire kell készülnetek?
3: Levideóztuk őket, megnéztük, mik az erősségeik és gyengeségeik, készülünk rájuk is, úgy, mint bármelyik másik meccsre.
1: Tóth Alex után a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossi is megosztotta gondolatait a ma esti Kazaksztán elleni mérkőzéssel kapcsolatban.
4: Jól szeretnék szerepelni a kazakok ellen is, el kell kerülni azt, ami a finnek elleni utolsó 20 percben történt. Gyakorlatilag 3 kontrájuk volt, és ezt nem engedhetjük meg az ellenfeleknek. Erre szeretnék a legjobban figyelni kedden. Nekünk kell Kazaksztán ellen irányítani a játékot, de persze ehhez nekik is lesz biztosan egy kis szavuk.
1: A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossi mellett a kazak csapatot irányító tálgát Bajszufinov elmondta együttesének, miért fontos a mai találkozó.
5: A magyar válogatott elleni mérkőzés a Nemzetek Ligájára való felkészülésünk szempontjából fontos. Nagyon erős és stabil csapatról van szó. A csoport ellenfeleink közül a favorit szlovákokhoz tudnám hasonlítani a játékukat. Nagyon tiszteljük őket, és ez a mérkőzés jó motiváció a csapatom számára. Ezen a találkozón megfelelő képet kapunk majd arról, hogy hol tartunk a munkában. Ugyanakkor szeretnénk a saját játékunkat játszani. Bárhogy is alakul a mérkőzés, bármi is lesz az eredmény, szeretnénk megmutatni a képességeinket.
1: A csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt álló válogatottak felkészülési találkozóin Hollandia, Üzbegisztán 2-1, Franciaország, Észak-Írország 3-1 és Spanyolország, Peru szintén 3-1. Viharos időjárást jósolnak a futballvilágbajnokság nyitó mérkőzésének idejére Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint komoly esőzés és zivatar várható a Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság találkozó alatt, a főváros egyes részeire pedig narancssárga riasztást adtak ki. Története első bajnoki címét nyerte az Újpest a férfi futsal NB1-ben, miután a döntő negyedik összecsapásán 5-2-re győzött a Nyíregyháza vendégeként, így 3-1-re bizonyult jobbnak az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A bronzéremről 5. mérkőzés dönt majd a futsal bajnokságban, mivel a Veszprém 3-1-re múlta fölül a Deac együttesét Debrecenben, 2-2-re alakítva ezzel a párharc állását. Az újpestiek fiatal kapusát Gémesi Gergőt Gozsovics Dávid szólaltatta meg.
6: 20 évesen rögtön bajnoki címet szereztél az Újpesttel, nem rossz elő szülinapi ajándék ez, ugye?
7: Nem rossz szülinapi ajándék, 3 éve itt vagyok Újpesten, megjártunk minden, az első évenben majdnem kiestünk, utána jött egy felsőház, ahol én nem tudtam játszani a térsérülésem miatt, és most itt van ez az év, ami parádés szezon volt számunkra, ahogy itt van a nyakamba, aranyat tudtunk ünnepelni, ettől jobb ajándék nem is kell.
6: Nem csak számotokra, hanem személyileg neked is, hiszen részt vettél az Európa-bajnokságon, védtél is, hogy értékeled a saját szempontodból ezt a szezont?
7: Amikor 2024 december elszakadt a keresztszalagom, akkor nem gondoltam volna, hogy ilyen évet tudok futni, amiután visszatérek, közel 300 napot hagytam ki, és ezután pedig nagyobb dolgok történtek velem, és egyszerűen nem tudok nem mosolyogni, hiszen parádés szezonunk volt.
1: Az Újpest bajnok futsal csapatának kapusa Gémesi Gergő után most hallgassák a sikeredzőt, a könnyeivel küszködő Németh Pétert, aki szintén Gozsovics Dávidnak nyilatkozott.
6: Bajnok az Újpest történelme során először, Németh Péter bajnok vezetőedző, milyen ezt hallani?
8: Nagyon furcsa, először is szeretnék köszönetet mondani a gondviselésnek, családomnak, barátaimnak, illetve a klubnak, vezetőségnek, stábnak, játékosoknak, nagyon sokat dolgoztunk érte az évben.
6: Akkor aláírtál, azt mondtad, hogy egy biztató jövőtervet vázolt fel neked a vezetőség. Most a jelenbe gondoltad, hogy ilyen gyorsan megjönnek a sikerek?
8: Őszinte leszek, nem, de tényleg nagyon sokat dolgoztunk érte, és úgy összeállt a taktikai rész is, fizikális rész is, illetve elkezdtünk hinni benne, és ez megmutatkozott.
6: Ha már említetted a családot, ugye a sikerek mögött ott van a család mindig, üzensz nekik valamit, hiszen nekik is nagy lemondásokkal járat a munkát.
8: Nagyon szeretem őket.
1: Az immár bajnok Újpest futsal csapatát irányító Németh Péter után következzen a Nyíregyháza vezetőedzőjének, Lovas Norbertnek az értékelése. A szakembert szintén Gozsovics Dávid kérdezte.
6: Ezt a döntőt most nem sikerült megnyernetek, de fel lehet úgy fogni, hogy ezért előreléptetek, két bronzérem után ezüstérmesek vagytok. Így nézve a képet, hogy értékeled ezt a szezont?
7: Mindig a meccs hatása alatt vagyok, és nem szeretnék most így értékelni, inkább csak nagy köszönetet szeretnék mondani a játékosaimnak. Igazi hősök voltak, hosszú volt a szezon, nagyon nagy gratula nekik, mert nehéz volt. Rengeteg olyan dolog volt, amit kívülállók nem tudnak, de igenis megcsináltuk ezt az ezüstöt, és nagyon gratulálok nekik.
6: A meghatódottságon felül a jövőt nézzük, te maradsz a vezetőedző az építkezésről, tudsz már valamit új játékosok érkezését?
7: Az előbb kihagytam a legfontosabbat, a közönséget. Nagyon köszönjük nekik, mert hatalmas élmény volt. Nagyon sok feszültség van bennem, azért is sírok egy picit. Persze a jövőt azt tervezzük, csináljuk, jövőre megnyerjük.
1: Udvardi Panna bejutott a Herzogenbosch-ban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután két játszmában legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát a nyitókörben. Marozsán Fábián viszont az első fordulóban búcsúzott a stuttgarti füves pályás tornán, mivel 7-6, 6-3-ra alul maradt a belga Gauthier Onclen-nel szemben. Hatalmas mezőny 240 versenyző vesz részt a ma kezdődött és szombatig tartó budapesti öttusa világkupa viadalon, amelyen 8 női és 9 férfi sportoló képviseli a magyar színeket, és amelyre pénteken Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is ellátogat a bokcsarnokba. Olimpiai bajnokunk Gulyás Michel azúttal nem indul a versenyen, bár nincs súlyos sérülése, de pihen, mert fontosabb számára az Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság. Az eseménnyel kapcsolatban kijelentető, hogy a sportág sorsa akár Budapesten dől el, hiszen fővárosunkban tartja közgyűlését az Európai Olimpiai Bizottság, amelynek döntése meghatározó lehet abból a szempontból, hogy az öttusa marad-e az olimpiai játékok műsorán 2028-at követően. Erről is beszélt Somogyi Zsófiának, a Magyar Öttusa Szövetség elnöke, Balogh Gábor.
9: Ez egy óriási dolog, hogy a magyar öttusa egy ilyen helyzetbe került, hogy ilyen game changers lett a sportágnak a megmentése érdekében. Pár héten belül el fog dőlni a brisbane-i olimpiai program, szerintem ez nagyon fontos, főleg úgy, hogy mi vagyunk ugye a legeredményesebb nemzet ebben a sportágban. Ezért is törekedtünk arra az elmúlt 2,5 évben, hogy azért minden évben legyen legalább egy olyan világesemény, amit Magyarország tud megszervezni. Ebben hála Istennek a UIPM támogatott is minket, és nagyon oda tettük magunkat. Pontosan azért csinálunk ilyen színvonalú versenyeket, hogy be tudjuk azt bizonyítani, hogy ennek a sportágnak igenis ott van az olimpiai programban a helye. Ez szerintem egy nagyon szép és magasztos cél, hogy a magyar öttusa benne van, erőteljes formálója annak, hogy egyébként a sportágat megmentsük. Eredményesség szempontjából is nagyon sokat várok. A versenyzők azok nagyon oda teszik magukat, van 3-4 versenyzői a férfi és a női vonalon is, akik dobogóra képesek állni. Sajnos nekünk Los Angelesig a kritikus dolog az mindenféleképpen a sérüléseknek az elkerülése lesz. Olyan sportág lettünk, amely a sérülést magával tudja hozni. Ezért nagyon fontos lesz tényleg az elővigyázatosság, a prevenció, a sportolóknak nagyon oda kell figyelniük arra, hogy tudjanak magukra vigyázni, mert komoly veszélyek leselkednek. Akkor a terhelés van ma már az öttusában, nincs más még ilyen sportág, amely ennyire komplex, ennyire durván igénybe venni egyébként az adott atlétát.
10: Hogy áll most ez a sportág olimpiai programot tekintve? Mit kell ezen a sportágon annyira javítani, csiszolni?
9: Sajnos a tradíció részét azt egy picit így elfelejthetjük, mert hogyha a tradíció lett volna fontos, akkor szerintem még a lovaglás mindig bent van az öttusa sportágban. A fiatalok megszólítása nagyon fontos a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, a még több résztvevő, még több ország csatlakozon egy adott sportághoz, vagy legyenek tagjai az adott sportágnak, és ebben be kell látnunk, hogy a lovaglás helyett az akadálysporttal egy teljesen más dimenzió nyílt az öttusa sportnak. Látszik az, hogy rengeteg fiatal kezdte el az öttusázást, jó irányba fordult ilyen téren ez a dolog. A megfelelő formátumot is megtaláltuk ennek az új lebonyolításnak. Nagyon látványos, tavaly is szétrobbant itt a csarnok, amikor egyébként a verseny volt, szerintem ez idén is így lesz. Ez, hogyha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság maga az olimpián és a világbajnokságokon, a nagyobb versenyeken meg tudja tartani ennek a formátumnak a megvalósítását, akkor nem lehet kérdés, hogy az öttusa sport az ott fog maradni az olimpián.
1: A Magyar Öttusa Szövetség elnökét Balogh Gábort hallották. A világranglista élére került Kós Hubert 200 méteres hátúszásban, olimpiai bajnokunk az Egyesült Államokbeli Austinban érte el a távidei legjobb eredményét. A 23 éves versenyző 1 perc 54,85 század másodperces idővel csapott célba. A Ferencváros jégkorong csapatához szerződött Schleckmann Márk, a 24 éves csatár kölcsönben két mérkőzésen már játszott a zöldfehéreknél, és az előző 6 idényt a Budapest Jégkorong Akadémia együttesében töltötte. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Öt tussával foglalkozunk a mai adásunkban, a stúdióban a Bolán Fehérvár kétszeres korosztályos világbajnok öt tussázója, Szécsi Nemere, valamint futó és lövőedzője Kovács Sarolta. Sziasztok!
4: Köszöntjük a hallgatókat mi is!
5: Sziasztok! Köszönjük!
3: Hát Némo, neked a tavalyi éved nem akárhogyan sikerült, kezdjük is rögtön azzal, amivel tulajdonképpen felrajzoltad magad nem csak a hazai, hanem a nemzetközi öttusa térképre is. Az U17-esek között Dél-Afrikában, majd az U19-esek között az idősebbek mezőnyében, Litvániában szereztél világbajnoki címet. Elevenítsük fel egy picit ezeket az eseményeket. Hát de először csak összességében kérdezlek, hogy milyen emlékek, élmények maradtak meg neked a tavalyi évedről, amely ekkor áttörést hozott.
5: Kb. Csak jó érzések maradtak meg így bennem, tanulságokat tudnék így mondani, élményeket most, hát ez egy leírhatatlan élmény volt nekem szerintem, tényleg annyi, hogy ez egy hatalmas élmény volt, meg egy megtiszteltetés, hogy én ezeket így magam mögött tudhatom.
3: A tavalyi év elején gondoltad volna, hogy ilyen sikeres időszak áll előtted?
5: Nem, szerintem egyáltalán nem.
3: Mert?
5: Volt egy kis sejtésem, hogy azért van némi esélye, mivel tavaly ugyanígy felnevezve mind a két korosztályos Európa és világbajnokságon is negyedik lettem, de így gondolni se mertem volna, hogy egyáltalán első leszek. Nyilván reménykedtem mindenben, a legjobban reménykedek folyamatosan, de nem is igazán gondoltam bele, hogy így mi van, ha megnyerem.
3: Ugye Saci koordinálja az edzéseidet, ő az, aki leginkább ismert téged. A tavalyi év elején mennyire volt benne az, hogy Némo ennyire remek szezont futhat?
4: Én mindig is éreztem és tudtam, hogy ez benne van. Nagyon örülök, hogy ki is tudott ez jönni tavalyi évben már ilyen szépen. Egyébként előtte is benne volt bőven az EB-n, VB-n az esetleges dobogó. Tavalyi évben az Európa-bajnokság, az U17-es Európa-bajnoksággal kezdődött neki a nemzetközi versenyszezon. Azon a versenyen sajnos nem tudtam részt venni, mert idehaza, ráadásul Fehérváron junior VB-t rendeztünk. Két helyen nem tudtam ott lenni. Kicsit bántam is, mert ott is negyedik lett.

0: vannak elég erős versenyzők, szerencsére lehet jó versenyt csinálni. Olyan versenyzőkkel volt már az U19-es VB-n, akik egyébként a felnőtt világbajnokságon is utána részt vettek. Úgyhogy fel volt adva neki a feladat, a lecke, mert nagyon szépen megoldotta és megugrotta.
1: Az U15-es világbajnokságra jó messzire utaztatok, egyenesen a dél-afrikai Johannesburgig. Gondolom ez is adott egy kis különlegességet a versenynek. Mi volt az, amit aranyéremmel segített téged azon a világbajnokságon? Mi ment ennyire jól?
2: Igazából én már, amikor felkeltem, így éreztem, hogy így mondhatni jó napom lesz. Akartam versenyezni igen, és hát igazából vívással kezdtük ugye a napot, és már az ott volt bennem egy ilyen jó érzés, hogy ez viszonylag jó érzés már vívni, és nagyon jól sikerült utána a vívás, ami egy nagyon jó alapot, meg egy érzési alapot tudott adni, de ugye ez nyilván a Sacinak meg az Istinek volt köszönhető a leginkább, hogy ugye ott voltak mögöttem, és mindig mondták, hogy mit csináljak, mit javítsak. Az edzőimnek köszönhetően volt ez az egész véghez vihető.
1: Amikor Istiről beszélsz, akkor kiről beszélsz?
2: Málics Isti, a vívó edzőm.
1: Ő az, aki még nagyon sokat hozzátett ugye ez a sikerhez. Hát az, hogy az U17-es világbajnokságot megnyerted, azután mennyit segített az U19-es VB-n? Tehát a motivációd az hogyan alakult a két verseny között?
2: Hát utána lett bennem egy ilyen jó érzés, hogy igazából nekem már nem kell semmit se bizonyítanom senkinek. Előtte is volt ilyen, hogy kihozom magamból a legjobbat, és akkor nem leszek a boldogtalan, hogyha nem úgy történik, ahogy szeretném, tehát mondjuk nem akár top 10-be se leszek benne. Nyilván az van, hogy így a legjobbat akarom kihozni, meg mindig azt akarom elérni. Én nagyon örülök, hogyha bármikor ez így sikerül, és akkor is ugyanez volt bennem. Egy kis önbizalmat adott nyilván, hogy ezért U17-es világbajnoki címet magam mögött tudhattam.
1: A Saci mondta, hogy nem minden versenyben tudott ott lenni. Amikor ott volt például a világbajnokságokon, akkor mit adott ő hozzá a te szereplésedhez?
2: Hát ezt lehet, hogy így hülyén hangzik mondani, de nekem egy hatalmas lelki támasz az, hogy minden egyes edzőm ott van, meg egyébként a szüleim is ott voltak. A Saci tényleg mert egyébként sportmentál tréner szakmát most végez, és szerintem azért az is neki is tud segíteni, hogy mibe tud nekünk segíteni. Vívásba azért nem egy vívóedző, de ott is ugyanúgy tudja mondani a szakmai dolgokat, meg hát ugye végig kísérte az egész napomat, végig segített, hogyha kellett, hozta a cuccámat, tehát így igazából mindenben, amiben tudott és ott tudott lenni, abba segített.
1: Némónak milyen olyan tulajdonságai, adottságai vannak a meglátásod szerint, amelyik a korosztályában, sőt mondhatni, hogy egy idősebb korosztályjal, tehát egy korosztálya fentebb is a legjobbak közé segítik?
0: Hát tegyem hozzá, hogy egyébként ott nem az nap van a kezdődik, hogy mondjam, a verseny, amikor tényleg fel kell és versenynap van, hanem előtte egyébként már nagyon szépen próbáljuk felépíteni, és amiért én nagyon-nagyon szeretek a Némóval együtt dolgozni, és talán lehet, hogy akkor ez így a kérdésedre válasz is, hogy tényleg annyira tudatos és nagyon szeretné a dolgokat és elérni az álmait, hogy bízik, hisz bennünk, és már tényleg már itthon is úgy készül, kint a verseny előtt is, és nagyon könnyű vele ott szót érteni. Egyébként most lehet, hogy furán fog hangzani, de aki tudja, hogy fiatalokkal és tinikkel dolgozik, hogy azért verseny előtti lefekvés, a telefon, idő, és az ilyen dolgok is. És nagyon tudatosan egyébként, szerintem ez nem titok, de hogy odaadta a telefonját, hogy ő szeretne pihenni, és akkor reggel majd én ébresztem, hogy tényleg ne az legyen, hogy akár egy olyan gondolat is, hogy telefonozok, megint a kék fény, nem tud pihenni, hanem tényleg a verseny előtt egy pár nappal már ez hogy az esti időszak, az tényleg a pihenésre szól, hogy nagyon tudatosan tud készülni, nagyon figyel ránk, hallgat ránk. Azt, hogy még tud még hozzátenni tényleg a versenyen, amit edzéseken nem, hogy annyira tud összpontosítani, és annyira akarja a dolgokat, és annyira kitartó, hogy ez így át tudja lendíteni a dolgokon, illetve tényleg, amit mondtam, hogy bízik bennünk, és bennem is. Én emlékszem, és remélem, te is emlékszem még, az U19-es VB-n Litvániában, amikor kb. 10. helyről indultál, most nem 13. 14, igen, szóval körül indult, és egyébként ott az indulás előtt, hát nem volt sok időnk, de én ott azért bíztam benne, hogy dobogóra fel tud érni, de ezeket így nem mondom, nem próbálom rátenni így a terhet, de egyébként én szeretem, hogyha a versenyzők el tudják képzelni, hogy mit tudnak csinálni, mert hogyha el se tudja képzelni, akkor hogy akar megvalósítani, úgyhogy nem baj egyébként, hogy elképzeli, hogy felér a dobogóra, hogy áll fel a dobogóra, vagy hogy elindulok, hú, van esélyem. Persze nem kell nagyon belegondolni, hogy ez nem legyen visszajelzés.

0: arra, hogy nagyon bepánikol, vagy nagyon magára rakja a terhet, de hogy ott emlékszem, hogy annyit mondtam neki a rajt előtt, hogy az utolsó körbe felnézhetsz, addig csak csináld, amit tudsz. És akkor emlékszem, hogy az utolsó körben most egy kicsit kirázott a hideg, hogy felnézett, és akkor én láttam, hogy rám néz, futás közben, én a lőtér után álltam, és akkor ennyit csináltam, hogy megvan. De hogy így, de tényleg annyira tudatosan és csak magára figyelve csinálta a dolgokat, hogy a 14. helyről fokozatosan jött fel, és a többiek megtették amúgy azt a szívességet, hogy valaki előtte magát, egymást nézegetik, szóval egyébként fiatal versenyzőkről van szó, ebben is rutint kell szerezni, és neki meg már akkora dolog volt ez, hogy ő tényleg ott úgymond be tudott zárni, és csak magára koncentrálni, ki tudta magából hozni, amire tényleg valójában képes. És még maradt is a végére benne, úgyhogy nagyon örültem. Egyébként fizikálisan nagyon jól lehet terhelni, arra kell odafigyelni, hogy mentálisan is bírja, mert azért ennyi versenyt, amit tavaly évben megcsinált, az tényleg rengeteg. Az itt hazai, nem tudom, tizenvalahány verseny, két korosztályban leválogatózott, az összes versenyen ott volt, illetve két korosztályban LBV-be, az rengeteg, úgyhogy mentálisan kell figyelnünk. Hát az élet most úgy hozta, sajnos, nem sajnos, hogy az idén nem lesz annyi versenye.
1: Hányadik helyről kell neked indulni ahhoz, hogy ne lebegjen a szemed előtt a dobogó már?
2: Hát erre azt mondanám, hogy egyikről semmivel. Az összesen elképzelem, hogy mi van, ha felfutok. Mindig megpróbálom kihozni magamból a legjobbat, és én akkor elégedett vagyok. Nyilván mindig azzal a céllal, hogy minél többet felhozzak. Ez tök mindegy, hogy hány helyezéssel jár, csak minél több legyen. És akkor ebből így bármennyi lehet, az is lehet, hogy egyet akár visszacsúszok, de hogyha kihoztam magamból a legjobbat, akkor én akkor is elégedett vagyok, tehát erre így nem tudok úgy válaszolni.
1: Kiemelted a tudatosságát Némónak. Egy korosztályos versenyzőnél miből fakad az, hogyha valaki nagyon tudatos, vagy ez egy öröklött dolog, vagy ez egy tanulható dolog, vagy ez egy hozott tulajdonság?
0: Mindenféleképpen egyébként tanulható, de az nem mindegy, hogy mit hozott, igen, és hogy onnan hova tud fejlődni, azért nagyon jó genetikája is van, de mind testi lelki adottságölg, és ezt lehet fejleszteni és tanulni is. Ezen vagyunk, és ezen dolgozunk. Egyébként a versenyre elindulva nem helyezésekbe gondolkozunk, de azt én szeretem, hogyha versenyzem, tényleg el tudják képzelni, hogy a dobogóra állnak, és képesek rá, mert mint ahogy mondtam, akkor tudják megvalósítani, és hogy ne az legyen, hogyha ott vannak, akkor hirtelen jön ez a hideg zuhany, hogy hú, vagy a teher, és akkor ott egy kicsit nem úgy sikerül. Úgyhogy egyébként nagyon tudatos, nagyon jó versenyző, nagyon jó alany, most már több mint 2 éve együtt dolgozunk. Nem azt mondom, hogy nekünk is persze vannak rosszabb napjaink, neki is, nekem is, meg illetve egymásra is, de hát azért van ez az út, hogy mi együtt is tanulunk, hogy együtt hogy tudunk jobbak lenni, mert nekünk is ezt meg kell tanulni, hogy a versenyen miben, mikor, mit tudok segíteni, mi segítség. Elég néha, hogy ott vagyok, néha azt kell, hogy beleszóljak, néha azt kell mondom, hogy tényleg, hogy kemény legyek, néha, hogy megöleljem, hogy ezt is megtanuljam, hogy mikor mi neki a segítség, mert én azt szeretném, hogy ő legyen a legjobb. És neki is meg kell tanulnia, hogy ő hogy működik, egy nehezebb vagy egy könnyebb helyzetben is.
1: 2 világbajnoki cím, 2 korosztályban, rövid időn belül, ezek a sikerek mit változtattak a mindennapjaidon, mit változtattak a gondolkodásodban?
2: A mindennapjaimon annyi, hogy többször voltunk ilyen interjúkon, ugyanúgy szeretném folytatni ezt az öttusát, ugyanaz a célom, mint eddig volt, ez igazából az olimpiához vezető út, nyilván ez egy nyílt titok, hogy az a célom, az igazából ez csak az első mérföldkő volt a sok közül. Én azt mondanám, hogy ugyanígy szeretném folytatni.
3: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallják. A stúdióban a Volánfehérvár 2-szeres korosztályos világbajnok öttusázója Szécsi Nemere és a futó és lövőedzője Kovács Sarolta. Említettük az előbb, hogy tavaly rengeteg verseny volt, amelyen Némó részt vett, az idén ez egy picit kevesebb lett, ennek elég nyomós oka van. Az év elején mondhatni, hogy komoly sérülést szenvedtél, ha jól tudom, akkor ez egy barcelonai edzőtáborhoz kötődik. Mi történt?
2: Nem volt semmi különös. A második nap voltunk edzőtáborban, reggel mentünk OCR edzésre a barátaimmal, edzőstársaimmal, és kitaláltuk, hogy akkor levágjuk az utat. Le akartunk mászni egy ilyen 3 méteres falról, amikor éppen másztam le, így lecsúszott a lábam, és hát hátraestem, és mindkét kezemmel tompítottam hátrafele, és nem is kellett sok idő, hogy megtörténjen a baleset. Egyből így, amikor már le is estem, így éreztem, hogy hát ez legalább a bal kezem eltörött, amit sajnos műteni is kellett. A jobb kezem az ahhoz képest viszonylag megúszta, az gyorsabban felépült.
1: Mi volt az első reakciód, amikor a sérülés megtörtént? Megijedtél?
2: Igen, de attól, hogy mi lesz így ezzel az évemmel, a versenyzéssel, hogy egyáltalán indulhatok-e a saját válogató versenyenken, a saját nemzetközi versenyenken, ez így megcsapott, ugye, hogy hát ezt most jól megcsináltam magamnak.
1: És azért, amikor megtudtad ezt a kettős kéztörést egy ilyen fantasztikus évet követően, akkor hogyan reagáltál?
0: Hideg zuhany volt számomra. Én nem is az, hogy mérges, persze volt bennem ez is, mert azért emberek vagyunk, vannak ilyen érzéseink. Ha edzésen történik ez a dolog, akkor azt mondom, hogy jó, hát benne van. Csak ez egy olyan dolog volt, amit el is kerülhettünk volna, egy edzésre menet, egy ilyen dolog. Remélem, hogy a Némos most egy élet megtanulta, hogy nagyon oda kell most már figyelnie magára, mert hát ezek előfordulhatnak sajnos, úgyhogy remélem, hogy tanulságos volt. Egyébként én nem voltam ott az edzőtáborban. Valahogy, amikor nem vagyok ott, akkor mindig történik valami, úgyhogy mostantól nem mehet el nélkülem sehova. Egyébként előtte ott voltunk Barcelonában edzőtáborban, én mentem ki egyedül 9 versenyzőmmel, csak Fehérvári klub ment ki Barcelonába edzőtáborozni, nem történt semmi probléma, hála az égnek, és utána visszamentek, ez már egy válogatott edzőtábor volt, aztán a klubunkból 3 vagy 4 fő volt ott egy másik edzővel, én kaptam egy telefonhívást, hogy ez történt, én egyből arra gondoltam, hogy edzésen történt, és akkor megtudtam, hogy nem, akkor egy kicsit tényleg ez így bennem volt, ez azért elkerülhető lett volna, de azt mondom egyébként, hogy minden okkal történik, most lehet, hogy ez tényleg egy olyan dolog, hogy elkerülhető lett volna, de az, hogy neki mi a célja az életben, illetve a sportban is, ez egy rossz dolog, de ez az év akkor most arról szól, hogy ez a kevés versenye lesz, úgymond, ez az U19-es korosztályban, mi most ő a saját korosztálya, ott vissza tud állni, viszonylag az évben később vannak a versenyek, arra vissza tud kerülni, el tud indulni az EB-n, VB-n, szóval így is van lehetősége megmutatni, hogy mire képes. A junior válogatottsága így most nem sikerült, szerettünk volna, hogy junior válogatott is legyen, talán valamiért így rendezte az élet, és illetve ebben az évben most akkor még nagyobb hangsúly volt a mentális felkészülésre, mint én egyébként, aki ezt nagyon szeretem, és ezt is tanulom, a sportmentáltrénert, illetve én is nagyon sokáig, hát még sportoltam, sportpszichológusra dolgoztam, úgyhogy ez az év arra van neki akkor, hogy most mentálisan megerősödjön. Nem titok, hogy az én sportolóim közül most már azért 6-an sportpszichológushoz járnak. Szerintem nagyon jó együtt dolgozni velük, és nagyon-nagyon fontos, főleg egy ilyen apró dolgokon múló sportágban, tényleg, hogy a végén például ki, hogy lő a vívásnál és az OCL-en is hip-hop, tényleg pillanatok alatt megtörténnek a dolgok, illetve a saját tapasztalatom is, hogy nekem is azért az olimpia előtt, az a harmadik olimpiám előtt én ott egy sérülés és abban egy trombózis miatt nem tudtam úgy készülni, de mentálisan én soha nem adtam föl, készültem, és hát a végén ott egy olimpián, ahol tényleg csak egy nap van, 4 évente, 3 vagy 5 évente, igen, volt olyan is, és a Covid miatt, de hogy ott egy nap van, egy 4 éves ciklusonként, ahol teljesíteni kell, és ott, ha mentálisan ott vagy, azért ott sokat tud az nagyon segíteni. Úgyhogy azért mondom, hogy minden rosszban van valami jó, úgyhogy így próbáltuk megfogni a jó dolgokat. Azért mondom, hogy az egész év nincs veszve, U19-es EBVB-re készülünk, a jobb keze az nagyon jó, gyönyörű, fizikailag nagyon jó állapotban van, jobb kezével lő és vív, az OCR szám, ami egy kicsit most még el van maradva, de jön vissza.
1: Akkor ez egy tanulságos szerencsétlenség volt a számodra, így is mondhatjuk, nem Némo?
2: Igen, az biztos, hogy azért ez már nem az első törésem volt, de ebből már biztos, hogy tanulni fogok. Azért az előbbi töréseim még a kisebb koromban történtek. Ez volt nekem egy akkora pofon, hogy ezért többiet így jobban megfontoljam, hogy mit csinálok.
1: Ugye Saci Európa és világbajnokként, a tokiói olimpia bronzérmeseként rengeteg éles szituációban helytált. Mennyit számít az neked, hogy ő is élversenyző volt, és hát tulajdonképpen az ő tapasztalatait azt mennyire tudja neked átadni? Gondolom, hogy át tudja egyébként, és ez a cél, de ugye ez mennyire segít neked?
2: Hát nekem rengeteget, de én inkább azt mondanám, hogy ez neki tud többet segíteni. Mivel ugye ő jobban képes alkalmazkodni hozzánk, meg mindenkihez ugye a tapasztalataival, meg a tanulmányaival, szerintem ezt nagyon jól így össze tudja kovácsolni, és azt így átadni nekünk. Szerintem mindkettőnknek ez nagyon sokat segít.
0: Itt a Némo arra gondolom, hogy tényleg minden versenyző azért más, és ez egy egyéni sportág. Nagyon szeretem, hogyha csapatba tudunk dolgozni, és most is egy futóedzésre jöttünk, ahol egy felnőtt válogatott versenyzővel tudott együtt futni. Egyébként egyéni sportág, és egyenként nézem őket, és tényleg mindegyik más, mindenkihez más, hogy mondjam, kulcs kell. Igen, én is ebben érzem úgymond az erősségemet, hogy megtalálom mindenkivel a hangot, és tudom, hogy kinek, mikor, mit kell segíteni. Persze ezt még lehet bőven fejleszteni, meg még jobbnak lenni, de amit említett a Némo, szóval erre gondol, hogy én ebben találom így az erősségemet.
1: Ugye U19-es EB és VB az, ami lesz az idén. Számodra, hát a világbajnokságra címvédőként érkezel, de hát a felkészülésedből egy jó nagy rész kimarad. Vannak konkrét tervek, célok neked az év elején egyébként, hogy mi az, amit úgy elvársz magadtól, vagy szeretnél elérni?
2: Megpróbálom kihozni magamból a tavalyi formámat, ugye ami most elég nehéz lesz, mivel azért elég sok a felkészülési időszak kimaradt, meg így visszaestem fizikailag. A legjobbra fogok ugyanúgy törekedni, mint ahogy eddig is. Megpróbálom tartani a tavalyi formámat, de akár még túl is szárnyalni. Igazából én ugyanúgy megyek mind a két versenyre, mint tavaly, tehát ugyanaz a mentalitással, én ezt nem szeretném magamra rátenni, hogy én tavalyi világbajnok vagyok, és akkor a címvédő. Tisztában leszek vele, hogy egyébként nagyon sokan azért engem fognak támadni víváson, jobban fognak rám koncentrálni, hogy csak engem megverjenek, mivel tavaly világbajnok lettem. Ezzel tisztában vagyok, de engem ez nem fog zavarni, én ugyanúgy küzdeni fogok mindenért.
1: Önök az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallják, Budai Zoltán beszélget a kétszeres világbajnok öttusázó Szécsi Nemerével és futó- és lövőedzőjével Kovács Saroltával. 17 éves vagy, tavaly ugye 16 évesen lettél U17-es és U19-es világbajnok. Ugye azt látjuk a felnőtt világkupa versenyeken, EB-ken, VB-ken, hogy nagyon megfiatalodott a mezőny. Tehát az él versenyzők között a dobogón is ugye 10 évesek is sokszor felkerülnek. Neked hogyan kell számolni edzőként a tanítványoddal? Mi az az életkor, amikor már a felnőtt élmezőnybe is oda lenne érdemes érni?
0: Ez egyéni függő, mint ahogy mondtam, hogy minden versenyző más, egyénileg próbál meket nézni, ez egy mentális érettség is kell, hogy a felnőtt mezőnybe odaérjenek, és el tudják viselni, és tudjanak ott versenyezni. Ezt most így tapasztalatban mondom, mivel van egy versenyző, név szerint Erkenyi Zsombor, aki egyébként most 23 vagy 24 éves, de hogy most érik be a felnőtt mezőnybe. Egyébként most már 2 vagy 3 éve egyébként a felnőtt kategóriába is tartozik. Stabil csapattag volt a juniorban is, meg előtte egy U19-ben is, de hogy olyan komolyabb eredménye nem volt, és hogy ő most él be, és a felnőttek között most nagyon-nagyon szép eredményeket hoz. Nagyon büszke is vagyok, nagyon ügyesen teljesít. Ő egy ilyen, azért mondom, hogy vannak olyanok, akik mondjuk később, és hogy ő most érik oda, mind mentálisan, mind fizikálisan. A Némonál azt látszik, hogy egyébként nagyon hamar jöttek az eredmények is, be is került, és hogy most 16-17 évesen ilyen szép eredményeket hozott, ő lassan-lassan most már felnőtteknél is meg tudja magát mutatni, és szerintem kell is, mert tényleg, ahogy említetted, a többi nemzet is nagyon befiatalított, főleg az egyiptomiak, illetve ott azért a lányoknál a világbajnok egy 14-15 éves, hát mondanám, hogy kislány, de már tényleg egy kész hölgy. Az élet különböző területén is nagyon jönnek a fiatalok, és már ránézésre se lehet megmondani, ki hány éves. A sportban, itt főleg az öttusában most nagyon befiatalítottak. Az én időmben még bőven lehetett úgymond 40 éves korig is öttusázni, illetve ilyen 25-30 év között kezdődött így a felnőtt karrier, vagy a beérés. Most azért már 20 év körül, azért egy jó 5 évet fiatalodott. Van egy-egy kiugró, ugyebár lejjebb, hogy fiatalabb, de azért mondom, hogy a Némónak most ez a 2-3 év, hogy megerősödik U19 juniorban, még bőven junior lesz, utána azért már a felnőttben is lehet, és ahogy említette, a célunk az olimpia, úgyhogy arra készülünk, úgyhogy el kell kezdeni a felnőtt rutinszerzést is lassan.
1: Ez a fiatalodás az OCR-nek köszönhető?
0: Valószínűleg igen. Annak, hát mindenféleképpen az indította el ezt a folyamatot, mivel, és fogalmazunk, az én időmben az U17-es korosztály, amiben most ő tavaly világbajnok lett, ott nálunk három szám volt. Az úszás, a futás és a lövészet. Ugye bár külön volt akkor még a futás meg a lövészet is. És itt most már az U17-es korosztály is öt számot csinál. Csinálja a vívást is, és az OCR-t is. Szóval nagyon-nagyon hamar öt tusázók lesznek. Az én időmben az U17-esek három tusázók voltak, úgymond, az U19-esek négy tusázók a vívással kiegészülve, és junior korra lettek öt tusázók a lovaglással. Igen, a lovaglás később érkezett be minden sportolónak az életében, és most, hogy behozták az OCR-t, eleve hamarabb el tudják kezdeni a gyerekek, a vívás elé került, úgymond, hogy tényleg időben előbb kezdenek OCR-ezni, mint vívni, és így nagyon hamar öt tusázók lesznek, és utána, hogyha valaki tényleg tehetséges, ő akkor el tud már indulni feljebb korosztályban.
1: Az OCR az nyilván értem, hogy ugye a fiatalok körében nagyon népszerű, tehát az U17-es EB-ken, VB-ken is nyugodtan ott lehet a programban. A vívást azt miért hozták előre egy korosztálya?
0: A vívást igazából valahogy mindig úgy volt, hogy bár a lovaglás helyére jött az OCR, és akkor így próbálták tartani, hogy a vívás azért úgy bejön. Most már tényleg konkrétan egy év alatt az lett, hogy az U17-esek is öttusázók lettek. Ez egy ilyen, egy hatalmas változás volt így. Amint a futáslövészet is egybe került, azért mondom, most már nem tudom, hogy öttusáról vagy négytusáról beszélünk ilyen téren. Ugye ebben nálunk is egyébként van lézeren edzés, van külön futó, meg lövő edzés is, úgyhogy azért mi van, hogy külön is szedjük, meg ugyebár egybe is kell edzeni, de egyébként most már, ha úgy nézünk egy versenynapot, akkor ugyebár négy számról beszélünk.
1: Neked a lovaglás még szerepelt valamikor a messzi távolban az edzés programjai között, vagy te már abszolút?
2: Én egy évet lovagoltam, de annyira sok mindent nem tudtam megtanulni, meg tényleg már amikor elkezdtük, akkor már így szóba volt, hogy kiveszik, de igen, egy évet én még foglalkoztam lóval.
1: És a versenyszámok közül melyek állnak hozzá a legközelebb?
2: Szerintem a futás, a kombi az biztosan, meg még a vívást azt nagyon szeretem, az még egy érdekes sportág nekem.
1: Akkor jó is vagy benne, gondolom.
2: Mondhatni, hogy nem vagyok rossz, nem vagyok a legjobb vívó, persze, de tudok olyan formát hozni, hogy meglepetéseket, mint például egyébként az U17-es VB-n én nagyon meglepődtem, hogy hatan ugyanannyit vívtunk, de így az elsőt tudtam vívni, ugye még hat emberrel. Azért tudok meglepetéseket még magamnak is okozni a vívásba, és egyébként ezért is szeretem ennyire.
1: Ugye hát a tavalyi évben, meg hát mondjuk a korábbi éveket is, hogyha nézzük, ugye Némó, hát nem a te eredményeid voltak csak a kiemelkedőek, hogyha a magyar ötös utánpótlást nézzük, hanem úgy összességében is remekül szerepeltek a magyar fiatalok a világversenyeken, EB, VB címeket szereztek egyéniben is, csapatban, meg váltóban, meg talán fel se tudnánk sorolni. Saci, te, mint a Magyar Ötös a Szövetség utánpótlás sportszakmai referense is követheted a dolgokat. Mitől ennyire jó most a magyar utánpótlás?
0: Tényleg egyébként nagyon szép eredményeket hozunk, régen is nagyon szépeket hoztunk, aztán volt egy időszak, amikor nem jött mindenhol az érem, vagy az egyéni érem, most újra tündököl a magyar öttusa. Nagyon bátrak, nagyon jók a fiatalok, és nagyon jó, hogy egymással is úgymond versenyeznek, és húzzák egymást, úgyhogy ez mindenféleképpen nagy előny. Illetve, hogy bejött ez az OCR szám, valahogy nagyon hamar tudtunk alkalmazkodni. Öttusázon nagyon hamar alkalmazkodik, a magyar öttusa meg mindig is hamar alkalmazkodott, úgyhogy mi nagyon hamar felvettük a kesztyűt, és hát tényleg nagyon-nagyon jól szerepelünk. Mindegyik korosztályban volt egyéni érmünk, csapatérmünk, úgyhogy feladtuk erre az évre is a leckét. Azért mondom, hogy felnőttek között is nagyon-nagyon jól szerepelünk. Két héten belül lemennek a világkupa, meg a világkupa sorozat versenyei, utána már kezdődik a nemzetközi, mind a felnőttben, mind az utánpótlásban, úgyhogy én is nagyon kíváncsian várom, de nagyon jók az előjelek.
1: Hogy néz ki Szécsi Nemere egy hétköznapja, nem tudom, reggel már hajnalban az uszodában vagy, és akkor este még a vívóedzésen?
2: Nagyon teribe találtad, de mostanában, de ugye, ahogy a Saci is mondta, lecsökkentették a távot, így nekünk is több erőnléti edzésünk van, és egy kicsivel kevesebb úszásunk, de általában úszással kezdem a napot. Igen, 5 órakor kelek, és akkor 5:40-kor már az uszodában vagyok, már a vízbe. Aztán megyek sülőbe, és utána igazából egyből suli után megyek ki edzésre, és olyan este 6:30-7-ig ott vagyok a volánon. Futunk, erősítünk, vívunk sokszor, víváson általában később.
1: Azt kívánom, hogy ez a rengeteg befektetett munka még nagyon sok szép gyümölcsöt hozzon neked, nektek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önök az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallották. Budai Zoltán beszélgetett a Volánfehérvár kétszeres korosztályos világbajnok ötösázójával, Szécsi Nemerével és futó, valamint lövőedzőjével, Kovács Saroltával. Viszont hallásra!
3: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ezúttal a mostani Jégkorong magazinban egy korábbi beszélgetésünket hallhatnak, igaz, hogy azt nem a Buliban, hanem a Hazafutás című Nemzeti Sportrádiós műsorban készítettük Csisztu Zsuzsával közösen. Zsuzsi volt a műsorvezető, én pedig beültem, hiszen a vendég nem más, mint Tokai Viktor, a felnőtt magyar férfi jégkorong válogatott egyik másodedzője. Mint ismert, sporttörténelmet írt ismét a válogatott, hiszen egymás után a másodszor játszhatott az Elit VB-n, és ismét sikerült a bentmaradás a legjobb 16 csapat között. Oroszország és Fehér Oroszország ugyan, ahogy tavaly Herningben, Dánielben sem volt ott, ugye a mostani VB-n Svájcban sem szerepelhetett a két válogatott, de a lényeg, hogy sikerült a bentmaradás, ehhez pedig egy győzelem kellett bizonyosan, ugyanúgy, mint Herningben, akkor Kazaksztán győztük le, most Nagy-Britanniát, de sokkal könnyebben 5-0-ra. Jövőre Kazaksztán és Ukrajna is az Elit VB résztvevője lesz, idén a másik csoportból Olaszország esett ki. Következzen tehát a beszélgetés Tokai Viktorral.
6: Aki a Nemzeti Sport oldalán olvasta Majoros Gergely értékelését, abból egyébként szerintem nagyon-nagyon sok mindent leszűrhetett az elégedettség kontra elégedetlenség arányában. Osztod-e azokat a számokat, amiket ő ott mondott? És ezt azért is tartom fontosnak, hogy egyet kell-e érteni egy csapatban dolgozó embereknek mindenben, vagy azért ez egy olyan demokratikus diktatúra, mert tudjuk jól, hogy a sportban azért totál demokrácia nincs, amelyben lehet külön véleményed, pláne, hogy neked nyilván más a felelősségi köröd, leginkább akár a védekezést felépítendő.
7: Én azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsek, mégpedig azért, mert valami olyanért utaztunk Zürichbe, ami még nem volt. Ugye ez szlogenünk nekünk, ez a maradandó, és ezt érthetjük mindenféle más szempontból. Érthetjük úgy is, hogy mi bent maradunk, bent szeretnénk maradni, és valami maradandót alkotni, ami tavaly én azt gondolom sikerült, bár mondhatjuk azt is, hogy kétszer egymás után még mindig nem sikerült, de azért szerettünk volna egy kicsit valahogy előrelépni mérkőzés győzelem tekintetében, és erre azt gondolom,
6: meg
7: is volt.
6: Ez is megvan, legalábbis a kétszer egymás utáni bentmaradás, úgyhogy ez mindenképpen történelmi.
7: Igen, ebből a szempontból történelmi, de szerettünk volna egy kicsit talán előrébb lépni, és én azt gondolom, hogy a játékelemek bizonyos szegmensében ez sikerült, bizonyos szegmensében nem feltétlenül, és ez okozza, vagy okozhatja ezt a fajta némi elégedetlenséget ezzel a dologgal, de hát nyilván azért az fontos része ennek az egész hitvallásnak, hogy nekünk az a célunk, hogy a magyar jégkorong olyan környezetben tudjon fejlődni, ahol valóban olyan csapatokkal játszunk, ahol egész egyszerűen akkora a kihívás, hogy nagyon nehéz lépést tartani, és ezt látjuk tulajdonképpen tavalyról az idénre is.
6: És végül is szerintem ezzel, amit most itt az áron mondatodban mondtál, legalábbis itt a bevezető részben, meg is válaszoltad nagyjából azokat a adott esetben negatív vagy egy picit inkább félig üres a pohár szemléletű véleményeket, amelyek arról szólnak, hogy na jó, de hát mit keresünk mi itt, mert hogy végül is ez egy hosszú távú építkezés, ha jól érzékelem, aminek ehhez, tehát a fejlődéshez erre a környezetre szükség van, mert hogyha az ember a divízió egy perában van, akkor értelemszerűen egészen másfajta környezet veszi körül, Azt szokták mondani, ugye, hogy a vegyes óvodai csoportokban is jobban fejlődnek a kisgyerekek, akik a nagyokhoz próbálnak fejlődni és azokhoz igazodni. Most, hogy egy egészen más civil életbe való példát hozzak, szóval, tehát, hogy ez tulajdonképpen a jövőbe mutató fejlődésnek ez a környezete, punktum.
7: Abszolút, és én azt gondolom, hogy ez beigazolódik, tehát még akkor is, ami még csak így alsósok vagyunk ebben az egész környezetben.
6: Ez jó, ez egy jó megfogalmazás, szerintem ezt igen. Értjük most akkor.
7: Igen, igen, alsósok vagyunk ebben, de muszáj, hogy ide, ebbe az irányba menjünk, és ez az egész válogatott stáb, ami ugye tavaly vette át a válogatott részét, és csak magyar szakemberekből áll, én azt gondolom, hogy nagyon beletrafált ebbe a lényegi dologba, hogy nekünk nem feltétlenül egy mérkőzés a célunk. Még akkor sem, hogyha tudjuk azt, hogy ez biztosíthatja azt, hogy biztosítja azt, hogy mi a világelithez tartozunk, de mi ennél azért tovább szeretnénk nőni vagy növekedni, és a magyar jégkorongot tényleg úgy globálisan egy picit jobban a térképre helyezni, és itt megfogalmazhat nék olyan dolgot is, hogy mondjuk a magyar tehetségeinket lehet, hogy könnyebben tudjuk majd innen külföldre adoptálni, vagy külföldre kijuttatni, hogyha valaki mondjuk ebben a környezetben feltűnik, hiszen itt egy ilyen világeseményen azért rengeteg scout, rengeteg megfigyelő van, és tulajdonképpen egy állásinterjú minden egyes mérkőzés.
6: De jó megfogalmazások
5: ez
6: ezek.
5: Bocsánat, Szongor Domán esetében ez most egy aktuális is, hiszen az NHL felé kacsingat, de hát még azért várjuk meg a draftolást majd.
7: Igen, abszolút, abszolút. És hát azért a keretben, vagy hát a bő keretben azért voltak itt olyan aspiránsok, akik már bemutatkoztak fiatalon az NHL-ben, és tulajdonképpen bontogatják a szárnyukat, és hát az a következő lépcsőfok, hogy ők is beverekedjék magukat ebbe a nemzetközi válogatottba.
6: Amikor egy hete beszélgettünk, és ugye Spiller István mindig tényleg elképesztő szeretettel, és a szavait, hogy mondjam, szinte így a bőrünk alá bepakolva isszuk, mert hogy tényleg minden egyes gondolata valóban elemző látásmódról árulkodik. Azt mondta akkor, hogy majd akkor fogja tudni elmondani, hogy ugye akkor voltunk a britek elleni 5-0 után, ami nagyon jól esett, akkor fogja tudni elmondani, hogy ez a fejlődés, ez fejlődése, vagy inkább stagnálás, hogy a hátralévő mérkőzésekben a lőtt és a kapott gólok arányát is megnézzük. Na most tegnap ugye itt ültünk a Nemzeti Sportkörben, akkor ő már egy hosszos elemzésbe bocsátkozott, és azt mondta, hogy hát azért ez nem alakult olyan jól az utolsó mérkőzéseken, mint hogy ő ezt szerette volna, és teljesen érthető volt, amit ő mondott. De Zsolt, neked, aki szintén ugye évek óta nyomon követed a válogatottat, és mindazok mellett, amit az ember nyilván az objektív számok és tények mellett lát, ért és fel is fog, neked a félig tele vagy félig üres pohár oldalán álló megközelítésed van most inkább abból, amit láttál?
7: Őszintén.
5: Nekem teljesen tele, de persze nem néz ki jól, amikor 9-0-ra kikapunk a Svájctól, de én még a régi iskolát képviselem, és nyilván nem vagyok ott minden jégkorong mérkőzésen meg edzéseken, de Török Lászlótól, aki majd 3:45 után majd beszélni fog itt a Nemzeti Sportrádióban, pont a Viktorék nemzedékén felnőve, igazából nekünk a csoda kategória, hogy az A csoportban láthatok magyar meccset. Uh-huh. Én nem vagyok elájulva attól, hogy bent marad a csapat, de mégis. Mert valójában, ha meg kikapunk a britektől, akkor mit mondunk a válogatottra, hogy nem tudnak jégkorongozni? Tehát, hogy itt összességében az kell, amit a Pisti is, a Spiller Pisti is fejteget, hogy most miben, meg a már a Viktor is itt elkezdne mondani, és ezt majd még lehet taglalni, majd jön Majoros Gergely szövetségi kapitány is, meg Terbucs István jövő hét hétfőn ide szintén a Nemzeti Sportrádióba, hogy miben léptünk előre, ha előre léptünk. Tehát inkább stagnálás van, mert én nem mondom azt, hogy hallelujázni kell, és hű, de minden szép és jó, mert ilyen nyilván nincs, amikor most nézem, hogy aztán 6 gólt ütöttünk, és 30-at kaptunk az utolsó 4 meccsen, mert ez volt az a szám, amire mondta Spiller Pistő, hogy hát azért elég lett volna 20 gólt kapni, de hát végül is a lettek is annyit ütöttek, a svájciak is, mint amennyit általában szoktak. Hát a kérdés az, hogy lehet majd ezt elérni, hogy mondjuk jövőre Németországban már csak az egyik csapat üssön 8-at vagy 10-et, de meg gondolom, hogy ez lehet a cél, hogy minden VB-n egyre több olyan meccsünk legyen, amin azt mondhatjuk, hogy tényleg ez vállalható.
6: Igen, és akkor, ha már itt vagyunk, akkor megragadjuk, hogy egy picit Tokaj Viktor szemszögén vagy szemüvegén keresztül van is neked ilyen. Nézzük egy mindazt, ami tulajdonképpen történik ebben a magyar vezérletű csapatban. Ugye, hogyha a Majoros Gergely szavaiból indulok ki, akkor ő azt fogalmazta meg, hogy az 5-5 elleni játékban nagyon nagy fejlődésen ment keresztül a válogatott, és kitért arra a részre is, ami mondhatni, hogy a te csomagod. Ugye a védekező játék, ami akár sokaknak furcsa lehet idegen rendszer is, de 2 év alatt annyit gyakoroltuk, fejlesztettük, hogy mostanra mindenki otthonosan mozog benne, és jól működik. Ez gondolom nem lehet egy egyszerű feladat, illetve a kérdés az, hogy ha jól működik, vagy ha jobban működik, akkor valóban mikor lesz kevesebb a kapott gólok száma?
7: Most az látszik a rögtönzött statisztikai dolgokból, hogy most az idén az ember hátrányunkkal volt nagyon nagy, ott volt nagy luk, vagy rés a pajzson, én azt kell, hogy mondjam. Egy viszonylag új szisztémát próbáltunk, vagy szerettünk volna bevezetni, de szerintem erről amúgy majd úgy is beszélni fog pár szót, és voltak olyan szürke zónák, amikre egyelőre nem találtuk a megoldást. Egyébként az nagyon jól jött nekünk, hogy az olimpia ebben az évben volt, és tényleg egy űrolimpia volt a hoki részről, hiszen az összes NHL sztár és mindenki itt volt, tehát hogy egy tényleg egy űrhoki volt ebben a történetben.
6: És a döntő is az lett, ugye?
7: Abszolút. És nagyon sokat lehetett tanulni ezekből a mérkőzésekből, és mi próbáltunk is szakmailag ebből csipegetni, és próbáltuk összerakni az ember hátrányos védekezésünket is, és itt azért voltak még szürke zónák. Valóban az 5-5-ös játékunk, én azt hiszem, hogy tavaly egy teljesen új rendszert építettünk fel, ami a védekezésünket illeti. Tavaly ez nagy kihívás elé volt állítva, hogy az összes játékos ebben komfortosan mozogjon. Az idén már csak ilyen emlékeztető jelleggel és finom beállításokkal operáltunk, és kellett, és volt szükségszerű. Nyilván ilyenkor lehet az, amikor már megvan az adott keretrendszer a nagyon részleteibe ebbe belemenni, és szükséges is volt, tehát ebben is van még mit előrelépnünk. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy a védekezésünk, ami az 5-5-et illeti, az valóban, ahogy amúgy említette, az rendben volt, és itt a gólok, vagy a kapott gólok száma az inkább az ember hátrányos védekezésből adódott, de ez megint egy olyan szegmens ennek az egésznek, amiből mi tudunk tanulni, tudunk előrelépni, és van rá egy évünk, hogy felkészüljünk.
6: Egy picit segíts nekem megérteni, vagy megvilágítani, hogy is zajlik tulajdonképpen egy csapattaktikán belül az egyéneknek az egyéni fejlődése. Tehát amikor azt mondod, hogy kitaláltok egy ilyen védekezési struktúrát, vagy egy új rendszert, akkor erre csak a válogatott közös edzéseim van lehetőség ezt gyakorolni, vagy mindenki kap egyéni feladatot, mindenki a saját klubjában próbálja ezt fejleszteni, és rá van bízva, hogy amúgy egyébként az egyéni fejlődéséért mit tesz, és amikor újra összetalálkoztok, akkor, ahogy mondott, tulajdonképpen egy összeállt puzzle elemeiben mindenki tudja a helyét, mert ugye ez megint az a kérdés, hogy van-e olyan évközi környezet, amiben tulajdonképpen ezt az élességet, amire szükség van egy ilyen elit csoportban, hát szinten lehet-e tartani?
7: Hát ilyen lehetőség csak az éjjel szünetek alkalmával adódik, de akkor sem teljes a csapat, mert van, aki külföldön van, van, aki sérült, van, ahol egyébként meg sem áll a bajnokság, és elég nehéz ezt a dolgot összehozni. Ugyanakkor meg azt látni kell, és a pozitívum része meg ez, hogy amikor meg összejöttünk most a válogatott kapcsán, akkor meg tulajdonképpen eljutottunk arra a szintre, hogy 2 válogatottat tudtunk kiállítani. Tehát, hogy ez egy növekvő valami dolog, nagyon sok mindenkit tudunk elérni.
6: Tehát ebből tulajdonképpen, szoktuk mondani, ugye hosszabbodik a kispad, tehát nő azon játékosoknak a száma, aki képesek azt a színvonalat hozni, ami a válogatottól elvárt.
7: Hát bekerülnek, vagy rákerülnek a radarra, és mi őket figyelemmel kísérjük. Maga ez a játékrendszer, akikkel mi kapcsolatban állunk, az tulajdonképpen csapatszinten, ahol ők játszanak, ez ők nem ebben játszanak, tehát ez csak és kizárólagosan a válogatottra érvényes, de ennek van egy egyéni taktikai része, amit viszont a játékos bármilyen probléma nélkül tud adaptálódni a saját maga játékára, úgyhogy ő az adott játékrendszeren belül marad. És mindig is szoktunk minden egyes ilyen IHF szünet alkalmával visszajelzéseket adni a játékosoknak, hogy mi volt jó, mi volt kevésbé jó, miben szeretnénk, ha fejlődne, előrébb lépne, de még egyszer mondom, erre azért nagyon kevés a lehetőség, éppen ezért nagyon sokat foglalkozunk a játékosokkal az online térben, tehát feltöltögetve tanító videókat, azokat megnézve, visszajelezve, akár megnézve egy-egy játékosnak a mérkőzését, hogy ő most ebben hol tart.
6: Tehát ez majd a tanító videókhoz, meg a modern technológiához kanyarodjunk vissza, mert már az adás előtt is mondtál valamit, amitől gyakorlatilag az állkapcsolat a földről kellett összeszedni. Zsolt, azt mondd meg nekem, hogy ugye te, aki régóta ismered, figyeled mondjuk egy a válogatott körüli dinamikát, és azokat a korszakokat is ismerted, amikor mondjuk nem vegy tisztán magyar stáb volt, hogy amikor az ember ezzel a csapattal kommunikál, hozzájuk közelít, beszél róluk, velük, mennyiben mást tapasztaltál, mint esetleg korábban?
5: Könnyebb, jobb, egyszerűbb, érthetőbb a dolog, mert ugye egy nyelvet beszélünk, nem kell.
6: Szószoros érdemében is.
5: Szószoros értelmében, és ugye ez nem volt jellemző a magyar jégkorongra abszolút. Persze. Ugye beszéltük régebben, még ugye a 30-as években, amikor a jégkorong VB-n ott volt a magyar válogatott is, de akkor még a csehekhez is mentek Csehszlovákiába, és a kanadai edzők tanítani a sportágat. Szóval, hogy végre eljutottunk oda, hogy csak magyar stáb van, és ezzel kell sáfárkodni, mert mégiscsak a Viktorék tudják, nem azt mondom, hogy a szakmát a legjobban, de hogy ezt a közeget, ezt a, és ez egy jól működő, látható rendszerben felépítették. Hozzáteszem, hogy mindennek ennek is biztos van hibája, azt nem én fogom minden kívülről megmondani, hogy hol van egy egenpont, azt ők jobban érzik, mert nyilvánvaló, hogy úgy lehet majd mindig bennmaradni, meg közelíteni az alcsoport jobb csapatai felé, ha a saját rendszerüket is ugye tökéletesítik. És nekem itt már felmerült egy kérdés, hogy mi van például majd azokkal, akik most nem voltak az utazó keretben, nem maradtak benne, de mondjuk tavaly ott voltak, ugye Mihalik András vagy Laskavi Ferenc, akiknek a Ferencvárosba történő igazolása ezek szerint nem jött be. Nagyon remélem, hogy ez nem jelenti azt, hogy ők nem fejlődnek majd annyit, hogy megpróbálnak visszakerülni a válogatottba, de hát bezzeg Viktor, a ti időtökben ugye nagyjából 5-6 évig ugyanazok játszottak a válogatottban. Nem kellett új neveket megtanulni.
7: Hát így van, és az annak is megvolt a maga előnye, szerintem, én azt hiszem, de ennek az új rendszernek is, amikor már említettük azt, és kapargattuk ezt a részt, hogy már két csapatot tudunk kiállítani, tehát tulajdonképpen növekszik a versenyhelyzet a játékosok körében, ami meg egy olyan kompetitív környezetet tud létrehozni, hogy azt tudjuk mondani, hogy figyelj, most momentál a te állapotod, az nem olyan jó, éppen ezért téged most nem tudunk magunkkal vinni, bármennyire is szeretnénk, mert nekünk most a másik az jobban tetszik, vagy ő többet tud hozzáadni a csapathoz.
6: Ugye Zsoltot kérdeztem arról, hogy ő miben érzi adott esetben a különbséget nyilván egy magyar vezetés, illetve egy ilyen hangulat között, és amikor Majoros Gergely két évi munkáját értékelte szintén újságíró kérdésre, akkor ő abban látta tulajdonképpen a jelentős előrelépést, hogy sikerült egy olyan kultúrát kiépíteni a csapaton belül, amilyet igazából szeretnétek, és ez egy erős alap lehet majd a továbbépítkezéshez, illetve az előrehaladáshoz. Mi ez a kultúra adott esetben, amit meg kellett teremteni?
7: Hát a srácokkal együtt és mindenkivel a stábbal együtt, én azt gondolom, hogy kicsit messzebbről mennék. Tehát a magyar rész, mint magyar kultúra, mint magyarság, szerintem ehhez nagyon nehéz egy külföldinek adaptálódni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a legjobban ez Pat Cortinának sikerült a jégkorong tekintetében. Uh-huh. De senki másnak nem sikerült ezt átvennie, és éppen ezért nagyon nagy értéke van ennek, hogy most mi magyar edzőkkel és magyar stábbal tudunk beszélni, hiszen értjük, tudjuk a gyökereinket, tudjuk honnan jövünk, tudjuk, hogy mire van nekünk szükségünk ahhoz, hogy mi együtt tudjunk működni. És ezáltal meghatároztunk olyan szempontokat, olyan értékeket, belső értékeket, ami alapján azt tudjuk mondani, hogy nekünk ez a kultúránk. És ebből született az odaadó, ebből született nagyon egy jó pár ilyen vezérszó, vagy vezényszó, ami alapján mi működünk.
6: Na mondj még egyet-kettőt. Az odaadó azért az elég jó.
7: Tehát a maradandó, az odaadó, most nyilván ezt a srácok fogalmazták, és nem tudom, használhatok-e ilyet, hogy fasz a gyerek, tehát hogy olyan igazi csibész, magyar, belevaló.
6: Kifütyültük mondjuk, igen, tehát csibész. Igen, azt szerintem az a teljesen helytállós, értjük.
7: Tehát, és ezt ebben a magyarságban és ebben a környezetben van ennek óriási nagy jelentősége is.
6: És ezt jól érzékelem, és ha ez így van, akkor ezt nagyon tartsátok meg, hogy azért ami általában, vagy elő szokott azért fordulni, valljuk meg, magyar környezetben irítség, féltékenység, és még ezt kívül tudtátok tartani? Mert azért ez mindenképpen lehet romboló tényező, és ennek pont a reciproka pedig nagyon építő tud lenni.
7: Muszáj ezeket kívül tartanunk, és ragaszkodnunk ezekhez az erős értékeinkhez, és minden olyan külső tényezőt, ami minket nem visz előre, azt próbáljuk gyomlágatni minden egyes szinten, minden egyes tevékenységgel, és elmagyarázni bizonyos környezetben, hogy figyelj, ez nem oké, ez oké. És egyébként ez egy nagyon jó megfogalmazás, mert lehet, hogy mi jégkorongban, vagy a játéknak bizonyos szintjén mi nem tudunk világbajnokok lenni. Viszont a hozzáállásunkkal tudunk mi világbajnokok lenni.
6: Aha,
7: az odaadásunkkal mi tudunk világbajnokok lenni. És egyébként, ha megfigyeljük, a sportban nagy dolgokban, nagy jelentőségben résztvevő együtteseket, vagy leginkább csapatokat, én azt hiszem, ha jól emlékszem, talán a japánok voltak, ott talán a legerősebb a kultúra. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor a japán válogatott a foci VB-n összepakolt, kitakarított és hagyott egy levelet, hogy köszönjük szépen. Tehát nekünk ezek a normáink és ezek az értékeink, vagy mondjuk a rögbi csapat, ez az All Blacks. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ők a jó minta. Tehát, uh-huh, hogy itt nincsen idős, itt nincs fiatal, itt mindenki tulajdonképpen ebből a szempontból ugyanazt a részt kell, hogy kivegye a kultúra építéséből.
6: Ez fantasztikus, amit mondasz, és nekem nagyon tetszik ez, és vigyünk ezt tovább, vagy harsogjuk messzire, hogy mentalitásban azért lehet az ember világbajnok, még akkor is, hogyha nyilván az objektív körülmények okán felfogja, hogy bizonyos szint mondjuk majd, hogy nem beérhetetlen, bár a sportban soha nem mondhat soha. De ez rendkívül fontos, és nyilván ez adhatja azt is, ugye, hogyha egy Bartalis István sérülés miatt kiesik, akkor egy Nagy Krisztián úgy áll be, ismerjük a feltételeket, ahogy, amilyen alázattal. Van-e ebben egyébként ebben a közös kultúraépítésben szerinted jelentősége annak, vagy mekkora bástya lehet ez ebben, hogy ti tulajdonképpen az előző nemzedék vagytok. Tehát tulajdonképpen ti teremtettétek meg, vagy kezdtétek el megteremteni annak a kultúráját, amit most valamilyen szinten, nyilván vezetőként, de tovább építetek ezzel a játékosokkal, gondolok itt elsősorban a szakmai hitelességre.
7: Lehet egyébként, és elképzelhető, hogy nyilván az alapjai azok szaporótól indulnak, tehát hogy a TAO támogatás és az, hogy látvány sportán nézte ki magát a jégkorong, ez onnan ered. De az a fajta kitartás, ami ebben a környezetben, vagy akik most itt vannak, ez megvan, meg a szakmai elhivatottság és az alázat, én azt hiszem, hogy ez szükséges ahhoz, és ez teremtette meg ennek az egésznek a táptalaját, vagy a környezetét, és mindenki büszke arra, és büszke a másikra, és ez a legfontosabb szerintem, és ezt tudja előrébb vinni, és az a fajta információ hiány, vagy fejlődésre való törekvés, hogy mi mindig jobbak akarunk lenni valamiben, mindig látunk valamit, amin, sőt, általában egymást kell visszahúzni, hogy nyugi már, nyugi, még nem. Például mondok egy jó példát, most vagyunk két hónapos volt a felkészülés a VB-vel együtt, és vége volt ugye az utolsó mérkőzésnek, a Lettek elleni találkozónak, és mondták, hogy na, akkor fújunk egyet, és mi volt a stárnak az első gondolata? Hogy visszamegyünk, megnézzük a Svájc-Finnország mérkőzést. Tehát, hogy nem az volt, hanem még ott is jegyzett, néztünk, örültünk, magunkba szívtuk ezt az egészet, mert fontos. Ebből a szempontból.
5: És bocsánat, ezzel erről jut eszembe, csak a mentalitás, nem magamat kasárolva, de hogy egy teljesen más, de hogy a női jégkorong VB-n, tavaly Cseszke Budaüvicében pont ezt csináltam nagy szerencsémre, hogy visszamentem egy talán cseh-amerikai női meccsre, mondom, hát itt vagyok, még használjuk ki a lehetőséget, és akkor ott tanultam meg, hogy női jégkorong VB-n is, mert a nagy volt Csehszlovákia, ugye egy hoki nemzet, hát azon a meccsen olyan hangulat volt, hogy nem akartam elhinni, hogy egy csoport meccsen, női jégkorong meccsen ilyen hangulatot varázsoljanak. Egy női jégkorong, ami azért a valljuk meg, tehát a férfi jégkorongot azért szereti az ember, mert ütközések vannak, kicsit keményebb, férfiasabb, ez ott ugye a szabályok által más, és így tátott szájjal, nem akartam eljönni onnan, pedig másnap korán indultam haza, hogy mondom, hát ilyen, milyen jó, hogy visszamentem, tehát igen, tehát nem mindegy, hogy milyen mentalitással állunk hozzá.
6: Ez abszolút így van. Picikét beszéljünk még akkor arról, ugye, hogy itt az előrelépés lehetősége. Tehát ez már óriási dolog, és el is hangzott azért miért, a környezet miatt, hogy itt vagytok az elitben, és maradtatok az elitben, hiszen ez az a fajta inspiratív környezet, a lehetősége, hogy olyan csapatokkal találkozzatok újra, és fel lehessen nőni a feladathoz. Na de milyen eszköz tár mellett, ugye, mert hogy a világ olyan elképesztően modernizálódik, és persze nagyon sok mindent elemzéssel, videókkal, mindennel ki lehet már szálazni, de hát azért vannak dolgok, amiket nyilvánvalóan nem, és az a kérdésem, hogy ma, amikor most elmondtad nekem, hogy azért pénzügyes szempontból old school értékeket emeltetek magasra, és én ezt rendkívüli módon díjazom, de közben meg a modernitással lépést kell tartani. Hogyan? Mik azok az elemek, amik tátott szájra adnak okot, és bejönnek akár a mesterséges intelligencia jelenlétével?
7: Tavaly elkezdtünk egy olyan vonalat, hogy az Arany Mátét bevontuk ebbe az egész történetbe. Arany Máté Fehérváron volt nagyon sokáig másodedző, én dolgoztam vele együtt, és őt egy ilyen adatelemző funkcióval láttuk el, hogy mindenféle dolgokat mértünk a srácokon, ilyen mennyit koriznak, milyen a regenerációjuk, stb. És erre felkészültünk, mert tudtuk, hogy azért 10 nap alatt a 7 meccs az nagyon csücskös, tehát a pihenés az kritikus, és innen indult el az egész ilyen adatelemző böngészés, és egy kicsit hozzácsatoltunk videó jelleggel mindenféle dolgot, és oda eljutottunk az idén, hogy egy olyan rendszert alakított ő ki, hogy tulajdonképpen, amit az edzők fönt, nem tudom, ütik a meccset, tehát így ilyen különböző tegeket, meg különböző szituációkat küldenek le, az nekünk a padon már élőben megvan, az már mindenkinek a saját gépén, amikor bemegyünk a szünetbe, már megvan, már megjelenik, mindenki tud foglalkozni a saját maga játék szituáció helyzeteivel. Ezt abban a...
6: Egyére szabott értékelést kap szinte abban a pillanatban?
7: Hát inkább az összképről, vagy egy a játék összképéről, mondjuk a speciális helyzetekről, a buli helyzetekről, a védekezésről, adott esetben meg tudunk nézni gólokat, lőttet, kapottat, különböző szituációkat, és akkor ezt összegyűjtjük abban a 7-8 percben, kiválasztunk 2-3-t, ami szükséges, azt a Mogyi prezentálja, vagy elmondja a csapatnak, miben kell, és akkor így megyünk tovább. És amikor már vége van a mérkőzés, akkor tulajdonképpen mindenkinek a gépén van az adott mérkőzés, megtegelve, tehát hogy külön szituációkról van. Ez az egyik része. A másik része, az a svájciaknál van, hogy ott ők már nem használnak tulajdonképpen nagyon videóelemzőt, hanem ott már az AI, a mesterséges intelligencia végzi ezt, és tulajdonképpen játékosra lebontva, mindenre lebontva. Itt most már nem az a kérdés, hogy milyen adatot, hanem az adatnak, abból az adatfolyamból, adatmennyiség, mi az, amit te felhasználsz. Ha. És a svájciak ezt már használják.
6: Mindent is tudsz elemezni, a kérdés az, hogy mi a megközelítés.
7: Így van, abszolút. Tehát, hogy ez a mesterséges intelligencia, ez akkora léptekkel halad előre, hogy elképesztő. És ezt látjuk.
6: Kicsit rémisztő is nekem
7: az,
6: egyébként.
7: Az. De nyilván egy csapatsportban az emberi részét azért nehéz kivenni, tehát ez a fajta kócsolás, ez kell, hogy legyen. Mégis csak emberekkel
6: foglalkozunk. Meg az emberek közötti dinamika, tehát az szerintem
7: az interakció, igen. Tehát ez azért fontos, de még egyszer mondom, ez akkora lépés, hogy ez valami elképesztő, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen irányba fog elmenni, és hogy ez hogy fogja segíteni a mi munkánkat.
5: Tokai Viktort, a magyar férfi jégkorong válogatott az Elit V-ben ismét bent maradt válogatott egyik másodedzőjét hallották. Itt a Buli Jégkorong magazinban Csisztus Zsuzsával beszélgettünk, Tokai Viktorral. Virányi Zsolt búcsúzik.
8: A mostani Jégkorong magazin a Buli végére pedig egy fontos és friss információ eldőlt, hogy a jövő évi elitvilágbajnokságon Düsseldorfban játszik a magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott, az ellenfelek pedig majd Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és Kazaksztán lesz. A sorrend az még kérdéses, az később derül ki. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
3: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Vízilabda.
0: Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat a mai Fonák és Tenyeres műsorban. Teljes egészében tenisszel foglalkozunk, hiszen az elmúlt egy hét alatt sok minden történt. A férfiaknál Sasha Zverev trófea gyűjteménye egy Grand Slam sikerrel vált teljessé, a hölgyeknél tinédzser győzelem született Andreeva sikerével, a magyar játékosok pedig már a füves szezont kezdték meg egyelőre váltakozó sikerrel, és hát nagy várakozás övezi azt, hogy Serena Williams ma Londonban párosban visszatér 44 esztendősen. Mindezekről beszélgetünk majd. A stúdióban szokás szerint Kreisz Bálint és Farkas Márton. Szervusz, Bálint!
5: Szia, Marci, és köszöntöm a hallgatókat is!
4: Szerintem folytassuk ott, ahol abba hagytuk egy héttel ezelőtt. Ugye arról beszélgettünk az előző adásban, hogy egy nagyon izgalmas férfi torna rajzolódott ott ki, ugye Carlos Alcaraz távollétében, majd Jannik Sinner és Novák Djokovic korai búcsúival. Ugye nagyon hosszú idő után fordult elő az, hogy a legjobb 16-ba egy férfi Grand Slam tornán csak olyan játékosok jutottak be, akik még nem nyertek Grand Slam trófeát, és ugye akkor boncolgattuk azt, hogy hát ki jöhet ki ebből az abszolút kavalkádból. Végül is Alexander Zverev lett a győztes, de inkább nézzük meg azt, hogy a legjobb 8-ból hogyan jutottunk el a döntős párosításig, mert azért sok érdekesség történt, és picit olybá is tűnt, hogy úgy, hát úgy Fonszéka kiejtette Djokovicot, de Mensiket már nem tudta, Mensik legyűrte Fonszékát, és akkor jött Zverev, aki meg legyűrte Mensiket, a túloldalon meg nem volt tulajdonképpen elődöntő, ez is egy érdekes dolog, szóval hogy alakult ki az, hogy végül is Flavio Cobolli és Alexander Zverev került a fináléba.
5: Igen, múlt héten az utolsó percekben, amikor még tenisszel foglalkoztunk, akkor három részre osztottuk a még versenyben lévő 8 játékost a férfiaknál. Voltak azok, akikre nagy nyomás helyezkedett, ide soroltuk Zverevet és Ozsiali Asszimot, közülük a kanadai játékos már a negyed döntőben búcsúzott, Cobolli ellen kapott ki, aki később ugye a döntőig jutott, úgyhogy az első játszmát megnyerte, tehát Ozsiali Asszim továbbra sem tudta átlépni ezt a dolgot, amit az elmúlt években őt is tehetségnek tartották, de soha nem jött az igazi átütő siker, most neki is itt lett volna lehetőség, ezt nem sikerült megugrania. Hodár ellen Zverev nagyon magabiztosan játszott, volt egy szoros játszma, aztán utána két viszonylag simának mondható 7-6-6, egy 6-3 arányban győzött, és voltak a fiatalok, ide tartozott Hodár, aki ugye Zverev ellen kikapott, de így is fantasztikus tornát teljesített Mensik és Fonszék, akik egymás ellen játszottak, itt meglepően simán, úgy értve, hogy három játszmában nyert a cseh játékos, én annál azért ennél szorosabb mérkőzésre számítottam, azt gondoltam, hogy 4 vagy akár 5 játszmáig is elmegy, bár Fonszékának a harmadik szedben azért meg

0: kiújult egy sérülése. Az első játszmát is elvesztette, és a másodikban is 5-2-re Árnádi volt előnyben, amikor a korábbi Grand Slam döntős játékos kezet nyújtott, és úgy döntötte, hogy nem tudja folytatni a játékot. Fájó az, hogy ahhoz képest, hogy milyen jól kezdett el játszani, a hosszú évek kínszenvedése után, amit neki keresztül kellett menni azután a wimbledoni döntő után, a Roland Garrosra azóta nem is tudott visszatérni, szóval nagyon-nagyon körülményes volt ez az út, amit ő bejárt, és kár, hogy ennek a tornának számára ilyen formában lett vége.
1: Maradjunk akkor ezen a vonalon, mert hogy aztán az elődöntőben Árnádi hát a mérkőzés kezdet előtt 15 perccel jelentette be, hogy nem tud kiállni Flavio Cobolli honfitársa ellen, és érdekes, ugye rosszul létre hivatkozott, már előző nap sem érezte annyira jól magát, de akkor még tudott edzeni, aztán az éjszakája nem volt az igazi, de hogy az első négy meccsén, tehát hogy leveszük a Berrettini összecsapást, akkor majdnem 18 órát volt pályán, ez minden korábbi rekordot, tehát az Open érában, amióta ilyen statisztikákat vezetnek, 91 óta, vagy ATP túra nem volt még ilyen statisztika, majdnem 18 órát játszott négy mérkőzés alatt. De ezt elosztjuk, hogy akkor az minimum 4 óra meccsenként. Lehet, hogy ez is közrejátszott benne, mert ugye beszéltünk arról az előző adásban is, hogy ezért, ha nem is extrém, de azért komoly meleg volt, és nyilván ez kihatással lehetett a játékosok szervezetére, de hogy ezért ez nagyon érdekes, mondjuk, meg nehéz kérdés, mondjuk szurkolói szempontból is, hogy nem kevés pénzt fizetnek emberek azért, hogy megnézzenek egy Grand Slam elődöntőt, és akkor a kezdés előtt 15 percet derül ki, hogy ja, itt ma nem lesz mérkőzés.
0: Igen, és hogyha hozzátesszük a Berrettini mérkőzést Árnádi idejéhez, mert azért hiába nem ment végig a második játszmot, és 2 órát a pályán töltöttek, tehát úgy jutott el az a 6. mérkőzésig, hogy 20 órát töltött el a pályán a korábbi 5 találkozóján, ami kereken 4 órás átlagot jelent, tehát hogy tényleg brutális mennyiségű terhelést kapott, annak ellenére, hogy volt olyan továbbjutása, amit az ellenfél feladott, tehát nem is kellett végigjátszani 3 nyert szettig. Nagyon furcsa az, hogy és mutatja is valahol az ő küzdeni akarását, meg hogy mennyire nagy lehetőségként élte meg, hogy nem arról volt szó, mert visszalépéseket már korábban is láttunk. Van, hogy valaki kiáll és azt mondja a nap elején, hogy rosszul vagyok, megbetegedtem, nem tudom vállalni a játékot. Az, hogy Árnádi konkrétan az utolsó létező pillanatig kivárt ezzel a döntéssel és a bejelentésével, az azt jelenti, hogy mindent megtett és meg akart tenni azért, hogy ő ki tudjon állni a pályára. Kis túlzással akkor is, hogyha ezt csak fél lábbal lehet megtenni. Gondolom azt már a nap elején érezte, hogy nem lesz 100%-os állapotban, de valószínű úgy volt vele, hogyha a nap közben javul egy picit a közérzete vagy az állapota, akkor kiáll és lesz, ami lesz. Végül ezt se tudta megtenni. Igen, itt a szurkolói lélektan az nagyon furcsa, hogy valaki megveszi a jegyét, elmegy a Philippe Chatrier-ra. Itt ugye már nem volt esti program, mert csak a 2 elődöntő volt a férfiaknál, ami mind a 2 nappali programnak számított, tehát lényegében azok a nézők, akik a Menšík-Zverev meccset látták, ott maradhattak és megvárhatták a következő összecsapást. De hogyha mondjuk ez egy esti program lett volna, akkor még durvább lenne ennek a színezete, hogy vannak olyan nézők, akik csak erre az egy meccsre mennek be, mert az esti program jegyeit külön árosítják a Philippe Chatrier-ra, és bemész, beülsz a lelátóra, megveszed az ennivalót, és aztán kiderül, hogy nincs semmilyen mérkőzés. A jegyárat buktad, mert ez egy olyan dolog, amiért a szervezők nem kötelesek visszatéríteni, mert benne van az apróbetűs részben, hogy ilyenek történhetnek. Te elköltöttél nagyon sok pénzt, mert egy elődöntőre, negyeddöntőre bejutni ilyen magas szintű Grand Slam tornán az elképesztő összeg, és aztán nem látsz semmit, vagy csak egy edzést. De nyilván ezért nem lehet hibáztatni Árnádit, mert arról, hogy az egészsége megromlott, nem tehetett, csak furcsa helyzet ez több szempontból is, amit érdekes így is vizsgálni, de gondolom Árnádinál kevesebben voltak csalódottabbak amiatt, hogy ezt a döntést meg kellett hoznia, mert ki tudja, hogy mikor lesz ilyen magasságban. Cobolli, amúgy ez is érdekes volt, hogy kiültek a sajtótájékoztatóra, amikor bejelentette egymástól, az asztal két végén voltak, egymástól nagyjából 5-6 méterre, és érdekes volt látni az ő kettejük beszélgetését, meg ahogyan válaszoltak a sajtónak. Árnádi nagyon korrektan foglalta össze a helyzetet, és Cobollin is az látszott, hogy ő nem így akart Grand Slam döntőbe jutni, szerette volna ezt a pályán kiharcolni, és látva azt, ami a teljesítmény nyújtott a tornám, főként mondjuk az Ozsi Eliasszim elleni mérkőzésen, de ide lehet sorolni a Tiafoe elleni fordítását. Tehát, hogy olyan szép

0: játszott, hogy valójában szerintem meg lehetett volna anélkül is a további jutása, és nem Tiafó ellen fordított, hiszen az Árnádi volt, hanem Svajd ellen játszott nagyon magabiztosan az előtte lévő fordulóban, de Kobolinak is azért szép teljesítményt kellett nyújtani ezen a tornán, és voltak nagy nevek, akiket legyőzött, úgyhogy szerintem egy izgalmas meccs lett volna, nyilván ezt nem fogjuk megtudni, de az mindenképp szomorú, hogy így alakult.
1: 2022-ben a Wimbledoni tornán volt utoljára ilyen, hogy egy elődöntő elmaradt azért, mert visszalép egy játékos, akkor ugye Rafael Nadal Nick Kyrgios ellenében nem tudta vállalni a játékot. Ugye a tenisz ismeri a szerencsés vesztes intézményét, de hát ugye az a selejtező és a főtábla között van. Itt azért nehéz lenne ezt alkalmazni, főleg mondjuk ebben az esetben, mert ugye az előző Árnádi legyőzöttje, ugye Berrettini is tulajdonképpen feladta, tehát nem lett volna olyan fizikai állapotban, hogy mondjuk akkor ő még a kiesése után ott maradt két napot, hát ha a legyőzöttje nem tud pályára lépni. Nyilván erről nem beszéltünk meg, itt azért a torna végjátékában ilyet már nem lehet csinálni. Bízunk benne, hogy azért minél kevesebb ilyen fog előfordulni. Beszéljünk azért a másik ágról is, ahogy ezt a Zverev végig tudott menetelni, és hát aztán ugye végül is a finálét is megnyerte, egy nem akármilyen csata volt. Talán, hát sőt, biztosan nem übereli a tavalyi Sinner Alcaraz drámát, ugye ami 5,5 órán át tartott, de azért ez sem volt rövid. 4 óra 16 perc, 5 játszma, 2-6-1-es Zverev szett közé azért befért három ilyen csak szoros, kélezett és fordulatos játszma. Hogy te mit gondolsz erről a döntőről, neked milyen benyomásaid voltak az elején, mintha csak Zverev lett volna a pályán, aztán Kobolli meg tudott újulni, Zverev viszont az ötödik szedben hát nem nagyon hagyott kérdéseket, tehát bebizonyította, hogy fizikailag jó állapotban van, és a feje is most nagyon rendben volt, úgy tűnt.
0: Nagyon érdekes volt a mérkőzés dinamikája, nyilván nem lehet odasorolni mondjuk a tavalyi Alcaraz Sinner mérkőzéssel egy szintre, de ugyanakkor amennyire ez csúnyának indult, itt az első játszmát nézve, hol tényleg 6-1 gyenyelt Zverev, és nem nagyon volt a pályán Kobolli, 35 perc alatt vége lett annak a szetnek. Igazából úgy tűnt, hogy ez egy sima három játszmás is lehet, és ahhoz képest, hogy kaptunk több mint 4 órányi teniszt, ez nagyon szép, és az is, hogy Kobolli ahogyan kiharcolta mondjuk a döntő játszmát. Szóval amikor úgy összekapta magát, itt a másodiktól a negyedik szettig ez egyértelműen így volt, még hogyha közben a harmadikat el is vesztette, de ott is csak a játszma végén az utolsó 2 percben volt egy gyengébb periódusa, és az pont elég volt ahhoz, hogy a saját adogatását elbukja, és onnantól Zverev vitte a játszmát. Tehát Kobolli nagyon-nagyon jól tudott játszani, de azért érezhető volt az, hogy két Grand Slam győzelem nélküli játékos játszik ebben a döntőben. Elég, hogyha mondjuk csak megnézzük a ki nem kényszerített hibák számát, ami bizonyos időszakaiban a mérkőzésnek kiugró volt, tehát voltak talán olyan játékok, amikor nem volt nyerő, ellenben nagyon sok ki nem kényszerített hiba, meg szépen kijátszott pontok, de hogy úgy aztán ez is ilyen hullámzó volt, hogy volt egy időszak, mikor Kobolinak sült nagyon a keze, aztán 10 perccel később ott a negyedik játszma végéhez közeledve Zverev volt, hogy minden ütése bejött, minden a vonalra ment, ha a hálón megpattant valami, akkor az ellenfél oldalára esett a részére, hogyha meg az ellenfélnél pattant meg a hálón, akkor visszaesett a sajátjára, tehát hogy ott szerencséje volt, szerencséje is volt, amellett meg jól játszott, de nyilván látszott azért a németen, hogy szeretné 4 játszmában lezárni, és talán egy picit emiatt izgult is ott a tiebreakben, hiába vezetett mondjuk 3-1-re. Ott kicsit, mintha az ilyen lélektan megfordult volna, de érdekes volt az is, hogy aztán amikor az ötödik játszmához elérkeztek, akkor előtte Kobolli kiment és szünetet kért, azt nem lehet tudni, hogy miért, de a negyedik játszma végén Zverevnek voltak fizikális gondjai, görcsölt, kért rá tablettát is, meg valamilyen izotóniás italt, látszott, hogy a pontok között ezt fogyasztja, volt, hogy figyelmeztetést is kapott érte, tehát hogy tényleg ez egy komolyabb dolog lehetett, mert nem ért rá várni vele a leülésig, vagy a térfélcseréig, de aztán ez a Kobolli által kikért szünet sokkal jobbat tett Zverevnek, mert onnantól meg Kobolli volt az, aki fizikálisan nagyon gyorsan bezuhant. Tehát ez is egy érdekes része volt, hogy Kobolli percek alatt vesztette el a játékát, És úgy, hogy az ötödik játszma is úgy indult, hogy sok játék kiki módon alakult. Tehát az elején hárított két bréklabdát az első játékban, aztán nem tudtam befejezni. Utána neki volt bréklabdája, Zverev első adogatásánál nem tudta kihasználni. És utána megint majdnem visszajött 2-0 után. Tehát, hogy akár a 0-4-jel kezdődött ugye a döntőjátszma, és a négy játékból négyet, de a hármat akár meg is nyerhetett volna.
1: És ott még, tehát ott látszott is, hogy azért Kobol is tisztában volt azzal, hogy még nem lefutott, még nehéz ez Zverevnek lezárni, vagy ezt a meccset ott hergelte és a közönséget, holott ugye nem ő nyerte a játékokat, de ha már említetted az adogatást, azért az az utolsó játszmában az, de talán az egész mérkőzésen szembetűnő volt, hogy azért Zverev egy jobban adogató játékos, legalábbis ebben a fináléban sokkal jobban adogatott. Voltak is ilyen statisztikák, ugye a második szervákról is látszott, hogy mennyivel több második szervát kell egyszerűen üssön Kobol, de hát a döntőjátszmában 83%-ba ütötte be az első szerváit. 53%-ba csinálta meg az első szervából a pontjait Sasha Zverev, tehát azért az mindenképpen döntő tényező lehetett, és végül is nem kellett Zverevnek kiszerválni a meccset. A Kobol jött a végén azért hát tulajdonképpen sorban hibázott, és sorban adta oda a pontokat. Érdekes lett volna mondjuk, hogyha Zverevnek szerválnia kell érte, azon akkor is megcsinálja, mert már olyan különbség volt a végén kettejük között, de ismerve az ő előéletét, az, hogy ő már milyen közel volt mondjuk korábban Grand Slam győzelemhez, hogy már volt három bukott finália, alig ha nem bánta, hogy ezt fogadóként be lehetett fejezni.
0: Igen, én amikor néztem a mérkőzést, ezt sajnáltam a legjobban. Zverev az idei Garroson mutatott teljesítmény alapján egyértelműen megérdemelte ezt a trófát, és hogyha az egész karrierét nézzük, akkor is 22-ben az élet és a sérülés elvett tőle egyet, amikor a Nadal elleni elődöntőben ugye eltört, és el is szakadt a boka szalagja. Ott, bár nyilván nem tudjuk meg, hogy annak a mérkőzésnek mi lett volna a vége, ismerve Nadal akkori fizikai állapotát és az életkorbéli különbséget, azt gondolom, hogy megnyerte volna azt a találkozót, és onnan igen komoly esélyes lett volna a döntőben. Ezt nyilván nem tudjuk meg, de ilyen szempontból nem lehet rá azt mondani, hogy most csak azért nyert, vagy teljesen érdemtelen, hogy színe nem volt, nem jutott el, mert korán kiesett, és Alcaraz meg el se indult. Ilyeneket nem lehet mondani, mert egy Grand Slam trófea ugyanúgy Grand Slam trófea, és vannak könnyebb sorsolások, vannak nehezebb sorsolások, de az, hogy megnyert, mindenkit le kell győzni, aki az utatba jön, és nem te döntöd el, hogy kit szeretnél kapni az első vagy a második fordulóban. Szóval jó lett volna látni azt, hogy ha neki kell kiszerválnia, akkor hogyan áll ahhoz a helyzethez, lett volna nyomás, vagy látszott volna az, hogy mondjuk ebben is fejlődött az elmúlt években, hogy kevésbé görcsöl ezen. És ami még a nagyon érdekes dolog, hogy itt is volt olyan, amikor két labdára volt a trófától a negyedik játszmában, tehát hogy járt, és ugye olyan közel már járt korábban is, hogy ott vajon, amikor ez megvolt, és két pontra volt attól, hogy megnyerje a Roland Garros már a negyedik szedben, és az nem sikerült, akkor ugye elgondolkodott azon, hogy jártam én már ilyen közel. Tehát, hogy volt, kíváncsi lennék, hogyha így meg lehetne nézni, hogy mi járt éppen az adott játékos fejében, akkor úgy Zverev mire gondolt, amikor mondjuk a negyedik játszmát elbukta. Ugye eszébe jutottak a régi emlékek, vagy teljesen ki tudta zárni, ez egy tök érdekes dolog lenne. Összességében szerintem az örömén, és azon, ahogy egyből, ahogy vége lett az utolsó labdamenetnek, Kobolin elemei ki azt is, hogy az utolsó pontoknál nagyon-nagyon durvákat hibázott, tehát olyan lecsapásokat rontott el, amit kis túlzással, amikor egymás ellen játszottunk, akkor te is beütöttél, de Zverev az utolsó pont után egyből lefeküdt a földre, és látszott, hogy kb. Egy fél percig sírt, ami pontosan megmutatja, hogy neki ez mit jelent, és hogy mennyit üldözte, és mennyit küzdött ezért az elmúlt 10-15 évben.
1: És hát valahol szimbolikus is, hogy 5 játszmás finálét tudott megnyerni, mert ugye 2020-ban Dominic Thiemen a US Open-en 5 szedben maradt alul, úgyhogy az első kettőt ő nyerte 2024-ben, ugye Alcaraz ellen itt a Roland Garros fináléban is tudott vezetni 2-1-re, ott is ugye 5 szettes játszmában maradt alul, és hát ugye ő a negyedik játékos Agassi, Ivanisevicses tím után, aki 3 elveszített Grand Slam finálé után tudta megnyerni az első serlegét, és hát ugye említetted ezt 15 évet, tehát ugye ő 2011-ben mindössze 14 évesen mutatkozott be a túron, és egyébként a Grand Slam tornákon valahogy sokáig nem is sikerült neki, tehát hogy Már hiába volt top 10-es játékos, mindössze 20 esztendős korában nem tudott egyszerűen túljutni negyed döntőn sem egy Grand Slam tornán, tehát tényleg valahogy ez így görgett előtte, és hát ugye ezt feszegettük a múlt héten is, hogy most el fogja bírni ezt a terhet és nyomást, ami tulajdonképpen rákerült azáltal, hogy nincsen Sinner, nincsen Alcaraz, nincsen Djokovic, meg tudja ragadni ezt a lehetőséget, és megtudta, és hát még arra visszautalnék, amit mondtál, hogy tényleg azt kell megverni, aki szembe jön, mert ugye az elmúlt 24 évben mindössze harmadjára fordul elő az, hogy valaki úgy tudja megnyerni a Garrost, hogy nem kell top 10-es ellenfelet legyőznie. Hozzátéve, hogy Kobolin meg most igazából top 10-es lett, ugye 10. helyre feljött a világranglistán, tehát papíron nem kell top 10-es játékost megvernie, de hát azért Kobolit most sorolhatjuk tulajdonképpen már oda is. Szóval, hogy elbírta és megcsinálta ezt, és teljes a karrierje. Mert hogy ő nyert olimpiát, nyert világbajnokságokat, és ezt nagyon kevesen mondhatják el magáról. Nyilván 7 mestertorna győzelme is, és most már az ATP túron 25 trófánál jár.
0: Igen, és hogyha azt nézzük a nagy hármasból, ezt igazából csak Djokovic mondhatja el magáról, hogy mindent megnyert. Ugye...
1: Ez olimpiát ugye egyéniben, azt tegyük hozzá.
0: Igen, igen, igen. Nadának ugye hiányzik a világbajnoki cím, Federernek sem volt teljes a kollekciója, tehát, hogy igazából nem nagyon lehet olyan játékos találni a férfi tenisz történelemben, aki tényleg minden trófából gyűjtött volna egyet, és hogyha már Zverev, meg az idegesség és hasonló dolgok kezelése, ami az ő pályafutását végig kísérte, akkor így egy picit behoznám a női tornát is, mert 2021-ben az amerikai nyílt teniszbajnokságon történt legutóbb olyan az elmúlt 20 évben, és ez volt az egyetlen olyan alkalom, ami most is megtörtént. Jelesül, hogy mind a két nemnél új győztest avatnak, akkor Daniel Medvegyev és Emma Raducanu emelhette fel a trófát, most ez ugye Zverev és Mira Andrejevára volt igaz, akinél azért szintén az elmúlt hónapokban és években voltak olyan mérkőzések, amikor lehet azt a szót használni, hogy elvesztette a fejét, és az a játékára is kihatott, és emiatt kapott ki végül, de nyilván 19 éves, szóval ez teljesen benne van egy tinédzsernél. Most ez nem történt meg, és mindössze egy játszmát vesztve menetelt végig a győzelemig, ami elképesztő teljesítmény, és látva azt, ahogyan, amit ő nyújtott, abszolút megérdemelten győzött, de nyilván neki se kellett legyőznie mondjuk Szabalenkát vagy Sionteket, mert mind a ketten kiestek korábban, de erről nem ő tehet, itt ugyanezt meg lehet ismételni, mint amit Zverev kapcsán elmondtunk, és nagyon-nagyon magabiztos teljesítmény nyújtott olyan játékosok ellen is, akik a világranglistán viszonylag közel vannak hozzá, itt például Kostyuk ellen lehet kiemelni az elődöntőben.
1: Aki veretlen volt odáig a salak szezonon, tehát mind a 17 meccsét megnyerte, és például ugye pont az egyik mestertorna fináliában Kostyuk győzte le Andrejevát, azért az mindenképpen egy pikáns volt, az volt a legnehezebb, vagy az lehetett a legnehezebb meccse Andrejevának, bár azért itt a finálé nem indult egyszerűen, tehát ez a 6-3-6-2 1 óra 22 perc alatt olyan simának tűnik, az is volt, de az elején ugye ott például rögtön az első játékban ugye maratoni játékban sikerült belebonyolódni, oda-vissza brékelték egymást, és az elején azért a lengyel lány Maja Kvalinska, aki ugye százon kívülről, selejtezőből kezdte ezt az egész tornát, úgy jutott el a fináléig, azért ezzel a kis sajátos játékstílusával, ezekkel nagyon felpörgetett magas labdákkal azért még picit meg tudta nehezíteni Andrejeva dolgát, de hát aztán behúzta, és azért 19 éves elleni Grand Slam győztes, úgy, hogy hát már jó pár siker van a neve mögött mellett.
0: Igen, de neki is ez a karrierében egy fontos lépcső volt. Már eddig is ott volt a világranglista első 10 helyezettje között, de ez szerintem nála is egy olyan szintlépés, ami megmutatja, hogy a következő években Szabalenka egyértelmű kihívójaként lehet rá tekinteni a világ elsőséget tekintve. Itt azért a női mezőny az továbbra is olyan, hogy Grand Slam tornákon egy-egy alkalommal bárki odaérhet. Ezt az elmúlt évek tökéletesen mutatják szerintem. De az, hogy a világ elsőséghez azért nyilván kell egy konstans jó teljesítmény, és Andrejevát látva benne ez megvan, de hozzá kell tenni, hogy amit néhány perc is említettünk, a korából fakadóan még azért, meg a temperamentumából fakadóan még néha azért az ilyen kilengések, rosszabb mérkőzések, és az, hogy alkalomattán egy-egy rosszabb ütés után képes elveszteni a fejét, ez továbbra is jellemző lehet rá, de Szabalenka is például a saját mérkőzését így vesztette el a Garroson. Egészen elképesztő volt az, amit Schneider ellen játszott, az utolsó játszmában 6-0-át kapott, tehát hogy azért ez a legjobbakkal is megesik, de Andrejeva nagyon szép teljesítmény nyújtott.
1: És hát az igazán mesebeli történet meg azért az lett volna, hogyha Halinskázt megnyeri, de így is 93 helyet jött előre a világranglistán. Ugye adáson kívül beszéltünk róla, de mondjuk el, hogy ugye ott ült a TNT Sport stúdiójában ott Párizsban, és ugye a wimbledoni főtáblára a nevezési határidőkor ugye nem volt olyan pozícióban a világranglistán, hogy legyen helye.
0: Mert az még pont a Gárosz előtt volt.
1: Igen, az még a Gárosz előtt, és aztán végül is ugye most hát valószínűleg szabad kártyával majd ott tud lenni, mert felküzdötte magát, és tulajdonképpen neki most egy évre egy teljesen más karrierjére, mármint olyan értelme karrierjére szezonja, tehát mindenhol főtáblán lesz, tehát 114. helyre jött föl a 24-re, tényleg egészen elképesztő, és azért is érdekes ez, mert azért például Gál Fidalma, Udvardi Panna, ezekben a pozíciókban mozognak az év nagy részében. És így ott van a példa, lehet látni, hogy onnan is el lehet menni, egy selejtezőből indulva el lehet menni egy Grand Slam torna fináliáig.
0: Igen, ehhez nagyon nagy teljesítmény kellett, tehát elképesztő neveket győzött le. Ez még hihetetlenebbé teszi a történetet. Tehát alapból az, hogy a selejtezőben már meg kell nyerni három mérkőzést, és utána olyan nevek jöttek szembe, most a teljesség igénye nélkül, mint Mertens, Sakkari, Kalinskaya, Schneider, és mindenkit le tudod győzni. Azért itt kiváló játékosokról beszélünk, akik korábban az elmúlt években Grand Slam tornákon is meghatározó szereplők voltak, és voltak 6-0-ás játszmák is, nem egy, nem kettő, összesen így 4-5-öt össze lehet számolni a selejtezővel együtt, és még az is így hozzátartozik, hogy most több pénzt keresett ez alatt a 3 hét alatt a Roland Garroson a döntőig meneteléssel, mint az eddigi karrierje során összesen. Ez is azért sok mindent elmond a Grand Slam tornák értékéről, és arról, hogy ez mennyire meg tudja változtatni valakinek az életét.
1: Ha már említettem Udvardi Panna nevét, akkor azért mondjuk el, hogy a Hertogenbosch-i füves pályán rendezett női tornán az első fordulóban a főtáblán egyben megvert az első helyen kiemelt orosz Alekszandrovát 7-5-7-6 arányban, a tiebreaket is 2 ponttal megnyerve. Megnéztem a mérkőzés statisztikáját, egyformán 75-75 pontot ütöttek, úgyhogy ez egy nagyon kiélezett mérkőzés volt, de Udvarni Pannának ez mindenképpen egy nagy siker, mint ahogy az is, hogy ettől a héttől kezdve most aktuálisan ő a legmagasabban jegyzett női játékos, magyar játékos, a 65. helyen áll a világranglistán. Marozsán Fábiánnak sajnos Stuttgartban nem sikerült az első mérkőzés a selejtezőből szerencsés vesztesként felkerülő Gauthier Onklin, egy belga játékos ellen 7-6-6-3 arányban alul maradt. Fucsovics Márton majd Hertogenbosch-ban játszik Hurkacz ellen, és Gál Fidalma egy Challenger tornán lesz érdekelt az Egyesült Királyságban, és ha már Egyesült Királyság, akkor az adásunk utolsó 2 percét azt szenteljük Serena Williamsnek, aki ma Victoria Embuko oldalán párosban, hát 4 év után, közel 4 év után, 3,5 év után visszatér. Egyelőre csak párosban, egyelőre szabadkártyával, nem pontosan tudni, hogy mik a tervei, de hát sokan feszegetik a kérdést, meg ő maga is megkapta, hogy ez annak előkészítését jelenti-e, hogy majd egyéniben is újra láthatjuk. A 2 gyermekes édesanya, 44 esztendős, és hát mindent elért ebben a sportágban, amit el lehetett.
0: Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy az ő párosuk Embukova hogy fog működni. Itt nyilván ez a kanadainak egy hatalmas dolog is lehet azért, mert többször is elmondta, hogy az egyik példaképével játszik majd a háló egyik oldalán, de Williams visszatérése kapcsán mindig az jut eszembe, hogy amikor először megszellőztették ezeket a pletykákat tavaly decemberben, miszerint levetette magát, vagy visszarakadta magát a doping ellenőrzést váró sportolók közé, akkor úgy reagált arra a felvetésre, hogy vissza fog térni, és ez annak az előszele, hogy nincs az az Isten, hogy visszatérjek, és a nincset külön kiemelte nyilván az angol változat, tehát a közösségi médiában közzétett posztján, eltelt 1/2 év, és láss csodát, Serena Williams újra ütőt ragad. Kíváncsi vagyok, hogy hova fog kifutni ez a történet. Nyilván gondolom szeretné ő is párosban letesztelni, hogy mi az, amire képes, mert az egy teljesen másik formátum, és könnyebb oda visszatérni egy rutinos játékosnak, mint egyéniben lenne. De lehet, hogyha nagyon nagy sikerei lesznek, akkor elgondolkodik azon, hogy lehet-e mondjuk a US Open-re ezt még tovább fejleszteni, vagy egy kicsit merészebbet álmodni, és egyéniben is elindulni. Nagyon érdekes lesz, és biztos, hogy ez egy nagyon jó hírverés lesz a tenisznek, és kíváncsian várja szerintem mindenki, hogy Serena Williams mire lesz képes Mbokó oldalán.
1: Hát már most is egy nagy hírverés, mert aki a, mondjuk a WTA honlapjára felmegy és megnézi, már minden Serena Williams körül forog. Egy hét múlva majd reflektálunk erre is, hogy sikerült ez a visszatérés. Ennyi fért mai adásidőnkben, ezzel búcsúzunk, és további jó rádiózást kívánunk, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
2: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
4: Lefon 15-13!
3: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Nem lesz ott a VB-n férfi kézilabda válogatottunk. Fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat. Kellemes nyári idő lesz. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
6: Nem kapott szabadkártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapat a szerbekkel szemben bukta el a VB-selejtezőt májusban, így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. Egy jó szereplés a 2028-as Európa-bajnokságon azonban még esélyt adhat a Los Angeles-i ötkarikás játékokra. Sérülése miatt nem játszhat a vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében Végvári Vince, a Barcelonét a magyar válogatott légiósa. A 22 éves játékosnak a Sabadell ellen megnyert spanyol bajnoki döntőben eltört a gyűrűs ujja, amit már meg is műtöttek. A spanyol gárda csütörtökön a címvédő Ferencváros ellen száll medencébe az elődöntőben. A magyar labdarúgó válogatott ma Kazasztánt fogadja felkészülési mérkőzésen a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben tegnap csaknem 5000 szurkoló előtt tartott nyilvános edzést a csapat. Marco Rossi szövetségi kapitány a fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani a találkozón, és támadó szellemű játékot vár el az együttestől. A 19 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: A jövő héten fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, közölte Karácsony Gergely. Akkor jár le az a 60 napos haladék, amelyet a Magyar Államkincstár adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester biztos benne, hogy van politikai szándék arra, hogy megoldják Budapest problémáját. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3%, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A vezetékes gázért ugyanakkor 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágításakor, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Lázár János minisztersége idején még a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi Dunahíd beruházásának költségvetését, és a kivitelező a korábbi 20% helyett 98%-os előleget vehetett fel, csak nem 94 milliárd forintot ki is fizettek. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kellett fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák. Ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Megkezdődött a kérészek rajzása, a Tisza virágzás. A nagyméretű rovar életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra kiemelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Mivel védett faj, a kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése tilos.
2: Közlekedés.
6: Baleset történt az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás már 2-3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
6: Marad a napos, gomoly felhős idő. Holnap napközben eleinte az ország keleti felén szorványosan fordulhat elő egy-egy záporzivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Kazaksztán ellen a rossi csapat Debrecenben a foci világbajnokság rajtja előtt. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A finnek elleni budapesti péntek esti 2-1-es sikert követően Marco Rossi szövetségi kapitány csapatát a magyar felnőtt férfi labdarúgó válogatott. Ma este 7 órától Debrecenben a Nagy Erdély stadionban Kazaksztán ellen játszik. Az már biztos, hogy Sallai Roland és Kerkez Milos nélkül lép pályára a magyar válogatott. Mostani összeállításunkban a Muha József is megszólal, méghozzá sportmultidézés kapcsán, a 75-ös kegdöntőről lesz szó, de elsőként idézzük fel a péntek esti Puskás Arénában lejátszott Magyarország-Finnország válogatott labdarúgó mérkőzést. Mindkét csapat a Nemzetek Ligája őszi mérkőzéseire készül. A mérkőzést Regős László Pállal közvetítettük.
7: Szakadó esőben, és legalább 50 ezer néző előtt kezdődik majd a mérkőzés. Köszöntjük Tamás Sándor hangmérnökkel is a hallgatókat. Magyarország-Finnország felkészülési mérkőzés az őszi Nemzetek Ligája éjjében, és kedden majd Debrecenben Kazaksztán ellen folytatja a magyar válogatott. A németektől 5 napja 4 óra kikapott a finn válogatott, a magyar idén pedig még gólt sem kapott a két felkészülési meccsen Szlovénia és Görögország ellen, és ahogy hallhattuk, Bernai Márton és Bolla Bendegúz kikerült a sérülésnek köszönhetően utolsó pillanatban a keretből. Nézzük az összeállításokat.
8: A magyar válogatott kapujában Szappanos Péter, aki harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén lép pályára. Előtte a védelemben Osváth, Orbán, az újonc Csinger és Kerkez, a középpályán Vitális, Séfer és Tóth, a támadósorban pedig Sallai, Varga és Szoboszlai, a magyar válogatott csapatkapitánya, aki ott van a játékvezetőkkel és az ellenfél csapatkapitányával, a finnek kapusával, Lukasz Hradeckivel, és épp térfelet választanak, valamint kezdési jogot. Tehát Hradecki a finnek kapujában, ő egy régi ismerős, és jó emlékünk is lehet róla, hiszen a 2016-os EB selejtezőjében egy gerafejest, majd egy Stieber bombát is bekapott Hradecki, és ezzel 1-0-ra győzött a magyar csapat oda-vissza. ennek a két győzelmnek is köszönhető, hogy meglett a pótselejtezőt érő harmadik hely akkor, tehát ennek már több mint 10 éve, Karecki viszont még mindig itt van a kapuban. Előtte a védelemben a jobb hátvéd egy újonc Jansson, aztán Miettinen, Koski és Mahuta, mégpedig Toni Miettinen a kezdőcsapatban, a másik Miettinen, Samueli a kispadon. A középpályán Valta, Márhiev és Suonen, a támadó sorban pedig, ha minden igaz, akkor Skytte, Pohjánpáló és Hakans lesz a finn csapatban. Piros-fehér-zöldben a magyar válogatott, tiszta kékben pedig a finn csapat a mai mérkőzésen, és a jelek szerint a magyar csapat fog kezdeni.
7: Egy személyes sorfal a finneknél a 16-os jobboldali csücskénél, Radetzky is figyel, Szoboszlai pedig mindjárt kanyarítja a labdát középre, ott van Vili Orbán, van ott ember bőségesen, hiszen előre mindenki ilyenkor, ahogy kell, ne legyen les, jön középre a labda, és aztán kifejelik a finnek, nem túl acélosan, még 16-osról rá lehetne lőni, aztán egy újabb lehetőség, Sallai forgolódik, térül, fordul, de a lövésre blokkolják a finnek, és most már nem csak a 16-oson kívülre megy a labda, nem majdnem a felező vonalig, de Osváth visszaszerzi Szoboszlainak, aki a szabadrugást elvégezte, vissza a bal oldalra Osváthoz, azt nézem, hogy ő aztán lehet, hogy meg kerkezben inkább a helyén, balról igen behagyja, és ott nem találjuk el jól a labdát, ki volt a Sallai. Sallai hány méterre? 7 méterre a kaputól, fordulásból szerette volna a kerkezbeadását bevágni a hálóba, de nem találta el. Így a 20. percben továbbra sem találjuk el a kaput, marad a 0-0. Most már lehet hívelni jobban a középre, Szoboszlai megteszi, és kifejeli Koszki, jött a kapus, Radetzky is magasabbra ugrottak, és a labdát ők találták el, nem a magyarok. De aztán a kivágódó labdát Szoboszlai most visszaíveli jobbra a középre, ott a helyzet, lövés, és blokkolnak. Miettinen érkezett oda, Kerkez lövésénél, Kerkez lövésénél bizony, aki már az ötösnél volt laposan, mert hogy az ívelést azt csak oda tudták lögybölni, és pont Kerkezhez, és ott a lövőhelyzetet meg blokkolták, hát Miettinennek nagy szerencséje volt, és így lehet ismételni, ebből most helyzet adott, most viszorítsuk be 2-3 percre a finneket. Na hát ha, 24. perc egyelőre 0-0.
8: Akár többre is lehet, mint 2-3 perce, persze a legjobb az lenne, hogyha most ezután a szövet után jönne a gól. Szoboszlai íveli át a hosszú oldalra, Schäfer fejeli vissza, de ez nagyon rövid, ki tudja vágni Miettinen, aztán oda kerül Osváthoz, hát hogy miért nem vette át Osváth, és miért kapásba rúgott bele egy hatalmasat, azt nem tudom, de szerencsére aztán Mahuta is rosszul ér bele, így jöhet egy újabb magyar szöglet, ezúttal a jobb oldalról, mert hogy Osváth felrúgta az égbe, onnan lepottyant a labda éppen Mahuta fejére, ő pedig hátrafele csúsztatta, nyilván nem szándékosan, Miettinen pedig már nem tudta bent tartani. Szoboszlai átkocog a bal oldalról, a bal sarokból a jobb sarokba, begyűjti a labdát, aztán lehelyezi oda a szöglet zászló mellé, és akkor jöhet egy újabb magyar sarokrúgás. Schäfer kérte volna a kis szögletbe, de Szoboszlai nem adta oda neki, Schäferre figyel Vajta, a finnek középpályása a Szoboszlai, viszont ez be fogja ívelni megint csak a 16-oson belülre. Jön is Szoboszlai labdája, van is fejes gól, vezet a magyar válogatott a mérkőzés 25. percében, mégpedig Varga góljával, hogyha minden igaz. Remekül érkezett a magyar játékos középen, ma meg remekül érkezett Szoboszlai sarokrúgása, és a harmadik magyar szöglet után megszerzi a vezetést a magyar válogatott. Varga Barnabás első idei válogatott gólja, mert ugye márciusban nem játszott azon a két mérkőzésen.
7: Magyar támadás, Szoboszlai a jobb oldalon, itt van Osváth, az oldalvonal mellett, az alapvonaltól mondjuk 25 méterre bent, középen már Tóth Alex, még tovább, ott Schäfer ráfordulhatna, sőt a Sallai lövés, gól! Varga Barnabás az, aki átvette a labdát, és a kapufa segítségével a jobb oldali kapufáról bevágódik a labda, és 2-0-ra vezetünk. Micsoda visszatérés akkor Varga Barnabás. A két márciusi felkészülési meccset kihagyja, és addig teketúrjáznak a finnek, elvesztették a labdát, az egyik finn még mindig a földön fekszik, már hiány, azt hitték, hogy majd szabadrugással jöhetnek, és megálltak egy pillanatra, Varga Barnabás pedig középről, mint egy 17 méterről, hogy megszerezte a labdát, tehát 2-0-ra vezetünk. Csere az viszont lesz, méghozzá 14-essel érkezik a magyar csapatban egy újabb Szűcs Tamás, és ő váltja Vitális Milán, tehát Szűcs Tamás, Vitális Milán, és még Szappanos Péter is lejön, tehát kapus csere is, mert hogy a 12-es számú Jakobisvili Áron is beáll, tehát újabb újoncot avatunk Szappanos Péternek, meg most mindenki ad egy kézfogás, egy ölelés, egy bólintás, mert hogy a lényeg, Szappanos Péter ezzel búcsúzik a válogatottól, legalább 50 000 néző előtt itt a Puskás Arénában ünnepélyes pillanat. hiszen a Jászberényi születésű játékos, aki a Ferencvárosban kezdte, igazott, nem kapott lehetőséget, Mezőkövesben, a Honvédnál is komoly éveket húzott le, majd jött a Paks, a szaúd-arábiai kaland, és a Pakshoz visszatért, majd a Puskás Akadémia. Szappanos Péter, aki hangulatfelelős, az öltöző egyik meghatározó alakja, ezért is hívtam nagyon sokszor Gulácsi és Dibusz mellett harmadik számú kapusnak Szappanos Pétert. A szövetségi kapitány Márko Rossz, és ha jól látom, most ott a kispadon mindenkivel pacsizik Szappanos Péter, így búcsúzik a válogatottal. 2-0-nál jön előre a magyar csapat, a jobb oldalon Szűcs kiteszi a labdát a 16-oson kívülre, aztán most ott akár egy lövőhelyzet, lövés mellé, épp hogy csak mennyi, az 17 méterre a kaputól, az előbb beállt Szűcs Tamás, a Debrecen játékosa, remekül a jobb oldali kapufa mellett hagyta el a sűvítő labda a játékteret. A 66. perc legelején, vagy a 65. perc végén Szűcs Tamás épp hogy csak bejött, és hát lehet, hogy első labdaérintésből, de remek volt ez a lövés, ez a löket. Balta megszerzi, majd a 11-es számú finn is, Markijev, aki csak előre vágja Keskinennek, a csere csatárnak, aki Pokján Pálot váltotta, miközben tehát nálunk hoppá, egy labdavesztés, és most ott Keskinen 16-oson belül lövés, és védi Jakovics Viliára. Jól van, egy védőnk volt vele szemben, és megvan az újonc kapusnak a 70. percben egy remek védés, Szappanos Pétert mutatja itt a kivetítő, ahogy figyel a kispadon. Jött a finn támadás a 16-oson környékére, a beadás az csapnivaló, a labdakezelés szintén, és így is eljut Miettinenhez, a baloldalra, aki középre jobban lő, és belövi a jobb alsó sarokba. Ez most egy távoli lövés, elaludtunk, elnéztük, és hiába vetődött Jakovics William Áron, ezt nem lehetett már onnan a jobb sarokból kiszedni. A 71. percben a finnek megszerzik a szépítő góljukat, és tovább bonyolódik a helyzet, mert például Lukács Dániel az egyik, aki majd jön, két magyar játékos ismét jön csereként. 2-1-es vezetésű nyilván Szoboszlai Dominik gyorsan kitekeri a labdát középről a baloldalra Lukácsnak. Ott sprintel már Kerkez Milos, és meg is kapja, ez mehet el lőni. Mellé a bal kapufa mellett. Ez viszont forintos passz volt, fifikás megoldás. Nem teketóriáztunk, nem hezitáltunk, hanem lőttünk. Lukács passzát egy szép magyar támadás végén, mint egy 7-8 méterről balról ballal a bal kapufa mellé durrantott Kerkez Milos, de ezt is fel lehet írni. Szoboszlai Dominik most már annyira nem túl dinamikusan mozog, de lehet, hogy ez csak egy tudatos altatás, most viszont kéri a labdát. Négy finn között remek csel, de aztán egy szép szerelés, visszakerülünk hozzánk. Szoboszlai Dominik nagy csatában ott a 11-es számú finnnel, Márhijevvel, és az indítás Miettinen, a finn szépítőgól szerzője, ő találja meg. Aztán Keskinen a 16-oson belül tovább üres embernek, óriási tréjek a Visvilliára, mekkora zicsert fogott. Nem volt ott magyar játékos az ellentámadásnál, óriási bravúr. Akkor, amikor 4 perc a hosszabbítás, és ebből még csak 10 másodperc telt el, 16-os előterében egy szabálytalanság, mondom én, a játékvezető tovább botint, aztán visszaszerzi a labdát a magyar válogatott, és a 16-oson belül Kovács az, aki labdát szerez, lövés, oldalháló! Mint egy 10 méterről jobbról Schäfer a kipattanó labdára a 16-oson belül lecsapott, és egyből lőtt, ahogy kell. Ez jó volt, meg az is, ahogy Kovács Bendegúz ott erőltette és támadta le a finn védelmet. 2-1, még van 3 perc hátra. Letelt a 4 perces hosszabbítás, vagyis nyer a magyar válogatott 2-1-re.
4: A magyar finn összefoglalója után, tehát még egyszer elmondom, hogy ma este 19 órától, vagyis este 7-től Debrecenben Magyarország-Kazaksztán válogatott felkészülési labdarúgó mérkőzés lesz. Tóth Béla, valamint Katona László közvetíti majd az összecsapást itt a Nemzeti Sportrádióban, Varga Péter pedig az M4 Sporton. Ahogy ígértem, az elején multidézéssel folytatjuk és fejezzük be, ugyanis az 1975-ös kegdöntő kapcsán dombóvári kollégánk Berki Zsolt Muha Józsefet kérdezte, tehát az egykori kiváló ferencvárosi labdarúgót, sőt edzőt.
9: Tavaly volt 50 éve, hogy a Ferencváros kegdöntőt játszott a Dinamo Kijevvel. Ebből az alkalomból most Muha Józseffel beszélgetünk. Szia, Józsi!
10: Szervusz, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Valóban így van, tehát tavaly volt 50 éve, hogy Bázelből a Dinamo Kijevvel játszottuk a kegdöntőt. Ezt tavaly az Egyesület vezetése méltóképpen megünnepelte velünk együtt. Nagyon-nagyon szép összejövetelünk volt, díszebéddel, különböző beszédekkel, köszöntésekkel, emlékezésekkel, és nagyon jó eső érzés volt a régi csapattagokkal, akik még életben vannak, mert sajnos páran eltávoztak közülünk, de nagyon-nagyon felemelő érzés volt együtt lenni, beszélgetni és felidézni azokat a nagyszerű pillanatokat, de különösképpen a döntőig vezető utat, mert hát az köztudott dolog, hogy sajnos a döntőt azt elveszítettük 3-0 Dinamo Kijev ellen, ami miatt nincs szégyenkezésre okul, mert az akkori Dinamo Kijev megfelelő volt a szovjet válogatottal. Egy kis padon pedig Valeri Lobanovszkijjal, aki aztán a világ egyik legkarizmatikusabb edzőjévé nőtte ki magát, de ami érdekesség volt, az oda vezető út, úgyhogy az volt igazából számottevő.
9: Többek közt a Liverpoollal is találkoztatok, és azzal a Liverpoollal, ahol Clemens volt a kapus, és többek közt ott volt Kevin Keegan is. Te hogy emlékezel erre a döntetlen mérkőzésre, ami győzelemet felhozott?
10: Gyakorlatilag akkor még ért az a szabály, hogy az idegenbeli lőtt gól, az duplán számított, tehát Liverpoolba Máté Jani góljával sikerült 1-1-re hoznunk a mérkőzést, az üllői úton pedig egy 0-0-ás döntetlennel kivertük őket, vagyis gyakorlatilag ez egy győzelemmel felérő két döntetlen volt, nem is egy, úgyhogy nagyon nagy dolog volt szerintem abba a sorozatba, talán a legerősebb ellenfelet sikerült kivernünk, valóban, ahogy mondtad, televálogatott játékosokkal, úgyhogy nagyon nagy fegyvertény volt, amire azt gondolom, hogy egész Európa akkor abban az időben felkapta a fejét.
9: Igaz volt a hír, hogy Dalnoki Jenő, vezetőedző a mérkőzés előtt a szózatot és a magyar himnuszt elénekeltette a csapattal. Vagy meghallgattátok?
10: Meghallgattuk, igen, nem énekeltett el, hanem köztudott dolog, hogy Dalnoki Jenőbe nagyon nagy volt a magyarság tudat és az a szeretet, és hát erre próbált minket is úgy rávezetni, és példát mutatni ezzel, úgyhogy valóban így van, a külföldi csapatok elleni mérkőzés előtt mindenképpen, de a hazai bajnoki előtt is azért, mielőtt kimentünk melegíteni, valóban volt, amikor a himnuszt, volt, amikor a szózatot meghallgattuk közösen a csapattal, és úgy mentünk kimelegíteni. Hát ez a meghallgatás, ez az akkori technikának megfelelően általában lemezjátszóról történt.
9: Kanyarodjunk vissza a döntőre. Ott a Dinamo Kijevnek, ugye a kispadján ott volt a vezetőedző, a legendás Lobanovszkij. A csapatban ott volt többek között Burjak, ott volt Blohin is. Te hogy emlékezel erre?
10: Hát egy picikét keserű szájízzel, mert ott sajnos nem volt esélyünk, de ahogy az előbb említettem, az egy komplett szovjet válogatott volt a kapuban, Rudakovval, az Onyiscsenko, Blohin, tehát csak ezt a két-három játékost említem, de sorolhatnám a Troskintól kezdve Konykov, Kolotov, és végig tudnám mondani az egész akkori Dinamo Kijev csapatát. Mondom még egyszer, ez egy az egyben megegyezett a szovjet válogatottal annak idején. Ők is egy nagyon nehéz ágról, a többek között a Real Madrid kiverésével jutottak be a döntőbe, de hát már abban az időben is azért sokkal előbbre tartottak, mint mi, mert csak egy példát mondok, hogy ők már egy hétig ott készültek Bázelba, amíg mi Békés Csaba ellen kellett bajnoki meccset játszanunk, és hát körülményes utazáson voltunk túl. Őnekik több idejük volt akklimatizálódni, és mondom még egyszer, a nagyon döntő volt az, hogy egy feltörekvő, az akkori tudományt, a csapata épülésére használó Valeri Lobanovszkij jut.
9: Idén viszont világbajnokságot rendeznek. Sajnos viszont mi nem leszünk kint, de mielőtt a mai futballról beszélgetünk, ha már szóba került a VB. Kevesen tudják, kevesen emlékeznek. A 82-es VB-re végül is nem utaztál ki. Viszont két világbajnoki selejtezőn is játszottál, kint Svájcban, és itthon az angolok ellen.
10: Amíg élek, az nekem fájdalmas emlékeket idéz fel, mert valóban így van, tehát én abban a Mészői Kálmán mezei Györgyféle válogatott keretben 81-ről beszélek, abban a VB keretben voltam olyan szinten, hogy ahogy említetted, selejtezőket is játszottam, de hát az élet úgy hozta, hogy a keretszűkítésnél, én akkor már ugyan Belgiumban futballoztam, a keretszűkítésnél áldozatul estem, hogy úgy mondjam, és nem sikerült kijutnom a világbajnokságra, ami nekem nagyon nagy szívfájdalmam, de hát ezen már változtatni nem lehet. Annak idején azért a Kálmánnal mi még egy társaságban is jártunk, tehát nagyon, nagyon jóban voltunk, sőt olyan szinten, hogy ugye én még játszottam is ellene a Zöld Gyepen, és aztán később ezt tisztáztuk, és elismerte, hogy méltatlanul szorított engem hátra annál a keret kihirdetésnél. De hát ezt végül is tisztáztuk, az élet olyan, hogy begyógyítja azokat a sebeket is, amik azért hosszú ideig fájdalmasak voltak.
9: Most viszont újra világbajnokságot rendeznek. Sajnos nem leszünk ott, mi magyarok. Te most hogy látod a mostani válogatottat?
10: Én most úgy látom, hogy jelen pillanatban biztos vagyok benne, hogy lesz egy bizonyos fajta generációváltás is. Én úgy látom, hogy azt mi rontottuk el, mert azért már Írországba is vezettünk 2-0, tehát onnét egyenlített az ellenfelünk. Tehát gyakorlatilag mi nekünk papírforma alapján, meg a mutatott teljesítményjáték alapján el kellett volna jutnunk a pótselejtezőig. Nem vagyok egyet, akkor azt mondom, hogy nagyon-nagyon nehezen éltük meg sokan, hogy ott álltunk a siker küszöbén. Ez a siker nyilván azt jelentette volna, hogy legalább egy sanszot kaptunk volna a pótselejtezőre, mert közel se biztos egyébként, hogy kijutottunk volna, vagy sikerrel szolgáltuk volna a pótselejtezőt, de mindenképpen ott kellett volna, hogy legyünk, ahogy elindult ez a válogatott, és amilyen eredményeket odáig elért. Eljutottunk egy döntő momentumig, utolsó pillanatig is, ugye hazai mérkőzésen még a döntetlen is jól lett volna, sajnos sok hiba közrejátszásával kaptunk, és ezzel elúszott ez a lehetőségünk is, hogy pótselejtezőt játszunk.
9: Mielőtt elköszönünk a hallgatóktól, most Dombóváron vagyunk. Buzánszky Jenő itt született, az aranycsapat tagja, olimpiai bajnok, labdarúgó. Hogy emlékezel Buzánszky Jenőre?
10: Nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem Jenő bácsira, mert ugye ugyan Dombóváron született, és Pécsen keresztül a dolog lett a második otthona, hogy úgy mondjam, és hát ott ért el sikereket játékosként is, később edzőként is. Én személyesen ismertem, mert apai ágon én dorogi kötődésű, születésű, jobban mondva kötődésű vagyok, és nagyon sokat jártam vele például Erdélybe is, sok közös programon is részt vettünk, úgyhogy én nagyon jó szívvel és büszkén emlékszem rá.
4: Muha József után köszönöm a figyelmüket, ne felejtsék, ma 19 órától, vagyis este 7-től itt a Nemzeti Sportrádióban a Magyarország-Kazaksztán válogatott felkészülési labdarúgó mérkőzés lesz. Ezt közvetítjük, most köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától.
0: A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 15 óra pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek. A mikrofonnál Németh Kornél, a mai műsor szerkesztője, Szalai Kristóf, a technikáért pedig Nagy Máté felel. Címszavakban, ami a mai adást illeti, kézilabda, labdarúgás, vízilabda, természetesen délután 4-től nem maradhat el a szokásos Nemzeti Sportkör sem. Szóval 18 óráig nagyjából ezen a mesdjén haladva várjuk majd a kedves hallgatókat. Rögtön csapjunk is bele a közepébe. 15 óra 1 perckor nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a stúdióban a rádiónk főszerkesztőjét. Szigetszer Miklósi lakosként szoktuk apostrofálni, a kézilabdáról van szó, de sajnos most ennél komolyabb a téma, hogy elbohóckodjuk Ballai Attilát. Ugyanis adásunk előtt nem sokkal, hát bombaként robbant az a hír, amit már egyébként most nagyon álszent se akarok lenni, egymás között beszéltük, hogy már itt a hétvégi női BL döntő alkalmával szárnyra kapott, és nem nagyon akartunk hinni akkor a fülünknek, ez ma hivatalossá vált. A férfi válogatottunk nem lesz ott a jövő évi világbajnokságon, ugyanis a szabadkártyát Törökország és Szaúd-Arábia kapta. Az első döbbenet után mi az, amit ehhez hozzá lehet tenni, Attila, szia?
4: A második döbbenetet. Ezt még nagyon szokni kell. Ez, amikor először hallottam, hogy komolyan felvetődött, hogy Törökország és Szaúd-Arábia kapja a szabad kártyát, akkor körülbelül úgy voltam vele, mintha most direkt gondolkodtam idefelé a stúdióba, jövett a hasonlatom, mintha a fizikai Nobel-díj kihirdetése előtt egy-két nappal valaki azt mondaná, hogy én tudom, kis Ubul kapja a melegvíz feltalálásáért. És azt mondanak, hogy jaj, lehetetlen, hát ez lehetetlen. De ha egyre több forrásból hallanak, akkor lassan elhinnéd. Így voltunk vele. Nagyon gyanús volt rögtön az elején, hogy amikor kiderült, hogy sajnos a pályán nem harcolta ki a magyar válogatott a VB részvételjogát, mert tegyük hozzá, nyilván erre az esély megvolt, az lett volna az egyszerű, az egyenes út, ezt elmulasztottuk. Onnantól tudtuk, hogy lesz két szabadkártya, azért kettőm az Egyesült Államok kijutott a VB-re. Amikor kiderült, hogy kettő lesz, akkor is azt mondtuk, hogy biztos, hogy nem fog kettőt Európa kapni. Minden józan sportszakmai mérlegelés szerint kettőt kellene kapnia, mert azért a férfi kézilabda, meg a női is
3: európai központú sportág. Bocsánat, hogy közbeszólok, egy dolgot tisztázunk, hogy az a szabadkártyák odaítélésénél van-e bármilyen objektív
4: keretrendszer? Na, ezt akartam megmondani, semmilyen keretrendszer nincs. Tehát nem tudjuk egész pontosan, hogy ki ítéli oda. Mert most könnyű azt írni, hogy az IHF tanácsa, de az IHF tanácsa az, hogyha úgy adódik, akkor Hassan Mustafa elnök és Amal Khalifa a segítője, zárója mindketten egyiptomiak. Nem tudtuk, hogy mikor születik meg a döntés, tehát nem mondták azt, hogy hétfőn 14 órakor ülnek le ezek vagy azok, és utána sajtótájékoztató keretében kihirdetik, és keretrendszer vagy szempontrendszer végképp nem volt.
3: Hiszen ha lett volna, akkor mondjuk, hogyha a szabadkártyát úgy ítélik oda, hogy olyan válogatott kapja, aki önerőből nem tud kijutni az aktuális világeseményre, akkor nem is reménykedünk, mert akkor tudjuk, hogy ezeket annak a két országnak tartják fönn, aki valamilyen okból kifolyólag szimpatikus. Ha a szabadkártyát azok kapja, hogy az alapján osztják, mint hogy a németeknek egyszer annak idején kellett szabadkártyát gyorsan elővarázsolni, hogy egy nagy név, aki nem jutott oda, akkor gyorsan legyen, akkor az alapján most bizakodtunk, de azt, hogy senki nem tud semmit.
4: Akkor nem is szabadkártya volt. Akkor Ausztráliát kizárták a 2015-ös VB-ről, mert

0: Hallgassuk meg állandó szakértőnket, Marosán Györgyöt, hogy ő hogy látja ezt az egész kialakult helyzetet, aztán pedig innen folytatjuk Ballai Attilával.
1: Hát engem sokkolt, de hát én nem azt mondom, hogy váratlanul ért. Viszont tartottam ettől a döntéstől, mert azt soha nem szeretem, amikor, ugye hát általában a sportban dolgozók nem szeretik azt, amikor nincs kritériuma annak, aminek meg kell felelni. Tehát ugye ennek a szabad kártyának nem volt semmilyen kritérium, mi alapján történik a döntés. Tehát egy szubjektív döntésnek lettünk a kiszolgáltatottjai. Na, ezt nem lett volna szabad engedjük, ezért kellett volna kvalifikáljuk magunkat. Hát ez egy nagyon rossz és hosszú távon sem jó dolog, hogy ez történt velünk, hogy a Törökország és Szaúd-Arábia lett, hogy a sportág népszerűsítése miatt lett ez a döntés, vagy olvastam, ezzel indokolt a szövetség, a Nemzetközi Szövetség. Igen, most így át kell gondolni egy jó pár dolgot.
2: Sportdiplomáciai szempontból ez mit jelent szerinted Magyarországnak, magyar kézilabdának, vagy éppen Európának?
1: Európára nagy hatással ez nincsen, Magyarországra van rossz hatása. Hát, hogy a sportdiplomáciánk sokszor jelesre vizsgázott, tehát itt most lehet a Final Four rendezést, női Final Four rendezést, vagy akármilyen világversenynek a rendezését, amit kiválóan megoldottunk. Eddig most a sportdiplomácia sem tudta megmenteni a szakmai hiányosságainkat, amik voltak ugye a nem kijutással.
2: Valóban, ahogy te is mondtad, diplomáciailag rendben van Magyarország. A női kézilabda a négyes döntőket évről évre rendezi. A Győri Audi ETO-KC rendszeres résztvevője a négyes döntőknek. Azért a Veszprém és a Szeged is férfi fronton képviseli a kézilabda elitjét, a világ legjobb játékosai játszanak ott. Mi kellett volna még szerinted, hogy elég legyen, hogy Magyarország ott legyen ebben a plusz kettőben?
1: Én szerintem inkább azt kéne vizsgálni, mert még ezt mondom, ez egy szubjektív döntés. Tehát egy szubjektív döntésre, ha az élet más területére gondolunk, akkor is nehéz ráhatással lenni. Vagy legalábbis szerintem az öme az embereknek, úgy éljük a mindennapjainkat, hogy próbálunk nem a szubjektív döntések kiszolgáltatottjai lenni, hanem inkább azt kéne vizsgálni, ami a teljesítmény. Tehát amikor a teljesítmény dönti el, hogy kijutsz valahol, vagy nem jutsz ki oda, annak a vizsgálatába, hát én szerintem már bőven belekezdtek, de ugye nem végeztek. Múlt héten azt megtudhattuk. Most szerintem ezt elő kell venni, ezt a kérdést.
2: Chema Rodriguez jövőjét mennyiben befolyásolja majd ez a végleges döntés? Megéli szerinted ő a következő napokat, heteket, vagy ezzel, hogy nem sikerült kvalifikálni magát a válogatottnak, most már véget ér az ő periódusa is a válogatott élén?
1: Hát ami az ő megítélése, hogy folytassa a munkát, vagy nem, ugye a szakmai alapokon kell, hogy abszolút legyen a döntés. Na most azt ő nem kvalifikálta a csapatot az ő szakmai munkájával, vezetésével a világbajnokságra. Tehát igazából én azért nem is értettem, hogy ezt miért teszik függővé, hogy lesz a szabad kártya, vagy nem, mert attól az a munka az ugyanolyan, amit ő végzett. Innentől kezdve nem tudom azt sem, hogy ő maradni fog-e, vagy nem. Meglátjuk, olyan döntenek. Én az én érték koordinátámban nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy ő folytassa ezt a munkát.
0: Állandó kézilabda szakértőnket, Marosán Györgyöt hallottuk. Az elmúlt percekben sok minden szóba került, a riporter Szalai Kristóf volt, a stúdióban pedig továbbra is Ballai Attila. Ha onnan indulunk el, kell azt is vizsgáljuk, hogy mi történt a pályán, de erről szerintem már nagyon sokat beszéltünk. A kérdés az, hogy akkor, amikor nincs egységes szempontrendszer, vagy kritérium, vagy bármi, ami alapján dönthet, a sportdiplomáciának, mint olyannak a szerepét kérdőjelezni, egyáltalán megemlíteni, van-e értelme, nincs értelme, meg kizártnak tartom, hogy amit a háttérben meg lehetett tenni, hogy abból sok dolgot, minden dolgot, valamennyi dolgot az illetékes vagy az illetékesek ne tettek volna meg, de egy ilyennél, amikor születik egy olyan döntés, hogy Szaúd-Arábia és Törökország, ami teljesen értelme, nem akarom elhinni, hogy ott nagyobb kézilabda lobby legyen, ami nem anyagi értelmű, mert a szaúdiaknál csak ezt az egyet tudom érvként elfogadni. Szóval van-e értelme itt ilyenkor erről beszélni, mert azért, Ha szétnézek mindenféle szurkolói oldalon, most nyilvánvalóan a szurkolónak az a dolga, hogyha kell, akkor hangosan örüljön, meg mi magyarok ilyenek vagyunk most, amikor probléma van, akkor gyakorlatilag rögtön temetünk, de nagyon sokan azt írják, hogy már nincs is sportdiplomáciánk. Szerintem ez az állítás ebben a formában így nem igaz, illetve ezzel a

0: szabadkártyával, akkor föltenném a kérdést úgy, hogy az osztrákoknak sincs, ahol meg egyébként EHF elnököt adnak.
1: Igen, tehát aki ezt írja, az írhatja, mert a szurkoló, meg a kommentelő az alanyi jogon nem ért hozzá, és nem ismeri a hátteret, meg az információkat. Amikor a 2024-es olimpiára készülve mindkét olimpiai selejtezőt Magyarország megrendezhette, ott akkor ezek szerint a miénk volt a világon a legjobb sportdiplomácia, mert egyetlen ország mondhatta magáról, hogy két olimpiai férfi, meg négy olimpiai selejtezőt is rendez, és akkor két év alatt onnan leromlottunk oda, nincs sportdiplomáciánk. Azzal kétségtelen nem tudunk mit kezdeni, hogy Magyarország európai ország. És ahogy mondtad, Ausztria, Svájc, Hollandia lettek volna a fő ellenfeleink, akkor, hogy a sportszakmai döntés születik, de egyéb szempontok alapján is tartottam attól, hogy igen, az Európai Szövetség elnöke osztrák, aki nem mellékes, a Nemzetközi Szövetség alelnöke. A Nemzetközi Szövetség Svájcban található, ezek után, hogyha a svájciak vagányok lennének, akkor szerintem visszamenőleg és hatál néhány komoly gáz- és villanyszámlát benyújtanak a Nemzetközi Szövetségnek, biztos nem fogják ezt megtenni. De innentől kezdve, hogy nem kapott Európa egy kvótát se, ezzel olyan szinten nem lehet mit kezdeni a saját magyar szintünkön, hogy most eszembe jut a 2005-ös férfi VB rendezési jogának odaítélése. Két ország pályázott, természetesen Makkő és Mustafa volt az elnök, ma az a benyomás az embernek, hogy amióta kézilabda van, ő az elnök.
0: Ezt akartam mondani, majd őről a térünk
1: egy kicsit sokszor, beszélünk. Sokszor volt már 80 éves, most megint az, de egész pontosan nem tudom, hogy mennyi. De már akkor is messze volt az elnök, amikor a 2005-ös VB-ért Németország és Tunézia kandidát, és Németország beadott egy olyan pályázatot, hogy gyakorlatilag benne volt a mars meghódítása a kézilabda által. Tunézia meg egy ilyen videó mutatott atlétatrikos gyerekeket, akik homályos képen egy terembe futkosnak. Természetesen ez volt a nyertes pályázat, Tunézia nyerte a VB-t. Biztos véletlen egybeesés, hogy azért, mert egyiptomi elnöke van a Nemzetközi Szövetségnek. Tehát Európa térvesztése sajnos kézilabdában is nagyon érezhető.
0: Viszont ez még mindig egy európai sportág, olyan értelemben, hogy a focinál is mindig vitába szállok mindenkivel, amikor azt mondják, hogy egy világ sportág, igen, de a legjobbak a világról mégis a Real Madridban, a Barcelonában, a Milánban, a Bayern Münchenben, most mondtam tradicionálisan nagy csapatokat, a PSG-ben helyettesítse be mindenki a klub szimpátiájának megfelelőt, akarnak játszani. Én imádom a Boca Juniors River Plate mérkőzések hangulatát, ott is van a bakancs listámon, hogy egyszer elmenjek majd, de a legjobb argentinok egyszer akarják átélni játékosként a Boca River hangulatát, egyébként meg inkább jön, és akár egy Kisvárda mezőköves meccsen is pályára lép bármilyen argentin játékos, mint hogy még egyszer pályára lépen. Most megint érezze benne mindenki a költői túlzást. A kézilabda ilyen szempontból Pepitában ugyanezt. Tehát nagyon jó, hogy Bruno de Paula itt játszik a Győrben, most a legfrissebb élményt mondom, és ő brazil, és Brazíliában is tök jó játékosok vannak, vagy Eduard Amorim, aki félig már magyar, annyit játszott korábban a Győrben, és Észak-Macedón férje van, de mégis mégis ide koncentrálódik az egész. Tehát az, hogyha Európa így ilyen látványosan veszít teret Mustafának köszönhetően, vagy nem köszönhetően, az irányvonalnak minden csak nem jó.
1: Semmiképpen nem jó. A kézilabda már csak azért is európai sportág maradt és marad, mert leginkább létesítményfüggő sportág. Sehol máshol nincs olyan, hogy egy hatosnyi hol teret ki kell rajzolnod, majd 40 méter alá egy másikat, ezt vagy 40x20 méteres pályázod, vagy sehol. Tehát itt azok a cserek, amiket vízilabdában megcsinálunk, hogy legyen 25-ös medenc, hogy Afrikában is tudjanak játszani, legyen kisebb a hokipálya, legyen 3x3 elleni kosárlabda, legyen strandröpi, ez nem, ez a kézilabda. Ezért van az, hogy a játszótéren se tudják játszani a gyerekek. 40x20-as pályán lehet játszani, máshol nem. Ezért ez európai sportág marad. Most említetted a focit. A futballal pedig úgy vagyok, hogy Európa elsőbsége mellett én Dél-Amerikát nagyon tisztelem és szeretem, ugyanakkor felháborítónak tartom, hogy míg Európából 16 csapat lehet ott a 48-as VB-n, Dél-Amerikában 10 csapat játszik körmérkőzést, és a 10-ből 6 eleve ott van, és hogyha a 7 egy kicsit, a 7. észre van, akkor a 7. is. Tehát ott lehet 70%-os az arány, a részvétel arány, itt meg az 51 néhány tagállamból 16 lehet ott. Emellett, hogyha megnézem a futball világbajnokságok történetét, akkor azt látom, hogy van 8 világbajnok. 5 Európából, 3 Dél-Amerikából. Amióta a világ a legjobb 4 közé, Európán és Dél-Amerikán kívül 3 szorított be csapat, 1930-ban az Egyesült Államok, de ott alig volt még mezőny. ugye 2002-ben...
0: Azt a csalást, azt inkább fel se emlegesd.
1: De én ott voltam Koreában, ott voltam az olasz meccsen, ott voltam a spanyol meccsen, elmondhatatlan csalás volt. Azt se tudta a játékvezető megindokolni, hogy a spanyolok gólját miért vett el a negyed döntőbe. Nem tudta megindokolni. Majd bejutott legutóbb, ugye Marokkó a négybe, de egyébként csak európai, meg dél-amerikai csapat. Tehát, hogyha nem fogadjuk el ezt realitásként, akkor oda jutunk, hogy ott most a 48-as VB-n az első egy-két körbe néhány meccset nyugodt szívvel úgy engedek el, hogy azt nem is tudom, miközben gyerekkoromban, amikor 16-os VB volt, a szülői figyelmet
0: már
1: kiátszva...
0: Már 48 csapatos világbajnokságban 48-osat mondtál, és hogy nehogy valaki félreértse, azért mondom,
1: igen, hogy... igen, 48 csapatos. Miközben gyerekkoromban a szülői figyelmet kiátszva éjszaka lopoztam a tévéhez, hogy megnézek minden meccset. Most jól meg leszek nélkül, miközben ez a szakmám.
0: Hát, hogy mennyire leszel meg jól a következő időszakban, alig ha, mert ugye alaptémánk ez, hogy Törökország és Szaúd-Arábia kapott szabadkártyát a következő férfi kézilabda világbajnokságra. Vladan Matic nem itt született nálunk, de tulajdonképpen elfogadhatjuk, ha nem is félig magyarként, nem tudom hány százalékban magyarként, mindenképpen releváns és aktuális a véleménye, úgyhogy őt is megkérdezte Szalai Kristóf.
2: Hát őszintén megmondom, számomra ez a nagy meglepetés, de úgy is tudjunk, hogy Hassan Mustafa szövetségi elnök, és tőle minden várható volt, úgyhogy egy oldalon meglepetés, másik oldalon nem is, mert Hassan Mustafa és Hassan Mustafa, úgyhogy ennyi és neve is elég, úgyhogy nem tudom mit mondani más.
3: Ön hallott valaha is bármit a szaúd-arábiai kézilabdáról? Van olyan klub, ami úgy eszébe jut az embernek, vagy játékos, vagy milyen a kapcsolata a kézilabdával a Szaúd-Arábiának egyáltalán?
2: Most, ha magam megmondja, hogy hallottam, hogy egy-kettő edző, balkáni edző oda mentek, mint a férfi szövetségi kapitányok voltak, de olyan eredmény biztos, hogy nem értek el, hogy valami világversenyén, hogy mondjuk wow, de nem. Hallottam egy-kettő játékos, aki elmentek oda játszani is, de számomra ez elfogadatlan, de ez a döntés, de mert mondtam, ez a Hassan Mustafa, és csak ő tudja, miért így döntöttek.
3: Csema Rodrigueznek milyen jövőképet jósol? Folytathatja a munkát?
2: Hát ez már nem kell tőlem kérdezni, azért létezik a szövetség, és ott volt a megfelelő emberek, akik fognak dönteni az ő jövőjéről, de nem mindenképpen, amit mondtam, hogy hogy nem vagyunk ott, ez a nagy csalódás, és ez a, hogy ahogy játszottunk a szerbekkel, nekem ez kicsit csalódás volt, de ezt kell fogadni, hogy itt vagyunk most. Hol vagyunk? Nehéz helyzet. Most őszintén megmondom, nem is tudom, hogy van esélyünk, hogy esetleg tudunk kvalifikálni magunkat az olimpiára, gondolom minimális esélyünk van, de ez van.
0: Na, sok mindenről kell beszélnünk. Vladan Maticot hallottuk, hogy ő Csoknyai Istvánnal 2010-ben, jól mondom, ugye vezették a férfi válogatottat. Három dologról beszélünk a legvégén, tehát időrendi sorrendben haladunk, majd hogy az olimpiai esélyeink egy olyan országban, ami minden az olimpia körül forog. Aztán beszéljünk Csema jövőjéről, ami bár már ezt sok irányból kiveséztük, de most valamilyen irányba el kell majd dőlnie, mikor dőlhet el, hogyan dőlhet el, de... Szalai Kristóf nem véletlenül kérdezett rá, mi itt összenéztünk és picit mosolyogtunk Vladan Maticon, amikor mondta, hogy nagyjából egy-két balkáni edzőt tud, akik oda mentek Szaúd-Arábiába, de értelmezhetetlen legalábbis azon a szinten, ahol mi követjük a kézilabdát, a szaúdi kézilabda. Szóval, hogy igen, mi kínunkba mosolyogtunk, ő szegény Kínában nem nagyon tudott mit mondani, mit lehet ehhez hozzátenni, lehet-e bármi.
1: Hajdú János edzősködött egyébként Szaúd-Arábiában, és egyszer ezt a szaúdiak nagyon meg is hálálták nekünk. Az érdekes volt, a 2003-as világbajnokságon egy csoportban voltunk, három komoly ellenféllel, plusz Szaúd-Arábiával és Argentínával, és mi hiába vertük meg Szaúd-Arábiát és Argentinát, Szaúdiakat nagyon vertük, fél időben már 10 volt közt, a második fél időben gyakorlatilag a takarítónő is játszhatott volna, nálunk akkora különbség van a két ország között. De mivel az argentinok pontot szereztek a horvátoktól, meg azt hiszem az oroszoktól is, azért úgy nézett, hogy kiesünk. és az utolsó meccs Szaúd-Arábia Argentina volt, és Szaúd-Arábia egy góllal megverte Argentinát, így jutottunk tovább a csoportból, így jutottunk olimpiai kvalifikációs helyhez, így lettünk ott a 2004-es olimpián, és lettünk négybe, és akkor mondtuk, hogy ej, ezt a szaúdiaknak mi soha nem fogjuk tudni meghálálni. Hát most idén meghálálhatunk, tessék, mert megkapták a szabadkártyát helyettünk. Igen. Egyébként Matkénak persze teljesen igaza van, és nagyon bájos, hogy szerb születésű létére úgy mondja magyarul, hogy nem tudja, hogy mit csináltunk
0: a szerbek. Több eszám első szemébe ránk vonatkozóan, igen. Na, a csalódás, ez is ugye egy központi mondat volt, vagy kifejezés volt. A mondandójában nagy csalódás, hogy nem kaptunk szabadkártyát. Ugye Hassan Mustafát emlegette, hogy nincs magyarázata, csak egy ember. Viszont ugye amikor jött a riporteri kérdés, hogy Csemának mi lehet a jövője, akkor ugye kollégaként nagyon kulturáltan, nem sarkosan, de fogalmazott véleményt, hogy ő azért kis csalódásként élte meg, vagy csalódásként a játékot. Mi lesz Csemának a jövője, aki azért hideget, meleget, de inkább hideget kapott, csak az elmúlt időszak eredményeit nézve. Ugye volt egy elnökségi, jól mondom, elnökségi döntés, ahol érdemben nem született döntés, illetve a szabadkártya sorsától függött ez a döntés. Hogyan tovább?
1: Ennyire egy direktben nem mondom, hogy a szabadkártya sorsától, de mindenképpen mérlegelés tárgya. Ugye azért Csema elképesztő lendülettel robbant be a magyar kézilabdába, nem csak játékosként annak idén, hanem igen, már
0: a stábtagként,
1: aztán kapitányként. Én tényleg azt láttam az elején, hogy a játékosok isszák a szavait, mert olyan meglátásai vannak edzésen, ahogy szoktam mondani, ha azt mondtam volna, hogy menjetek át a tűzön, nem lesz semmi bajtok, átmentek volna rajta.
0: De és mondtad azért, azt is, hogy az elején.
1: Az elején. De az eleje az azért sokáig tartott. A 2024-es EB-n ugye Németországban ötödikek lettünk. Minden idők legjobb EB helyezése volt. A tavalyi VB-n Horvátországban a negyed döntőt gyakorlatilag megnyertük Zágrába, a nálunk sokkal jobb horvátok ellen, és a végét elrontottuk. Valamennyire Csemára varták, hogy miért üres kapusztunk, ez egy másik történet. De még tavaly is úgy tűnt, hogy ott vagyunk a világ közvetlen élvonalában. Idén az EB-n megrecsentünk, és aztán most ez a szerbek elleni meccs, nyilván az, hogy mi nem jutunk ki a világbajnokságra, a magyar kézilabda tartja magát annyira, van annyira eredményközpontú, hogy azt mondjuk, hogy nekünk ott a helyünk a VB-n.
0: Nem akarok veled vitázni, és bocs, hogy közbeszólok. Nem az olimpia, tehát az olimpián történtek nem számolhatók ide, vagy számíthatók ide, hogy egy nagyon jó Európa-bajnokság után, ugye az volt a várakozás, hogy ide nekünk az oroszlánt is, és rögtön az első meccsen az egyiptomiak, mármint a 2024-es olimpián az egyiptomiak elleni vereséggel nagyjából eldőlt a csapat sorsa, hogy az az óriási nagy várakozás, vágyakozás, amivel elindult mindenki, az nagyjából ott szerte foszlott. Hiába volt még ott, hogy egyszer-kétszer fölcsönt, hogy ott volt egy norvég meccs, amin keseregtünk, ami egyébként, ha megnyertük volna, sem osztott, szorzott volna sajnos az egymás eredmények miatt. De én talán már onnan indítom egy picit, hogy a nagy felfokozott várakozás után az a tizedik hely, az... most nem KK-n akarok csomót keresni, de az csalódást keltő volt az előzmények függvényében. Aztán utána ugye ezzel a VB-vel, amit mondasz, ezt mindent ki lehetett volna törölni, de én nálam a kettő egymásra rakódik, szorzódik, összeadódik?
1: Elfogadom, amit mondasz, mert az egyiptom elleni meccs az olimpián, az nekem is egy ilyen komoly recs volt. Azt hittem, hogy én nem mondtam, hogy azt nekünk megkeverni Egyiptomot, mert azért VB-n is végzett hát, előttünk Egyiptom.
0: Mint ahogy a szerb válogatott is egy jó csapat, tehát itt a szerkesztőségben is volt, egymás között beszélgettünk róla, kulturált mederben vita, hogy ez a szerb csapat egy jó csapat, és ez ellen a szerb csapat ellen, hogy most ha egy góllal kikapsz oda összevesztésbe, akkor éppen kikapsz. Ebbe bele lehet menni, hogy most mennyire jó vagy mennyire nem jó az Egyiptom is, tehát hogy nem korlátolt képességű, vagy mondjuk nem egy szaudi szintű csapat ellen történt meg az, ami után most erről beszélgetünk.
1: Nekem ami akkor fájt, az első fél időben döbbenten tapasztaltam, hogy először éreztem azt, hogy fegyver nélkül megyünk a csatába. Tehát nem derült ki, hogy mit szeretnénk csinálni, és az se derült ki, hogy amit szeretnénk, abba hiszünk-e, és nem azt láttam eddig én ettől a csapattól. De akkor még azt hittem, hogy ez egy ilyen egyszeri baleset, aztán valóban, ahogy mondott, tehát az idejében is voltak gondjaink. Persze döbbenetes bal szerencseként is lehet írni, hogy Izlandtól egy góllal kaptunk ki. Az izlandi kapus azon a meccsen 17-et védett.
0: Igen, 17-et. A legjobbját, igen.
1: A következő meccsen védett 5-öt. Azt se tudta, hogy hol a labda meg a kapu. Hogyha a kettőt felcserjük, akkor simán ott vagyunk megint a legjobb 8-ba. Sajnos ilyen játék a kézabda, de ettől még én is azt mondom, hogy a 2015-ös VB-ről maradtunk le legutóbb, a szlovének ellen oda-visszavágót veszítettünk, Mocsai Lajos volt a szövetségkapitány, utána nem ő volt a szövetségkapitány. Előtte, amikor Hajdú János egymás után ő kétszer maradhatott le egy EB-ről meg egy VB-ről, mind a kétszer egy-egy gólom múlott Svájc vagy Norvégia ellen, de a második után automatikus volt, hogy nagyon jó vagy, nagyon jó edző vagy, nagyon szereted a csapatot, csapat is téged, de. Nem tudom, hogy mi lesz a döntés most.
0: Mikor születhet döntés, Attila, arról van-e bármilyen információ, ami publikus?
1: Igen, 15-én hétfőn 10 órakor találkozik az elnökség, hogy ez most tud-e hivatalos elnökség ülés lenni, vagy egy informális találkozó lesz, és egy beszélgetés arról, hogy na mi legyen.
0: Ez azt jelenti, hogy ez jövő hét hétfőn.
1: Ez jövő hét hétfőn. És ahogy mondtad te is, meg ahogy mondja Gyuri is, az, hogy nem kaptunk szabadkártyát, az természetesen nem minősíti visszamenőleges hatállyal a kapitány teljesítményt. Ha kaptunk volna, attól nem lett volna jobb a játékunk a szerbekkel.
0: Mint ahogy azon sem lehet vitatkozni, mert hogy megint csak egy picit ugye böngészgettem itt az általános vélekedéseket. Ugye a magyar az egy olyan, aki gyorsan felejtett. Azt is mindenki elfelejti, vagy nagyon sokan, hogy azért volt 3 világbajnokság, amikor ott volt a legjobb 8 között a csapat, Európa bajnokságon, amit említettél. Ez mind a közelmúlt, az elmúlt 5-6 év eredmény sora, nem az elmúlt 50 évből szemezgettünk. Ettől függetlenül nem véletlenül beszélünk a folyamatról, hogy nem jó. Olimpia fölmerült itt, Vladan Matic, ennyire már azért magyar lett, szerb születésűként magyar lett, hogy pontosan tudja, hogy ebben az országban minden e körül forog. Nos, most egy óriási szansz elszállt, de a helyzet talán, és most egy picit hadd legyek szurkoló, méghozzá bizakodó szurkoló, hogy a helyzet talán annyira nem reménytelen, mint ahogy Matke megfogalmazta, hogy nagyjából el is szálltak az esélyeink az olimpiát.
1: Persze nem szálltak el. Az olimpián 12 csapat van férfi kézilabdában. 6 közvetlenül jutnak ki, hát illetve a rendező az nem is kijut, hanem ott van, a világbajnok és mellette 4 kontinensbajnok. A további 6 az olimpiai selejtezőről jut ki. Az olimpiai selejtezőn 12 csapat vesz részt, nekünk az egyetlen esélyünk, ha nem az egyetlen, ha megnyerjük az Európa bajnokságot, akkor kín vagyunk, de
0: igen, mondjuk
1: de nekünk akkor az esély, mint hogy házigazdák leszünk igen. Az olimpián. Igen. Tehát nekünk az egyetlen esélyünk, hogy az olimpiai selejtezőre odérjünk a 12 csapatba. Na most a világbajnokság 2.-7. helyezettjéig eleve ott van az olimpiai selejtezőn, tehát elvisz 6 helyet, mi már ide nem számíthatjuk magunkat semmiképpen sem.
0: Viszont úgy, pont hogy, ez a pozitívuma, hogy mivel onnan sokan elviszik a helyet.
1: És azok európaiak lesznek, ezért a jövő évi Európa bajnokságon még lesz 2 kiadó kvóta az olimpiai selejtezőre. Tehát nem az olimpiai részvételre közvetlenül, hanem az olimpiai selejtezőre 2 kiadó kvóta, és ezt az a 2 csapat kapja meg, amelyik a legelőkelőbb helyen végez azok között, akiknek még nincsen selejtezős helyük. Tehát, ha mondjuk, hogy a hallgatók is pontosan értsék, ha mondjuk a világbajnokság 2.-7. helyezettje lesz egyben az EB 2.-7. helyezettje is, akkor az EB-ről a 8. meg a 9. is megkapja még az olimpiai selejtezős kvótát. Tehát azt végképp nem mondhatjuk most, hogy semmi esély nincsen. Annyit mondhatunk, hogy nagyon nehéz lesz, mert legalább 4-5 olyan csapat lesz a 2028. januári EB-n, amelyiknek még nincsen selejtezős kvótája, de nagyon erős, és az a 4-5 az bele fog dögleni abba, hogy megszerezze ott ezt.
0: Ezt helyileg hol? Ezt tudjuk már 2028. januárjában? Ne kérdezzek hülyeséget.
1: De Skandináviában, csak most azon, hogy két országban rendez. Igen, igen.
0: Mi meglepő módon éjszakra kell hozzáutazni. Nos, hát akkor röviden összefoglalva, hogy miről is beszélgettünk az elmúlt fél órában, adásunk előtt nem sokkal bombaként robbant a hír számunkra a negatív előjellel, hogy Törökország és Szaúd-Arábia kapta a férfi kézilabda világbajnokságra, 2027. januári férfi világbajnokságra a 2 szabadkártyás kvótát, lehetőséget, ez a 2 csapat indulhat. A magyar együttes nem lesz ott, ennek kapcsán kezdtünk el beszélgetni a stúdióban Ballai Attilával, megszólalt még állandó szakértőnk Marosán György, illetve a korábbi szövetségi kapitány Vladan Matic, és természetesen próbáltuk kisirabizálni, hogy mi lehet Csema sorsa, ami a folytatást illeti, illetve hogyan juthat ki a csapat majd a következő olimpiára. És közben jön az információ, hogy nem északon, hanem délen fogunk Európa-bajnokságon szerepelni. Attila, egy mezei fekete pontot bevéstem neked. Portugália, Spanyolország és Svájc ad otthont ennek az ilyen nagyon összfér megoldású, hiszen a portugál és a spanyol mellett a rokon, illetve a szomszéd nép Svájc simán rendezhet egyébként EB-t velük. Ez szintén egyébként mutatja sajnos folyamatként azt, hogy az irányvonal, ugye most a következő női EB is 5 különböző ország, 5 különböző városa, tehát sőt több is, mint 5 városa ad otthont. Ez is megérne egy misét, hogy miért nem egy helyszínen és miért tagozódik ez így szét. Ennyire, de nem a mostani beszélgetésünkben. Attila, köszönöm, hogy befáradtál, és beszélhettünk erről. Szerintem a következő napok, hetek témája, sláger témája kézilabdás körökben még biztosan ez lesz. Majd, hogyha az órára pillantok, azt látom, hogy 15 óra 29 perc a pontos idő. A rövid műsorajánlót követően a legfrissebb hírekkel megyünk tovább.
4: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Nem lesz ott a VB-n férfi kézilabda válogatottunk. Újabb gazdasági megszorításokat vezet be Oroszországgal szemben az EU. Változékony idő lesz. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Nem kapott szabadkártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapat a szerbekkel szemben bukta el a VB-selejtezőt májusban, így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. Egy jó szereplés a 2028-as Európa-bajnokságon azonban még esélyt adhat a Los Angeles-i ötkarikás játékokra. Sérülése miatt nem játszhat a vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében Végvári Vince, a Barcelonét a magyar válogatott légiósa. A 22 éves játékosnak a Sabadell ellen megnyert spanyol bajnoki döntőben eltört a gyűrűsúlya. A spanyol gárda csütörtökön a címvédő Ferencváros ellen száll medencébe az elődöntőben. A magyar labdarúgó válogatott ma Kazasztánt fogadja felkészülési mérkőzésen a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben tegnap csaknem 5000 szurkoló előtt tartott nyilvános edzést a csapat. Marco Rossi szövetségi kapitánya fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani a találkozón, és támadó szellemű játékot vár el az együttestől. A 19 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Helyre kell állítani az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése. A Mi Hazánk támogatja a hivatal megszüntetését, ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz pedig arra szólította fel a kormányfőt, hogy a szuverenitás védelmi harcban nyilatkozzon arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. A 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágításakor, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy Lázár János minisztersége idején még a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi Dunahíd beruházásának költségvetését, és a kivitelező a korábbi 20% helyett 98%-os előleget vehetett fel, csaknem 94 milliárd forintot ki is fizettek. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint gyakran megalázó a tanárok jelenlegi teljesítményértékelő rendszere, amelyet sokszor visszaélésszerűen alkalmaznak a vezetők. Nagy Erzsébet ügyvivő a Kossuth Rádióban azt mondta, sokszor az oktatók szakmai rátermettségét is megkérdőjelezte a pontozásos rendszer, amelynek eredményét akár intézményen belül is eltérő bérezéssel jutalmazták, ami feszültséget okozott. Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter a múlt héten azt mondta, a közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérültje elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én történt robbanás. Egy ember meghalt, többen megsérültek.
0: Közlekedés.
4: Korábban egy kis busz és egy kamion ütközött össze az M1-esen Budapest felé, Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Marad a napos, gomoly felhős idő. Holnap napközben eleinte az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 15 óra 36 perc a pontos idő, ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. Kézilabdát követően labdarúgás a folytatásban Szabó Bence folytatja vendégével.
5: A stúdióban a vendégünk Csentelics Adrián, a spanyol Merida kapusa, aki korábban ugye az MTK együttesében nevelkedett és pályára is lépett az NB1-es csapatban. Most viszont a legújabb hír veled kapcsolatban, hogy ugye leigazolt véglegesen a Merida téged, és ugye az elmúlt egy évedet azt Spanyolországba töltötted ezáltal. Milyen újra itthon lenni? Hogy érzed magad? Mert ugye most is beszéltük így még a stúdió beszélgetés előtt, hogy azért ilyen hosszú szüneted régen volt már, vagy egyáltalán nem volt, amióta focizol?
6: Igen, az biztos, hogy most ezzel az 5 héttel, amit nyári szünetnek kaptam, ez nekem is szokatlan, ezért itthon ugye 3 hét volt a megszokott. Jó itthon lenni, nyilván egy hosszú szezon, hosszú egy év után, ugye télen azért volt lehetőségem itthon lenni, de az elég szűkös pihenő volt, nyilván leginkább a karácsonnyal telt, úgyhogy jó itthon lenni, nyilván a szünetnek is örülök, de hát persze bármikor készen állok a bevetésre, amikor szükség van rám, de nyilván jó esik a kis pihenés itthon.
5: Ez a hír, amit az előbbiekben említettem, hogy az MTK-ból távozol, és a Meridánál folytatod a karrieredet, ugye egy év kölcsön után. Ezek szerint mind azok a tervek, amik voltak számodra egy évvel ezelőtt, azok teljesülhettek a spanyol harmadosztályú csapatodnál?
6: Igen, én úgy érzem, hogy egyénileg ez egy nagyon jól sikerült év volt, és rengeteget tanultam, rengeteget fejlődtem. Igazából nem tudtam, hogy mire számít, csak amikor tavaly nyáron ugye meghoztam ezt a döntést, hogy kiigazolok, olyan szempontból, hogy nyilván ismeretlen volt számomra a test közelből egy spanyol harmadosztály, de nagyon pozitívak voltak a tapasztalataim, és rengeteget adott ez az egy év nyilván az, hogy 36 meccset le tudtam védeni, és igazából alapembere tudtam lenni a csapatnak, és én is éreztem magamon hétről hétre a fejlődést, meg az érzés, hogy hétről hétre védtem, az tényleg rengeteget adott meg egy nagyon profi közegbe kerültem, rengeteget foglalkoztak velem, meg fejlesztettek, úgyhogy igazából egy olyan helyre kerültem, amire vágytam mindig is.
5: Ez a spanyol harmadosztályú klub, ez úgy jött az életedbe, hogy volt egy olyan ember, aki téged megfigyelt, ugye a Brentford dal a Merida egy tulajdonosi körben van, és ugye a Brentfordnak van egy magyar szakember, aki ott dolgozik, ugye Balogh Tamás személyében. Tavaly arról beszéltünk, hogy ő volt az, aki a neke segítségével is létrejöhetett ez a történet, és nyilván ez egy olyan fajta utat is fel tud majd a jövőben előtted vázolni, hogy adott esetben a Brentfordhoz, vagy beszélgettünk róla, hogy egy portugál klubhoz is oda tudsz kerülni. Na de még erről a szezonról, hogy olyan klubhoz kerültél, aminek a játékos kerete kicserélődött, ezt te is említetted. Szerinted melyik út a könnyebb vagy a nehezebb, hogy amikor egy csapatnak a játékos kerete nem annyira mozog, és úgy érkezel oda egy újonc játékosként, ráadásul egy olyan országba, ahol eddig még nem voltál, vagy egy olyan klubhoz, ami gyakorlatilag, mint a Merida, hogy azért, ha jól emlékszem, még amikor oda kerültek, akkor 16 játékos volt talán a klubnak a keretében.
6: Lehetséges, igen, ugye én a felkészülés első napjától ott tudtam lenni, és nem voltunk sokan, de igen, most, hogy mondod, egyébként lehet, hogy az én szempontomból ez egy könnyebb kezdés volt, hiszen oda mentem az első nap, és tényleg az volt bennem, hogy hát én senkit nem ismerek igazából, se edzőt.
5: De ők se.
6: Igen, és ők se. Se edzőt, se játékost, de aztán így leesett nekem is, hogy ők se ismerik egymást, nem csak, hogy engem. Tehát tényleg akkor öt játékos volt az előttem lévő évben a csapatban, aki aztán azon a nyáron, amikor én érkeztem, akkor ott volt. Tehát ebből a szempontból szerintem beilleszkedésként nekem ez egy könnyebb dolog volt, mint hogyha egy, mondjuk azt, hogy egy kész 20 fős keretbe, akiből mondjuk egy-két ember max kiserélődött volna, az tényleg egy nehezebb dolog lett volna. Biztos, hogy egyébként annak is meglettek volna így az előnyei, de nyilván így alakult, ehhez kellett alkalmazkodnom, és nyilván én azt érzem, hogy sikerült.
5: Tehát akkor mondhatjuk, hogy a beilleszkedés jól ment. A spanyol nyelvvel mennyire barátkoztál meg ez alatt az egy év alatt?
6: Hát én nagyon szerencsés voltam, mert én a gimnáziumban nekem volt egy nyelvi évem, ahol tehát az angol után egy következő idegen nyelvet tudtunk tanulni, és lehetett választani ugye a német, a francia, meg hát ugye a spanyol közül, és én legnagyobb szerencsémre a spanyolt választottam. Tehát volt egy alap szint, amit tudtam, de nyilván ahhoz, hogy aztán kimentem, és a spanyol anyanyelvi szinten, ahogy ők egymással darálták a nyelvet, tehát ezt nem nagyon értettem, tehát ott az elején azért nehéz volt, meg a legnehezebb azért a pályán való kommunikáció volt, mert most az, hogy az ember bemegy egy étterembe, egyébként az egyik első, amit megtanul, hogy hogyan rendeljen egy pincértől, meg arra, hogyha még nem is tudja, rá tud googlizni, most arra, hogy a pályán hogy kommunikálsz a védőkkel, vagy éppen a társakkal, azt ugye nem, arra nem tudsz rákeresni.
5: Ez nagyon más, mint Magyarországon, mármint ezek a vezényszavak.
6: Szerintem minden országon, minden nyelven vannak olyan szavak, amiket nem gondolna az ember, hogy használnak, de mégis használnak. Tehát nyilván ugye az MTK-ban is az volt, hogy angolul kellett irányítanom a csapattársaimat, és ott is azért voltak, amikor felkerültem az első csapathoz, azért az idősebb kapustársaimtól, meg a csapattársaimtól is figyeltem, hogy miket mondanak, mink azok a szavak, és most is ez így volt, meg nyilván volt az, hogy szimplán csak éppen nem tudom, valamilyen edzésgyakorlatba pihentem, és a kapusedzőm mellettem volt, és akkor kérdezgettem, hogy akkor mit mondanak, hogy mondanak, vagy éppen ez mit jelent, az mit jelent. De az év végére, meg már azt is mondom, hogy pár hónappal később már tök komfortosan tudtam beszélgetni, meg azt mondom, hogy talán az fontosabb, hogy azért majdnem mindent most már így évvégére is, de hogy megértek. Meg hát nyilván ezt azért a csapattársaim, meg az ottaniak nagyon nagyra értékelik, hogy tudok spanyolul, meg nem magától értetődő, nyilván, hogy egy magyar kapus kijön, és azért már az első hetekben tud valamit beszélni, tehát pont azt hiszem a harmadik, negyedik héten volt egy ilyen bemutatásom, ahol spanyolul kellett válaszolnom az interjúnak a kérdéseire, és úgy, ahogy ment, és arra nagyon büszke voltam, de mondom, volt ez a szerencsém, hogy előtte már tanultam spanyolul.
5: Hát igen, ez akkor mindenképpen pozitívan alakult a számodra. A beilleszkedés a spanyol futballba az hogy ment? Tehát egy kapusnak mennyiben más a dolga, mint mondjuk Magyarországon?
6: Más, de szerintem ez nem csak az országnak a futballkultúrájától függ, nyilván attól is, hogy mit kérnek az adott edzők. Most nyilván a Merida, tehát a mi csapatunk nem az a csapat, aki az ötösen belül is még 20-at fog passzolni, és úgy hozza ki a labdát, de természetesen azért hangsúlyos a lábbal való játék.
5: Hangsúlyosabb, mint mondjuk Magyarországon az MTK-nál volt?
6: Ez egy nehéz kérdés, de az MTK azt mondanám, hogy hasonló, inkább olyan elemek vannak, hogy amit én megszoktam, hogy esetleg gyorsan forgassam a játékot, ők sokszor azt akarják, hogy tartsuk egy oldalon a labdát, mert mondjuk azon az oldalon vannak a csapattársaim, ez egy példa a sok közül, inkább azt mondanám, hogy olyan játékelemek voltak, vagy a lábbal való játékomban olyan dolgok, amikre addig nem kellett figyelnem, vagy nem volt hangsúlyos, és ott fontosnak tartották, vagy a csapat taktikához, vagy a csapat játékhoz kellett alkalmazkodnom, de nyilván azt gondolom, hogy ha most nem tudom, Németországba, vagy Angliába, vagy bármilyen más országba mentem volna, ott is lettek volna hasonló dolgok. Nyilván a kapus stílus, vagy az a kapus filozófia, amit akár az én kapusedzőm, aki ugyanúgy spanyol, mint az edzőstáb többi tagja, megkövetelt tőlem, ott is kellett alkalmazkodni.
5: 36 meccset játszottál, ahogy te is említetted, és volt 10 kapott gól nélküli mérkőzésed, ami így önmagában nem néz ki annyira rosszul. Amikor beszélgettünk még egy évvel ezelőtt, akkor azt mondtad, hogy az a célod, hogy kezdőkapus legyél ott, és ez ugye sikerült is. Mennyire volt ez magától értetődő már az idény elejétől? Nyilván azt is hozzá kell tenni, ahogy te is mondtad, hogy azért te érkeztél az egyik legkorábban, hogyha az újakat vesszük, de akkor egyértelmű volt ez a helyzet, hogy te véded végig az évet.
6: Hát igen, amikor ugye kikerültem, akkor ugye az első naptól kezdve én voltam, meg egy fiatal kapustársam, akit alacsonyabb osztályból igazoltak, és igazából a harmadik számú pozíciót szánták neki, ugye a második csapatban tudott védeni, meg ott edzett ugye velünk folyamatosan, és ugye egy éve az volt a koncepció, hogy kijövök, megnéznek, és annak függvényében igazolnak kapust, hogy én az első 2-3 hétben a felkészülésen, hogy teljesítek az edzéseken, az edzőmeccseken, és akkor ugye két lehetőség volt, amit akkor is már elmondtak nekem, hogy vagy igazolnak egy első számú kapust elém, akitől most mindenképp tapasztalt kapust szerettek volna, de vagy egy olyan első számú kapust igazolnak elém, akitől én tudok tanulni, meg tud engem segíteni az én fejlődésemet is, és hogyha vele bármi van, vagy esetleg nekem is megadták volna egy olyan helyzetben a lehetőséget, akkor tudok én is védeni. Vagy igazolnak egy olyan tapasztaltabb, idősebb kapust mellém, nyilván mindenképp spanyolt akartak, aki inkább mellém érkezik, mint elém, és ha velem bármi lenne, akkor ő is a tapasztalatából adódóan meg tudja oldani a feladatát, de akkor inkább engem építenének, és nyilván hála Istennek, ugye a második igazolódott be, tehát egy olyan kapust igazoltak, akit egyébként ezt el is mondták, amikor itt leigazolták, hogy itt most a jelen állás szerint ugye a bajnokság elején a másik szemkapusként képzelnek el, és nyilván rajtam múlik, hogy azt a bizalmat, amit az elején megkaptam, azt hogy használom ki, és nyilván így utólag visszagondolva sikerült, meg...
5: És mennyire voltál biztos magadba?
6: Amikor elkezdtük a bajnokságot, én hittem magamba, még én bíztam a képességeimbe, nyilván ezért is mentem ki, mert bíztam magamba, és tudtam, hogy ez egy olyan kihívás, amit meg tudok ugrani, és nem annyira mély víz ahhoz, hogy én ebbe a vízbe megfulladjak. Nyilván voltak nehéz pillanatok, tehát amikor például 4 meccset kikaptunk zsinórban, akkor nyilván nem hazudok, megfordul az ember fejébe, hogy akkor lehet, hogy most kiveszik. Még akkor is, hogyha én nem éreztem azt, hogy miattam lett volna ez a 4 vereség egymás után, de ismerjük a foci világot, hogy egy ilyen esetben előfordulhat az könnyen, hogy kiveszik a kapust. Szerencsére ez nyilván nem történt meg akkor is, amikor nehezebb pillanatban volt a csapat, még ha azt mondanám, hogy az én teljesítményemre nem is volt panasz, akkor is fontos volt az, hogy a szakmai stáb, a vezetőedző, meg a kapusedző hangsúlyozta, hogy bíznak bennem, és az én teljesítményemmel elégedettek. Nyilván volt akkor is, mint minden meccsen, fejlesztendő dolog, amiben fejlődhettem volna, vagy csináltam volna jobban, de mindvégig éreztem ezt a bizalmat, és ahogy teltek múltak a meccsek, nyilván én is belerázódtam az ottani körforgásba, a ritmusba, egyre jobban bíztam magamba, és egyre jobban éreztem azt, hogy jó teljesítményeket tudok nyújtani, de nyilván kellett ez idő. Tehát azt mondjam, ez az 5-10 meccs körüli időszak volt az, amikor azt éreztem, hogy nem csak, hogy nem veszek el, hanem nyilván az elején az fő szempont volt, hogy igazából én észrevétlenül lehozzam, hogyha esetleg nem tudok hozzátenni, de ott már azt éreztem, hogy hozzá tudok tenni a csapat sikeréhez, és utána jöttek jó meccseim, jött, amikor tudtam extrát nyújtani, meg talán én erre a 36 meccsre azt mondanám, hogy a legfontosabb az volt, hogy kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtottam. Tehát nem ingadozott a teljesítményem. Nyilván én azt gondolom, hogy ennek is volt köszönhető az, hogy egymás után 36 mérkőzést le tudtam hozni.
5: Hol volt ennek szerinted a csúcspontja? Mert ugye beszélgettünk még arról tavaly is, hogy nyilván egy Real Madrid elleni mérkőzés kifejezetten vársz, mert ugye a Real Madridnak a másik számú csapata az ebben az osztályban szerepelt, ahol te is, de ugye itt beszélgettünk arról is már még korábban, hogy azért nem a Real volt ennek a csoportnak a legerősebb együttese, de azért gondolom ellenük pályára lépni az különleges volt.
6: Természetesen, tehát talán ezt tavaly is beszéltük, hogy attól függetlenül, hogy másik csapat a Real Madridnak, nyilván ugyanaz a mez, ugyanaz a... Tehát akkor például az első meccsen ugye még az Arbeloa volt a vezetőedző a Real Madrid másik csapatának, meg egyébként csomó olyan játékos ellen játszottunk, akik már az első csapatban is nem csak debütáltak, de egy sok fontos mérkőzést játszottak. Tehát a második meccsünket, a januári meccs után pár héttel játszottak a Manchester City ellen a BL-be, és volt olyan játékos, aki ellenünk, és a Manchester City ellen is kezdő volt.
5: Ki ennek, volt ez?
6: Hát ez a Pitács, talán ez a jobbszélső támadó, de tényleg több ilyen játékos is volt.
5: És akkor így kapkodtad a fejedet, vagy ilyenkor nem foglalkozol
6: ezzel? Őszinte leszek, hogy én ezt akkor így nem tudtam, vagy így amikor néztem a City meccset, akkor nem volt ez így a fejemben, nekem egy ismerősem tudta ezt eszembe, és akkor megnéztem, és akkor tényleg akkor ez játszott ellenünk, de hogy annyira így nem voltam ezektől az ilyen statisztikáktól, vagy ilyen tényektől elragadtatva, tehát nyilván nagy dolog volt a Real Madrid ellen játszani, egyébként Igen, ahogy említetted, és nem ők voltak szerintem a legerősebb csapat, és szerintem még második csapatok közül is voltak, akik nehezebb ellenfelek voltak rajtuk kívül. De igen, azért az Alfredo Di Stefano stadionban, ahol ugye emlékszem, hogy a Covid idején még BL meccseket is játszottak, tehát varázslatos volt játszani. Meg tényleg ebben a bajnokságban ugye volt szerintem 4-5 másik számú csapat, tényleg a Celta Vigo-nak a másik csapata, ugye az Athletic Bilbao-nak volt még szerintem egy nagyon erős másik csapata, és nem, szerintem a tabellán elfoglalt helyük nem tükrözi az ő, hogy, tehát úgy fogalmaznék, hogy a csapatuknak a sokoldalúságát, mert most például a Real Madrid ugye éjjel-nappal csak a labdát hozta ki, és mi is szerint az idegenbeli meccsen ugye abból tudtunk, például a gólunkat abból szereztük, hogy letámadtuk őket, de például az Athletic Bilbao ugye direkt játékban is nagyon erős volt, de kispasszos játékban is, tehát én talán azt mondanám, hogy a másik csapatok közül ők voltak talán a legnehezebb ellenfél, de tényleg, tehát nagyon, nagyon sokféle csapattal találkoztunk, és igen, a Tenerife, aki megnyerte a bajnokságot, ők kimagaslottak hatékonyság szempontjából, még hogyha nem voltak olyan, nem tudom, taktikai zsenik, vagy inkább azt mondanám, hogy ők ilyen egyéni kvalitásból, meg tapasztalatból, tehát rengeteg olyan játékosuk van, akiknek a spanyol első osztályban is vannak tényleg nem csak meccsei, hanem szezonjaik. Úgyhogy itt tényleg mindenféle tapasztalatot tudott ott szerezni az ember.
5: Neked melyik volt a legjobb meccset szerinted, amit tudsz egyet kiemelni, visszaemlékezni egyre?
6: Szerencsés helyzet vagyok, hogy ne több van a fejemben. Nemrég említetted így talán így a fordulópontot. A fordulópontnak én az elején azt a 10. fordulót, a Guadalajara elleni idegenbeli meccset említeném, hogy nyertünk 2-0-ra, és azt érzem, hogy ott nagyon sokat tudtam hozzátenni a győzelemhez. Az volt egy ilyen szempontból a fordulópont, hogy az volt az első meccs, amikor azt érzem, hogy extrát tudtam nyújtani, és hozzá tudtam tenni a teljesítményhez, de tényleg, tehát azért nyilván mind a kettő Real Madrid elleni meccsen én azt érzem, hogy kivettem például, hogyha már így róluk beszéltünk a részemet, de egyébként volt sok olyan meccs is, mondjuk egy otthoni Talavera elleni 0-0-ás meccsre emlékszem, amikor azt az egy pontot is nagyon, nagyon meg kellett érteküzdenünk, és ott is sokat tudtam hozzátenni. Az utolsó meccs, amin én védtem, ott is sokat tettem hozzá, de például kikaptunk 2-0-ra. Tehát nagyon-nagyon sokféle meccs volt, amikor én azt érzem, hogy hozzátettem. Sajnos volt, amikor ez az eredménye nem párosult, de egy olyat, ami így kiemelkedett, így torony magasan nem tudnék mondani. Én ezt így a pozitív oldalról érzékelem, hogy szerencsére több is volt, amit azért szép emlék.
5: Hát ugye a csapat a 10. helyen végzett, és ugye te említetted, hogy magaddal kapcsolatban olyan szinten azért elégedett lehetsz, hogy stabil teljesítmény nyújtottál. A csapatnál mennyire voltak elégedettek ezzel a teljesítménnyel? Bármint nem veled feltétlen, hanem a 10. helyen.
6: Én mindvégig azt éreztem a szezon során, hogy a playoff helyezés az a csapatban benne van, és tényleg akik végül egyébként playoffban végeztek, a legtöbbiket egyébként meg is tudtuk verni legalább egy meccsen, vagy volt olyan, akitől például nem kaptunk ki, de én azt érzem, hogy a szezon végében mindenkiben egy kicsit ilyen egy hiányérzet volt. Nyilván a helyezést illetően is, mert én nem gondolom, hogy a 10. hely tükrözi azt, hogy ebben a csapatban mi volt, és milyen jól mutatja azt, hogy az 5. helyezett ugye Real Madrid B-nek volt 58 pontja, és ugyanennyi pontja lett a 6., meg a 7. is, tehát tényleg egy sűrű mezőny volt, de én azt érzem, hogy azért ettől függetlenül, hogy 10-ek lettünk, nem volt ez egy olyan rossz szezon a körülményeket tekintve, de azért szerintem mindenki azt érezte, hogy volt ennél több, és a vezetők is, meg az edzőstáb is azért ezt kommunikálta felénk, hogy nyilván, hogy akik maradnak, ez a jövőre ennél több kell, és egy jobb eredményt szeretnénk elérni, egyébként a playoffot azt reális célnak gondolnám, úgyhogy mindenkiben volt azért egy ilyen elégedetlenség csapatszinten.
5: Ezzel együtt, ugye veled, akkor mondhatjuk, hogy elégedett volt a klub, hiszen kivásárolt az MTK együttesétől. Mi az, amit tudni kell a jövővel kapcsolatban, tehát maradsz ezen a gruppon belül, a Meridában folytatod, valószínűleg akkor a pályafutásodat mondhatjuk így.
6: Igen, ugye az opciós jogokat felhasználták és kivásároltak engem, nyilván sok újdonságot, vagy sok olyan hatalmas hírt nem tudok egyelőre mondani, Meridában fogom folytatni, és ezt a következő szezont ezt mindenképp ott fogom végigvinni, most a jelenállás szerint, de ahogy mondtad, igen, ezen a csoporton belül, tehát Nagyon sokszor volt az, hogy egyébként a Brentfordtól jöttek ki hozzánk akár edzést nézni, akár mérkőzéseket, több olyan mérkőzés is volt, ahol kim voltak a Brentfordiak, úgyhogy érezhető, hogy ők szemmel figyelemmel tartják ezt a csapatot, meg a játékosokat, meg a fejlődést, egyébként nagyon sok olyan, tehát az edzésmunkát, a periodizációt nagyon sokban segítik, tehát ezt így nyilván így az edzőktől visszajut hozzánk, hogy nagyon sok dolgot implikálnak a londoni edzésmunkából, de ami engem illet, igen, tehát a Merida kivásárolt, most nyilván ugye a Merida játékosa vagyok, tehát nem a Brentfordnál van nyilván a szerződésem, hanem én a Meridával vagyok leszerződve, ők vásároltak ki engem, és most jelenleg szerint ugye ott folytatom a pályafutásom.
5: Én több olyan kommentet is láttam, meg figyelgettem így az MTK szurkolók reakcióját az átigazolásodra, hogy azért most az MTK-nál a kapus helyzet az kicsit meggyengült, és azért szomorúak, hogy te elkerültél. Ezt te miként éled meg így saját nevelésű játékosként? Mert ugye talán mondhatjuk, hogy éveken keresztül azért az MTK-nál ez a kapus poszt az nagyon erős volt, és lehetett volna előtted egy ilyen lehetőség. Ezt nem tudom, hogy bánod-e így utólag, vagy hogyan állsz ez a dologhoz?
6: Bánni egyáltalán nem bánom azt, hogy így döntöttem tavaly nyáron, és én azt gondolom, hogy a jó döntést hoztam a karrierem szempontjából. Természetesen jól esik, tehát nyilván hozzám is visszajutottak ezek a gondolatok, meg különböző ismerőseim is megkerestek így. Nyilván én abban hiszek, hogy minden okkal történik, és tavaly nyáron is ugye nem volt bennem az a nyári szünetben például, hogy akkor én most csapatot szeretnék váltani mindenképpen. Ez így alakult, én akkor azt gondoltam, hogy ez egy jó döntés, én azt gondolom, hogy utólag is kiderült, hogy ez egy jó döntést volt, és nem bántam meg semmit ez alatt az út alatt. Természetesen az MTK-nak sok sikert kívánok, meg köszönök mindent, amit velem kapcsolatban tettek, és ez tényleg ugye 8 évet voltam a klub kötelékébe. Sok mindent tanultam, mondhatni talán, hogy felnőtté is váltam ez alatt az időszak alatt, ugye 13 éves koromba kerültem az MTK-hoz, de mindenkinek megvan a saját útja, az én utam most a Meridába vezetett az MTK-ból, és mondom, tényleg a legjobbakat kívánom az MTK-nak.
5: Csentai Csadrián, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és a vendégünk voltál.
6: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 1 perc a pontos idő, kellemes keddi utáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél kezdődik a Nemzeti Sportkör, a stúdióban nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Csisztu Zsuzsát, Bitman Emilt és Bobori Balást. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. És hát rögtön csapjunk is bele, mert hogy adásunk előtt nem sokkal robbant bombaként a hír, miszerint a magyar férfi kézilabda válogatott nem lesz ott a 2027. januári világbajnokságon, ami a 2028-as Los Angeles-i olimpia miatt egy fontos állomás lett volna. Azt, hogy nem leszünk ott a VB-n, és hogy a, vagyis hogy a pályán nem harcolta ki a társaság, hogy ott lesz a világbajnokságon, ezt már régebb óta tudjuk. Ma viszont kiderült, hogy a kettő darab szabadkártyát, amit a Nemzetközi Szövetség oszt, egyelőre nem teszek hozzá egyéb kommentárt, azt Törökország és Szaúd-Arábia kapta.
3: Emelni akarták a színvonalat, nem?
2: Na, tehát tényszerűen mondom, hogy a törökök eljutottak hozzánk hasonlóan VB pótselejtezőre, Norvégia ellen két darab az ő szintjükön tisztes vereséggel hasaltak el, ellenben a szaúdiak az ázsiai sorozatban a hatodik helyen zártak, onnan négyen kijutottak, az ötödik Dél-Korea mögött, vagy mint az ötödik helyzet Dél-Korea, aki már nem jutott ki, mögöttük. Na most, hogyha ezzel akarták emelni a színvonalat, akkor én szerintem leveszem a színvonalat, a fülest, kisétálok, és lehet, hogy azzal emelem a színvonalat. Zsuzsi, kezdte kérlek.
3: Nem mondom, hogy win-win helyzet lenne.
4: Igen, nagyon. Köszönöm. Én mondom őszintén, hogy nem is lepett meg sajnos a dolog, és egyben roppant csalódott is vagyok. És azt kell mondanom, hogy abban a mintázatban ez a döntés, ez nagyon is beleillik, amit én már évek óta látok itt az európai kontinens súlytalanságának a megjelenésében, a sportdiplomáciai súlytalanság. Mire gondolok? Arra, hogy a kontinensből minden értelemben, és most nem akarok ebbe politikát menni, de fogy el a pénz. Tehát ugye azt látjuk, hogy a nagyon komoly sportklubok, egyesületek és egyre inkább fel vannak pumpálva, leginkább egyébként közel-keleti pénzzel, most megnevezhetnénk különféle országokat, a Katártól Szaúd-Arábián át Kuvaiton keresztül nagyon sokat egyébként. Nyilván van ugye tengeren túli befektető, és most ha az Egyesült Államokra gondolok például, ugye az sem kizárt, de egyszerűen azt érzékeli az ember, hogy már például az, hogy nagyon sok kontinentális esemény több ország rendez, tehát hogy egy nemzetnek sok esetben, ez nem csak azért van, mert hogy osszuk el és legyünk jó fejek, hanem egyszerűen egy országban nem nagyon áll rendelkezés és az a forrás, hogy megrendezzenek adott esetben akár egy kontinens viadalt, amitől egy ilyen széttöredezett eseménysorozat lesz. Persze próbálunk gyönyörű maszlagokat meg keretezést adni ennek, hogy jó, hát de jó, és több helyszín, és több. Igen, sok esetben a szurkolóknak nem jó ez, a versenyzőknek, játékosoknak biztos nem jó, amikor utazni kell országról országra, repülőre ülni, és a többi helyszínt változtatni, és egyebek. Tehát ez az egyik dolog, hogy egyfelől azt gondolom, hogy ahogy fogy el a kontinens a pénz, és jelenik meg az a

0: Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy lehetne ezzel ellen szabályozókkal tenni. Tehát egészen biztos vagyok abban, hogy amikor arról van szó, hogy kizárólag a tőke ural, akkor lehetne például olyan közösségi döntéseket hozni, klubvezetésekben akár olyan százalékos arányokat maximalizálni, hogy például tulajdonosi hányadok meddig kerülhetnek mondjuk a nemzeti kézen kívülre, és a többi, és a többi. Tehát nem kellene minden tekintetben ennek behódolni, de ahogy mondtam, látványosan sok szempontból fogy el a pénz nyilván erről a kontinensről, az ölekkontinensről, és olyan kezekbe kerül, ahol viszont a döntéshozatalt megfelelő nyomatékkal tudják érvényesíteni. Ez mondjuk a közel-keleti nyomaték, mert ugye itt természetesen én is végigolvastam a Nemzetközi Kézilabda Szövetség hivatalos tájékoztatását a miértről, és hát ugye terjesszük a kézilabdát, és legyen globális sportág, és próbáljuk meg természetesen minél többeket
1: bevonni. Zsuzsi, az IHF Facebook oldalán volt, hogy most szaudi volt, vagy nem szaudi, a neve alapján arról a régióról származó felhasználó írta, hogy wow, ez még engem is meglepett, azt hittem a magyarok kapják.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ezt a maszlagot, ezt még ők se hiszik el, hogy
0: a török döntés mögött, azon kívül, amit a szakmailag mondta, azért ne felejtsük el, hogy egy Németországban rendezendő kontinens viadal, ahol azért 3,5-4 millió török él, egy nagyon kedves gesztus nyilvánvalóan a Németországban élő törökök felé is. Tehát
1: akik amúgy azt se tudják, hogy a kézilabda a földön van, mert kosárlabdához értenek, a focit imádják, és hogyha nem tudom, olyan eredmény van, akkor Köln és az összes török kisebbségnek a központja megmozdul, de én kézilabdában ezt nem nagyon tapasztalom, és azért veszem a bátorságot, hogy voltam már egy-két kézilabda mérkőzésen.
0: Na most a döntés mögött még van sok szempont, és most nem akarom elvenni a fiúktól a szót, de majd ha hozzám kerül, akkor még fogok mondani egy-kettőt, amit szeretnék felvillantani, amivel szerintem számolni kell, és aztán majd szeretnék rámutatni a hosszú távú következményekre is, ami ellen szerintem hát lehet, hogy egy picit késő, de talán még az utolsó pillanatban vagyunk, hogy ébresztőt fújjunk, akár itthon Magyarországon is, ami a nemzetközi sportdiplomáciai együttműködést, illetve a jelenlegi hiányát jelenti, és hogy beszéljünk arról, hogy adott esetben mi marad nekünk.
1: Mielőtt Emil reagálni egy pillanat, jött SMS a 0630 55 55 605-re, hogy Csema felelősségét miért nem firtatjuk. Most, jelen pillanatban lehet erről, sokat beszéltünk már a szerbek elleni oda-vissza elvesztett mérkőzés után, lehet erről egy későbbi elemzésben persze. Megint részletesebben beszélni.
0: Sokkal viszont, jobb lett volna kijutunk,
1: így van,
0: saját
1: az,
0: jogon,
1: az a ténykérdés, így van. Persze, viszont tudjuk. Ma, amikor a szabadkártyáról döntöttek, a kapitány, hogy miben hibázott ezen a két meccsen, Ma talán ez persze fontos, és az egésznek az alfája, origója, mindene innen indult ki, de most az egész döntés hátteréről próbálunk elmélkedni, nem arról, hogy a pályán a kapitány milyen rossz döntést hozott. Emil, bocsánat, ennyit akartam csak közbeékelni.
2: Hát annyit azért a hallgatónak mondjunk el, hogy igen, azért nyilván lehet firtatni a szövetség kapitány felelősségét.
1: Nem, kell is.
2: De azon a szermeccsen összesen 10 percnyi kapus teljesítmény volt, Máté Dominik nem volt benne a keretben, tehát igen, ezek tények. Illetve az is tény, hogy a nemzetközi kézi Labda Szövetségnek van egy 81 éves egyiptomi elnöke, akit tavaly választottak újabb 5 évre.
0: Igen. Na, ehhez fogok kapcsolódni.
2: Akiről nagyon lehet tudni, hogy ő azért nagyon szereti a... Hogy fogalmazzak szépen. Szóval, hogy...
0: Ne fogalmazz szépen, szerintem fogalmazunk egyértelműen.
2: Itt nyilván arról van szó, hogy itt nem azt mondom, hogy el lettek adva ezek a szabadkártyák, de nyilván minden szövetségtől megkérdezte, hogy akkor mi az, amit esetleg cserébe tudnának adni. És... Azért egy kézilabda szövetség, ahol tavaly vagy tavaly előtt rendeztek Egyiptomban egy klubvilágbajnokságot, ahol gyakorlatilag annyian voltak a lelátón, amennyien a pályán. Teljes érdektelenség. És évek óta azt lehet hallani, hogy mindent ez az egyiptomi vezető kisajátít, egyeduralkodó, és amíg minden nemzetnek ugyanannyi szavazata van, mint mondjuk a németeknek, és most kézilabda specifikus, a németeknek, a dánoknak, a norvégoknak, magyaroknak, és ugyanannyit ér a szavazatunk, mint azok országok szavazatai, amelyek egyébként tényleg nem tényezők, és mondjuk nekik nem hogy a VB-selejtezőre nem jutnak el, hanem előselejtezőn hullanak el. És amikor az ember nézegető, kik lehetnek majd azok, akik a szabadkártyában riválisok, Ausztria, Svájc, akik ténylegesen ott vannak a világbajnokságokon, és mondjuk tényezők, föl sem erült szerintem bennünk Törökország és Szaúd-Arábia. Én magam tegnap hallottam ezt a két országot először, azt hittük, vagy reménykedtünk, hogy csak pletyka, aztán kiderült, hogy nem. És igen, valóban Törökország, nagyon sok török Németországban, ezt nem gesztusnak érezném, hanem inkább ilyen csali, hogy akkor töltsük meg a német csarnokokat. Nem, mintha Németországban egyébként meg kellene tölteni egy ezt csarnokot, mondom, mert magától megtelik egy kézilabda világbajnokságra. Úgyhogy ez egy sok összetevős történet. Én nagyon sajnálom, mert azzal, hogy nem vagyunk ott ezen a világbajnokságon, nagyon-nagyon komoly hátrányba kerültünk az olimpiát.

0: illetően, vagy meg kell nyernünk majd a 28-as EB-t, vagy hát ugye az elmúlt években úgy volt, hogy vagy te legyél a legjobb, aki még nem kvótás.
1: Így van, ez azt jelenti, hogy ha minden az előzetes várakozások szerint alakul, akkor a világbajnok ugye automatikusan kvótát kap 28-ra, és akkor a 2-7 kap automatikusan a selejtezőre. Ez jó eséllyel európai sorrend lesz a világbajnokságon már 27-ben, tehát a VB másodiktól 7-ig. Tehát azokat a csapatokat kell magunk előtt látni az EB-n is, és megelőzni mindenki olyat, aki pedig ebbe a 7-be, vagyis ebbe a 6-ban nincs benne. Most ez ilyen nagyon bonyolultan hangzik, de igen, tehát van még rá szansz, meg egy nem kiemelkedően extra jó Európa-bajnoksággal is egyébként ezt meg lehet ugrani, de ezen a 2-től 7-en kívül legalább lesz egy 3-4 európai csapat, plusz a magyar, aki vérrel, verítékkel akar majd ezért küzdeni 2028 januárjában.
0: Illetve szurkolunk el, hogy a világbajnokságon minden nagy európai favorit jól szerepeljen. Igen,
1: pontosan.
2: Aminek leszek a többiek, arra ez is van esély most. Egyre jobb az mezőny erre.
0: Még egy gondolat, azért arra kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a dánok, norvégok, németek mit szólnak ez a döntéshez, mert ők nem feltétlen bánják.
1: Figyelj, figyelj, most csak annyi, nyilván ez nem...
0: Tehát nekünk magyar szíveknek fáj az.
1: Nem reprezentatív, de az IHF-nek meg egy-két ilyen kézilabdás oldalakon, ilyen Facebook oldalon, Instagramon itt ottam, ott szétnéztem, és ilyen Rasmussen nevű ember írta valahol, hogy ő ezt az egészet abszolút nem érti, és nem tudja, hogy ez mi alapján születik. De mondom, írta ezt arab nevű emberke is, tehát hogy azt, hogy magyar-magyarnak válja ki a szemét ezeken a fórumokon, a Rasmussen az sanszosan, igen.
2: Igen, de az arab nevű is lehet.
1: Ja, nem elképzel, bán, igen, tehát itt bármi lehet, azért mondom, hogy ez nem reprezentatív, azon se lepődök meg, hogy mi magyarok képesek vagyunk a világ szemelátára, amennyire ez szemelátára, de egymásnak menni és kaparjuk ki egymás szemét, mindegy, zárója bezárva, de hogy nem, és ezt senki nem érti, tehát mondom, az így, az amikor van egy Jesiek, szerintem ő valahonnan Csehország vagy Szlovákia irányából jön, és csak ennyit ír, hogy money, money, money, tehát semmi más nincs hozzá.
0: Nyilván egyértelmű, hogy erről van szó egyébként, mert ha már megrendezünk Szaúd-Arábia a következő 3 évben 3 világversenyt, akkor a Nemzetközi Szövetség mossa a kezeit, hogy de jó, akkor ezt is megoldottuk.
1: De nem rendez meg, hát például 21-ben mi magunk rendezünk női világbajnokságot.
0: De mondom még egyszer, ez nekünk magyaroknak fáj, amúgy a sportágnak nem biztos, hogy rosszat tesz, hogy mondjuk egy Szaúd-Arábia, ahol
1: nem,
0: mondjuk...
1: Nem, Emil nem tesz jól.
3: De Emil, ez szerintem...
1: Mindegy, most értem, hogy mire akarod mondani.
0: Nekünk azért fáj, mert nem jutottunk ki. Ha kijutottunk volna, akkor nem zavarna minket, mert lenne két gyenge riválisunk a világbajnoki mezőnyben.
1: Tudod, hogy ha Dél-Korea kapja ezt a szabadkártyát, aki az 5. olyan csapat az ázsiai brigádból, vagy selejtező csoportból, aki nem jutott ki, mert onnan 4-en jutottak ki, és az 5., és nem a 6. Szaúd-Arábia, akkor legalább valahol meg tudom érteni, hogy mi alapján dőlt el, de a szaúdiakat sehogy nem tudom megindok.
0: Azt tudjuk, hogy Dél-Korea akarta?
1: Hát mi, a szaúdiak akartak szabad kártyát?
0: Hát azt tudjuk, hogy mi akartunk.
1: Nem tudom, ebben igazad van, valóban ezt nem
0: meg
1: tudom.
0: Hogy most 5. vagy 6. szerintem azért itt, az 5. meg a 11. szerintem itt a nyilván Szaúd-Arábiáról tudjuk, hogy...
1: Éppen ezért ront a színvonalon, tehát ez a világbajnokság
0: színvonalán... De ez nem is kérdés, meg nyilván tudjuk, a szaúdiak, amit akarnak, az előbb-utóbb ott köt ki.
1: Ja,
0: az is igaz,
3: viszont...
0: Jó. De egyébként láttunk Katari válogatottat néhány évvel ezelőtt.
1: 15-ben, 11 évvel ezelőtt. Tehát az a világ vicce volt egyébként.
0: És hány Katari volt benne? Szóval látjuk, hogy milyen ez a világ. Nekünk most ez azért fáj, mert mi azon az oldalon vagyunk, akik ezt most majd a tévé előtt fogják nézni.
1: Bocsánat, Zsuzsi, Bob, csak valamit kíváncsi
2: vagyok. Jól el vagyok, figyelj.
1: Én tudom, hogy jól el vagy, meg hogy a kézilabda elsősorban nem a választott. Azért itt ez túlmutat a kézilabdán, nem?
2: Nem kéne azon gondolkodni, hogy talán a selejtezős rendszert kéne megreformálni akkor, amikor elvileg mindenhol az átláthatóság meg a korrupció ellenesség a jelszó, meg a szempont.
1: Hát tehát a kézilabdánál nem. Tehát Hassan Mustafára nagyon sokan szavaztak nyelmet, nagyjából az európai országok közül mindegyik haragszik is az összesre.
0: Ez a Joker kártya.
2: Ez a szabadkártyás rendszer, ez a korrupció melegágya.
0: Hát
2: ez ezért van. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan nincs másért kitalálva.
0: Így jutottak már ki németek világbajnokságra egyébként.
1: Az Attila most felvilágosított, hogy ott Ausztrália alanyi jogon kijutott, és utána az IHF kitalálta, mivel hogy olyan nincs, hogy a németek nincsenek ott, ez pont 10 éve volt, ezek kitalálták, hogy Óceániát mégse ismerjük el rendes tagként, úgyhogy az ausztrálokat utólag zárták ki. Én is úgy emlékeztem, hogy szabadkártya volt, most volt itt a vendégem Ballai Attila előttetek nem sokkal, és mondta, hogy az még durvább volt, tehát az nem szabadkártya volt, a szabad rablás volt konkrétan.
0: Tehát aki Mustafa akar, az bejutott a VB-re, és ennek láttuk most a szomorú tényét, hogy a törökök és a szaudiak lesznek ott.
2: Én már a futball kapcsán elmondtam az én utopisztikus álmomat, megszüntetni a kontinenseket, szépen összesorsolnak Vanuatuval, meg az Egyesült Államokkal, meg elmész egyszer Izlandra, egy selejtezőre, és megnézzük, hogy a világból ki a 32 legjobb csapat. És innentől kezdve nincsen területi beosztás. Nincsen az, hogy Óceániában. Hát, amikor repkedsz össze-vissza most már a világba, mindenhova eljutsz egy...
1: 20
2: voltál ember. Hát miért nem szólaltam? Hát elmondtam ezt legalább kétszer
3: szerintem. De nem csak az, hogy repkedsz a világba, hát rá is kényszerítenek, hogy repkedjél, mert magát a helyszíneket úgy szervezik meg, hogy muszáj repkedned.
2: Amikor Mexikóból repülsz Kanadába futballozni, tehát akkor onnantól kezdve miért ne lehetne Magyarország Új-Zéland kézilabda?
0: Csak halkan jegyzem meg, hogy nem Ruandába kellett a női kosárlabda válogatottnak kiutazni.
2: És akkor innentől kezdve, hogyha 30 európai van a 32-ből, akkor az a világbajnokság, mert az a 30 a világ legjobb tehát 30 csapata.
3: Igen, tehát a szakma, ugye? De tehát
2: innentől kezdve ez kéne, csak ilyen egyiptomi bácsiknak szépen most már de, be kéne vonulni
3: máshova. De figyeljetek, de nem csak erről van szó.
2: Ahol tehát szépen
3: ez, még egyszer mondom, ez egy mintázat, tehát, és nem szívesen hozom ide, de mégis ide kell hozzám.
2: Hát az egész világban, hát nem csak a nagy politikában is ez van, azok kiabálnak korrupcióellenességről, a legkorruptabbak. Ugyanez hát, van a demokrácia nevében van ugyanaz a szavazati joga a Vanuatunak, mint Magyarországnak.
3: Persze.
2: Hát csak teljesen torzítja a versenyt.
3: Na, és de még egyszer mondom.
1: Az angolok szemében mi vagyunk a rasszisták, mi, akik nem tudom, kimertük őket fütyülni.
2: Ez vagy rasszizmus?
1: Nem, azt mondom, a foci, emlékezz a fociba, amikor volt, és utána a saját EB döntőn kihagyott 11-est rátékosát mondták el mindenfélének.
3: Szóval visszatérve arra, amit mondasz, a mintázat, ugye, tehát vannak ezek a szervezetek, és az IPS is ide tartozik, ott most 80 éves elnököt választott a szervezetünk hatodjára, meg elnök.
0: Te megváltoztattak annyi szabályt, hogy nem lehet idős.
3: Persze, hát igen, délelőtt a választáson megválasztották, hogy csak 3 ciklusban lehet valaki, és 75 éves maximum életkorra, majd 2 órával később megválasztották a 80 éves embert hatodjára. Ezt személyesen láttam közelről, ennek része voltam, tehát pontosan tudom, hogy mi van.
0: Ezt komolyan lehet venni az ilyen döntést,
3: hát,
0: most elnézést.
3: Erről beszélek. Hogy lehet komolyan venni egy olyan szervezetet, amely ezt megcsinálja, és még egyszer mondom, ahol ilyen szinten van jelen a közel-keleti befolyás, mert jelen van, mert gyakorlatilag a nemzetközi IP sportmédia board mögött is a Katari Sportúságíró Szövetség vonul fel Katar név alatt, de ki tudja, hogy amúgy egyébként honnan érkezik ez a pénz, de amúgy persze természetesen minden a transzparencia egyében történik. Emlékezzetek vissza, hogy azért az Öttusában, a Sherman-féle időszakban, ugye, hogy ott is mi minden volt, hogy minden létező egyébként az Öttusát soha nem látott országot beemeltek a szavazatok kedvéért, hogy meglegyen az a szavazatszám, amivel adott esetben a megfelelő döntéseket meg lehet hozni. Ugyanez a helyzet kézilabdában is, hogy gyakorlatilag ez a fajta személyes befolyás érvényesül évek óta. Megint az a kérdés, hogy ahol még mindig azt kell mondanom, a transzparencia totális hiánya okán tulajdonképpen kierőltethető, hogy egy ilyen vezető maradjon, megerőszakolható a szervezet mindenféle fajta háttérnyomatékkal. Nagyon szomorú, hiába próbál erre mindenféle fajta szabályozót hozni, akár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ugye a maga világán belül is. Azt gondolom, hogy ha erre valamilyen egyéb kényszerítő elemet nem próbálnak meg nemzetközi, nem tudom, jogszabályalkotással kialakítani, akkor ezeknek a nevetséges helyzeteknek leszünk adott esetben mi is, és nem csak mi az elszenvedői. Ez egyszerűen tragikus, mert abszolút nem a szakmaiság érvényesül, ez tényleg ebbe az irányba haladunk, még egyszer mondom, hogy mindent ural az a tőke, ami ezeket az embereket összeköti érdek alapján, és közben valóban olyan nemzetek szorulnak ki. Visszatérve a mi dolgainkra egyébként egy kicsikét, hogy ugye hol a magyar sportdiplomácia. Szóval én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan, nagyon messzire vezető kérdés, és a mai műsor erre kevés. Szóval azért azt is látni, és most persze nincs két ilyen ország ebben érintve, de nekem egyértelmű jele van annak, hogy maximum külön-külön tudunk egy-egy sportágban előre jutni, sportvezetőket valamilyen pozícióba mondjuk beemelni, vagy, de az, amit én látok, és most a szó legnemesebb értelmében földrajzilag, hogy mondjuk a balkáni nemzetek nemzetközi pozícióban lévő sport vezetői hogyan fognak össze és alkotnak hálót, és segítik egymást minden egyes esetben, ha éppen arról van szó, hogy az angol szászok ugyanezt teszik, a frankofónok ugyanezt teszik.
0: Mi kivel tudnánk összefogni ezt így?
1: De, hát ez is oda kérdezem.
0: Nem rossz indultam kérdezem,
3: csak azt mondom, hogy... Nem, hogy a magyar a magyarral, bocsáss meg. Tehát, hogy abban nincs networking, érted? Tehát hiába van mondjuk több nemzetközi pozícióban magasan jegyzett sportdiplomatánk, ők nem dolgoznak össze. Saját példám, tudom megint ezt demonstrálni, mi történt a közelmúltban, nem akarok benneteket ezzel mutatni, de végignéztem ezeket a dolgokat, hiába kért az ember innen-onnan-onnan segítséget, egyszerűen nem érkeztek meg ezek a dolgok. Nincs meg az a fajta együtt dolgozás, együtt gondolkodás, aminek az lehetne a végeredménye, hogy azok a sportdiplomaták, akik a maguk erejéből, vagy a szakmájuk háttértámogatásával eljutottak egy bizonyos szintre, átnyúlnak, vagy segítenek adott esetben egy másik sportág, egy másik jelentőség teljes feladatában egymásnak. Higgyétek el, hogy ez működik más nemzetek között. Ennek szemtanúja voltam. Tehát amíg ebben nem lesz fejlődés, addig ücsöröghetünk, meg rendezhetünk sportdiplomácia ilyen-olyan konferenciákat itthon, amíg ebben nincs egy koncepcionális akarat mögé téve, addig nagyon nehéz dolgunk lesz.
0: Én azért gyorsan átváltanék egy picit, hogy maradjunk a kézilabdánál, és akkor a szakmai részt hozzuk már ide be, hogy most végignézzünk a csapaton, most az a csapat, amelyik nem vívta ki a továbbjutást. Tehát igen, most a sportdiplomácia teljesen igazad van ebben.
1: De ez, bocsánat, mielőtt a szakmát megpendíted, nem csak a miénk, tehát az EHF elnöke osztrák. Az osztrákok hozzánk hasonlóan lecsúsztak. A svájci székhelyű az IHF legjobb tudomásom szerint, a Svájcból sem tudott, pedig ha aztán valahol van pénz, onnan is tudnának egyébként fújni olyan szelek, tehát hogy itt egész Európa került térdre most, vagy hasalt el.
0: Miközben a sportág Európa központú.
1: Teljesen.
0: Most így hasamra ütök, nem emlékszem, hogy valaha nyert volna nem európai csapat világbajnokságot, talán egyszer Katar játszott VB-döntőt azon a bizonyos.
1: De nem nyerték meg 15-ben, így van. Igen,
0: és
1: nem
0: egyébként
1: nyerték.
0: Én azt üdvözölném, hogyha lenne Európán kívüli erős válogatott, mert az nyilván a sportág hosszú távú jövőjét. De én sem azt gondolom, hogy ez Szaúd-Arábia lesz, mint hogy a vízilabdának is mennyire jót tesz, hogy van egy erős amerikai válogatott a női és férfi fronton, illetve az ausztrálok is játsszák, és akkor legalább azt lehet mondani, hogy három kontinensen vagyunk, de az is európai.
1: Igen, csak most erre megint eszembe jut egy személyes példa, amikor én Dohában ott voltam, 23-ban volt ott VB, 24-ben, 23-ban, most nem olyan régen volt, amikor vízilabda, vagy vízes világbajnokságot rendeztek, és a taxis kérdezte, hogy hova megyek, és mondtam, hogy vízilabdár, és azt mondta, hogy mi az. Tehát ott úgy rendeztek, és mondtam neki, hogy mondom, víz meg labda, fogalma nincs, mondom, foci, jaj, a labdarúgás, azt tudja, mondom, ugyanaz, csak vízbe játszák, nem lábba, hanem kézzel.
3: Voltam itt tornász világbajnokságot is látogatni,
0: fogalmuk sem volt. A futballt bármivel.
1: Értem.
0: Egyébként azon a részen, nem hogy a vízilabdát, a kézilabdát, ugyanúgy nem ismerik. A kosárlabdát igen, mert van NBA. De visszatérve a szakmai részre, azért
1: most,
0: kérem,
1: igen,
0: most azért van másfél évünk, és egy picit nézzünk előre, de egyébként kiből főzzön Csema Rodriguez, vagy ha nem ő, akkor más?
1: Na, ezt akartam kérdezni. Csema főzzön tovább, vagy ne ő főzzön tovább? Ilyen esetben, Bob, kézlabdától függetlenül, maradjon a kapitány, menjen a kapitány. Mennie kell-e a kapitánynak automatikusan? Állítólag hétfő lesz elnökségi, ahol talán döntés születhet, vagy valamilyen irányba mozdulhat a történet.
2: Szerintem ez nem kapitányfüggő. Most én nem vagyok szakember, nyilván követett el hibákat. Én ezen elnökségén még mindig arról beszélgetnék, hogy milyen az utánpótlás nevelésünk.
1: Igen, egy kicsit közelebb a mikrofonhoz beszélgetve.
2: Tehát, hogy itt milyen a merítési lehetőség a kapitánynak, hogy az elmúlt 15 évben a magyar sport mit pazarolt el az utánpótlás nevelés szempontjából, és nem csak kézilabdában, hanem az összes labdasportágban.
1: Akkor
2: és
1: viszont akkor most egy picit, mert amúgy a gondolatmenet jó, nem reklám, jó. Nem, csak azért visszaterelem kézilabda irányába a beszélgetést, mert hogy sokfelé elágaztunk, hallgassuk már meg a legutóbbi magyar BL győztes edző Danyi Gábort, aki mindmáig az utolsó, hogy ő hogyan látja ezt a kialakult helyzetet, és akkor mindenképpen kézilabdás irányba maradunk a folytatásban még.
4: Két részre bontanám. Az egyik, az első, a racionális rész, ami hát sajnos azt el kell ismerni, hogy valami jogon nem jutottunk ki, és ezt nagyon-nagyon sajnáljuk, nagyon nehéz ellenféllel a szerb válogatott, és nagyon kicsi múlt. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a magyar kézilabda az elmúlt években mind a felnőtt, mind az utánpótlás világversenyeken egyszer eredményességként, más felől pedig rendezőként nagyon-nagyon sokat tett a nemzetközi kézilabdáért és annak a népszerűsítéséért. Úgyhogy hát nagyon-nagyon bíztam és reménykedtem, hogy kint lehetünk. Nagyon nehéz most a férfi kézilabda sorsa, illetve az útja, mert hát ugye az Európa-bajnokságról lehet kvalifikálni, mivel a VB-n nem leszünk ott az olimpiára. Az Európa-bajnokság viszont bivaj erős, tehát olyan erős csapatok vannak, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Nyilván meg kell próbálni, és nyilván neki kell menni, de nem lesz egyszerű. Én azt gondolom, hogy egy nagyon higgadt elemzés kell most, meg kell nézni, hogy ebbe a helyzetbe mi a legjobb a magyar kézilabdának, és mindenkinek be kell állni ebbe a sorba is tenni ezért.
5: Te hogyan látod Csema Rodriguez jövőjét, mint szövetségi kapitány?
4: Azt el kell dönteni, hogy a Csemával együtt folytatva, vagy a Csema nélkül egy új irányjal, hogy mi a jó a magyar kézilabdának, és ez a legfontosabb. Tehát nem személyekbe kell gondolkodni, hanem azt kell nézni, hogy a magyar kézilabdának, azon belül is itt most a férfi szakágnak, és egy hosszabb távú 3-5 éves koncepciót, egy olyan utat kellene kijelölni, ahol közvetlenül visszavezet az út a világ elitbe.
1: 16 óra 26 perc a pontos idő, Bobori Balázs vérnyomása ment fel a leginkább, Danyi Gábor szavait hallva.
2: Na hát én nagyon tisztelem a Gábort, azt kezdjük ott, de itt megint arról beszélünk, hogy milyen eredményes az utánpótlásunk, milyen jó eseményeket rendezünk, hol van az egyetlen egy darab világklasszisunk, akit az elmúlt 10-valahány évben sikerült kinevelnie bármelyik magyar csapatsportágnak. Most Szoboszlai Dominikot kivéve, aki
0: szerintem nevezzünk sok sportágra, mert...
2: Jó, akkor csak beszélünk. Akkor hol van az egyetlen egy kézilabdázónk, aki világklasszis, az elmúlt 15 év terméke. Mondjuk Nagy László után, meg Görbicanita után. Őket keresném, akik természetesen nem az akadémiai rendszer termékei. Én azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb kérdés, mint az, hogy ki a magyar szövetségi kapitány, mert az Emil teljesen egyetértek abban, hogy nincs merítési lehetőség. Hogy nagyon szép, hogy junior EB-ken meg VB-ken ott vagyunk a dobogó közelben, meg is nyerjük néha őket, csak ez felnőtt szinten hol kamatozik? Hol látjuk azt, hogy felnőtt szinten reális esélyünk lenne megnyerni egy Európa-bajnokságot, vagy egy világbajnokságot? Nagyon örültünk a lányoknak az EB bronzának, de előtte, utána sehol semmi. Tehát, hogy a fiúk markánsabb eredményeket érnek el, de mi ugye nem, tehát hogy természetesen várnánk már azt, hogy egyszer van reális esélyünk bármilyen nagy eredményt, kiugró eredményt elérni. És egyébként, amit megint mondok, hogy ehhez most már nem lehet azt mondani, hogy nincsen pénzügyi alap, meg nincsen infrastruktúrális alap. Tehát innentől kezdve azon kellene az elnökségnek beszélgetni, hogy nem a kapitány, a kapitánynak hogyan lesz nagyon merítési lehetősége, hogy a kapitány...
1: Ennek az elnökségnek kell erről beszélnie? Hú de nagy csend.
0: Hát, én nem erre a kérdésre
1: válaszolok. És most nem feltétlenül csak kézilabda specifikus ez, mert te, amiről most beszélsz, az minden csak nem kézilabda specifikus.
2: Hát, igen, én mondtam, hogy ez minden csapatsportnak jellemző, csak az Emil mondta, hogy beszéljünk a kézilabdáról.
1: Igen, 2 percünk van még a hírekig, már most szeretném jelezni a hírekre szomjazóknak, hogy biztos, hogy egy picit most csúsznak majd a hírek, Emil.
0: Én csak az eredményességhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy szerintem, amit mondjuk a férfi válogatott csinált, és ebben Csema is benne volt, az sokszor erőn felüli volt. Pont azért, mert hogy nincsenek világklasszisunk, én többször elmondtam már, hogy Bánit Bencének voltak olyan évei, igen, amikor ott volt, vagy a testen nem bírta,
3: és azért azt gondolom,
1: nem tudta sajnos konstansan
0: szóval, hozni. De olyan, most nem a Gitzel szintről beszélünk, aki vasárnap 19 gólt lőtt egy Bundesliga meccsen, hanem arról, hogy ugyanazokból a játékosokból kell valahogy csapatot építeni, és számtalanszor elmeséltük már akár ebben a stúdióban is, hogy találta meg a magyar kézilabda Imre Bencét. Hogy akkor Pedro Rodriguez nem tudott elmenni egy világversenyre, ezért Imre Bence beugrott, az egyik Krakowski testvérnek Betli volt az első meccse, Imre Bence a másodikon csinált egy 5x5-öt vagy 6x6-ot, és így elindult fölfele, tavasszal aláírt a Kielhez, onnan jön vissza a Veszprémbe. Tehát, hogy nekünk nincsenek, lehet, hogy vannak Imre Bencénk egyébként, akiket nem találtunk meg, de alapvetően ugyanabból a 20 játékosból kell nagyjából a kirakóst játszani, és nem látunk a horizonton olyan 17-18 éves fiút, bár a kisebbik fazekas tesó egyébként a Szegedben nagyon ügyesen mozgolódott, tehát hála Istennek azért vannak ügyeskedő gyerekeink, de jelen pillanatban nincs olyan világklasszisunk. Tehát az, hogy...
1: Ez, amit Bob mondott, Bobori Balázs mondott, ez az a helyzet, ez hogy én lennék a leghangosabb, ha itt most vitába tudtam volna vele szállni.
0: És akkor innestől kezdve, hogy nyerjünk EB-t vagy VB-t? Tehát, hogy nem realitás. Jó, és én annak is örülök, ha bent vagyunk egy VB-n egyet döntőben, vagy EB-n egyet döntőben, mert ott az a szintünk.
3: Igen, szóval még egyszer mondom, tehát szerintem Bányi Bence és Bodó Richárd is azért a világklasszis megmozdulásaik voltak, és voltak nagyon-nagyon jó.
0: Játékos között két polcot teszek,
3: fölfelé, oké, és pontosan Imre Bencét akartam említeni, akiben megvan az a lehetőség, hogy persze hozzá egy olyan csapat kiszolgálás kéne most, ha válogatottról beszélünk, hogy ő fel tudjon nőni ehhez. Tehát azért ne felejtsük el, hogy akiket emlegettetek, ugye egyrészt hol pallérozottak, másrészt, hogy milyen játékos állomány vette őket körül, akár Görbicani, tehát akár Nagy Laci, tehát azért az sem mindegy, hogy ki adja föl neked a labdát, amiből aztán te természetesen az utolsó pillanatban meg tudod ezeket húzni. Ez szerintem egyértelmű kérdés, és persze mindig a legegyszerűbb a kapitányt ilyenkor okolni, de láttuk azt is, hogy azért volt egy picit fáradó kapcsolat szerintem a válogatott és Csema között.
1: Szerintem nem is picit.
3: Igen, ami én úgy gondolom, hogy most ennek a selejtezőnek ezt a selejtezőt ez eredményezte bizonyos szempontból, voltak ott is nyilván szakmai hibák, de megint az a kérdés, hogyha ő elmegy, tudunk-e a horizonton olyan szakembert hozni hirtelen, akiben ott van az a fajta szakmai potenciál, hogy a meglévő játékos keretet úgy rázza föl, úgy csavarja meg, úgy centrifugázza át, hogy abból egy potensebb csapat fog kijönni. Tehát ez szerintem óriási kérdés.
0: Talán Imre Bencét úgy, ahogy megtaláltuk, hogy van-e még olyan játékos, akiben sokkal több van, vagy több lehet? Na, ez egy jó kérdés.
2: Én szerintem, és lehet, hogy a kézilabdás mezőt nem nagyon látom, de hogyha ilyen Varga Barnabások, és ez egy másik portálból hozok ide példát, hogy Varga Barnabások el tudnak tűnni, akkor hány Imre Bence tűnhet el?
1: Rengeteg. Sajnos Balázs, rengeteg.
0: Hány Varga lehet még Ausztriában ugyanígy?
2: Igen, tehát itt én azt gondolom, hogy nagyon hibásan fogják fel a szövetség és a klubvezetők a rövid és a hosszú távú célokat, és azt hogyan kéne kezelni akár az érdekérvényesítést, a beépítést, a kiválasztást. Itt azért nagyon sok mindenről kellene beszélni, de most az a kérdés, hogy Csema menjen, vagy nem.
1: Igen. Jött egy ilyen üzenet, a magyarok a saját érdekeiket mindig a haza és vagy a nemzet érdekei felé helyezik. Olyan jó lenne, ha ez igaz lenne minden esetben. Én ezt most csak hadd tegyek rögtön hozzá.
3: Most egy mondat.
1: Bocsánat, Zsuzsi, egy másodperc. Kézilabdában egyébként megnézném a Csoknyai Marosán párost Csema helyett, ugyanezt az SMS író írta.
3: Ez is egy kérdés, még az érdekérvényesítéshez egy mondat vissza, ugye beszélgettünk itt a nemzetközi szövetségekről, meg a kuraszaói, meg lehetetlen országbeli szavazatoknak a súlyáról. Azért például a Nemzetközi Evező Szövetség múltkor Szántóival mesélte, el tudta azt érni, hogy náluk súlyozott szavazatok vannak. Méghozzá azok az országok kapnak nagyobb hatékonysággal és nagyobb számú szavazatot, akik tesznek a sportágért.
0: Ilyet nem is hallottam még, ez
3: bizony,
0: egy jó dolog.
3: Úgyhogy ez egy létező dolog. Egyáltalán nem lehetetlen megreformálni ezt a rendszert, csak nem olyan vezetők kellenek hozzá, mint amilyen Mustafa vagy, mint amilyen.
2: Micsoda kirekesztő szervezet.
3: Tehát, hogy ott a szakma érdekérvényesítése kicsit fontosabb, és létezik olyan nemzetközi szervezet, amely meg tudta csinálni a súlyos szavazatokat.
1: Visszaállítjuk a vérnyomásunkat, legalábbis megpróbáljuk normát tartományba helyezni, 16 óra 33 perc a pontos idő. Napestig tudnánk erről vitázni, érvelni, ellenérvelni, példákat hozni. Most viszont tényleg átadjuk a terepet, hogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán utána innen folytatjuk Csisztu Zsuzsával, Bitman Emillel és Bobori Balázssal.
6: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Nem lesz ott a VB-n férfi kézilabda válogatottunk. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Változékonyra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
6: Sporthírek.
7: Nem kapott szabad kártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapat a szerbekkel szemben bukta el a VB-selejtezőt májusban. Így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. Egy jó szereplés a 2028-as Európa-bajnokságon azonban még esélyt adhat a Los Angeles-i ötkarikás játékokra. Bilbaóban folytatja pályafutását Somogyi Ádám. A férfi kosárlabda NB1 elmúlt kiírásában ezüstérmes Szolnok meghatározó játékosa. A válogatott kosaras 2028-ig írta le az Európa Kupa győztes baszkokhoz. Sérülése miatt nem játszhat a vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében Vígvári Vince. A Barcelonét a magyar válogatott légiósa. A 22 éves játékosnak a Sabadell ellen megnyert spanyol bajnoki döntőben eltört a gyűrűsúlya, amit már meg is műtöttek. A spanyol gárda csütörtökön a címvédő Ferencváros ellen száll medencébe az elődöntőben. A magyar labdarúgó válogatott ma Kazasztánt fogadja felkészülési mérkőzésen a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben tegnap csaknem 5000 szurkoló előtt tartott nyilvános edzést a csapat. Marco Rossi szövetségi kapitány a fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani a találkozón, és támadó szellemű játékot vár el az együttestől. A 19 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Szünettel az amerikai közvetítés Ukrajna ügyében, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov ugyanakkor közölte, hogy az amerikai tárgyalók folytatják az egyeztetéseket külön-külön az oroszokkal és az ukránokkal. Hozzátette azt is, hogy a Kreml elfogadhatatlannak tartja az európaiak feltételeit, és úgy tűnik, hogy a háború folytatására koncentrálnak, mintsem a béketárgyalásokra, tette hozzá. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. További 16,5 millió eurót fordít az Európai Unió az afrikai ebola járvány megfékezésére. A pénz egy részét az egészségügyi dolgozók felszerelésére, képzésére, valamint tesztekre fordítják. Az Európai Bizottság már 15 millió eurót elkülönített sürgősségi humanitárius segélyként az ebola elleni küzdelemre a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda számára. Az egy hónapja kezdődött kongói ebola fertőzés halálos áldozatainak száma meghaladta a százat. Itthon vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték. Állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet.
6: Közlekedés.
7: Korábban egy kis busz és egy kamion ütközött össze az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, továbbra is 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
7: Marad a napos, gomoly felhős idő. Holnap napközben eleinte az ország keleti felén szorványosan fordulhat elő egy-egy záporzivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 40 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, az úton lévőknek pedig balesetmentes közlekedést. Ugye a forgalom már erősödik mindenfelé, úgyhogy tényleg mindenki vigyázzon a másikra. Csisztus Zsuzsával, Bitma Nemillel és Bobori Balázssal innen folytatjuk. Jött még az előző témához több üzenet is, egyet hadd válassza ki. A Honvéd balhés román meccse óta mondom, hogy nincs magyar sportdiplomácia. Sokszor bizony nem értek egyet Csisztus Zsuzsával, de most minden szava igaz. Sajnos, írta ezt Kovács Gábor teljes névvel. Önmagában az, hogy valaki teljes névvel ír alá, most már manapság ezt is...
3: Megcsüvegelendő, köszönjük szépen.
1: Nagyra kell értékelnünk, úgyhogy Gábor, köszönjük szépen a véleményét, véleményed, de hadd mondjam, tegezve, magázva minden formában. Annyiból mondanám, hogy menjünk tovább, mert hogy napestig tudunk ezen, és szerintem a következő napokban, hetekben még erről rugózni. Jön ma a kazakok elleni labdarúgó válogatott mérkőzés. Hát nem akarok rögtön polgárpukkasztó lenni az elején, de ennek mi értelme van így június 9-én? Van-e értelme? Itt most ugye Dóri elmondta a hírekben, hogy Rosszia a fiad, azért mondom, hogy vitatkozzatok velem, kérlek, szerintem mert én azt gondolom, hogy ha van olyan meccs, aminek nagyjából semmi értelme nincsen, az szerintem pont egy magyar-kazak június 9-én, holott úgy, hogy tehát akik nézik az élő közvetítést, látják, címeres felsőbe jöttem, én minden magyar sportnak a nagy támogatója, rajongója vagyok, örömmel láttam azt, hogy tök sokan ott voltak tegnap a nyílt edzésen, kiment Szoboszlai Dominik, aláért egy csomó gyereknek ott a mezét, végre nem csak a Puskásban, hanem Debrecenben is van mestet, egy csomó jó...
0: Te válaszoltad meg a kérdést.
1: Ezek az értelme, értem.
0: Nem, ezek fontos dolgok, amiket elmondtál. Szerintem az
1: de
0: egy...
1: fontos, de ettől még van létjogosultsága ennek a meccsnek.
0: Van.
1: Na, ugye, győzzetek meg
0: hát
1: róla.
0: Nem hiszem, hogy téged kell meggyőzni, szerintem a hallgatóink többsége is pontosan tudja, hogy a válogatott meccsek azok nem úgy néznek ki, hogy Rossi kitalálja, hogy akkor most kéne játszani egy meccset, és akkor leszervezik. Vannak ablakok
1: amikor
0: most
1: lehet.
0: Tudunk játszani. És most én egyébként, mikor kiderült, hogy Kerkez például meg Salai nem tud játszani, nem azt mondom, hogy örültem, de opp, ez egy jó lehetőség, mert nincs sértődöttség abból, hogy esetleg helyettük valakit kipróbál a kapitány. Tehát tét nélkül tényleg meg lehet nézni egy-két játékost, akire kíváncsi, hogy mit tud válogatott felnőtt mérkőzésen. Gondolok itt a fiatal Kovács, aki ugye Hollandiában pallérozódik, úgyhogy szerintem ezeknek
1: Varga
0: a meccseknek...
1: Varga Barna mondta, vagy nem is tudom, ki mondta róla, hogy jó nagyra.
0: Igen, valami jó pufa volt. Szóval van értelme, mert itt most tényleg tét nélkül tudsz tesztelni, és akkor párhozom a kézilabdával, itt is csapatépítés zajlik, tehát egy
1: képzeljétek el, bocsánat, hogy közbeszólok, múlt héten csütörtökön reggel akkor született meg, azt hiszem szerdán volt talán a Kézilabda Szövetségben elnökségi, vagy kedden, és beszélgettünk róla itt a stúdióban, és én felhoztam, hogy kicsit érzem a párhuzamot Rossi és Csema között, hogy ugye Rossit hivatalban hagyta az MLS, és nagyjából a stúdióban ülő Marosán György, Gyurta Gergő kettős is, meg a hallgatók is leszavaztak, hogy semmiféle párhuzam nincs a kettő között, és hogy én teljesen vak vágányú voltam ezzel, holott én a mai napig kitartok. Ott és akkor ugye az volt a hír, hogy majd a szabadkártya után hozunk egy döntést, hogy kell sietni, vagy nem kell sietni, vagy kell kapitány cserélni, vagy sem. Azért Rossz is úgy maradhatott, hogy az eddigi eredményei vitatkozni, vagy megkérdőjelezni, aki ezt teszi, az butaságot csinál, de az írmeccs meg írmeccs, és ott meg ő vállalta, amit vállalt, és ő volt a vezér. Balázs, Bobori Balázs, mennyi értelme van a kazakok elleni meccsnek? Milyen értelme van? Mi benne a hasznos? Mi az, ami miatt te ma ezt a meccset nagyon várod?
2: Én ott voltam a finnek ellen a lelátón, és nagyon örültem, hogy a kapitány belecserélt viszonylag korán ebbe a mérkőzésbe, és kaptak lehetőséget olyan játékosok, akik eddig nagyon keveset játszottak a válogatottban. Szerintem ez mindenképpen ez a lényeg ennek a történetnek, hogy lassan-lassan búcsúzó játékosai, mint mondjuk Willi Orbán, Loik Négyó, aki nincs itt, ugye jobb hátvéd poszt, az kritikus lesz egy idő után most már, én azt gondolom, a középső védő poszt kritikus lesz egy idő után, Aztán természetesen ott van a center post, mert Varga Barna, én azt mondom, hogy Európa klasszis, de 32 éves. Tehát ezekre a helyekre muszáj nézni azt, és kísérletezni a kapitánynak, hogy ki az, aki ezen a szinten megállja a helyét. Én a finnek ellen egy persze nem éreztem azt, hogy ez egy felkészülési meccs lenne, vagy barátságos mérkőzés lenne. Nem kimélték magukat meg egymás sem a játékosok. A tempó szerintem ahhoz képest, hogy ez egy nyár elejé szezon végi mérkőzés volt, szerintem kielégítő volt, és az is látszott, hogy a cserék után az addigi jó játék azért megváltozott, és megbomlott az egység, és ezt Rossz is elismerte, hogy hát nyilván olyan játékosok kerültek a pályára, akik eddig kevesebbet játszottak.
0: De láthattuk Jakobis Filit munkában, és kiderült, hogy ügyes.
2: Na, legalább róla kiderült. De szerintem azért nagyjából látszott az, hogy ki az, aki bátran bevethető, mondjuk a Szűcs Tamás nekem nagyon tetszett, megint a debreceni középpályás, de voltak olyan teljesítmények, amire azt mondtam, hogy ez nem biztos, hogy még válogatott szint. Most az neveket, főleg a mai mérkőzés előtt nem szeretnék mondani. Hát, ha valaki hallgatja, és ettől
1: megremeg a lába. Én azt akartam kérdezni,
2: de remélem, hogy azért nem az én.
1: Mint CK az újságíró csapatból, sportújságíró csapatból, jobb hátvédposztra a Juhan is, vagy a Szalai Kristófot nem lehet bedobni.
2: Lassan sétálnak át a Nagy Erdőn a játékosok a stadionba, és a Zsebrádió hallgatják a Sportkört. Tehát ez teljesen életszerű.
3: Biztos.
2: Szóval én szerintem erre nagyon hasznos ezek a mérkőzések, főleg akkor, hogyha nem tojik rá mindkét csapat, és nem azt mondja, hogy akkor lötyögünk egyet, meg labdázgatunk.
1: Zsuzsi?
3: Én azt gondolom, hogy erre azért van szükség, mert egyszer tényleg valamikor az építkezést el kell kezdeni. Ugye emlékezzetek vissza, hogy amikor tavasszal arról beszéltünk a szlovén vagy a görög mérkőzés előtt, hogy a pozíciójában hagyott Marco Rossi szemszögéből, vagy az ő státuszát nézve is lesz jelentősége azoknak a mérkőzéseknek, hogy a nagy sok után hogy tér vissza a válogatott. És én azt hiszem, hogy a tavaszt túléltük, tehát azon ugye ez kapott gól nélkül jött le az a két mérkőzés, akkor most ennek a két mérkőzésnek most már mindenképpen az előremutató célzatú meccsnek kell lennie, ahol az építkezést, valóban az új játékosok kipróbálását, az új koncepciókat, az adott esetben egy kicsit támadóbb jellegű játékot kell látnunk, mert ahogy Bob is fogalmazott, azért mondjuk a finnek ellen a második fél idő, hát mondjuk a második fele nem nézett ki túl jól. Tehát,
1: most hogy... ti nagyon diplomatikusan megfogalmaztátok, 06:30, 55:55, 6:05 jött egy ilyen üzenet. Szerintem akkor van, és csak is akkor van értelme, ha nem 8-at cserélnek, maximum 3-at, mert a második félidői teljesen komolytalan.
3: Hát így nézett ki, tehát, de ugyanakkor meg az is kérdés, hogy ha meg soha nem próbálod ki azokat a játékosokat, akik adott esetben a horizonton vannak, vagy már rákerültek a radarra, és ha ez nem is nevezhető téthelyzetnek, de válogatott mérkőzés. Tehát ugye annak a maga tétje megvan, hogy az ember a válogatottban bemutatkozik, és hogy szerepel, megremeg-e a lába, nem remeg meg, és a többi, hogy ezt ugye Jakabes Vilinél is láthattuk, hogy hál' Istennek nem, el is mondta, hogy nem az a típus, de ezt azért bebontásra nem lehet elhinni. Tehát ugye azért ez derüljön ki abban a helyzetben, amikor jönnek feléd, és védeni kell mondjuk egy ajtóablak szituációt. Úgyhogy én azért tartom ezt fontosnak azokon a labdarúgáson túlmutató elemeken túlmenően, amit ugye Emil említett, amelyek persze nagyon fontosak, a kapcsolat a közönséggel, a tényleg ez a fajta válogatott körüli nimbusz, ennek a megtartása, vidéki megtartása, a kapcsolódás a vidéki közönséggel, ezeket roppant fontosnak tartom, de hát ennek szakmai építkezésnek kell lennie, hiszen ne felejtsük el, azért jönnek majd a Nemzetek Ligája tétmérkőzései, tehát oda már valami olyan csapattal kell előrukkolni, nem is könnyű ellenfelek ellen, aminek van valami formája.
2: Itt az SMS íróra azért úgy reagálnék, hogy a szerencsés helyzetben itt, hogyha 8-at cserélünk, akkor nem kéne, hogy minőségi visszaesés legyen, mert ez egy válogatott.
3: Ja,
2: és itt jön megint a párhuzam Csema és Rossi között, hogy mi a merítési lehetőség. Kit tudsz betenni jobb hátvédbe, kit tudsz betenni centerbe, kit tudsz betenni Vili Orbán mellé, vagy helyére a rosszabb esetben sajnos, mert egyszer eljön az idő.
0: Az a legkritikusabb pont szerintem a következő három évben.
2: Hogyne. Tehát, hogy ilyenkor nyilván Csingert meg kell nézni, és láttuk, hogy Csinger egyébként alapvetően jól oldotta meg a feladatát, de volt egy-két olyan hibája, amire talán rádöbben, hogy a nemzetközi mezőnyben ilyen szintű ellenfelek ellen majd nem fog beleférni, ő tanul ebből.
0: De így derülhet ki.
2: Hogyne, mert hát most elmegy Kazincz Barcikára, ott viszonylag ritkában kerül ilyen helyzetbe. Most megint elnézést a Kazincbarcikaiaktól, de...
1: Ki is akartak most menni. Borsodiként ki is akartak
0: kérni, pont őket szóltad meg.
2: Nem, de most az elmúlt idényben, ha jól tudom, háromszor is találkozott a Kazincbarcikai labdarúgókkal.
0: Egyébként, ha már Csinger és Győr, akkor én például Vitálisra nagyon kíváncsi vagyok, mert ő úgy tűnik, hogy sikerült megtalálni, és hogyha tud szintet lépni a nyáron, akkor az megint csak egy hosszú távon jó dolog lehet a magyar válogatottnak.
3: Nagyon kellene.
1: Kaptam annyi hideget pár héttel ezelőtt egy sportkörben, amikor a Nürnberg érdeklődése felmerült, és mondtam, hogy szerintem a Bundesliga 2 nem szintlépések.
0: Egyébként. A Vitalistán a Celticet.
2: A
0: Vitalistán a Celtic merült föl, a Tóth Rajmund ígérő Bundesliga 2 és Nürnberg, de hogy a Vitalist megtalálta a magyar futball, vagy egymásra találtak itt a válogatottal, nagyon jól néz ki vele a középpálya. Itt a Willi Orbán posztja az, amit tényleg kérdés lehet, mert ugye Jakubis Vili testvér, az most egyelőre partvonalon kívül van Spanyolországban. Cinger majd most BL selejtezőket játszik, reményeink szerint minél többet a Győrrel, de az a poszt az tényleg kritikus. És egyébként ugye ezt a meccset, visszatérve a kazak meccsre, amúgy idegenben játszottuk volna, tehát és végül Magyarország lett a pályavasztó, így lett Debrecenben, és egyébként szerintem az egy nagyon jó dolog, hogy a debreceniek élőben is láthatják, illetve a környékbeliek. Szoboszlai Dominikot, ne felejtsük el, van egy Liverpool játékosunk, biztos most sokan azt mondják, hogy na miért kell ezt megint felhozni, de egy világsztárt látni élőben, egy magyar futballbarátnak a világ legjobb
1: dolga. Én ezzel nem tudok betenni, tehát amikor Jakubis Vili bemutatkozása után arról ír Fabrizio Romano most, hogy őt szeretjük, nem szeretjük, de el kell fogadni, hogy van egy jelenség, hogy most jó, nem jó, most ne nyissunk vitát, hogy amúgy egyébként a Barcelona lehet, hogy visszarendeli, vagy sem, és hogy lamentálok egy Barcelonánál. Tehát, hogy egyébként egy pár évvel ezelőtt, tehát nem tudom, Lisztes Krisztián esetében a Werder Bremennél úgy összetettük a két kezünket 20 évvel ezelőtt, mint hogyha, és nem akarom a brémaiakat megbántani ezzel, de azért ez a Werder nem összehasonlítható, vagy egy lapon emlegetett.
2: Hát, és kiment a Watfordba, ez micsoda?
3: Igen. És hát van egy Varga Barnánk is, tehát Szoboszlaink Varga Barnánk, tehát Varga megint egyszerűen varázsolt, szóval egyszerűen olyan élmény volt nézni, hogy ez egészen fantasztikus.
1: No, hát egy pici időnk maradt még, ezt labdarúgással méghozzá közelgő világbajnoksággal töltjük majd. Ki mennyire várja, itt a nyitó mérkőzés az Ajner Szilárdék esőt és vihart jósolnak, és félbeszakadhat állítólag a meccs, meg show lesz, meg minden lesz. Hát a Made in USA, vagy Made in America, tehát hogy ezen én hogy lehet, hogy föl fogok majd háborodni, bár nagyobb részét itt töltöm majd a rádióban is, ugye közvetítjük mi is a mérkőzéseket, lesz, amit hajnali időpontban sikerült, tehát ott biztos, hogy nem lesz. Hisztérikus imádatot nem érzek majd a halftime show iránt, amikor hajnali 3-kor kezdődik.
2: Szolidaritásból fel fog ébredni.
1: Na de kedves vagy Varázs. De tényleg.
2: Kuraszó meccse, szóljatok, hogyha te vagy kuraszó meccse.
1: Azt hittem, hogy meg akarod inni, mert azt mondtam volna, hogy nem szabad. Ebben a műsorban nem szabad ilyenről beszélni.
2: Ja, értem.
0: Én magam egyébként, ha már Kuraszó szóba került, vagy akár Haiti, én az első meccsükre nagyon kíváncsi vagyok. Tehát, hogy mégis mit tudnak ezek a válogatottak, és valahol ez a VB-nek a varázsa az elején, de ez a 104 meccs...
1: Látva őket, eszembe fog jutni Bobori Balázsnak a reform ötlete, hogy világszinten kéne selejteztetni.
0: Várjuk ki a végét. Egyébként a már a nyitó meccset mondott Mexikó, Dél-Afrika, szerintem ott már először meg fog az villanni, hogy egy afrikai csapat milyen tud lenni, mert szerintem Dél-Afrika az egyik leggyengébb válogatott lesz az egész tornán. De ez a 104 meccs, ez tényleg nagyon sok. Tehát az, hogy már vasárnap...
1: Ez a klasszikus, ez a gombócból is sok
0: kategória. Igen, amikor már vasárnap nem fogod tudni, hogy amúgy te pénteken mit néztél, vagy milyen meccs lesz kedden, az nem hétfőn van, az a K csoport, vagy a B csoport, úgyhogy le kell menni az első 3 hétnek, ami brutál lesz, de egyébként nekünk munkában is. Tehát, és most nem sajnáltatni akarom magunkat, csak hogy pontos legyél, precíz legyél, az nagyon figyelős lesz. Tehát amikor a legjobb 32 és mint a Wimbledonban látod a
1: tárlát. Hát a legjobb 32-nél ezt akartam mondani, hogy ott akkor kezdődik majd, és az még mennyi? 3 hét, vagy nem is tudom mennyi?
0: Nagyjából 3, de biztos lesznek jó meccsek, szép pillanatok, emlékezetes gólok, de nagyon tömény lesz, tehát itt azért szelektálni kell.
1: Hát de Emil, onnan indultunk, hogy mindent a pénz és a befolyás határoz meg. Tehát mindannyian elmondtuk ebben a stúdióban, bárki ült, hogy nagyon jó, értékeljük Curaçaónak is, Haitinak is, mindenkinek nagyon tudunk örülni, zárkózzanak szépen, de én még olyan véleményt, hogy ez a világbajnokság ebben a formában így jó, ahogy van, nem hallottam. Pedig ebben a körben, tehát itt aztán tényleg nem azt kell feltételeznünk, hogy Zsuzsi szereti jobban a sportot, vagy Emil Kornél szurkol jobban azért, vagy a
0: De Kornél, Balázs... te hallottál már világsztár futbolistát hőzöngenőt? Sok a meccs? Mert én még nem. És addig, amíg ez nem fog megtörténni,
1: hát azért
0: mert
1: nem.
0: A kézilabdázók hiába hőbörögnek, mint
1: Emil,
0: picikék.
1: Emil, a zenés se hőbörög, mindaddig, amíg a hegedűtokba belehúzod, vagy a szerveknél a harmonikába az újabb 50 eurost, vagy 100 eurost, hogy már 3 órája zárva lenne a hely. Hát addig, amíg valaki belehúzza azt az 50 eurót,
0: vagy 20... a szezonbeli 60 meccsüket, tehát, hogy ha...
1: ezért mondom, hogy én csak értem, csak akkor innentől kezdve, hogyha senki, de tényleg senkit nem hallottam még nagy plénum előtt azt mondani, hogy így, de jó, hogy ez így lesz. De jó, hogy ennyi meccs lesz. Hát ebben a stúdióban nálam...
3: De nem
1: nálam
3: feltétlenül szó... gondolom egyébként, hogy ezt a játékos... Persze, nyilván a játékosoknak, meg a neves játékosoknak volna ebben szava, de erre vannak a hivatásos labdarúgó szervezetek, akiknek az a feladatuk, hogy
1: lennének,
3: képviseljék.
1: Akik meg lennének,
3: ugye, amik valószínűleg súlytalanok, de miért? Mert hát megint visszajutunk oda, hogy gyakorlatilag hol és miként dőlnek el a szavazatok, és milyen úton, módon hozzák meg ezeket a döntéseket. Egyébként például a tornában nem is értem, mert ott konkrétan a nagy selejtező világbajnokságban szépen szűkül a nemzet. Minden csapat elindulhat, már minden nemzet, amelyik ki tud csapatot állítani, és szépen szűkül a mezőny, először 24-re, majd 12-re, és 12 csapat indulhat tulajdonképpen, vagy a legjobb 12.
0: Hát tehát jó, csak ezt még egy csarnokban meg tudod csinálni, ne, két délelőtt alatt.
3: Nem feltétlenül erről van szó, azért elég szép lészem, hogy csak azt mondom, hogy ez nyilván szakmai döntés,
0: igen,
3: és amit te mondasz. Mi az, amit a Bob mond?
0: Abszolút.
3: Nem. Szerintem nem.
0: De
3: szerintem
0: kivitele. A mai világban ez teljesen kivitelezhetetlen. Egyszerűen nincsenek érdekek erre.
2: Hát ja, egy jó, lénye, az a lényeg, tehát ez persze.
3: Persze,
0: hát tehát ezért kivitelezhetetlen.
3: De, jó de most a szakmai érdek, ez, az már régen erről beszélünk, hogy ez háttérbe szorul.
2: Tudjátok, mikor lenne ez érdekes? És akkor visszatérek erre. Lenne 30 európai ország ezen a világbajnokságon, 6 dél-amerikai, 4 afrikai, meg a többi. És akkor egyből érdekes lenne ez a... Akkor fölébrednél. Mert a 14 helyett az 30 európai ország olyan minőséget hozzá
1: a világbajnokságra, hogy felébredsz. Igen, de ma már nem PC erről beszélni.
3: Igen, csak megint az a kérdés, hogy nem a szakmai csúcsminőséget kellene ezeken kellene. A világeseményeken látnunk.
1: Kellene.
3: Hát dehogy nem. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ez nem érdek, de hogy ne lenne érdek a szakmai csúcsminőség?
1: Kellene, hogy legyen, de sajnos nem tud az lenni.
3: Ide esik vissza ez a kérdéskör, hogy a szakmai csúcsminőséget úgy tudod elérni, hogyha a legjobb csapatokat
1: hívod meg. Egy búcsú teljesen mindenkitől függ. Függetlenül. Tudom, hogy nem vagy teljesen független ebben a kérdésben. José Mourinho-nak mennyire örülsz, hogy visszatérhet a Real Madridhoz? Hány éves szerződést kapjon, mert az abba az irányba, ahova te gondolkozol, vagy amelyik irányból neked süt a napot, az kellemes emlékeket ébreszt benned, ha jól gondolom.
0: Igen, bár egyébként azt is hozzáteszem, hogy azért abban az időszakban, amikor ő volt a Real edzője, volt talán a legmélyebb a szakadék a két klub játékosai között a pályán. Szerintem egyébként a Realnak jót fog tenni az első évben José Mourinho, mert végre bemegy valaki, aki berúgja az ajtót, és akkor a kis királyoknak egy picit visszavesz az arcából. Szerintem jót tesz. Én nem gondolom, hogy ő hosszú távon nagyon sikeres tudna lenni egy Real Madriddal, viszont neki az utolsó esélye, hogy megmutassa azt, hogy ő még mindig a világ egyik legjobb edzője. Én magam azt gondolom, hogy picit elment mellette a világ, de...
1: Éppen ezért kapjon akkor egy hosszú szerződést ennél a nagyszerű klubnál, úgyis nyertek már 15 BLT darabig ennyi elég.
0: Édesebb a győzelem, ha egy nagyon erős rivális tudsz megverni, úgyhogy én kívánom, hogy legyen erős a Real Madrid egyébként, és oda most egy ilyen edző kellett. Tehát akik kicsinálták a Xabi Alonsót, azok most megérdemlik a Mourinho.
1: Hát, imádtam minden egyes másodpercét. Bobori, bocsánat a hölgyel, Csisztus Zsuzsa, Bobori Balázs, Bitman Emil. Ez volt a mai Nemzeti Sportkör. Most nagyon sajnálom, hogy csak egy óránk jutott erre, pedig azért így június 9-én nem mindig szoktunk dúskálni a témákban, de tulajdonképpen
0: ezért szép
3: pedig
0: a sportvilág.
3: Pedig Mourinhohoz meg Florentino Pérezhez meg
1: még most el tudtunk volna kezdeni egy teljes ráadást, viszont most arra ennyi jutott. Zsuzsi, uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hamarosan innen folytatjuk a hazafutást.
6: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: A finnek elleni siker után Kazaksztán látogat hazánkba. Ezúttal nem a Puskás Aréna, hanem a debreceni Nagyerdei stadion lesz a helyszíne a találkozónak. Marco Rossi szövetségi kapitány ismét újoncokat avathat. Magyarország-Kazaksztán labdarúgó felkészülési mérkőzés élőben 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra 3 perc a pontos idő, kellemes rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél vízilabdával folytatjuk a Hazafutást, ugyanis holnap egészen pontosan 19 órától, tehát este 7-től megkezdi szereplését a Ferencváros női csapata a vízilabda bajnokok ligája Máltai 4-es döntőjében. A helyszínről nyilatkozott a várakozásokkal, első körben a Szent Andreu elődöntővel kapcsolatban a Ferencváros válogatott játékosa Leimeter Dóra Szalai Kristófnak.
4: Tegnap érkeztünk délután fele, úgyhogy úgy szerintem ez egy nagyon ideális érkezés, mert tényleg így van időnk a szállást is körbejárni, úgyhogy mindent megszokunk addigra, mire jön a fő feladat.
5: És jön az a fő feladat, ráadásul már van egy kis tapasztalat, hiszen tavaly is a négyes döntőben egymás ellen játszottatok a Szent Andreu csapatával, és akkor 10 hétre alul maradt a Ferencváros. Most megvan már a győztes taktika? Hogyan készültök?
4: Hát reméljük, ezt majd holnap a meccs után meg tudom mondani, hogy győztes volt a taktika. Az biztos, hogy nagyon sokat készültünk rájuk, azért tényleg így jobb az, hogy így ismerjük őket, hiszen ők tavaly óta nem sokat változtak, ugyanazt a játékstílust játsszák, illetve biztos, hogy nagy tanulsága volt a tavalyi mérkőzésnek, hogy ott igazából a mérkőzés elején 4-5 percig beragadtunk, és így nagyon meg voltunk illetődve. Ott el is dőlt igazából a mérkőzés, mert talán 4-0 is volt az eredmény, és igazából azt cipeltük utána végig, úgyhogy én nagyon remélem, hogy abból tanulva idén azért sokkal keményebben fogunk tudni odafigyelni, főleg a mérkőzés elejére, hiszen nekünk az a legjobb, ha minél inkább ott rajta ragadunk az ellenfélre, és a saját erősségeinket igyekszünk érvényesíteni.
5: De már az is sokat számíthat, hogy már van egy év tapasztalatotok. Ugye tavaly volt az első 4-es döntője női vízilabdában a Ferencváros csapatának, most egyből jön a második, az ellenfél az ugyanaz, most már azért egy kis tapasztalattal lehet, hogy előrébb van a csapat.
4: Az biztos igen, hogy sokat fog számítani, hogy tavaly igazából ugye nem is vártuk magunktól sem el, hogy bejussunk a 4-es döntőbe, úgyhogy szerintem azzal, hogy azt sikerült elérnünk, egy kicsit úgy is volt vele mindenki, hogy talán túl is teljesítettük így az elvárásokat, úgyhogy nem igazán hittük el talán.

0: eredménye legyen annak, amit milyen munkát elvégeztünk ebben az évben, úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy éremmel haza tudunk térni, de én nem tartom kizártnak, hogy ez a csapat ez abszolút képes arra, hogy bejusson a döntőbe. Szerintem azon fog múlni, hogy mennyire görcsöljük túl, és illetve hiszük el magunkról, hogy nekünk helyünk van a döntőben.
1: Hogy néz ki a mai programotok? Mit csináltok ma még így együtt?
0: Voltunk már délelőtt edzeni, az is nagyon jó volt, hogy egyrészt egyedül voltunk a meccsmedencében, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon maximálisan ki tudtuk használni. Nagyon nekünk szerintem ideális volt, hogy egyedül voltunk, és nem kellett senkire figyelni, tudtunk még gyakorolni is, illetve így a pályát bejárni. Azért tudjuk most már, hogy merre van az öltöző, ezek apróságnak tűnő dolgok, amiket is sokat fognak segíteni a holnapi napra. Még most lesz egy videózásunk, megbeszélésünk, lesz még egy edzésünk, ott is ilyen, igazából már ilyen finom hangolások vannak, hogy mindenki, ami jól esik neki, azt csinálja, hogy holnapra teljesen készen legyen, és igazából ennyi, este még vacsora, és reméljük, hogy mindenki jót alszik a holnapi mérkőzés előtt.
2: Hát ehhez csak csatlakozni tudunk, vagy bízni tudunk benne. Leimeter Dórát, a Ferencváros női vízilabdázóját hallottuk. Holnap megkezdi tehát a Fradi női csapata, holnap után pedig majd a férfi csapata is szereplését a Máltai Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. A folytatásban a labdarúgás, illetve nem is teljesen labdarúgás, hanem inkább sportegészség, hiszen Christian Eriksenről korábban már 4 évvel ezelőtt volt ugye egy Európa-bajnoki mérkőzés, ahol láthattuk, hogy összeesik a pályán, melyet követően egy egész világ, de minimum teljes Európa, hogy mondjam, imádkozott érte, és ez most nem is olyan régen újra megtörtént a dán játékossal, azok után ugye, hogy visszatérhetett a pályára, és profi labdarúgó karrierjét folytathatta, hogy mi állhat az eset hátterében, hogyan lehetne a szabályokon változtatni, kell-e változtatni, nos ezzel kapcsolatban kérdezte dr. Merkeli Bérát, Csisztu Zsuzsa.
3: 5 év elteltével egy újabb sokkoló eset történt, ez alkalommal egy kisebb súlyú mérkőzésen, de ettől függetlenül ami történt, az legalább annyira sokkolta a közönséget. Eriksen ismét látszólag jól van, de mégis mi történt? Ez most egy kisebb súlyú eset volt, vagy a beépített berendezés segített neki ezt az esetet túlélni?
4: Hát a klinikai esetből következtetve, hiszen hivatalos véleményt nem olvashattunk, nagy valószínűséggel Eriksennek egy szívizombetegsége van. Ez a szívizombetegség egész biztosan nem okozza terhelhetőség csökkenését, hiszen akkor nem tudnak csúcsszinten futballozni, viszont egy relatíven magas rizikója van, különösen stressz helyzetben, fizikai aktivitás során, hogy innen egy nagyon gyors kamrai ritmuszavar induljon, ami keringés megálláshoz, adott esetben hirtelen szívhalálhoz vezetett. 5 évvel ezelőtt a pályán újraélesztették. Ezt követően volt egy kivizsgálás, és megszületett a sportkardiológiai döntés, miszerint egy beültethető defibrillátorral tovább folytathatja a pályafutását. Ugye ebből lehet következtetni. A legvalószínűbb oka ennek, hogy van a szívem belül egy olyan terület, amely képes arra, hogy stressz helyzetben, fizikai aktivitásban, hiszen mind a két alkalommal valamilyen mérkőzésen történt a rosszullét, egy ilyen ritmuszavar indul. Csak most az volt a helyzet, hogy van neki egy beültethető defibrillátora. Ez a beültetett defibrillátor automatikusan érzékelte az életet veszélyeztető szív ritmuszavart, és ezt egy előre beprogramozott sokkal, elektromos sokkal helyreállította, és így természetesen eszméletét relatíve gyorsan nyerte vissza a sportoló.
3: Na most ugye ez így azért szakmailag nyilván egy precíz elemzés, de a külső szemlélő számára egy rémisztő helyzet, és hát ugye legtöbben azt feszegetik, hogy vajon szabad-e kísérteni a jó Istent, hogy most egy kicsit messzebbről menjek ehhez a kérdéshez közel, vagyis hogy nyilvánvalóan, ha van egy ilyen beépített berendezés, akkor az ezeket a extrém terheléseket, vagy az ebből adódó, ahogy fogalmaztál, ugye ritmuszavarokat hivatott helyreállítani, de önmagában a sport, és ez a magas szintű sport, és az ezzel a terheléssel együtt járó sport, akár a fizikai, akár a értelemszerűen a mentális, vagy a stressz része, hát nem teszi igazából olyan kitetté, olyan veszélyeztetetté Eriksent, hogy tulajdonképpen ezzel fel kellene hagynia. Te mit javasolnál, hogyha neked kellene mondjuk ez ügyben tanácsot adnod?

0: legfontosabb a játékos élete. A játékos élete ezzel a beültethető defibrillátorral természetesen biztonságban van. Hiszen a készülék, ha egy ilyen ritmuszavar van, automatikusan érzékeli az életet veszélyeztető állapotot, és meg tudja szüntetni. Természetesen azért ennek van egy másik vetülete, mégpedig az, hogy egy nagy nemzetközi versenyen, mondjuk a világbajnokságon ismétlődne meg egy ilyen eset, akkor a mérkőzést meg kell állítani, adott esetben le kell fújni, újra kell a mérkőzést lejátszani. Ezek természetesen már más aspektusát is mutatja ennek a kérdésnek. Tehát a legfontosabb kérdésre a válasz, hogy amennyiben, és én ezt gondolom, hogy ez áll mögötte, egy ilyen aritmogén szív viszonylag jó vagy egészen kiváló teljesítményt nyújtó szív funkcióval sportolhat. Az a kérdés, hogy ilyen világversenyen elindulhat-e, és ez már nem sportkardiológiai kérdés, ez már adott esetben a szervezőknek is a döntése, hiszen ha 6 évente vagy 5 évente ez ismétlődik, akkor természetesen megvan az esély annak, hogy egy ilyen stressz helyzetben, egy fizikai aktivitás csúcspontján egy újabb ritmuszavar generálódik, és ebben az esetben természetesen egy ugyanilyen eseményt fogunk látni, amiben a készülék helyre fogja állítani a ritmust, de azért az ott a helyszínen lévő több tízezer néző, illetve a tévé előtt akár milliárdos nézettség látja ezt a drámát, ehhez nem tudom milyen módon vagyunk fölkészülve, úgyhogy orvosi szempontból engedélyezhető, ebben egyébként eltérő álláspontok vannak a különböző sportorvosi grémiumokon belül, vannak szigorúbb és kevésbé szigorúbb megközelítései, például az olaszok sokkal szigorúbban járnak
1: ott,
0: el ebben
1: ott nem is engedték, ott, hogy az olasz bajnokságból el kellett igazolnia, és hát ugye ez itt a kérdés, hogy Németországban játszhat, illetve hogy nyilván a dán válogatottban is játszik, hiszen ez egy ilyen barátságos mérkőzésen történt. Tehát ezek szerint ez nemzeti szabályozásban ekkora eltérések lehetnek?
0: Lehetnek, mert ezek nagyon ritka korképek, és mint ahogy mondtam, a sportolónak az élete nincsen veszélyben, mert van egy, hát egy airbag, mint ahogy az autóban is van, amelyik megvédi a haláltól, de azért, mint ahogy mondtam, ez azért mindenképpen felhívja a figyelmet arra, hogy egy ilyen esemény, egy ilyen rosszulét természetesen a világbajnokság alatt is előfordulhat.
1: Most ugye még egy érdekes kérdésen azt mondtad, hogy ugyan ez megvédi értelemszerűen attól, hogy bármi komolyabb dolog történjen, de azért sérül-e ilyenkor a szívizom, vagy magának a szervnek a szerkezete, mert hiszen nyilván érzékeli ez a berendezés, hogy valami aritmia történik, tehát akcióba kell lépni. Tehát történik-e ilyenkor, vagy történhet-e olyan károsodás, aminek aztán később hosszabb távú lenyomata van?
0: Nagyon nagy valószínűséggel nem történik semmi, hiszen a fejét nem tudja beverni. Tehát ha azt kérdeznéd tőlem, hogy autót vezethet-e, ilyenkor az a szabály, hogyha egy ilyen esemény bekövetkezik Magyarországon, akkor fél évig egészen biztosan nem vezethet autót, mert autóvezetés közben lép föl egy ilyen esemény, elveszíti az eszméletét, és adott esetben ön és közveszélyessé válik az autópályán. Egy futballmérkőzésen azért nincs erről szó, hiszen a puha gyepre lerogy, és ezt követően a készülék elindult, befejezi a ritmuszavart, a visszatér az eszmélete, és a játékost lekísérik. Úgyhogy ezek különböző helyzetek, azt azért tudni kell, hogy ilyen beültethető defibrillátorral Magyarországon is több ezer ember létezik, ennek van megfelelő szabályozása. Természetesen döntő részben nem fiatal sportolókról van szó, hanem olyan szívelégtelen, vagy olyan súlyosabb koszorúérbetegséggel szenvedő betegek rendelkeznek, akiknek nagy a veszélye a hirtelen szívhalálra, vagy már volt egy ilyen eseményük. Ezeket a speciális ritmuszavarokat zavarokat ilyen beültethető defibrillátorral kezelik.
1: És ilyen berendezéssel egyébként Magyarországon fiatal sportolónak engednéd, vagy tanácsolnád, hogy sportoljon, ha mindenáron sportolni szeretne?
0: Nekem kettő ilyen betegem van. Egy korábbi válogatott jégkorongos sportoló, és egy amatőr futballista. Mind a kettő megkapta a versenyzés engedélyt. Ennek feltétele az, hogy a szív jól működjön, azaz bírja a sporttevékenységgel együtt járó jelentős kívásokat, azaz ezt a felfokozott teljesítményt ki tudja szolgálni. Emellett ne legyen olyan nagyon nagy a rizikója annak, hogy ezek ismételten megjelennek, tehát mondjuk 5-6 évente egy-egy ilyen esemény belefér. Persze a világversenyen ez nagyon sok ezer adott edben, sok millió nézőt fog sokkolni, akikkel ezzel természetesen nem minden nap találkoznak.
2: Dr. Merkeli Bélával Csisztú Zsuzsa beszélgetett az elmúlt percekben, hamarosan Bera Emese folytatja és jön a Nemzeti Sport Krónika itt a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Meg

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A zöld asztalnál sem sikerült kivívnia a VB részvételt férfi kézilabda válogatottunknak. Este a kazakok ellen játszik Marco Rossi együttese. Három magyar női öttusázó már ott van a budapesti világkupa elődöntőjében. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem kapott szabad kártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapat a szerbekkel szemben buktál a VB selejtezőt májusban, így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. Egy jó szereplés a 2028-as Európa-bajnokságon azonban még esélyt adhat a Los Angeles-i ötkarikás játékokra. A Győrrel bajnokok ligáját nyert korábbi női szövetségi kapitányt, Danyi Gábort, a döntés után Szalai Kristóf kérdezte.
2: Két részre bontanám. Az egyik, a racionális rész, ami hát sajnos azt el kell ismerni, hogy annyi jogon nem jutottunk ki, és ezt nagyon-nagyon sajnáljuk, nagyon nehéz ellenféllel a szerb válogatott, és nagyon kicsi múlt. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a magyar kézilabda az elmúlt években mind a felnőtt, mint az utánpótlás világversenyeken egyszer eredményességként, más felől pedig rendezőként nagyon-nagyon sokat tett a nemzetközi kézilabdáért és annak a népszerűsítéséért. Úgyhogy hát nagyon-nagyon bíztam és reménykedtem, hogy kint lehetünk. Nagyon nehéz most a férfi kézilabda sorsa, illetve az útja, mert hát ugye az Európa-bajnokságról lehet kvalifikálni, mivel a VB-n nem leszünk ott az olimpiára. Az Európa-bajnokság viszont bivaly erős, tehát olyan erős csapatok vannak, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Nyilván meg kell próbálni, és nyilván neki kell menni, de nem lesz egyszerű. Én azt gondolom, hogy egy nagyon higgadt elemzés kell most, meg kell nézni, hogy ebbe a helyzetbe mi a legjobb a magyar kézilabdának, és mindenkinek be kell állni ebbe a sorba is tenni ezért.
3: Te hogyan látod Csema Rodriguez jövőjét, mint szövetségi kapitány?
2: Nyilván minden edzőt az eredményei minősítik, és nyilván én annak a tábornak vagyok a tagja, aki nyilván edzőként is, aki mindig megadja az esélyt. Mindig hiba után én azt mondom, hogy meg kell adni a javításra az esélyt. Csema Rodriguez eddig nagyon-nagyon szépen fölépített egy válogatottat, nagyon eredményesen játszottunk, láthatóan nagyon egymásra talált a csapat és a Csema, azt gondolom a közönség is. Ez most valóban nem úgy sikerült, ezt el kell ismerni, és ez egy elég nagy kudarc most itt. Nagyon szimpatikusan természetesen el is vállalta a felelősséget. Azt el kell dönteni, hogy a Csemával együtt folytatva, vagy a Csema nélkül egy új irányjal, hogy mi a jó a magyar kézilabdának, és ez a legfontosabb. Tehát nem személyekbe kell gondolkodni, hanem azt kell nézni, hogy a magyar kézilabdának, azon belül is itt most a férfi szakágnak mi a legjobb, és egy hosszabb távú 3-5 éves koncepciót, egy olyan utat kellene kijelölni, ahol közvetlenül visszavezet az út a világelitbe.
1: Guzi Blanka csoportgyőztesként jutott elődöntőbe az öttusázók budapesti világkupáján. Az olimpiai negyedik helyezett versenyző vívásban a 12., akadályfutásban az 5., úszásban a 3., lézerrámban pedig a 11. helyen zárt. Guzi Blankát Somogyi Zsófia kérdezte.
4: Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hogy verekszi magát tovább a következő napokra, legyen az elődöntő vagy döntő, de be kell jutni. És hogyha ez jó érzésen megy, akkor ez csak egy habatortán, azt gondolom, de a negatív élményekből is lehet táplálkozni. Hál' Istennek most kiegyensúlyozott voltam szinte az összes számban, és azért ez jó érzéssel tölt el.
5: Egyébként a vívást, azt nem tudom, hogy talán a negatív érzésekről ott mennyire utaltál rá, mert talán itt elcsíptem egy fél mondatot, hogy talán azzal nem voltál annyira elégedett, most látva az eredményt lehet azon persze javítani, szóval azon kellett ott egy picit túltenni magad?
4: Azt gondolom, hogy az eredménnyel, a szám szerinti eredménnyel, illetve a hozzáállásommal meg vagyok elégedve, azt mondom, hogy szinte maximálisan. Amivel nem vagyok megelégedve, az a technikai végrehajtások. Adtam azért olyan túlsokat, amiket nem nagyon szeretek. Én azt szeretem, hogyha valamit eltervezek jól, és azt végre is tudom hajtani rendesen. Ebből ma egy picit talán kevesebb volt, mint a 50%, de azt gondolom, hogy nekem ez is előrelépés, és értékelni kell minden egyes kis momentumot, amit előrelépésként tekintek, úgyhogy bízom benne, hogy holnap még tudok egy picit ezen faragni, majd jó irányba.
1: Guzi Blanka mellett ebből a csoportból még Mészáros Emma jutott tovább, a B csoportból ugyanez Rancsák Diana annak sikerült, a C csoport küzdelmei pedig még hátra vannak.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar labdarúgó válogatott ma Kazaksztánt fogadja felkészülési mérkőzésen a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben tegnap csaknem 5000 szurkoló előtt tartott nyilvános edzést a csapat. Márko Rossi szövetségi kapitánya fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani. A 19 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Most a szövetségi kapitányt, Márko Rossit halljuk.
6: Jól szeretnék szerepelni a kazakok ellen, és el kell kerülni azt, ami a finnek elleni utolsó 20 percben történt. Gyakorlatilag 3 kontrájuk volt, és ezt nem engedhetjük meg az ellenfeleknek. Erre szeretnék a legjobban figyelni kedden. Nekünk kell Kazasztán ellen irányítani a játékot, de persze ehhez nekik is lesz biztosan egy kis szavuk.
1: Christian Eriksen, a dán labdarúgó válogatott középpályása már családja körében odahaza gyógyul, miután kiengedték a kórházból. A 34 éves játékos vasárnap az ukránok elleni odenzei barátságos válogatott mérkőzésen rövid időre eszméletét vesztette. Hasonló eset már történt Eriksennel korábban is, 2021-ben a finnek elleni Európa-bajnoki csoportkörös meccsen összeesett. Újra kellett éleszteni. A kórházban beültethető kardioverter defibrillátort kapott, amelyet az életveszélyes aritmiák kiküszöbölésére és a szívmegállás megelőzésére terveztek. Az újabb eset kapcsán a Semmelweis Egyetem rektorát dr. Merkeli Bélát Csisztus Zsuzsa kérdezte.
7: Az első legfontosabb a játékos élete. A játékos élete ezzel a beültethető defibrillátorral természetesen biztonságban van. Hiszen a készülék, ha egy ilyen ritmuszavar van, automatikusan érzékeli az életet veszélyeztető állapotot, és meg tudja szüntetni. Természetesen azért ennek van egy másik vetülete, mégpedig az, hogy egy nagy nemzetközi versenyen, mondjuk a világbajnokságon ismétlődne meg egy ilyen eset, akkor a mérkőzést meg kell állítani, adott esetben le kell fújni, újra kell a mérkőzést lejátszani. Ezek természetesen már más aspektusát is mutatja ennek a kérdésnek. Tehát a legfontosabb kérdésre a válasz, hogy amennyiben, és én ezt gondolom, hogy ez áll mögötte, egy ilyen aritmogén szív, viszonylag jó vagy egészen kiváló teljesítményt nyújtó szív funkcióval sportolhat. Az a kérdés, hogy ilyen világversenyen elindulhat-e, és ez már nem sportkardiológiai kérdés, ez már adott esetben a szervezőknek is a döntése, hiszen ha 6 évente vagy 5 évente ez ismétlődik, akkor természetesen megvan az esély annak, hogy egy ilyen stressz helyzetben, egy fizikai aktivitás csúcspontján egy újabb ritmuszavar generálódik, és ebben az esetben természetesen egy ugyanilyen eseményt fogunk látni, amiben a készülék helyre fogja állítani a ritmust, de azért az ott a helyszínen lévő több tízezer néző, illetve a tévé előtt akár milliárdos nézettség látja ezt a drámát, ehhez nem tudom milyen módon vagyunk fölkészülve, úgyhogy orvosi szempontból engedélyezhető, a sportolónak az élete nincsen veszélyben, mert van egy airbag, mint ahogy az autóban is van, amelyik megvédi a haláltól, de azért, mint ahogy mondtam, ez azért mindenképpen felhívja a figyelmet arra, hogy egy ilyen esemény, egy ilyen rosszulét természetesen a világbajnokság alatt is előfordulhat.
1: Új sérülése miatt nem játszhat a vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében Bigvári Vince, a Barceloneta magyar válogatott légiósa. A spanyol gárda csütörtökön a címvédő Ferencváros ellen száll medencébe az elődöntőben. Az Európa Kupa győztes Bilbaóban folytatja pályafutását a kosárlabdázó Somonyi Ádám. Ezzel megköszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
8: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok!
9: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kellemes kedd délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Két nap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnoksága, a nemzeti csapatok nagy része már a helyszínen várja a rajtot. Az aktualitásokról, érdekességekről Regős László Pál összeállítása következik.

0: A szószoros és átvitt értelmében is viharos időszakot élnek Mexikóban. A meteorológusok ugyanis esőzéseket, zivatart jósolnak csütörtökre a Mexikó-Dél-Afrika VB nyitómeccs napjára. A főváros bizonyos részeire narancssárga riasztást adott ki a katasztrófavédelem. A napokban több gondot is okozott az időjárás a társházi gazdánál. Víz árasztotta el az utcákat, metróállomásokat kellett lezárni. Kérdés, hogy milyen hatással lesz ez a világbajnokságra. És ha ez nem lenne elég, a viharos állapot a társadalomra is igaz. Pedagógusok ezrei táboroznak ugyanis Mexikóváros főterének környékén. A sztrájkoló tanárok legfőbb követelése a korábbi nyugdíjrendszer visszaállítása, emellett béremelést és a teljes rendszer átalakítását követelik. Egyelőre sikertelenül. Patthelyzet alakult ki, ami nem a legideálisabb helyzet két nappal a VB nyitány előtt. Míg Mexikóban az esőzések, az Egyesült Államokban inkább a hőség miatt aggódhatnak a résztvevő válogatottak. Már a tavalyi klubvilágbajnokságon is nehézség volt a tűzőnap, ez pedig az előttünk álló hónapban is így lehet. A hőmérséklet több helyen a 30 fokot is átlépheti a júliusi átlag alapján. Nem aggódik viszont a hőség miatt a norvég válogatott, pedig a skandináv országokban nem nagyon szokhattak hozzá hasonlóhoz a játékosok. A Bodø Glimt középpályása Patrick Berg viszont megtalálta a módját a felkészülésnek.
1: Természetesen más az időjárás, mint amihez hozzászoktunk, de a világbajnokság előtt sokat jártam szaunába, hogy alkalmazkodjak a hőséghez. Egyébként a múltban is sok meccset játszottam ilyen időben, és eddig minden rendben volt velem.
0: További problémákat jelent az Egyesült Államokba való beutazáshoz szükséges vízum, amelyet többen nem kaptak meg. Például a legjobb afrikai játékvezetőnek megválasztott Omar Abdulkadir Ártán sem. A sípmester ugyanis szomáliai. Az ország pedig szerepel azon 19 állam között, amelynek állampolgáraira teljes beutazási tilalmat rendelt el Donald Trump, amerikai elnök. Kivételt képeznek ez alól a világbajnokságra utazó hivatalos személyek. Ártán így meg is kapta a vízumot, ennek ellenére a hatóságok nem engedték belépni a szomáliai játékvezetőt az ország területére. Hasonló problémákkal küzd az iráni válogatott is. Bár a csapat már megérkezett az Egyesült Államokba, 15 stábtag és tisztviselő nem kapta meg a belépéshez szükséges engedélyt. A megérkezés után az iráni válogatott játékosa Ehsan Hajsafi így nyilatkozott.
2: Először is nagyon örülünk, hogy a csapat végre megérkezett. A csapat állapota nagyon jó. A hosszas húzavona után végül megkaptuk a vízumokat. Személy szerint azonban van panaszom a FIFA-val kapcsolatban. Miért tartott ilyen sokáig? Amennyire én tudom, csak a játékosoknak és az edzői stáb néhány tagjának adták ki a vízumot. Sajnos az edzői stábunk több kulcsfontosságú tagja, akiknek nagyon fontos szerepük van a csapaton belül, nem kapták meg. Ide tartozik a csapatmenedzser, az ügyvezető igazgató és a média igazgató, akik mindannyian nagyon fontos szerepet játszanak. Innen szeretném kérni a FIFA-t, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, hogy a helyzet a következő napokban megoldódhasson.
0: Egyelőre kérdés, mikor kerül pont az ügy végére, az viszont biztos, ez lesz az első világbajnokság, amelynek az egyik házigazdája háborúban áll egy résztvevő országgal. És ahogy az lenni szokott, több nemzetnek is az első VB-je lesz. Üzbegisztán, Jordánia, Curaçao és a Zöldfoki Köztársaság is debütál majd a 2026-os mundiálon. Utóbbi válogatottban ismerős arc is lehet a magyar futballkedvelőknek. A Videoton csapatában több mint 10 évet lehúzó Stopira ugyanis 38 évesen ott van hazája első világbajnoki keretében. 600 ezer lakosával minden idők harmadik legkisebb országaként lesz ott a VB-n az afrikai válogatott. Hogy milyen céllal? Arról beszéljen Pedro Bubista Leitão Brito, a Zöldfoki Köztársaság válogatottjának szövetségi kapitánya.
3: A saját identitásunkat kell majd megmutatnunk, ismerjük már az ellenfeleinket, erős csapatok, amelyeknek a világbajnoki tapasztalata is megvan. Mi viszont mindent meg fogunk tenni, hogy az emberek megértsék, kik vagyunk és hogyan végezzük a dolgunkat a futballban. Meg akarjuk mutatni a játékosaink, a csapatunk, a szervezetünk minőségét. Nagy dolgokat akarunk véghez vinni. Reméljük, hogy sikerülni is fog.
0: A CONCACAF zónából, azaz az észak- és közép-amerikai zónából Curaçao vesz majd részt újoncként a VB-n. Kijutásukkal megdöntötték az izlandiak rekordját minden idők legkisebb világbajnoki résztvevő államának tekintetében. 150 ezeren lakják a szigetországot, nagyjából annyian, mint Pécset. A szövetségi kapitány Dick Advokát is rekordot fog dönteni, ő lesz minden idők legidősebb kapitánya a VB-k történetében 78 évesen. Utolsó hazai felkészülési mérkőzését 4-0-ra nyerte a curaçaói válogatott Aruba ellen, utána pedig igazi fiesztával búcsúztatta a szurkolótábor a csapatot. Dick Advokát erről is beszélt.
2: Hihetetlen volt a csapat búcsúztatása. Már az Aruba elleni meccs után is volt egy buli, ahova 15 ezer ember jött el, hogy utunkra engedjen minket. Nagyszerű, fantasztikus élmény volt. Szükséges volt egyébként ez a 4-0-ás siker is az aurubáiak ellen, nyernünk kellett. Győzni mindig jó érzés.
0: Ázsiából Jordánia és Üzbegisztán utazik VB újoncként Amerikába. Utóbbi válogatott már kétszer is közel járt a pótselejtezőhöz, ezúttal viszont már az első lehetőséget megragadták az üzbégek. Leghíresebb játékosaik a Manchester City-s Abdulkadir Husanov, valamint a Rómától az Isztambul Başakşehir-ben kölcsönben szereplő Eldor Somurodov. Előbbiről a szövetségi kapitány Fabio Cannavaro is beszélt a Hollandia elleni felkészülési mérkőzés után. A meccs érdekessége, hogy az üzbégeket érkezéskor kutyákkal vizsgálták át a biztonsági szolgálat tagjai. A játékosként világbajnok Cannavaro erről is említést tett.
1: Azt mondták, ezek itt a szabályok. De végül csak minket vizsgáltak át. Érdekes, de erről a szervezőket kell megkérdezni. Ami Kusanovat illeti, ő egy nagyon jó játékos, és sokat fejlődött. Az egyik legfontosabb emberünk, hiszünk benne, sokat fog majd segíteni. Talán még nálam is jobb, ne aggódjanak.
0: Üzbegisztán egyébként bizakodhat a hollandok elleni meccs után, hiszen az európai csapat szűkös 2-1-es sikert aratott csak Cannavaroék ellen. Igaz, a 98. percben megszerzett győztes gól idején már csak 10 voltak a pályán a hollandok Till kiállítása miatt. A Ronald Koeman által irányított válogatott ráadásul sérülés miatt a keretben is változtatásra kényszerült. Az Arsenal játékosa Jurjen Timber ágyéksérülést szenvedett, helyette a lipcsei Lucherel Gertruidát hívta be Koeman. Timber sérüléséről és a játékosok formájáról az üzbégek elleni győztes gól szerzője Cody Gakpo így nyilatkozott.
4: Mindenki tudja, milyen jó játékos, nagy csalódás a sérülése, kár, hogy hazamegy. Egyébként azt hiszem, ha mindannyiunknak kiemelkedő klubszezonja lett volna, egy VB akkor is más. Amikor a hazádért játszol, a lehető legtöbbet ki akarod hozni belőle, győzni akarsz. Szóval akár jó, akár rossz szezonja van az embernek, a világbajnokság teljesen más.
0: A hollandok mellett magyar idő szerint éjszaka pályára léptek a franciák és a spanyolok is. A francia válogatott egy hét múlva kezdi a VB-t, így még hazai pályán Lille-ben játszottak. Olise triplájával a 4 évvel ezelőtti ezüstérmes 3-1-re győzött Észak-Írország ellen. Az Európa-bajnok spanyol válogatott pedig már Mexikóban játszott, méghozzá Peru ellen. A végeredmény szintén 3-1 lett, Oyarzabal, Pedri és Gájésze talált be. A sérülésekkel bajlódó játékosok közül Rodri már játszott egy órát, Yamal és Williams viszont még nem lépett pályára. A szövetségi kapitány Luis de la Fuente ugyanakkor a mérkőzés után megnyugtatta a szurkolóikat. Mindenki egészséges lesz a rajtra.
1: Rodri most már remek állapotban van. Többet is játszhatott volna Peru ellen, de a tervünk az volt, hogy legyenek meg a percei, aztán a hét folyamán tovább folytathatja a fizikai felkészülést. Minden játékos készen áll majd. Ezt a szurkolóinknak is üzenem, hogy önbizalmat és optimizmust öntsék beléjük. Minden játékos tökéletes állapotban lesz. Nagyon magas szinten edzünk, mindenki elérhető lesz, már az első mérkőzésen is. Esélyesnek tartanak minket a végső győzelemre, de ez semmit nem garantál. Vannak hozzánk hasonló erősségű válogatottak. Mi nagyon bízunk a képességeinkben és a játékstílusunkban, de emellett elég alázatosak is vagyunk ahhoz, hogy megértsük, sok nagyon erős csapat van itt a világbajnokságon. Annyit tudunk tenni, hogy dolgozunk és küzdünk a végsőkig. És pontosan ezt is tervezzük.

A világbajnokságon több szabálymódosítással is találkozhatunk. Az ivószünet például nyilván az extrém hőség miatt félidőnként 3 percig fog tartani. Ha egy játékos nem hagyja el a pályát 10 másodperc alatt a lecserélése esetén, akkor 1 percig nem léphet pályára a helyére érkező csapattársa, így átmeneti emberelőnybe kerül az ellenfél. A bedobást 5, a kirúgást pedig 10 másodperccel lesz elvégezni a futballistáknak, akik nem beszélgethetnek egymással eltakart szájjal. Emellett a VAR szabályokon is módosítottak. A VB-n a játékvezetők megnézhetik a második sárgalapos eseteket is, és azt is, hogy kirúgásnak vagy szögletnek kell következnie egy adott helyzetben.

Végül pedig essen néhány szó a mezekről. Megszokhattuk, hogy egy-egy világbajnokság előtt különös figyelem irányul arra, hogy melyik válogatott milyen szereléseket visz magával a VB-re. A letisztult megoldásoktól az extravagáns dresszekig sok mindent láthatunk egy-egy mundiálon, egy-egy darabnak pedig különös története is van. Az összes mezről készült összeállítást két részletben a Nemzeti Sport Online-on is megtekinthetik, képekkel természetesen. Néhány példát pedig most mi is bemutatunk.

Te nagyszerű öreg zászló, magasan lobogó zászló, lengj örökké békében. A jelképe vagy a földnek, melyet szeretek, a szabadok és a bátrak otthonáé. Így szól a 20. század elejé amerikai dal. A zászló különleges tisztelete jellemzi az Egyesült Államokra, és nem véletlenül szólt ez a dal. A társrendező hazai meze piros-fehér csíkos, akárcsak a lobogójuk, ráadásul a minta úgy hullámzik a mezen, mint egy zászló hullámzik a szélben. Érdekesség, hogy amikor a legutóbb az Egyesült Államok rendezte a VB-t 1994-ben, akkor is hasonló hazai mezben játszottak az amerikaiak. A fő különbség csupán annyi volt, hogy akkor függőlegesen hullámoztak a piros-fehér.

Az újonc Curaçaóról már volt szó korábban, de mezek tekintetében is igyekezett maradandót alkotni a karibi válogatott. Főleg az idegenbeli szerelés sikerült különlegesre. A halványsárga mez és a vállán futó emblematikus három csík, melyek közül egy-egy sárga, türkíz és rózsaszínű. A főváros Willemstad tengerparti házainak színeit mutatja. Érdemes megnézni a város látképét, na meg az idegenbeli mezt is, melyet viszont a FIFA kiadványa szerint a curaçaói csapat a csoportkörben nem fog viselni.

Nem véletlenül szól az ABBA. A svédek mezei ugyanis a legendás együttes korszakát idézik. A hivatalos leírás szerint a sárga hazai szerelésen látható apró svéd margaréták és a 70-es éveket idéző minták az ABBA korszak energiáját hivatottak megjeleníteni. Míg a sötétkék vendégmezen hullámzó grafika a zenei hanghullámokra utal. Hogy a selejtezőben bukdácsoló svéd válogatott lesz-e akkora hatással, mint az ABBA, az még a jövő zenéje.

Mauricio Babilónia szabadon repülő sárga pillangói a mágikus realizmus legfőbb jelképe az irodalomban. A Nobel-díjas Gabriel García Márquez 100 év magány című regényében jelennek meg a pillangók, Mauricio Babilónia gépszerelő körül bármerre is jár, szerelmének virágzásakor és életének utolsó, magányos éveiben is. Ez a pillangó jelenik meg Márquez hazájának, Kolumbiának hazai mezén is. Alig észrevehetően, hiszen maga a mez is sárga. Azon repdesnek a szintén sárga lepkék, hirdetve a mágikus realizmus szabadságvágyát.

Csütörtökön este 9 órakor Mexikóvárosban a Mexikó-Dél-Afrika találkozóval elkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Az első 48 résztvevővel, az első, amelynek 3 ország ad otthont. Az egy hónapig és 8 napig tartó VB legfontosabb mérkőzéseit a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti, és természetesen napról napra beszámolunk a legfontosabb eseményekről is.

0: Két nap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság, ennek kapcsán készített összeállítást az aktualitásokról, valamint az érdekességekről Regős László Pál. Minden jónak vége szakad, egyszer nincs ez másként a mai hazafutással sem. Hamarosan jön Szegő Tibor, és a körkapcsolás, érdemes lesz tehát velünk maradni a folytatásban is. Én viszont a teljes koradélutáni stáb nevében búcsúzom. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, Németh Kornélt hallották, viszont hallásra.
1: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Hajrá! Még néha visszamegy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Férfi kézilabda.
0: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madar a tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
8: A szerkesztő Kreisz Bálint, munkatársam Bene Ferenc, Horváth Milán, Katona László, Laki Barbara, Regős László Pál, Somogyi Zsófia és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Ma este 7 órakor a magyar férfi labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzést játszik Debrecenben Kazahsztán ellen. Ezt a találkozót teljes egészében közvetítjük, és ott vannak már kollégáink a Nagyerdei stadionban, úgyhogy kapcsolunk is Katona Lászlóhoz és Tóth Bélához.
9: Jó estét kívánunk, sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Nagyerdei stadionból. Éppen most érkeznek meg a pályára a magyar válogatott kapusai Szappanos Péter vezetésével, és ott van a labdával most már az a Tóth Balázs is, aki viszont a kezdő játékosa lesz, a kezdőkapus ezen a mérkőzésen Márko Rosszi együttesének. Ott tehát a gólvonal előtt történt egy változtatás a 4 nappal ezelőtti finnek elleni felkészülési mérkőzéshez képest. Tóth Balázson kívül bekerült még az összeállításba a debütáló Margráf Ákos. Callum Stiles szintén ott van a pályán, illetve ott lesz majd a kezdéskor, és Regic Damir is friss ember péntekhez képest. Tóth a kapuban tehát, a védelemben Osváth, Orbán Margráf és Stiles. Orbán Margráf belső védő páros, most ennek szavazott bizalmat Marco Rossi, ugye pénteken Csinger volt a társa Orbánnak. A középpályán nincsen változtatása, belső részleget tekintve Schäfer, Vitális és Szoboszlai. Tóth Alexet a jobb oldalra jelölte Márko Rossi, ez majd kiderül a mérkőzésen, hogy mit takar. A duplázó Varga Barnabás a középcsatár, a bal szélen pedig Regic Damir, ez tehát a magyar csapat kezdő felállása. A kazakok is játszottak méghozzá szombaton, minden további részlet Katona Lászlótól.
10: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, az örmények ellen 1-1-es döntetlent értek el a kazakok, ezzel hangoltak a magyar válogatott elleni mérkőzésre, az ő esetükben is ugyanaz a helyzet, mint a magyar válogatottal, tehát a Nemzetek Ligájára készül majd az ősz folyamán játszanak le mérkőzéseket, a kazakok ugyanúgy a VB-n nem lesznek ott, ez talán nem meglepő, Tágát Bajszufinov vezetőedző vagy szövetségi kapitány számára sokadik alkalommal nyílik meg a lehetőség, hogy egy ütőképesebb csapatot varázsoljon a pályára. C-divíziós a kazak válogatott. A kezdő csapatuk a következőképpen néz ki, Kajrat Almaty és Ordabasi játékosokkal teletűzdelve, Anarbekov a kapuban, a jobb hátvéd Mlinszky, középen Malé, valamint Alip, illetve Vorogovszki a bal hátvéd, a középpályán Karaman, Kuat, Orazov, elő pedig a Samorodov, Szatpajev, Kenzsebek 3-as. Szatpajev majd megy a Chelsea, ez a nyár folyamán, jelenleg a Kajrat Almaty 17 éves játékosa és a Bajnokok Ligája alapszakaszában gólt szerzett. A Chelsea figyelt fel rá, és 3 millió euró ellenében majd a Chelsea U21-es csapatához megy játszani. De a kezdőben azért még talán apró érdekesség Mali esete, aki 36 esztendős, és már 2014-ben is játszott a magyar válogatott ellen, akkor 3-0-ra nyert Magyarország, még a régi Puskás stadionban, vagyis hát azt nem Népstadionnak, hanem Puskás Ferenc stadionnak nevezték, és 2018-ban is ott volt végig a pályán a Grupama arénában, viszont akkor 3-2-re győzött a kazak válogatott a középhátvédnek, tehát vannak jó emlékei a magyar csapattal szemben. Ez a kazak válogatott teletűzdelt hazája bajnokságában játszó labdarúgókkal, nincsen híres labdarúgójuk, játékosuk, ettől függetlenül kellemetlen ellenfél képét mutathatják a mai mérkőzésen. 19 órakor jön a kezdés itt a Nagyerdei stadionban, ahol talán teltház lesz, mert mégiscsak azért Debrecenben jó esetben évente egyszer, vagy több évente egyszer, de eljönnek azért a magyar csapat, illetve a magyar válogatott. Most is így lesz, tegnap 4-5 ezeren voltak a helyszínen az edzésen, most azért ennél jóval többen lesznek. Stúdió.
8: Köszönjük szépen Katona Lászlónak és Tóth Bélának. Eközben öttus a világkupa verseny zajlik Budapesten. Búzi Blanka például meg is nyerte a csoportját, a selejtező csoportját, az át. Ezután Somogyi Zsófia beszélgetett vele.
4: Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hogy verekszi magát tovább a következő napokra, legyen az elődöntő vagy döntő, de be kell jutni. És hogyha ez jó érzésen megy, akkor ez csak egy haba tortán, azt gondolom, de a negatív élményekből is lehet táplálkozni. Hál' Istennek most kiegyensúlyozott voltam szinte az összes számban, és azért ez jó érzéssel tölt el.
6: Egyébként a

0: Hogy nekem ez is előrelépés, és értékelni kell minden egyes kis momentumot, amit előrelépésként tekintek. Bízom benne, hogy holnap még tudok egy picit ezen faragni, majd jó irányba.
1: Energia szintben mennyire lehet egyébként, vagy hogyan lehet ezt a jó pár napot így, nem tudom, menedzselni? Hogy a végén majd nyilván a döntő lesz, gondolom a legfontosabb.
0: Így van. Annyi érdekessége van most a lebonyolításnak, hogy a női döntő elő szokott lenni egy pihenőnap. Most ez nincsen, most rögtön az elődöntő utáni nap következik a döntő. Én azt gondolom, hogy fizikálisan teljesen fel vagyok rá készülve erre a sorozatterhelésre, és fejben is jól szoktam viselni ezeket, úgyhogy azt gondolom, hogy nincs tartani való ettől.
1: Utolsó kérdés, fantasztikus szezonod van, vagy mondhatjuk, hogy elmúlt két szezonod, hogyha visszamegyünk az előző évre is, most a világkupa versenyeken ugye győzelem, második hely, itt Budapesten gondolom, hogy a hazai közönség extra motiváció, szóval mentálisan, önbizalom terén gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy szép álmok legyenek majd a végjátékban.
0: Ez számomra is egy újfajta helyzet, amiben most kerültem, így hogy vezetem a világranglistát is. Azonban azt gondolom, hogy nem ártott egy picit, hogy ezt az oldalát is elkezdtem megismerni a sportolásnak. Lehet ezt úgy is tekinteni, hogy ez egyfajta teher. Másrésztről én azt gondolom, hogy minden verseny nulláról indul, és minden verseny teljesen más. Úgyhogy nagyon jól hangzik, hogy világranglista egyes vagyok, és nem mondom, hogy nem tölt el jó érzésem, mert azért ad egy kis önbizalmat is. De valójában, amit említettem is, hogy minden verseny nulláról indul, úgyhogy ez semmilyen előny nem jelent nekem, hogy milyen eredményeim voltak előtte.
1: De az előny, hogy itthon van, nem? Azért abban tudsz merítkezni?
0: Én azt gondolom, a hazai pályának vannak előnyös részei. Nekem abszolút az az előnye, hogy itt a hazai szurkolók, legyen szó barátaimról, családtagjaimról, hogyha kijönnek, az azért plusz lelki erőt tud adni, amikor a legnagyobb szüksége van rá.
2: Kuzi Blanka után következik Mészáros Emma, aki ugyancsak az A csoportban negyedik lett és tovább lépett. Aki kérdezi, továbbra is Somogyi Zsófia.
3: Abszolút nem volt elvárás, hogy bejussak most a középdöntőbe, de egy kitűzendő cél volt. Nagyon szerettem volna persze bejutni. Az utóbbi versenyeken sajnos mindig volt valami hibám, ami miatt nem úgy teljesítettem, ahogy szerettem volna. Úgyhogy jó volt most egy kicsit ezt így kirázni magamból, hogy most így sikeresen bejutottam nagyobb erőlködés nélkül. Igazából elégedett vagyok nagyon. Mostani teljesítményem a lövészetet kivéve az mindig is a múlson volt, és valószínűleg az is lesz egy ideig, de remélem ezen majd sikerül változtatni, de ez a cél, hogy bejussak ide, az most sikeresen teljesítettem, de elvárás az nem volt.
1: Kiegyensúlyozottan tudtál teljesíteni? Itt a lövészetet említetted, de a többi számot illetően hogy érzed, hogyha mennyiben vagy hol van hiányérzet, vagy ilyenkor itt a selejtezőben nem feltétlenül arra kell koncentrálni, hogy mindenhol tökéletes legyen, hanem hogy egyszerűen meglegyenek az elsődleges célok?
3: Igen, hát hiányérzetem azért mindenhol akad.
1: Lehet ebbe a sportágban úgy arról beszélni, hogy nincs hiányérzet, szóval kicsit
3: persze,
1: azért módos.
3: Sosem tökéletes. A vívásnak egyébként nagyon örültem, hogy sikerült pluszba végeznem, mert a kvalifikáción ez nem mindig sikerül sajnos. De most azt hiszem plusz 3-mal zártam, és hát maradt benne tus nyilvánvalóan, de kiegyensúlyozottnak éreztem abszolút. Az OCR szerintem nagyon jól sikerült, mertem bekockáztatni végre egy ilyen nagyobb kaliberű versenyen is. Arra azt mondanám, hogy kicsit komótos volt, de szerencsére ez is elég volt. Az úszással nem vagyok teljesen megelégedve, az lehetett volna jobb. Most kezdésnek ez jobb volt. Jó volt.
1: Neked számít egyébként, vagy mennyiben számítanak ezek a változtatások, amik mindig történnek a sportágban, akár az úszásban, vagy itt a lövészettel, ugye, hogy egyel többet ször kell lőni, így, ez már azért egy ideje így van, de hogy ezekhez könnyű így adaptálódni?
3: Abszolút nem könnyű. Hát amikor már a váltás volt az OCR-re, az volt a legnagyobb nehézség, de az úszás egyébként pozitívan érintett, mert én sose voltam egy nagy úszó, úgyhogy így, hogy lecsökkent a táv, így ez egy kicsit jobban megy most. Inkább azt mondanám, hogy kisebbek a különbségek, és a jó úszó meg a rossz úszó között nincs akkora különbség. Úgyhogy talán ezért lehet ebbe most előnyöm. A lövészet eleinte nagyon nem ment ez a elsőre. Be kell futni, lőni rögtön. Most sikerül hozzáadaptálódnom, de még mindig nehézséget jelent.
1: Mondhatod, hogy nem volt elvárás, de akkor

0: most az, hogy egy ennyire szép, magabiztos továbblépés innen a saját csoportodból, ez most így milyen löketet ad akár ugye holnapra meg a folytatásra nézve?
1: Óriási löketet ad, most már szerintem felszabadultan tudok versenyezni, hogy ez most megvan. Mindenki azt mondta, hogy valószínűleg ez lesz a legnehezebb része, mert rengetegen indultunk, és borzasztó erős most a mezőny, mindenki nagyon harap. Úgyhogy abszolút szerintem ez volt így a nehezebb része, és innentől már csak játék így a felnőtt versenyben. Aztán meglátjuk, hogyha ugyanilyen szépen kijön minden a középdöntőbe, akkor talán a finálét is elérhetem, úgyhogy meglátjuk.
0: Utolsó kérdés, csak hogy érzed magad egyébként a felnőttek között még annyira fiatalon, úgy ez a szintlépés, ez hogyan érzed, hogy ez miben nehezebb mondjuk a felnőttek között versenyezni, hiszen azért a mezőnyben nagyon sok veled egykorú fiatal öttusázók vannak, szóval hogy érzed a mezőny?
1: Én nagyon szeretek egyébként felnőttben versenyezni, most már egyre jobban kezdek hozzászokni, főleg, hogy így a vívás az kezd alakulni, fel tudok már érni a felnőttekhez. Ez az elején még nem ment, és ezért nem éreztem magamat annyira komfortosnak így a felnőttek között, de most már egyre jobban azt érzem, hogy itt a helyem. Igen, ahogy mondtad, sok velem egykorú van, talán emiatt is. De jó, hogy ők is itt vannak, és persze más országok is küldik a kisebbeket, hogy gyakoroljanak, minél több versenyen részt vegyenek. Úgyhogy amúgy nagyon szeretek velük versenyezni.
2: Mészáros Emma után Somogyi Zsófia Arancsák Diánát is megszólaltatta, aki a B csoportból a 10. helyen lépett tovább.
0: Szívből gratulálok, hiszen egy sikeres kvalifikáció után beszélgetünk, és úgy tűnt, hogy itt az utolsó számban, a kombinált számban sikerült mindent, amit talán elégedetlenségre ad okot aztán kijavítani, és milyen volt ez a selejtező, és mekkora az öröm?
3: Nagyon-nagyon örülök természetesen, és nagyon hálás vagyok, hogy indulhattam ezen a versenyen, és igazából a 10. helyről indultam, és azt hiszem, azt meg is tartottam. A lövészetemmel kicsit elégedetlen vagyok, hogy az igazat megvalljam, mert sokkal jobbra számítottam, az első három talán, hát nem is tudom, de a másodikat, utolsó kettőre pedig már észhezt értem, és akkor tudtam jobban lőni, és igazából nagyon örülök, hogy jól ment a futás viszonylag, és nagyon elégedett vagyok.
0: Az egész napot nézve itt azért volt, amiben talán lehet hiányérzeted, de mondjuk akár az akadálypályás részt azt nagyon szépen teljesítetted, meg itt említetted, hogy itt az utolsó számot is, szóval összességében pedig hogyan értékeled?
3: Összességében szerintem kiegyensúlyozottan versenyeztem, egész nap nem voltak én nagyobb bakik, csak maximum a lövészetemet mondanám tényleg, de az összes többivel meg vagyok elégedve, úgy vagyok vele, hogy szerintem mindenben maradt még egy pici, remélem az a döntőbe jutáshoz elég lesz, hogyha azt mind helyre rakom, akkor ott vagyok a döntőbe.
0: Az a cél, így érkeztél ide, vagy hogy milyen tervekkel?
3: Hát igazából az volt benne megfogalmazódva, hogy nagyon jó lenne a döntő, de hogy én már meg vagyok elégedve, hogyha kihozom magamból azt, amit tudok.
0: Még egy kérdés, milyen egyébként most ez a mezőny, hogy érezted ebben a csoportban magadat?
3: Nekem az első világkupám a felnőttek között, és meglepően erős. Mármint, hogy én nagyon sokszor néztem a versenyeket, és így tudtam, hogy nagyon, nagyon jók és nagyon, nagyon erősek, de az, hogy velük versenyezni, megtapasztalni, hogy igazából mindenki jó, és nincs az, hogy valaki jó, valaki nem, hanem igazából mindenki öt számos, és mindenki tudja, hogy merre van már.
0: És lendület, motiváció, azt gondolom, így a hazai környezet miatt is abszolút még inkább majd tovább vissza a folytatásra.
3: Persze, nagyon szépen össze lett rakva ez az egész, igen, úgy, mint tavaly. Iszonyú jó a hangulat, nagyon szépen megcsinálták a fények, a zene, és amúgy már most is elég sokan vannak a selejtezőhöz képest, szóval nagyon örülök neki.
2: Rancsák Dianával Somogyi Zsófia beszélgetett. Végezetül következzék Rob Stahl, a Nemzetközi Öttusa Szövetség elnöke. Őt Kreisz Bálint kérdezte.
4: The World Cup in Budapest will start tomorrow. How do you?
5: El fog kezdődni kedden. How do you wait Hogyan to this? Várja ezt az eseményt? Mert ez lesz a harmadik állomása a világkupának, és az utolsó olyan, amikor megméretik magukat a versenyzők. Jó szezonunk volt eddig 2026-ban. Az első világkupa állomáson, Kairóban megdöntöttük az eddigi rekordot. Soha ennyien nem indultak még öttusa versenyen, mint idén Egyiptomban, és minden fajta nemzetiségi rekordot megdöntöttünk, illetve versenyző számbéli rekordot is. Néhány héttel később Bulgáriában pedig ezt megismételtük, ott is megdőltek a korábban Kairóban felállított rekordok, és most úgy fordulunk rá a budapesti világkupára, hogy ezek ismételten megdőlnek. Most, amikor ezt a beszélgetést készítjük, akkor még csak az előzetes nevezéseket ismerjük, ezek kedveste lesznek véglegesek, de azt látjuk, hogy ennyien még sosem indultak öttusa versenyen, mint amennyien most teszik, és ez nem csak az elmúlt évekre vonatkozik, hanem az öt tusa teljes történelmére. És ez a sport több mint 100 éves, úgyhogy ez nagyon nagy dolog. Mit gondol, mi lehet a vége ennek a növekedésnek? Mert most azok alapján, amit elmondott, azt látjuk, hogy ez egy növekedő folyamat, de a következő két évben hova juthatnak el a számok, hogyha így folytatják az olimpiáig? Itt egy filmbeli idézetet tudnék mondani az első felére válaszként, hogy igazából lehetetlen nem létezik, és hogyha félrerakjuk a viccet, akkor elmondhatjuk azt, hogy Balogh Gáborral, amikor beszélgettem a Magyar Szövetség elnökével, akkor ugyanez a téma szóba került, és arra jutottunk, hogy ez egy jó probléma, ez egy jó dolog, amire jutottunk. Örülünk annak, hogy azon kell agyalnunk, hogy minél több versenyző van, és őket hogyan lehet elhelyezni, hogyan lehet a világkupákat megszervezni. Igazából ez a sportágnak összességében jót tesz. Van most már egy kialakított utánpótlás rendszerünk, illetve vannak testvér sportágak, a duatlon, triatlon, amikkel tudunk kapcsolatot, szoros kapcsolatot képíteni, és az ő fejlődésükkel mi is többé tudunk válni, ez például a triatlonra igaz, amely az elmúlt években dinamikusan fejlődött, és itt lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is, ami nagyon fontos számunkra, ő pénteken tekinti meg majd az eseményeket, és hálásak vagyunk azért, hogy Kirsty Coventry úgy döntött, hogy eljön a bokcsarnokba, és a női versenyt élőben személyesen tiszteli meg a jelenlétével. Ez szeretnénk neki is megmutatni azt, hogy az öttusa jelenlegi formájában alkalmas lehet arra, hogy az olimpiai programban hosszú távon benne legyen, ezért is lesz fontos a pénteki nap, mikor ő ezt a saját szemével megtapasztalhatja. Itt figyelni kell a közvetítési dolgokra is, hogy nézhető legyen az esemény, megmutassuk a világnak is azt, amit mi képesek vagyunk mutatni, és ebben is minél sikeresebbek legyünk. Mindenfajta szinten sikeresnek kell lennünk, és alkalmazkodni a Coubertin narratívákhoz, amelyeket az olimpiai mozgalom megálmodója Pierre Coubertin báró hozott létre. Családbarátnak kell lennünk, a sport erejét kell közvetítenünk, és igyekeznünk kell törekedni arra, hogy ezt minél szélesebb körben tegyük meg, minél több ország versenyzői számára elérhető legyen. Bulgáriában elég sok eseményünk volt, és mindegyik 90 percnél rövidebb volt. Ez megmutatja azt, hogy mennyivel feszesebb lett a formátum, mint néhány éve a lovaglással volt. Itt kicsit 90 percnél több lesz a versenyidő Budapesten. 105 és 120 perc közé kell számítani, aminek az az oka, hogy az úszómedence kicsit távolabb van az ideálistól. De az összességében nézzük az idei tapasztalatokat, akkor láthatjuk azt, hogy a világkupa állomásokon nagyon nagyot léptünk előre a versenyidő csökkentésében és izgalmasabbá tételében. És úgy látom, hogy a gyerekek jól érzik magukat, a versenyzők jól érzik magukat. Volt néhány szabályváltoztatás az év elején, az úszás távját 200 méterről 100 méterre csökkentették, illetve a futással kombinált lövészetbe behoztak egy plusz extra lövéskört. Mik a tapasztalatok az első néhány hónap után? Azt gondolom, hogy nagyszerűek. Most csak vicceltem egy kicsit. De összességében jó ötletek voltak, úgyhogy örülök, hogy megtettük ezeket a változtatásokat. Az úszás még dinamikusabb lett, és így, ha megnézzük a versenyzők testfelépítését, a akadálypálya miatt az elmúlt években egyre izmosabbá váltak, és ez sokkal inkább illeszkedik a rövidebb úszáshoz, ahol szintén hasonlóan dinamikus testfelépítésre van szükség. És ez szemmel is látható. Így elkezdett az úszás egy kicsit a sprinthez közelíteni, ami hosszú távon a sportág érdekeit szolgálja. Ez is segíti azt, hogy a versenyidő minél rövidebb legyen, és közelítsünk a 90-100 perces versenyidőhöz, amiről a korábbi válaszomban beszéltem. Ha megnézzük az úszókat, az 1500 méteres versenyzőket is, az Isten áldja és óvja, és fontos részei a sportágnak, de azért a nézők többsége, akik az úszást nem követik mindennapi szinten, vélhetően a 100-200 méteres, 50 méteres sprint számokat sokkal nagyobb izgalommal várják, és ezt akarjuk az öttusában mi is megmutatni. A fiatalok számára is ez az egyik útja, hogy hogyan tudjuk őket megfogni és a figyelmüket megszerezni. hiszen ők egy olyan generáció, akik a közösségi médiában nőttek fel, a gyors videófogyasztáshoz vannak szokva. Sokkal könnyebb, hogyha azt látják, hogy egy úszóversenynek egy perc alatt vége van, mint hogyha 2-3 percig kell nézniük azt, hogy mi történik, és kitalálni.
4: This is the third year of the OCR competition in the senior level.
5: Ez a harmadik év, hogy az akadálypálya is a program része. Hogyan tekint arra, hogy a különbségek egyre kisebbek, mint néhány évvel ezelőtt voltak. Látszik, hogy a mezőny kezd egyre jobban hozzászokni ehhez a fajta kihíváshoz. Várhatóak változtatások az olimpiai szezon, vagy az olimpiáig, Los Angelesig, vagy ez a végleges formátum, amivel a 2028-as játékokat várják? A könnyű válasz az, hogy igen és nem. Itt az igent lehet arra mondani, hogy lesz néhány apró változtatás. Itt a változtatás szót érdemes enyhén kezelni, mert túl drasztikusnak hangzik. Inkább lehet finomításnak tartani ezt, mert a különbségek elég kicsik, ahogyan azt ön is említette. Itt a végén van egy felfutó fal, amit szeretnénk egy méterrel magasabbra tenni, mint amilyen jelenleg. Ezzel is kicsit nagyobb kihívást állítani a versenyzők elé, és még az akadályokat tekintve szeretnénk néhány apróbb, de annál fontosabb változtatást tenni, és ebben is szeretnénk majd Kirsty Coventrynek kikérni a véleményét, hogy ő a saját szemével hogyan látja ezt a fajta versenyt. Fontos az is, hogy a Ninja Warrior versenyek és események jogtulajdonosai is eljön majd hozzánk, és megtekinti közelről az eseményeket, ami azért fontos, mert az akadálypálya jelenlegi kialakításában nagyon hasonlít a Ninja Warrior eseményekre, és talán az ő véleményükkel is kicsit tudjuk finomítani azt, hogy mi történik, és az hogy néz ki jól a televízió képernyőn keresztül. Ahogy közelítünk Los Angeleshez, és elérünk majd Los Angelesbe, biztosak lehetünk benne, hogy a pálya az fantasztikus lesz, és lenyűgöző. A 2028-as olimpia ilyen szempontból biztosan egyedül uralkodó lesz és emlékezetes. Erre fontos, hogy minél hamarabb felkészüljünk majd. Erről az elnökség és a kongresszus fog dönteni, ami novemberben lesz majd, de látható az, hogy jelenleg 20 másodperc alatt képesek már a legjobbak teljesíteni a pályát, úgyhogy szeretnénk olyan akadályokat betenni, amik ezt lelassítják, hogy kicsit azért több idő legyen még a legjobbaknak is az, amíg a pálya végére érnek. De aki tehetséges, gyors és robbanékony, az továbbra is hasonlóan jó lesz ebben a számban, mint amilyen az előző években volt.
4: You mentioned the congress in November. Is there any chance to make modifications?
5: Említett a novemberi kongresszust. Van bármi esély arra, hogy a többi sportákhoz is hozzányúljanak, vagy ez csak az akadálypályára vonatkozik?
6: The ultimate body of the sport, so the congress can pretty much do whatever the congress chooses.
5: A kongresszus a fő döntőszervezete a sportáknak, úgyhogy ők fogják majd eldönteni azt, hogy mit érdemes változtatni, de azt látom, hogy a versenyzők összességében boldogak ebben a pillanatban, és fontos volt ehhez a boldogsághoz az is, hogy ezt az extra lövészeti kört hozzáadtuk a futás elején a kombinált számba. Hogy miért? Azért, mert drámai hatásai vannak, és a drámát szeretik az emberek. Ez fontos egy közvetítés alatt is. És már az, hogy az elején lőnie kell minden sportolónak, ez megmutatja azt, hogy milyen figyelemre és koncentrációra van szükség. Hogyha az arányokat nézzük, akkor még mindig kicsit eltolódnak az arányok a futás felé, az többet nyom alatba, mint a lövészet. Az lenne a célunk, hogy az 50-50%-ot érjük el. Ez nagyon nehéz, de azzal, hogy 5 lövészet van a 4 helyett, egy kicsit közelítettünk ehhez a célunk felé, és úgy látszik, hogy ez a versenyzők számára is jó. Az úszásról is beszéltünk már, azt is jól fogadták, mert a versenyidőt is lerövidítette, dinamikusabbá tette az úszást magát, és nyilván a pontszámokban is kisebb különbségek alakulnak ki a rövidebb táv miatt. Így látom a változásokat.
4: Change, azaz változz vagy megváltoztatnak.
5: Ez volt Thomas Bach elnöksége alatt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság mottója, és most Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság aktuális elnöke itt lesz Budapesten pénteken. Ez a tökéletes idő arra, hogy megmutassák az elmúlt évek változtatásait, és az ötusa jövőjét az olimpiai mozgalom élén garantálják.
6: the leadership of the International Olympic Committee comes to watch your.
5: Igazából minden pillanat tökéletes arra, hogy megmutassuk a saját változtatásainkat, és mindig szívesen fogadjuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökét, és örülünk annak, hogy Kirsty Coventry itt lesz, mert hiszünk a saját sportágunkban, hiszünk abban a produktumban, amit nyújtani tudunk. És hogy ez egy nagyon jó, izgalmas és nézhető termék, amit büszkén adhatunk oda másoknak, és büszkén mutathatunk be nekik.
6: There's President Coventry, and then there's Kirsty Coventry, right? Kirsty Coventry, the athlete.
5: Coventry esetében is kétfajta Kirsty Coventry-ről beszélhetünk. Van az elnöknő, aki diplomáciai érzékkel figyeli az olimpiai mozgalmat, és mellette van a sportoló, aki egy többszörös aranyérmes olimpiai bajnok versenyző, aki a karrierjében mindent elért. Afrikából érkezve megmutatta azt, hogy nincs lehetetlen, és az elnök ényében sem tudja kizárni a sportolói részét, mert a nap végén ő is csak egy ember. Egy olyan ember, aki szereti és imádja a sportokat, mert ebben a világban nőtt föl, és számára fontos az, hogy mi történik az olimpiai programban, és azt gondolom, hogy az öttusa ezekkel a változtatásokkal és a fiatalok egyre nagyobb számú bevonásával tökéletes résztvevő az olimpiai mozgalomnak.
2: Rob Stallal, a Nemzetközi Öttusa Szövetség elnökével Kreisz Bálint beszélgetett, aki élőben szinkronizálta is. Mindjárt jönnek a hírek, addig két érdekesség. Olivier Giroud egy évvel meghosszabbította a szerződését a Lille-ben. Egyúttal jelezte, hogy a következő idény végeztével nagy valószínűséggel befejezi labdarúgó pályafutását. A labdarúgó világbajnokságon a FIFA 79 dollárért árulja azt a lehetőséget, hogy a szurkolók a stadionokban a kivetítőkön keresztül üzenetet küldjenek, legfeljebb 30 karakterben. A kivetítőkön kizárólag a meccsek előtt láthatók a megvásárolt üzenetek, amelyeknek a sorrendjét és időtartamát nem befolyásolhatják a szurkolók. 79 dollár, az közel 25 ezer forint.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
8: Négy másodperc, Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
7: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Nem lesz ott a VB-n férfi kézilabda válogatottunk. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a tanárok teljesítményértékelési rendszerét. Változékonyra fordul az idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
7: Sporthírek.
10: Nem kapott szabadkártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapat a szerbekkel szemben bukta el a VB-selejtezőt májusban, így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. Egy jó szereplés a 2028-as Európa-bajnokságon azonban még esélyt adhat a Los Angeles-i ötkarikás játékokra. A bajnoki címvédő Győr biztosan indulhat a női kézilabda bajnokok ligája következő idényében. A második helyezett Ferencváros pedig szabadkártyát kért. Az FTC beadta jelentkezését az Európa ligára is, arra az esetre, ha nem kapna szabadkártyát a BL-re. Bilbaóban folytatja pályafutását Somogyi Ádám. A férfi kosárlabda NB1 elmúlt kiírásában ezüstérmes Szolnok meghatározó játékosa. A válogatott kosaras 2028-ig írt alá az Európa Kupa győztes baszkokhoz. Sérülése miatt nem játszhat a vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében Végvári Vince. A Barcelonét a magyar válogatott légiósa. A 22 éves játékosnak a Sabadell ellen megnyert spanyol bajnoki döntőben eltört a gyűrűs ujja, amit már meg is műtöttek. A spanyol gárda csütörtökön a címvédő Ferencváros ellen száll medencébe az elődöntőben.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítők teljesítményének valós és méltányos értékelését. Az új rendszer kialakításáig pedig indokoltnak tartják felfüggeszteni a hatályos szabályok alkalmazását. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Korábban Kaposvár, Szeged és Debrecen is korlátozta a járművek használatát. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Két tizenéves életét vesztette, egy pedig jelenleg is kómában fekszik, közölte a baleseti intézet főigazgatója. Viola Árpád hozzátette, egyre több az e-rolleres gázolás is. A Tisza alacsony vízállására készülve úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese a Krónikának hangsúlyozta, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a vízszintje, akkor be kellene vetni az úszó művet. Csaknem negyed órát körözött eszék felett a Ryanair Londonból érkező járat a szombat éjszaka, mert a szolgálatába beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére. A gép végül biztonságosan leszállt, a horvát légiforgalmi irányítás pedig belső vizsgálatot indított, hangsúlyozva, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe.
7: Közlekedés.
10: Sokan haladnak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Munkavégzés miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
7: Időjárás.
10: Marad a napos, gomoly felhős idő. Holnap napközben eleinte az ország keleti felén szorványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!
9: Hajrá, hajrá!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 5 perc elmúlt fél hét, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok! 19 órakor Kazahsztán ellen játszik felkészülési mérkőzést a magyar férfi felnőtt labdarúgó válogatott. A napokban itt járt nálunk Feszkó Tamás, a Budapest Honvéd korábbi edzője, és őt kérdeztem, hogy mit szól ahhoz, hogy Debrecenben rendezik a mérkőzést.
11: Én annak nagyon örülök, tudom, hogy más miatt lett, hogy vidéki helyszín van, de nagyon jó, mert sokan nem jutnak el Budapestre, tehát azért... Hiába már olyan korba érünk, hogy el lehet jutni, de azért sokan nem tehetik meg, hogy eljussanak. Régen emlékszem, amikor még nem volt ugye Puskás készen, azért nagyon sok vidéki helyszínen volt mérkőzés, és tényleg ott is mindig telt ház volt. Amikor még nem volt ilyen hangulat, Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az is egy nagyon jó hangulatú mérkőzés lesz. Gyönyörű stadionban, 20 ezer emberrel, ott is hazai győzelemmel.
2: Feszkó Tamást hallották, a stúdióban pedig állandó szakértőnk Bene Ferenc, hozzád is ez az első kérdésem. Úgy tűnik beválik az ötlet a tegnapi tapasztalatok alapján, mit szólsz ahhoz, hogy a Nagyerdei stadionod otthont a felkészülési mérkőzésnek?
12: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Én is úgy gondolom, hogy azért egy tisztességes és szép gesztus, hogy azért Budapesten kívüli vidéki helyszíneken is látható a magyar válogatott. Én úgy gondolom, hogy nyilván jelenleg koncert lesz a budapesti Puskás Arénában, ez is az oka, de ugyanakkor Debrecen kitűnő helyszín, és azért a múltban is már bebizonyította, hogy képes leszervezni egy ilyen kitűnőnek ígérkező, remélhetőleg kitűnőnek ígérkező magyar A-válogatott mérkőzés.
2: Felkészülés során ugye a finnek ellen kezdtük a mérkőzések sorát, és egy picit térjünk vissza erre a találkozóra, mert a magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzte le a finneket a Puskás Arénában, és volt egy-két megejtő pillanat, az egyik például Szapanos Péter búcsúztatása, aki kezdőként lépett a pályára, és a szövetségi kapitány kellő időben lecserélte és megtapsoltatta őt.
12: Igen, ez egy nagyon-nagyon szép gesztus a kapitánytól. Nyilván Szappanos Péternek elsősorban az éveken át tartó kerettagságának szólt, és annak, hogy egy kitűnő csapatember, aki előtt azért legalább 2 kapus számításba vett a kapitány, de mindig kitűnően segítette a kollégáit, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy gesztus volt, mert azért háromszoros válogatott játékosoknak nem szokás búcsúmérkőzés rendezni, nyilván ez nem is búcsúmérkőzés volt, hanem egy gesztus. Ugyanakkor Jakobis Üli Áronnak a beállítása viszont teli találatnak bizonyult, hiszen egyrésztről Szappanos Péter méltóképpen búcsúzott a válogatottól, másrésztről pedig Jakobis Üli Áron pedig elképesztő bravúrokat mutatott be 30 perc alatt. Tehát ez is üzenet úgymond a jövőnek, hogy a kapuban rendben vagyunk szerintem évekig.
2: Tegnap Debrecenben már el is kérték a kesztyűjét, és egy aláírással együtt oda is adta. Csinger Márk szerepeltetése is az elsők közé tartozik, és úgy tűnik, hogy a jövőt nézve nagyon fontos is volt az ő belépése, hiszen ugyan most még Willy Orbán mellett, de később talán az ő helyén kell szerepelnie.
12: Tökéletesen látod. Itt Marco Rossinak a logikája és az előrelátása látszik. Egyértelmű, hogy ezt a két mérkőzést arra is fel kell tudni használni, hogy egyfajta B vagy C verziót kialakítson, és elsősorban a védelemnek és a belső védő pozíciónak a, hát úgymond a játékosaink tapasztalatai alapján egy picit azt kell, hogy mondjam, hogy már a 30 feletti játékosainknak ki kell nevelni, ki kell alakítani egy olyan B vagy C verzióját, aki esetleg majd később átveheti a karmesteri pálcát a hátsó alakzatban. Kitűnő szezon produkált, mint Csinger Márk és Margaráf Ákos is, tehát abszolút logikus, hogy a kapitány, és különülök, hogy mindkettőt kezdőként Willy Orbán mellett alkalmazza. Ebből is úgymond próbálja összeszoktatni ezt a párost, és próbálja kinevelni a majd később az utódját Willy Orbánnak.
2: Marga Barnabás 2 gólt szerzett, egyet fejjel, egyet lábbal, és az ő helyére állt be Kovács Bendegúz, akiről maga Marga Barnabás mondta, hogy nagyon elcsodálkoztam ezen a fiún.
12: Igen, én láttam az ifjúsági válogatottban futballozni, azért most már van nemzetközi tapasztalata, most már felnőtt tapasztalata is van, az ifi bajnokok ligájában, ifi bajnokságukban ontotta a gólokat, most már a holland másodosztályban is több gólt is szerzett, tehát kezd belekóstolni a felnőtt bajnokságokba. Egyébként, aki még nem látta, egy tényleg közel 2 méter magasságú, igazi, egyfajta ilyen céljátékos center, aki azért egyrészt a fizikális tudásánál, a súlyánál és az izom erejénél fogva is kitűnően meg tudja tartani a labdákat, ehhez mérten megvan a megfelelő technikai tudása is, kitűnően érzi a 16-oson belül magát, tehát hosszú távon jó kiváltása lehet Varga Barnának, de Varga Barnabást látva, és ő is egyfajta ilyen későn érő típus, én nagyon-nagyon remélem, hogy még azért hát egy 3-4, akár 5 évig is a magyar válogatott első számú centere lesz.
2: Szövetségi kapitányunk Marco Rossi és több szakértő is azt mondta, hogy nem lenne szabad megengedni azt, amit a finnek ellen megengedtünk magunknak, hogy az utolsó nagyjából negyed órára egy picit fölénk nőttek a finnek, és itt kellett ugye Jakobis Vili több olyan bravúrja, amivel végül is megmentette a csapatunkat a góltól, illetve az egyenlítéstől.
12: Igen, valójában ez úgy nézett ki, hogy a mérkőzés 60-65 percig teljesen kontroll alatt volt. Ahogy említettük is a beszélgetésünk elején, Szaponos Péternek szinte helyzetet sem kellett megakadályozni gyakorlatilag a ligét labdába. Viszont önkéntelen a labdarúgás úgy működik, hogy amennyiben egy 30 perces periódusra több csere, nevezetesen jelenleg talán 6 mezőnyjátékos csere történt, tehát mindössze 4 játékos maradt az eredeti kezdőben, ez teljesen felborítja az addig működő rendszert. Tehát önkéntelenül új rendszer jött létre, nem voltak meg azok a játékkapcsolatok, nem volt meg az összeszokottság, így még sosem játszott együtt a válogatott. Tehát ez a sok csere magával hozta azt, hogy felborult az addig kitűnően alkalmazott taktikai rendszer. Én úgy gondolom, hogy ez a fajta kettősséget kell Patika mérlegen Marco Rossinak egyensúlyoznia, hogy ugyan kell új taktikai formációt kipróbálni, új játékkapcsolatokat, új játékosokat, de ennyire én úgy gondolom nem szabad szétcserélni a mérkőzést, mert abból probléma lehet. Nagyon bízom benne, és azért az előzetesek alapján a kazak válogatott nem képvisel olyan minőséget, mint a finnek, tehát talán itt jobban belefér, de én úgy gondolom, hogy a 6-7 csere az mások.
2: Ha már Marco Rossi szóba került, akkor hallgassuk meg őt a mai mérkőzés előtt. Péter Ágoston kérdezte a szövetségi kapitányt.
13: Két évvel ezelőtt itt játszottak Debrecenben Izrael ellen, az egy sikeres este volt, és tegnap láttunk, nagyon jó volt a csapat körül az atmoszféra, milyen újra itt lenni. Muszáj az utolsó meccsünket lejátszani a szezonban, de azt hiszem teltház előtt, nagyon sok rajongó előtt, úgyhogy amit nekünk kell tennünk, az az, hogy nyilván jó eredményt kell elérnünk. Vannak hiányzó játékosok is, nézzük a védekezés, Mark Graf debütál, és Callum Stiles is, aki sokszor játszott védekezőt, úgyhogy mit vár a védekező sortól? Callum sokszor játszik az angol bajnokságban bal hátvédet ezen a poszton. Milos játszik sokszor, de szeretném látni ebben a pozícióban, amihez igenis hozzá van szokva, és mellette Mark Graf, akinek nagyon jó karakterisztikája és különleges készségei vannak, nagyon gyors is, és nagyon jó személyisége is. Úgyhogy szeretnénk meglátni, hogy mit tud ma a pályán, és utána szeptembertől nyilván nehezebb lenne kipróbálni ezeket a dolgokat. És milyen kihívást vár a kazak csapathoz, és mit kell csinálni, hogy lehessen kontrollálni a meccset. Tudjuk, hogy egy olyan csapat, amely nagyon kompakt, nagyon jók az átmenetekben, nagyon gyors játékosaik vannak elől, úgyhogy az utolsó 20 percet az előző finn mérkőzésnek kell kiköszöbölni.
2: Marco Rossit, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát hallották, a stúdióban pedig állandó szakértőnk Bene Ferenc. Beszéljünk egy kicsit Mark Graf Ákosról, mert ő lesz a mai újoncunk, és sok jót mondott róla a szövetségi kapitány.
12: Maximális egyetértek, számomra is az előző bajnokságnak az egyik legnagyobb felfedezetje. Megkockáztatom, hogy az év egyik legjobb teljesítményhújtó belső védője. Ráadásul, ami azért a labdarúgásban általában hiányposzt, hogy ballábos belső védő. Tehát mind a fizikuma, mind a játéktudása, mind a sebesség arra predesztinálja, hogy előbb-utóbb válogatott legyen. Most eljött az alkalom. Kitűnő lehetőség, hogy egy rutinos belső védővel, nevezetesen Willy Orbánnal együtt lép pályára. Kitűnő lehetőség, hogy azért nem egy európai élcsapattal játszunk, tehát a kapitánynak maximális egyetértek a döntésével.
2: Különféle okokból ez a csapat még soha nem játszott együtt, amely most lép pályára Debrecenben. Ugye tudjuk, hogy Salai Roland és Kerkez Milos nem játszhat. Salai sérülés, Kerkez pedig magánéleti okok miatt hagyta el az edzőtábort. Sön Szabolcs, Dárdai Márton és Bolla Bendegúz is sérülés miatt hiányzik. Így most kipróbálhat a mester egy olyan összeállítású csapatot, amivel még soha nem kísérletezett, de azt is tudni kell, hogy azért a kazahok nem a finnek.
12: Igen, kétségtelenül így van, ugyanakkor annak ellenére, hogy ebben az összeállításban még soha nem lépett pályára a magyar válogatott, hogyha mélységében elemezzük ezt, azért pont úgy és annyit változtatott a kapitány, hogy az valószínűsíthetően nem fogja nagy mértékben befolyásolni a csapatjátékot. Nézzük, mire gondolok. Osvát és Callum Stiles a két szélsővédő, ugye 4-2-3-1-es játékrendszer megmaradt. Két szélsővédő azért nem ismeretlen, egyik sem a csapat számára. Rutinos játékosokról van szó. Willy Orban megvan a védelem oszlopaként, Tóth Balázs megvan az első számú kapus, ugye itt Margraf, aki bekerült, beszéltünk róla. A három belső középes ugyanaz, amire a kapitány számított a finnek ellen is, és valószínűsíthetően számít a következő mérkőzések, az otthon Schäfer, Vitális, előttük Tóth Alex lesz, tehát Tóth Alex ugyan komoly meccsiánnyal küzdik, de látszik, hogy számít rá a kapitány, ezért kap sok játékpercet, és Szoboszlai, illetve Varga a saját posztján játszik, itt egyedül Damir Redzsics, aki bekerült, viszont azért ő már Sallai Roland helyett többször beállt, és ő egy kicsit más típusú játékos, mint Sallai Roli, hiszen Sallai sokat lép befelé, a tengely felé, szinte sokszor belép tízes pozícióba, Redzsics pedig inkább az egy-egyekbe erős, inkább a mélységi futásokba, de ezáltal lehet egyfajta ilyen aszimetria a magyar válogatottba, ami ad egy pici fűszert a támadó játéknak, és nehezebb lesz ellene védekezni.
2: A kazak válogatott döntetlennel hangolt a mai mérkőzésre, ugye szombaton egy-egyet játszottak Örményországgal. Azért ez is beszédes lehet, hogy hova helyezzük el a kazak válogatottat az erőviszonyok között.
12: Igen, ez kétségtelen. Én is meccseltem Kazaksztán ellen ifi szinten. Nagyon szívósak, jellemző az egész országra, hogy inkább a küzdősportok dominálnak. Párharcerős csapat, alacsony súlypontú játékosok, viszonylag nehezebb boldogulnak a pontrugásokkal, de ugyanakkor azért a labdaszerzésük utáni gyors átmenetekre oda kell figyelni, és azért, ha nem is világsztár, de azért Dastan Szatpájevre hadd hívjam fel a figyelmet, hogy egy 2008-as születésű válogatott játékos, és nyártól a Chelsea labdarúgója lesz. Már válogatott szinten is angolja Belgium ellen, tehát egy olyan játékosról beszélünk, aki a kazak bajnokságban rendszeresen 10 gól felett szállít, és mondom 17 éves labdarúgó, tehát én nem azt mondom, hogy most veszélyt jelent a magyar válogatottra, de azért egy pici kuriózum, hogy azért 17 évesen ritkán szoktak válogatottak lenni az emberek.
2: A kazakok a tegnapi sajtótájékoztatóra Maksat Ábrájevet hozták el, akiről azt mondta a szövetség kapitány, hogy 18 éves, ez az ország labdarúgásának egyik nagy ígérete, de az általában elmondható erről a kazak válogatottról, hogy akár idézőjelben is mondhatom, világsztárokkal azért nincsen tele tűzdelve.
12: Így van, én úgy gondolom, hogy nekünk nem is az ellenféllel kell foglalkozni. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy bár a szezon utolsó mérkőzése a magyar válogatott fejben nem már a nyaralást fogja tervezni, hanem ezt a mérkőzést tisztességesen lehozza. Tempót kell diktálni, járatni kell a labdát, kerülni a párharcokat, tehát kétségtelenül támadásba kerülni kell a párharcokat, sokat kell mögé kerülni a széleken, erőltetni kell a gyors forgatásokat, a kombinatív játékot, tehát egész egyszerűen most azt mondom, hogy túl kell futballozni az ellenfelet. Ennek azért már láttuk jeleit a finnekkel szemben is, amelyik egy sokkal, de sokkal masszívabb és jobban védekező csapat.
2: A magyar válogatott feladata most felkészülni az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésekre. Van-e olyan ellenfelünk, amely játékára hasonlíthat a kazak válogatott?
12: Hát ez ilyenkor nehéz. Igazából nem feltétlenül úgymond a következő ellenfelekre igyekjünk az edzőmérkőzéseket. Nagyon néz a világbajnokság előtt közvetlen edzőpartnert találni. Szerintem ez egy kitűnő alkalom arra, hogy a szezon utolsó mérkőzésén azért mégse egy olyan válogatott ellen játszunk, hogy adott esetben legutóbb kikaptunk tőlük, tehát azt ne felejtsük el, viszont azért az egy sokkal gyengébb és sokkal hányatatóbb sorsú magyar válogatott volt. Most én úgy gondolom, hogy hazai pályán teltház előtt tényleg Debrecenben dominálni kell, és elsősorban ez a mérkőzés az újoncokról és a játékba szoktatásról szól, és hát ha nem is újonc, de azért itt Tóth Alex nevét is említsük, még a bajnokságból kevesebb játékpercet kapott, most azért a válogatottban számítanak rá. Tehát én úgy gondolom, hogy ez inkább segíti a magyar válogatott felkészülését, mint hogy közvetlenül a Nemzetek Ligája ellenfelekre való felkészülést.
2: A taktikai párharcot megkezdtük már, mert a találkozó előtt, amikor a kazahok kijöttek megnézni a gyepszőnyeget, bekapcsoltuk a locsolót, nem vették észre, és hármukat lepröcsköltek. Említetted a cseréket, és mondtad, hogy egy kicsit talán sokaltad, amit Marco Rossi tett a finnek elleni mérkőzésen. Mégis kíváncsi lennék arra, hogy látsz-e esélyt olyan cserére, hogy esetleg Tóth Balást Pécsi Ármin váltsa a kapuban.
12: Nem lehetetlen. Én is gondolkodtam rajta, viszont nagyon mérkőzés függő. Tehát abban biztos vagyok, hogy a kapitány a hazai győzelmet azt nem fogja veszélyeztetni. Ez nem azt jelenti, hogy Pécsi Ármi beállítása gyengíteni a csapatnak a védekezését, de azért újonc kapust mondjuk egy egygólos különbségnél biztos vagyok benne, hogy nem fog a kapitány bevetni. Azt el tudom képzelni, hogy akár, hogyha 2-3 góllal vezet a csapat, akkor ad egy ilyen gesztus neki is, hiszen megérdemelni a teljesítmény alapján, de azért Pécsi Ármin inkább a jövő, tehát nem kell különösebben attól kétségbe esni, ha ma nem lép pályára. Viszont abban majdnem biztos vagyok, hogy azért azok a tartalékjátékosok, és elsősorban mezőny tartalékokra gondolok, akik Finnország ellen nem álltak be, azok a játékosok most befognak.
2: Egy picit maradjunk még a cserénél, és tegyük fel, hogy mondjuk 2-0-ra vezet, ami a legveszélyesebb állás a magyar a szünetben, hogy milyen cseréket tartasz elképzelhetőnek, most akkor a kapusokat engedjük el a mezőnyben.
12: Nem biztos, hogy mondjuk, ha 2-0-ről vezetünk szünetbe, akkor feltétlenül szünetbe kellnek ezek a cserék, de elképzelhető, hogy lesz szünetben is, ahogy a finn válogatott mérkőzés ellen is, vagy a finnek ellen is, de én majdnem biztos vagyok, hogy azért Szendrei Norbert is pályára fog lépni, Tóth Rajmundra is számítok, és arra is számítok, hogy Kovács Bendegúz is újabb játékperceket fog kapni, hiszen Varga Barna mögött kell egy második számú középcsatára válogatottnak.
2: Mire figyelhet Márkó Rossi azokkal a játékosokkal, akik kezdenek? Tehát a jövőre nézve hogyan lehet kombinálni? Mert azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk egy Nemzetek Ligája mérkőzésen ez legyen a kezdő csapatunk majd össze.
12: Nem, de viszont ebből a 11 kezdőjátékosból nem lehetetlen, hogy akár 7-8-an is pályára lépnek a következő tétmérkőzésen. Tehát mondom, nagyon-nagyon logikusan van összerakva ez a válogatott. Nevezetesen a középpályában nem lett belenyúlva, a támadósorban csak kényszerű változtatás van, ugye Sallai Roland sérülése miatt, és Regis Damir egyértelműen egy adekvát megoldás lehet. Gyakorlatilag belső védő pozícióban van, de ott sem Csinger játszik Margráffal, hogy mondjuk két rutintalan játékos legyen, ott Balázs egyértelműen az első számú kapusunk, tehát nem rossz ez az összeállítás, én inkább attól tartok, hogy ha megint jönnek ez a fajta csereáradat és 5-6 változtatás lesz mezőnyjátékosokban, akkor szokott visszaesni a válogatott játéka. Mondom, ha tisztességesen hozzáállnak a mérkőzésre és a saját futballunkat megfelelő tempóval tudják fölvinni a pályára, akkor ez egy sima hazai győzelem lesz.
2: Egy picit nézzünk a kulisszák mögé, és pillancsunk rá, hogy honnan jönnek, milyen klubokból jönnek ezek a játékosok. Ugye Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpoolból, ahol edzőváltás történt. Aztán nézzük akár Gruberéket, Osvátékat a Ferencvárosból, ahol ugyancsak edzőváltás történt. Vannak Debrecenből, azt a csapatot egy lett edző veszi át. Jönnek Zalaegerszegről, Nyonya Campos távozott, ott is váltás volt. Honvédból ugyan nincsen játékos, de ott is edzőváltás volt. Gyakorlatilag a magyar NB1 50 csapatainak 50-60%-ában kicserélték a vezetőedzőt. Mire számíthatunk ezen tendencia okán?
12: Hát ez úgymond a labdarúgásnak a sajátossága, hogy a nyári szünetben van a legnagyobb mozgás, mind játékos piacon, mind az edzői piacon, tehát alapjában ez nem meglepő. Nyilván az elmúlt időszakban viszonylag stabilabbak voltak az NB1-es kispadok, az NB2-es kevésbé, tehát önkéntelenül ez egy természetes folyamat. Én úgy gondolom, hogy mivel az A-válogatottnál nincsen ilyenfajta fluktuáció, tehát állandóság van, és biztos, hogy Márkó Rosszival vágunk neki a következő tétmérkőzés sorozatnak is, ez a játékosokat nem fogja befolyásolni. Tehát az előfordulhat, hogy mondjuk a bizonytalan időszakban telefonálgatnak egymásnak, hogy érdeklődnek, hogy hogy alakul a helyzet. Most már nagyjából azért a kluboknak kialakult a jövőben, hogy kik lesznek a vezetőedzők. Szerintem ez nem befolyásolhatja a most pályára lépő játékosainkat.
2: Nem említettük, hogy Margraf edzője is távozott ugye a Puskás Akadémiától, Hornyák Zsolt. Nézzünk előre egy kicsit, ugye nekünk nagyon fontos lenne a Nemzetek Ligájában való jó szereplés, mert hogy annak kihatása lenne a jövőre nézve. Hogy állunk az ellenfeleinkhez hozzá?
12: Hát én úgy gondolom, hogy azért addig azért elég komoly idő van hátra, és azért azt se felejtsük el, hogy továbbra is azt mondom, hogy Márkó Rosszinak a saját csapatára kell összpontosítania, tehát ez a mai mérkőzés is inkább arról szóljon, hogy működnek a játékkapcsolatok, tehát működik Margráf játéka, például a ballábas belső védővel a labdakihozatalunk gördülékenyebbek lesznek-e, ugye Callum Stiles is ballábas, előtte Szoboszlai befele fog játszani, mennyit tud hozzátenni a támadó játékhoz, tehát én inkább ezekben a dolgokban várok előrelépést. Megmondom őszintén, a futballba ugyan 2-3 hónapra előre azért úgy nem szeret tervezni az ember.
2: Hogyha már ezt a 2-3 hónapot említed, akkor szövetségi kapitányi fejjel te mit tennél? Ugye lejátszuk ma ezt a mérkőzést, június 9-e van. Igen. El fog telni a június másik része, a teljes július, a teljes augusztus, és aztán jön a szeptember. Tehát rengeteg idő van hátra, és persze közben megkezdődik majd a labdarúgó NB1, közben lesz egy labdarúgó világbajnokság, hogy ilyenkor a szövetségi kapitány mit csinál? Gondolkodik?
12: Ez egy jó kérdés. Alapjában véve a szövetségi kapitány Magyarországon itt van, amíg elkezdődik a bajnokság, rendszeresen a teljes stábjával az összes NB1-es találkozón ott vannak. Tehát monitorozzák és figyelik a játékosokat. A külföldön lévő játékosokkal szerintem heti kapcsolatban vannak, megkapják a mérkőzésekről a futás teljesítmény adatokat, minden adatot elküldenek nekik a klubokból, tehát igazából monitorozzák a játékosokat. Ugyanakkor nyilván, ahogy említetted, azért a Nemzetek Ligája ellenfeleket is folyamatosan már nézik. Tehát készülnek a játékosokból, azért Ukrajna, Georgia, Északi ország. Ezek mind-mind olyan játékosok, akik azért nemzetközi szinten is játszanak, tehát vannak, képben vannak ezek a játékosok, szerintem már elemzik azt, hogy kinek mi a pozitívuma, a negatívuma. Tehát gyakorlatilag van 3-4 hónap felkészülni az ellenfelekből, ez egy kicsit szerencsésebb időszak, mint amikor hétről hétre kell mondjuk egy bajnokságban, és folyamatosan monitorozzák a játékosokat. Úgyhogy azért van munka elég.
2: Elképzelhetőnek tartod, hogy a júliusban kezdődő labdarúgó NB1-ből akár új játékosok, további újoncok is bekerülhetnek majd a nemzet ligája keretbe?
12: Szerintem a válogatott ajtaja mindig nyitva áll, és mondom, az NB1-es bajnokságot figyeli a Marco Rossi és stábja, úgyhogy nem tartom lehetetlennek, de viszont olyat nehezen tudok elképzelni, hogy valaki újoncként az első mérkőzését tétmérkőzésen játsza mondjuk kezdőként. Azt el tudom képzelni, hogy ugyanúgy felépítik, ahogy mondjuk Tóth Alexet, de azt, hogy mondjuk a kezdőcsapatba berobbanna olyan játékos, aki most a keretben sincs benne, azt nem tudom elképzelni.
2: Végezetül szeretnék egy tippet kérni tőled. Tudom, hogy eltaláltad a Magyarország-Finnország mérkőzés végeredményét, hogy mit tippelsz a mai találkozóra?
12: Nagyon ritkán szoktam eltalálni a mérkőzéseket. Én nagyon bízom benne, hogy nem kell várni egy hatalmas íromú közönségszórakoztató meccset, de azért látványos gólokat mondjuk el tudnék képzelni, és egy sima minimum 2 gólos hazai győzelmet. De én inkább tippelnék mondjuk 3-0.
2: Bele Ferenc, köszönjük szépen. 2,5 perc múlva kezdődik a Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés Debrecenben, a Nagyerdei stadionban. Kapcsoljuk kollégáinkat, a szó Katona Lászlóé és Tóth Béláé.
14: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. 40 évvel ezelőtt játszott legutóbb világbajnoki csoportmérkőzést a magyar válogatott, akkor Franciaország ellen még megvolt a szansz arra, hogy tovább jusson a magyar válogatott valamilyen formában. 3-0-ás vereség lett a vége. Hát 40 évvel később pedig felkészülési mérkőzés játszik a magyar válogatott Kazahsztán ellen. A különbség annyi, hogy ez alatt a 40 év alatt nem volt a magyar csapat a világbajnokságon. De hát majd lehet ennek is eljön az ideje. Két olyan nemzet, tehát amely a VB-n nem lesz érdekelt, miközben azért a Nemzetek Ligájában majd lesz lehetősége mindkét együttesnek feljebb jutni, bár a kazakoknak a C-divízióból nehezebb a feladatuk. Például a szlovákok is ott vannak abban a négyesben, de a magyar csapatnak talán meg lehet a szansz arra, hogy az év végére ezt valamilyen formában abszolválni tudja. A két csapatkapitány, Szoboszlai, illetve Alip, akik majd eldöntik, hogy ki kezdi a mérkőzés, illetve melyik térfélen fog majd a magyar csapat játszani, mutatja Szoboszlai majd, hát maradjunk annyiból, hogy a jobb oldalt a kommentátor álláshoz képest, tehát át kell majd bandukolnia a magyar csapatnak. A kezdőt illetően Tóth a kapuban, a védelemben Osváth, Orbán, Margráf, illetve Stiles. Margráf számára ez az első válogatott mérkőzés. Tóth, azaz Alex a középpályán Vitálissal, Schäferrel, Szoboszlaival, valamint Regiccsel, elő pedig Varga Barnabás, aki a legutóbbi mérkőzésen a finnek ellen duplázni is tudott.
15: A kazak kezdő 11 az 4 helyen változott a legutóbbi felkészülési mérkőzéshez képest, amikor szombaton Örményország otthonában 1-1-es döntetlent játszott. A 110. világranglista helyezés alapján, tehát a magyarnál jóval gyengébb örmény válogatott otthonában, tehát a kazak nem tudott nyerni. Bekerült egyébként a csapatba a kapus Anárbekov, Mali, Mrinszki és Karaman, ez a 4 változtatás tehát. A gólvonal előtt Anárbekov, a Kairat Almaty játékosa, a védelemben Mrinszki, Mali, Alip és Vorogovszki, a középpályán Karaman, Kuát és Orazov, Kuát egyébként az a játékos, aki a legutóbbi magyar-kazak felkészülési találkozón is játszott 2018-ban. Szamarodov, Szatpajev és Kenzsebek elől, ez tehát a kazak támadó trió, a szövetségi kapitány pedig Talgat Bajszufinov. Ebben a pillanatban megkezdődött a mérkőzés. Sárga mezben a vendég kazak válogatott, ők indították útjára a labdát, és azonnal egy előreívelés ki a jobb oldalra Szamarodovnak, ott pedig egy szerelés Stajsztól, úgyhogy jöhet majd berobással a kazak válogatott. A mérkőzésből alig telik el fél perc, amikor kénytelen a gyepre heveredni Szamarodov, a kazak válogatott jobb szélsője, ő szerezte a gólt Örményország ellen. Most már talpon úgy tűnik, hogy komolyabb baja nincsen, csak itt az első sprint az nem igazán esett jól Szamarodovnak.
14: Marco Rossi 86. mérkőzése a magyar válogatott kispadján, tehát karbafont kézzel figyeli a történéseket. Mlinszky bedobása az ötös környékére, ráadásul ki kell onnan vágni. Orbán az, aki magának feltette, majd fejjel kibólintotta a 16-oson kívülre, de ettől függetlenül jönnek a kazakok a bal oldalt. Ráadásul nincs beadás, se szabálytalanság. A játékvezető egy szerb úriember, mégpedig Pavle Ilić, hát rajta kívül Milan Sutolovic, Nikola Gyorovic, szintén szerbek, úgyhogy ők segítik a mai mérkőzést, hogy minden rendben menjen. Tóth pedig már elvégzi a kirúgást, azaz valójában Margráf tette, oda gurította, hogy majd ő az, aki hozza a labdát. Tóth aztán előre vágja, Varga természetesen megcsúszhatja a félpályánál, de az egyik kazak középhátvéd előre tudja vágni a labdát. Mali, valamint Alip is 70 válogatottság fölött, úgyhogy ők a biztos pontjai ennek a kazak válogatottnak. Igaz, Horogovszkinak is 64 fellépése van a nemzeti csapatban, és mivel ő csak 29 éves, nagy valószínűséggel majd ő lesz a válogatottsági rekord, de ettől még egy 10-12 mérkőzése van, de valószínűleg Mali vagy Alip, még ha úgy adódik, akkor Kuáttal együtt átléphetik azt a 76 válogatottságot, ami a kazakoknál a legtöbb. Hát magyar oldalon ez, ha jól mondom, akkor 109. Szoboszlai az, aki labdát szerez a kazak térfelén, vagy közepén, aztán már Varga balra kiteszi oldalra, Tótnál van a labda, középen Varga jön a beadás, Tóttól Vargának ez magas, ki tudják vágni a labdát a kazakok egészen majdnem a félpályáig, Orbán pedig haza, Tótnál van a labda.
15: Méghozzá kapusnál, Balázsnál, ő passzolja oda Margráfhoz, a debütáló játékos az, akit ketten támadnak a vendégek, majdnem elveszítette, de végül megmentette a labdát Margráf, Stajsz, Tóth, ez a labda útvonala, mármint Tóth Alex, és fordulhat egyet Margráf, megkapja most már Orbán. Itt tőlünk nem messze egy igencsak lelkes kazak szurkoló tábor, kazak zászlókkal felszerelkezve, és hát a hang alapján sippal, dobbal, mindennel próbálják buzdítani a csapatukat itt a távoli Debrecenben is, már mint Asztanához képest távoli Debrecenben. A bal oldalon most ez a magyar akció, Schäfer ugratná ki azt a Tóth Alexet, aki lépés előnyben volt a szélső védőhöz képest. Az érkező belső hátvéd Mali tudott tisztázni becsúszva, bedobást követően pedig Szoboszlai torzsalkodott három sárgamezes kazakkal. Jöhet egy újabb touch, ezt majd Stajsz végezheti el. Zömében olyan játékosok a kazak válogatottban, akik hazájukban játszanak, de Oroszországban játszó légiósok is ott vannak a pályán a vendég együttesben. Tóth Balázs, Orbán, ez a labda útvonala, a jobb szélen pedig meglódulhat akár Osvát, aki befelé cselezi magát, aztán az átadás nem is Osvát volt az, hanem Redzsics, megtalálta Tóth Alexet. Schäfer ki a bal oldalra, Stajsz mélyen a kazak térfélen, egy bejátszás a 16-oson belülre, Schäfer nem tudott centerezni, mert itt Szamarodov csúszott közbe, jöhet a mérkőzés első szöglete a negyedik percben.
14: Szoboszlai már megy a sarokba, és jönnek fel a magasabb magyar válogatott játékosok, Orbán, illetve Margráf is. Margráfnak volt egy fejes gólja a bajnokságban, igazából hát nem arról híres, hogy ő vágná a gólokat a Puskás Akadémiában, Orbán ellenben azért, ha úgy adódik, akkor többször is a fejét használva már eredményes volt a nemzeti csapatban. 5. perc, Szoboszlai jöhet a szöglettel. Rövid vagy a hosszú oldalt választja, inkább a hosszúra tekeri, hát ott pont nincs magyar játékos, könnyedén a csapatkapitány Alip az, aki kibólintja oldalra, és majd bedobásra jöhet Vitál is, de még a kazak térfél közepén van a magyar válogatott, Osvátnak ott hagyja, a Fradi jobb hátvédje pedig nem talál egyelőre csapattársat, Vitál is az, aki oda mozog, aztán tőle el, középen Schäfer kéri el és kapja, aki az Union Berlin játékosa, de már el is veszíti Schäfer a labdát. Jönnek előre a kazakok, azért annyira nagy rösszel nem, bár most ott középen Szatpajev kapja a labdát, tőle pedig elveszik, mégpedig most már Szoboszlai a középpálya közepén, a bal oldalát figyeli. Stilesnak kell feljönnie rendszeresen, mert valószínűleg a bal szélen nincs egyértelmű ember, ami azt jelenti, hogy Regics a jobb szélső posztján rendszeresen fel fog futni, de a bal oldalt vagy Stiles, vagy Szoboszlai, esetleg nem tudom, Tóth Alex. Ez egy kicsit olyan üres, légüres térnek tekinthető a bal oldala a magyar válogatottnak. Klasszikus szélső nem jelenik meg. 6. perc, Magyarország-Kazaksztán 0-0.
15: Magyar labdajáratás, Margráf a saját térfelén, és most már Stiles itt a bal oldalon. Ő az angol másodosztályban a West Bromwich Albion játékosaként végül is bennmaradt a Championship-ben, mert hogy azért sokáig kétséges volt, hogy a Birminghami alakulat megszilárdítja-e helyét a másodvonalban Angliában. A jobb oldalon már Rosvát passzolja vissza Tóth Balázsnak, aki szintén az angol Championship-ben a Blackburn Rovers játékosaként teljesített kiválóan. Megválasztották egyébként a szurkolók és a csapattársak is az idény legjobbjának Tóth Balázs kapust. Regics Kina jobb oldalon veszi át a labdát már a kazak térfélen, előre törni nem tud, úgyhogy kénytelen visszapasszolni laposan. Orbán keresztlabdája bal oldalra Szoboszlainak pontos, de a labda átvétel elpattan, illetve a labda elpattan.

0: lépni. Úgy zárójelben nincs a magyar csapatból senki a 2018-as vereséget követő mérkőzésből, tehát már annyi idő eltelt, hogy kicserélődött a válogatott, de hát a kapitány személye is, Zsorzs Lékensz volt az, aki akkor debütált, és azon a mérkőzésen rögtön egy vereséggel kezdett, aztán még három meccs jutott neki, győzelem nélkül távozott a magyar válogatott kispadjáról 2018-ban, úgyhogy neki nem jött össze az, hogy a kazakokat legyőzze, de Pintér Attilának pedig ez sikerült, hogy 2014-ben értelemszerűen abból a csapatból sincs már senki, miközben azért a kazakoknál ketten is vannak így. Na most éppen a bal oldalt jönnek előre olyannyira, hogy középen van egy-két játékosuk is. Vetett labda középre, Szatpájev az ötösön belül, nem, ellövi, megpattan a labda és mellé száll. És hogy hozzáért biztos valaki, egy magyar játékos, szöglet lesz, úgyhogy jöhetnek a kazakok is. Szatpájev volt az, aki egy pillanatra problémát okozott a 16-oson belül, az ötös sarkáról lőhetett, és levágódott a labda, mégpedig az egyik magyar hátvéd lábán, Margráfon egészen pontosan. Jöhet a kazak szöglet a mérkőzés 8. percében.
1: Szamorodov ívelheti majd be a jobb oldalról. Előre húzódtak a belső védők is a kazakoknál. Rendezgeti a sorokat Tóth Balázsben a 16-oson belül. Jön a szöglet Szamorodovtól, ívelődik át a hosszú oldalra, és megszerzi a vezetést a kazak válogatott egy fejessel, amit Mali jegyez. Hát hideg zuhany itt a Nagyerdei stadionban, mert hogy az Ordabasi középső védője mindenkit megelőzött és elleni erővel bólintott a léc alá. A mérkőzés 9. percében tehát egy jobboldali szögletet követően Mali fejesével megszerzi a vezetést a vendég kazak válogatott. Na hol aludt el a magyar védelem, kérdezem Bene Ferencet.
2: Az a probléma, hogy a kazakok magasabb fordulatszámmal kezdték a mérkőzést, és ugye az első 5 percben folyamatos letámadást alkalmaztak már a mi 16-osunknál, ami alapjában meglepő egy kicsit, mert ugye a finnek is, és hát talán az volt várható, hogy a kazak válogatott is inkább visszahúzódik a saját térfelére, és ezt a fordulatszámot egyelőre nem vette fel a magyar válogatott. Ékes bizonyítéka ennek az, hogy a 16-oson belül is már két lövőhelyzetük is volt, és ugye a szöglet is abból adódott, hogy Margráfon megpattan labda, centikkel ment el a kapufa mellett, majd nézzük.
0: 16-oson belülre tett labda Vargától, egy lövés Registől lepattan a labda, aztán Varga hiába érne bele, már lesen van. Feri, fejezve kérlek.
2: Igen, tehát az a veszélyes, amikor egy válogatott túl van egy veszélyes helyzeten, és úgymond megúsztuk, most már csak egy szöglet jön, akkor szokott egy kicsit a fókusz, a figyelem egy picit lecsökkenni. Egy nagy helyzet után a legveszélyesebb a következő momentum, és most sajnos ebből a szögletből mi gólt kaptunk, ami különösen fáj egy rögzített szituációban, mert ebben erős a magyar válogatott, ráadásul jelentős magassági fölényben vagyunk, 2-3 magas ember van mindössze a kazak válogatottnak, hát az egyikbe is fejelt a 8 méterről.
0: 11. perc, Magyarország-Kazaksztán 0-1, a gólszerző Szergej Mali 36 esztendős, és ő már a 14-es mérkőzésen is játszott a magyar válogatott ellen, meg 2018-ban is akkor végig a pályán volt, úgyhogy ő tudja, milyen legyőzni a magyar csapatot. Az Ordabasi középhátvédje, de 5-szörös kazak bajnok, a Tobollal és az Asztanával is nyert bajnoki címeket, úgyhogy tudja, milyen az, hogyha diadalmaskodni kell. De Szoboszlai is most a bal oldalt szerez labdát, már a 16-oson belül, középen Varga, illetve Tóth Alex mellette, tehát hogy kim volt a labda az alaponalon kívülre, aztán ki tudják rúgni a kazakok, oldalra kikerül, azért mi azt jelenti, hogy még mindig azért egy kicsit alkalmas lehet arra, hogy valamilyen támadást vezessen a magyar válogatott. Tóth Alex azonban nem jó átadással mutatkozik be, olyan szempontból, hogy eddig természetesen nem volt lövése, nem volt sajnos semmiféle olyan megoldás, ami miatt hát aggódnia kellett a kazakoknak. Stiles, majd aztán Schäfer passzolgat háromszög alakzatban a magyar válogatott a kazak térfél bal oldalán, a mérkőzés állása pedig 1-0 a vendégeknek.
1: Vitán is a labdával, ő már a kazakok térfelén kivár egyelőre, nincsen átadás, néhány métert megtesz előre, aztán megindul. Vargát próbálta megtalálni, Varga mellől pedig elrúgta a gólszerző Mali. Tegyük hozzá ahhoz a gólhoz, hogy Margráfot előzte meg a szögletnél Mali, mellőle bújt ki, és bólintott a léc alá az Ordabasi belső védője. Margráf ugye újonc a magyar válogatottban, nem kezdődik jól számára a mérkőzés ennél a szögletnél, ugyanis levált róla az embere A jobb oldalon jönne most előre Redzsics révén a magyar csapat, feleslegesen pörgette fel a labdát Tóth Alex, bedobással a felező vonal közeléből következik Kazaksztán, és azért ez a kazak

0: Válogatott egy szívós együttes, más nem mondjak, a világbajnoki selejtező sorozatban 1-1-es döntetlent játszott Észak-Macedóniában és Belgium ellen hazai pályán is. Ráadásul Liechtensteint nagyon magabiztosan verte meg, így aztán az öttagú csoport negyedik helyén végzett, ugye Belgium, Wales és Észak-Macedónia mögött. Egy támadás most magyar részről a bal oldalon, Szoboszlai már a 16-os környékén, 13. perc, jó a passz, Tóth helyzetben, Tóth Alexa kapusba lövi, Anerbekov jött és zárta a szöget, kötényt adott az átadásnál, Szoboszlai, Tóth Alex remekül lépett be az akcióba, de Anárbekov védett, időközben egy helyzet, Kenzsebek, kazak lehetőség lehet már a 16-oson belül, egy lövés, és az oldalháló. Hát itt lemaradt a magyar védelem Szapajevről, éles szögből a bal oldalról ő lőhetett. Ez egyrészt mutatja azt, hogy a kazak kontrák veszélyesek tudnak lenni, mert két húzásból értek el a kapunkig, és talán megvan az első magyar kaput eltalált próbálkozás is, mármint hogy a statisztikában ez a Tóth lövés, ez biztos be fog kerülni.
1: 13. perc, Magyarország-Kazaksztán 0-1, Szatpajev volt, aki legutóbb veszélyeztetett, azt most megint jönnek előre a vendégek, de aztán eladják a labdát, Tóthoz kerül hátra a kapushoz. Szatpajev majd a Chelsea játékosa lesz, nem valószínű, hogy az első csapatba fogják bevetni, hiszen ott azért elég sok olyan támadó van a londoniaknál, aki azért szeretné a helyét megvetni, de azért ott lehet majd a jövőben Szatpajev is kopogtathat éppen a londoniak kezdő csapatába, vagy legalább, hogy a keretbe bekerüljön a Kairát csatára, és az alapszakaszban gólt is szerzett a Bajnokok Ligájában. 17 évesen, egy hónaposan, valamint 6 naposan, nem meglepő módon ő a legfiatalabb BL góllövő a kazakoknál, a Köbenhavn ellen talált be, de hát az előző évben, 2025-ben 26 mérkőzésen 14 gólt lőtt a bajnokságban 17 évesen, most jelenleg 18 esztendősen 13 mérkőzésen 5 gólja van, mivel tavaszi-őszi rendszerű a kazak bajnokság, ezért ott az évszám egyben megegyezik azzal is, hogy a bajnokságot úgy rendezik le, úgyhogy hiába világbajnokság, a kazakok ugyanúgy rendeznek majd mérkőzéseket. Egy szabálytalanság Orazovtól, mégpedig Tóttal szemben, Tóth Alexel, hogy szabadrugásra jöhet majd a magyar válogatott, már a kazak térfél, hát a nem is közepén egy kissé azért a bal oldaláról, Szoboszlai elkéri a labdát, nem biztos, hogy felíveli, bár megy fel Margráf, illetve Orbán is már ott a 16-os előtt megáll, úgy körülbelül 20 méterre, 18 méterre a kaputól.
0: Szoboszlai egyelőre csak középre néz, sipszó nincsen, most már az is van, ívelni fog Szoboszlai. 15. perc, lágyan a labda át a túloldalra, középre fejeli Varga, és ez a kapusi Anárbekové. Érkezett egyébként Margráf és Orbán is benn középen, de Varga átadására senki nem számított. Anárbekov pedig oda gurítja a labdát Alibhoz, a csapatkapitányhoz, aztán a belső védő Mali, a gólszerző, az ő fejes góljával vezette tehát a 9. perc óta Kazaksztán. Mali hosszan indít a jobb oldalon, Margráfnak kell ügyelnie arra, hogy ne lépjen be a játékba. Ott Szatpajev, egyébként pedig hát csupán bedobásra tisztázott Margráf Ákos, rajta némi izgatottságot és túlzott feszültséget lehet érezni. Bedobása következik a kazak együttes a jobb oldalról, a labda Mirinski kezében, ő tehát a jobb hátvéd, hajítja be Samorodovnak, jó a csel, aztán Karamánt már nem sikerül pontos átadással megtalálni, ráadásul ezek szerint magyar játékosról ment ki a labda. Ilics kivárt, hogy mi legyen az ítélet, szöglet vagy kirúgás. Ilics, nem tudom, hogy talán ott a kazakok, akik körülött álltak, azok győzték meg, de végül késve beintette a szögletet, úgyhogy megint a jobb oldalról jön egy sarokrúgás.
1: Samorodov, aki elvégzi, igen, a szögletet, úgyhogy erre figyelni kell, na meg arra is, hogy akkor a gólszerzőt, Malit kell fogni. Samorodov jön a szögletbe, középre megint ott volt, hát nem is üresen, de a másik középhátvéd a kazakoktól, Alip, már ugrott, és mehetett volna akár a fejére is a labda, de ki tudták bólintani Orbán révén, ha minden igaz, akkor a magyarok. Újabb szöglet, és akkor mehet Samorodov harmadszor is a sarokba, hogy elvégezhesse a sarokrúgást. Van, aki elkéri tőle, de nem fogja kapni Orazov, úgyhogy Samorodov harmadszor is beíveli az ötös környékére, megcsúsztatja Szoboszlai, a 16-oson kívülre kerül a labda, és aztán menne előre Vitális, lerántják, sárga lap, és majd szabadrúgással jöhet a magyar válogatott, a sárga lapot pedig Kenzsebek kapja. pedig akár ha el is tudott volna menni Vitális, hát nem azt mondom, hogy a kapuig begyalogol, de biztos, hogy nagyon jó pozícióba hozhatta volna a magyar válogatottat, hogy akár még fel is érjen mellé valaki. Nem ez történt, szabálytalanság, és a szabadrugást már el is végezte a magyar csapat. 17.-18. perc, Magyarország-Kazaksztán felkészülési labdarúgó mérkőzésen 0-1.
0: Nem rettennek meg a hasonló szabálytalanságoktól a kazak játékosok, ez már egyébként a mérkőzésen a második volt. Az első, amit sárgával büntetett Ilics játékvezető. Tóth Balázs a labdával a kapujából kilépett egészen 25 méterre, most már Orbán a védelem tengelyéből próbálja szervezni a játékot, már hogyha van elől célpont, Redzsicskin a jobb oldalon csellel próbálna lerázni magáról Kenzsebeket, nem sikerül, hátrafelé kénytelen játszani. A hangulat egyébként kiváló itt a Nagyerdei stadionban, néhány üres széket lehet látni, tehát teljes teltház nincs, de több mint 20 ezer néző így is van itt Debrecenben. Szoboszlait rúgja meg Mrinszky, kedvező helyzetből, szinte szöglettel felérő szabadrúgás következik a bal oldalról, egyébként az alafonaltól 10 méterre, az oldalvonaltól olyan 5 méterre, a letett labda mögött Szoboszlai Dominik.
1: 19. perc, Szoboszlai pedig már ott a felfutó, vagy hát inkább a gyalogló középhátvédeket figyelheti, Margráfot vagy éppen Orbán, de hát Varga feje is, ha úgy adódik, ha aranyat nem is, de gólt mindenféleképpen érhet. Jön a szabadrugás mondjuk a rövid oldalra, ezt nehezen lehetett volna befejelni, még csúsztatni is, az égbe felrúgják a kazakok, és nem megy ki az alapvonalon kívülre, de végül igen, kipattant valahogy, úgyhogy szöglette jöhet majd a magyar csapat. Ha minden igaz, akkor a természetes, hogy Szoboszlai fogja beívelni. Stiles ott van, hogy elkérje, de nem fogja, úgy látszik, megkapni. Ezt most már úgy kellene beívelni, hogy magyar játékos fejére is vándoroljon a labda. 19. perc, Szoboszlai jobban jön be a labda. Rövid oldalra, és aztán Anárbeko valahogy belekap a labdába. Nem is kapura ment, de valahogy azért mégis hozzá kellett érnie a kazak kapusnak. Jön egy baloldali beadás Stilestól, ez átmegy a jobb oldalra, és aztán már jöhetnek a kazakok, ha csak nem Redzsics megszerzi a labdát, nem. Olyannyira, hogy szépen járatják most a vendégek, becsúszva azonban Schäfer labdát szerez, és a jobb oldalt már Redzsics egy csel után, figyel, hogy középen ki van, ballal előheti, meg is teszi, levágódik, szöglet lesz, vagy sem, Tóth Alex kiengedi, szöglet lesz a 20. percben.
0: Jöhet majd a jobb oldalról ez a sorokrúgás, oda bandukol át, tehát innen a bal szélről Szoboszlai, aki az imént közvetlenül szögletből veszélyeztetett, a védőkről, talán Kenzsebekről csorgott a kapu felé, Anárbekov pedig hárított. Minden esetre az a lehetőség kimaradt. 20. perc, tehát jobboldali szögletrúgás. Szoboszlai Dominik ívelhet majd, Varga most már a 11-es pont környékén. Egyébként ott van még mellette Orbán, előtte Margráf, jön a labda, magasan száll, kazakfejes van, kapáslövés, megpattan mellé pattog, Vitális Milán lőtt. Elé csorgott a labda, ballal próbálkozott, pattogós lövést eresztett meg a kapu bal oldala felé, és mellé pattogott a labda, nem marad egy kazak játékos, nem tudom, hogy ő ütözötte bárkivel, minden esetre most áll a játék, úgyhogy lehet szólítani Bene Ferencet, hogy egyrészt eltelt 20 perc, mennyit változott a játékképe a kazak gól óta, és milyen ellenfél ez a kazak válogatott?
2: Először is a kazak válogatott egy nagyon-nagyon masszív és agresszív ellenfél, erre számítani lehetett, a labdaszerzés utáni gyors átmeneteik működnek. Ugyanakkor a magyar válogatott többet forgatja a kapott gólot a játékot, viszont nagyon-nagyon Szoboszlai függő a csapatunk, tehát Dominik rendszeresen kihúzódik az oldalvonalhoz.
0: Közben kazak lehetőség, Szatmájev elviszi Tóth mellett, és a kapu előtt keresztbe gurít. Újabb óriási kazak lehetőség, ami egy kapus kirúgás után indult, és egy előre ívett labdát a magyar védelem megint nem tud elhárítani. Szatpájev loholt a labdáért, eltolt a Tóth Balázs kapus mellett, és éles szögből, a jobb oldalról, szinte nullszögből nem tudta a hálóba gurítani. Hát itt most ez a 0-1 számunkra kedvező, illetve hízelgő.
1: Az az igazság, és Feri, hát Margráfról egy kicsit, hogy itt megint, mintha lett volna egy kisebb spét benne. Lehet, hogy eltelt az első félidő fele, miközben jönnek a kazakok ettől függetlenül, és előre tudja rúgni Orbán. Szóval nem akarom kihegyezni Margráfra, de nem az első alkalom, hogy azért ő le van maradva egy picit.
2: Sok probléma van, és ugye egy ilyen magamfajta szakértőként, amikor az ellenfél kirúgáshoz készülődik, akkor belekezdek egy mondatba, és nem tudom befejezni, már üres kapuzicer van az ellenfélnek, azért az mindent elárul. Tehát gyakorlatilag a hosszú íveléseket se tudtuk lereagálni, egymás mögé biztosítás sincs meg, tehát az rendben van, hogy Margrafról lefordulnak, de Willy Orbán és Margraf között is túl nagy a távolság, utána Tóth Balázs is rosszul jön ki, szerencse, hogy Szatpajev akkorát tolt a labdán, hogy már az alapvonal környékéről nem tudta bepasszolni az üresen maradt kapuba. Hát ez megengedhetetlen, hogy egy kapus kirúgásból gyakorlatilag két húzásból zicsere legyen az ellenfélnek. Visszatérve a gondolatmenetre, Szoboszlai Dominik kihúzódik az oldalvonalra, többnyire bal oldalra, de ezáltal távol kerül Varga Barnától, tehát ott nincs meg a játékkapcsolat, és az általuk bezárt hosszú távolságba kellene középpályára befutni a játékosainknak. Ez Schäfer révén és Tóth Alex révén egyszer-egyszer sikerült, ebből volt gólhelyzete is Tóth Alexnek. Vagy ebből kell többet, vagy közelebb kell helyezkedni a támadóknak egymáshoz.
1: Varga fejes fölé, Szoboszlai az, aki beíveli a labdát a 16-oson belülre, és 7 méterről bólint ezúttal fölé Varga. Mondjuk ő már azért a 25-26-os idényben jó pár fejes bemutatott, amiből gól lett. Ez kimaradt, ez a lehetőség, nem volt les, de hát fölé szállt a labda. Marad az 1-0 a 23. percben a Magyarország-Kazaksztán felkészülési labdarúgó mérkőzésen. Kirúgják a kazakok a saját térfelükről, saját 16-osukon belülről. Osváthoz vándorol a labda, a jobb hátét pedig aztán középre Orbánhoz teszi. Minthogyha Margráffal azért egyelőre még nem találnák meg a közös nevezőt, de Margraf valószínűleg inkább a jövő, Orbán meg a múlt mellett még a jelen. Kérdés, hogy meddig lesz ő még a jövő. Vitális figyeli a jobb oldalt. Rendszeresen elfut, ha úgy adódik Regics, és hát majd meg fog állni a játék ebben a pillanatban, hamarosan majd nézi Ilics mester, vagy játékvezető azt, hogy éppen mehet-e tovább a játék. Na, a földön Margráf, mert a következő történt, kedves hallgatók. Hát itt nagyfokú készültség van egy ilyen válogatott futballmérkőzés kapcsán kamerák tekintetében, és az égből hullott le az a kamera, ami nagyon közel tud menni a labdarúgókhoz, ez akár még életveszélyes is lehetett volna.
0: Szerencsére nem a nézőtér fölött történt mindez.
1: Talán úgy van kialakítva, hogy ez nem lehet, de Dragoner Attila mellett, az M4 szakértője mellett, hogy 3 méterre lehullott az égből, úgyhogy hát erre nem tudom, hogy sehol, tehát ilyen nem tudom, hogy fordulhat elő, de...
0: És szerencs, hogy nem volt ott játékos a közelben, mert a másik térfélen zajlott a játék.
1: És az a szerencs, hogy a 25. perc, mert hogyha ez a 60-70. perc, ahol ugye a labdarúgók például elkezdenének melegíteni, hát akkor nem is mondom, hogy mi történik itt. De a lényeg, minden, ha nem is azt mondjuk, hogy rendben, mert a magyar válogatott hátrányban, de a 25. percben vezetnek a kazakok, egy rögtönzött ivószünet, és akkor lehetőség Bene Ferenc számára, hogy elmondja a véleményét a találkozóról, és akkor egy kérdést is ide teszek. Már tettél említést arról, Feri, hogy a bal oldalra kihúzódik Szoboszlai, de klasszikus balszélső nincs, a jobb oldalt ott van Regics. Ez most akkor hogy is van?
2: Igen, hát gyakorlatilag a baloldali támadója a magyar válogatottnak Szoboszlai Dominik. A középső 10-es pozíció van Tóth Alex, és jobb oldalon van Regics, Varga Barnabás pedig center pozícióban. Tehát ez alapjában mindenki a saját megfelelő posztján van. Nyilván Szoboszlai Dominik posztjával kapcsolatban lehet vitatkozni, mert talán sokak szerint felmerül, hogy az, hogy 10-es pozícióban esetleg hatékonyabb lenne, de most Tóth Alex kezdő, ezáltal ez így jó, ez a felállás. A probléma az, hogy vagy középpályára kevés a mélységi elindulás, vagy akár ha nem Szoboszlai Dominik kapja labdát, akkor neki is el kellene indulni a sokkal többet mélységbe. A harmadik gond, hogy Varga Barnára nem passzoljuk fel a labdát, pedig ő a fizikumánál fogva, meg a játéktudásánál fogva meg tudná ezeket tartani. Tehát őt ne csak úgy használjuk, hogy fölíveljük, amikor pánik van, hogy oldja meg fejjel, vagy megcsúsztatva, vagy 50-50-es eséllyel megtartsa a labdákat, hanem tudatosan passzoljuk fel a lábára, és forogjunk be úgymond mögé, hogy a visszapasszott labdába már szemből tudjon egy középpályás az ellenfél kapujával fogadni a labdát. Tehát nekem az a probléma, hogy távol vannak egymástól a játékosaink, hát sajnos ami pedig a középpályás és főleg a hátsó védekezésünket illeti, az egyelőre nem a válogatott szintű, tehát minden kazak támadás életveszély, gyakorlatilag a kazak játékosok egy fordulatszámmal, egy sebességfokozattal gyorsabban játszanak, bármilyen fájó azt kimondani.
0: Újabb indítás kazak részről, és Szamorodov oda tudta fejelni középre a 16-oson belülre, na sikerül eltisztítani, eltakarítani onnan a labdát Osváthnak. Vannak azért gondok tényleg ott a védelmen belül, a Regicsel nem volt szabálytalanság és egy Tóth Balázs védés, egy távoli lövés kazak részről. Erre tényleg fokozottabban figyelni kell. Kenzsebek szúrta rá, de hát Regicse szemben volt talán egy szabálytalanság, amit úgy véltek a magyar játékosok. Schäfer elveszíti, nincs idő ezt fejtegetni. Labdát szereznek a kazakok a magyar térfélen, aztán egy hiábaló sarkazás méghozzá Karamántól, úgyhogy végül a miénk a labda. Minden esetre nem éles ez a magyar védelem, mert az előbb Regicse szemben egy ütközés, ott megálltak többen, és ebből lett egy Kenzsebek lövés távolról, amit Tóth Balázs hárított, de hát egyelőre sokkal több helyzete van a vendégegyüttesnek, és tényleg nem pörög azon a fordulatszámon a magyar csapat, mint ami megkívánja ezen a mérkőzésen. Újabb rúgás, Szoboszlai most már a másodikat kapja Mrinszkijtől, ezt lefújja a játékvezető, Szoboszlai pedig sérelmezte, hogy ezt egyelőre sárgalapok felmutatása nélkül engedi Ilics, miközben Szamarodov nem adja meg a távolságot a szabad rúgáshoz, késlelteti a játék újraindítását, ezért most kap egy sárgalapot a 10-es számú Maxim Szamarodov, de hát ehhez kellett Szoboszlai rutinja is. 28. perc, vezetnek a kazakok 1-0-ra.
1: Szoboszlai jöhet a bal oldalról, közel az oldalvonal mentén, de azért a 16-oson belülre kell ezt ívelni. Jön a szabad rúgás, szép íve van, jön a kapusi Samárbekov, ki tudja boxolni, majdnem a középre egészen pontosan oda a félpálya környékéig, Osváth visszaívelése pedig már pontatlan, Anerbekov pedig a 16-oson belül felkapja a labdát. A Kairat Almaty kapusa akkor debütált valójában az első számú csapatban a Kairatnál, amikor a Celtic ellen játszották a playoff mérkőzést, mert akkor ő rá volt szükség, és a 11-es párbajban kellett az ő tudása is ahhoz, hogy története során először a Kairat Almaty ide ott legyen a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Úgyhogy ő ebből a szempontból egy hős Kazaksztánban, azóta megragadt a kazak együttesben, és ő az első számú kapus. Schäfer kapja a labdát a bal oldal, de legalább a kazak térfélen passzolgat a magyar válogatott. Vitális, aztán Schäfernek ismét a bal oldalt. Stajs előrefelé tekintget, középen ott van Tóth Alex, megkapja a labdát, aztán hátra teszi valójában a félpályánál Orbán, jobbra forgat. Osváthoz kerül a labda, Regicsnél van valójában, mellett ott van Osváth. Jön a beadás Regicstől, a kettes ki tudja fejelni, a gólszerző Mali, és aztán végül flipperezik a labda ide-oda, most Vitálisnál megfordul, látja, hogy ott van Tóth Alex, 20 méterre a kaputól a jobb oldalra ki tudja tenni, Regicsnél van, középen Varga Barnabás, vagy éppen Szoboszlai, egyel tovább tudja tenni, jön a beadás Tóttól, elmegy azonban Szoboszlai feje felett, és kikerül az oldalvonalon kívülre. 30. perc, Magyarország, Kazaksztán 0-1.
0: Marco Rossi fogalmazott úgy a tegnapi sajtótájékoztatón, hogy mindenképpen szeretnék elkerülni azokat a védelmi hibákat, amiket elkövetett a finnek elleni találkozó utolsó harmadában a magyar együttes. De hát most itt az első harmadra jutottak ezek a hibák, ezek a bakik. Egyelőre ebből a kazak együttes, amely nagyon fegyelmezetten játszik, és bátran egy gólt tudott szerezni. Magyar labdaszerzés kazak térfélen, Tóth Alex viszont nem találja meg Vargát, aztán ível előre Mrinszki. Ez céltalannak tűnik, de Osváth bajban azért ott Kenzsebek mellett. Kenzsebek elviszi a labdát szabályosan. Kenzsebek már a 16-oson belül legcsel befelé, a lövés megpattan, és Tóth üti maga elé. Véd a kapus. Osváth pedig mutatja Ilicsnek, a játékvezetőnek, hogy rángatták a mezét. Van benne egyébként valami, mert tényleg a kazak csapat rúg, csíp, harap, nagyon kellemetlen ellenfél, újabb ütközés Szoboszlai és Mali között. Na mi lesz most a Sipso után? Az, hogy Muát, illetve Kuát felrúgja ide a lelátóra a labdát. Nagyon érdekes ez a mérkőzés, mert barátságos jelleget az utóbbi percekben nem ölt, és fél óra elteltével egy fejes góllal vezet a kazak együttes Debrecenben.
1: Legalább majd egy kicsit felpörög a magyar válogatott. Orbán hozza át a félpályán a labdát, Vargához, lábra kapja ezúttal a labdát, aztán Orbán elesik, 30 méterre a kaputól szabadrúgás, hiába az indítás az egyik kazaktól. Jöhet majd egy kicsit távolról, de Szoboszlainak lehet ez egy kicsit lehetőség is, hogy egy nagy gólt vágjon, talán 35 méterre a kaputól elvállalhatja. Hát a nem is a törökök az ellenfél, hanem Kazaksztán, de egy szabadrúgás góllal felébreszteni azért a magyar válogatottat is, és most azért a magyar játékosok elkezdenek már melegíteni. 32. perc, Szoboszlai jöhet egy távoli szabadrúgással.
0: távolság a sorfal helyzetéből ítélve, ami olyan 23-24 méteren lehet, tehát ez több mint 30 méter. Egyedül Szoboszlai maradott kimás, és nagyon a kaput méregett, illetve hogy ebből nem beadás lesz. Balkara magasban, Szoboszlai lágyanível végül kapu felé, Varga fejjel középre, érkező nincsen. Varga nem kapura szánta ezt az ívelést, hanem megpróbálta középre bólintani az érkezőnek, de ott meg nem volt csapattárs, ráadásul túl mély volt. Egyébként nem volt les Varga fejessénél, és ez a bólintás, ez az alapvonalra pattant, tehát ott, ha valaki eléri, akkor is éles szögből nehéz lett volna gólt szerezni. 33. perc, Mali 9. minutumban jegyzett fejes góljával vezet Kazaksztán Debrecenben.
1: A kazak szövetségi kapitány Talfat Bajszufinov pedig a játékvezetőkkel, az asszisztenssel, a negyedik számú játékvezetővel pöröl. De korábban volt válogatott labdarúgó is, Türkmenisztán ellen egyszer volt válogatott. Schäfer elesik időközben, úgy látszik, hogy szabadrúgásra jó lesz a magyar válogatott. Megint egy ilyen 30-32 méterre a kaputól lesz majd lehetősége a magyar csapat ívelés formájában, de veszélyeztetni. Szoboszlai már el is kéri a labdát, Szatpájev pedig sárga lapot kap. Sárga mezben, nadrágban, sportszárban játszanak a vendégek, úgyhogy testhez álló az a lap, amit kapnak, a magyarok pedig színfehér mezben, nadrágban meg sportszárban is. Szóval a szövetségi kapitánya a kazakoknak még mindig valamit magyaráz a negyedik számú játékvezetőnek, már háromszor is, három alkalommal is irányította a kazakokat 2016 és 17 között, 20 és 22 között, na meg az idei évtől kapta meg a maga megbízatását. 34. perc, Szoboszlai jöhet szabadrugással.
0: A távolság most valamivel kisebb, mint néhány perccel korábban. 34. perc, így is van azért ez 30 méter. A sorfal háromtagú, jöhet majd ez a szabadrúgás távolról, ez is lágyívelés lesz. Kapura laposan mellé! A bal alsót, illetve a jobb alsót célozta a magyar válogatott csapatkapitánya. 30 méterről leadott bombája az, szinte a fűszintjén surrant végig, anélkül, hogy bárki beleért volna. Rajta volt Anárbekov kapus, de hárítania nem kellett, mert mellé surrant a labda, a jobb oldali kapufa mellé. Ezen az oldalon Kovács Bendegúz, Gruber Zsombor, Nagy Zsolt, Barát Péter, valamint Csinger Márk is melegít a magyar cserejátékosok közül, tehát azért felfokozott erőkkel történik most ez a mozgósítás Márko Rossi részéről, hogy a cserejátékosokat elküldte a kispadról. Vargával ütközik Mali, úgyhogy szabadrúgás a kezdő körből, miközben Mali megrúgta Vargát. Mondom ezt, hogy a kazak válogatott tényleg egy ilyen bunyós csapatnak tűnik, de hát az, hogy ők most ilyen kellemetlen ellenfél, az akár még egy jó feladat lehet a magyar válogatottnak is.
1: Hát csak szeptemberre ezt lehet elfelejtik majd a fiúk, mert akkor lesz ugye a legközelebbi válogatott mérkőzés. Varga Barnabást hívja oda Ilics, illetve a gólszerző Mali az, aki még megbeszéli azt, hogy mit szabad, mit nem. Szoboszlai pedig szinte a félkör ív környékéről jöhet a szabadrúgással, egyértelmű, hogy majd a 16-oson belülre fogja beívelni a labdát, és már Ranárbekov kapus is, mintha jönne ki, jön is a kapujából, aztán leszedi a labdát az ötös vonalánál, fut előre Szatpájev, ő az egyik opció, illetve a másik a csapattárs értelemszerűen, de hát nem kaparintja meg a labdát Karaman, de végül sikerül a kazakoknak megszerezni, olyannyira, hogy 25 méterre vannak a kaputól, jó a közbelépés Osváttól, hogy hárul egy kicsit a magyar válogatott attól, hogy gondban bajba legyen. Szamorodott beadása, és aztán bele kell kapni a labdába, fent az égen a labda, sikerül végül Tóth Balázsnak az ötös vonalánál megkaparintania. Veszélyesek a kazakok, egyelőre vezetnek is 1-0-ra a magyar válogatott ellen. Bene Ferenc a stúdióban, mit érzékelsz, tapasztalsz?
2: Sajnos továbbra is a párharcok többségét az ellenfelünk nyeri. Amikor tudnánk kibontakozni, akkor taktikai faltokkal megállítanak minket. Egész egyszerűen sokkal gyorsabban kell játszani. Tehát nem véletlen mondtam, hogy a támadó játékunkban párharcok nélkül kellene játszani. Tehát minél gyorsabban járatni labdát, hogy gyakorlatilag felrúgni se tudják a mieinket az ellenfél. Ugyanakkor az előreívett labdákból minden párharcot megnyernek, a lepattanó labdákat is ők szedik fel. És hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az ellenfélnél, a vendégeknél látni sprintelő játékosokat, nálunk a többség mindig lábra kéri a labdát, és abból egyelőre nem jöttünk ki túlságosan jól.
0: Kazak szabadrugás következik, Mali végezheti le a saját tér feléről, Schäfer borította fel ugyanis riválisát, ezért a megítélt pontrúgás. Odagorítják Karamannak, ível előre, ez most Mererek, mert nem jó sem Szamorodovnak, sem Szatpájevnek. Nem indult a labdára egyik csatár sem, úgyhogy Tóth Balázs gyűjtötte be, és most már Callum Stiles az, aki hozza itt a bal oldalon, be a tengelybe Orbánhoz. Vitális húzódik vissza a védelem vonalába, a labdát átvette, és hát előrébb jutni nem igazán tud, úgyhogy visszapasszolja a védelem tengelyébe Margráf, ballal előre a bal oldalon, kivágja onnan Mrinszki, megint a magas bemelte Margráf fejjel tovább, Stiles szintén bólint, Schäfer leveszi, nem, még visszemeli a levegőbe, Margráf már a melle használatával megszelídíti a labdát. Orbán át a bal oldalra Stileshoz, még a saját tér felén a magyar válogatott, most már a felezővonal közelében Schäfer, hátra van még ebből a fél időből bő 7 perc, plusz a hosszabbítás át a játék, ugye a pókkamera összetörése miatt is. A jobb oldalon most már Redzsics, megtalálná Vitálist, visszakerül Redzsicshez, Redzsics most gyorsít, hárman körülötte szerelik, és a labdával Kenzsebek, ketten támadjuk, Kenzsebek szabálytalanság árán lett megállítva, úgyhogy jöhet majd egy szabadrúgás Kazaksztán részéről a magyar térférről. 38. perc is véget ér a találkozón, Mali fejes góljával vezetnek a vendégek.
1: Szabadrúgásra jöhetnek majd a kazakok, lassan, igazán időhúzó jelleggel fogják elvégezni majd ezt a szabadrúgást, melyet aztán végül a magyar válogatott úgy próbál megakadályozni, hogy labdát szerez mindenféleképpen gyorsan, ez meg is történik Tóth Balázsnál hátul bal oldalra, Stileshoz teszi a labdát, előtte ott van Szoboszlai, de hozzá már nem jut el a labda, mert a kazakok megszerzik, Szoboszlai aztán végül mégis meg tudja magának kaparintani a labdát, és vissza is pörgeti neki Stiles ott a bal oldalt, középre be, mégpedig Vargához, ő nem tudja továbbítani azonban a csapatkapitánynak, labdát szereznek ugyanis a kazakok, hátul pedig aztán Anárbekov előre vágja olyannyira, hogy ki oldalra, az oldalvonalon kívülre. Nincsen Zajnutyinov, aki valójában a gólrekorder 15 góllal, Dinamo Moszkva játékosa, és 8 évvel ezelőtt ő az, aki megtréfálta a magyar válogatottat. Okát nem lehet tudni, vagyis én nem véltem felfedezni, hogy ő miért nincs itt a keretben. Hozzáteszem, hogy olyan nagy értéke lehet ezeknek a mérkőzéseknek, kazak oldalon sincsenek. Most jön előre Tóth Alex, már megint feldöntötték, de mehet tovább, úgy látszik. És aztán Kenzsebek az, aki átszeli a félpályát, a balján is van ember, meg előtte is. Kenzsebek 30 méterre a kaputól jobbra kiteszi, Szamorodovnál van, a 16-os vonala környékére menne előre Szamorodov, őt megrúgják, nincs egyelőre Ilics játékvezetőtől egy fújás sem, és aztán Szoboszlai a félpályánál kap egyet a lábára, lehet, hogy újabb sárgala, bizony, aki pedig kapja, az nem más, mint Orázov, most már 4, ha csak nem 5, nem, 4 sárgánál járnak a kazakok. 40. perc, paprikás hangulatú a nagyerdei stadionban rendezett Magyarország-Kazaksztán mérkőzés, vezetnek a vendégek.
0: Szoboszlai Dominik valamit magyaráz még Orazovnak, a sárgalapot kapó játékosnak. Ilics engedi ezt a keményebb fizikális küzdelmet, tényleg azokat a test a test elleni párharcokat, amik egy tétmérkőzést jellemezhetnek. És hát nem feltétlen meglepő az, hogy Szoboszlai azért sérelmezi azt, hogy rugdossák, ahol érik őt a kazak játékosok. A sokadik faltot szenvedi el a magyar válogatott csapatkapitánya, és hát ahogyan én egyébként felidézem a sárgalapokat, 2 róla kaptak a kazakok. Tehát az tényleg áll egyelőre a mérkőzésen, hogy nagyon kellemetlen ellenfél Kazaksztán. Nem egy kellemes futballeste ez itt Debrecenben egyelőre magyar szempontból. Jön egy bedobással a bal oldalról Varogovszki, kazak touch tehát. Átdobja a magyar térfélre Varogovszki, onnan tudja lehalászni a levegőből Vitális, aki kanyarítja előre Varga fejére. Varga egyelőre a fejpárbajokat mintha többségében nyerné, de ebből vagy nem lesz pontos átadás, vagy ugye a szögleteknél, pontrúgásoknál kaput eltalált lövés, illetve kísérlet. Van még hátra ebből a fél időből az elsőből szűk 4 perc, előnyben a kazak válogatott, és Talán Marco Rossi már azon töri a fejét, hogy milyen változtatás legyen majd a fél időben, miközben labdát szerez Redzsics, már lövőtávolságban 16 méteren Szoboszlai, jókacselek, Szoboszlai nem tud lőni, közbe zárt egy védő, Schäfer még odaemelni, Kuát onnan tisztázott, viszont ebből nem indulnak a kazakok.
1: Stiles a bal oldal, sarokkal rossz azonban a megoldás, jönnek előre a kazakok, Szamorodovot indítják a jobb oldalt a 16-oson belül, meg tudja csinálni azt, hogy testtel Margráfot egy kicsit arrébb teszi, aztán végül a Puskás hátvédje oldalra ki tudja rugni, és Stiles pedig becsúszva, de az oldalvonalon kívülre teszi a labdát. 43. perc, Magyarország-Kazaksztán 0-1, gyorsak a kazakok, és ráadásul nagyon erőszakosak is, hogy bedobással jöhetnek majd, Mlinszky a kezében a labdával, nincs aki kérje tőle egyelőre. Nagyon megállt most a játék, pedig megvolt a lendülete a vendégeknek. Szamorodov elkéri a labdát, aztán rossz volt a bedobás, hogy jöhet a magyar válogatott. Mostanság nem szoktak ilyeneket visszafújni, hanem még engedik, tök mindegy, hogy a pályán belülről végzik el általában a labdarúgók. A bedobást elvégezte a magyar válogatott, de annyira jól nem jött ki ebből jelen esetben. Vitális tudja bólintani oldalra, és aztán adnak egy kicsit megint Szoboszlainak, a gólszerző Mali jött és testelőt arrébb tette, de azért tett még érte, hogy a kazak játékos, hogy a bedobás az majd az ő kezükből végeztessék el. Mlinszky az, aki próbálhatja újból behajítani a labdát, Szamorodov mutatja, hogy inkább majd a csapattárs Szatpájevnek tegye meg, ez megtörténik, ő pedig hátra, mégpedig Alipnak, a csapatkapitány pedig Kurcolásza a labdát a félpályán, Tultót Alex ott van az, aki mellette megy, aztán a bal hátvéd Vorogovszky próbálna előrébb jutni, hát ott nem nagyon sikerült, jön a passz felfelé megint, most a bal oldalon akár még mehetnek is a kazakok olyannyira, hogy jó az átadás is, de Orazovtól az átvétel azonban nev. 44. perc, 1-0 vezet Kazaksztán.
0: Magyar támadás bontakozik ki, Varga, és itt a bal oldalon Szoboszlai szép csellel tolja meg, és már lépés előnyben viszont érkezik Mlinszky, és messziről becsúszva tisztán a labdát lövi el, rúgja el Szoboszlai lábai elől. Bedobás, ezt Tóth Alex elvégezte Iziben, illetve Callum Stiles volt az, Schäfer. Maradunk itt a bal oldalon, a kazak térfélen, fél idő utolsó perce megkezdődik lassan, újra nincsen ebből magyar helyzet, Mlinszky vágja előre, újabb bedobás, a bal oldalról Tóth Alex hajítja be, Margráf a felező vonal közelében, Orbán a kezdőkörben, át a jobb oldalra, Osvát veszi magához, nincs elől igazán mozgás, statikus játékot nyújt most Varga is, valamint Redzsics is a jobb oldalon. Úgyhogy hátul a védelem adogat körbe-körbe, a bal oldalon most Tóth Alex, előre hozza a labdát, mellette Stiles, fizimiskájuk majdnem hasonló, visszagurítja Tóth Alex Margráfhoz, és nincsen igazából most ötlet a magyar csapat játékában. Stiles, itt a bal oldalon Tóth Alex, sokat vagyunk itt a bal szélen, Tóth Alex beközépre, Schäfer 25 méteren nem lő, inkább visszagurítja Orbán, na hát itt kézilabdás jelleggel adogatja körbe a felállt falat a magyar csapat. A jobb oldalon Redzsics, bal lábán a labda befelé törne, szerelik, és ráadásul Vorogovszky még a rárontó Osvátot is megelőzi. 5 perc a hosszabbítás az első fél időben, ami ebben a pillanatban megkezdődött.
1: Leesett a kamera, volt egy kis ivószünet, sok sárga lap, úgyhogy emiatt is úgy gondolta Ilics játékvezető, hogy még ebből az első fél időből kell egy kis plusz, egy kis ráadás. Stiles kérhetné a bal oldalt, Tóth Alextől nem kapja, 30 méterre a kaputól, nem tudja azonban a támadó harmadba juttatni a labdát. A jobb oldalt Osváttól jön a beadás, Mali azonban ki tudja fejelni a 16-oson kívülre, Orbánnál van most egészen, pontosan elesik, és szabadrúgást tesz jobbról, hát nem is a 16-os sarkáról, de azért ezt be lehet megint emelni középre, Szoboszlai már oda megy, hogy ő ívelhesse, ő végezhesse el a szabadrúgást, feldöntötték Orbánt, lehet, hogyha megpróbálja és mégis megy a kapu felé, akkor még abból nagyobb helyzet is lehetett volna, de a szabálytalanság ténye Karaman szemszögéből ez egyértelmű volt. Eltelt egy perc a hosszabbításból, Szoboszlai szabadrúgáshoz készülődik.
0: A sorfal a 16-os vonalán, a jobb oldalról jön ez a rögzített játékhelyzet, Szoboszlai még valamit jelez a társaknak, aztán az ívelt labda be a kapu elé, lehúzza a kapus Anárbekov, a hosszú oldalon érkezett volna Margráf fejelni. Anárbekov olvasta a szándékot, aztán kézből rúgja előre, ott ketten vagyunk, meg kell oldani, Osvát kivár. Nem passzolt a haza Tótnak, inkább kirúgta onnan, de így is jó lesz Szoboszlai. Aztán Stájsz a bal oldalon, már Schäfer, még a saját tér felén, lapos labda járatás. A szép háromszögnek a végén az történik, hogy sárga lapot kap ötössel Kuát, mert hogy visszarántotta Stájszt. Schäfer volt a háromszög egyik csúcsa, másik Tóth Alex és Stájsz indult volna. Őt a mezénél fogva húzta vissza Kuát, aki tehát már az ötödik kazak, aki besárgul, pedig aztán még véget sem ért az első félidő. 48. perc kezdődik.
1: Az az érdekes, hogy a támadó szellemi játékosok leginkább a sárgások. Most Szoboszlai elvégzi a szabadrugást be a 16-oson belülre. Van fejes, aztán a 11-es pont környékéről ki tudják vágni a kazakok, de még mindig ott a lehetőség, akár 20 méterre a kaputól nincs lövés. Schäfer ballal ellövi, azonban levágódik Mali lábáról oldalra. Varga Barnabás meg is kaparintja, jöhet a beadás tőle. Ezúttal érdekes módon ő nem fog érkezni, de nem is volt jó a beadás ott középen. Ráadásul még lent maradt Kuat. Lehet, hogy belesérült abba, hogy ő blokkolta a beadást, a combját fájlalja, hogy emiatt még megint állni fog a játék, pedig már eltelt a hosszabbítás fele, oda megy hozzá Ilics, lehet, hogy kézrátétellel megpróbálja meggyógyítani, pedig az első félidő, hát most már lehet, hogy véget is érhetne valójában, jön az orvosi személyzet, annak érdekében, hogy akkor ápolják majd Kuátot, aki szintén sokszoros válogatott, ami azt jelenti valójában, hogy 33 évével az egyik legrutinosabb, ez a 72. mérkőzése már a válogatottban. Az Asztanával kétszeres bajnok és négyszeres a Kairat Almatival. 8 éve is játszott már a magyar válogatott ellen. Jelenleg a Zenisz játékosa, tehát korábban volt a Kimki és az Orenburg légiósa Oroszországban. Lehet, őt le kell cserélni. Szoboszlai és Schäfer jön az oldalvonal mentén, hogy egy kicsit kapjon valamit, mármint frissítés formájában, és Szoppanos Péter mond valamit Schäfer Andrásnak. Roppant érdekes, hogy a kapus mondja éppen a mezőnyjátékosnak a magáét, vagy nem is tudom, de feszültnek tűnik az összes magyar játékos, főleg Schäfer, illetve Szoboszlai.
0: Illetve itt Szalai Ádám volt az, aki oda ment Szoboszlaihoz, és a cserejátékosok, a melegítő cserejátékosok felé mutatott valakinek Szalai Ádám. Kovács Bendegúz volt egyébként a legközelebb akkor hozzá, hogy csere lesz majd. Ez feltehetően már a második fél időre vonatkozik, és ha már Szalai Ádám, aki ugye a segítő Marco Rossi szakmai stábjában, ő volt ott a magyar játékosok közül azon a 2018-as magyar-kazak összecsapáson, George Lékenc bemutatkozó mérkőzésén. Hát a játék itt legalább egy másfél percet, de most már zajlik. A labdával Vitális átíveli, illetve laposan átgurítja a jobb oldalra Osváthoz. Támadásban a magyar együttes, Orbán akár be is adhatja 25 méteren lassan. Inkább visszagurítja Vitális, Schäfer közelebb lépnek hozzá, megint Vitális szemben a kapuval, inkább ki a jobb oldalra. Redzsic balján a labda, begurítja Schäferhez, Redzsic Stájszt játsza meg, Stájsz lő, fölé. Ballal próbálkozott még a 16-oson kívülről Callum Stájsz, és az ember hátrányban, ugye Kuát sérülése miatt ember hátrányban lévő kazak válogatott közelebb engedte Stájszt a kapuhoz, lőtt a West Bromwich magyar játékosa, de hát itt a jobb felső sarkot célozva a kaput nem találta el. Marad az 1-0-ás kazak vezetés.
1: Ilicsnek azért rá kell tenni, igen, a hosszabbítás, mert hivatalosan már letelt, és ez az 50. perc a mérkőzésen az első fél időben. Anárbekov kirúgása után pedig már a félpályán túl a labda, megcsúsztatni nem tudják a vendégek. De nem is tudják megszerezni valójában a magyar játékosok. Kuát oldalra, kiíveli Szamorodov felé, aztán végül Stájsz az, aki fut, sprintel, hogy elérje a labdát. De vajon miért? Mert majd bedobásra jöhet egyébként a magyar válogatott, tehát ez egy kicsit felesleges volt ez a sprint. Stájsz bedobja, mégpedig Szoboszlai felé, megelőzik őt azonban, és mivel Mrinszkiről ment ki, Szoboszlai elvégezheti a bedobást, ha csak nem ott hagyja Stájsznak. Most már ez az 51. perc az első félidőben. Ilics továbbra se nézi az óráját, ha csak nem mindjárt lefújja. Húzzák, vonják a bedobást követően Schäfer, de mehet tovább, Tóth Alex hátra, Orbán jobbra még ki tudja fordítani, Osváth pedig a félpályán áthozza már a labdát. Mellette ott van Redzsics, meg is kapja középen, bent Vitális, illetve Varga, de felesleges nézni ezt, mert nem tudta átvenni a labdát Redzsics, úgyhogy le is fújja az első félidőt Ilics játékvezető. Valójában nem 45 percnyi játék után, de az első félidőt követően Mali 9. percben szerzett fejes góljával vezet Kazaksztán Magyarország ellen a debreceni Nagyerdei stadionban rendezett felkészülési labdarúgó mérkőzésen. Negyed óra szünet, aztán jön majd a második félidő, a szó a stúdióé.
3: Katona László, Tóth Béla, köszönjük szépen. Bene Ferencet kérdezem, erre számítottunk? Mert én nem.
2: Semmiképpen sem, olyannyira, hogy hát a 6. percben meghalt a tippem. Tehát én a 3-0-ra számítottam, és egy sokkal, de sokkal jobb tempójú magyar válogatottra. Hát egyrésztről úgy nagyon nehéz, hogy mindenki lábra kéri labdát, nincs sprint, illetve én sajnálom, hogy Szoboszlai Dominik gyakorlatilag vonalszélsőt játszik, és ezáltal 30-40 méterre van az ellenfél kapujától. Ő egy gólerős középpályás, szerintem jobb lenne, hogyha ott lenne közvetlenül Varga Barna mögött, mondjuk 10-es pozícióba. Hát ez mindenképp bele kell nyúlni a kapitánynak, akár cserékkel is, de tempóba ez méltatlan az a válogatott szinthez szerintem.
3: A hírek után tovább elemezzük a találkozót, de hogy legyen valami jó is, a magyar női labdarúgó válogatott világbajnoki selejtezőn 3-0-ra vezet Andorra ellen. A gólokat Nagy Viktória, Kaján Zsanett, illetve Nagy Vanessa szerezte, és ebben a pillanatban úgy áll a tabella, hogy a magyar válogatott 16 ponttal vezeti a csoportját, a 12 pontos Azerbajdzsán előtt. A harmadik helyen Észak-Macedónia 6, az utolsón Andorra 1 ponttal.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Nem lesz ott a VB-n férfi kézilabda válogatottunk. Medvéket láttak az Akteleki Nemzeti Park területén. Változékonyra fordul az idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
5: Nem kapott szabadkártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapat a szerbekkel szemben bukta el a VB-selejtezőt májusban, így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. Egy jó szereplés a 2028-as Európa-bajnokságon azonban még esélyt adhat a Los Angeles-i ötkarikás játékokra. Új sérülés miatt nem játszhat a vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében Végvári Vence, a Barcelonéta magyar válogatott légiósa. A spanyol gárda csütörtökön a címvédő Ferencváros ellen száll medencébe az elődöntőben. Bilbaóban folytatja pályafutását Somogyi Ádám. A férfi kosárlabda NB1 elmúlt kiírásában ezüstérmes szolnok meghatározó játékosa. A válogatott kosaras 2028-ig írt alá az Európa Kupa győztes baszkokhoz. A szolnoktól a vezetőedző Vedran Bosznics is távozik. A második játszmában eső miatt félbeszakadt Fucsovics Márton első fordulós mérkőzése a hollandiai Hertogenbosi füves pályás tenisztorna férfi versenyében.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely szakmailag megalapozottan biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítők teljesítményének valós és méltányos értékelését. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak jutott állami vagyon, és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot ma fogadta el a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaállási szabály. Szünetel az amerikai közvetítés Ukrajna ügyében, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov ugyanakkor közölte, hogy az amerikai tárgyalók folytatják az egyeztetéseket, külön-külön az oroszokkal és az ukránokkal. Hozzátette azt is, hogy a Kreml elfogadhatatlannak tartja az európaiak feltételeit, és úgy tűnik, hogy a háború folytatására koncentrálnak, mintsem a béketárgyalásokra. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. További 16,5 millió eurót fordít az Európai Unió az afrikai ebola járvány megfékezésére. A pénz egy részét az egészségügyi dolgozók felszerelésére, képzésére, valamint tesztekre fordítják. Az Európai Bizottság már 15 millió eurót elkülönített sürgősségi humanitárius segélyként az ebola elleni küzdelemre a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda számára. Az egy hónapja kezdődött kongói ebola fertőzés halálos áldozatainak száma meghaladta százat. Itthon újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Korábban Kaposvár, Szeged és Debrecen is korlátozta a járművek használatát. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Két tizenéves életét vesztette, egy pedig jelenleg is kómában fekszik, közölte a Baleseti Intézet főigazgatója. Viola Árpád hozzátette, egyre több az e-rolleres gázolás is. Medvéket láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túra útvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni.
4: Közlekedés.
5: Sokan haladnak az 52-es főúton Fülöp-Szálás és Solt között munkavégzés miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
5: Marad a napos, gomoly felhős idő. Holnap napközben eleinte az ország keleti felén szorványosan fordulhat elő egy-egy záporzivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Pontosan este 8 óra a mikrofonnál, Szegő Tibor, jó estét kívánok, a stúdióban pedig állandó labdarúgó szakértőnk, Bene Ferenc. A kazakh válogatott 1-0-ra vezett felkészülési mérkőzésen a magyar csapat ellen Debrecenben, a Nagyerdei stadionban. A 9. percben az a Mali, egyébként közép hátvéd, szerezte a kazahok gólját, akit a kazakh nyugdíjintézet már megkeresett, hogy egyeztesse a munkában töltött éveket, mert rövidesen majd eljön az idő, hogy nyugdíjba vonul. Már az utolsó két Magyarország elleni válogatott mérkőzésen is pályára lépett, és az is lehet, hogy már az unokái is várják otthon. Feri, azt néztük a mérkőzés elején, hogy nem nagyon tölti a magyar csapat a bal szélt, és Callum Stiles volt az, aki megpróbált ott elfutni, és néha-néha beadásokkal jelentkezni, aztán Szoboszlai Dominik húzódott ki, és végül is így alakult ki ez a felállás, hogy a jobb oldalon Tarán Redzsics, középen talán Tóth Alexa, baloldalon Szoboszlai és Varga Barnabás pedig elvárta, hát egyelőre hiába az átadásokat.
2: Igen, hát gyakorlatilag ezt a fajta taktikai variációt azért láttuk már régebben is az alválogatottunktól, csak az nagyon-nagyon fontos, hogy ebben az esetben, és többnyire ez Kerkezre volt ez a feladat, Kerkezre hárult, Szoboszlai mivel teljesen kihúzódik az oldalvonalra, ezért a Varga Barna és Szoboszlai közötti területekbe vagy Kerkeznek, most jelen esetben Stylesnak, vagy Schaefernek, illetve Vitalisnak kell befutni a mélységbe, olykor-olykor Tóth Alexnek, tehát mindenféleképpen vagy középpásnak, vagy az azonos oldali szélsővédőnek be kell futni a mélységbe ezeket a területeket. Tehát az a legnagyobb probléma, hogy kettő ilyen mélységű befutás történt, egyszer Schaefer lövőhelyzetbe került, levágódott a lövése, egyszer pedig Tóth Alex tiszta zicserbe került, egy picit hosszú volt az indítás, a kapus állva maradt, nem tudta fölötte átbökni a labdát, ilyen van, de ilyen mélységi indulásból nagyon-nagyon keveset mutatott a válogatott. Ez az egyik. A másik viszont Szoboszlai Dominik azért nemzetközi klasszis. Tehát gólerős, minél többet kellene lőhelyzetbe kerülnie, minél többet kellene a 16-os környéki játékszituációkban kerülnie, hiszen azért őre most is 2-3-an kilépnek, 2-3-as fedezékben biztosítják, rettegnek tőle. De nagyon nem mindegy, hogy mondjuk 40 méterre játszik a kaputól, vagy 20-25 méterre, ahol már lőhelyzetbe tud kerülni, vagy adott esetben egy lövő cselére ki tudnak lépni, és azok a védők, akik kilépnek a lövésére, vagy a lövőcselére, azok mögötti területre akár be lehet játszani ilyenkor labdát Vargának, vagy akár Regicsnek. Szóval rossz felfogásba is játszik a magyar válogatott véleményem szerint, illetve hát sajnos nagyon-nagyon langyos és lassú tempóban. Tehát hiányzik a mélységindulás, hiányzik a párharcerősség, egész egyszerűen ez a tempó kevés. Kazaksztán sajnos, valljuk meg őszintén, nagyobb tempóban, gyorsabb tempóban futballozott az első fél időben.
3: Ami furcsa, hogy 73%-ban birtokoltuk a labdát, szemben a kaza 27%-ával, és csak egyszer találtuk el a kaput.
2: Igen, pontosan így van. Szóval játszunk Kazaksztánnal 30-40-50-100 mérkőzést. 99-en nálunk lesz többet a labda, mint ahogy ha Spanyolországgal játszunk, akkor még a spanyoloknál lesz többet, de ez nem jelenti azt, hogy minden esetben mi fogunk nyerni, vagy minden esetben a spanyolok. Tehát ezt el kell felejteni, ez a labdabirtoklás százalék, ez, hogyha az arányok nagyon-nagyon eltolódnak, akkor lehet mérkőzés befolyásoló tényező, de valójában ez stílusfüggő. Tehát a kazakok egyértelműen egy agresszív, olykor a sportszerűség határát is súroló védekezési rendszerre álltak be, és gyors ellentámadásokra, amiben sajnos nagyon sebezhető a védelmünk. A másik pedig, hogy futás, dinamika, gyors mozdulatok és gyors játék tempó nélkül egy kazak szintű válogatottat sem lehet legyőzni. Hát nem utolsó sorban a statisztikának az az oldala, hogy egyetlen egy kapuralövésünk volt, azért az viszont beszédes.
3: Ha már a keménységet említed, de néha ez durvaságba is átcsap, mert hogy már a játékvezetőnek 5 sárgalapot kellett kiosztani a kazahoknak, ami egy felkészülési mérkőzésen talán egy kicsit sok.
2: Maximális egyetértek, de mindegyik sárgalap adható volt, és Ilics játékvezetőben bízhatunk, nem olyan játékvezetőnek tűnik, aki mondjuk félne elővenni akár a piros lapot is egy ilyen felkészülési mérkőzésen. Tehát az, hogy egy fél alatt 5 sárgalaposa van a kazakoknak, ez egyrészt azért nyomás a kapitányukon, tehát hogy bele kell cserélnie egy működő csapatba. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés, hogy szünetbe cserélnek a kazakok, ha nem, akkor viszont azért jó esélye már csak matematikailag összejöhet egy második sárgalap, de hangsúlyozom, hogy ahhoz tempót kell diktálni, ahhoz Dominiknek belül kell játszani, nem kihúzódni a szélen, ahhoz szerintem bele kell cserélni, ahhoz olyan dinamikus, lelkes és friss játékosokat be kell hozni, mint akár mondjuk Lukás Dániel, vagy a középpályára akár, még attól sem riadnék vissza, hogy újoncot behozni, mondjuk Szendrei személyében, de mindenféleképpen más felfogásban kell futballozni, mert ez így kevés.
3: Margák Ákos a gól előtt úgy ért bele a labdába, hogy gyakorlatilag abból lett a szöglet, de majdnem öngól lett a vége, majd a szöglet után róla fordult le, vagy lépett le az a Malé, aki a gólt szerezte. Mi úgy tippeltük, hogy esetleg lecseréli őt Márko Rossi szövetségi kapitány, de úgy tűnik, hogy nem ez a csere valósul majd meg.
2: Nem Margráffal kapcsolatban a legnagyobb gond itt. Ilyen van, hogy egy szögletni lefejlők, nyilván nem örülünk neki, pláne, hogy szögletből gólt kaptunk. De én nekem az a problémám, hogy mondom, távol vannak Varga Barnától a szélső támadók, Szoboszlait be kell hozni középre, Tóth Alex-et meg egész egyszerűen tartsuk meg egy tehetséges labdarúgóként, én úgy gondolom, hogy főleg meccshiányosan még jelenleg nem lehet a magyar válogatott első számú tízese, nem működik vele egyelőre a csapat, meg kell találni a megfelelő szintjét, játékba kell lendülnie, nem vagyok benne biztos, hogy ez jelenleg a Premier League, szerintem a Ferencváros után a Premier League az túl nagy ugrás, egy köztes álláspontot meg kell találni, ott kell játékba lendülnie, és akkor később évek vagy egy-két év múlva lehet a válogatottunk inkább 8-asa, hangsúlyozom, nem 10-ese továbbra se. Szoboszlai Dominik szerint a válogatott legjobb 10-ese. Ha oda találunk másik embert, akkor összekötőbe tud játszani, de így a vonalra kihúzódva szerintem vétek az ő gólerősségét ennyire kihasználatlanul hagyni.
3: A magyar csapat már a pályán, és jönnek a kazahok is. Szoboszlai Dominik tartott egy motivációs beszédet. Kapcsolunk is a Nagyerdei stadionba Katon Lászlóhoz és Tóth Bélához.
1: Kettős cserét hajt vége Marco Rossi, Regic és Tóth Alex számára véget ért a mérkőzés, és Lukács Dániel, valamint Szűcs Tamás érkezik, úgyhogy egy debreceni labdarúgó már a pályán. Ennek egy kisebb ováció volt a hátterében. A kazakok pedig most jönnek, mondjuk lehet tényleg betartják azt a negyedórás szünetet, ami ilyen

0: Második játékrészt Vitális a labda mögött, ő az, aki majd hátrafelé guríthatja azt a csapattársaknak. A kazakoknál nem volt csere, úgyhogy ők ugyanazzal a kezdő 11-jel jönnek ki, vagy jöttek ki a pályára, amely megkezdte az első félidőt, a második játékrész pedig hamarosan Ilics játékvezető Sipszavára elkezdődik. Vitális pedig ebben a pillanatban hátragurítja a labdát Vili Orbánnak.
1: Vili Orbán pedig ívelhet keresztbe a baloldalra, újabb fejes, amit el tudott bólintani Mali. Ott a baloldalon a labda hozzá kerül Szűcshöz, mert hogy a magyar csapat újra birtokba veszi a labdát. Margráf a baloldalon továbbra is a magyar együttes. Ott próbálkoztunk ugye nagyon sokat az első fél időben, talán hogyha többet próbálkozna mondjuk a jobb oldalon is a magyar együttes, az gyümölcsöző lehetne. Például Lukács révén, aki most egy szép csellel megpróbálja megkerülni itt Alipot, túl hosszan tolta meg, meg voltak ott előtte sárgamezes játékosok Lukács előtt. Jöhet majd egy berobással Osváth Attila révén a magyar együttes a kazak térfél jobb oldaláról. Behajítja Osváth a büntető területen belülre, Varga visszagurítja Osváth, beadása magasan, egyfejes Szoboszlaitól, ami a kapus ölében köt ki, Anerbekov hárított. A jobb oldalról, tényleg a vonal mellől centerezett magasan Osváth Attila, a hosszú kapufánál védőjétől elválva tudott fejelni Szoboszlai, visszafelé mozgott, kellő erőt nem tudott beletenni, meg pont középre pattant a labda a kapushoz, Anerbekovhoz, aki meg lenyelte, úgyhogy marad az 1-0-ás kazak vezetés. Másfél perc telik el a második fél időből.
0: Osváth a bedobás után Vitális találja meg, aki középre teszi olyannyira, hogy oldalra kerül aztán, mégpedig Stileshoz. Előtte ott van Szoboszlai, beindulna az üres területre, de nem fogja megkaparintani a labdát, mert középen Schäfer az, akit játékba hozott Stiles, majd visszakapja. Aztán Schäfer megy, szintén beindul, de ezeket egyelőre most nem használja ki itt a második félidő elején a magyar válogatott. Orbán hátul, saját térfelén a magyar válogatott, laposan Vargához kerül a labda, ő pedig már balra kiteszi. Remek az átadás, Szoboszlai a 16-os sarkánál jobb lábbal ellövi a labdát, keresztbe bedobás lesz, nem ért bele senki, de nem arról van szó, hogy levágódott a labda, hanem nagyon csúnyán eltörte Szoboszlai. Tőle szokatlan módon ilyen technikai megoldást talán nem lehetett várni a Liverpool kiválóságától. Mondjam azt, hogy egy 30 méterrel mellé ment a labda. Itt igazából nem az alaponalon kívül ment ki, hanem bedobás lett belőle. Vorogovszki jöhet a bedobással bal oldalról. Van egy-két kérője, de egyelőre Szatpajevhez is dobhatná, nem? Inkább Alip az, aki előre emeli. Szűcs első pár labdaérintése, fejesként oda ment Lukács felé, de megint Alip az, aki oldalra kiemeli, kirúgja. Szoboszlai labdát szerez, Stiles kapja meg a bal oldalt.
1: Játsza be a tengelybe, Vitális magasan emeli a jobb oldalra, Osváth leveszi, középre mozog, aztán megfordul a rárontó Razov mellett, Orbán most már a labdával a földön járatja a magyar együttes. Stiles a bal oldalon előtte Szoboszlai, ismét Stiles kivár vissza a védelem tengelyébe, Margráf, Szoboszlai fordulhat a bal szélen, most van előtte terület már a 16-os környékén, Szoboszlai ki oldalra, középre lehet passzolni Szűcsnek, Schäfer elől tisztáznak, és ezzel figyelni kell, mert megindulhatnak a kazakok. Kenzsebek tolja maga elé a labdát, kettenben középült, jön a centerezés, ezt elhárítja Margráf, laposan gurította középre egyébként a labdát Kenzsebek Szatpajev irányába. Orbán most már a saját büntető területén belül cipeli a labdát, aztán keresztbe passzolja a baloldalra, Szűcs veszi át, debreceni, tehát hazai közönség előtt, ténylegesen hazai pályán játszik a fiatal Szűcs Tamás. Megindulna be középre most a labdával, Schäfer a felezővonal közelében, és maradunk ott a baloldalon, mert hogy Stiles és Szoboszlai próbál most valamit kialakítani.
0: 50. perc, Stiles meglódul, aztán Schäfer a baloldalt, középen bent pedig Szűcs, a baloldalt pedig most Szoboszlai éveli be a 16-oson belülre. Varga feje nagyon messze volt, Lukácsi meg végkép, úgyhogy ez csak úgy tessék-lássék módjára, de berúgta középre a Liverpool középpályása, a magyar válogatott csapatkapitány most el is veszíti a labdát, Schäfer aztán kap a bokájára egyet, nincs szabadrúgás, mehet tovább,

0: A magyar válogatottnál maradt a labda, Orbán oldalra kiteszi Osvátnál. Most már benn középen van két-három magyar játékos, ballal beemeli, van fejes, és aztán valahogy sikerül a kapu felé továbbítani a Vargának. Tarkóval vagy lehet vállal, de a lényeg az, hogy azért annyira veszélyesen nem ment Anárbekov kapuja felé. A Varga fejét valahogy azért megtalálja Osvát is, ha úgy adódik, vagy Stiles, esetleg Szoboszlai, de a nagy helyzet egyelőre még várat magára Vargától. 51. perc, Magyarország-Kazaksztán 0-1, egy kicsit, mintha jobban kezdne most a magyar válogatott itt a második félidő elején.
1: A labdával Vitális Milán visszagurítja Tóth Balázshoz, saját tér felé még a magyar válogatott. Tóth, ismételten Orbán emeli előre Vargához, ez jó lett volna, picit a háta mögé kapta Lukács, ezzel pedig most a kazakok jönnek előre. Kenzsebek már középen, lassan lőtávolságban szerelte őt, becsúszva Vitális, aki pontosan játssza meg Szoboszlait. A csapatkapitány körülnéz, elől nincsen, akit indítson, így aztán Szűcshöz továbbít. Szűcs most már a kazak térfélen, kinn a jobb oldalon robogott fel Lukács, ő kapta, Osvát már beadhatja, érkezik magasan a labda középre, átcsúsztatta a túloldalra Alip, a kazak csapatkapitány. A bal szélen begyűjti Stiles, aztán visszakapja Vitálistól, jól kényszerítő Vitális, újra beemeli magasan, most a jobb oldalra száll a labda, Lukács akár még utolérheti a sorokban, bent tartja a labdát, tehát Lukács Dániel, Szűcs a 16-oson belül az alafonarról, középre is ott az egyenlítő gól, Szoboszlai Dominik jegyzi, de dicsérni kell Szűcs Tamást, aki az alafonal közeléből a jobb oldalról tűpontos labdát gurított be a kapu elé, Szoboszlai pedig teljesen üresen ott árválkodott 2 méterre a kaputól. Ilyen zicsert pedig a Liverpool játékosa nem szokott kihagyni. A második félidőből 6 perc telik el. Egyenlít a magyar válogatott Szoboszlai Dominik révén, aki 65. válogatottságán 17-1-ére talált be. A 25 éves játékos tehát 1-1-re módosítja a mérkőzés állását. Na ez már egy olyan játék volt, amit joggal elvárunk a magyar együttestől. Cserejátékos adja a gólpaszt, a csapatkapitány jegyzi a gólt, reagálhat erre Bene Ferenc is.
2: Tökéletesen rátapintottál a lényegre, ugye egyrésztről mindjárt más, ha Szoboszlai Dominik a 16-os környékén van, akkor jó esélye gólt tud szerezni, körülbelül onnan szerezte a portugál elleni egyenlítést, de ugye amit elkezdtél mondani, hogy egy rosszul sikerült beadás Lukács Dániel felhajtott, gyakorlatilag nem engedte, hogy kimenjen az oldalvonalon túlra a labda, megmelózott érte, futott érte, beletette az energiát, és utána zseniális bokamozdulattal indított a Szűcs Tamást, aki mélyről, a középpályáról indult be mélységbe a 16-oson belőle. Tehát már maga ez a momentum, hogy Lukács melózott, sprintelt a labdáért, Szűcs Tamás részére volt egy mélységindulás, Varga lejött a rövid kapufához, magával hozva 2 embert, nem ő kapta ugyan a labdát, de a mögötte lévő Szoboszlai az üres kapuba tudott továbbítani. 3-4 játékosnak az összműködése, és nem győzöm hangsúlyozni, az energiabefektetése hozta a gólt.
0: 54. perc, Magyarország-Kazaksztán 1-1, Szűcs révén most jön előre a magyar csapat, és aztán akasztják, ebből bizony lap lesz, ha minden igaz, vagy lehet Ilics nem akarja a 7-es számú kazak játékost ebben egy kicsit Kenzsebeket figyelmeztetni, hát mondjuk az neki a második lenne, csak úgy zárójelben, de nem fogja kiállítani, úgy látszik a kazak játékos, a labda nem volt ott a közelben. Előfordulhat, hogy itt azért már a szövetségi kapitányuk szépen leszedi azokat a labdarúgókat. 5-en vannak, akik sárgával rendelkeznek. Szabadrúgásra jöhet majd a magyar válogatott az 54. percben. Szoboszlai a labda mögött, a 16-os előre ívelheti a labdát. 2 tagú a sorfal, úgy adódik, még kapura is lehetne lőni. Nem íveli a labdát, jön azonban Anárbekov és magához öleli a labdát. Nincsen most sprintelő játékos elől, lehet egy kicsit már elfáradtak ebben a vendégek. A lényeg, hogy 55 percnyi játék után egyenlít, tehát a magyar válogatott, Szoboszlai tudott gólt szerezni. 1-1 az állás.
1: Alip a labdával visszagurítja Anárbekovhoz, feljebb lép Varga. Mali, a kazak gólszerző, a jobb oldalon Mrinszky. Letámad most a magyar együttes, próbáljuk megnehezíteni ezt a kazak labda kihozatalt, és sikerül is labdát csenni, de Schäfer túl magasra emelte a lábát, Margraf fejesét követően, és talán el is találta Orazov fejét Schäfer. lemarad a kazak középpályás, a játékvezető pedig szabadrúgást ítélt. Valóban eltalálta Schäfer stoplisa Horazovnak a feje búbját. Nem tudom, hogy ott vérzik-e mondjuk a Jelimáj játékosa, mert ez elég veszélyes helyen ott a fejbőrét súrolhatta a stopli. Most már talpon a kazak középpályás, úgyhogy folytatódhat a játék a vendégek szabadrúgásával. A vendégek szövetségi kapitánya Bajszufinov itt csípőretet kézzel szemléli a mérkőzést a technikai zónájában. Melegítő cserejátékosok hárman is vannak ott azon az oldalon, de egyelőre még nem szánt el magát változtatásra Bajszufinov. Remek közbelépő szerelés most Margráftól, akinek a játék a feljavult, és ez a taps is neki szól, mert hogy remekül szerelte most ellenfelét ott a jobb oldalon.
0: 56. perc, kazak bedobás következik, Mlinszky a kezében a labdával, azért most már a sárgában játszó vendégek is jönnek fel, például a gólszerző Mali, ő is ott az ötös sarkánál jön a labda be középre, azonban senki nem tudja megcsúsztatni a vendégektől. Mlinszky visszakapja a jobb oldalt, most Mali fejjel tudja továbbítani, csak éppen Schäferhez. Megszerzik azonban a vendégek olyannyira, hogy Bala egy lövés Jócskán mellé. Szappajev volt az, aki bombázott, de hát ez messze volt a kaputól. Kettős csere a vendégeknél, Szappajev utolsó momentuma volt ez. Ő lejön a pályáról, és jön helyette 17-essel majd Toktibaj, illetve majd 9-essel érkezik a kazak csapatba Csesznokov, aki a Harc játékosa, hozzá kell tenni, hogy annyit nem játszott ő a bajnokságban. És Szappajev mellett még Kenzsebek az, aki elhagyja a pályát. Mindkét kazak játékos sárgalapos, úgyhogy nem meglepő ez a változtatás a szövetségi kapitánytól. Magyar oldalon egyelőre nincs csere, úgyhogy mindenki úgy, ahogy az elmúlt percekben, de azért értelemszerűen a magyar játékosok egymás hegyén hátán várva arra, hogy majd beveti őket Marco Rossi szövetségi kapitány. 1-1 az 58. percben az állás.
1: Orbán a labdával, a végdelen vezére a saját tér felének közepén, kigurítja a jobb oldalra, Osvátivel előre, Lukács futóversenye, ő akár meg is nyerheti Vorogovszkival szemben ezt a párbajt, elviszi Lukács az alafonalról, középre gurít, Szűcs lövése pattan le, Schäfer nem ismétel, inkább ott a 16-os környékén keresi a társakat, és a játékvezető most sípol, hogy Varga fejét eltalálhatták, fejsérülés gyanúja miatt megállítja a játékot, azonnal Ilics játékvezető, lehet, hogy őt rúgta fejbe Szűcs, így van, szegény Varga, rosszkor volt, rossz helyen, már pedig rám pont az a jellemző, hogy jókor van jó helyen, hát most telibe találta őt, jó 5 méterről életerős lövéssel Szűcs, Varga lesétál egyelőre, azért itt elég nagy erejű lövés találta el a fejét, jobb, hogyha ilyenkor megvizsgálják az orvosi személyzet tagjai. Minden esetre Szűcs Tamás egyelőre nyerő embernek tűnik, csereként beszállva, ugyanis hát itt kapura lőtt, kár, hogy egy csapattársban akadt el. Kovács Bendegúz és Nagy Zsolt pedig olyan rösssel jött a kispadhoz, hogy akár mind a ketten nekiállhatnak vetkőzni, mert cserére készülődik Marco Rossi, és lehet, hogy Varga Barnabás számára befejeződik a mérkőzés. Ez egyelőre csupán egy költői kérdés. Szoboszlai már a 16-oson belül középre kivágják a labdát, pedig volt két érkező játékos is. Na, egyre inkább olyan képet nyújt, illetve olyan képet mutat a magyar válogatott, amit elvárunk tőlük. 59. perc, 1-1.
0: A mérkőzés ezen szakaszában úgy néz ki, mintha a magyar csapat akár gólokat is lőhetne, hiszen most már a kazakok fáradni látszanak. Csesznokov az, aki nem tudja megtartani a labdát. Vitális oldalra Szoboszlainál kazak térfélen passzolgat most a magyar válogatott. Csesznokov azonban most megszerzi, de már kim volt, úgy látszik a labda. Bedobásra jöhetnek majd a vendégek. Hát ha úgy adódik, hogy jön Kovács tényleg, akkor ugye Varga helyére nagy valószínűséggel, illetve Nagy Zsolt pedig Stiles-t helyettesítheti. Ha úgy adódik, a bedobást elvégzik most a vendégek, de már hazaadja a labdát Margráf, hát Tóthnak ki kell vágni, vagy legalábbis passzolni, a Margráfnak vissza tudja tenni. A Puskás játékosa pedig előre íveli, Varga felé, oldalra nem kerül ki a labda, úgy látszik Szűcs az, aki lekezeli a félpályánál, de mutatja Ilics játékvezető, hogy jöhet majd bedobással a magyar válogatott. Hát egyelőre még nem cserél a magyar csapat, még mindig öltözködnek, vetkőznek a cserejátékosok, úgyhogy folytatódik a mérkőzés. Osváth kapja a jobb oldalon egy órányi játék után.
1: Osváth előtt terület, de oda zárt Szamorodov. Ráadásul a kazak szélső még kiharcol egy bedobást is a saját csapata javára. Jöhet majd a kazak térférről, a bal oldalról Vorogoszki Tacsa. Ő az Astana játékos, egy 30 éves balhátvéd. Ő hajíthatja be tehát a labdát, de egyelőre nincsen igazán célpont, akit megjátszhatna. Lukács is ott egy kazak játékos mellett, végül Lukács az, aki megszerzi a labdát, aztán a földre kerül Vorogoszki előtt. Szabad rúgással jön majd a magyar együttes. Vorogoszkinak sárga lapja még nincsen, feldöntötte Lukácsot, aki ráadásul azonnal oda kap a jobb karjához. Szoboszlai pedig onnan a kellemetlenkedő Szamorodovot arrébb taszítja. Némi szópárbaj most a játékosok között. A szövetségi kapitány Bajszufinov azonnal békéltet. Sikerrel jár ez a békéltető testület. Szabad rúgás következik. A jobb oldalról a kispadok elől, de előtte akkor a kettős csere. Nagy Zsolt érkezik, a 8-as számú játékos, tehát Vitális Milán helyére, illetve itt a 9-es mutatta fel a játékvezető. A 17-es Stájsz is elhagyja a pályát, úgyhogy két csatáros játékra állunk át. Kovács Bendegúz, Varga Barnabás mellé megy a támadósorba. A középpályán pedig Vitális Milán elhagyja a saját területét, oda majd vissza kell húzódnia valakinek, akár Szoboszlai vagy Séfer bejátszhatja azt a területet. Nagy Zsolt Stájsz helyére egy az egyben posztra történő változtatás. Pécsi pedig a kapuban szerepet kap, méghozzá Tóth Balázs helyett.
0: Így aztán újoncot avat ezen a mérkőzésen most már másodszor Marco Rossi. A szabadrúgás Szoboszlai végzi el a 62. percben. Jobbról a bal oldalra átszállt a labda, senki nem ért hozzá. Kirúgással jöhet majd Anárbekov, valamint a kazak válogatott. Pécsi is a Liverpool játékosa, ő inkább a tartalék együttesben szokott pályára lépni, hát a felnőtt csapatban még nem volt neki lehetősége valójában a Premier League-ben mondjuk bemutatkozni. Lehet ennek is eljön majd valamikor az ideje. Szatpajev ugyanez a helyzetben lesz valószínűleg a Chelsea oldalán, tehát ő is a U21-es csapatban fog lehetőséget kapni. Hát, kazakok azért jönnek előre, de egyelőre csak a felívet labdákkal próbálnak operálni, a magyar válogatott pedig a földön passzolgatva. Szoboszlai a félpályánál megbolindítja az ellenfeleket, majd aztán Schäfer maga elé teszi. A 16-oson belül Lukács rárúgja az előtte állóra, végül aztán nem tudja középre tenni a labdát, Szamorodov pedig a bal oldalt, ha nem is meghúzza, de eladja a labdát, és Osváthot buktatja, és azért, mivel Szamorodovnak szerintem van sárga lapja, ha nem tévedek, akkor neki ez piros lap lesz a mai mérkőzésen, a második sárgával, úgyhogy Szamorodovnak véget ér a mérkőzés, elkésett, így aztán egy felkészülési mérkőzésen Ilics játékvezető a kazak játékost, a Ahmad Grozny játékosát kiállítja 10 emberrel majd Kazaksztán a 63. perctől. Nagy butaság, ezt tudja ő is, hát nem direkt volt valószínűleg, de hát túl nagy hévvel ment oda a kazakok játékosa. Volt itt egy pár csere, meg piros lap is. Mit vetít ez előre? Egy gyors reagálás, Bene Ferenc.
2: Egyrésztről Marco Rossi nagyon bölcsen nem Varga helyett hozta be Kovács Bendegúzt, hanem két ütőképes, jól fejelő magas centerünk van most már. Azért is ki kell próbálni ezt egy ilyen mérkőzésen, egyrészt dominál a magyar válogatott, nyilván akkor még nem tudtuk, hogy kiállítás is lesz, de ez előfordulhat tétmérkőzésen is, hogy kell az eredmény, kell a gól, be kell gyakorolni ezt a játékot is. A kazakok meg integethetnek, de hát ilyen stílusban borítékolható volt, hogy a szünetben is beszéltük, hogy előbb-utóbb meg lesz a kiállítás is.
1: Ember előnybe kerül tehát a magyar válogatott, Szamorodov pedig valamit magyaráz a lelátóra. Nem értem, hogy hát néhány felbőszült magyar szurkoló természetesen kár örömét fejezte ki, látva a kiállítás, de hogy Szamorodov ezzel miért foglalkozik, lecövekelt ott a kispad előtt, és most már az öltözőbe vonul, úgyhogy mindenki a maga helyén, jöhet a folytatás. A jobb oldalról egy szabad rúgással Szoboszlai és Osváth beszéli meg, hogy mit húzzanak elő ennél a rögzített játékhelyzetnél. A kispadok elől majdnem ez a szabadrúgás, a 16-os környékén pedig gyülekezik természetesen mindenki. Sípszóra várunk, Egyelőre az még nem érkezett. Osvát gurítja Szoboszlaihoz, 65. perc, Szoboszlai közelít, aztán Osvát ismét a szélen beemeli, kifejelik a vendégek a labdát. Még egy fejes, Schäfer visszabólintja, Nagy Zsolt is beleteszi a fejét, Kovács Bendekúz küzd a labdáért, testtel sodorta volna tovább, kezezést láttak a magyar játékosok a kazakoknál, a játékvezető meg tovább a tint, Szűcs Tamás gurítját a jobb oldalra, Szoboszlai, van előtte terület, oda betörhet, aztán egy beadás a 16-oson belülre Vargának nem jó, a bal oldalon begyűjti Nagy Zsolt, egy visszacsel, újabb beadás, ez átszáll a túloldalra, Osváthoz, szélső hátvédek egymás között, Osvát rávezeti 1-1-ben, jön egy centerezési kísérlet, ez visszapattan, Szoboszlai nem tudja lerázni magáról őrzőjét, Szoboszlai, most ez már jó csel, elküldte Gyufáért a kazak játékost, Osvát, centerezés az alapvonalról, egy fejes, de az kazak játékostól jön, és most már próbálhat felszabadítani akár 9-essel Csesznokov, nagy a nyomás most a kazak együttesen.
0: És ki tudják nagy nehezen rúgni a saját 16-osukon kívülről a labdát, mégpedig oda az utolsó ember felé Margráf az, aki lekezelte a félpályánál, már a bal oldal Szűcsnél van, középen ott van Szoboszlai, ő is mélyen visszajött azért, hogy megkaparintsa a labdát, ez megtörténik, olyan 50 vagy 40 méterre a kaputól Kovács egy passzere ég, aztán végül elveszíti a magyar válogatott, Kovács azonban visszaszerzi, 9-es mezben, mint Hajdalán, ha jól mondom, Szalai Ádám, kicsit olyan is a testfelépítése, most bal oldalon éppen Nagy Zsoltán van a labda, egyet tovább tudja pöccinteni, de Szűcsről megy ki a labda, sőt, szabadrugást fog majd kapni a magyar válogatott, mert Nagy Zsolt a földre került, és jöhet akkor majd Szoboszlai egy újabb íveléssel, ez már lehet a mérkőzés során a 10., amelyet betekerhet oda a 16-oson belülre. Hát egyelőre a gólt például nem ebből szerezte a magyar csapat, igaz, akkor Szoboszlainak kellett érkeznie. A 67. perc a két harmada a mérkőzésnek eltelt, Magyarország-Kazaksztán 1-1.
1: Szoboszlai a labda mögött, Varga és Orbán is elől, legurítja Szoboszlai, Schäfer akár lőhet, Schäfer, nagy gól! Schäfer András! Óriási gólja! De még mekkora gól! Jó 30 méterről! Schäfer András góljával vezet a magyar válogatott az Union Berlin légiósának a 45. válogatottságán az 5. találata. Gólt szerzett ő Európa-bajnokságon a németek ellen. Alig, hanem mind közül, az összes válogatott gólja közül ez a legszebb. Legurította neki a szabadrúgás Szoboszlai, és távolról elemi erővel durrantott a felső léc alá Schäfer András. Ismétlem, majdnem 30 méterről. Még a lécet is érinti, és úgy zúdul a labda be a hálóba. Schäfer András találatával tehát már itt az előny 2-1, fordít a magyar válogatott az emberhátrányban játszó Kazaksztán ellen. Na hát lehet értékelni ezt a bődületes találatot Bene Ferencnek is.
2: Igen, ott indult, hogy ugye Szoboszlai Dominik beadását várták, 6 érkezőnk volt a 16-oson belül, minden kazak játékos behúzódott, ennek ellenére legurítottuk Schäfernek, aki tolt egyet rajta, és gyakorlatilag tényleg 32-33 méterről külső rüsztel kis kanyar is volt a labdában, és a bal felső sarokba úgy csapódott be, hogy a felső és az oldalsó kapufát is érintve elképesztő nagy gól volt. Tényleg nagyon nehéz ugye rádión ezt átadni, mindenkinek javaslom, hogy nézze vissza. Viszont ahogy a felfogásban változtatott a magyar válogatott, most rendkívül fontos lesz, hogy továbbra is minél több beadás jöjjön, minél többet próbáljunk a széleken mögé kerülni, nyomás alá helyezzük az ellenfelet, és ami a legeslegfontosabb, hogy labdavesztés után azonnali visszatámadásokkal folyamatos nyomás alatt kell tartani az ellenfelet. Nem létezik, hogy ettől a csapattól gólt kapjunk, inkább az van, hogy újabb gólokat kell szerezni. Most eltalálta a ritmust a magyar válogatott, Márko Rossi is nagyon jól cserélt, úgyhogy most sokkal, de sokkal pozitívabb minden, a tempó is, az eredmény is természetesen, mint az első fél időben.
0: 69. perc, Magyarország-Kazaksztán 2-1, és Schäfer Andrásnak volt, ha nem is hasonló gólja, de ilyen erős és igazán jól helyezett lövés az Union Berlin bajnoki mérkőzésén, még az Augsburg ellen akkor 4-0-ra nyert a berlini együttes, ott még gólpasszt is adott ráadásul Schäfer András, úgyhogy nem új keletű dolog ez, hogy Schäfer nagy gólt lő, fontos gólt lő, most 2-1 tehát, amikor a 70. percben járnak a csapatok, Pécsi első labdaérintése talán félpályáig felrúgja a labdát, két kazak egymást veszélyezteti, és megállítja a játékvezető magát a mérkőzést, mert egymásra voltak veszélyesek a középhátvédek, vagyis az egyikük biztos, hogy talán Mali a gólszerző az egyik, de az a lényeg, hogy ütköztek Uát, illetve a csapatkapitányuk a másik, Alip, úgyhogy hát majd felépülnek nagy valószínűséggel 10 emberrel a kazakok, hiszen a 63. percben Szamorodov kiállította magát második sárgalappal, de itt a második játékrészben Szoboszlai egyenlített, majd aztán Schäfer a vezetőgólt is megszerezte a magyar csapat számára. Rögtönzött ivószünet, de hát valójában a gólnál is ezt tették a játékosok. Úgyhogy jó helyzetben most a válogatott, alapjába véve ebben az évben a 2026-os naptári esztendőben veretlen még a magyar csapat. Szlovéniával egy 1-0-ás győzelemmel kezdette a válogatott, aztán 0-0 a görögök ellen, a finnek ellen 2-1-es siker, most is 2-1 a találkozó állása. Bár azt mondta Sallai Roland, aki nincs a keretben, nincs a magyar válogatott körül most már, hogy jó lenne nem gólokat kapni ezeken a mérkőzéseken. Egyet-egyet azért kaptak a kapusok, és az is ritkaság számba megy, hogy 4 hálóőr védjen a válogatottban, hiszen Tóth Balázs mellett most ugye Pécsi, de hát korábban Szappanos, illetve Jakobisvili is debütálhatott, de még van lehetőség, hogy újoncot avasson Márkó Rosszi Szendrei személyében. Lehet ennek is eljön majd az ideje. Felépültek a kazakok, és akkor, amikor a 72. percbe lépnek a csapatok, folytatódik a mérkőzés, de már 2-1-re a magyar válogatott vezet.
1: Schäfernél a labda, a második gól jegyzőjénél Orbán Margráf, a védelem két belső tagja, tehát egymás közt a felezővonal közelében. Megint Orbán beáll természetesen a kazak válogatott 10 emberrel, próbál védekezni, ugye a mezőnyben csupán 9 játékos, de hát mit tenne egy ember hátrányban játszó csapat, ha nem ezt. Most megpróbálják rövid passzokkal kihozni Karamanék. Szép a csel és a lefordulás Orazovtól, aztán egy sarkazás Karamántól, ez hiába való volt. Szoboszlai ügyesen megtartja, áthúzza a labdát ott Csesznokov mellett a lábai között Szoboszlai, aztán a földre kerül. Mentek egészen addig a brusztolós kazakok, amik fel nem döntötték Szoboszlait. Már a jobb oldalon a labda Osvátnál. Schäfer üresre játsza magát már a 16-oson belül, akár lőhet, Schäfer inkább belőböli, Lukács kapura fordulna, Lukács centerezett és kivágják Kovács elől. Elkezdte talán élvezni a játékot a magyar válogatott, minden esetre előnyben, bő negyed órával a vége előtt megvan erre minden lehetőségünk, de most a kazakoknak is a cserére. Karaman elhagyja a pályát, a helyén 8-assal Amir, 24-es helyett a 4-es, Mrinszki számára is befejeződött a mérkőzés, Asirbek helyettesíti, és Kuát, lehet, hogy benne maradt az az ütközés, ő is elhagy Gyepet, és a helyén Tapalov, tehát 3-as változtatás a szövetségi kapitány Bajszú Finovtól. Érkezett Tapalov, valamint Asirbek és Amir a pályára, a középpályán és a védelemben is van tehát csere a kazak együttesben. Ezt most valahogy össze kell egyeztetni a pályán lévő játékosokkal. Bő negyed óra van még hátra, Magyarország, Kazaksztán 2-1.
0: Kirúgást végezhetnek el a vendégek, és aztán sikerül is Anárbekovnak a félpályáig felrúgni. A Osvát először nem tud belefejelni a labdába, aztán Orbánnak kell valójában lábbal továbbítani a csapattársnak. Eladja Schäfer, aztán középre passzolta be a labdát, Szűcs szabálytalankodik, jöhet majd szabadrugással a kazak válogatott, a Csesznokovot rúgta fel, és a debreceni játékos pedig sárga lapot kap, de hát majd egy jó 40 méterről, 45 méterről jöhet a szabadrugás, amelyet elvégezhetnek a vendégek a 74. percben. Ezt ívelni fogják nagy valószínűséggel, bár most úgy néz ki, hogy azért egy kicsit távolodik a kaputól az egyik, majdnem azt mondtam, hogy szovjet, de hát kazak játékos, hát hajdanán ugye a Szovjetunió...
1: Post-szovjet.
0: Tapalov az, aki, ha minden igaz, akkor távolodik a labdától, és aztán lehet, hogy majd életerősen kapura lövi, nem beemeli a 16-oson belőre, Malitól a fejes be a 16-oson belőre, ott a 11-es pont környékére, Szoboszlai vágja ki, aztán szinte a félpályáig, Lukács a fejpár vagy nem tudja megnyerni, valójában nem is nézte a labdát, Osvát bólintja aztán a jobb oldalt Szoboszlainak, akik felrúgnak, jöhet majd a magyar válogatott csapatkapitánya, valamint valaki más a csapatból szabadrugással, lehet, hogy Schäfer fogja elvégezni. Továbbra is darálnak a vendégek, ahogy csak tudnak, és a szabadrugás pedig Szoboszlai végzi el a 75. percben.
1: Tóth Rajmund kortyol a kispad előtt, és kap hát szellemi mannát, most már Márko Rosszitól, cserére készülődik tehát a magyar csapat. A labdával eközben Osvát, terület előtt a jobb szélen meghúzhatja Osvát, most már középre adja, lemarad erről a fejelési lehetőségről Kovács, egy picit volt magas neki egyébként, őt kereste ez az Osvát ívelés, a túloldalról jöhet majd egy bedobással a sorokból, Asírbek révén a kazak válogatott, és most már a magyar szurkoló tábor az ütemre ugrál, ünnepel, de azért még van hátra negyed óra. Tóth Rajmund érkezik a pályára, jobb hátvéd pozícióba Osváth Attila helyett. Az Eto FC-vel bajnok lett Tóth Rajmund, és a bajnokság második felében már inkább védekező középpályásként játszott. Most abból ítélve, hogy Osváth helyére érkezik, jobb hátvéd szerepkörben tetszeleghet a hátralévő percekben Tóth Rajmund a magyar válogatottban. 76. perc, 2-1-re vezet Márko Rossi együttese Kazaksztánnal szemben Debrecenben.
0: És Tóth esetében is ez debütálás, élete első mérkőzése a válogatottban. Jobb hátvédként tehát azért a Győrben is rendszeresen lehetőséget kap. Oldalt kimegy a labda, meg fekvő játékosok is vannak a félpálya környékén. Szűcs az egyik, ha minden igaz, de a szabadrúgás az nincs, lehet majd bedobás lesz. Ugye elnézem, Orázov a másik, aki még a földön hempereg. Bene Ferenc azért egy kérdés erejéig. Most már majdnem mindenki megkapja a lehetőséget. Erről kell, hogy szóljon egy felkészülési mérkőzés is?
2: Többek között erről is, de nyilván itt azért Szűcs Tamás játéka, aki egyértelműen igazolta a Debrecenben lévő jó játékát, illetve hát az is egy próba most, hogy egy emberelőnyben két belső ékkel mit tud a magyar válogatott kihozni ebből a mérkőzésből. Nyilván óvatosan kell bánni, mindig lásd a finn mérkőzést, hogy a sok csere egy kicsit fölboríthatja a működő dolgokat, de most azért annyira nem működött ez a válogatott, hogy ne férjen bele. Most viszont nagyon remélem, hogy a tempóban nem veszünk vissza, és folyamatos nyomás alatt tartjuk a kazakokat. Egyelőre ők nyomozzák a labdát, és többnyire a szabálytalanságokkal tudnak most már csak a védekezésben hatékonyságot felmutatni. Nem nagyon találják a ritmust most a magyar válogatott játékával szemben.
1: Kovács Mendegusz került a földre, szabadrúgással jön majd a magyar válogatott, aztán némi csetepaté bontakozott volna ki. Ezt csírájában elfojtják a szerb játékvezetők. Nyugtatni kell ott Lukácsot is, ő akadt osz Vorogaszkijjal. Egyébként az egész abból indult, hogy Alip felrúgta Kovácsot, feldöntötte. Tóth Rajmundot sem kell azért egy ilyen esetnél félteni, mert ő is beletette magáét Alippal szemben. Ebből végül is az következik, hogy szabadrúgás a magyar válogatott javára. Hátra van még 12 perc a rendes játékidőből. Szoboszlai a labda mögött, sorfal egytagú. Ívelhet majd Szoboszlai. Érkezik a labda a 16-oson belülre, átcsúsztatják a túloldalra. Kiről ment ki? Kazak játékosról, úgyhogy dobhat a magyar együttes. Ez is szinte felérhet egy szöglettel, hogyha valaki nagy bedobást hajt végre, és azonnal a kapu elé küldi. Nagy Zsolt, nem tudom, hogy képes-e erre, ő kapja meg a labdát.
0: 79. perc, megy oda azért Varga Barnabás, illetve Kovács is, de lehet, hogy Nagy Zsoltnak tényleg hajítani kell. Már most Kovács nagyon üresen van, akár neki is lehetne adni. Eléggé pontatlan volt a bedobás, nagyon nagy erővel ment leginkább Margráfnak, a csapattársnak. A Puskásban ők együtt játszanak, aztán Margráfról kerül ki az oldalvonalon kívülre. Jöhet bedobással majd a kazak válogatott, majd a második félidőre elfogyott. Az első játékrészben azért mutattak magukból eléggé szép arcukat. Leginkább az azt jelenti, hogy kontrák formájában néha azért persze rúgták az ellenfelet, a magyarokat, ahogy csak tudták. Sárgalapokat is kaptak az első játékrészben, 5-öt is. Nem meglepő, hogy Szamorodovot aztán ki is állította a játékvezető második sárgával. Most a félpályáról végezhetnek el szabadrúgást a 80. percben. Mindenki megy fel, mármint a magasabbak közül, még Mali ott van a pályán, úgyhogy ő az egyik. illetve Alip, a csapatkapitány is megy a 16-os környékére, a félpályáról jöhetnek azonban a vendégek. Ilics játékvezető figyelmezteti leginkább Orbánt, illetve Malit, a két magas embert, a két középhátvédet, hogy ne kakaskodjanak azért a folytatásban. Jön a szabadrúgás, eljut a 16-oson belülre, elég mély, meg hosszú is. Varga Barnabás hagyja, hogy kimenjen az alapvonalon kívülre. Pécsi jöhet majd kirúgással a 80. percben.
1: Pécsi Ármin gyűjti be tehát a labdát. Ő azért az U21-es válogatottban például Margráffal, na meg hát Felcsúton is játszhatott jó néhány alkalommal együtt. Orbánnal már kevésbé, nála most a labda. Orbán emeli ki a jobb oldalra Tóthoz, és hogyha Vili Orbán körülnéz a védelemben, akkor azt látja, hogy fiatalok körülötte, Tóth Rajmund a jobbján, a balján ott van Margráf, Nagy Zsolt azért ismerősebb az arcok közül, amelyek körülveszik Vili Orbánt. Egy ívelés előre Varga elfejeli, nem csapattárshoz, hanem be a 16-oson belülre, ott pedig Anár Bekovon kívül, a kazakok kapusán kívül nem volt senki. A jobb oldalon már Asirbek, jönnének előre a kazakok, már amennyire az erejükből tellik ember hátrányban, átkeveredik a labda ide a bal oldalra, Alip megjátsza Varogovskit, Varogovski Tóth szerel, ezért is jár a taps, bedobással jön Kazaksztán, gyorsan elvégeznék, Szűcs újabb tisztázási kísérlete, Tóthoz kerül a labda Lukácstól, kihámozzák ezt onnan a sárga mezes vendégek, begyűjti a labdát Csesznokov, Csesznokov lefordulna, ott a magyar túlerő győz, Pécsi pedig tüzelheti előre a labdát a mezőnybe.
0: Varga az, aki majd csúsztathat, ez nem történik meg, Mali fejjel egyelőre még a levegő ura, de aztán labdát szerez Lukács, akár mehetne a kapuig is, középen ott van Kovács, laposan jön be a labda, de aztán tisztázni tudnak a vendégek, olyannyira, hogy az oldalvonalon kívülre rúgják. Vargának fáj egy kicsit a tarkója, feje búbja, lehet, hogy valaki odaütött, vagy éppen egy fejes jutott neki, de úgy látszik, hogy tudja folytatni Varga Barnabás. Neki volt ugye maszkja is, amivel aztán játszott a válogatottban, de hát aranyat ér tényleg az a fej az elmúlt időszakban például, ha nem is annyira sokszor az Ajax Athén színeiben fejes gólokat, de hát a Fradiban többször tudott bólintani az ellenfél kapujába. Varogovski jöhet a bedobással, ő még a pályán a kezdőkből, aztán a játékvezető valamit ott az oldalvonal mentén lehet rendbe akar tenni. A kazak szövetségi kapitány az egész mérkőzés során pöröl a játékvezetőkkel. Labdát szerezett a magyar válogatott, Varga aztán végül nem tudja maga elé tenni, lehet, hogy róla is ment ki a labda. 83. perc, Magyarország, Kazaksztán 2-1.
1: Dobhat tehát Varogovski, visszakapja a labdát, emeli előre onnan Orazov, no hova kerül? Margráf felé a kezdőkörben, visszagurítja Pécsi Árminhoz, aki meg, mivel nem ront rá senki a sárga mezesek közül, kivár és megvárja, amíg oda érkezik mellé Orbán. 83. perc a mérkőzésen tehát. Azért az utóbbi percekben leült a találkozó tempója, a magyar válogatott pedig így előny birtokában nem igazán forszírozza a harmadik találatot. Most viszont némi bajt okozunk azzal, hogy Pécsi csímbe adja a labdát Margráfnak, és ez végül is Csesznokov részéről azt jelenti, hogy kiharcol egy szabad rúgást. A jobb oldalról jöhet majd a kazak válogatott a magyar térférről. A 16-ossal egy magasságban Csesznokov maradott egyedül a labda mögött, és ívelhet majd be a kapu elé. Módjával jönnek előre a magas kazak védők, de azért így is ott vannak szép számmal a magyar büntető területen belül. 84. perc tehát, Ilics egyelőre rendezkedik, aztán a Csesznokov szabadrúgás hosszan át a túloldalra, a játék területét el is hagyja, érintés nélkül. Ebből a szabadrúgásból tehát nem lett veszély, de újabb magyar csere igen. Itt 15-ös számmal érkezik Barát Péter, korábbi debreceni játékos Varga Barnabás helyére. Márko Rossi tehát most már nagyjából minden lapot kijátszott, és Szendrei Norbert ott marad a padon, tehát ő még várat, az ő debütálása még várat magára.
0: Hosszú idő után érkezik ismét válogatott mérkőzés tekintve Barát Péter, hiszen 2024-ben még Európa-bajnoki selejtező játszott egyszer, illetve még egy felkészülési meccse is volt 2022-ben, hát hogyha két évente kap egy-egy mérkőzést, az nem olyan jó üzlet az ő szemszögéből, de azért ő Lengyelországban, illetve Csehországban légióskodik, és csapata erőssége. Orbán az, aki az oldalvonal mentén, az ötös környékén, a magyar térfélen próbálna a labdát szelidíteni, aztán most el tudja vágni oda majdnem a félpálya környékéig. Kovács az, aki aztán testtel tudja fedezni a labdát, mivel nem róla megy ki, hanem Alipról, jöhet bedobással majd a magyar válogatott. Olyannyira, hogy már Szoboszlai indítja egy bedobással Kovácsot. Hát középen senki, de Kovács lehet megoldja egyedül, és aztán fennakad egy kazakon. Hát Ilics azért sok szabadrugás nem ítél, hanem muszáj. Most is ez történt, úgyhogy nem akarta azt, hogy a magyar csapat kedvező szögből, de elvégezhessen egy szabadrugást. Folytatódik a mérkőzés, a kazakoknál a labda hátul passzolgatnak. A stúdióban Bene Ferenc, lesz-e nagy változás egyenlítés formájában szerinted, vagy a magyar válogatott egy harmadik gólt szerez?
2: Hát először is most megint a sok csere miatt szétesett a játékunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem szabad ezekben a párharcerős, birkózó stílusba átmenni, mert az a kazakoknak kedvez. Tehát gyakorlatilag nekünk sokat kéne forgatni a labdát, sokat kéne passzolni, sokat kéne a játékot futtatni, forgatni, újra tempót diktálni, és lehetőség szerint visszavinni a játék súlypontját a kazaksztáni térfélre, mert most nekem az nem tetszik, hogy elég nagy távolságok vannak a csapat részeink között, volt hátul eladott labda, amiből lett az oldalszabadrugása a vendégeknek. Szóval a magyar válogatott most már, megmondom őszintén, számolja a perceket, tehát nagyon-nagyon várják a lefújást. A kazakok nem nagyon merészkednek előre, de ők is sokkal több kockázatot vállalnak fel, tehát hogyha labdaszerzés után több mélységi passz lenne, és még az utolsó erőnkkel megfutnánk azokat a sávokat, amik kell, akkor azért még kontrából lehetne egy gólt szerezni, de a legfontosabb, hogy nem nyílhatunk ki hátul.
1: Magyar akció, Lukács adta volna be középre laposan, ezt meghiúsították a kazakokat Asírbek vezetésével, de hát megint rövid úton visszakerül a labda a fehérmezes magyar válogatotthoz. Margráf be középre Orbánhoz, hátra van még bő 3 perc a rendes játékidőből, ketten várkoznak cserére a kazakoknál, érkezik majd Szovet, valamint Abrajev, de egyelőre nincsen játék megszakítás. A labdával Barát Péter, Tóth Rajmond egy kényszerítőt próbálna, ott többen vannak a sárga mezesek, kimegy a labda Tapalovról, jöhet majd egy bedobás, és akkor itt a lehetőség a cserére. Vorogoszki mehet zuhonyozni, illetve 20-assal lejön Orazov is. Ez a két játékos elhagyja a gyepet, Maksat Abrajev és Szagi Szovet, tehát a pályán a kazak együttesben. És itt némi üdvrivalgása a kazak szurkoló táborból. Kikapta ezt, Laci?
0: Lehet, hogy Szovet, mert élete első válogatott mérkőzése Kazaksztánban, úgyhogy lehet ennek az oka az, hogy éppen egy kicsit felhördült a maroknyi kazak közönség. Az, hogy teltház van-e vagy sem, 20 ezer néző, mondjuk azt, hogy azért a debreceni nagyerdei stadionban ennyien beférnek, talán egy pár üres szék van, de ez a 20 ezeres lélekszám, ez elfogadható lehet talán. Szabadrugásra jöhet majd a magyar válogatott a félpályától, Tóth a labdával, ugye Tóthból van elég, Rajmund, Balázs, Alex, már csak Rajmund van a pályán, Orbánból pedig egy, mégpedig Vili, ő oldalra teszi vissza Tóth Rajmundhoz, beindul most Lukács, nem kapja a labdát, Schäfer aztán végül odaemelné Lukácsnak, azonban elakad Szovetben a labda, jöhet bedobással majd Schäfer, vagy éppen a magyar válogatott. Tóth az, aki elkérni a labdát, Lukács oda teszi neki. 89. perc, 2-1-re vezet a magyar válogatott Kazaksztán ellen. Tóth aztán hátra Orbánhoz, és aztán Margráf kerül, vagyis ő az, aki hátra, mégpedig Pécsinek. Ő meg előre vágja.
1: Kovács meg a labdáért, elfejeli mellőle a védő. Margráf szintén bólint, Szoboszlai már a földön, a labdával ugye. Egy évvel is előre céltalanul a magyar csapat részéről. Földre kerül a Szűcs, azonnal fel kell pattanni, mert jönnének a kazakok, de megszerzi a labdát Szoboszlai, akit aztán hát nagy erővel lebirkóznak a földre. A Sírbek az, aki minden test részét tudja ilyenkor hasznosítani, Most kézzel, lábbal, leginkább térdel tudta valahogy felborítani Szoboszlait. Jó a labda Lukácstól, Tóth Rajmond már a 16-os környékén középre néz, ott egyedül Kovács megáll inkább is, visszafordul Tóth, akit meg a földre teper egy kazak játékos, Tapalov, Barát Péter megszerzi, aztán el is adja, egy esernyőcsel, ez bejön Amirtól, de a labda Schäferhez pattan, aki meg nem tudja megjátszani a csapattársat. Előre indul itt Abrajev, ő azért bátor és csereemberként friss, ez talán les volt, de Pécsihez pattan a labda, Abrajev lőtt, és Toktibájról pattant le, ő egy lépéssel érzésem szerint a védők mögött volt, veszély nem lett belőle, Pécsi begyűjtötte, és a zászló sem emelkedett. Van még hátra néhány másodperc a rendes játékidőből, 2-1-re a magyar csapat vezet.
0: Danilo Nikolic, a negyedik számú játékvezető, hamarosan felmutatja, hogy mennyi lesz a ráadás, egyáltalán lesz, de hát biztos. 5 perc, csak úgy, mint az első fél időben volt. Kovács a földön marad, és aztán indítanak a kazakok, mennének előre, olyannyira, hogy ez sikerül is, mi az, hogy Amir a 16-os vonala környékére bepasszolja a labdát, elpattan azonban Abrajevtől, jöhet a magyar válogatott, Szűcs a jobb oldalra, Kovácsnál, már túl a másik térfélen, a kazakoknál, ballal, jobbról a balra, ami azt jelenti, hogy Lukács felé megy az ívelés, hozzá azonban nem jut el, ki tudják fejelni a vendégek a labdát, 2-1 az állás, és oda bandukol Nagy Zsolt a bedobást elvégezni. Már a kazak térfélen van a labda, de egyelőre nincs, aki ott kérje tőle. Kovácsnak át kéne valahogy mennie jobbról balra, egyelőre még középen tartózkodik, és csak Lukács az, aki el tudná kérni tőle, ha csak nem Barát középen. Végül tényleg Kovács át tudott érni egyik oldalról a másikra, el is veszítette aztán a labdát, de aztán sikerül Lukácsnak a bal oldalt levinni egészen az alapvonal környékére. Visszafordul, leszedik a lábáról, és jöhet bedobása majd a kazak válogatott, el is végzi. Mali azonban oldalra kiteszi, Lukács jöhet bedobással.
1: Legutóbb ugye 2 évvel ezelőtt az Európa-bajnokság előtt játszott Debrecenben a magyar válogatott, akkor Izora ellen 3 gól esett azon a találkozó, mind a 3-at a magyar válogatott szerezte. Most is megvan a 3 gól, csak 2-1-es elosztásban. Bedobásra várunk, Nagy hajítja be, Lukács, megint a felcsúti haderő, de elveszíti a labdát Lukács, Asírbek előre, céltalanul újabb bedobás. Eltelt 2 perc a jelzett 5 perces ráadásból, zajlik a játék, ember hátrányban a kazakok, nem tudnak mit kezdeni, Kovács helyzetben, Kovács, és nagy védés Anárbekovtól, kipattan a labda, Szűcs tovább, Tóth ellőheti, ott a gól! Tóth Rajmund élete első válogatott mérkőzésén gólt szerez. Kovács Bendegúz előtt is ott volt a lehetőség. Anárbekov hárította, kipattanót lekészítette lövőre Szűcs, aki a második gólpasszát adja ezen a mérkőzésen csereemberként. Tóth Rajmund érkezett, és a 16-oson belülre érkezve jobban lőtt a jobb alsó sarokba. Anárbekov az előző hárítás követően még nem is nyerte vissza teljesen az egyensúlyát, és nem is tudott hárítani Tóth Rajmund löketénél. Ezzel 3-1 a mérkőzés állása, Tóth Rajmund is beköszönt, és ezzel végképp eldőlt a felkészülési mérkőzés sorsa. Bene Ferencet kérdezem, aki véleményt is alkothat erről a találatról.
2: Igen, egyrészt egy gyorsan elvégzett nagy bedobással Kovács Bendegúz került gólhelyzetben, nagyon szépen megcsinálta a cselt, amit még a kapus hárított, és Szűcs Tamás érdeme a gól, hiszen a kipattanott 16-oson kívülről nem kapura rúgta a tömörülő védők között, hanem a még jobb helyzetben lévő Tóth Rajmund elé passzolta a labdát, nagyszerű meglátás volt. És Tóth Rajmundnak az egész szezonjának a megkoronázása ez a gól. Nagyon örülök neki, hiszen Szűcs Tamás által kapott labdát a lehető legjobb megoldással egyből laposan telirűzte a hosszú sorokba, továbbította a labdát. Ha ezt átveszi, ha cselhez folyamodik, akkor ez biztos vagyok benne, hogy nem gól. A legjobb döntést hozta, mint ahogy Szűcs Tamás is.
0: Jön a magyar válogatott azért, mármint védekezés szempontjából. Egy lövés, Pécsinek nem kell védeni, de majd szöglet lesz. Csesznekov volt az, aki 8 méterre a kaputól egy baloldali beadást kapura tudott valahogy lőni, pedig mögé érkezett a labda, ettől függetlenül levágódott talán Orbán lábáról. 3-1-es magyar vezetésnél szögletet végezhetnek el a kazahok a második félidőben, erre nem nagyon volt lehetőségük. Most azonban az lesz, hogy Abrajev ívelheti középre a labdát. Minden magyar játékos a saját 16-osán belül védekezik, de még a kazak kapus is előre jön a félpályáig, és aztán egy szabálytalanságot középen, a minden igaz. Ami azt jelenti, hogy 11-es
1: ítélt a játékvezető, ha minden igaz.
0: Lehúzta Tóth, talán hát Orbán.
1: Kiszedi Malit, valamint Margráfot a tömegből a játékvezető, és aztán
2: bocsánat, kollégák,
1: mutatott be középre, szöglet lesz.
2: Szerintem 11-es nem lehet, mert nem volt még játékban labda. Akkor de fegyelmezhet a játékvezető sárga lappal.
0: Bizony, mert akkor úgy látszik, hogy Abrajev újra megpróbálhatja. Tehát, hogyha Margráf kap sárgát, jó, akkor nem. Abrajev nem végezte el úgy a szögletet, hogy beadások második szándékból. Kibólintja aztán Kovács, és Abrajev már mehet a túloldalra, sőt Szovet az, aki megy, de a lényeg, jönnek a kazakok újabb szöglettel.
1: A jobb oldalról lehet ezt elvégezni. Na, meddig engedi még Ilics, mert letelt a jelzett ráadás. De még ez bele fog férni. Szovet ívelhet tehát. Egy magyar a földön, Margráf. Hát Ilics sporttárs, talán jobb lenne ezt lefújni. Még ezt engedi. Szovet ívelhet. Jön tehát a szöglet. Ívelődik be a kapu elé. Egyfejes, itt a vége. Mert hogy a szabadrúgást kifelé ítéli a játékvezető, de hármas sípszó még nem harsant, úgyhogy a játék folytatódik. Szoboszlai Malijjal akadt össze, mind a ketten gólt szereztek. Lehet az a vita téma, hogy ki volt a szebb. Pécsi pedig a labdát odaadja a játékvezetőnek, és akkor most már valóban véget vet a találkozónak Pavle Ilics, a magyar válogatott nyer.
0: Az első félidei aggodalom után megrázta magát Marco Rossi együttese, Magyarország-Kazaksztán 3-1. A 9. percben Szamorodov szöglete után az újonc Margráf mellett Mali bújt ki, hogy 5 méterről a kapu közepébe fejelt elemi erővel 0-1. A 13. percben Szoboszlai átadása Mlinszky lábai között gurult, tehát éppen Tóth Alexnek ez tökéletes volt a 16-oson belül. Az 5-ös sarkáról pöckölt kapura a Bournemouth légiósa, Anárbekov védett. A 20. percben Szoboszlai szögletek kapura tartott, Anárbekov a rövid oldalon belekap, így hárít. Egy perccel később Szatpajev már Tóth Balázs mellett is elvitte a labdát, 0 szögből azonban nem tudott a hálóba találni. Szatpajev pár hónap múlva megy a Chelsea-hez játszani. A félidő felénél Varga bólinthatott 8 méterről, fölé szállt a labda. A 34. percben Szoboszlai 30 méterről laposan lőtt, a szabadrúgás mellé zúgott. Még a félidő hosszabbításában Stiles bombázott a jobb sarok fölé. A kazahok 8 éve már győztek a Grupama arénában, akkor 3-2-re nyertek Budapesten. A vadulás első perceiben Osváth beévelése után Szoboszlai bólintott 8 méterről középre, könnyedén védett Anárbekov. Az 52. percben jött az egyenlítés, a csereként beálló Lukács lapos átadását Szűcs a 16-oson belülre cipelte, majd az alapvonal felé vitte, életerős centerezése az 5-ösön áldogáló Szoboszlai Dominikot találta meg, aki aztán az üres kapuba passzolta a labdát 4 méterről 1-1. A 63. percben Szamorodov második sárgalappal kiállította magát. A 67. percben Szoboszlai 40 méterről végezhetett el szabadrúgást, legurította azt inkább Schäfer Andrásnak, aki 35 méterről szemben a kapuval lőtt, a felső lécről a hálóba vágódott a labda, bombagól. Ezzel már 2-1 volt az állás. Tóth Rajmund és Pécsi Ármin is érkezett csereként, amivel Rossi mester újabb újoncokat avatott. Ráadásul a 93. percben Kovács Bendegúz 7 méteres zicserét még védte a kazak hálóőr, majd a kipattanó 16 méterről kissé jobbról laposan a jobb sarokba zúdította Tóth Rajmund, élete első válogatott mérkőzésén gólt lőtt Tóth. 4 mérkőzés eddig 2026-ban, továbbra is veretlen a nemzeti 11. A mai felkészülési találkozón Magyarország-Kazaksztán 3-1. A debreceni Nagyerdei stadion búcsúzik, Tóth Béla, Katona László, valamint a hangmérnök Tomán Sándor is, a szó budapesti.
3: Köszönjük szépen, Bene Ferenccel értékeljük a találkozót. Ez egy jól felépített mérkőzés volt, hagytuk egy picit a kazahokat hadd vezessenek, utána fordítottunk, majd biztossá tettük a győzelmünket, úgyhogy végül szép este volt Debrecenben.
2: Tökéletesen összefoglaltad, ha ez tudatos volt, akkor tényleg nagyszerű rendezés. Minden esetre azért több tanulsággal szolgál a találkozó. Egyrésztről semmelyik válogatottal szemben nem teheti meg a miénk, hogy lebecsüljék, hogy lassú tempóba futballozzunk, és hogy azt higgyük, hogy ebben a mérkőzésben majd oldja meg a többi. Én most egy picit már kiveszem a nyári szabadságom. Az volt az érzésem, hogy azért jó pár játékos így gondolkodott az első félidőben. Tehát az nem működik, ha mindenki csak lábra kéri a labdát, mert ha 3-0-ra vezetünk, és utána úgy, hát nagyon csúnya szóval csalja le a válogatott a mérkőzést, hogy közben nagyon gazdaságosan és nagyon spórolósan futballozik, de kontroll alatt tartja a találkozót, akkor azt lehet egy profi gazdaságos megoldásnak tekinteni. De amikor 0-0 van, főleg 0-1 van, akkor tempót, ritmust kell váltani, ahogy ezt a másik félidőben meg is tették.
3: Egy játékost emelnék ki ebből a magyar válogatottból, ő pedig Szűcs Tamás, aki ugyan csereként állt be, de a második gólunknál nagyon fontos szerepet játszott, hiszen Lukács mentette meg a labdát egy rossz beadás után, majd adta Szűcsnek, és az ő beadásából szerezte az első, a második gólt Szoboszlai, illetve amikor Tóth Rajmund gólt szerzett, akkor egy nagyon jó döntést hozott, nem lőtt el, nem tette ki a szélre, hanem pont az érkező Tóth Rajmund elé tálalt, aki így élete első válogatottságán megszerezte élete első válogatott pedig gólját.
2: Kitűnő választás, és kitűnően említetted a pozitívumait a két gólnál, tehát nagyszerű ütemben a váratlan húzást lépte meg, legjobb döntéseket hozta meg, és kicsit érdekes volt, hogy gyakorlatilag Tóth Alex helyett gyakorlatilag tízes pozícióba szállt be, ami egy picit más játékot kívánt meg tőle, mint amit a Debrecenben játszik, de nagyszerűen megtöltötte tartalommal, kapura is veszélyes volt, és hát nem utolsó sorban ugye gólpassz és gólpassz előtti passza volt, tehát nagyon-nagyon értékes játékos Szűcs Tamás, és biztos vagyok benne, hogy a jövő magyar válogatottjának egyik alapembere lesz, és nagyon fényes karrier vár rá, nagyon remélem, hogy nem fog megsérülni, mert az ő habitusában, ő játékstílusában azért benne van a sérülés, nagyon sokat ütközik, nagyon sokat melózik úgymond a pályán, rengeteg labdát is tud szerezni, sőt, nem szoktam mindig azért egy sárgalapot pozitívumként megemlíteni, de a legjobbkor is nagyon fontos taktikai falta kapta a sárgalapját is, tehát taktikailag is egyre érettebb futballt nyújt.
3: A mentális állapotra kérdeznék rá, így a nagyon magas színvonalú bajnokságokból érkező játékosok 45-50, sőt 50 fölötti meccs számmal a lábukban mennyire tudnak felpörögni egy barátságos, vagy ahogy mostanában hívjuk, felkészülési mérkőzésre?
2: Nagyon nehezen, ez abszolút a nemzetközi trend, nem véletlen, hogy az UEFA is bevezette a Nemzetek Ligáját, már-már a felkészülési mérkőzéseknek teljesen értelmét vesztik, nincs értelmük, de viszont gondoljunk bele Marco Rossi helyzetébe, hogy ilyen mérkőzéseken tud kipróbálni olyan játékosokat, akik számára valójában a tétmérkőzéseken való bemutatkozás nagyobb kockázattal járna. Azért most is láttunk olyan játékosokat, akik egyértelműen bizonyították, hogy ott a helyük a Nemzetek Ligája mérkőzéseken is, és láttunk olyan játékosokat, akiknek azért még egy picit fejlődniük kell, érlelődniük kell, és hát a játékpercek hiánya azért meglátszott a teljesítményükön.
3: A magyar férfi labdarúgó válogatott, tehát felkészülési mérkőzésen előbb Finnországot győzte le a Puskás Arénában 2-1-re, majd a kazahok ellen győzedelmeskedett 3-1-re. A magyar női válogatott viszont világbajnoki selejtező mérkőzésen 6-1-re verte Andorra válogatottját. A gólokon Nagy Viktória, Kaján Zsanett, Nagy Vanessa, Fenyvesi Evelin és Pusztai Sára osztozott úgy, hogy Fenyvesi kétszer volt eredményes. Ezzel a magyar válogatott megnyerte a csoportját, feljutott a B divízióba, ahol majd a playoff során az A divízióból kap ellenfelet. Van viszont egy friss hírünk, és ezzel búcsúzunk lassan majd Bene Ferenctől. Távozik Steven van Haaren, az Eto FC Győr sportigazgatója, ugye ismert már, hogy Borbély Balázs és Stefan Panik is a Ferencvároshoz szerződött, utóbbi, ugye erőnlétű edző volt, előbbi pedig a vezető edző. Steven van Haaren pedig már korábban is lehetett róla tudni, hogy hívják őt egyébként Izraelből, de egy meglehetősen érdekes pályát járt be. Volt ugyan asszisztens edző az MTK Budapestnél, a Légia Varsónál, az Olimpiakosznál, az Alrednél, aztán a Sátorunál, aztán volt scouting vezető a Sheffield Unitednál, a Bershotnál ugyancsak a scouting csapatot vezette, innen érkezett a Győrbe, és most távozik. Mondjuk el azért, hogy pontosan mi a dolga egy sportigazgatónak, mert bármennyire is furcsa, rendkívül fontos szerepet tölt be egy labdarúgó klubnál.
2: Igen, hát klubmodellje válogatja, de általában a sportigazgató az egy olyan hidat képez a vezetőség, a tulajdonosi kör és a vezetőedzők között, amiben az átigazolási időszakban kulcs szerepe van, az átigazolások megnevezésében, végrehajtásában, akár gazdasági tevékenységben, és egyfajta szakmai kontrollt nyújt, vagy biztosít az edző feje felett. Tehát nagyon fontos szakmai szerepe is van, illetve nagyon fontos szerepe van az átigazolási időszakban, tehát az új igazolások, a szerződések kezelésében, a szerződések meghosszabbításában és az új játékosok igazolásában. Tehát egy nagyon-nagyon fontos láncszem egy jól működő gépezetben. Úgyhogy a Győri Etónál most a vezetőedző után egy újabb fontos láncszem száll

0: Köszi munkádat. A magyar labdarúgó válogatott tehát 3-1-re legyőzte Kazaksztánt felkészülési mérkőzésen a debreceni Nagyerdei stadionban.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Legyőzte Kazasztánt Marco Rossi együttese. Szőcs Brigitta lett az országos mentőszolgálat új szóvivője. Változékonyra fordul az idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
3: Ugyan a fél időben még hátrányban volt, végül 3-1-re legyőzte Kazasztánt a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A kazahok a 63. perctől emberhátrányban játszottak. Marco Rossi együttese pénteken a finnek ellen nyert, szintén barátságos találkozón. Kiütéses győzelmet aratott a magyar női labdarúgó válogatott. A Mieink világbajnoki selejtezőn a C divízióban 6-1-re verték a vendég Andorrát. Így a Nemzetek Ligájában feljutottak a B divízióba, illetve bejutottak a VB selejtező rájátszásába. Nem kapott szabadkártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapat a szerbekkel szemben bukta el a VB-selejtezőt májusban, így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. A 8-ból 5 magyar női öttusázó jutott tovább a selejtezőből a budapesti világkupa női versenyében. Az olimpiai negyedik helyezett Guzi Blanka megnyerte csoportját, rajta kívül ott lesz az elődöntőben Mészáros Emma, Rajncsák Diana, Erdős Rita és Varga Orsolya Dorottya is. Bilbaóban folytatja pályafutását Somogyi Ádám a férfi kosárlabda NB1 elmúlt kiírásában ezüstérmes szolnok meghatározó játékosa. A válogatott kosaras 2028-ig írta le az Európa Kupa győztes baszkokhoz. A szolnoktól a vezetőedző Vedran Bosznics is távozik.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt és négy szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. Magyar Péter az interjúban elmondta azt is, hogy jelentősen bővítik az integritás hatóság jogköreit. Vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, valamint kezdeményezheti állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy bölcs módosítás született a devizahiteles perek rendezésének ügyében. Magyar Péter közölte, a jogszabály nem jelent végleges megoldást, de időt nyerhetnek vele egy átfogó rendezéshez. Hozzátette, a kérdésben egyeztetés indul a bankok, a devizahitelesek képviselői, a bíróságok és az igazságügyi tárca bevonásával. Szőcs Brigitta lett az országos mentőszolgálat új szóvivője. A mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Lemondta a József Attila Színházban készülő Ghost című előadás rendezését Eszenyi Enikő. A döntést közösségi oldalán jelentette be, néhány nappal azután, hogy a debreceni Csokonai Nemzeti Színház is törölte a jövő évadra tervezett, általa rendezett Primadonnák című produkciót. Eszenyi Enikő korábban nyílt levélben kért bocsánatot azok után, hogy évekkel ezelőtt több volt kollégája munkahelyi visszaélésekkel vádolta meg.
1: Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, Tatabányától Biatorbágyig szakaszosan torlódnak a járművek. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
3: Marad a napos, gomoly felhős idő. Holnap napközben eleinte az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet.

0: Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 2:40, jó estét kívánok, a mikrofonnál Szegő Tibor. Ahogy arról folyamatosan beszámoltunk, világbajnoki selejtező mérkőzést játszott női labdarúgó válogatottunk Andorra ellen. A találkozó után Németh Kornél küldött tudósítást a találkozóról.
3: Kiütéses győzelemmel jutott vissza a B-ligába a magyar női válogatott az Ilovszki stadionban VB selejtezőn. Magyarország Andorra 6-1. Parádésan kezdte a mérkőzés Szarvas Alexandra együttese, hiszen Nagy Viktória góljával már a harmadik percben megvolt a vezetés. Ezt követően az andorrai csapat, amelyel egyébként idegenben gól nélküli döntetlent játszottak a miénk, jól tartotta magát. A 39. percig kellett várni a második magyar gólra. Kaján Zsanett duplázta meg a miénk előnyét, és még az első félidő vége előtt Nagy Vanessa is betalált, így 3-0-al fordultunk a második játék részre. A fordulás követő első találat a vendégeké volt, Maria de Cruz az 55. percben talált be, de erre szinte azonnal válaszolt a 111. válogatott mérkőzésén pályára lépő csapatkapitány Fenyvesi Evelin, aki előbb az 57., majd a 69. percben is betalált, 5-1 állt ekkor az eredményjelzőn. A végeredményt a csereként pályára lépő Pusztai Sára állította be a 89. percben. Rég volt már ilyen, de rögzítsük a tényt, a magyar felnőtt női válogatott sorozatban 6. mérkőzésén maradt, 2 mérkőzésén maradt veretlen. Még egyszer, tehát a végeredmény a Vasas pályáról, az Ilovszki stadionból, Magyarország Andorra 6-1.
2: A találkozó után Németh Kornél megszólította a szövetségi kapitányt, Szarvas Alexandrát is.
3: Gratulálok a 6-1-es győzelem, ez mennyire fűtötte a csapatot, a visszavágás, vagy a revans, vagy a nem tudom micsoda az andorrai 0-0 után?
4: Hát mindenképpen attól azért kijött, most kijött ez a sok gól kijött belőlünk, ott meg bemaradt, úgyhogy ott is tele voltunk helyzetekkel, de ott ha szerintem 2 órát játszunk, akkor se tudtunk volna gólt rúgni. Hál' Istennek ma ez jól alakult.
3: Mennyit lendített a csapat, hogy rögtön a 3. percben megvolt a vezetés?
4: Nyilván minél hamarabb megszerezzük a vezetést, annál nyugodtabban tudunk játszani, bár ez, erről a meccsről ezt nem mondhatnám, mert utána egy kicsit beleültünk a játékba, de ezt a fél időben megbeszéltük, hogy mi diktáljuk a tempót, és kapcsoljunk föl. Így lett a vége.
3: Célig a ide vagy oda, ez 6 veretlen mérkőzés, nagyra kell értékelni 6 veretlen tétmeccset, mit szólsz hozzá?
4: Nagyon büszke vagyok a csapatra, ezt közösen is beszéltük, hogy azért nagyon rég volt már ilyen, hogy 6 meccset zsinórban meg tudtunk nyerni. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy potenciál van ebbe a csapatba. Most a B-ligába visszakerülve odavalók vagyunk, én úgy gondolom, és szintet kell lépnünk, mert ott azért erősebb ellenfelek fognak ránk várni, de sokat mentünk széllel szembe, és szerintem azt is elmondhatom, hogy ez a csapat sokkal nagyobb megbecsülést érdemel, mert eszméletlen melót tesznek bele.
3: Na most ez egy csapatjáték búcsúzó, viszont egy valakiről hadd kérdezzelek külön is, Fenyvesi Evelin. Én szerintem én nagyon elfogult vagyok vele, ezt hadd mondjam el, de hogy én nehezen találom a jelzőket, kérlek segíts, hogy mit lehet az ő emberi, sportemberi, foci, bármilyen teljesítményére mondani.
4: Egy csodálatos ember és egy rendkívül jó játékos, meccsemberének meg is választottuk így közösen. Nagyon örültem a 2 góljának, de tényleg az, ahogy ő harcol a pályán, és a szívét, lelkét kiteszi minden mérkőzésen, legyen az klubmérkőzés vagy válogatott, az példamutató mindenkinek.
3: Szarvas Alexandra szövetségi kapitány után Fenyvesi Evelin velem szemben. Én elfogult vagyok veled, Evelin, ismerjük már egymást régebb óta. Nekem nincsenek jelzőim. 111. válogatott mérkőzés, és sérülés után visszatérsz egy duplával hazai közönség előtt, lelkes közönség előtt. Nekem így elfogytak a szavaim vagy a jelzőim, mondd kérlek, vagy folytasd te.
5: Hát azon kívül, hogy mérhetetlen nagy boldogságot érzek, és sem tudok mit mondani, mert tényleg nagyon örülök, hogy egy nehéz fél év után most ezt így tudom zárni, és az, hogy vissza tudunk jutni a válogatottal a B-ligába, ez a legnagyobb öröm számomra, mert örülök, hogy meg tudtuk mutatni, hogy nem itt van a helye a csapatnak.
3: 6 veretlenül lejátszott mérkőzés, ez most célig a ide vagy oda, ez 6 veretlen tétmeccs, mit jelent ez számodra, mit jelent a csapat számára?
5: Hát, amit mondtam is, hogy nagyon öncsalódottak voltunk, amikor kiestünk a C-ligába, és egyből azon voltunk, hogy a lehető leghamarabb jussunk vissza, bizonyítsuk be, hogy nem itt van a helyünk. Azt gondolom, amit te is mondtál, hogy 6 meccsből nem egyszer se kaptunk ki, be tudtuk bizonyítani, hogy B-ligába a helyünk, úgyhogy nagyon örülök, hogy már Azerbajdzsánba bebiztosítottuk a csoport elsőséget. Ma egy örömjátékkal tudtuk meghálálni a közönségnek, hogy kijöttek. Az, hogy két gólt tudtam rúgni, az meg tényleg leírhatatlan.
3: Én látom az arcodat, hogy fülig ér a szád. Nekem azt szokták mondani, hogy minden siker annyit ér, amennyire megünnepli. Most már vége van a szezonnak. A Fradival bajnokok, kupagyőztesek vagytok. Nyilván volt még ez a válogatott, úgyhogy lesz valami kis ünneplés? Belefér? Valami kis olyan, ami nem mentes ásványvízzel kezdődik, vagy végződik?
5: Na, ma megünnepelhetjük már. Most igazából mindenkinek jön egy kis pihenő, de ma ezt meg kell ünnepelni, úgyhogy igen, ma az ünneplésnek van helye. Aztán van egy kis pihenő mindenkinek, tudunk a családdal időt tölteni, kicsit feltöltődni, aztán pár hét múlva újra kezdődik a munka. A klubcsapatainkban is mindenki a maximumot akarja nyújtani, hogy itt a válogatottba számíthasson rá a kapitány. Úgyhogy ez egy nagyon jó érzés, focizni nagyon jó, szeretek labdarúgó lenni, úgyhogy ma lehet ünnepelni, igen.
2: Fenyvesi Emelinnel Németh Kornél beszélgetett. Ahogy élő közvetítésünkben hallhatták, a magyar férfi felnőtt labdarúgó válogatott Debrecenben 3-1-re legyőzte Kazahsztán együttesét. A csapat második gólját Séfer András szerezte, belebeszélgetett Péter Ágoston.
1: A piros lap után talán az volt a kérdés, hogy mikor jön meg az a fordítást jelentő gól. Hát jó, hogy nem vacakoltál sokat.
6: Hát igen, na mindegy. Nehéz értékelni, mert szerintem nagyon rossz, gyenge teljesítmény nyújtottunk, különösen az első fél időben. De az év utolsó meccs volt, megfordítottuk a másodikba, és jó játék, a többi helyek közben már jó játékot is mutattunk. És aminek különösen örülök, hogy a fiatal srácok, akik bejöttek, akik debütáltak, akikre a jövőbe tudunk számítani, megmutatták, hogy a cserénk ismét el tudják dönteni a mérkőzést, és nagyon remélem, hogy ezt így folytatják, és előbb-utóbb kezdő játékos lesz belőlük.
1: Aki látta a német bajnokság záró fordulóját, az tudja, hogy ez most nem a semmiből jött elő, ez a lövés.
6: Hát igen, itt azért sajnos a csapattársak meglepődtek, ez kicsit bántó volt.
1: Edzésed?
6: De igen, amikor jól talál, már sajnos ritkán.
1: Mi mindennek kellett változtatni menet közben, mert ahogy te is utaltál rá, azért valóban ellentétesen nézett ki a játékképe az első és a második fél időben.
6: Mindenán szerintem válogatott mezben nem lehet ilyen teljesítmény nyújtani, mint az első fél időben vagyunk. Ez a toszamosza, élettelen játék, olyan elemekkel, hogy egyszerűen tényleg, és nem akarok vulgáris szavakat használni, de ezt így ebben a mezben, ilyen címer alatt ezt nem lehet egyszerűen, és remélem, hogy ez világos volt legalább a fél időben, és mindenki számára világos lett a jövőben, akárki az ellenfél, akármikor lehet az utolsó utáni meccs, lehet valakinek az utolsó meccs a karrierjében, de így nem lehet játszani.
1: Jó, hogy megjött a reakció már a meccs közben.
6: Abszolút, ennek különösen örülök, hogy tényleg egész héten ezt beszéltük, hogy az elmúlt mérkőzésekben, főleg a mérkőzések második felét, de inkább a 70. perctől kezdtünk el lejtmenetbe menni és elveszíteni a találkozókat. Most azok a játékosok, akik bejöttek, teljesen megváltoztatták a játékképét. Mi is reagáltunk, de tényleg szeretném kiemelni a Süstomit és a Rajmit is. A Lukit is már egyszerűen tényleg szerintem ők voltak már nyerő emberek.
2: Séfer Andrást hallották. A magyar válogatott harmadik gólját az élete első válogatott mérkőzésén pályára lépő Tóth Rajmund szerezte. Őt is Péter Ágoston kérdezte.
1: Ez az időszak többek között a debütáló játékosokról szól, de ilyen debütálást azért nem minden nap látunk. Milyen volt?
7: Igen, őszintén már most elnézést kerek, hogyha ebegek, habogok. Egyelőre nem tértem magamhoz. Minden játékos erről álmodik, hogy egyszer az A-válogatott keretébe bekerüljön, és nyilván pályára lépjen. Azt, hogy nekem még ott is sikerült szerezzem, nem tudok mit mondani.
1: Statisztika kedvelőknek egy szép feladat, hogy volt olyan játékos, aki hamarabb szerezte meg az első gólját a válogatott csapatban, mint az NB1-ben a klubcsapatában.
7: Hát igen, ott még nem sikerült betalálnom. Igazából most végig úgy próbáltam nézni kispadról a meccset, hogy a beállók hozzá tudjak tenni. Elemeztem végig a szélsőket, és láttam, hogy a kiállítás után több lehetőség volt előre menni. Igazából ott, amikor a Szücsi kifele nézett, egyből tudtam, hogy oda kell mennem. Nem sokat gondolkoztam. Ilyen szituáció szerintem még nem volt a klubomban, de remélem, hogy még azért ott is sikerül majd.
1: Egy válogatott gól, azt gondolom, hogy minden körülmények között felejthetetlen élmény. De annyira megérdemelted, így a szezon utolsó meccsén, gyakorlatilag az utolsó pillanatában, mert annyira fantasztikus szezon tudhatsz a magadénak. Milyen most egy nagyon sóhajt, ha így visszagondolni erre?
7: Hát őszintén nem tudom, hogy nem tudom leírni, amit érzek. Tényleg elmúlt egy hónap az így az álmaimról szólt. Bajnok lettem, aztán ott is az utolsó meccsen sikerült egy olyan szerelésbe mutattam, ami még utána édesapám is megdicsért, ami óriási szó. Aztán bekerültem a válogatott keretbe, most gólt is sikerült szereznem, be is sikerült mutatkoznom, jelenleg tényleg álmaimat élem, és remélem, hogy soha nem lesz vége.
2: Az élete első válogatott mérkőzésén gólszerző Tóth Rajmundot hallották. A második félidőben Tóth Balázst Pécsi Ármin, a Liverpool kapusa váltotta. Őt is megkérdezte Péter Ágoston.
1: Szinte zsáműban néhány napja egy olyan kapussal beszélgethetem, aki debütált a magyar válogatottban. Fényes jövőt jósolnak neki, és nagyon mosolygósan érkezett utána hozzánk. Most neked gratulálok ehhez a debütáláshoz. Milyen volt ez a meccs és a nap?
8: Köszönöm. Valahogy így képzeltem el. Örülök, hogy csapat tudott nyerni, hiszen elég nehezen kezdődött a mérkőzés, de ahogyan el tudod képzelni, most olyan érzések vannak bennem, úgyhogy a mosoly az meg lesz egész este.
1: Milyen volt a pályán lenni? Egyrészt érzelmileg, másrészt meg szakmai szempontból. Picit azért változott a játékképe, gyakorlatilag abban az időszakban, amikor te már megérkeztél.
8: Igen, érzelmileg úgy éreztem magam, mintha ez nem egy új szituáció lenne. Igazából a légkör miatt is, a csapat miatt is. Szakmailag pedig azt gondolom, hogy mire én a pályára kerültem, addigra megváltozott a meccsképe. Nagyon nem is kellett nekem a játékba avatkoznom. Ott már a mi kezünkben volt a meccs, kontrolláltuk a játékot. A séfi az egy elképesztően hatalmas gólt rúgott, hátulról ezt egészen különleges volt átélni, úgyhogy szakmailag azt gondolom, hogy az utolsó fél óra az én szemszögömből így nézett ki.
1: Tökéletes szezonzárás talán a te szempontodból is, de kihívásokkal teli szezon lehetett ez a számodra. Milyen lendületet ad ez a folytatásra nézve, és mit hozhat az?
8: Igen, hogyha a saját szezonomat tudnám most így elmesélni, akkor ezért dolgoztam egész évben, és hasonló célokért. Most jönni fog egy kis pihenés, aztán pedig ez hatalmas lendületet, motivációt fog adni, hogy itt maradjak a keretben, esetleg tovább növeljem a mérkőzéseim számát. Azt, hogy mit hozzon a jövő, azt egyelőre még nem mondom, nem tudhatom. Nagyon várom, és minden legfőbb célom, hogy tudjak tovább fejlődni.
2: Pécsi Ármint hallották. A dolog úgy alakult, hogy az 52. percben Lukács szerzett meg egy labdát, amit Szűcs Tamáshoz továbbított, és az ő beadásából talált be Szoboszlai Dominik, majd a 93. percben ugyancsak Szűcs indításából szerzett gólt, élete első válogatott mérkőzésén Tóth Rajmund, úgyhogy Bene Ferenccel megválasztottuk a mérkőzés játékosának Szűcs Tamást, akit Péter Ágoston kérdezett.
1: Az egyik legkellemetlenebb dolog tud lenni a fogfájás, hogyha valaki ettől szenved, úgyhogy a meccs előtt nem is tudtunk beszélgetni, de ha van jó gyógyír, akkor szerintem ez a meccs, ez a forgatókönyv, ez az volt.
9: Hát igen, elég furcsán indult nekem ez a mérkőzés. Reggel 5:30-kor keltem, mert arra keltem, hogy nem bírok aludni, mert úgy fáj a fogam. Aztán igazából egész nap enni, inni nem tudtam, bedurrant a fogam, mint az állat. De aztán, ahogy felléptem a pályára, el is múlt az egész. Úgy voltam vele a meccs előtt, hogy egy válogatott meccset sehogy nem akarok kihagyni, nemhogy egy fogfájás miatt, úgyhogy hál' Istennek jól alakult a végére.
1: Hát igen, és ez az ováció, amit kaptál, ez talán nem ismeretlen a számodra, de valami egészen hidegrázós volt itt a félidei cserénél. Neked?
9: Hát igen, imádok ebben a stadionban játszani, és tényleg ide jönni és egy válogatott meccset itt játszani, az valami elképesztő élmény. Nem tudom, hány meccset tudok még itt játszani ebben a stadionban, de minden meccs egy élmény, és nagyon hálás vagyok a közönségnek, hogy ilyen szeretettel fogadtak.
1: Hamar jött a gólpassz és az egyenlítés. Mennyire volt a fél időben megbeszélteknek megfelelő szituáció az?
9: Mindenféleképpen azt beszéltük meg, hogy rájuk megyünk. Tehát a Kazaksztán vezet 1-0 fél időben, itthon az nem lehet elfogadható. Úgyhogy minél hamarabb ki akartunk egyenlíteni. Ez hál' Istennek nagyon hamar jött, és utána szerintem uraltuk a mérkőzést, úgyhogy nagyon örülök, hogy tudtunk nyerni.
2: Szűcs Tamást hallották. A mérkőzés krónikája nagyjából úgy nézett ki, hogy a 9. percben Mali, a kazahok középhátvédje, Margraf mellől fejelt egy gólt, és ezzel ők vezettek 1-0-ra. A második félidő 7. percében a jobb oldalra keveredett a labda, ott Lukács gyűjtötte össze, Szűcs Tamáshoz passzolt, ő pedig beadta, és Szoboszlai Dominik néhány lépésről a hálóba kotorta a labdát. Ezzel volt 1-1. A 62. percben a horvát játékvezető kiállította a kazak szamorodobot, mert megkapta a második sárgalapját. A 67. percben Séfer András Szoboszlai gurításából több mint 30 méterről a bal felső sarokba bombázta a labdát. A hosszabbításban a 93. percben Szűcs Tamás indításából az élete első válogatott mérkőzését játszó Tóth Rajmund volt eredményes. Ez volt tehát a krónikája a mérkőzésnek, úgyhogy most hallgassuk meg a válogatott szövetségi kapitányát, Marco Rossit.
10: Minden jó, hogyha a vége jó. Mik az első gondolatai a mérkőzés után? Nyilván nyerni szerettünk volna, de nem így szerettük volna kezdeni ezt a mai meccset. Egy ilyen bekapott gól, ahogy a korábbi meccsen is történt kontratámadások korán. Tudtuk előre, hogy gyors játékosai vannak az ellenfélnek.
11: Tudtuk
10: jól, hogy tudnak akár csak a kontrára játszani, de egy szögletből kaptuk a gólt, ahogy gyakorlatilag elveszítettük az embert, és ezek a hibák, ezeket ki kell küszöbölni, muszáj kiküszöbölni. De hogyha megtörténik ez az eset, akkor kell egy reakció, és úgy gondolom, hogy a srácok, főleg a második félidőben, de akár az első félidőben is elkezdték már ezt a reakciót. A második félidőben befejeztük ezt a reakciót, láttuk, hogy nemzetközi szinten nincsenek igazán barátságos meccsek, hiszen a Kazasztán gyakorlatilag szinte egy ilyen nagyon agresszív transzban játszott ellenük, mint ahogy bárkinek is kell játszani a pályán. Nemzetközi szinten nincsenek gyakorlatilag barátságos meccsek, ezt el kell fogadnunk, ezt jól meg is kell értenünk, és nyilván tisztának kell, hogy ennek lennie a számunkra, hogy nem egy elit csapat vagyunk, nem kezdhetünk úgy egy meccset, anélkül, hogy 100%-ig a meccsre koncentráljunk, akárki ellen játszunk. Ez a legfontosabb. A finn meccs után azt mondta, hogy ezek a mérkőzések segítenek abban, hogy jobb képet kapjon a csapatról. Jelenleg hogy néz ki ez a kép? Lehetett látni, hogy hány játékos sikerült beépíteni ezek a barátságos mérkőzéseken, hány fiatal játékos tudott debütálni. Az én dolgom a szövetség szerint az nyilván a jelen és a jövőn való dolgozás. Nyilván nélkülem is van jövő, és velem is. De úgy gondolom, hogy nagyon sok poszton tudunk azon gondolkodni, hogy legalábbis jó jövő elé nézünk. Vannak játékosok, akiket akár más pozícióba is kipróbáltunk, de úgy gondolom, hogy jó volt a reakció a fiatalok közül. Köszönjük!
2: Marco Rossival, a magyar férfi labdarúgó válogatott szövetségi kapitányával Péter Ágoston beszélgetett. Miután válogatottunk Debrecenben a Nagyerdei stadionban 3-1-re legyőztek Kazahsztán együttesét. Az Ilovszki stadionban női válogatottunk világbajnoki selejtező mérkőzésen 6-1-re nyert Andorra ellen, ezzel megnyerte C divíziós csoportját és feljutott a B-be. Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, 5 USA világkupa verseny zajlik Budapesten. Hallhatták már Guzi Blankát, aki megnyerte selejtező csoportját, illetve Mészáros Emmát, aki negyedikként jutott tovább. Ugyancsak tovább lépett Rajcsán Diana a B csoportból, ő a 10. helyen végzett. Az A csoportból kiesett Zemán Zóra, a B-ből Bauer Blanka és Darányi Zóra. Tovább jutott viszont a C csoportból Erdős Rita, aki Somogyi Zsófiának nyilatkozott.
12: Lézer Anna az én számom, mondhatjuk így. Sajnos a vívás most se sikerült annyira jól. Jobban sikerült, mint Bulgáriában, de úgy látszik, hogy most már se elég ahhoz, hogy könnyen bejussam az ember. Igen, 20. helyről kezdtem el a kombinált számot. Úgy őszinte legyek, bennem volt az, hogy sikerülhet, de azért itt közben, a verseny közben azért nem mindig tűnt úgy, hogy sikerülni fog, mert az első három körben igazából másodpercben nem nagyon kerültem közelebb a 12. helyhez, viszont a negyedik körben már sikerült felfutnom a bejutó helyezések közé, 12-nek kezdtem meg a lövészetet, és szerencsére az utolsó lövészet az sikerült a legjobban, ott csak egyet hibáztam a táblára, úgyhogy ott már azt hiszem a 9. helyen jöttem ki, és akkor onnantól már azért bíztam benne, hogy megoldom a futásommal. Szerencsére sikerült is, de azért nagyon, nagyon kellett futni az utolsó körbe is, mert mindenki nagyon be akart jutni, és nagyon erős lett az a női mezőny is, én úgy gondolom. Úgyhogy nem volt egyszerű nap, de igen, a részemről túl vagyunk a nehezén, mondhatom ezt. A selejtezők mindig a legnehézkesebbek nekem. Nagyon örülök, hogy tovább jutottam, úgyhogy bizakodva várom a többi napot.
13: Mesélj erről, hogy hogy élted meg egyébként ezt a számot? Itt mondtad, hogy az elején nem feltétlenül mentek jól a lövések, de hogy ilyenkor ez mennyire nehéz úgy kizárni egyrészt, ami körülötted történik, másrészt meg az, hogy tényleg azért nagyon nem mindegy, hogy hanyadik helyen indulhatsz a következő körre.
12: Igen, szerintem most ebben az új formátumon ugye ez is megváltozott ez a szám. Most már 5 lövészet van, most még hangsúlyosabb a lövészet. Úgyhogy én minden versenyen az utolsó lövészetig a maximumot nyújtam, nyilván utána az utolsó körbe is, de azért az utolsó lövészetről kijövve lehet azt mérlegelni, hogy van esély tényleg a bejutásra, vagy akár el is lehet engedni, mert mondjuk a 22. helyen vagy, akkor nem valószínű, hogy a bejutó helyek közé fogsz jutni. Úgyhogy nem tudom, próbálok mindent kizárni az utolsó lövészetig, és az utolsó lövészetről kijövve pedig úgyis az edzőim segítenek, és mondják, hogy közel van-e, vagy nem, de érzékelni is lehet.
13: Azt mondtad, hogy túl vagy a nehezén, akkor most egy nagy kő esetleg gondolom a szívedről, folytatás majd az elődöntőben, meg ugye holnap majd a vívással. Hogy érzed most így nem csak az esélyeket, mert most arról lehet, hogy felesleges beszélni, inkább a formádat, vagy hogy mit kell tovább vinned ebből a napból?
12: Úgy gondolom, hogy a kombinált számomban megerősítettem magamat most ezzel a mai nappal, hogy igenis még a jó közé számítok, bár nem láttam még az időmet. Igazából a holnapi vívás az nyilván fontos lesz, de talán mivel pontszámot nem ad, ezért nem lesz akkora teher rajtam. Ez a selejtező, ez nekem mindig azért nehéz, mert itt nagyon sokan vagyunk még, igazából sok jó is van egy-egy csoportban, és nagyon sokat számít még a vívás is, meg minden szám, még nekem bele kell jönni így a versenyzésbe az első napokba, és amikor bejutok, akkor meg azért kicsit könnyebb a tapasztalataim is. Most, hogy az legutolsó verseny nem sikerült a selejtezőből tovább jutnom, tavaly itt Budapesten ugyanúgy nem sikerült a selejtezőből tovább jutnom, úgyhogy talán most ez azért is volt nehéz, hogy most így a rossz tapasztalatok után most egy jó jöjjön, és örülök, hogy ezt most sikerült meglépnem. Igyekszem élvezni a folytatást.
2: Az ötkázó Erdős Ritát hallották. Varga Orsolya a 10. helyen lépett tovább selejtező csoportjából. Őt is megkérdezte Somogyi Zsófia.
14: Nagyon örültem a továbbjutásnak. Bár megmondom őszintén, kicsit aggódtam itt a harmadik lövészetem után, mert azt tudtam, hogy a futással nem lesz baj, de a lövészet miatt kicsit izgultam, és hát igen, be is jött. Sajnos nem úgy sikerült a lövészet, ahogy szerettem volna, de hála Istennek van mit kijavítani a továbbiakba, úgyhogy örülök neki. Mindenhol egy kicsit elégedetlen vagyok a teljesítményemmel, de örülök, hogy megvan a továbbjutás, úgyhogy holnap folytatjuk tovább.
13: Az OCR-ben is elégedetlen vagy, annak ellenére, hogy a legjobbat nyújtottad a csoportodba, vagy ott nyilván lehet mindig javítani, de mi az, ami akkor úgy szeretnél a folytatásra nézve majd egy kicsit csiszolni?
14: Igen, hát ez egyébként teljesen egy biztonsági pálya volt nekem, úgyhogy nem kockáztattam sehol. Kicsit jobban kell szednem az akadályok között a lábamat, és akkor azért még jobb idő lehet ebből. Meglátjuk, mit hoz a folytatás.
13: Itt beszéltünk a tavalyi versenyről, ahol a döntőben nem jutottál be, most a döntő még ugye egy lépéssel odébb van. Hogy érzed most az esélyeket, hogy majd itt legyél a döntőben is Budapesten?
14: Nem szeretném latolgatni az esélyeket, ez nagyon napfüggő, hiszen egy olyan versenyről van szó, ami tényleg 90 percet fog minden eldőlni, úgyhogy bárkinek lehet jó napja, bárkinek elcsúszhat bárhol, úgyhogy nem tudom, hogy meg lesz-e, nyilván én magamra fogok fókuszálni, aztán meglátjuk, az mire elég.
13: Még egy utolsó kérdés, csak olyan tekintetben, hogy nyilván az, hogy itt van Budapesten, így nagyon sok mindenki kijöhet és szurkolhat neked. Ilyen szempontból azért a belső motiváció azt gondolom, hogy még nagyobb, hogy minél jobban tudj teljesíteni.
15: Igen, igen, nagyon örülök neki, mert a nagymamám is itt van, aki tényleg mindig egy pluszokat ad nekem, illetve rengeteg barátom és barátnőm kijött szurkolni nekem, úgyhogy kíváncsian várom a folytatást.
2: Marga Orsolyát hallották. Győzelemmel tért vissza Serena Williams, a világ egyik legjobb teniszezője. A kanadai Victoria Emboko oldalán két játszmában győzte le a harmadik kiemelt Nicole Meriahar Martinez, Erin Routliffe duót a londoni főpályás női torna első fordulójában. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség szabadkártyát adott Törökországnak és Szaúd-Arábiának, így ők vehetnek részt a jövő évi férfi kézilabda világbajnokságon, így a magyar válogatott biztosan nem lesz ott a tornán januárban. A csapat játékosával, Ónodi János Kuti Mátéval Bera Emese beszélgetett.
16: Azt tudom, hogy mióta véget ért a Magyarország-Szerbia VB selejtező, és kiderült, hogy a pályán nem sikerült kiharcolni a világbajnoki szereplést, azóta újságírók, szurkolók és mindenki, aki szereti a kézilabdát, abban bízott, hogy meg lesz az a szabadkártya, mert hogy jogosultnak éreztük magunkat arra az elmúlt évek eredményei alapján. Nem tudom, hogy a játékosok között ez hogy volt ez a várakozás, ez a reménykedés.
17: Hát igazából nagyon vártuk, ugye tudtuk, hogy holnap van a sorsolás, úgyhogy tudtuk, hogy az június 10-ig ennek mindenféleképpen, hogy meg kell, hogy legyen ez a döntése a szabadkártyákkal kapcsolatban. Reméltük, hogy ez minél hamarabb meg lesz azért, hogy ezt nem húzzák el így az utolsó napig, és hogy ma derül ki, és hát nyilván azt is nagyon reméltük, és azt gondolom, hogy hittük is, hogy az egyik szabadkártyát azt megkapjuk, de mint most már ugye tudjuk, ugye sajnos nem mi kaptuk ezt, azért nyilván most azt gondolom, én csak személyemről tudok nyilatkozni, de egy nagy csalódottság és szomorúság dolgozik bennem. Így azt tudnám mondani erre a szituációra, hogy ez így egy dupla nagy pofon, ugye az első a pályán érkezett Szerbia elleni meccs után, a második pedig ezzel a rossz hírrel.
16: Azt egyébként már sikerült feldolgozni, vagy éppen azért nem, mert hogy ez a reménykedés ez egészen eddig élt? Tehát, hogy eddig nem is annyira foglalkoztatok annak a csalódásnak a feldolgozásával?
17: Hát őszintén nekem személy szerint például nehéz volt visszamenni a saját klubomba és tiszta fejjel kézilabdázni, azért még a reménykedés az tényleg dolgozott bennem és hajtott és motivált, ezért talán tudom azt mondani, hogy jó, hogy talán ez a szezon után derült ki, most már azért mindenkinek szezon után van ez a rossz hír, de mindenféleképpen azért így azt kell mondjam, nehéz volt befejezni a szezont, nyilván valaki ért közbe sikerélmény is, de nehéz volt így ezt a szezont lezárni. Azt mondom, hogy talán így két helyek között maradni még, mert azért a válogatott az azt gondolom, hogy mindenkinek a szíve ügye. Úgyhogy volt egy kis boldogság, hogy vége lett a szezonnak, de még mindig ott volt a kérdője, hogy oké, de hogy mi fog történni a válogatottal, hogy megkapjuk-e a szabadkártyát, és ugye hát ez ma derült ki, hogy nem sajnos.
16: Ebből a szempontból akkor tulajdonképpen mégis a bizonytalanságnak vége van, és akkor innentől kezdve el lehet kezdeni egy picit tervezni a jövőt válogatott szinten. Nyilván most mindenki elmegy pihenni, mindenki kitisztítja a fejét, és próbál nem a kézilabdával foglalkozni, de akkor még most így pár órával a történtek után mi lesz a jövőben? Mert ugye az olimpia szempontjából volt, vagy lett volna nagyon fontos ez a világbajnokság. Nem teljesen lefutott ez a történet, mert hogy az Európa-bajnokságról lesz még, vagy lenne még esély, de te gondolsz ennyire előre, hogy akkor most mi lesz a válogatottal, vagy te is inkább egyelőre csak a pihenésre koncentrálsz?
17: Én bevallom őszintén, nekem ilyenkor a szezon utáni első hetem az nagyjából arról szokott szólni, hogy ugye a kézlabdát azt megpróbálom teljesen elfelejteni, hogy mentálisan sikerüljön egy kicsit felfrissülni. Most ez nyilván ez egy teljesen más szituáció, mivel ez a hír ez most jött, úgyhogy nyilván azt gondolom, hogy át kell gondolni mindent, hogy mi hogy fog alakulni. Mi nekünk azért játékosoknak továbbra is az a dolgunk, hogy a klubunkban úgy tudjunk dolgozni, hogy utána úgy tudjunk hazajönni a válogatottba, hogy az ilyen mérkőzések a későbbiekben győzelemmel tudjuk abszolválni, és ezáltal kvalifikálni magunkat a világeseményekre. Nyilván most nehéz ebbe a szituációba mit mondani. én azért a mai nap azt gondolom, hogy már túl vagyok ezen a sok szituáción, mert egy kicsit olyasmi érzés volt ez az egész, amikor kiderült. Most már próbálok a pihenésre fókuszálni, mert sajnos nincsen erre az egész szituációra innentől kezdve ráhatásom, mint játékosnak, már a reménykedés is elszállt, úgyhogy én mindenféleképpen megpróbálom kipihenni magamat, és a következő szezon pedig tiszta fejjel és megújult erővel elkezdeni, hogy aztán a válogatottal is úgy tudjunk szerepelni, hogy ahogy az méltó ehhez a csapathoz.
16: Arról ugye nagyon sok szó esett, hogy hétfőn lesz egy elnökségi ülés, ahol majd kiderül a szövetségi kapitány Csema Rodriguez jövője. Nyilván nem kérem tőled, hogy mondj az ő munkájáról véleményt, mert egy játékos ezt nem szokta, vagy ilyet nem szokott, de úgy érzed, hogy lehet, hogy szükség van egy kis frissítésre, egy kicsit más irányra?
17: Erre nem tudok válaszolni. Én nekem nyilván az a dolgom, hogy aki az edző, én az ő keze alatt az én 110%-omat teljesítsem. Azért azt gondolom, hogy amit itt a fiúk itt az elmúlt években, ugye, amikor én esetleg még nem is voltam velük, ugye sérülés miatt, de olimpián jártak Párizsban, előtte egy történelmi Európa bajnoki 5. helyezést értek el, ami azt gondolom azért, hogy magáért beszél. Most ez valamiért így alakult, mindenféleképpen azt gondolom, hogy le kell vonni ezekből a tanulságokat, és át kell gondolni, hogy min kell változtatni. Ez biztos, ez, hogy ez milyen mértékben történik meg, ez már a mások dolga, de azt gondolom, hogy ebből az egészből nekünk az a legfontosabb, hogy profitáljunk, tanuljunk, azért ezt a mérkőzést is azt gondolom, hogy azért már egy megfiatalított csapat vívta meg, és én mindig ezt szoktam mondani, de akármennyire is szomorú, én próbálom mindig a pozitívumot keresni az ilyen szituációkban is, és azt talán azt tudnám kiemelni tényleg, hogy miettől ebből a szituációból azt gondolom, hogy ha megpróbáljuk pozitívan feldolgozni, akkor nagyon sokat tudunk tanulni, és a későbbiekben ezáltal sokkal jobb játékossá tudunk válni, és hát az biztos, hogy nem szeretnénk ilyet még egyszer átélni, amíg tudunk menni a válogatottba.
2: A válogatott jobb átlövőjét, Onodi János Kuti Mátét hallották. A téma ugyanaz, a megszólaló, viszont Danyi Gábor, magyar bajnok, magyar kupa győztes, bajnokok ligája győztes edző, a riporter Szalai Kristóf.
18: Két részre bontanám. Az egyik, az első, a racionális rész, ami hát sajnos azt el kell ismerni, hogy valami jogon nem jutottunk ki, és ezt nagyon-nagyon sajnáljuk, nagyon nehéz ellenféllel a szerb válogatott, és nagyon kicsi múlt. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a magyar kézilabda az elmúlt években mind a felnőtt, mind az utánpótlás világversenyeken egyszer eredményességként, más felől pedig rendezőként nagyon-nagyon sokat tett a nemzetközi kézilabdáért és annak a népszerűsítéséért. Úgyhogy hát nagyon-nagyon bíztam és reménykedtem, hogy kint lehetünk. Nagyon, nagyon nehéz most a férfi kézilabda sorsa, illetve az útja, mert hát ugye az Európa-bajnokságról lehet kvalifikálni, mivel a VB-n nem leszünk ott az olimpiára. Az Európa-bajnokság viszont divaj erős, tehát olyan erős csapatok vannak, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Nyilván meg kell próbálni, és nyilván neki kell menni, de nem lesz egyszerű. Én azt gondolom, hogy egy nagyon higgadt elemzés kell most, meg kell nézni, hogy ebbe a helyzetbe mi a legjobb a magyar kézilabdának, és mindenkinek be kell állni ebbe a sorba is tenni ezért.
19: Te hogyan látod Csema Rodriguez jövőjét, mint szövetségi kapitány?
18: Azt el kell dönteni, hogy a Csemával együtt folytatva, vagy a Csema nélkül egy új irányjal, hogy mi a jó a magyar kézilabdának, és ez a legfontosabb. Tehát nem személyekbe kell gondolkodni, hanem azt kell nézni, hogy a magyar kézilabdának azon belül is itt most a férfi szakágnak is egy hosszabb távú 3-5 éves koncepciót, egy olyan utat kellene kijelölni, ahol közvetlenül visszavezet az út a világelitbe.
2: Danyi Gábort hallották. Ma tartotta a szezonzáró eseményét a Bajnokok Ligájában ezüstérmet szerző, hazai porondon pedig bajnoki és kupagyőzelmet ünneplő Győri Eto KC női kézilabda csapata. Itt beszélgetett Cseszregi Balázs kollégánk a csapat ügyvezetőjével, Fata Edinával.
20: Azt mondta a nyitó beszédében, hogy kudarcként élik meg, de mégis az egész évet sikerként értékelhető, kudarcként a vasárnapot élik meg. Mennyire volt nehéz ezt az egészet azóta feldolgozni? Mert Per Johanssonon látom, hogy még mindig jön-megy, mintha, bocsánat, ketrezbe zárt oroszlán lenne.
21: Nyilván mindannyiunkat megvisel, hiszen arra készültünk, nem akármilyen erőbedobással, ugyanúgy a szakmai stáb, a játékosok is, és a menedzsment is, hogy szerettük volna, hogy a három arany meglegyen ebben a szezonban, és hát azért a szurkolók láthatták azt, hogy nem sok kellett hozzá, de az kétségtelen, hogy ezen a hétvégén valahogy nem klappolt minden teljesen úgy, ahogy ezt elterveztük, és ahogy dolgoztunk érte, és nyilván ilyen szempontból ez csalódás, de hát hogyha meg összességében nézzük, hogy mennyire eredményes ez a klub, és hogyha csak ezt az egész szezont nézzük, akkor meg nem lehet bánkódásra okunk.
20: Hát ez egy fantasztikus szezon volt abból a szempontból is, hogy 4 év után visszaszerezték a Magyar Kupát, ami némi túlzással talán fontosabb is volt a klubnak, mint a Bajnokok Ligája siker. Nyilván némi túlzással.
21: Nyilván minden egyes siker az nagyon-nagyon fontos, próbáljuk is megélni. Nagyon-nagyon örültünk, és a lányokon láttam igazából azt, hogy mennyire fontos volt ez nekik is, hogy vissza tudtuk szerezni, vissza tudtuk hódítani a Magyar Kupát. A bajnokságért is nagyon-nagyon megharcoltuk, hiszen tudjuk azt, hogy az állandó ellenfelünk az a magyar fronton igazából mindig, ha meg kell vele különlegesen harcolni, és hát nyilván a nemzetközi szinten való szereplés az meg megint egy teljesen más, és jó lett volna a Bajnokok Ligáját is megnyerni, de azt hiszem, hogy ha elmondhatjuk, hogy Európa második legjobb csapata vagyunk, akkor elégedettnek kell lennünk.
20: Tudod, körülnéztem, hogy arra jöttem rá, hogy az a mondás, hogy ez olyan, mint egy család ez a csapat, az nem egy lózunk, hanem ez valahol a sikerek alapja is, aminek mondjuk idézőjelben Per Johansson a családfője.
21: Ez maximálisan így van, én igyekszem ezt mindenhol hangsúlyozni, de nem azért, hogy ígbe kiáltott szó legyen, hanem azért, mert mi ezt mindannyian, minden nap megtapasztaljuk, a saját magunk is hétköznapi környezetében is, legyen az a csapat, a szakmai stáb vagy a menedzsment, de ugyanígy vannak a szurkolók és a szponzorok is. Azt látni a szurkolókon vasárnap, hogy ők vigasztalták igazából családanya, családapaként a sírdogáló és elégedetlen kudarcot megélő játékosokat, azt hiszem, hogy az önmagáért beszél.
20: Mennyire lehet ezt a társaságot egybe tartani? Azt már nyilatkozta korábban, hogy nem lesz változás a jövő évi 26-27-es keretben.
21: Én azt szeretném, és azért dolgozunk nagyon-nagyon keményen a kollégákkal, hogy minden maradhasson úgy, ahogy mi elterveztük. Nyilván a szakmai stábon ez nem fog múlni. Az, hogy az anyagi biztonságot hogyan fogjuk tudni mindehhez biztosítani, ez azért itt még vannak kérdőjelek. Aztán mondhatom azt, hogy teljesen biztosak vagyunk mindenben, de azt biztosan mondhatom, hogy megteszünk mindent azért, hogy rendben legyen.
20: Tehát magyarul arra még nem kellett, vagy nem kell sort keríteni, hogy játékosok menjenek el, mert több klubnál ugye ezt is lehet hallani, hogy kicsit meg kell vágni a költségvetést, játékosok mennek el, de itt most jelen pillanatban erről nincsen szó.
21: Nincs. Az, hogy most egy átmeneti állapotot él meg gyakorlatilag az egész ország ilyen szempontból, az egyáltalán nem csoda, hiszen minden egyes váltással jár egy ilyen időszak, mindenki keresi nyilván az új kapcsolatait, mi is, de én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy Magyarország magasan legeredményesebb csapata az számíthat arra, hogy az eddigi szponzorok, azok biztosak, de hogy adott esetben új szponzorok is mellénk fognak állni.
20: Mit ezt akartam kérdezni, hogy hogyan fogadják önöket, amikor jelentkeznek egy, vagy keresnek szponzorokat?
21: Az biztos, hogy mi mindent megteszünk, nagyon sok új szponzor felé már bejelentkeztünk, és fogunk is. Azt nyilván ez egy stratégiai döntés volt, hogy azért jó, hogyha megvárjuk a szezont, hogy komplett eredményekkel tudjunk adott esetben egy-egy szponzort megkeresni, úgyhogy ennek még a munkadandárja még előttünk van, de én nagyon bízok magunkban.
20: Mikor kezdődik a szezon?
21: Nekünk már igazából holnap, ugye ma lezártuk itt hivatalosan is a szponzorainkkal és a lányokkal együtt, és én már holnap számos olyan tárgyalást fogok folytatni, ami már a jövő szezont illeti. A lányoknak most egy dolguk van, hogy pihenjenek, amennyit csak tudnak, és július közepén várjuk vissza őket szeretettel.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A Sopron Basket játékosa Papp Dia számára rémálomszerűen alakult az idei Magyar Kupa döntő. A mérkőzés második percében súlyos arcsérülést szenvedett, eltört az állkapcsa, több foga is megsérült, hordágyon kellett elhagyni a pályát. A rehabilitáció azonban a vártnál gyorsabban sikerült, és néhány héttel később már a magyar 3-3 elleni válogatott csapatkapitányaként szerepelt a varsói világbajnokságon, ahol a nemzeti csapat a 7. helyen végzett, mindössze egy ponttal lemaradva az elődöntőről, a címvédő Hollandia ellen. Arról, hogyan élte meg a sérülést, mennyi fájdalom rejtőzött a humoros közösségi médiás posztok között, és milyen állapotban van most, Jó András beszélget vele.
2: Dia, április 5-e Magyar Kupa döntő. 2 perc telt el a meccsből, aztán egy olyan jelenet következett, amit kívülről nézve is nehéz volt feldolgozni. Amikor ott feküdtél a pályán, mi volt az első gondolatod? Tudtad rögtön, hogy nagy a baj?
3: Hát igen, mert sajnos a nyelvemmel éreztem, hogy nagyon nincsen helyén a felső fogsorom. És hát igazából kaptam egy kisebb sokkot, mert tudtam nagyon jól, hogy ömlik a számból a vér, és hogy itt valami nagyobb probléma van annál, hogy kiverték a fogamat, hiszen az egész állkapcsomon éreztem, hogy hát nincsen a helyén, úgyhogy igen, pánikba estem.
2: Aki követte a közösségi oldalaidat, azt látta, hogy te és csapattársad legjobb barátnő Böröndő Vivi meglepően sok humorral kezeltétek ezt az egészet. Kívülről nézve azt érezte az ember, hogy próbáljátok elütni poénnal a helyzetet, de ez valóban így volt, vagy ezek mögött azért voltak nehéz pillanatok is?
3: Is. Nyilván voltak nehéz pillanatok is, hát egy érzelmi hullámvasút volt, de mi mindig azon vagyunk, hogy kvázi ne dőljünk a kardunkba, és mindenben megtaláljuk így a nevetni valót, és mi ezzel próbálunk kompenzálni, mondhatjuk így, fogalmazhatunk így, úgyhogy 50-50%-nak mondanám, igen.
2: Ugye Vivi a meccs után könnyek között beszélt rólad, és látszott rajta, hogy nagyon megviselte a sérülésed. Mennyit segített neked az, hogy nem egyedül kellett végigcsinálni ezt az egészet? És ha már Vivi is szóba került, volt, vagy van olyan pillanat, amikor ő húzott ki, vagy húz ki téged egy nehezebb lelki helyzetből?
3: Persze, nyilván egymás lelki támaszai vagyunk, nem hiába a legjobb barátom, és már elég régóta együtt töltjük a napjaink elég nagy részét, nem csak a pályán, de a pályán kívül is, úgyhogy abszolút egymás támaszai vagyunk ilyen szempontból. Ha neki vannak rosszabb pillanatai, akkor nyilván ott vagyok neki egyből, és ez fordítva is ugyanígy igaz. Nem volt másképp ebben a szituációban sem. Minden, ami ezzel a szezonnal járt számomra, a sérülések mindig ott volt, és segített mindenben.
2: A sérülés után mennyire volt bizonytalan, hogy még ezen a nyáron pályára léphetsz?
3: A nyárral nem is volt probléma, azért abban reménykedtem, hogy a 3-3-ra már rendben leszek. Nekem sokkal nagyobb fájdalom volt az, hogy csupa kérdője volt ezzel kapcsolatban, hogy tudok-e még az 5-5-ben ebben a szezonban pályára lépni, vagy sem. Nyilván azon voltam, de miután ugye felhelyezték ezt a sínt, amivel 4 hétig fixen nem léphettem pályára, illetve kontaktba, csak kondizhattam, meg olyan gyakorlatokat, vagy munkát tudtam végezni, amiben nem rászkódik a fejem, hogy ne mozduljon el a törés, és hogy visszaforjon. Így ez nyilván csökkentette a lehetőségek esélyét, ha fogalmazhatok így, pályalépéssel kapcsolatban. Abban az egy esetben tudtam volna még játszani ebben a szezonban, hogyha valamilyen bravúrral sikerül behúzni a DVT-k ellen az elődöntőt, és akkor megbeszéltem az orvosokkal, hogy 1 héttel korábban leszedettem a sínt, és akkor már tudok játszani a döntőben, de sajnos ez nem illet, de azt hiszem minden okkal történik, úgyhogy lehet, hogy jobb is ez így, hogy kivártam, és teljesen rendbe jött a fogam.
2: Mi volt a legnehezebb része a rehabilitációnak?
3: Mentálisan feldolgozni az, hogy folyamatos sérülés hullámban vagyok ebben a szezonban, hiszen vagy a térdemmel, vagy a bokámmal estem ki a ritmusból, mindig mikor így összeszedtem magam, akkor mindig történt valami. Nyilván az arcsérülést megelőzően eltört az orrom, akkor szezon elején bekaptam egy szemsérülést, kinyomták majdnem a szememet, ott majd megvakultam, szóval, hogy ezt fejben összerakni, ez volt talán a legnehezebb. De talán én úgy gondolom, hogy voltam egy olyan közegben így a klubon belül, akikre tényleg támaszkodhattam így rosszabb napjaimon, és segítettek átlendíteni ezeken a nehezebb időszakokon.
2: Amikor először újra edzésen vettél részt, volt benned félelem a kontaktoktól vagy az ütközésektől?
3: Én alapvetően olyan játékos vagyok, hogyha felépülök egy sérülésbe, akkor nem foglalkozom azzal, hogy mi volt előtte, és ugyanúgy belemegyek ugyanabban a akár veszélyesebb szituációba. Próbálom magam ezen túllendíteni, és nem azon gondolkodni, hiszen én azt vallom, hogy ilyenkor, ha leesel alulról, akkor vissza kell rá ugyanúgy ülni, és csinálni tovább. És az szerintem csak hátráltatott volna, hogyha én most azon agyalok, vagy fejben nem rakom össze magam kellőképpen, hogy jaj, mi lesz velem, hogyha megint megütnek. Nyilván egy-két szituációban már tudatosabban mozgok, hogy mikor, hogyan lépjek oda védekezni például. De ezt leszámítva nem foglalkozom ilyenkor ezekkel a dolgokkal.
2: És ez egyik talán a legfontosabb, hogy most mennyire érzed magad teljesen egészségesnek?
3: Köszönöm szépen, most már hál' Istennek lekopogjam, 100% rendben vagyok. Nyilván még egy kis esztetikai probléma van a fogammal, de azt folyamatosan kezelik, most is azért vagyok itt jelenleg Sopronban. Visszajöttem a VB után, hiszen még kezelik a fogamat, hogy minden 100%-ig rendben legyen, de alapvetően egészségesnek tudom magam nyilvánítani hivatalosan is.
2: Nos, és hát néhány héttel a sérülés után már a 3-3 elleni világbajnokságon szerepeltél. Te magad meglepődtél azon, hogy ilyen gyorsan vissza tudtál térni?
3: Igazából nem, mert tisztában voltam vele, hogy csak annyi hiányzik, hogy lekerüljön a sín a fogsoromról, és teljes értékű munkát tudjak végezni. Én azt gondolom, hogy az erőléti edzőnk, a Vlade Draskovic idén nagyon kitett magáért, ami az tényleg az erőlétünket illeti, hiszen alig estem ki a formából, illetve tényleg minden nap azon volt a konditermi résznél is, hogy az állóképességem, ha csak egy minimálisan is, maximum annyit csökkenjen, de a szinten tartás az a minimum volt. Úgyhogy miután visszatérhettem kontaktba, tényleg szépen vettem fel folyamatosan a ritmust, a Kivi segített nekem, mert itt maradtunk még a szezon után, a B csoporttal tudtunk edzeni, úgyhogy az nekem nagyon nagy segítség volt, hogy a Darazsakkal együtt tudtunk még edzeni, és akkor úgy mentünk bele az edzőtáborba, 3x3-as edzőtáborba.
2: Mit a világbajnokság után azt mondtad, hogy a rutin és az összeszokottság hiányzott leginkább. Miben érezted ezt a pályán?
3: Igen, ugye egy 3x3-as csapatnak az alapvető sikere, tehát akkor sikeres egy 3x3-as csapat, hogyha évek óta együtt játszik 3x3-as meccseket, hiszen azokon a mérkőzéseken és nem edzéseken, ugye bár az 5-5-re is igaz, de 3x3-on én úgy gondolom még jobban kiütközik, hiszen ott csak 10 perc van, és nem is igazán állsz meg abban a 10 percben, hogy mikor kell mondjuk beütni egy faltot, mikor kell elengedni a játékosod dobra nyugodtan egy zicsert, mert még van idő arra, hogy tudjunk válaszolni pontban, mi az a faltatár, ami még kell ahhoz, hogy kivédjünk egy támadást, de ne fújjanak be faltot, hogyan játszunk az idővel, a játékosoknak mi az a mozgás, amikor már érzik egymást az egymás tekintetéből, hogy hogyan tudja oda passzolni a társának a labdát. Ezek mind olyan dolgok. Hiába jövünk 5-5-ből, és mindannyian kiváló játékosoknak mondhatom a csapattársaimat, de a 3-3 az teljes mértékben egy más sportág, attól függetlenül, hogy ugyanúgy pontokat kell dobni benne, meg kosárlabda sport, de ez csak azt érti meg, és tudja, hogy miről beszélek, aki már játszott, hiszen mindenki, aki kipróbálja, az pontosan ugyanezzel a reakcióban adja, hogy ez mennyivel másabb ez a játék, és ez tényleg így van, és itt az összeszokottság meg a meccs rutin az, ami dönthet el egylabdás mérkőzéseket, és erre nagyon nagy szükségünk van így a jövőre nézve. Én úgy gondolom, hogy jó alapot adtunk meg a VB-vel, a VB-n ezzel az eredménnyel, hiszen minden mérkőzésen kihoztuk magunkból a maximumot, és tényleg a világ elitet szorongattuk meg. Senki nem simázott le minket, és minden feedback igazából az volt, hogy nagyon

0: az egész csapat és stáb nevében beszélhetek erről, hiszen nagyon régen volt már magyar csapat a top 8-ban, a világ legjobb 8 csapata között egy 3x3-as tornán, és a régi mezőny sem összehasonlítható már a mai 3x3-as mezőnye, hiszen tényleg világsztárok érkeznek csapatokhoz, óriási nevekkel vonultatnak fel csapatokat, akár az ausztrál válogatottat is, hogyha nézzük, azért az 5-5 válogatottból, például az Emietvel, azért szerintem nem kell senkinek se bemutatni, hogy kiről van szó, nyilván meg is mutatta a kvalitását ezen a tornán, hogy elképesztő játékos. És mi ezekkel a csapatokkal versenyeztünk, és egy labdás meccseken múlt igazából a továbbjutásunk. Úgyhogy összességében elégedetnek kell lennünk ezzel az eredménnyel, és ez egy, amint mondtam is az előbb, ez egy nagyon jó alap, és erre tényleg nagyon lehet építeni. Most a másik kérdés már az, hogy mennyikomra a hajlandóság az, hogy ezt a csapatot összetudjuk, vagy meg tudjuk így tartani, és mondjuk letolni egy nyarat együtt, és amit említettem is, hogy minél többet tapasztalni együtt, akár győzelmet, akár vereséget, akár ilyen egylabdás szituációkat, hiszen ebből lehet kihozni az eredményeket a későbbiekben.
1: Sportolóként mit tanultál magadról ebből a 2-3 hónapból, és egy picit akkor talán menjünk is bele ebbe, hogy honnan jön neked ez az elképesztő lendület, ez a soha nem adom fel attitűd?
0: Igazából az, hogy pici korom óta ez volt belém nevelve, hogy én nem voltam soha egy magasan jegyzett játékos, nem voltam soha úgy kezelve, hogy én vagyok a papdia, és hogy tök mindegy, hogy mi van, én ott vagyok a válogatottban, ott vagyok a nem tudom, a legjobban, legmagasabban jegyzett csapatokból itthon. Mindent magamnak köszönhetek kvázi olyan szempontból, hogy nem kényelmesedtem el, és nem engedtem azt, hogy ezek elnyomjanak, és mindig az volt a fejemben, hogy én akkor is megmutatom, és akkor is kinövöm magam, és akkor is oda fogok kerülni, és akkor is elérem a célomat. Ki voltak tűzve nyilván így a karrierem során olyan célok, hogy hova szeretnék eljutni, és hál' Istennek minden, amit elterveztem jelenleg, az összejött, és én így ez alapján létezem.
1: Most visszanézve inkább egy rossz emlékként gondolsz erre az egészre, vagy olyan akadályként, ami valamilyen szempontból erősebbé tett?
0: Abszolút erősebbé tett, nyilván formált nagyon sokat a jellememen, illetve a gondolkodásmódomon. Egy jó tanuló pénznek fogom fel. Kicsit spirituális alapon én mindig azt mondom, hogy minden okkal történik. Talán ez a sérülés hullám is okkal történt velem kapcsolatban, hogy a jövőben másképp kezeljem az életemet, a mindennapjaimat, és abszolút így is fogok hozzáállni. Igazából örülök, hogy nem tört így össze, hanem úgy voltam vele, hogy jó, akkor elfogadom, most ez van, akkor most az a következő feladatom, hogy ebből felépüljek. Jó, most az a következő feladatom, hogy most visszatérjek megint. Akkor megint jött egy sérülés, akkor megint így voltam. Nyilván voltak hullámvölgyek benne, mert már nagyon untam ezt az egész szituációt, hogy valami oknál fogva megint kiestem a ritmusból, de mindig visszatértem.
1: Zárásul azért megkérdezném, hogy hogyan néz ki a nyár, mennyi időd lesz a pihenésre, de azt hiszem nem sok.
0: Hát igazából nem a nyár és a pihenés jön, hanem a 3x3-as szezon, hiszen mi ezzel a 3x3-as VB-vel kezdtük meg a nyári tornasorozatnak a szereplését. Következő állomásunk jövő héten a 3x3-as EB-s elejtező a hétvégén, és utána közvetlenül indulunk a franciaországi Orléans-i Women's Series tornasorozatra, ami a legfontosabb tornasorozat igazából a nyáron a 3-3 kapcsán, hiszen azok alapján lehet világranglista pontokat szerezni, nagyon értékes pontokat, és a világranglista pontok alapján pedig lehet kvalifikálni, vagy közvetlenül az olimpiára, 28-as olimpiára, vagy pedig olimpiai selejtezőre. Úgyhogy ez az első két év, igazából a 26-os, 27-es év fogja meghatározni azt, hogy mennyire fogunk tudni haladni előre a világranglistán, és hogy odaérünk-e az elitbe, és kijutunk-e mondjuk pontok alapján az olimpiára, vagy szerzünk-e kvótát az olimpiai selejtezőre. Úgyhogy a munka a javamon is csak most kezdődik.
1: Jó, de azért nyugtass meg kérlek, hogy valamennyi időd lesz pihenni majd.
0: Meg lesz a pihenő időszak, igen, de igazából ez a elkövetkező kettő és fél év, ez nem erről fog szólni, úgyhogy most dolgozunk keményen, és megvan a célunk közösen, úgyhogy azt szeretnénk elérni, és mindent ennek szentelünk alá.
2: Papdiával Jó András beszélgetett.

0: A 2025-ös magyar nagydíj után az idei verseny is Marc Márquez győzelmével zárult a gyorsasági motoros világbajnokság mezőnyében. A hétvégén a Balaton Park Circuitre látogattak a sportág leggyorsabb versenyzői, és a visszajelzések alapján sikerült előrelépnie a Balaton főkajári pályának. Erről beszélt a Nemzeti Sporthíradóban a BBC operatív igazgatója, Balterné Dalcsó Adrien. A riporter Szőke Viktória.
1: Nagyon pozitív hírek érkeztek az elmúlt hétvégéről, és nagyon nagy csatákat is lehetett látni. Erre számítottak? Ezt várták ettől a hétvégétől?
2: Egy kicsit kevesebb izgalomnak nem bántuk volna, megmondom őszintén, de igen, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, nagyon büszkék vagyunk, és hát már a tavalyi magas mércét is úgy gondolom, hogy még meg tudtuk ugrani, és át tudtuk hidalni azokat az apróságokat, amiket még tavaly nem kritikaként, de úgymond javítási szándékkal kaptunk, és tényleg most olyan visszajelzéseket kaptunk a Nemzetközi Motorsport Szövetségnek, például a Safety Officerétől, ami azt gondolom, hogy mégiscsak a biztonság a legfontosabb ebbe a sorozatba, és azt mondta, hogy kiváló munka. És kérdeztük, hogy jó, de akkor valami miben fejlődjünk még, és mondta, hogy semmiben, ez így volt tökéletes, és egyesével mindenkit megdicsért, tehát tényleg a sportszakmai munkában is kiemelte a sportbírók munkáját, az orvosi csapatét, a rescue csapatét, az egész versenyirányítását, úgyhogy én azt gondolom, hogy ami a pályán történt, azzal maximálisan elégedettek lehetünk.
1: És a versenyzők hogyan vélekednek, milyen nyilatkozatok hangzottak el ezúttal?
2: Hát én azt gondolom, hogy Marc Márquez biztos, hogy a kedvenc pályái közé fog minket sorolni, hiszen ismételten duplázni tudott itt nálunk, és hát amilyen...
1: És 266 nap után tudott ismét győzni.
2: Így van, és hát amilyen fizikai állapotban van szegény, ugye még mindig a viszonylag... Nemrég műtötték, ugye a vállát is, lábát is, és hát elképesztő, amit művelt nálunk a pályán, és azt gondolom a nézők, akik látták akár élőben, akár pedig a közvetítésekben, nagyon-nagyon izgalmas csatákat láttak, nem csak a MotoGP futamokon, hanem akár a Moto2, Moto3-ba is, úgyhogy hát izgalomban nem volt hiány.
1: És itt most pont az izgalom kellős közepén, ahogy említettük, volt ez a tömegbukás, hát ez kivéthetetlen tulajdonképpen? Erre hát, mindig lehet számítani?
2: Igen, alapvetően ezért a motoroknál végülis a határ mennek, tehát ilyenkor bármikor benne van egy-egy hiba, ezért is nagyon fontos, hogy a versenypálya olyan állapotban legyen, hogy ha hibáznak, hiszen megtehetik a pilóták, akkor a lehető legbiztonságosabb bukótereket biztosítsuk a számukra. Nyilvánvalóan olyan esetekben, amikor az egyenesben összeakadnak, vagy egy-egy elfékezésből, és akkor szinte, mint a bowlingolyó, ahogy most is történt, kiütötték egymást a pilóták, erre igazából a pálya nem tud felkészülni, tehát ez egy szerencsétlen eset volt. Nyilvánvalóan, amikor egyéb kicsúszások voltak, akkor szerencsére a pálya tette a dolgát.
1: Hogyan oldották meg ennyire professzionálisan és jól ezt a versenyrendezést, mert körülbelül húsvét körül állt össze a rendszer.
2: Igen,
1: tehát
2: nagyon
1: kevés
2: sokáig,
1: volt az idő?
2: Nagyon-nagyon sokáig vártunk ugye a legeslegvégső igenre, hiszen alapvetően 3 éves szerződésünk van a MotoGP-vel, tehát mi úgy készültünk abszolút, hogy meg lesz, de hát ugye itt voltak némi változások a promotári személyében, és hát kellett egy teljes zöld lámpa, hogy mindenki abszolút beleássa magát, és elinduljon a tényleges szervezési folyamat. Mi már azért ezt megelőzően megtettük a szükséges lépéseket, amihez több idő kell. Például már januárban megcsináltuk a Magyar Motorsport Szövetséggel közösen egy sportbírói képzést, ugye új bíró képzését, illetve továbbképzéseket, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy akik ott a pályaszélén dolgoznak, azok maximálisan fel legyenek készítve.
1: És sokan sikeresen letették ezt az elméleti vizsgát?
2: Így van, közel 100-an végeztek idén is a meglévő csapat mellé, úgyhogy abszolút felkészülten várhattuk ezeket a futamokat. Valóban rövid volt az idő, ez nem csak a mi munkánkat nehezítette, hanem ugye az újonnan belépő promotor, a Hungaroring Sport Zrt-nek is feladta a leckét, és szerencsére a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, az NRÜ ugye tavalyi tapasztalataikat felhasználva, most jóval rövidebb idő alatt, de ők is tették a dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 3 szereplő gyakorlatilag velünk együtt mindenki megtette a maximumot, ami az ő feladata volt.
1: Többször említettük az új promotert. Milyen volt a Hungaroring Sport Zrt-vel ez a közös munka?
2: Én azt gondolom, mivel egy volt a cél, hogy itt egy jó rendezvény kerüljön megrendezésre, és hogy jó hírnevet szerezzünk Magyarországnak, illetve hát már több évtizedes kapcsolatunk is vannak a Hungaroringen dolgozókkal, úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesen sima volt az együttműködés.
1: Már a beszélgetés során is elhangzott, hogy kevés dolgon kellett változtatni a tavalyi versenyhez képest, de mik voltak ezek mégis, hogy jobban belelássunk a kulisszatitkokba?
2: A versenypályán csak tényleg minimális dolgok voltak, egy-egy bukótér, aszfaltos bukótérnek egy picit még hozzáaszfaltoztak, pályafestésben kérték egy kis módosítást, az egyik rázókő mellett még egy beton csíkot kellett, hogyha véletlen a motorok kiebb mennek, akkor ne egyből a fűvön találják magukat, hanem ott még legyen egy ilyen kis biztonságos sáv, de ezek tényleg már az előző évi átépítésekhez képest ezek már tényleg nagyon minimális dolgok voltak. Egy-két ilyen infrastruktúrális, ilyen különböző IT kábeleknek a további kiépítése volt, amit ők is ugye, mivel új helyszín voltunk a tavalyi évben, nyilván volt egy elképzelésük, de az ő tapasztalataikból is látták, hogy na, akkor ide még ez kellene, vagy oda azt tegyük egy picit arrébb, és természetesen ezeket meg csináltuk, előkészítettük nekik.
1: Minden tapasztalat mindig segít. A tavalyi segítette az idei versenyt, az idei tapasztalatok pedig segíthetik a jövő évit. Mik ezek a tapasztalatok, amelyeket így jól átgondolva lehet majd megreformálni, és jövőre még jobban csinálni?
2: Igen, hát ez, hogy megdicsértek, és igazából nem nagyon kaptunk a sportszakmára vonatkozó javítani valókat, így most feladták ezzel a leckét, de én azt gondolom, hogy elbízni semmiképp nem fogjuk magunkat, de természetesen most itt a kihúzzuk magunkat, és a büszkeségnek van itt az ideje, és tényleg nagyon-nagyon köszönjük ezúton is a teljes stábnak, mindenféle partnerünknek és a teljes sportszakmának a munkáját. Természetesen a jövő évben is fel fogjuk használni ezeket a tapasztalatokat, és hogyha van újabb kérés, vagy bármi olyan módosulás, ami időközben a sorozatot jellemzi, akkor igyekszünk ezeknek is eleget tenni.
1: És ugye nem csak a MotoGP verseny hétvégéről beszélgetünk, hanem a május elejé Superbike magyarországi verseny hétvégéről is, ami szintén kiválóan sikerült. Ez egyfajta főpróbája is lehetett a MotoGP-nek, még hogyha össze sem lehet hasonlítani a két szakágat.
2: Alapvetően nagyon hasonló maga a rendezvény méretéhez, illetve a sportszakmai felkészültséghez mérten. Mindenképp jó, hogy ezek így egymás után vannak, és akkor igen, egy főpróbaként üzem. De ez olyan főpróba volt, ahol már muszáj volt a maximumot nyújtani, hiszen a Superbike-nak a Superbike a legfontosabb, és ezt természetesen tudomásul kell venni. Úgyhogy ez igen, a tavasszal egybe belecsapni, az mondhatni, hogy még nagyobb kihívással tár, de alapvetően sikerült, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg kevesebb, mint 12 hónap alatt ez volt a negyedik világbajnoki verseny hétvége, amit Balatonparkon szerveztünk, úgyhogy ez azért már valami.
1: A nézőszámmal mennyire voltak elégedettek, illetve mennyit segített az, hogy Lukács Tamás személyében egy fiatal versenyző Moto4-ben szerepelhetett, az ott megrendezett kupa küzdelmeiben részt tudott venni, ez még dobott esetleg a nézőszámon is, hogy még többen mentek ki?
2: Szerintem a magyarok alapvetően nagyon szeretnek magyaroknak szurkolni, tehát természetesen ez mindig egy pozitív dolog, amikor már az ember keresi a magyar zászlót a rajtlistán. Én azt gondolom, hogy akik kilátogattak a versenypályára, azok jól érezték magukat, tényleg nagyon jó kis programok voltak, nagyon izgalmas csatákat láthattak, de hát nem csak a helyszíni nézőkről beszélünk, hanem arról a több százmillió emberről, aki világszerte követi ezt az eseményt, és amikor ott mutatják a balatoni vitorlásokat, meg a hattyúkat, meg ilyesmi, akkor én azt gondolom, hogy ezért méltó hírnevet szereztünk Magyarországnak ismételten.
1: A turizmus szempontjából is mindenképpen pozitív történések ezek. Mennyire lehetett közel kerülni a versenyzőkhöz? Volt-e esetleg erre még esetleg nagyobb lehetőség, mint egy évvel ezelőtt?
2: Hú, nagyon érdekes volt például a
1: versenyzőkkel. Autogramkérés fotózásra gondolok.
2: Igen. Láttam sokaknál egyébként aláírt baseball sapkákat, sisakokat, és nagyon közvetlenek, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon-nagyon kedvesek a pilóták. Volt most egy lehetőség, hogy gyerekek kérdezhettek olyasmit, amik őket érdekelték, és nagyon élvezték a pilóták is, tehát tényleg így az, hogy éppen milyen házi állatuk van, vagy mi a kedvenc fagylaltjuk, tehát hogy ilyenek is elhangoztak. Én azt gondolom, hogy nagyon jó hangulatban tehát ez a hétvége, úgyhogy várjuk őket vissza jövőre is szeretettel.
1: Azért elhangzottak furcsa vagy érdekes nyilatkozatok már a helyszínen is a jövő évi rendezést illetően. 2027-ben lesz MotoGP Balatonfőkajáron, a Balatonparkban.
2: Igen, alapvetően mi is olvastuk ezeket a híreket. Ugye a Hungaroringet kérdezték, hogy hát, hogy miért nem ott van ez a rendezvény, és a Gyulai Zsolt ugye el is mondta, hogy természetesen vannak erre irányuló egyeztetések, illetve szándék, hogy majd egyszer oda kerüljön ez a sorozat, de jelen állapotában ugye a Hungaroring még nem alkalmas arra, hogy hogy rendelkezzen a legmagasabb szintű motoros licenszen. Nagyon-nagyon nehéz egy versenypályának megfelelni, hogy motorosban is elérjük az FIM által A szintnek minősített licenszet. Plusz még ugye a Forma 1 miatt teljesíteni kell az FIA-nak is a legmagasabb szintű licenszet, tehát az biztos, hogy több éves terv, mire odáig eljutnak, hogy ez meg is valósuljon, hogyha tényleg ez a szándék továbbra is fennáll. Addig is a mi pályánk rendelkezik ezzel a licenszel, mi 3 évre készültünk a MotoGP-re, úgyhogy mi abszolút optimisták vagyunk, és várjuk vissza őket.
0: Walterné Dancsó Adriánt hallották. Műsorunk véget ért. Szerkesztette Kreisz Bálint. Munkatársam volt Bene Ferenc, Horváth Milán, Katona László, Laki Barbara, Regős László Pál, Somogyi Zsófia és Tóth Béla. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Why wait to say, at least I did.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
2: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
3: A zöld asztalnál sem sikerült kivívnia a VB részvételt férfi kézilabda válogatottunknak, nem lesz ott a világbajnokságon. A VB szabadkártyákat Szaúd-Arábia és Törökország kapta. Fordított és nyert Márko Rossi együttese a kazakok ellen. Öt magyar női öttusázó lesz ott a világkupa elődöntőjében. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Sportvilág.
3: Foglalkozunk majd részletesen is a férfi kézilabda válogatott világbajnokságra ki nem jutásával. Megszólal a műsorunkban Ilyes Ferenc elnök és a válogatott Ónodi János Kuti Máté is, de mindenek előtt labdarúgás. A pénteki finnek elleni barátságos mérkőzés után ezúttal a kazakok ellen lépett pályára felkészülési találkozón Márko Rossi együttese Debrecenben. A helyszínről Katona László foglalja össze a történéseket.
4: Az első félidei aggodalom után megrázta magát Márko Rossi együttese, Magyarország-Kazaksztán 3-1. A 9. percben Szamorodov szöglete után az újonc Margráf mellett Mali bújt ki, hogy 5 méterről a kapu közepébe fejelt elemi erővel 0-1. A 13. percben Szoboszlai átadása Mlinszky lábai között gurult, tehát éppen Tóth Alexnek ez tökéletes volt a 16-oson belül. Az 5-ös sarkáról pöckölt kapura a Bournemouth légiósa Anárbekov védett. A 20. percben Szoboszlai szögletek kapura tartott, Anárbekov a rövid oldalon belekap, így hárít. Egy perccel később Szatpajev már Tóth Balázs mellett is elvitte a labdát, 0-szögből azonban nem tudott a hálóba találni. Szatpajev pár hónap múlva megy a Chelsea-hez játszani. A félidő felénél Varga bólinthatott 8 méterről, fölé szállt a labda. A 34. percben Szoboszlai 30 méterről laposan lőtt, a szabadrúgás mellé zúgott. Még a félidő hosszabbításában Stiles bombázott a jobb sarok fölé. A kazahok 8 éve már győztek a Grupama arénában, akkor 3-2-re nyertek Budapesten. A vadulás első perceiben Osváth beévelése után Szoboszlai bólintott 8 méterről középre, könnyedén védett Anárbekov. Az 52. percben jött az egyenlítés, a csereként beálló Lukács lapos átadását Szűcs a 16-oson belülre cipelte, majd az alapvonal felé vitte, életerős centerezése az 5-ösön áldogáló Szoboszlai Dominikot találta meg, aki aztán az üres kapuba passzolta a labdát 4 méterről 1-1. A 63. percben Szamorodov második sárgalappal kiállította magát. A 67. percben Szoboszlai 40 méterről végezhetett el szabadrúgást, legurította azt inkább Schäfer Andrásnak, aki 35 méterről szemben a kapuval lőtt, a felső lécről a hálóba vágódott a labda, bombagól. Ezzel már 2-1 volt az állás. Tóth Rajmund és Pécsi Ármin is érkezett csereként, amivel Rossi mester újabb újoncokat avatott. Ráadásul a 93. percben Kovács Bendegúz 7 méteres zicserét még védte a kazak hálóőr, majd a kipattanó 16 méterről kissé jobbról laposan a jobb sarokba zúdította Tóth Rajmund, élete első válogatott mérkőzésén gólt lőtt Tóth. 4 mérkőzés eddig 2026-ban, továbbra is veretlen a nemzeti 11. A mai felkészülési találkozón Magyarország-Kazaksztán 3-1.
3: Következzenek a főszereplők, mégpedig két gólszerző. Először Séfer Andrást halljuk, aki a második gólt szerezte a riporter Péter Ágoston.
5: A piros lap után talán az volt a kérdés, hogy mikor jön meg az a fordítást jelentő gól. Hát jó, hogy nem vacakoltál sokat.
6: Nehéz értékelni, mert szerintem nagyon rossz, gyenge teljesítmény nyújtottunk, különösen az első fél időben. De az év utolsó meccs volt, megfordítottuk a másodikba, és jó játék, a többi helyek közben már jó játékot is mutattunk. És aminek különösen örülök, hogy a fiatal srácok, akik bejöttek, akik debütáltak, akikre a jövőbe tudunk számítani, megmutatták, hogy a cserénk ismét el tudják dönteni a mérkőzést, és nagyon remélem, hogy ezt így folytatják, és előbb-utóbb kezdő játékos az belőlük.
5: Aki látta a német bajnokság záró fordulóját, az tudja, hogy ez most nem a semmiből jött elő, ez a lövés.
6: Hát igen, itt azért sajnos a csapattársak meglepődtek, ez kicsit bántó volt.
5: Edzésed?
6: De igen, amikor jól talál már, sajnos ritkán.
5: Mi mindenre kellett változtatni menet közben, mert ahogy te is utaltál rá, azért valóban ellentétesen nézett ki a játékképe az első és a második fél időben.
6: Mindenen szerintem válogatott mezben nem lehet ilyen teljesítmény újtani, mint az első fél időben vagyunk. Ez a toszamosza, élettelen játék olyan elemekkel, hogy egyszerűen tényleg, és nem akarok vulgáris szavakat használni, de ebben a mezben ilyen címer alatt ezt nem lehet egyszerűen, és remélem, hogy ez világos volt legalább a fél időben, és mindenki számára világos lett a jövőben, akárki az ellenfél, akármikor lehet az utolsó utáni meccs, lehet valakinek az utolsó meccs a karrierjében, de így nem lehet játszani.
5: Jó, hogy megjött a reakció már a meccs közben.
6: Abszolút, ennek különösen örülök, hogy tényleg egész héten ezt beszéltük, hogy az elmúlt mérkőzésekben, főleg a mérkőzések második felét, de inkább a 70. perctől kezdtünk el lejtmenetbe menni és elveszíteni a találkozókat. Most azok a játékosok, akik bejöttek, teljesen megváltoztatták a játékképét. Mi is reagáltunk, de tényleg szeretném kiemelni a Süstomit és a Rajmit is, a Lukit is, mert egyszerűen tényleg szerintem ők voltak nagy erő emberek.
3: Séfer András megdicsérte Tóth Rajmundot, az Eto játékosát, mi pedig most meghallgatjuk őt.
5: Ez az időszak többek között a debütáló játékosokról szól, de ilyen debütálást azért nem minden nap látunk. Milyen volt?
7: Igen, őszintén már most elnézést kérek, hogyha ebbegek, habogok, egyelőre nem tértem magamhoz. Minden játékos erről álmodik, hogy egyszer az A-válogatott keretébe bekerüljön, és nyilván paralépjen. Azt, hogy nekem még ott is sikerült szereznem, nem tudok mit mondani.
5: Statisztika kedvelőknek egy szép feladat, hogy volt olyan játékos, aki hamarabb szerezte meg az első gólját a válogatott csapatban, mint az NB1-ben a klub csapatában.
7: Hát igen, ott még nem sikerült betalálnom. Igazából most végig úgy próbáltam nézni kispadról a meccset, hogy ha beállok, hozzá tudjak tenni. Elemeztem végig a szélsőket, és láttam, hogy a kiállítás után több lehetőség volt előre menni. Igazából ott, amikor a Szücsi kifele nézett, egyből tudtam, hogy oda kell mennem. Nem sokat gondolkoztam. Ilyen szituáció szerintem még nem volt a klubomba, de remélem, hogy még azért ott is sikerül majd.
5: Egy válogatott gól, azt gondolom, hogy minden körülmények között felejthetetlen élmény. De annyira megérdemelted, így a szezon utolsó meccsén, gyakorlatilag az utolsó pillanatában, mert annyira fantasztikus szezon tudhatsz a magadénak. Milyen most egy nagyon sóhajtva így visszagondolni erre?
7: Hát őszintén nem tudom leírni, amit érzek. Tényleg elmúlt egy hónap az így az álmaimról szólt. Bajnok lettem, aztán ott is az utolsó meccsen sikerült egy olyan szerelésben mutatom, ami még utána édesapám is megdicsért, ami óriási szó. Aztán bekerültem a válogatott keretbe, most gólt is sikerült szereznem, be is sikerült mutatkoznom, jelenleg tényleg álmaimat élem, és remélem, hogy soha nem lesz vége.
3: A magyar labdarúgó válogatott tehát Debrecenben 3-1-re legyőzte Kazaksztánt felkészülési mérkőzésen. Maradunk még a labdarúgásnál, az utolsó fordulóban Andorrát fogadta a magyar női labdarúgó válogatott VB-selejtezőn a C divízióban. Németh Kornél tudósít.
8: Kiütéses győzelemmel jutott vissza a B-ligába a magyar női válogatott az Ilovszki stadionban VB-selejtezőn. Magyarország Andorra 6-1. Parádésan kezdte a mérkőzés Szarvas Alexandra együttese, hiszen Nagy Viktória góljával már a harmadik percben megvolt a vezetés. Ezt követően az andorrai csapat, amelyel egyébként idegenben gól nélkül döntetlent játszottak a miénk, jól tartotta magát. A 39. percig kellett várni a második magyar gólra. Kaján Zsanett duplázta meg a miénk előnyét, és még az első félidő vége előtt Nagy Vanessa is betalált, így 3-0-al fordultunk a második játék részre. A fordulás követő első találat a vendégeké volt, Marielle Cruz az 55. percben talált be, de erre szinte azonnal válaszolt a 111. válogatott mérkőzésén pályára lépő csapatkapitány Fenyvesi Evelin, aki előbb az 57., majd a 69. percben is betalált, 5-1 állt ekkor az eredményjelzőn. A végeredményt a csereként pályára lépő Pusztai Sára állította be a 89. percben. Rég volt már ilyen, de rögzítsük a tényt, a magyar felnőtt női válogatott sorozatban 6. mérkőzésén maradt, 2 mérkőzésén maradt veretlen. Még egyszer tehát a végeredmény a Vasas pályáról, az Ilovszki stadionból, Magyarország Andorra 6-1.
3: Kollégám a szövetségi kapitánya Szarvas Alexandrával értékelt a találkozó után.
9: Mennyire fűtötte a csapatot a visszavágás, vagy a revans az andorrai 0-0 után?
10: Hát mindenképpen ott azért kijött, most kijött ez a sok gól kijött belőlünk, ott meg bemaradt, úgyhogy ott is tele voltunk helyzetekkel, de ott ha szerintem 2 órát játszunk, akkor se tudtunk volna gólt rúgni. Hál' Istennek ma ez jól alakult.
9: Mennyit lendített a csapat, hogy rögtön a 3. percben meg volt a vezetés?
10: Nyilván minél hamarabb megszerezzük a vezetést, annál nyugodtabban tudunk játszani, bár ez, erről a meccsről ezt nem mondhatnám, mert utána egy kicsit beleültünk a játékba, de ezt a fél időben megbeszéltük, hogy mi diktáljuk a tempót, és kapcsoljunk föl. Így lett a vége.
9: Célig a ide vagy oda, ez 6 veretlen mérkőzés, nagyra kell értékelni 6 veretlen tét meccset, mit szólsz hozzá?
10: Nagyon büszke vagyok a csapatra, ezt közösen is beszéltük, hogy azért nagyon rég volt már ilyen, hogy 6 meccset zsinórban meg tudtunk nyerni. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy potenciál van ebbe a csapatba. Most a B-ligába visszakerülve odavalók vagyunk, én úgy gondolom, és szintet kell lépnünk, mert ott azért erősebb ellenfelek fognak ránk várni, de sokat mentünk széllel szembe, és szerintem azt is elmondhatom, hogy ez a csapat sokkal nagyobb megbecsülést érdemel, mert eszméletlen melót tesznek bele.
9: Na most ez egy csapatjáték búcsúzó, viszont egy valakiről hadd kérdezzelek külön is, Fenyvesi Evelin. Én szerintem, én nagyon elfogult vagyok vele, ezt hadd mondjam el, de hogy én nehezen találom a jelzőket, kérlek segíts, hogy mit lehet az ő emberi, sportemberi, foci, bármilyen teljesítményére mondani?
10: Egy csodálatos ember és egy rendkívül jó játékos, meccsemberének meg is választottuk így közösen. Nagyon örültem a 2 góljának, de tényleg az, ahogy ő harcol a pályán, és a szívét, lelkét kiteszi minden mérkőzésen, legyen az klubmérkőzés vagy válogatott, az példamutató mindenkinek.
3: A labdarúgó NB1-et megnyerő Eto FC hivatalos oldalán jelentette be, hogy távozik a csapattól Steven Van Haren sportigazgató. Közös megegyezéssel távozik a Real Madrid labdarúgó csapatától Álvaro Arbeloa, aki Xabi Alonso menesztése után megbízott vezetőedzőként 28 mérkőzésen irányította a spanyol fővárosiak első csapatát. A távozó tréner helyébe minden bizonnyal a csapatot 2010 és 2013 között már dirigáló José Mourinho lép. Nemzetközi labdarúgásról lesz még szó adásunkban, de most kézilabdával megyünk tovább. Nem kapott szabad kártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapat a szerbekkel szemben bukta el a VB-selejtezőt májusban, így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. Először hallgassuk meg Illyés Ferencet, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét, akit Pál Pál előtt kérdezett.
11: Hát nagyon csalódottak vagyunk. Még úgy is, hogy tudjuk, hogy a pályán kellett volna kiharcolni a részvételt a világbajnokságon, de volt lehetőség szabadkártyára jelentkezni, ezt meg is tettük, és hát azért is voltunk bizakodóak, mert 2 szabadkártya volt, és abban bíztunk, hogy az egyiket valószínűleg, vagy remélhetőleg szakmai alapon fogják odaítélni, és akkor a magyar férfi kézilabda volt a nemzetközi besorolásba az a csapat, aki az elmúlt évek eredményei alapján, világverseny alapján ott lehetett volna a világbajnokságon, de hát ugye azt is tudtuk előre, hogy nincsen semmiféle kritérium arra nézve, hogy hogyan dönti el a nemzetközi szövetség az, hogy kijut ki, úgyhogy hát csalódottak vagyunk, bíztunk benne, hogy esetleg megszerezhetjük az egyik pozíciót.
12: A szabadkártya igénylés folyamatában milyen lobby tevékenység zajlik ilyenkor? Mit lehetett tenni az ügy érdekében magyar részről?
11: Hát a jelentkezési levelünkben mindent megfogalmaztunk, hogy miért gondoljuk azt, hogy nekünk kellene ott lenni. Ebben benne voltak sportszakmai érvek, legfőképpen az előző évek világversenyen elért helyezések, és hát ugye az IHF is a közlése alapján, ugye mi is csak igazából az IHF honlapjáról tudtuk meg a döntést, annak ellenére, hogy az előző héten is volt telefonos kapcsolattartás az IHF-fel, de a levélben is jeleztük, hogy mik azok, amikkel mi részt vettünk abban, hogy a nemzetközi kézlabda fejlődjön, többek között a világesemények rendezésével az elmúlt években, és a feltörekvő kézlabda országoknak is nyújtottunk segítséget, gondolok itt az Egyesült Államokra, vagy kínai projektünk is volt, játékvezetők képzésében, tehát nagyon sok olyan dologban működtünk együtt, ami az IHF-nek programja, és többek között ezért is gondoltuk azt, hogy ebben is tettünk annyit a nemzetközi kézilabda fejlődéséért, hogy megérdemelnénk azt a szabadkártyát.
12: Mennyire jelent ez nagy csapást a magyar kézilabda sportnak, hiszen 2015-ben fordult elő legutóbb, hogy nem volt ott a férfi válogatott a VB-n?
11: Mindenképp nagy hiánya, azt mondom, hogy a férfi válogatott, aki előző években jól szerepelt, az utolsó három világban is a legjobb 8 között volt, és most nem lehet ott. Sok mindent nem tudunk most már ezzel tenni, nekünk azt mondom, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy az Európa-bajnokságra kijussunk, és az Európa-bajnokságon megküzdjünk azért a néhány helyért, ami még van esetleg az olimpiai selejtezőre. Ez egy nagyon nehéz feladat, úgyhogy mostantól ez lebeg a szemünk előtt, hogy ezt valahogy megoldjuk, és meg tudjuk ugrani.
12: Meggondolom, az is a szemek előtt lebeghet, hogy milyen szövetségi kapitánnyal a legutóbbi alkalommal, amikor összeültek önök, akkor még döntés nem született, de meghallgatták egymást a felek. Ön most ezben a kérdésben mit tud erről elmondani? Csema Rodriguezzel, a szövetségi kapitánnyal kapcsolatosan.
11: Ugye azért is halasztottuk a döntést, szerettünk volna megvárni, hogy mi történik a szabadkártyával, hogy minden információnk meglegyen ahhoz, hogy jó döntést tudjunk hozni, és a jövő héten folytatja az elnöksége a megbeszélést. Bízom benne, hogy hamarosan jelentkezünk valamilyen információval. Azt gondolom, hogy nagyon megfontoltak kell legyünk, hiszen mégiscsak egy Európa-bajnokság még van, amiről lehet selejtezni az olimpiára. Ráadásul azt gondolom, hogy Európa-bajnokságra kijutni is elég nehéz, annak ellenére, hogy eddig a korábbi években sikerült, de mondom, mindent megnézzük a válogatott programját a következő egy másfél évre, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, és ezt szerint fogunk majd dönteni.
3: A válogatott átlövőjét, Onodi János Kuti Mátét halljuk.
13: Hát igazából nagyon vártuk, ugye tudtuk, hogy holnap van a sorsolás, úgyhogy tudtuk, hogy az június 10-ig ennek mindenféleképpen, hogy meg kell, hogy legyen ez a döntése a szabadkártyákkal kapcsolatban. Reméltük, hogy ez minél hamarabb meg lesz azért, hogy ezt nem húzzák el így az utolsó napig, és hogy ma derül ki, és hát nyilván azt is nagyon reméltük, és azt gondolom, hogy hittük is, hogy az egyik szabadkártyát azt megkapjuk, de mint most már ugye tudjuk, ugye sajnos nem mi kaptuk ezt, azért nyilván most azt gondolom, én csak személyemről tudok nyilatkozni, de egy nagy csalódottság és szomorúság dolgozik bennem. Így azt tudnám mondani erre a szituációra, hogy ez így egy dupla nagy pofon, ugye az első a pályán érkezett Szerbia elleni meccs után, a második pedig ezzel a rossz hírrel.
3: Azt egyébként már sikerült feldolgozni, vagy éppen azért nem, mert hogy ez a reménykedés ez egészen eddig élt? Tehát, hogy eddig nem is annyira foglalkoztatok annak a csalódásnak a feldolgozásával?
13: Hát őszintén nekem személy szerint például nehéz volt visszamenni a saját klubomba és tiszta fejjel kézilabdázni, azért még a reménykedés az tényleg dolgozott bennem és hajtott és motivált, ezért talán tudom azt mondani, hogy jó, hogy talán ez a szezon után derült ki, most már azért mindenkinek szezon után van ez a rossz hír, de mindenféleképpen azért így azt kell mondjam, nehéz volt befejezni a szezon, nyilván valaki ért közbe sikerélmény is, de nehéz volt így ezt a szezont lezárni. Azt mondom, hogy talán így két helyek között maradni még, mert azért a válogatott az azt gondolom, hogy mindenkinek a szíve ügye, úgyhogy volt egy kis boldogság, hogy vége lett a szezonnak, de még mindig ott volt a kérdője, hogy oké, de hogy mi fog történni a válogatott, hogy megkapjuk-e a szabadkártyát, és ugye és ugye hát ez ma derült ki, hogy nem sajnos.
3: Ebből a szempontból akkor tulajdonképpen mégis a bizonytalanságnak vége van, és akkor innentől kezdve el lehet kezdeni egy picit tervezni a jövőt válogatott szinten. Nyilván most mindenki elmegy pihenni, mindenki kitisztítja a fejét, és próbál nem a kézilabdával foglalkozni, de akkor még most így pár órával a történtek után mi lesz a jövőben? Mert ugye az olimpia szempontjából volt, vagy lett volna nagyon fontos ez a világbajnokság, nem teljes lefutott ez a történet, mert hogy az Európa-bajnokságról lesz még, vagy lenne még esély, de te gondolsz ennyire előre, hogy akkor most mi lesz a válogatottal, vagy te is inkább egyelőre csak a pihenésre koncentrálsz?
13: Én bevallom őszintén, nekem ilyenkor a szezon utáni első hetem az nagyjából arról szokott szólni, hogy úgy a kézlabdát azt megpróbálom teljesen elfelejteni, hogy mentálisan sikerüljön egy kicsit felfrissülni. Most ez nyilván ez egy teljesen más szituáció, mivel ez a hír ez most jött, úgyhogy nyilván azt gondolom, hogy át kell gondolni mindent, hogy mi hogy fog alakulni. Mi nekünk azért játékosoknak továbbra is az a dolgunk, hogy a klubunkban úgy tudjunk dolgozni, hogy utána úgy tudjunk hazajönni a válogatottba, hogy az ilyen mérkőzések a későbbiekben győzelemmel tudjuk abszolválni, és ezáltal kvalifikálni magunkat a világeseményekre. Nyilván most nehéz ebbe a szituációba mit mondani. Én azért a mai nap azt gondolom, hogy már túl vagyok ezen a sok szituáción, mert egy kicsit olyasmi érzés volt ez az egész, amikor kiderült. Most már próbálok a pihenésre fókuszálni, mert sajnos nincsen erre az egész szituációra innentől kezdve ráhatásom, mint játékosnak, már a reménykedés is elszállt, úgyhogy én mindenféleképpen megpróbálom kipihenni magamat, és a következő szezon pedig tiszta fejjel és megújult erővel elkezdeni, hogy aztán a válogatottal is úgy tudjunk szerepelni, ahogy az méltó ehhez a csapathoz.
3: Arról ugye nagyon sok szó esett, hogy hétfőn lesz egy elnökségi ülés, ahol majd kiderül a szövetségi kapitány Csema Rodriguez jövője. Nyilván nem kérem tőled, hogy mondj az ő munkájáról véleményt, mert egy játékos ezt nem szokta, vagy ilyet nem szokott, de úgy érzed, hogy lehet, hogy szükség van egy kis frissítésre, egy kicsit más irányra?
13: Erre nem tudok válaszolni. Én nekem nyilván az a dolgom, hogy aki az edző, én az ő keze alatt én 110%-omat teljesítsem. Azért azt gondolom, hogy amit itt a fiúk itt az elmúlt években, ugye, amikor én esetleg még nem is voltam velük, ugye sérülés miatt, de olimpián jártak Párizsban, előtte egy történelmi Európa bajnoki 5. helyezést értek el, ami azt gondolom azért, hogy magáért beszél. Most ez valamiért így alakult, mindenféleképpen azt gondolom, hogy le kell vonni ezekből a tanulságokat, és át kell gondolni, hogy min kell változtatni. Ez biztos, hogy ez milyen mértékben történik meg, ez már a mások dolga, de azt gondolom, hogy ebből az egészből nekünk az a legfontosabb, hogy profitáljunk, tanuljunk, azért ezt a mérkőzést is azt gondolom, hogy azért már egy megfiatalított csapat vívta meg, és én mindig ezt szoktam mondani, de akármennyire is szomorú, én próbálom mindig a pozitívumot keresni az ilyen szituációkban is, és azt talán azt tudnám kiemelni tényleg, hogy mi ettől ebből a szituációból azt gondolom, hogy ha megpróbáljuk pozitívan feldolgozni, akkor nagyon sokat tudunk tanulni, és a későbbiekben ezáltal sokkal jobb játékossá tudunk válni, és hát az biztos, hogy nem szeretnénk ilyet még egyszer átélni, amíg tudunk menni a válogatottba.
3: A magyar férfi kézilabda válogatott, tehát nem lesz ott jövő januárban a világbajnokságon. A bajnoki címvédő Győr viszont biztosan indulhat a női kézilabda bajnokok ligája következő idényében, a második helyezett Ferencváros pedig szabad kártyát kért. Az FTC beadta jelentkezését az Európa Ligára is arra az esetre, ha nem kapna szabadkártyát a BL-re.
1: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
3: Guzi Blanka csoportgyőztesként jutott elődöntőbe az öttusázók budapesti világkupáján. Az olimpiai negyedik helyezett világranglista vezető versenyzőt a selejtező után Somogyi Zsófia kérdezte.
14: Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hogy verekszi magát tovább a következő napokra, legyen az elődöntő vagy döntő, de be kell jutni. És hogyha ez jó érzésen megy, akkor ez csak egy haba tortán, azt gondolom, de a negatív élményekből is lehet táplálkozni. Hál' Istennek most kiegyensúlyozott voltam szinte az összes számban, és azért ez jó érzéssel tölt el.
15: Egyébként a vívást, azt nem tudom, hogy talán a negatív érzésekről ott mennyire utaltál rá, mert talán itt elcsíptem egy fél mondatot, hogy talán azzal nem voltál annyira elégedett, most látva az eredményt, lehet azon persze javítani, szóval azon kellett ott egy picit túltenni magad?
14: Azt gondolom, hogy az eredménye, a szám szerinti eredménnyel, illetve a hozzáállásommal meg vagyok elégedve, azt mondom, hogy szinte maximálisan. Amivel nem vagyok megelégedve, az a technikai végrehajtások, ugyanis adtam azért olyan tusokat, amiket nem nagyon szeretek. Én azt szeretem, hogyha valamit eltervezek jól, és ezt végre is tudom hajtani rendesen. Ebből ma egy picit talán kevesebb volt, mint a 50%, de azt gondolom, hogy nekem ez is előrelépés, és értékelni kell minden egyes kis momentumot, amit előrelépésként tekintek. Bízom benne, hogy holnap még tudok egy picit ezen faragni, majd jó irányba.
15: Energia szintben mennyire lehet egyébként, vagy hogyan lehet ezt a jó pár napot így, nem tudom, menedzselni? Hogy a végén majd nyilván a döntő lesz, gondolom, a legfontosabb.
14: Így van. Annyi érdekessége van most a lebonyolításnak, hogy a női döntő elő szokott lenni egy pihenőnap. Most ez nincsen. Most rögtön az elődöntő utáni nap következik a döntő. Én azt gondolom, hogy fizikálisan teljesen fel vagyok rá készülve erre a sorozatterhelésre, és fejben is jól szoktam viselni ezeket, úgyhogy azt gondolom, hogy nincs tartani való ettől.
15: Fantasztikus szezonod van, vagy mondhatjuk, hogy elmúlt két szezonod, hogyha visszamegyünk az előző évre is, most a világkupa versenyeken ugye győzelem, második hely, itt Budapesten gondolom, hogy a hazai közönség extra motiváció, szóval mentálisan, önbizalom terén gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy szép álmok legyenek majd a végjátékban.
14: Ez számomra is egy újfajta helyzet, amiben most kerültem, így hogy vezetem a világranglistát is. Azonban azt gondolom, hogy nem ártott egy picit, hogy ezt az oldalát is elkezdtem megismerni a sportolásnak. Lehet ezt úgy is tekinteni, hogy ez egyfajta teher. Másrésztről én azt gondolom, hogy minden verseny nulláról indul, és minden verseny teljesen más. Úgyhogy nagyon jól hangzik, hogy világranglista egyes vagyok, és nem mondom, hogy nem tölt el jó érzésem, mert azért ad egy kis önbizalmat is. De valójában, amit említettem is, hogy minden verseny nulláról indul, úgyhogy ez semmilyen előnyt nem jelent nekem, hogy milyen eredményeim voltak előtte.
15: De az előny, hogy itthon van, nem? Azért abból tudsz merítkezni?
14: Én azt gondolom, a hazai pályának vannak előnyös részei. Nekem abszolút az az előnye, hogy itt a hazai szurkolók, legyen szó barátaimról, családtagjaimról, hogyha kijönnek, az azért plusz lelki erőt tud adni, amikor a legnagyobb szüksége van rá.
3: Guzi Blankán kívül szintén ott lesz a csütörtöki elődöntőben Erdős Rita, aki a 20. helyen állt a zárószám előtt, innen futotta és lőtte fel magát a 7. helyre, őt halljuk most.
16: Lézer Anna az én számom, mondhatjuk így. Sajnos a vívás most se sikerült annyira jól, jobban sikerült, mint Bulgáriában, de úgy látszik, hogy most már ez se elég ahhoz, hogy könnyen bejusson az ember. Igen, 20. helyről kezdtem el a kombinált számot. Hogy őszinte legyek, bennem volt az, hogy sikerülhet, de azért itt közben, a verseny közben azért nem mindig tűnt úgy, hogy sikerülni fog, mert az első három körben, igazából másodpercben nem nagyon kerültem közelebb a 12. helyhez, viszont a 4. körben már sikerült felfutnom a bejutó helyezések közé, 12-nek kezdtem meg a lövészetet. Szerencsére az utolsó lövészet az sikerült a legjobban, ott csak egyet hibáztam a táblára, úgyhogy ott már azt hiszem a 9. helyen jöttem ki, és akkor ott mondtam, már azért bíztam benne, hogy megoldom a futásommal. Szerencsére sikerült is, de azért nagyon, nagyon kellett futni az utolsó körbe is, mert mindenki nagyon be akart jutni, és nagyon erős lett ez a női mezőny is, én úgy gondolom. Úgyhogy nem volt egyszerű nap, de igen, a részemről túl vagyunk a nehezén, mondhatom ezt. A selejtezők mindig a legnehézkesebbek nekem. Nagyon örülök, hogy tovább jutottam, úgyhogy bizakodva várom a többi napot.
15: Azt mondtad, hogy túl vagy a nehezén, akkor most egy nagy kő esetleg gondolom a szívedről, folytatás majd az elődöntőben, meg ugye holnap majd a vívással. Hogy érzed most így nem csak az esélyeket, mert most arról lehet, hogy felesleges beszélni, inkább a formádat, vagy hogy mit kell tovább vinned ebből a napból?
16: Úgy gondolom, hogy a kombinált számomban megerősítettem magamat most ezzel a mai nappal. Igazából a holnapi vívás az nyilván fontos lesz, de talán mivel pontszámot nem ad, ezért nem lesz akkora teher rajtam. Ez a selejtező, ez nekem mindig azért nehéz, mert itt nagyon sokan vagyunk még, igazából sok jó is van egy-egy csoportban, és nagyon sokat számít még a vívás is, meg minden szám, még nekem bele kell jönni így a versenyzésbe az első napokba, és amikor bejutok, akkor meg azért kicsit könnyebb a tapasztalataim is. Most, hogy az legutolsó verseny nem sikerült a selejtezőből tovább jutnom, tavaly itt Budapesten ugyanúgy nem sikerült a selejtezőből tovább jutnom, úgyhogy talán most ez azért is volt nehéz, hogy most így a rossz tapasztalatok után most egy jó jöjjön, és igyekszem élvezni a folytatást.
3: Összesen 5 magyar női versenyző lesz ott az elődöntőben Guzi Blankán és Erdős Ritán kívül. Mészáros Emma, Rajncsák Diana és Varga Orsolya Dorottya is folytathatja szereplését. Új sérülése miatt nem játszhat a vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében Vígvári Vince, a Barceloneta magyar válogatott légiósa. A spanyol gárda csütörtökön a címvédő Ferencváros ellen száll medencébe az elődöntőben. Bilbaóban az Európa Kupa győztes baszkoknál folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1 elmúlt kiírásában ezüstérmes Szolnok meghatározó játékosa. A Szolnoktól a vezetőedző Vedran Bosznics is távozik. Christian Eriksen, a dán labdarúgó válogatott középpályása már családja körében odahaza gyógyul, miután kiengedték a kórházból. A 34 éves játékos vasárnap az ukránok elleni odenzei barátságos válogatott mérkőzésen rövid időre eszméletét vesztette. Hasonló eset már történt Eriksennel korábban is. 2021-ben a finnek elleni Európa-bajnoki csoportkörös meccsen összeesett, újra kellett éleszteni. A kórházban beültethető kardioverter defibrillátort kapott, amelyet az életveszélyes aritmiák kiküszöbölésére és a szívmegállás megelőzésére terveztek. Ez volt a Sportvilág utolsó híre, én ezzel megköszönöm figyelmüket, Bera Emesét hallották, viszont hallásra.
1: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
17: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
18: Megérkezett kedves vendégünk a stúdióba Dunaújvárosból, a háromszoros Európa-bajnok tornász Kovács Zsófia. Szerbusz Zsófi, szeretettel köszöntünk.
19: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
18: És itt vagyunk továbbra is a stúdióban.
20: Koránkelt,
18: igen, Kovács Evikával gyűltök érkejel a mikrofonnál, Szőke Viktória. Hát igen, koránkelt, tényleg nagyon köszönjük, hogy ilyen friss vagy és megérkeztél. Hogy vagy mostanában?
19: Köszönöm szépen, jól egyébként. Most igen, a családommal jöttem föl, majd még útba ejtünk egy-két kis programot, hogyha már így Budapesten járunk. Úgyhogy igen, korán volt a kelés, de igazából már megszoktam, úgyhogy hozzá vagyok szokva ehhez is.
18: Mindig nagyon jó veled beszélgetni, meg mindig nagyon sok témát tudunk felvetni, de most a legfrissebb az, hogy a Cooperi Challenge világkupa versenyen megnyerted a felemás korlát döntőt, ami azért egy annyira szuper eredmény ilyen sok problémás hónap után, hogy gondolom, hogy ez önbizalmilag is nagyon jót jelent neked. És kicsit fellélegeztél?
19: Igen, hát hatalmas izgulás voltam úgy bennem, köszönöm szépen. Jó voltam úgy így visszatérni, mert tényleg már hosszú idő óta ugye nem is versenyeztem nemzetközi szinten, meg tényleg nagyon jó volt így mind lelkileg is és testileg is így átélni ezt az egész kóperi pillanatokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen szép eredménnyel tértünk haza. Hát nagyon-nagyon izgultam, hogy őszinte legyek. Tényleg szerintem visszagondolni se tudok, hogy mikor izgultam így utoljára a versenyen, pedig eleve nem vagyok egy izgulós típus egyébként, de most valahogy azért volt bennem egy némi feszültség így, de nem is inkább a döntő napján, hanem a selejtezős napokon. A felemás korlát selejtezőnél volt, ugye az volt csütörtökön, az volt az első versenynap is, úgyhogy nyilván az is azért sokat számított, hogy tényleg hosszú idő után tértem vissza a nemzetközi bírók elé, és azért ez okozott némi feszültséget, de miután leugrottam a korlátról, akkor egy ilyen hatalmas kő esett le a szívemről, és nagyon örültem, hogy sikeres gyakorlattal zártam a selejtezőt.
18: Bár azért nyilván sokan tudják, de ezt elevenítsük fel, hogy sérülésekkel küzdöttél, az utolsó pillanatban jutottál ki a Párizsi olimpiára, majd ott a pódiumedzésen megsérültél, azóta tart az újabb rehabilitációt, tehát most már lassan 2 éve. Ezt talán feleleveníthetjük azt a beszélgetést, mikor hosszú idő után így élesben beszéltünk újra Zsófival, én azt kérdeztem, hogy tehát én lehet, hogy becsuknám az ajtót, és elbújdokolnék, hogy megcsinálom, ott vagyok az olimpián, és a pódiumedzésen történik valami, és onnan felállok újra, sokat gyere, és visszajövök. Szóval ennek a lelki része nehezebb volt, vagy a türelem része, vagy mi volt ebben a legnehezebb?
19: Hát nyilván lelkileg is nehéz volt az egész, mert ugye azért ez egy elég hosszú folyamat volt, szóval tényleg 2 műtéten estem át ugye a keresztszallaggal, és ugye az első után azért még úgy tényleg pozitívan álltam az egészhez, ugye az is volt a nagyobb műtét, az első műtétem, de ott tényleg azért ott volt az olimpia a szemem előtt, és már azért nem sok idő volt hátra, mert ugye ez 23 szeptemberében történt az első műtétem, és ugye 24 nyarán, augusztusában meg már ugye olimpia volt, úgyhogy eleve nem sok időm volt, de tényleg úgy érzem, hogy edzőmmel Trenka Jánossal és így a stábbal mindent megtettünk azért, hogy kijussak az olimpiára, és tényleg nagyon hullámvölgyes volt ez az egész út, szóval, hogy ugye voltak csavarok a térdembe, az folyamatos gyulladásba volt, szóval mindig irritálta a térdemet. Akkor, amikor éppen jól ment az edzés, és így megindultam az egész úton felfele, akkor mindig jött valami, akkor bejelzett a térdem, szóval, hogy mindig volt egy ilyen stopp, ami azt mondta, hogy akkor most álljunk meg egy kicsit, és ez miatt nagyon nehéz volt ez az időszak, de tényleg a végén pedig hatalmas boldogság volt, mert ugye sikerült kijutni még így is az olimpiára, és tényleg büszke voltam magunkra, hogy azért ezt így sikerült véghez vinni, és hát sajnos a vége meg sajnos nem úgy alakult, ahogy kellett volna, úgyhogy nyilván az utána való időszak volt, ami nehéz volt, hát inkább lelkileg.
18: Úgyhogy bocsánat is, hogy rákérdeztem, mert azt mondta, Zsófi, hogy visszafelé nem néz. Pont nagyon azért, hogy ne.
20: És ilyenkor ezután egy hosszabb pihenőd volt, amikor így félretettél mindent, és akkor egy picit így újra építetted önmagadat, ahova most eljutottunk, hiszen azért mondhatjuk, hogy sikerült az a fajta regeneráció mind lelkileg, mind ugye testileg is, hogy ilyenkor sportolóként tudom, hogy elképesztő nehéz lehet, de mi volt tehát teljesen félre tudtad tenni a tornát, és saját magadra befókuszáltál, vagy volt valami, ami ott lánként egy picit ott motoszkált, hogy már pedig akkor is megcsinálom?
19: Nyilván a második műtét után volt egy hosszabb pihenőm, ugye akkor hazautaztam az olimpiáról, ugye a többiek még kint voltak, szóval ott tényleg elég hosszú idő telt el, úgyhogy ott egy kicsit sikerült inkább tényleg csak magamra és befele koncentrálni, szóval akkor igyekeztem minden rosszat félre rakni, hogy tényleg ez ne menjen a többi évem rovására, és tényleg a mai nappal úgy érzem, hogy nem azt mondom, hogy nem szívesen beszélek erről, mert a nehézségekről is mindig beszélni kell, de tényleg igyekszem a múltat magam mögött hagyni.
18: Ja, idén márciusban már azt is nyilatkoztátok Trenka Jánossal az edződel együtt, hogy ugye a felemás korlátra és a gerendára összpontosítasz, mert hogy főként ugye felemás korlát, hogy ne terhelődjön a térded.
19: Igen, igen.
18: És már megfogalmaztad azt, hogy egyébként a visszatérésed alkalmával az EB-n már szeretné a dobogón állni, és azért ennek egy nagyon jó előzetese volt ez a Challenge világkupa győzelem. Szerinted nézegettem a pontszámaidat, és mindig tudsz egy kicsit rárakni, egy picit magasabb pontszámot elérni, úgyhogy ez is mindenképpen biztató?
19: Mindenféleképpen ez most egy nagyon nagy lendületet adott így a további felkészüléshez. Ugye most egy erősebb gyakorlattal is indultam, mint pár héttel ezelőtt az országos bajnokságon, úgyhogy ez is egy pozitívum volt, hogy tényleg van hova előre lépni, és még tudok többet. Nyilván azért ezt lépésről lépésre tesszük, szóval, hogy a versenyeknek is megvan a fontossági sorrendje. de nyilván az első körben ugye majd az Európa-bajnokság lesz a legfontosabb verseny. Most addig még azért van pár hónap, de azért már szűkös az idő, de addig is próbálok minél magasabb fokozatra kapcsolni.
2: Mert ugye augusztusban lesz.
21: Igen, elkerült a figyelmemet Zsófinak ez a nyilatkozata az EB dobogó kapcsán.
2: Ez de többször is hangsúlyozta Zsófi.
21: Igen, de mintha a versenynaptát a visszatéréséhez illesztenénk, mert hogy ilyenkor szokott lenni, már ilyenkor túl vagyunk az EB-n általában. Most viszont augusztusban lesz. Tehát ez neked, oké, nem lesz nyarad, mármint magánemberként, de hogy ez a visszatérés kapcsán, ez talán így most így pont jó, nem?
19: Igen, azért mindenféleképpen, mert tényleg most azért egy hosszú alapozásnak voltunk részesei, és ez azért mindig jó, mert egy kicsit azért több időnk van, szóval, hogy ahhoz már hozzászoktam, hogy nincs nyaram sportolóként, de nyilván most nem is az az első célom nekem, hogy nyaram legyen, és el tudjak menni nyaralni, úgyhogy tényleg ez most azért egy pozitívum, hogy még pár hónapunk itt maradt az Európa.
21: És azt mondtad, a világkupa előtt, hogyha ott jól sikerül a gyakorlat, amit tervezel, akkor utána lehet azokat a maradék egy-két elemet, lásd például leugrás beépíteni, igen, amivel neki lehet futni az EB-nek. Tehát most azon a sínen megyünk, amit elterveztél?
19: Igen, mert ugye ez a gyakorlat, amit most bemutattam a Kóperű világkupán, az egy váza már az Európa-bajnokságon eltervezett gyakorlatomnak, úgyhogy tényleg most már azért úgy egyenesbe álltunk, ha lehet így fogalmazni. Ugye nyilván még láthattátok, hogy ugye egy szuplés gyakorlatom volt, szóval, hogy a leugrás az egy alap leugrás volt, de már elő van készítve igazából a nehezebb leugrásom.
21: A szuplén

0: említetted a felkészülést és alapozást, akkor én nyilván, és szerintem a hallgatókat is érdekel, hogy hogyan néz ki akár egy felkészülés, vagy egy egyéves versenynaptár, hogy
1: úsztak faltól falig.
0: Mennyire az alapozás, mennyi, amikor formába hozás, milyen gyakorlatokat csináltok, vagy akár szárazföldön, hogyan tudtok, tehát hogy minden érdekel.
2: Hát most ugye az alapozás nálunk az úgy néz ki, hogy nyilván olyankor inkább rámegyünk az erősítés részre az egész. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy akkor kevesebb a torna beli edzésmunka, de olyankor inkább erősítünk, alapelemeket csinálunk, mint például a szuplé, vagy ilyesmi.
1: De például futtok is, vagy vigyáztok a lábatokra?
2: Hát régen futottunk amúgy, de ugye az nyilván nyáron volt, szóval nem a téli felkészülésben.
1: Tehát inkább konditerembe vagytok.
2: Hát nem nagyon járunk amúgy konditerembe.
0: Tehát akkor saját tesszúly.
2: Igen, szóval mindent általában a csarnokba csinálunk, bár ugye én most a lábam miatt járok konditerembe, szóval, hogy én pluszban
1: edzek.
2: Igen. Szóval nekem ott van egy erőnléti edzőm, és ő segít ebben a felkészülésben. De mindent egyébként a csarnokba csinálunk, szóval, hogy ott is már...
3: Szuper csarnokotok van.
2: Igen, nagyon felszerelt, és tényleg mindent...
1: De ez azt jelenti, hogy ott vagytok a szerek között, csak éppen nem azokon dolgoztok, hanem minden másfajta erősítő.
2: Igen, olyankor még, hát most nyilván én annyira már nem, de nagyon sokat használunk gumiasztalt, például ugye talaj helyett. Ugye az még védi a lábunkat, nem lesz atomizomlázunk egyből, hanem azért ennek is megvan a fokozatossága. De nyilván ugyanúgy felmegyünk a gerend, de először még nem szaltókat csinálunk egyből, gyakorlatokat, hanem kis járkálás, újra megszokjuk, hogy a gerendán vagyunk, szóval, hogy tényleg ilyen úgymond alapelemeket csinálunk.
1: Én ezt mindig kérdezem, mert ezt neked is mondtam már szerintem, Gege, és más sportágnál is, hogy azt mondják neked, hogy csináljál egy dupla szaltót a levegőben, mondjuk kicsiként, de ezt hogy tanulod meg? Mert nekem hiába mondják, érted? Én mondjuk kilök a trambulin, de attól én nem tudom, milyen mozdulat. Ez hogy sajátítja? Értem, hogy van, akinek adottsága van, van, akinek...
3: Lépésről lépésre.
1: De hogy?
2: Igen.
1: De hogy pörget egyet rajtad az edző, vagy segít egy...
2: Hát először ugye csinálunk mondjuk csak egy szaltót, egy szimpla szaltót.
1: És aztán megpróbálja.
2: És akkor utána, mivel jól forog, meg úgy látja az edző, hogy benned van, ezért... mondja, hogy csináljál dupla szaldon. De nyilván csak amúgy segítenek is, szóval, hogy ugye meg tudja dobni a hátadat annyira, hogy az kiforogjon.
1: És amikor így van csavar, meg úgy, meg bicska, meg nem tudom, ezeket először a szárazföldön tanuljátok meg mondjuk videóról, vagy valaki megmutatja?
2: Nem, pont, hogy nagyon sokat használjuk ilyenkor a gumiasztalt, mert ugye amit talajra kiviszünk általában, azt mindig gumiasztalon kezdjük el gyakorolni, mert ugye az biztonságosabb, meg nyilván a lábnak az azért kellemesebb, mint a kemény talaj, meg ugye először mindent szivacsgödörbe csinálunk, hogyha ott nagy Isten rosszul esel, ott problémád nem lehet, mert az olyan
3: biztonságos.
2: Puha. Igen. Szóval,
1: tanúsítom, egyszer voltam Berki Krisztiánál, és belökött a szivacsgödörbe, amúgy az kényelmes oda beleesni.
2: Igen, az nagyon kellemes.
1: Csak utána csak tudom, hogy alig tudunk fotót csinálni, mert a fejünk az alig jött be a szivacsok fölé, szóval ez egy kényelmes.
2: Igen, szóval tényleg olyan körülmények vannak, hogy annyira puhák a szivacsok, meg biztonságos, hogy nem történhet nagy probléma.
1: Kipróbálnád?
0: A műugrókat szoktam látni amúgy, hogy ők is
3: tornász alapokkal
1: rendelkeznek. És azt akartam még neked elmesélni, aztán neked úgyis elég sok kérdésed van, mert nyilván ez egy kvázi idegen világ, de képzeld, hogy egyszer az volt a feladat, hogy a hozzánk tartozó sportágakat ismerjük meg, és hát mondtam, hogy az úszás azt inkább nem, korcsolyacipőt, de erről írni is kellett, meg fotóztak is, és akkor mondtam, hogy menjek a tornacsarnokba. És Krisztián mondta, hogy akkor menjek fel a gerendára. És ez a gerenda nem olyan, mint amit az iskolában volt.
3: Nem,
1: sokkal magasabb, és olyan keskeny, hogy menni rajta alig mertem. De most komolyan, én nem vagyok egy ilyen félős, meg tériszonyos, hogy azon, hogy tudnak, nem is csak egy szó, tehát, hogy azért ez egy nagyon sokkal kívülről is nehéznek tűnik, de belülről szerintem.
3: Hát, hogyha lehet a négy női szer közül választani nehézségben, akkor hova teszed a gerendát, a negyedik helyre, vagy az első helyre, bocsánat, és a második a felemás korlát, vagy megosztottam?
2: Hát, vegyes amúgy, mert azért gerendán ugye ott nyilván a lábadon áll, szóval, igen, hogy ugye 10 centi széles a gerenda, úgyhogy az azért nem sok így a szaltókhoz. De
3: viszont nagyon hosszú.
2: Igen. De viszont korlátom, meg nyilván ott azért a kezeddel kapaszkod, szóval, hogy brutál erősnek kell lenni, hogy ugye a saját testsúlyodat, meg még ott repkedsz a levegőbe, azt úgy elbírt. Úgyhogy azért így a kettő az veszekszik egymással, hogy kikerülne az első.

0: Kanekfélem, vagy hogy kell, rizikó, ez a két legrizikósabb szer?
1: Szerintem igen.
2: Mint a ritmikus gimnasztikázoknál ugye a buzogány meg a szalag, tehát akkor most nálatok, igen. Meg akkor mondhatjuk, hogy a felemás korlát igen. Is a gerenda.
0: Csak azt szokták mondani, hogy gerendázó lányok, hogyha jól megy a gerenda, akkor nem kell tőle félni, vagy nem tudom.
1: De ezt... Egyébként igen. Régen mindig mondták, hogy mumus szer a gerenda, igen, de...
0: Nem szabad ilyet mondani.
1: Mi? Nem is szabad ilyet mondani egyébként, de meg amúgy tényleg nem. Szóval, hogyha az ember ráérez, és tényleg nagyon sokat gyakorol, már valóban nagyon sokat kell, hogy tényleg azt megérezd, és hogy jó legyen minden. De én már nem gondolom úgy, hogy mumus szerve lenne, vagy bármi. Nyilván nagyon nehéz, meg amúgy ott van szerintem a legtöbb rontás így versenyeken
2: ez
1: is.
2: Ezt láthatjuk is.
1: Igen, mert azért tényleg, hogyha fölugrasz arra 10 centi gerendára, azért remeg a lábad, még sok verseny után
0: egy ugrássort rajta.
1: Igen. Igen, úgyhogy azért nem egyszerű.
3: És ez olyan, mint a régi öttusában, hogyha leesel a lóról, ugyanitt a leesel a gerendáról, egyből vissza kell menni, hogy ne legyen benne.
2: Hát 20 másodperc, fél perc van.
1: Fél perc van, igen. Hát ugye ott
3: de
1: akkor...
3: De meg, hogyha csak edzésen vagy, tehát hogy nem versenyen, hanem hogyha csak szimplán...
0: Tehát, hogy ne égjen beléd az, hogy...
3: Vagy ilyen nem, ez ilyen nem megszokott.
1: Szerintem nem, igazából. Most, hát azért vannak gerendán is csúnya leesések, amikor a combunkat kapjuk, vagy esetleg láb közé, az úgy annyira nem tud kellemes lenni.
0: Talpra leesni a legjobb.
1: Hát
0: mármint,
1: igen,
0: az a legkellemesebb.
2: Az a legkellemesebb, hogy fejre esni sem
0: igen,
2: annyira kellemes.
0: Igen. Meg, ha így belegondolok, nem akarok szakmázni, ugye nem tudom hány méter hosszú.
1: 5 méter hosszú.
0: Tehát, hogy 10 centi, 5 méter hosszú, és ugye van, amikor három elemet is csinálom, mondjuk leugrás. Igen. Tehát, hogy azért abban a 10 centi sávban maradni,
3: hát nagyon nagy kihívás.
0: Gondolok, hogy egyet nehéz megcsinálni, de az, hogy én álmomban biztos azon a 10 centi sávon közlekedni.
2: Hát és az a csodálatos Zsófiban többek között, hogy azért mind a négyszeren fantasztikus gyakorlataid voltak is, meg hát vannak is, és hogy azért egyéni összetetben is mindig ott voltál az elitben. Ugye 2017 az első fontos EB ilyen szempontból, amikor ezüstérmes voltál, aztán igen, 2023-ban is, ott majdnem megnyerted.
1: Igen.
2: Szerintem igazából én akkor mindig azt mondom, hogy Zsófinak kellett volna azt az aranyérmet megkapnia, mert annyira ott voltál közel a győzelemhez. Szóval, hogy nem fáj a szíved így most az ugrásért meg a talajért?
1: Nyilván, de mert tényleg mindig is egy összetett tornásznak tartottam magamat, és tényleg azért sokszor volt az, hogy ott tudtam lenni az élvonalban. Főleg ugráson is például mindig ott tudtam lenni, ugye van Európa-bajnoki címem is ugráson, úgyhogy nyilván ezeket így sajnálom, de sajnos ilyenkor azért nyilván erőtérbe kell helyezni, hogy az egészség az első, szóval úgymond valamit,
0: fordulsz, vagy ezt
1: hát,
0: a kétszer csinálom.
1: Igen, most már azért ez így le van szögezve, hogy mind egyénileg, mind a csapatot is ilyen világversenyeken, korláton és gerendán tudom segíteni, ott nyilván minden telhetőt megteszek, ami a legjobbat tudom kihozni magamból, úgyhogy igyekszem ezt a...
0: Még egy valamit kérdezhetek, ami kulisszatitok, hogy itt van korlát.
1: Igen.
0: Biztos te is láttad, hogy a korláton, amikor gyakorlatoznak a tornászok, de a fiúknál is így van, ott áll egy edző.
2: Biztos így.
3: Hogy ez nem zavaró-e?
0: Igen. Hogy amíg értem, hogy megszokott, csak én bennem mindig az
2: is
0: van,
2: kötelező.
0: Hogy azt én értem, ugyan? Csak bennem az van, hogy amikor csinálsz valamit, akkor nem azt gondolod, hogy menj már onnan, mert megruglak, vagy nem. Értem, hogy segít, de hogy ezt meg kell szokni, hogy ő ott áll.
1: Hát nyilván meg kell szokni, de egyébként például számomra nagyon megnyugtató, uh-huh. hogyha ott áll, mert azért tényleg vannak olyan repülőelemek, hogyha véletlen esetleg messzebb megy, és nem tudod elkapni a karfát, akkor ugye az edzőbe tudja rakni a kezét, és ezzel tompítja az esést. Szóval, hogy nem esel akkorát azért olyan magasról. De ugye nálam mindig bent áll Jani, hogyha bármiféle probléma van, de nagyon sokan úgy korlátoznak, hogy nem állott edző. Szóval, hogy ez ilyen aki gondolja, akkor neki segít, de valakinek meg nem, szóval,
2: hogy... És hány éves volt a kis Zsófi, amikor először Jánossal találkoztál, Jani volt Renka Jánossal? Mióta az edződ?
1: 2006 óta.
2: Vagyis 6 éves korod
1: igen.
2: óta.
1: Ugye akkor kezdtem
2: miket eltéltetek együtt?
1: Igen, ugye nekem ő a legelső edzőm.
2: És Janinak tegezed már, vagy még magázott vele?
1: Ő tegezem.
2: Már tegezed.
1: Igen. Soha nem magáztam.
0: És a 20 év alatt soha nem veszekedtetek, mindig éde.
1: Nem,
0: mindig.
1: Soha nem történt.
2: Nyugodt edzőnek tűnik amúgy, nem?
0: Nyugodtnál, de ez egy 20 éves kapcsolat, a legjobb kapcsolatban is van.
2: Megérdetek magasságokat és mélységeket is egyaránt.
1: Igen, szóval tényleg, hát már annyira ismer Jani is engem, szóval tényleg minden mozdulatomat, hogyha már belépek a csarnokba, tudja, hogy milyen napom
2: tehát
1: lesz.
2: Tehát ez 20 év.
0: De te hát is róla?
3: És neki milyen napja lesz, hogy esetleg rosszak mozdulat van akkor?
2: Igen, most hát kijöttél a vízbe, milyen jól tudod, hogy edző mondtad most,
3: abszolút,
2: ugye?
3: Nem, de
0: azért a gegesen volt ez a híres edzőváltogató.
3: Hát nem, én nagyon becsülöm és tisztelem az olyan versenyzőket, akik tényleg most már 20 éves, igen, mondhatjuk, hogy második apukád, és tényleg mindent tud.
2: Igen, ezt akartam én is. Hogy ilyen, van egy ilyen apa-lánya viszony.
0: De te is ugyanúgy ismered őt, nem?
1: Persze.
0: Tudod, hogy mikor lehet vele, igen.
1: Mikor mit lehet alkudozni.
2: Egyébként folyamatosan beszéltek arról, hogy mi lesz az ebén, vagy mennyit kell erősíteni meg a gyakorlaton, mit kell belevinni, ez mindig téma, vagy így adja magát a napok során, vagy a hetek során?
1: Nyilván ez adja, szóval, hogy azért mindketten tudjuk, hogy mi lenne a jó az EB-n. Most nyilván, ahogy említettem is már korábban, a leugrás az egy nagyon fontos tényező még ehhez a gyakorlathoz, amihez hozzá tud tenni, és akár az bármit is el tudok érni azzal az EB-n. És akkor még utána vannak egy-két ilyen úgymond kisebb dolgok a gyakorlatban, amit még lehet erősíteni. Szóval, hogy igazából ezt tudjuk, ez úgy jön magától.
2: És az, hogy azt nézegettem, hogy legutóbb ugye 2023-ban szerepeltél az Európa-bajnokságon, akkor összetettben lettél ezüstérmes, gerendán bronzérmes, a VB-t tekintve pedig 2022-ben. Hogy milyen lesz ez az Európa-bajnokság számodra, hogy mennyire lesz egy debütálás ennyi év után, vagy számít-e az, hogy mondjuk 3 év után újra EB közegben leszel, aztán majd októberben a világbajnokságon 4 év után újra.
0: Szóval képzeld, milyen, hogy fog izgulni.
2: Igen, hogy mennyire fog izgulni.
1: Igen, pont azt akartam,
2: egyáltalán
1: hogy...
2: ott
1: hát,
2: majd.
1: Biztosan fogok egyébként. Nyilván nem szeretnék rá stresszelni, mert akkor az sem jó, mert az már, hogyha most elkezdenék ezen gondolkozni, hogy úristen, mi lesz majd ott, akkor az már lehet, hogy az edzés munkára is rámegy.
2: Meg a nemzetközi mezőny, mennyire cserélődött, mennyire jöttek újak?
1: Nyilván ezt azért úgy nehéz látni, mert most oké, hogy így a közösségi oldalakon látok egy-két dolgot, de most azt soha nem lehet tudni, hogy ki fog utazni, ki lesz a csapat, szóval, hogy azt nyilván mindig majd ott derül ki, hogy változott így az egész sport így az évek alatt, de nagyon várom már, hogy újra ebbe a közegbe legyek, mert tényleg most ez a világkupa azért egy kisebb verseny volt, mint egy EB vagy egy VB, de ez is már egy ilyen hatalmas élmény volt, hogy tényleg így láttam ismerős arcokat, akkor ők jöttek, kérdezték, hogy vagyok, de jó újra látni, szóval, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy így vártak már vissza, és hogy ők is örültek így ennek a sikernek, ami most így a Cooperben történt, szóval, hogy nagyon várom már, hogy újra visszatérjek.
2: Mi pedig nagyon-nagyon szurkolunk majd. Még van egyébként másfél percünk ebből a blogból.
0: Csak már az előbb itt mutatott.
2: Igen, mert Tomi meg, de most egy pluszban még van. Igen.
0: Egy perc. És akkor most hazajöttél, most akkor augusztus közepe az EB, ugye?
2: Van-e verseny még, Adi?
1: Igen, most 2 hét múlva lesz Budapesten egy hazai versenyünk még, és akkor utána lesz egy nagyon minimális kis szünetünk, egy ilyen hosszú hétvége, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, ez lesz a nyári szünet.
0: Fogadjuk már, leszervezted, hogy ott mit csinálsz.
1: Igen.
0: Igen, gondoltam.
1: Rómába utazok a családdal.
2: De jó.
1: Úgyhogy,
2: mert ugye az EB augusztus 13-16, ugye?
1: Igen,
2: és külön lesz a férfi és a női EB.
1: Igen. Ha jól tudom, mi kezdjük majd, igen, és igen, a fiúk jönnek utánunk. Igen, úgyhogy most lesz ez a kis pihenő majd, ott azért igyekszem feltöltődni. És
0: ott felfogsz,
1: akkor...
0: kedvenc városom.
1: Igen.
0: Az egy nagyon jó hely.
1: Igen, mindenki mondja amúgy.
2: Nem voltál még Rómában?
1: Nem,
2: akkor
1: még
2: ez
1: soha.
2: Egy nagyon szuper élmény
0: meg
2: lesz.
0: Meg 4 nap alatt, nem azt mondom, hogy minden, de hogy nincsenek akkora nagy táv. Mármint, hogy a bejárható,
1: igen,
0: vagy
1: hogy sok...
0: azt nem mondom, hogy minden, de hogy azért...
3: Jó cipő.
0: Igen.
3: Kell a jó cipő.
1: Igen.
3: Sok sétálhoz.
0: Mi az első alkalommal kidobtuk a férjem is, és én is a saját cipőnket.
2: Szuper, én is nagyon imádom Rómát.
1: Tehát, egy nagyon jó. Akkor erre felkészülünk.
0: Túl sok, túl vastag ruhát ne vigyél.
1: Jó.
0: Így nyár közepén.
1: Igen, azt gondoltam, hogy nem
0: lesz. És akkor közben pedig folyamatosan zajlanak az edzések, és akkor építed ezeket a plusz elemeket, meg gyakorod a leugrást?
1: Igen. Most azért ugye van ez a verseny, ami majd 2 hét múlva jön, de azért
0: ez
1: nagyon...
0: a tornacsarnokban?
1: Igen. De ugye azért azért sok időnk van arra is, hogy most azért ezeket a plusz elemeket beleépítsük a gyakorlatba.
2: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban Gyurta Gergelyel, Kovács Erikával, a mikrofonnál Szőke Viktória, és itt van velünk Kovács Zsófia, aki Dunaújvárosból érkezett, háromszoros Európa-bajnok, tornászunk, kétszeres olimpikonunk, világbajnokságon is többször részt vettél, Zsófi. És ez az az év, amire készülsz, ez egy nagy visszatérés szempontjából, egy nagy éved lehet 2026. Ott tartottunk, hogy még az Európa-bajnokság előtt egy picit tudsz pihenni, pár napot péntektől hétfőig majd.
1: Csütörtöktől vasárnap. Igen,
2: igen,
1: igen, egy ilyen hosszú hétvége.
2: Igen. És van nagyon várod, hogy egy picit tudjál majd ott pihenni. Viszont előtte még lesz egy budapesti versenyed, és aztán teljes fókusszal az Európa-bajnokságra koncentrálsz.
1: Ez a Matolai elem.
2: Tehát elindulsz ott is.
1: Igen, ez egy szombat-vasárnap lesz.
2: Ez egy nagy hagyomány a bíró verseny amúgy.
1: Igen.
2: Külföldiek is jönnek?
1: Igen, ugye ez nemzetközi verseny szokott lenni, ugye szombat-vasárnap, úgyhogy erre
0: készül. És akkor korlát? Vagy gerenda is?
1: Korlát-gerenda, mindkettő.
2: Korlát és gerenda.
1: Igen, vissza kell szokni a gerendára is.
2: Azt is nyilatkoztad a Cooperi Challenge világkupa győzelem kapcsán, meg ez utána adott interjúban is, hogy már előre tekintesz Los Angeles illetően is, és ez nagyon-nagyon jó. Szerintem ennek mindenki nagyon-nagyon örül, hogy addig eltelik ugye 2 év, sok minden beleférhet, de hogy ez foglalkoztat napi szinten is a Los Angeles-i olimpia?
1: Nyilván azért egy ilyen sportoló fejébe az olimpia a legmagasabb verseny, és tényleg azért igyekszem lépésről lépésre haladni, de azért mindig ott van a fejecskémbe az olimpia, hiszen ugye 21-ben Tokióban voltam utoljára, ahol úgy igazán át tudtam élni az olimpiának a hangulatát, és versenyezhettem, úgyhogy mindenféleképpen azért napi szinten ott van a fejembe, hogy azért is lépek be a csarnokba, hogy megvalósítsam az álmaimat.
0: Hányszoros olimpikonnak tartod így magad?
2: Igen, ez érdekes, a 2-t mondtam, de hát 2,5, nem?
1: Kétszeres, igen, 2,5, igen.
0: Mert azért, hogyha sikerül a Los Angeles, azért tornászként 4, meg amúgy minden sportolós.
3: Az mondjuk, hogy ez 4.
0: Igen, és egyébként azért volt, nem akarok visszafelé, csak azért volt nagyon szomorú ez a párizsi, mert ugye Rióban is, meg Tokióban is egyedül volt kint a Zsófi, és végre, ha nem is csapattal, de végre voltak társak.
1: Igen.
0: Ebből a szempontból, tehát Los Angelesben azt kívánom, hogy éld meg ugyanezt, csak menjél végig az úton,
1: igen,
0: akár a klubtársaiddal is, bárkivel,
1: igen,
0: akár csapatként is. Egyébként annak van realitása?
2: Igen, pont a csapatot szerettem volna én is kérdezni.
0: Van annak realitása? Hogy látod? Nem könnyű?
1: Nem könnyű, nyilván, igen. Azért most Párizsba éreztem azt, hogy most nagyon lett volna ennek az egésznek ott helye, de nyilván sajnos ez nem úgy sikerült, de azért soha nem szabad feladni a reményt, úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerül.
0: 12 csapat jut ki, ugye?
1: Igen, 12 csapat.
2: Ez egyébként a jövő évi világbajnokságon kell jól szerepelni,
1: igen, az
2: ugye?
1: Lesz ugye a legfontosabb, igen, a jövő évi világbajnokság.
0: Azt gondolom, hogy itt is nem azt mondom, hogy aki 12. helyen kijut, az érmes lesz, mert nyilván a tornába pláne nem, de azt gondolom, hogy itt is egy nagy vízválasztó az, hogy a kijutás az egy hatalmas nagy ugrás.
2: Hát ez úgy, hogy ugye 96-ban Atlantában volt utoljára a magyar női csapat olimpián.
1: Ó, igen, ez már nem most volt sajnos.
0: Hát
1: igen,
0: akkor lehet valami célként, ahogy a Gege mondta, hogy a kisláng az egyre nagyobb volt a szem előtt.
3: És ha már kisláng, meg nagy láng, ugye a 2026-os EB után lesz egy gondolom megint egy kis pihi, és most egy kicsit a jövőbe is tekintünk, de a 26-os októberi világbajnokság az már kvalifikációs verseny egyéniben az olimpiára? Tehát, hogy ott már azért...
0: Valahogy úgy van, hogy a VB első 3 csapata.
1: Igen,
2: már lehet
1: világbajnoksággal egyénileg már ki lehet jutni a VB első 3 talán.
2: Igen.
1: Nem akarok hülyeséget mondani.
0: És a csapatnál mondani, is szerintem
1: lenni. És csapatnál is, igen.
2: Az érmesek.
1: Igen. Szóval, hogy ott azért eléggé leszűkül a kör. És hát igen, majd a 27-es VB lesz inkább az ilyen legfontosabb számunkra.
0: Tehát, hogy igazából akkorra kell mindenkinek meggyógyulnia, és mindenkinek jól tornáznia?
1: Így van.
0: Az hol lesz az, akkor ezt tudjuk? A jövő évi VB-t hol lesz? Azt nem tudom.
1: Azt most így meg nem mondom, de lehet, hogy már...
2: A 26-os, ez biztos, ugye október Rotterdam lesz. Igen, igen. Neked fűződik Rotterdamhoz kellemes élmény?
1: Nem, még ott sem jártam.
0: Úgyhogy... Akkor sugok, ott Berki Krisztián ott szerezte az első VB aranyát Rólengésbe, úgyhogy ez akár...
1: Akkor ez, hú, ez mindenféleképpen egy pozitívum.
0: Igen. Igen. Mert egyébként azért jutott most eszembe a Krisztián, hogy mondtátok a VB érméseket, mert az örök emlék és örök rossz emlék.
2: A Peking előtti?
0: Barátságunk így kezdődött, hogy a 2007-es Stuttgarti VB-n nem az érmesek, hanem csak ugye az aranyérmes kvalifikált, és a élete legnagyobb, addigi legnagyobb eredményével VB ezüstel sem volt ott Pekingben, szóval hogy ez egy elég...
2: Igen, az egy fájó
0: pont. De ettől függetlenül szerintem a torna kvalifikációs szabályai továbbra is nagyon kemények.
2: Nagyon
0: kemények. Azt gondolom.
2: Viszont egy nagyon nagy dolog, hogy te 16 évesen ott voltál az első olimpiádon Rióban. Nagyon igen. emlékszünk rá. Aztán 21 éves voltál, amikor Tokió. Igen. Tehát mindig azért minél tapasztaltabban érkeztél meg az ötkarikás játékokra, nem beszélve már Párizsról, és előre tekintve Los Angelesre.
0: Figyelj, ez a négy minden kontinensen lesz. Igen. Hogy ez itt összejön. Tehát, hogy
2: melyik olimpiát
0: Rio, Tokió?
2: A legjobban?
0: Párizs.
2: Jó.
1: Hát, egyébként úgy nincs kimondott kedvencem, vagyis hát, hogy nyilván mindegyik másért volt különleges. Ugye az első azért az tényleg mindenkinek megmarad.
0: Gege azt mondja, hogy az az olimpia igazából.
1: Hát, de tényleg igen, szóval, hogy azért életedben először oda kijutni, az azért egy hatalmas élmény, már csak tényleg az, hogy kint vagy, és ezt az egész olimpiai feelinget megérezheted. És amúgy visszatérve, ezért is sajnálom, pedig nem megyünk a múltba, de hogy ezért is sajnálom azt, hogy Párizsban nem tudtam 100%-osan ott lenni, mert az egy hét, amíg ott kint voltam, és tényleg a többiekkel azt megélni, hogy biciklizve mentünk a faluba, és akkor úgy mentünk kajálni, meg minden, szóval, hogy tényleg ugye mindig egyedül voltam az edzőmmel nyilván, de hogy azért... Nyilván más, hogyha van egy szobatársam, és akkor ugye Lilivel voltam együtt, és hogy ilyen programokat csinálunk, szóval, vagy csak sétálunk a faluba
0: de
1: közösen.
0: De hát ezt vegyük ki, ez pozitívum, vagy legalább ez megadatott. Igen, tehát, hogy szóval, a jó rész, mármint ez úgy a jó része.
1: Igen,
0: legalább.
1: Úgyhogy ezt mindenféleképpen át szeretném élni, úgyhogy hogy többen
0: és,
1: kint
0: és
1: vagyunk.
0: És egy szemtornászlány Tokióba vagy Rióba kivel társítanak egy apartman, vagy szóval, hogy ilyenkor hogy osztanak más sportágak beliekkel, vagy együtt?
1: Tokióba egyedül voltam.
2: Akkor COVID-os volt.
1: Ott a Fanni jött utána.
0: Pigniszki Fanni.
1: Igen, uh-huh. De ugye mi pont elkerültük egymást, mert úgy voltak a versenyeink elcsúsztatva, de ott is amúgy egy apartmanban voltunk, de külön szobába, viszont Rióba, hogyha jól emlékszem, sportlövő lánnyal voltam együtt.
3: És nektek kész volt már a szobátok, vagy...
1: Igen, mert kész.
0: Mert Rióba te is.
1: Igen.
3: És hogyha már olimpiák, melyik formaruha tetszett a legjobban a négy olimpia közül?
2: Hát ugye Los Angeles-t nem ismerjük még, hogy milyen
0: a háromon volt egy.
3: Ja, három, bocsáss meg, három.
1: Igen, igen. Szerintem nekem a Tokiós volt. Az nagyon különleges volt számomra. Úgyhogy így azt tudnám.
0: Szóval akkor most itt ül két riói olimpikonunk. Wow.
3: Hát én még Tokióban voltam én is.
2: Ja, akkor... Tokió.
0: Wow, bocs, hát te már öregebb vagy.
2: És Gege, megnézted, hogy jövőre hol lesz
3: igen.
2: a... Na és hol?
3: Ázsiában lesz.
2: Ázsiában.
3: Chengdu, Kína. Oh. 2027. szeptember 23. október 7.
2: Az egy népszerű helyszín. Kínában több
0: szokott lenni. Univerziádétól kezdve világjátékokig, mindenig.
1: Igen. Ez nem itt lesz.
0: Hát nem. Az nem itt lesz, igen.
1: Most egy kicsit örültem, hogy ugye az Európa-bajnokság is Zágrábban lesz, szóval nem kell annyit utaznunk, azért nyilván ez jó, mert elég rosszalvó vagyok egyébként.
0: Igen?
1: Hát amikor mi Tokióban voltunk, akkor nem tudtam aludni. Segítséget kellett kérnem ahhoz, hogy tudjak aludni.
0: És most igazából úgy csináljátok meg a két világversenyt, az ideit, hogy Európán belül, tehát nem kell messzire igen. utazni. Amúgy te ezzel hogy vagy átállással mindennel?
1: Az ilyen kisebb átállásokkal amúgy nincs problémám, hál' Istennek. Úgyhogy azzal úgy nincs baj, mert azért szeretek aludni. Szóval, hogy az menni fog. De tényleg a Tokió az nagyon megmaradt bennem, hogy minden nap mentem a Halasihoz, Halasi Tamáshoz, ugye az orvosunkhoz, hogy valamit csináljunk, mert nem tudok aludni.
2: És akkor bosszantó is tud lenni.
1: És
2: azért.
1: Igen, és ott voltam hajnalba fönt, és nem tudtam aludni, egyedül volt, de másnap meg ugye keltem reggel edzeni, szóval, hogy azért az úgy nem volt annyira buli, úgyhogy ott nagyon rossz volt, arra az nagyon megmaradt.
0: Zsófi, ha most csak az EB-ig nézzünk előre, két gyakorlattal készült, egy kolláttal és egy gerendával. Százalékosan mennyire van kész az EB gyakorlatot korláton, mennyire van kész gerendán?
1: Hát azt gondolom, hogy korláton ilyen 60-70% egy kicsit szigorú vagyok magamhoz. Gerendán pedig aránylag azért már kész van a gyakorlatom, bár ott is ugye a felugrás és a leugrás, ami egy kicsit még bizonytalan, vagyis nem is az, hogy bizonytalan, mert igazából már minden elő van készítve, és már mindent csinálok egyébként a térdem miatt, csak még nincs beépítve a gyakorlatba. De nyilván gerendán is ugye egy dupla szaltós leugrásom van, és ugye most a világkupán is csak egy szimpla szupléval jöttem le, szóval, hogy ezek azért nagyon sokat tudnak dobni a gyakorlaton, mint pont számilag, szóval, hogy tényleg ezek olyan nagynak tűnnek, de igazából nem olyan nagy dolog kell már hozzá, szóval.
0: És hogy... akkor a félelem, még arról beszéljünk, mert nekem ez visszatérő kérdésem, hogy nagyon sok mindenen átment már, hogy az hogy mondjuk ezt a...
2: Még nem akarom ugye, még egyszer pár is. Eléggé be van rögzítve.
0: Igen, de hogy kell úgy odaállni a szerhez, hogy ne jusson az eszedbe, hogy remélem nem történik semmi.
1: Félelem egyébként, hál' Istennek, lekopogom, tényleg ez egyáltalán nincs bennem. Szóval, hogy mindig is utáltam egyébként, például most is, hogy kint voltunk Kóperbe, a férfi ugrást én nem tudom nézni. Szóval, hogy ott...
2: Tényleg?
1: Nem. Szóval, hogy annyira magasra fölmennek, ugye, és azért nyilván ott azért egy kemény érkezés, és én mindig is allergiás voltam ezekre a... Kimegy a térde, kimegy a bokája,
2: hát
1: szóval,
2: hogy... 22-es Müncheni Európa-bajnokság?
1: Igen.
2: Hát ott voltak a sérülések.
1: Igen, ott pont előttünk.
2: De a női ugrásban volt például.
1: Igen, pont előttem sérült le a bulgár lány, azt hiszem. Igen, és ott ugye sokáig
2: majdnem... Meg az olasz is.
1: Igen. És akkor ott egy 20 fél órát biztos, hogy állt a verseny. Úgyhogy ezeket így nem szeretem, de szerencsére így a saját sérülésem az így egyáltalán nincs bennem, szóval bemegyek a terembe, ugye talajon történt sajnos a sérülésem, de egyáltalán nincs bennem az, szóval, hogy ugyanúgy szoktam gumiasztalozni, ugye azért ott is kell használnom a lábamat, de nem szoktam egyáltalán, szóval, hogy nincs benne a fejembe. Viszont igen, be van kötve egyébként, egy ilyen rögzítő van korláton. Gerendán egyébként nem is használom, csak korlátra szoktam használni, mert az egy olyan rögzítő, ami így stabilizálja hátul a térdemet, szóval így hátul keresztbe húzom, meg ilyen keresztpántos a rögzítő, és az azért van rajtam, mert nagyon sok olyan van korláton, hogy ugye a lábam ráér a karfára, és sajnos elég laza kötőszövetű vagyok, és nagyon sokszor hátrahajlott a térdem. Szóval, hogy az meg nem fájdalmat okozott, de nagyon sokszor kellemetlen volt, és így a gyógytornászom javasolta ezt, hogy próbáljam ki, és nagyon sokat segít. Szóval, hogy azóta amúgy egyszer sem volt ilyen, hogy visszahajlott volna a térdem. Úgyhogy igazából ez csak azért van, nem is maga a keresztszallag sérülésem miatt van rajtam. Úgyhogy ezt meg ugye csak úgy tudjuk megoldani, azért ilyen nagy kötés van mindig a lábamon, mert ugye az alattam van, de a versenyeken meg nem hordhatunk színes kötéseket, csak bőrszínűt, szóval, hogy az ilyenkor le van pluszba kötve.
2: Ez is egy kis kulisszatitok volt, augusztus 13-a és 16-a között lesz a Zágrábi Európa-bajnokság. Mit kívánhatunk neked? Hát én azt mondom, hogy két szerenkénti finálét és legalább egy érmet.
1: Igen, ezzel nagyon megelégednék, igen.
0: És nem szuplét látunk.
4: Nem szuplét.
2: Hanem egy nehezített szukaharát és egy nehezített gyakorlatot.
4: És természetesen sérülésmentes felkészülést
0: kívánunk. Én meg azt kívánom Zsófinak, hogy legyen olyan a gyakorlata, amit ő elképzelt, meg tud, mert akkor azzal szerintem újra ott lesz a legjobbak között. Köszönjük,
2: hát
0: hogy itt volt
2: az idő. Veled is nagyon szuper volt a beszélgetés. Köszönjük szépen, Zsófi, hogy
1: szépen
2: itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk, és figyelünk nagyon téged,
1: köszönöm,
2: meg szorítunk.
1: Szépen.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Véget ért Svájcban az elit világbajnokság. A tornát Finnország nyerte, miután 1-0-ra legyőzte a házigazda svájciakat a fináléban, a bronzérmet pedig Norvégia szerezte meg, 3-2-es sikerrel zártak Kanada ellen. Ugye a norvégoknak ez volt az első VB érmük, természetesen erről is fogunk beszélgetni, de jóval többet a magyar válogatott szerepléséről és teljesítményéről, annál is inkább, mert itt van velünk két vendégünk. Nagy szeretettel köszöntöm Majoros Gergelyt, a csapat szövetségi kapitányát, illetve Terbocs Istvánt, a csapat kiváló játékosát, aki 2 góllal és 3 gólpasszal és remek teljesítménnyel zárta ezt a világbajnokságot. Köszönjük, hogy eljöttetek, sziasztok!
3: Jó napot kívánunk, sziasztok, köszönjük a meghívást!
4: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
2: Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik, akár kapitányi szemmel, akár a játékosként? Visszanézitek-e a meccseket, agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna, vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
3: Hát szerintem ez ki hogy áll ehhez. Én egy pár napra elengedtem. Tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük. Ott az utolsó nap, az utolsó mérkőzéseket a csoportban. És nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik. De összességében én elengedtem, a kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
2: Uh-huh. Mármint a ti angolok elleni meccset.
4: Én teljesen elengedem. Én nem néztem a döntőt sem, meg az elődöntőt sem, bevallom.
2: Te nem ilyen típus vagy egyébként, hogy azon gondolkozol, hogy mi hogy történhetett volna? Nyilván a sportban nincs, ha ezt nagyon sokszor elmondjuk, de mégis az emlékeidben visszajönnek-e pillanatok?
4: Ez úgy inkább mindig aznap este, meg a másnap reggel, ugye megkapom a meccseket e-mailbe, én ott visszanézem a cseréimet, és azzal úgy kb. Letudom az egészet. A VB után meg úgy voltam vele, hogy mivel nekünk vége, akkor kicsit fókuszálok más dolgokra, mert elég hosszú volt a felkészülés, meg maga a világbajnokság is, úgyhogy amikor hazaértem, akkor kicsit a hokit azt elzártam, meg mennem kellett melózni a pályákhoz, úgyhogy medencét építünk otthon, úgyhogy be voltam fogva egyből.
2: Ó, hát nem könnyű az élsportolók élete. Kezdjük azzal, hogy egy ilyen általános értékelést mondjatok. Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot, vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében bennetek félig üres, félig teli a pohár, mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amiben mondjuk van hiányérzetetek? Gergely, akkor kezdtek, kérlek.
3: Hát először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk. És ilyen szempontból a bennmaradás az óriási, és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyőre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét veszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki, megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük, egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-öt, és aztán a 10-dikben, hogy először 8-dikok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Tehát úgy, hogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor ez nekünk nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, Svájcra is büszkék lehetnénk, ha az a középcsarna nem úgy alakul, ahogy, de az elsőre meg a harmadikra kimondottan büszkék lehetünk. Tehát természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
2: De azt kimondhatjuk, hogy kvázi nyertetek egy évet? Tehát az, hogy még itt vagytok, olyan felkészülési meccseket tudtok majd játszani, amilyeneket, az mindenképpen ez a plusz egy év hozadéka lesz.
3: Így van, ez egy 24-25 mérkőzés, amit mi ezen a szinten eltölthetünk, és ehhez az kell, hogy bennmaradjunk. Ha ki fogunk esni egyszer valamikor, reméljük, hogy nagyon soká vagy soha, akkor valószínűleg ez a 25, ez le fog csökkenni 10-re, mondjuk, és hogyha tartósan lent maradunk, akkor meg nullára. Uh-huh. És ezt kell elkerülnünk.
2: István, a te olvasatodban milyen ez a világbajnokság?
4: Ugye egy átcsoport az mindig egy felső polcon van, mint bármilyen más világbajnokság. Ugye előtte a Divegyá volt. Mindig nagyon nagy izgalommal várjuk szerintem mindenki, nem csak én, a többiek is. Nekem volt egy ilyen mélypont, egy törés az elején az osztrák meccs után, mert én azt éreztem az egész meccsen, meg az egész nap előtte, hogy ez egy olyan nap, meg ez egy olyan mérkőzés lesz, hogy mi nem kaphatunk ki, és ugye Tamperébe visszatekintve, hogy tudtunk vezetni ellenük 3-1-re, csak nem sikerült megtartani a vezetést, de én azt éreztem, hogy ez egy hasonló mérkőzés lesz, és szinte biztos voltam benne, hogy mi jövünk ki győztesként, és azután, a meccs után volt egy ilyen kicsit elpityeregtem magamban, mert nagyon megszerettem volna nyerni, ezen kívül amúgy nem sok rossz élmény, meg inkább félig teli a pohár, úgy az összességében visszanézve a világbajnokságra. Nyilván, amit említettem, hogy is, hogy voltak olyan periódusok, olyan akár harmadok, vagy 5-10 percek, amiket jó lett volna jobban menedzselni, de hát nyilván ez majd jön azzal, hogy legyen úgy, hogy bennmaradunk még jó

0: tényleg egy anyag, hát visszavegyük a momentumot, ugye, ami elég forgandó egy mérkőzésen.
1: Talán a leglényegesebb információ még nem hangzott el, bár szerintem mindenki tudja, hogy ugye a magyar válogatott kiharcolta a bentmaradás sorozatban másodszor, és 11 nap alatt 7 mérkőzés várt rátok. Kapitányi szemmel, játékos szemmel, ez mennyire volt megterhelő fizikailag, mentálisan, melyik volt a döntő, szóval hogy éltétek meg ezt a sorozat terhelést?
2: Minden szempontból nagyon nehéz ez. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert ugye nem a saját szintünkön játszunk. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, extrém energiákat kell mozgósítani, és ez nyilván nagyon sokat kivesz a srácokból. Hozzátartozik az is, hogy a tavalyi herningi világbajnokságon az időbeosztásunk sokkal rosszabb volt, mint az idei. Ott mi utolsóként, legrosszabb rangsorolottként mentünk arra a tornára a világranglista helyezés alapján. Ezért még 10 nap alatt kellett, hogy játsszuk ezt a 7 mérkőzést, van olyan csapat, aki 12 nap alatt játsza. Nagyon sok este 8-as kezdés volt a 7 mérkőzésben, jól emlékszem, talán 5, és az nagyon megviselt minket. Idén más volt a helyzet, a britek alánk rangsoroltak, és egy csoportban voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy egy picivel jobb lehetőségekhez jutottunk. 11 nap alatt kellett játszani a hetet, és egyetlen egy 20-20-as meccsünk volt, ha jól emlékszem, és az is úgy, hogy másnap pihenőnap volt. Tehát itt tulajdonképpen egy nehéz helyzet volt, a Egyesült Államok ellen játszottunk 16-20-kor, és másnap 12-20-kor lett országa, az úgy is nézett ki sajnos. Tehát ilyen apróságok mindig vannak, amelyek tudnak segíteni. Nagy valószínűség szerint jövőre megint a legrosszabbként rangsorolt csapat leszünk abban a csoportban, ahol mi vagyunk. A kazakok feljutásával ők 3-4 helyen előttünk vannak, tehát ők biztosan megelőznek minket ebben, így valószínűleg majd erre kell készülnünk. Reméljük, hogy sikerül úgy alakítani, hogy 20-20-as meccsből minél kevesebb legyen.
1: Uh-huh. István?
0: Belülről kicsit nehéz néha reggelente berúgdosni a testet, de amúgy én még talán mondhatom, hogy fiatal vagyok. Habár már
1: sokan... Három közül te vagy a legfiatalabb, igen.
0: Itt, igen, de fura, mert mint a tavaly előtt lettem volna 22 éves, de most már ugye a 30-at fogom a nyáron tölteni. Azért most már vannak jelek, hogy 30, közelg a 30, mert nem...
1: Nehezebb a regeneráció?
0: Nehezebb a regeneráció, meg nehezebbek a reggelek mondjuk egy ilyen meccs összefüggés után, mint mondjuk az USA lett. Tehát, hogy nehéz néha reggel.
2: De érettebb a gondolkodás, Pista, ezt is látjuk.
0: Azért. De az áthúz rajta, hogy azért vannak szituációk, amiket most már inkább ésszel, mint erővel meg tudok oldani, ami nyilván jó, uh-huh. De hál' Istennek rengeteg fiatalunk van a csapatban, akiknek viszont mondhatni végtelen az energiaforrása. Majdnem mind nekem. Viccet félretéve, vannak nehéz pillanatok, nekem például az első ilyen nehéz az első három meccs után volt, ugye a brit meccs után volt 2 pihenőnapunk, és utána talán nem is az újrakezdés, de volt egy pihenőnapunk utána, és edzettünk egyet, az egy kicsit olyan nehézkesen ment. Tehát ott, uh-huh. ott talán azt mondom mindig, hogyha a testnek van ideje kiengedni a terhelés alól, az a legrosszabb, amikor újra kell kezdeni az egészet.
1: Igen, Spiller Istvánnal, állandó szakértőnkkel beszélgettünk itt, és tőle is ezt kérdeztük, hogy ugye volt 2 pihenőnap, volt 2 pihenőnap a britek elleni győzelem után, és a németek elleni meccs előtt, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy az jó. Valahol olvastam Szirasi Zoli nyilatkozatát, hogy ti például elmentetek túrázni a szakmai stáb, nem tudom, a játékosok mivel töltötték ezt a 2 napot, de akkor azt mondjátok, hogy amíg pörög az ember, és amíg jönnek a meccsek, nincs idő esetleg leengedni, lehet, hogy ez a 2 nap pont hátrány volt?
2: Én nem gondolnám. Az, hogy pihenő, az azt jelenti, hogy nincs mérkőzés. És ugye itt a britekkel lejátszuk a mérkőzést, mire vacsora, stb., és mire alvás, ez éjfél mondjuk, és akkor ez azt jelenti, hogy másnap nem megyünk égre. Most ez azért nem egy egetverő nagy dolog. Viszont a következő nap már igen, ott edzettünk egyet délőtt, minimálisat, rövidet, csak azért, hogy a test egy kicsit megébredjen, és utána mentünk Németország ellen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy előnye volt az idei VB-nek, és kb. Garantált, hogy a jövőre nem lesz adott sajnos. Szerintem nekünk, mint stár-

0: Annak egyébként fejben ilyen lehetőség nem volt tavaly, hogy fejben el tudjuk engedni egy napra ezt a dolgot, és igen, jók az információid, egy túrával töltöttük azt a délutánt, és ők még akkor mindig maradt egy napunk arra, hogy felkészüljünk Németországból, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így jó, bár el tudtam volna osztani jobban is azt az egy napot, valóban máshova tettem volna valószínűleg, hogyha én oszthatnám el, de hát itt a nagyok dolgában nem nagyon lehet beleszólni.
1: Amikor elkezdődött a világbajnokság, vagy mielőtt, lehetett tudni, hogy a papíron verhető ellenfél az a brit csapat lesz. Így kell, vagy így lehet egy VB-re elindulni, hogy van egy adott meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni, vagy úgy mentek, hogy ez az alap, és emellé azért jó lenne egy-két pont, vagy egy bravúr, szóval az alapcél az nyilván a bentmaradás volt, de magatokban mit fogalmaztatok meg előzetesen?
0: Sem lenne a válaszom. Én nem hiszek abban, hogy van olyan meccs, amit meg kell nyerni. Nincs ilyen. Itt van egy ellenfél, aki ugyanazt mondja, hogy neki ezt meg kell nyerni. Nincs a sportban olyan, hogy valamit meg kell nyerni. Szerintem olyan van, hogy maximális teljesítményt kell nyújtani, és utána meglátjuk, hogy ez a maximális teljesítmény mire elég. És mi úgy közelítettük meg, hogy mi minden meccset maximális teljesítményre törekszünk, hiszen ha mi ide akarunk tartozni, akkor nekünk fejlődni kell ezekben a szegmensekben, amik itt még ma a gyengéink. És nem engedhetjük meg azt, hogy mi tartalékoljunk Finnország ellen azért, hogy majd Ausztria ellen egy picit könnyebb lesz. És azt is mondanám, hogy ahogy úgy mennénk bele egy mérkőzésbe, hogy ez egy picit könnyebb lesz, ott van végünk ezen a szinten. Tehát nekünk az a célkitűzésünk, hogy 21 harmadát a legjobbunkat nyújtsuk, és ez természetesen nem 100%-ban sikerült, de azt gondolom, hogy nagyjából egy 12-13 harmadra nagyon büszkék lehetünk, van egy 5-6, ami szerintem tök oké, és van néhány, ami rossz, ami nem elég jó ehhez a szinthez. Nagyjából ezt sikerült megvalósítani ebből, ami jobb, mint a tavalyi mindenképpen. A brit mérkőzés pedig úgymond ennek a gondolkodásnak, vagy a briteken egy győzelem, az ennek a gondolkodásnak egy mellékterméke, az nem cél, hogy menjünk és verjük el a briteket, és akkor addig pihentessünk embereket.
1: Nem arra gondoltam, hanem hogy az lesz a csúcsmeccs, vagy az lesz a fő meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni. Tehát volt egy ilyen felépített stratégia például, nem?
0: Határozottan nem, mert ott is azon, ha ezzel mennénk ki, és megnyerjük, vagy elveszítjük, akkor utána még van négy mérkőzés, mit csinálunk? Tehát mit hozunk ki abból a mérkőzésből? Tegyük fel, veszítettünk volna Nagy-Britannia ellen, és utána van két nap pihenőnk depresszióban, és utána neki lehet vágni annak, hogy Németország, Svájc, Egyesült Államok, Lettország. Hát az nagyon-nagyon csúnya lett volna szerintem. Tehát nem megyünk bele ilyesmivel. Nekünk vannak céljaink, mi állandóan maradandót szeretnénk alakítani, valamit azt arra tenni, amit még nem csinált magyar jégkorong váltott soha, és még két mérkőzés soha nem nyert, tehát ez mondjuk inkább lehetett, vagy erről inkább beszélgettünk, hogy érjünk el valami ilyet, mint a bennmaradásról.
1: Játékosként?
2: Hát nekem abszolút ez volt a célom, amit a Mogyi mondott itt a végén, hogy ugye mindig volt három pont, mindig volt elér, tehát mindig meg volt a három pont, akár úgy, hogy egy meccsen, vagy két meccsen összeszedve, de nekem az volt az elsődleges, hogy én szeretnék nyerni Ausztria, és szeretnék nyerni Britannia ellen. Tehát ez volt a személyes célkitűzésem, ezért érintett talán engem egy kicsit mélyebben az osztrák, és nyilván ezen kívül az, amit az egész felkészülés alatt beszéltünk majdnem minden meetingen, hogy itt lesz 7 mérkőzés, abból mindegyiken a legjobbunkat kell, vagy hát próbáljuk nyújtani. Megbeszéltük azt is, hogy lesznek olyan időszakok, hogy ez nem így lesz, meg nagyon nehéz lesz, de ettől függetlenül valahogy ott is meg kell találni az utat, módot arra, hogy kijöjjünk a slamasztikából, és tudjunk ott is esetleges szoros harmadokat játszani, amik szerintem voltak is, sőt, és hát voltak is, pont nem szerintem ez így volt, voltak is szoros harmadok, ugye top csapatok ellen. Az USA ellen például szerintem, hogyha ha nem USA mezbe játszik ellenünk az a 22 ember, aki volt a pályán, hanem mondjuk egy brit mezbe, akkor még az a meccs is azt mondom, hogy meg lehetett volna. Ugye azért itt vannak mentális részek is, hogy nem tudunk teljesen elvonatkoztatni attól, hogy Uramisten, ez itt az USA. És nyilván ez majd egyre jobban tompul, vagy eltűnik, hogyha több meccset játszunk ellenünk, de azért, amikor Kanadában is felkészülési meccset játszottunk, szerintem mondhatom azt, hogy nem csak a meccsre figyeltünk, hanem arra, hogy Uram Isten, ott van ez, meg az, meg amaz. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen...
1: Tisztelet?
2: Nem tisztelet, inkább egy ilyen kicsit ciki kimondani, de rajongás. Hát most, érted, a...
1: Példaképek ellen játszol?
2: Kedvenc játékos, egyik kedvenc játékos, de ellen felállsz bulizni, azt ott van, tudod, hogy milyen nagy játékos az egyik legnagyobb ligába. És valószínűleg a nap végén ő is csak egy ember, de van benned egy ilyen minimális rajongás, ami tök ciki, mert nem rajong, nem szurkoló vagy, meg nem te egy profi sportoló vagy, de ott egy pillanatra előjön belőled ez a Taylor Swift, és akkor megkérdeznéd tőlem egy közben, hogy nem adsz egy aláírást, hogy valami, mert lehet, hogy többet nem találkozol vele.
1: Terbucs szóval... István, mint Taylor Swift, oké.
2: Tényleg.
1: De akkor ez nem tudom, ez kapitányi feladat, hogy akkor ezt levegyétek a játékosok
2: bálára,
1: vagy egymást motiváljátok, hogy jó, ne foglalkozz már azzal, hogy ki van ott veled szemben.
2: Erről is szoktunk beszélni amúgy, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy ki van ott, hanem magunkkal foglalkozunk. Tehát csak én erre mondom, hogy ez nyilván teljesen, még sajnos nem tartunk ott, hogy ezt teljesen elengedjük most. Uh-huh. Mikor csinálnak egy-két olyan megmozdulást a pályán, a padon is ülünk, azt taps. Tehát okay. Ez szép volt, jó volt.
1: Akkor ezen is tényleg
2: vannak ilyen, ezek ilyen belső információk.
1: Hogyha a szakmai stábot bemutatnád, Gergely, aki a VB-n segített nektek, akár ilyen mentális hullámvölgyeken átlendíteni a csapatot, nem tudom, erre van-e szakember, vagy a játékosok egymás között, vagy az edzők segítenek ebben, illetve a regenerációt kisegíti, nem tudom, erőléti edző, gyúró, szóval, hogy állt fel ez a stáb a világbajnokságon?
0: Fú, az a baj, hogy itt most elkezdenénk nevekbe menni,
1: nem
0: a biztos,
1: nevek,
0: a felét
1: de mondjuk
0: ki,
1: egy ilyen
0: nem.
1: Létszámot
0: de,
1: mondj, vagy hány ember dolgozik sokan, ezért, vagy azért.
0: Sokan, és igen, a sportpszichológusunk is van, természetesen többen foglalkoznak azzal, hogy ők egészségesek maradjanak, és minél gyorsabban regenerálódjanak. Van, akik az egész logisztikát intézik mögöttünk, a felszerelésektől kezdve a öltözői dekoron át a mindent. Idén már dietetikus is csatlakozott hozzánk, mi edzők vagyunk hatan, úgyhogy igen, ez egy nagy stáb, még mindig valamivel kisebb, mint a top országoké, de azt gondolom, hogy nem lehet panaszunk semmire. Mi így szerintem el tudjuk látni azt a feladatot, amire szükség van egy világbajnokságon, ahol ugye az a nagyon nagy kihívás, hogy nagyon rövid az idő. És apró nüanszokat kell tudni megfogni egy ilyen rövid időszakban. És szerintem ez többé-kevésbé jól sikerült. Azt még elmondanám, hogy azért erre a háttérstábra elképesztő munka várt ebben az egész felkészülésben. Össze-vissza költöztünk, jöttünk, mentünk, voltunk Kopenhágától kezdve Bleden át, Svájcban, utána hamarabb mentünk, ugye Zürichben, ott más helyszínen játszottunk Kanadával, tehát amit nekik itt bele kellett tenni munkában, az teljesen extrém, és azt hiszem, hogy az is a kultúránkat jellemzi és erősíti, hogy ők ezt mosolyogva csinálják végig, és örülnek, hogy az a rész, amit ők tehetnek ezért az egészért, az jól működik, és büszkék arra, hogy ők segítik ezt az egészet, és szerintem ez a nagy erősségünk, én azt gondolom.
1: És akkor gondolom, ez neked is segítség, mert neked is csak arra kell fókuszálni, amire egy szövetségi kapitánynak, tehát a sportszakmai dolgokra.
0: Hát én azt gondolom, hogy azért a szövetségi kapitány, vagy és a mi leosztásunkban a szövetségi kapitány szerepe sokrétű. Én azt gondolom, hogy mindenkiért felelek, nem csak a játékosokért, hanem mindenkiért, aki a csapat körül dolgozik, és ha bárkinek gondja van, azt én eléggé magamra tudom venni, hogy valamit nem jól csináltunk, hogy ő nem jól érzi magát, vagy valami nem stimmel. Nyilván az edzői stábot is irányítani kell, természetesen ők mind kiváló szakemberek, mindannyian bizonyos területekért felelnek, de természetesen a felelősség mindenben az enyém, tehát nekem mindegyikükkel tartani kell a kapcsolatot közvetlenül annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és tudjuk, hogy merre haladunk ebben az egészben. Úgyhogy az én feladatom azon, hogy sokrétű, de ilyen közegben nagyon könnyű.
1: Amikor a világbajnokság előtt téged megkérdeztek, akkor szövetségi kapitánként úgy fogalmaztál, hogy a legnagyobb erősségünk az odaadásunk, de olvastam olyat is, hogy a legnagyobb erősségünk a csapategység. Hogyha ezt egy laikus hallgató vagy olvasó látja, akkor azt gondolhatja, jó, hát akkor a képességeikre vagy a tudásukra nem lehet alapozni, hanem csak ilyenekre. De az én olvasatomban ez az, hogy pontosan tudjátok, hogy hol van a helyetek, pontosan tudjátok, hogy ez egy nagy feladat, és hogy erre lehet támaszkodni, és ahogy a szavaitokat hallom, ezek mind-mind átsegítettek benneteket, és hozzásegítettek ehhez az eredményhez.
0: Így van, mi amikor elkezdtük a közös munkát, akkor meghatároztunk bizonyos pontokat, amiben mi világszínvonalak akarunk lenni. És természetesen nem tudjuk ledolgozni a hátrányunkat 2 év alatt Kanadával szemben, majd nem lesznek nekünk 10 millió dollárt kereső embereink holnap utántól, azért mert mi megjelentünk itt az elitnek a térképén.
2: De én tudom vállalni, ha muszáj.
0: Igen, sokan vagyunk ezzel így.
1: Tengeren túlra is elköltöznél, gondolom.
0: De még valamiért egyikünket sem hívták egy ilyen ajánlattal. Tehát nyilván van lemaradás, de vannak dolgok, amiből nem engedünk, és az általad említettek, a munkamorálunk, odaadásunk, az egymásért való küzdelmünk, az ilyen. Azt meg tudjuk változtatni csettintéssel, kis túlzással. Bár utána azért ez nagyon sok munka, hogy ez ott is maradjon, ahol lennie kell, de úgy gondoljuk, hogy van pár ilyen dolog, amiben tudunk világszínvonalak lenni, és azt is tudom, hogy van egy olyan, ami egyértelműen kidomborodott, hogy még nem világszínvonalú, és tudunk azok lenni, és ez a fegyelmünk. Azt hiszem, hogyha ezt lesz a következő, amit ha sikerül felhúzni arra a szintre, akkor megint tudunk egyet lépni majd.
1: Tokai Viktor másodedző volt itt a vendégünk, és ő úgy fogalmazott, hogy szerettetek volna nyomot hagyni. Ezt aláírod, Pisti, hogy úgy mentetek oda, hogy ne csak átszállójegyet vegyetek, hanem igenis mutassátok meg, hogy mit tudtok.
2: Abszolút, és ez szerintem tavaly is célunk volt, tavaly sikerült valamilyen szinten, és idén ez még magasabbra tettük ezt a lécet, ha fogalmazhatok így. Szerintem most már egyre több ország számol velünk úgy, hogy azért tudunk meglepetéseket okozni, hogyha lebecsülnek minket, és még ezt rákanyarítva arra, amit mondtál te is, meg amúgy is az előbb, hogy ugye nekünk nagy erősségünk ez a csapategység, az odaadás, minden, és ez abba is kifordhat szerintem, hogy erről is volt szó sokszor a felkészülés alatt, hogy a topországok készülnek egy hetet, játszanak 2 meccset, és egyből elindulnak a világbajnokságon. Mi abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy mi készülhetünk 6-8 hetet. Igazából olyan nagy játékos rotáció nincsen a csapatban, mint a topországoknál, mert szinte ki tudnának állítani lehet 10 hasonló erősségű csapatot. Mi jobban ismerjük egymást, jobban össze tudunk talán állni a nehezebb időszakokba. Ugye ezt még Bolzánóban is meglátszott. Szóval ezek lehetnek azok az erősségek, meg a fegyelem. Az szerintem nem csak idén és tavaly, hanem én amióta válogatott bejátszom, szerintem kulcskérdése a tétmérkőzéseknek, hogy mennyi kiállítást szedünk össze. És hogyha ebbe tudunk előrelépni, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal szebb eredmények lehetnek akár jövőre is a világbajnokságon.
1: Jó ebben a válogatottban játszani?
2: Nagyon jó ebben a válogatottban játszani.
1: Innen folytatjuk. Majoros Gergely és Terbocs István a vendégünk, a hírek után jövünk vissza.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Vendégünk továbbra is Majoros Gergely és Terbocs István, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya, illetve játékosa, és természetesen a tegnap véget ért svájci elit világbajnokság a témánk, és hogy egy kicsit konkrét dolgokról is beszélgessünk, menjünk végig a mérkőzéseken. Ugye Finnország ellen kezdett a magyar válogatott, ellenük mire számít? És ugye azt szokták mondani, hogy minden világbajnokságon a nyitó meccs egy ilyen különleges hangulatú dolog, amire nem lehet felkészülni, és speciális a hangulat, tehát hogy aki például életében először jár világbajnokságon, biztos egy picit meg van fogva, szóval milyen volt ez a finnek elleni meccs?
0: Utólag is fantasztikus, és közben is, legalábbis számomra mindenképpen. Az egész VB hangulata, én azt gondolom, hogy különleges. Svájcban nagyon fontos a jégkorong, és ezt éreztük minden mérkőzésen. Itt is egy 9000 néző mondjuk. A finn szurkolók általában elég őrültek, ezt szokásukhoz híven hozták. A világ egyik legjobb csapata, a későbbi világbajnok, nyilván ezt akkor nem tudhattuk, de azt tudtuk, hogy egy esélyes csapat, és ha már a Pista beszélt itt a rajongásról, én Barkovnak nagy rajongója vagyok, én azt gondolom, hogy az ilyen komplex játékosok közül a világ egyik legjobbra, talán a Crosby és ő, csak ugye egy fiatalabb kiadás. Úgyhogy ez érdekes volt, hogy őt testközelből láthatjuk, és azt gondolom, hogy nagyjából meg is tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna, voltak viharok bőven, és azt gondolom, hogy a Barkov féle sor volt az, aki igazán problémát tudott nekünk, igazán nagy problémát tudott okozni, mivel a többi is tudott, de ahol igazán nagy volt a baj, de többségében átvészeltük, szerintem egy nagyon vállalható, jó meccsel kezdtük ezt a VB-t.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez egy abszolút büszkeségre okot adó eredmény volt és teljesítmény?
2: Abszolút. Belülről is jó volt amúgy, voltak nehézségek, de ettől függetlenül összességében egy élvezhető mérkőzés volt. A Barkov sor az meg a 4 gólból igazából 4-be volt benne, csak az egyiknél nem voltak igen, de tulajdonképpen a második harmadban ők szorították be azt a sorunkat, aki nem tudom ki, ők szorították be, és ők cseréltek le, tehát hogy az is tulajdonképpen több mint 50%-ban az ő érdemük. Mondhatni, ha nem lett volna a Barkov sor, akkor mi nyerünk 1-0-ra. Kiszámoltuk utána matematikailag a srácokkal, hogy ha nincs a Barkovék sor, akkor mi nyertünk volna. Ettől függetlenül nagyon, nagyon jó meccs volt meg. Én a finn hokit nagyon szeretem. Nincsenek így kimondottan nagy kedvenceim Finnországban, de magát a finn hokit kedvelem, és tanulok finnül két finn csapattársamtól a Volánba, úgyhogy jó volt, hogy az összes marhaságot, amit tanultam, azt elmondhattam a bulinál felálló finneknek, és ők jókat.
1: Megzavartad őket?
2: Abszolút. Hát erre nem számítanak, amikor oda csúszott bulihoz, és valaki azt mondja, hogy jót aludtál, lajhár. Tehát, hogy ez finnül.
1: Finnül hogy hangzik, finnül. El tudod még mondani?
2: Nuku itku hyvin, laiskainen.
1: Oké, köszönjük szépen. Miért tanulsz finnül? Szeretnél esetleg Finnországban játszani, vagy egyszerűen a nyelv érdekel?
2: Nem, csak tetszik a nyelv, aztán így ők tanulnak magyarul, én meg tanulok finnül, szóval
1: egy ilyen ők is tudják
2: szimbiózisban élünk a buszon, szóval ők finnül beszélnek, én meg magyarul, és akkor...
1: Hát a finnugor nyelvcsalád így egymásra talál. És az, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtottatok, esetleg az vitte, az tett benneteket, motiválta, és esetleg ezért voltál csalódott a következő osztrákok elleni mérkőzés után, és utána te is elég kritikusan nyilatkoztál, talán az összes meccs közül akkor volt ugye a legtöbb olyan hiba, amit felemlegettél, ugye az ember hátrányos helyzetek, szóval akkor előbb Pisti, te mondd el, hogy esetleg a nyitó meccs utáni motiváltság vagy lelkesedés okozta-e azt, hogy esetleg az osztrákok elleni meccs már csalódás volt?
2: Nem, az nem játszott közre igazából. A legnagyobb csalódottságot az okozta, hogy ugye az osztrák válogatottnak mondjuk a durván 70-80%-ával játszunk évközben, mit tudom én, hány mérkőzést, és ismerjük őket, tudjuk, hogy semmivel nem jobbak, verhetőek, főleg, hogyha itt lettek volna még a nagyobb sztárjaik, akkor is azt mondom, hogy egy mérkőzésen foghatóak, és én csak egyszerűen azt éreztem, hogy ez az a meccs, és ez az a nap, amikor mi verjük az osztrákokat. És a meccset visszanézve, meg ott megélve, még abban a meccs utáni pillanatokban is én azt éreztem, hogy megérdemeltük volna a győzelmet, és igazából minden, amit ők úgy találtak, gólokat, meg helyzeteket, azokat nem ők dolgozták meg nem ők dolgozták ki, hanem mondhatni egy kicsit mi voltunk könnyelműbbek, vagy mi adtunk oda nekik, tehát hogy nem éreztem fairnek ott így per pillanat, és ezért voltam csalódott. Uh-huh.
0: Én azt gondolom, hogy a finn meccs nagyon jó alapot adott erre az osztrák mérkőzésre. Én nem gondolom, hogy bárki azt hitte volna, hogy ez nagyon könnyű lesz azért, mert ha Finnországgal egész normális meccset tudtunk játszani, akkor innen már nagyon könnyű lesz Ausztria, és nem is így álltunk hozzá szerencsére. Szerintem tisztességes munka volt. Én azért voltam csalódott, mert azt gondolom, hogy eldobtuk magunktól a lehetőségét annak, hogy ott akár nyerhessünk is. Vagy legalábbis nehéz helyzetbe hoztunk magunkat egy-két rossz kiállítással. Aztán az is hozzátartozik, hogy ugye ez egy 3-2-es meccs, levisszük a kapust, és volt, ha jól emlékszem, 300%-os helyzetünk 6-5 ellen, amiből, ha egyet sikerül értékesíteni, akkor megy a hosszabbítás, és legalább pontot szereztünk, és minden más. De ez nem így történt, és ennyi. Nem nagyon volt idő arra ott, hogy keseregjünk, ezt el kell engedni. Azt gondolom, hogy a kritikát meg kell fogalmazni, így saját berkeinken belül annak érdekében, hogy ebből is tanuljunk, és ebből jött utána a brit mérkőzés.
1: Igen, két vereséggel kezdtétek a világbajnokságot, ott álltatok, Bartalis István megsérült, és Nagy Krisztiánt válogattad be a keretbe, aki a britek ellen duplázott, és azt is Piller István mondta itt egy műsorban, hogy az alapszakaszban, a saját bajnokságában azt hiszem egy gólt lőtt, ezen a meccsen pedig rögtön kettőt. Gondolta, de azt, hogy ilyen jól sül el a csere, és ez kapitányi szempontból mennyire volt nehéz, hogy kiesik egy játékos a VB alatt, és gyorsan be kell építeni egy újat. Nyilván, aki veletek volt Krisztián a felkészülés alatt is, tehát nem új emberként érkezett, de mégis egyfajta változtatásra volt gondolom szükség.
0: Nem ez a nehézebben szerintem. Én mindig nehezen élem meg az utolsó ilyen vágásokat.
1: Keretszűkítés?
0: Igen, szerintem nem egy könnyű része ennek a munkának nyilván. És a Krisztián valót is nehezen értem. Meg annyiból talán könnyebben, hogy őt hazaküldeni már nem akartuk. Tehát őt tudtuk, hogy ott fog maradni velünk. Várható volt, hogy egy-egy sérülésünk úgy is lesz, és így ő be fog kerülni egy ponton a keretbe, tehát ilyen szempontból után könnyebb volt, mint azt kellett mondani neki, hogy figyelj, elválnak útjaink, és neked ennyi volt a szezonod. És akkor jött, igen, az Isti sajnos 4 perc után megsérült az osztrákok ellen, én azt hiszem, hogy az egész brit meccsbe ez is sokat tett, hogy ő továbbra is ott volt velünk, ő olvasta fel a kezdő 6-ot az öltözőben, mindenki kicsit érte is csinálta, mert amin ő keresztül megy az elmúlt években, az igazságtalan. Tehát ez nem normális, hogy valaki megsérül február elején, végig csinálja a rehabot, újra kell kezdeni a szezon tulajdonképpen a VB felkészülésnél, végig csinálja az egészet megint, végre eléri a formáját Kanada ellen, egy minimális sérülést szenved, ezért a finn meccset kihagyja, és az osztrák mérkőzésen kb. 2 csere, és megsérül úgy, hogy most megint műtét, megint fél év, és a többi, és a többi. És én azt gondolom, hogy ezt így mindenki át is érezte, és amikor azt mondtam, hogy ez a brit meccs, és ennek a brit meccsnek a napja, az így a pályafutásom egyik ilyen legérzelmesebb mérkőzése, akkor ez is benne van ebben. Meg még sok minden más, nekem ott volt az egész családom, nyilván ez a meccs számomra, nekem nincs 80 mérkőzésem, mint egy klubszezonban ebben a pozícióban, és ugye ez az a meccs, amit kívülállók azt mondják, hogy meg kell nyerni, stb. És ez a meccs, ami dönthet a sorsunkról, így a jövőben, és ez egy nagy nyomás, nagy ilyen emocionális hullámvasút, szóval ezen így túl lenni nagyon jó volt azzal a előjellel, amivel sikerült.
1: Amikor ezen túl lettetek, és egyrészt alátámasztod-e azt, amit Gergely mondott, hogy ez egy érzelmes nap volt, a csapat is így élte ezt meg, illetve amikor megvolt a győzelem, akkor valamiféle kőleg ördült-e rólatok. Nyilván még vissza volt a világbajnokságból több, mint amennyi eltelt, de mégis ez egyfajta megnyugvás volt-e, hogy az alap elvárás az, hogy a briteket megverjétek, az sikerült.
2: Abszolút, de amit amúgy is mondod, hogy ez nem csak egy forrásból eredő ilyen érzelmek túlfűtöttség, tehát volt minden ott meg, amikor egy olyan mérkőzésre készülsz, amit tudod jó, hogy minden oldalról elvárják, hogy megnyerj, az egy nagy, nagy nyomás, és rengetegszer voltam, meg voltunk az egész csapat a rossz végén a dolgoknak, amikor egy kötelezően megnyerendő mérkőzést elveszítesz, és nagyon, nagyon rossz érzés. Tényleg tudod gyűlölni magad brutálisan, mint a Trónok harcával sétálná végig az utcán, és mindenki kövezne meg, hogy szégyen. Tehát, hogy a magyar kupákat csak nem kell nagyon visszamenni a múltba, hogy magyar kupa döntőket emlegessen Fejérvárral, szóval nagyon rossz kikapni, és már csak ezért sem akarunk kikapni az ilyen kötelező jelleggel megnyerendő mérkőzéseken. Van extra emóció mögötte, meg extra izgulás is az elején, de az egy nagyon jó löketet adott a mérkőzésnek, hogy a Krisz első lövése mondjuk betalált. Mindig szoktunk beszélni arról, hogy az ilyen mérkőzéseken nagyon hamar valahogy meg kéne szerezni, ha nem is a számtani előny, de legalább a momentum előnyét, tehát hogy támadjunk, legyünk ott a harmadjukban, legyünk türelmesek, ha nem megy be. Szóval az egy nagy ilyen
1: lökést ad.
2: Igen, nem? Egy ilyen, hogy mondjam, nem az, hogy nem ott gördült le rólunk a teher, de egy ilyen kis megnyugást adott az, hogy a Krisztián betalált mondjuk. És említem még mondjuk a Brunyának a teljesítményét, hiszen nem úgy látszottunk 5-0-át az angolokkal, hogy nem lőttek kapura, meg nem jöttek a harmadunkba, de nagyon sok bravúr volt a Brunyától. Nem csak ez a meccsen, meg az Áditól is, tényleg az egész világban is olyan sok bravúr volt, de nyilván ez volt az a meccs, ahol a legjobban kellett, és itt meg volt mind. És ezek is meccsben tartottak minket, hiszen voltak azért ember hátrányok ott is, ha jól emlékszem, 3 szám szerint a második harmadba. Az egyiket bevertem.
0: De attól még nem telik le sajnos.
2: Mindegy, viccet felejtél, hogy voltak ember hátrányok, ahol rengeteg helyzete volt meg lövés a briteknek, és volt egy pillanat a mérkőzésnek, amikor szerintem 20-10 volt a kapura lövés a briteknek, és vezettünk 3-0-ra, tehát a Brunya is nagyon sokat segített ebbe, az egész csapat tényleg, úgyhogy ez egy ilyen igazi csapatmunka volt, mindenki beletette, így van, mindenki beletette a puzzle darabkáját a kirakósba, és a végén lett egy ilyen szép kép.
1: Ilyenkor mik a kapitányi, vagy a vezetői stábnak a feladatai? Földön kell tartani játékosokat, gondolom nem szabad ünnepelni, mert hiszen még hátra van 4 mérkőzés, szóval hogy telt az ezt követő időszak?
0: Hát még egy dolog azért itt kikívánkozik belőlem, ezt még hadd szúrjam be a Krisztián reakciójára az egészre. Tehát az, hogy ő ott marad velünk, mint tartalék, és neki erre kb. Annyi volt a reakciója, hogy tud jégre menni, hogy dolgozni tudjon, hogy fog bejutni a pályára, mert nem lehet regisztrációja, hogy fog kondizni eleget, hogy ő olyan formában maradjon, amilyenben lennie kell, és ezért tudott úgy visszatérni, ahogy. Ami az hagyján, hogy a teljesítményünk ez mennyit hozzátesz, de a kultúránkhoz amennyit ez hozzátett, az megfizetetetlen. Tehát ez az egyik legnagyobb hozadéka ennek a világbajnokságnak, én azt gondolom. Az, hogy utána győzelem és földön kell tartani bárkit, én nem hiszek abban, hogy ugye szokták mondani az edzők ezt a rövid távú memória, így a nagy siker vagy nagy vereség után. Én nem hiszek ebben, szerintem az a legrosszabb irány, hogy valamit elfelejtünk. Érzelmileg le kell róla csatlakozni valahogyan, minél gyorsabban, de elfelejteni semmiképp se szabad, de valamiért nyertünk, vagy valamiért veszítettünk, amiből szeretnénk tanulni, vagy szeretnénk tovább csinálni, vagy valami tapasztalatot elvinni magunkkal. És itt is ezt mondtuk, hogy ugye utána jött ez a 2 napos szünet, amit emlegettünk itt az elején, és mi azt mondtuk, hogy mivel nem is azért jöttünk, hogy a brit válogatottat legyőzzük, és utána hátradőljünk, vagy ne győzzük le, és nem tudom, öngyilkosságon gondolkozzunk, hanem azért jöttünk, hogy 21-3-at játszunk, ott nagyjából azt mondtuk, hogy 9 az tök jó, és jönni fog egyszer csak a 10. majd Németország ellen, és így is álltunk hozzá.
1: Ugye a németek nyertek 6-2-re, majd jött a házigazda Svájc elleni 9-0-ás vereség, az Egyesült Államok ellen 7-3-ra kapott ki a magyar válogatott, a lettek pedig 3-1-re. Ugye ja, nem 8-1-re nyertek. Azt látva, ugye ez a 9-0, ez, hogyha tényleg egy laikus nézi, azt mondja, hogy úristen, micsoda különbség van ezen a szinten is, de az, hogy az elődöntőben például a norvégok is 6-0-ás vereséget szenvedtek, ez valahogy így árnyalja a képet, tehát a svájciak most olyan topformában voltak, és ugye 4 elvesztett VB döntő után nagyon-nagyon szerettek volna hazai pályán ünnepelni, más kérdés, hogy nem jött össze neki, de hogy Svájc ellen még ilyen arányú vereséget is szenvedni, azt gondolom, hogy egyáltalán nem tudom, szégyenkezni való dolog.
2: Hát szégyenkezni nem, azt azért nem kell, de Svájc az egy olyan csapat, az a jó, hogy a Kuri játszott velük az egyik csapattársam, és ugye mi tavaly játszottunk velük először, ha jól tudom, ugye Herningben.
0: Azt gondolom én is.
2: Igen, és mondta Kuri, hogy bárki ellen játszik szívesen, tényleg, és bárkit el lehet verni egy-egy mérkőzésen. Svájc, zero chance. így engedett el minket Herningbe Kuri, a csapattársam, a szlovén. És hát, ja, Herningben nem voltam pont jégen a svájci meccsen, mert előtték a térnem, és azt a meccset kihagytam, de most a felkészülési meccsen, ami amúgy nem is a teljes keretes Svájc volt, illetve most a világban is egy ilyen majdnem teljes keretes Svájc ellen megtapasztaltam, amit a Kuri mondott. Talán ez azért gondolja így a Kuri is, meg most már én is, hogy ők egy olyan csapat, hogy ezt amúgy is mondta a padon, amikor kaptunk, mit tudom én, 34-ig volt, hogy egy perccel lesz könnyebb, ha megállunk, akkor csak még rosszabb lesz. Szóval ők tök mindegy, mi van az eredményjelzőn, nem álltak meg. És nem engedtek ki, nem adtak nekünk egy 10 másodperc olyan hokit se, hogy könnyű legyen, és talán ezért egyik legnehezebb ellenfél a Svájc. Ennek ellenére a második harmadon kívül szerintem nem volt egy rossz mérkőzés. Az, hogy a második harmad ugye hosszú padra cserélünk, sok kiállítás volt, az eléggé megőrült az energiaforrásainkat. Lehet velük is jó mérkőzés játszni, mint 9-0, csak ez az egy, ami bennem úgy megmaradt, hogy ilyen hiányosság Svájc ellen, de nyilván ők vérprofik. Sajnos. Nem sajnos.
1: Gergely?
0: Igen, az ember úgy érzi, hogy ez egy gépezet, ami jön, és csak jön, és jön, és jön, és amíg nincs vége a mérkőzésnek, ez a gépezet jönni fog. És én is így gondolom, hogy alapvetően az első harmad az egy nagyon jól sikerült harmad, 1-0. A harmadik harmadunk az, nagyon sokat dicsértük a Brunyát, de az nem az ő harmada, és ott két potya miatt az egy 0-2-es harmad, de játék alapján tök oké. Itt a középső az, amit nem nagyon lehet elbírni. Ugye itt az a baj, hogy az energiaszint az totál elcsúszik azzal, hogy nem tudsz cserélni. Tehát amíg maximumon tudunk játszani, még úgy is, hogy mi előtte lévő nap játszottunk Németországgal, ők pihentek, még úgy is azt mondom, hogy amíg energia bőségben vagyunk, vagy legalábbis egy normális szint fölött vagyunk, addig túlélünk, megoldjuk, jobb esetben hokizunk velük, de a második harmad az nem tud ilyen lenni. Tehát ott nagyon messze van a pad, azáltal, hogy messze van a pad, ők ennek tudatában játszanak úgy, ahogy kevés kockázatot vállalnak, megtartják a korongot, ez minket kiszív, és amikor már nem tudunk levegőt venni, akkor jön az, amire azt mondjuk, hogy a gépezet. Nyilván ettől még nekünk is el kell gondolkozni azon, hogy lehet-e olyan apróságokat kitalálni, amivel jobban túléljük a második harmadot, csak azért nem nagyon mentünk ebbe az irányba, mert Herningbe valamiért, mai napig nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, a második harmadaink voltak a legjobbak a top csapatok ellen. Nem tudom megmondani, hogy miért. És nem csak a eredményjelzőn látottak alapján, hanem mélyebb számok alapján is, tehát kialakított helyzetek, lövések, stb. A legjobbak voltak valamiért a második harmadik. Nem tudom megmondani, hogy miért. Idén meg azt gondolom, hogy inkább a realitás jött, és a második volt a legnehezebb, a legtöbb mérkőzésen a top ellenfelek ellen.
1: Ugye a Nemzeti Sportban volt egy értékelés, egy elemzés, és számokkal is alátámasztotta az újságíró, hogy mik voltak pozitívumok, és mik voltak a negatívumok. Az, hogy a legtöbb gólt a magyar válogatott kapta szám szerint 38-at, és az emberhátrányos játék az ilyen 53-54% körüli volt, ez az, amin mindenképpen javítani kell. A szerzett gólok tekintetében viszont Herninghez, a herningi 8 góllal szemben most 14-szer volt eredményes a magyar válogatott, ez pedig az-e, amire lehet építeni, tehát mik azok az ellenpólusok, amikben mindenképpen vagy javulni kell, vagy megtartani?
0: Hát a lőtt góljaink száma az örömteli. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lépés az előző világbajnoksághoz képest. Nem tudom, hogy tartható-e, tehát itt mindig ez a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani. Tavaly kiváló volt az emberhátrányunk a világbajnokságon, 80% fölött voltunk, ami azt hiszem, hogy akkor hatodikok voltunk azzal a VB-n, ami nyilván kiemelkedő. Szezon közben nem nézett ki túl jól. Az én felelősségem nyilván, hogy úgy döntöttünk, hogy itt változtatunk valamin. Azt gondoltuk, hogy apróságokon, de ahogy mentünk bele, egyre inkább kiderült, hogy azért ez bizonyos kihívásokra nehéz lesz reagálni. De azt is láttuk, hogy sokkal kevesebb energiát emészt ez a fajta emberhátrányos védekezés, mint a tavalyi, ami nekünk fontos. Tehát ahol tudunk spórolni az energiával egy picit, ott ez segíthet. Most itt azért feltehetjük a kérdést, hogy van azért lőttünk-e például sokkal több gólt, mert jobb volt az energiaszintünk, és ehhez hozzá tudott járulni például a másfajta emberhátrányos védekezés is. De nyilván az 51-néhány százalék az meg elfogadhatatlan. Tehát ez az egyik kulcs téma a jövőre nézve, hogy vagy hogy oldjuk meg azt, hogy csak emberhátrányban védekező játékosaink külön legyenek, akik alig játszanak, nem játszanak emberhátrányban egyáltalán, és mondjuk az 5-5-ös idejük meg olyan, amilyen. Vagy hogyan ötvözzük ezt a két stratégiát, amit használtunk, nem tudom. De azért azt látni kell, hogy minden összefügg. Attól, hogy kiragadunk egyet, hogy az emberhátrány jó vagy rossz, az még hozhat egy csomó pozitívumot vagy negatívumot is. De még egyszer mondom, a rossz hatékonyságunk ebben a szegmensben az természetesen nem elfogadható, tehát ezen változtatnunk kell, az biztos.
1: Mennyire nehéz a helyzetetek? Ugye évközben ilyen dinamikájú meccseket nem játszotok, ilyen ellenfelek ellen sem tudjátok kipróbálni magatokat. Mivel lehet szimulálni az ilyen szituációkat, és miben tudtok így fejlődni ilyen körülmények között? Ugye nem NHL-ről beszélünk, nem Finnligáról, tehát hogy mennyire nehéz a ti helyzetetek, és min lehet ezen változtatni, vagy hogy lehet ezt megoldani?
2: Szerintem egyre többen vagyunk olyan szerencsés szituációban, így profi magyar jégkorongozóként, hogy tudunk magasabb szinten végigjátszani bajnokságokat, tehát azért vannak külföldön jó páran fiatalokból, meg nem fiatalokból is, illetve most ugye tavaly a Fradi érkezésével az ICHL-be most már két magyar csapat is szerepel az osztrák bajnokságban, ami nem azt mondom, hogy egy NHL szint, de mégis jó, valahol Európa, az európai ligák között szerintem azt hiszem hetedik helyet foglalja el, ami nem egy rossz helyezés, és nagyon jó évről évre erősödő ligáról beszélünk, főleg a Covid óta visszanyerte így a rangsorban szerintem a kiérdemelt helyét. Én azt tapasztalom csak belülről, hogy nehéz, igazából ott is heti három mérkőzések vannak legtöbbször, és sok utazással, ott is hasonló a szituáció, mint egy világbajnokságon, hogy nem nagyon lehet úgy eltengődni a mérkőzéseken, mert akkor biztos, hogy kikapsz, hogy nagyon, nagyon bután fogsz kinézni a jégen. Itt az A csoporton nagyon hasonló a szituáció, csak még talán egy sebességgel feljebb történnek a dolgok, amire szerintem meg nem vagyunk képtelenek, hogy megugorjuk, és mondom még egyszer, ezek látszanak, tehát vannak periódusok, amikor azt látjuk, hogy beszorítjuk USA-t, dominálunk USA ellen, vagy esetleg vannak jó periódusaink, tényleg bárki ellen, Svájcon kívül, de nyilván Svájcen is voltak helyzeteink, nem sok, de ezeket kell valahogy úgy billenteni, és a mérleg nyelvét nem is azt mondom, hogy egyelőre rakni, mert az még nem mostanában lesz, de reméljük, hogy minél hamarabb, hogy meccs végén azt tudjuk mondani, hogy játszottunk egy kiki mérkőzés, mondjuk az egyik ilyen top csapattal.
1: Ehhez kívánunk sok sikert, mind a szövetségi kapitánok, mind a szakmai stábnak, mind a csapat játékosainak, és szívből gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk a magyar férfi jégkorong válogatottra, amely sorozatban másodszor kivívta vagy bebiztosította a bentmaradást. Úgyhogy nagyon köszönjük ezeket az élményeket és a mérkőzéseket. Majoros Gergelynek és Terbolcs Istvánnak köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erik Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Azért érdekes dolgokat produkál az élet. Itt ülünk a Laurenc László sportcsarnokban, és hát Laurenc Lászlóval te dolgoztál együtt, volt a szövetségi kapitányod.
3: Igen, ez így van, és nem csak a szövetségi kapitányunk volt, hanem nagyon szép eredményt is értünk el annak idején. Tehát az egyik az, hogy bejutottunk a világbajnoki döntőbe, és ott ezüstérmet szereztünk. Akkor nagyon nagy dolog volt ez, tehát annak is örültünk volna, hogyha bekerülünk a négy közé, és ezzel kivívtuk volna az olimpiai részvételt. Ennél azért tovább mentünk, és ezüstéremmel zártuk azt a VB-t. Hát a következő éve pedig Atlantában, én úgy gondolom, hogy az egyik legszebb érmemet, bronzérmet nyertünk a csapattal, úgyhogy ezek mind Laurenc Lászlóhoz kötnek.
2: Erről még majd fogunk részletesebben beszélni, de tulajdonképpen meglepetés volt számomra, hogy majd itt találkozunk, mert úgy eltűntél egy picit a kézilabdában, nem nagyon látott senki, hogy merre vagy, mióta vagy itt?
3: Ez most már a második éve, tehát áprilisben lesz 2 éve csatlakoztam az itteni szakmai munkához. Fölkértek, hogy esetleg összefognám itt a szakmai munkát, irányítanám, segítenék a fiatal edzőkollégáknak, és miután leültünk beszélni, hát először telefonon kerestek meg a vezetők, utána meg személyesen beszélgettünk, nagyon szimpatikus benyomást keltettek. Azért látjuk, hogy ez egy új csarnok, a körülmények is nagyon jók, és úgy gondoltam, hogy miért ne, hát akkor vágjunk bele.
2: Csak ugye dolgoztál felnőttekkel, dolgoztál a válogatott mellett, az ember nem gondolta, hogy mondjuk visszatérsz a fiatalokhoz.
3: Igen, itt is van felnőtt csapat, MB2 felnőtt női, meg férfi csapat, de az igazság az, hogy itt a diák, a Csepel Diák Sport Egyesület az utánpótláson van, fekteti a hangsúlyt, és hát az edző kollégáknak a munkáját felügyelem, nem tudom, irányítom, segítem, támogatom, tanácsokkal ellátom az edzőket, úgyhogy hogy ez az én fő feladatom itt.
2: Be is szállsz néha még esetleg edzést vezetni?
3: Tavaly volt rá példa, hogy vagy azért, mert beteg volt az edző kollega, vagy azért, mert ütközött mérkőzéssel, és igen, tartottam a serdülő fiúknak, a felnőtt férfi csapatnak, úgyhogy jó is volt egy kicsit visszatérni a kézilabda pályára.
2: És a lányok, fiúk, akik itt vannak, azok tudják, hogy micsoda remek eredménysorral rendelkezel? Mert Laurenc Lászlóról biztos hallották, hogy miért kapta meg a csarnok ezt a nevet. Rólad tudnak?
3: Hát én úgy gondolom, hogy a felnőtt csapat tagjai talán igen, nem tudom, de valószínű, hogy igen. Az edző kollégák szerintem tudják, el is fogadják a véleményem, nagyon jól együtt tudunk dolgozni, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Az, hogy tudják, vagy nem, hát ezt nem tudom.
2: Nagyon szép ez a sportcsarnok, ahogy bejöttünk meg itt a kiszolgáló helyiségek is. Te is ilyen helyen kezdted annak idején a kézilabdát, és egyáltalán miért pont kézilabda?
3: Hát én annak idején nem ilyen helyen kezdtem, tehát az tudva lévő dolog, aki valamennyire tudja az én pályafutásomat, hogy én Erdélybe születtem, Marosvásárhely mellett, és hát Marosvásárhelyen kezdtem el igazán kézilabdázni. De akkor ott azok a körülmények, azokban az időkben én úgy gondolom, hogy teljesen megfeleltek. Amire szükségünk volt sporteszközökre, azok is a rendelkezésünkre álltak, úgyhogy akkor az úgy rendben volt, de hát azért azt tudomásul kell venni, hogy fejlődik a világ, fejlődnek a sporteszközök is, és most itt azért itt Csepelen is minden olyan eszköz, amire szüksége van a sportolóknak, az a rendelkezésükre állnak.
2: Miért pont a kézilabdát választottad? Ez volt ott a fő sportág Marosvásárhelyen?
3: Nem, ez úgy volt, hogy én még gyerek voltam, és a tévé közvetítette a román férfi válogatottnak a VB döntőjét, tehát akkor még a Krisztián Gácu kicsit bírtalan, ők alkották, ez Pena volt a kapus, és engem annyira megragadott, ott néztem, a fekete-fehér tévé volt, és néztem, és tetszett, a dinamikus volt, futottak, ugrottak, dobálták a labdát, tehát nekem már ott megfogott ez a dolog, És akkor én úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha én ezt úgy kipróbálnám, de hozzáteszem, hogy én emellett pingpongoztam, tehát asztali teniszeztem, kosárlabdáztam, fociztam, tehát úgy mindenféle sportban úgy tornáztam, volt egy nagyon ötesi tanárunk, és ez nagyban köszönhető annak az ő szemléletének, hogy belevitt minket, tehát én falun születtem, ott nőtt, tehát egy nagyobb község, tehát nem is olyan kis falu, de akkor is, tehát a testnevelő tanárnak az egyénisége, a személyisége nagyban meghatározta azt, hogy bennünket a sport felé irányított, és ott inkább ott hasznosan töltöttük el az időnket, mint hogy csavarogtunk volna, lógtunk volna.
2: Otthon nem kellett segíteni a háznál, tudtam mellette edzeni?
3: Dehogy nem. Hát szüleim kereskedők voltak, tehát én egy kereskedő családban nőttem föl, és rengeteg munka volt a ház körül, és akkor azért úgy igyekeztem, hogy a rám szabott feladatot minél előbb befejezni, hogy akkor el tudjak menni a sportpályára. Hát ez nem mindig sikerült, mert volt, amikor egy kicsit később mentem haza, és akkor nagyon tartottam attól, hogy most akkor, hát hogy azért anyukám elég szigorú, vagy hát elég szigorúan nevelte bennünket, de azért jutott idő mindkettőre, de tényleg nagyon sokat kellett dolgoznunk otthon is.
2: Akkor nem voltatok ilyen sportos család?
3: Nem igazán. Anyukám annak idején a suliba valami, nem tudom milyen ronylabdával dobálták tehát a labdát, akkoriban még az volt. Édesapám meg ő tekézett, és teke bajnok volt, tehát azért hát ha valami kötődésem van, akkor így a sporthoz ilyen téren van. Viszont a versenyszellem az úgy nálunk a családban az nagyon meghatározó volt, tehát igaz, hogy anyukám nem sportol, de neki kellett a legszebb kertjének lenni, a legszebb virágainak, tehát mindig arra törekedett a tökéletességre, úgyhogy és mi négyen voltunk testvérek, tehát ez a versenyszellem mindig megvolt, hogy ki az ügyesebb, a jobb, tehát azért volt egy kis verseny is köztünk.
2: Többiek is kézilabdáztak, sportoltak magasabb szinten?
3: Nem, a testvéreim csak a suliba, tehát az iskolában, ami testnevelési óra volt, és akkor ott külön jártak például a bátyám focizni. A nővérem egyáltalán nem sportolt, tehát ő utána is elvégezte a közgazdasági egyetemet, meg könyvvizsgáló könyvelő, tehát ő a sporthoz, tehát a kézilabdához sem nagyon ért. Mindig szoktunk poénkodni, hogy amikor megnyertük a Dunafel 1999-ben a Beket, mert akkor bajnok Európa kupája volt, és hazamentem, és mondtam neki, hogy hát nem is gratulálsz, és azt mondja, hogy hát mondom, megnyertük a Beket. Azt mondja, de hát a múlt héten is nyertetek. Hát mondom, igen, de az a Spari ellen volt, és az egy sima bajnoki volt. Tehát, hogy de mai napig ezzel szoktunk poénkodni. És akkor mondta, hogy hát, hogy na, gratulál, de hogy nézzem el neki, de ő a sportot annyira nem, tehát nem ért hozzá, nem is gyakorolta, úgyhogy...
2: Te viszonylag gyorsan befutottál, mert ha jól tudom, akkor már 15 évesen felnőtt csapatban játszottál?
3: Igen, tehát én említettem, ez egy nagy község ez a Mezőbánd, ahol én születtem, és 13 évesen bekerültem Marosvásárhelyre, és hát akkor volt két csapat a serdülő korosztályban, és hát én úgy az első csapatnak az utolsó játékosa lettem, amikor úgy elindult a bajnokság, és ez sikerült elaludnom, tehát nem értem oda az indulásra, és ezért a második csapatba kerültem. Viszont ennek az volt az előnye, hogy minden meccsen végig a pályán voltam. Tehát lehet, hogy az első csapattal indulok, meg odaérek, akkor a fejlődésem, mert nem segítette volna annyira, mint úgy, hogy a második csapatban meg végig pályán voltam, mert tehát, és akkor onnantól kezdve behívtak ilyen különböző területi kiválasztóra, utána pedig egy központi kiválasztó volt Bukarestben, és akkor így kerültem a korosztályos válogatottba, és fölfigyeltek, és a 15 évesen tényleg az NB1-es csapathoz kerültem.
2: Akkor már nagy jövőt jósoltak neked?
3: Hát én ezt nem tudom, de az biztos, hogy én nagyon elszánt voltam, hogy én kézilabdázó akarok lenni. Én anyukámnak azt is elmondtam gyerekkorom, hogy én válogatott akarok lenni, tehát nem csak szeretnék, hanem akarok lenni. Meg hát még mondtam, hogy egy főiskolát is el szeretnék végezni, és anyukám mondta, hogy jó, aztán úgy abban maradtunk, és tényleg engem annyira megragadott ez a közeg, ez a sport. Én imádtam edzésre járni, és mondom, ez a versenyszellemet, ezt otthonról hoztam, tehát az, hogy ez a győzni akarás, és az, hogy megtegyünk mindent a sikerért, azt meg otthonról azt láttam, hogy a sikerért meg kell dolgozni kőkeményen, és hogyha megdolgozunk, akkor sikeresek lehetünk, és én ezt úgy próbáltam átvinni a sportba.
2: Mindig is átlövő voltál?
3: Igen. Tehát már akkor, tehát még volt egy év alatt kb. 12-13, nem tudom hány centit nőttem, és hát ugye elég magas voltam, meg hosszú végtagokkal, tehát az átlövő volt az, ami. Hát utána játszottam a irányító pozícióba, meg jobb átlövőbe, tehát a belső három pozícióba, de a balátlövő volt az, ahol én elkezdtem.
2: Most, hogy így nézem a kezed, hát nem kicsi azért, hogy könnyen megfogtad a labdát.
3: Hát igen, ez egy előny, igen, tényleg. Meg hosszú, tényleg hosszú végtagjaim vannak. Ez azért előny, mert mindig arról álmodoztam, hogy de jó lenne, 182 centi magas lennék, 177 centi vagyok, de úgy gondolom, hogy mivel a hosszú végtagjaim vannak, ez kompenzálta, hogy azért a védők fölött azért el tudjam lőni a labdát.
2: Meg hát ruganyos is voltál.
3: Igen, elég atlétikus testalkatom volt. Annak idején végeztek különböző antropológiai felméréseket, és azt mondták, hogy ideális alkatom van a kézilabda játékhoz, tehát az, hogy a kézilabdázó legyek.
2: A Romániában tagja voltál az ifjúsági korosztályoknak, a válogatottaknak?
3: Hát, sőt, ott mindig előbb oda kerültem, tehát amikor 64-es korosztály volt a serdül, akkor én már oda kerültem, amikor ők ifjúra lettek, tehát mindig 18 évesen már felnőtt válogatott voltam, sőt, szerintem, ha jól tudom, akkor még ilyen talán rekordokat is tartogatok, hogy a legtöbb szereplés, meg a legtöbb gól, pontosan azért, hogy ez a két év előnyöm volt, hogy előbb oda kerültem.
2: Milyen volt akkor a román női kézilabda?
3: Hát, olyan vegyes volt, tehát ahhoz képest, hogy milyen tehetséges játékosok voltak, nem igazán sikerült egy olyan nagyon kiugró eredményt elérni. Volt, amikor azért pekünk is volt, amikor az olimpiára úgy jutott ki, akkor Csehszlovákia volt, hogy döntetet játszottunk, ha jól tudom, a hollandokkal vagy a németekkel, és a kapufáról bepattanó labdát a játékvezetők nem adták meg, és ha mi nyerünk egy góllal, mi jutunk az olimpiára, ha az ellenfél nyer egy góllal, akkor ők, döntetlenül pedig a csehek, tehát a Csehszlovákia. És például hiába óvtuk meg a mérkőzést, elutasították az óvásunkat, és így nem jutottunk ki. Tehát én azt mondom, hogy sokkal több tehetséges játékos volt, és ez válogatott szinten eredményekben nem igazán mutatkozott meg.
2: Azért, ha jól tudom, 130 román válogatottságot azért csak összegyűjtöttél.
3: Így van, hát ez 25 éves koromig, tehát akkor utána szültem. 25 éves koromig 130-ról szerepeltem a román válogatottban, utána pedig 2 évet ki kellett hagynom ahhoz, hogy a magyar válogatottba szerepeljek, és a magyar válogatottban 65 vagy 69 válogatottságom van.
2: Miért döntöttél úgy, hogy magyar válogatott akarsz lenni?
3: Az igazság az, hogy engem már korábban, még a Ceausescu idejében megkerestek a Vasastól, és szerették volna, hogy hát jövök Magyarországra, de akkoriban a kekben a Vasas ellen játszottunk. De akkor ez ilyen bonyolult volt, tehát áttelepedni, tehát nem engedtek csak úgy simán ki, hogy akkor itt kézilabdázzak. És amikor ez a rendszer megdőlt, akkor megkeresett a Debrecen. Előtte fél évvel szültem a lányomat, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, tehát akkor belevágok ebbe. Tehát már korábban is voltak megkereséseim, és akkor éreztem úgy, hogy eljött az idő, hogy akkor váltanék, mert azért országot is váltottam, attól függetlenül, hogy magyar az anyanyelvem, magyar iskolába jártam, azért mégiscsak egy másik ország.
2: A család maradt kint?
3: Igen, és az az igazság, hogy említettem, mi négyen voltunk testvérek, de nagyon, nagyon családcentrikus, tehát mi az unokatestvéreinkkel is, az első unokatestvére úgy nőttünk, mint a testvérek lettünk volna. Nagyon összetartó családunk volt. Például amikor oda kerültem az NB1-be Marosvásárhelyre, akkor egy sor, az én családomnak megvásárolták a bérletet, és a nagynénémtől kezdve az unokatestvéreink mindenki ott volt a mérkőzésen, és szurkoltak nekem. Vagy hogyha sokszor, amikor későn értünk haza, vagy Bukarestbe szállt le a repülő, akkor nem volt kérdés, hogy valaki értem jön, tehát hogy akár 200-300 kilométert is utaztak, mikor a nővérem, mikor a bátyám, tehát hogy nálunk mi ilyen nagyon összetartó család voltunk, és az az igazság, hogy sok fejtörést okozott ez a váltás, mert ők egy nagyon nagy erős támaszom volt a család, tehát hozzájuk bármikor fordulhattam, örömömben is, bánatomban is, és számomra ez nagyon fontos volt, hát mai napig is nagyon fontos.
2: Ott magyarként a román kézilabdában, a Ceausescu rendszerben nem voltak nehézségeid?
3: Őszintén szólva, mivel mi nem vittük be a politikát így a sportcsarnokban, meg az öltözőben, Marosvásárhelyen ott úgy nézett ki, hogy a fele csapat magyar volt, a fele román. Tehát ott beszélt mindenki a saját anyanyelven, a másik megértette. A román válogatottban ott azért román hárman voltunk, általában magyarok, a török Mari, a török Edit, meg én. És hát meg a Mozsi Éva vagy akkor négyen. De semmiféle gondot nem okozott. Tiszteletbe tartottuk egymásnak a hagyományait, az ünnepeket, például ott a húsvét is van, amikor nem mindig ugyanabban az időben van a román húsvét, meg a magyar. De tudtuk, hogy akkor most a román húsvét van, akkor te tiszteletbe tartottuk, vagy ők tiszteletbe tartották, hogy most akkor nekünk egy héttel később, vagy nem tudom mennyi idővel később van ez az ünnep. Úgyhogy én szerintem semmiféle olyan dolog nem volt, vagy nem éreztették velem, hogy na most akkor én most magyar nemzetiségű vagyok.
2: És amikor megtudták, hogy váltasz, és Magyarországra jössz, és itt leszel majd válogatott, akkor sem próbáltak keresztbe tenni?
3: Hát volt egy edző, aki gyerekkorom óta edzőm volt, és Isten nyugtassa, szegény, meghalt. Szerintem valamiért nem biztos, hogy legszimpatikusabb játékosa voltam, és ő került oda a felnőtt válogatotthoz. És akkor egy kicsit úgy megszakadt ez a történet, és mikor már átjöttem, akkor nem kerestek, és akkor én eldöntöttem, megkerestek, és akkor eldöntöttem, hogy akkor váltok. Tehát utána már nem volt kérdés, hogy visszamegyek-e vagy sem.
2: Persze, hát most könnyebb magyar állampolgárságot szerezni határon túl, mint abban az időben volt.
3: Igen, de nekem például a felmenőim, én rendelkezem, például a nagyszüleimnek magyar keresztlevelük volt. És amikor mikor átjöttem Magyarországra, akkor Debrecenbe igazoltam. És mikor én elvittem ezeket a dokumentumokat, tehát a magyar címerrel, pecséttel, mindennel, és akkor engem visszahonosítottak, tehát a nagyszüleim, meg a dédszüleim által, tehát engem, én nem új állampolgárságot kaptam, hanem engem visszahonosítottak. És erre, megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok, és mai napig is érzem ezeket a dokumentumokat.
2: Milyen volt a Debrecen élet? Más volt, mint Marosvásárhely?
3: Hozzá kell tennem, hogy Debrecen volt az első olyan profi klub, ahol tényleg profi körülmények voltak, az elvárások is olyanok voltak, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó volt. Az elején egy kicsit nehéz volt így a család nélkül, már mind a szüleim, meg a testvéreim nélkül, de hát azért Debrecen nem volt olyan messze Marosvásárhelytől. Utána viszont, mikor Győrbe igazoltam, akkor az már egy kicsit nagyobb távolság volt, de addigra megszoktam a magyar kézilabdát, az itteni életet, mindent. Tehát azért mondom, attól függetlenül, hogy magyarul beszéltem, azért csak egy országot váltottunk meg az elején. Inkább azt mondom, hogy hát volt, amikor lerománoztak, vagy menjek vissza Ceausescuhoz, vagy mindenki jöttem ide. Az nagyon-nagyon fájó pont volt, tehát én úgy gondolom, minden erdélyének, amikor lerománozzak, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog, de amikor bekerültem a magyar válogatottba, amikor Laci bácsi beválogatott, és pályára léptem a magyar színekbe, onnantól kezdve érdekes módon ez a dolog megszűnt.
2: Debrecenben akkor egy jó gárda volt, ugye?
3: Nagyon. Tehát ott az EHF kupa döntőig jutott a csapat. Nekem akkor még nem volt épp meg a játék engedélyem, de nagyon. Tehát válogatott játékosok nagyon, meg profi egyesület volt. A vezetőségtől kezdve Komáromi Ákos volt a vezetőedző, Köszner Vili volt a másodedző, úgyhogy tényleg nagyon profi klub volt.
2: Mennyit kellett kihagynod?
3: Úgy volt, hogy júliusban szültem, január 2-án jöttem át, 92. január 2-án jöttem át Debrecenbe, és hát ott már folytak a mérkőzések, tehát nem tudom, tehát én csak az EHF kupában nem szerepelhettem, viszont a bajnoki meccseken igen, csak az EHF kupában nem, tehát abban a szezonban nem játszhattam.
2: És a kislányodra ki vigyázott?
3: Egy nagyon kedves család, egy házas pár, tehát mai napig is Margit mama, meg Pityu papa, tehát 6 hónapos volt a kislányom, mikor átjöttünk, ott tanult meg járni, meg minden, és annyira imádták, mintha saját unokájuk lett volna. Tehát ilyen szempontból is olyan jó érzés volt, hogy lám-lám azért nagy segítség volt, mert napi 2 edzés volt, 2-szer 2 órás edzés, meg hát hétvégén a mérkőzés, meg a férjem is vigyázott rá, az úgy oké volt, de mind a tehát nem mindig tudtuk megoldani, csak mi ketten. Úgyhogy ott volt egy ilyen házaspár, és nagyon sok ideig tartottuk a kapcsolatot. Aztán Pityu papa, ő már meghalt, Margit már nem tudjuk, hogy mi van vele.
2: Ugye mondtad, hogy utána elmentél Győrbe, ez megint egy nagy váltás volt. Miért érezted úgy, hogy el kell igazolnod?
3: Hát ha őszintén el akarom mondani, akkor az történt, hogy megsérültem, és akkoriban hát a szerződésem szerinti juttatásokat az egyesület akkor úgy nem akarta kifizetni. és akkor egy kicsit úgy, hát ezt úgy zokon vettem. A másik dolog pedig megkeresett Vanyus Attila, és nekem első percről kezdve nagyon szimpatikus volt, amit ő fölvázolt. Mai napig is nagyon jó a kapcsolatom vele. Szántó Anna is odaigazolt, és akkor úgy voltam vele, hogy hát akkor így a bal oldal, akkor menjünk a bal szárny, és akkor belevágt. A legnagyobb gondom akkor az volt, hogy nagyon, nagyon messze van Győr. Tehát ez a nyugati határszélén, meg fú, nagyon messze van Marosvásárhelytől, de mondom, Vanyus Attila annyira megfogott, amit mondott, ahogy fölvázolta. Hát azért akkor már úgy látták a Magyarországon is, hogy mire vagyok képes a magyar bajnokságban, mert azért más egy román bajnokságnak a stílusa, és más egy magyar bajnokságnak a stílusa. Úgyhogy, és akkor Győrbe voltam 4 évig.
2: Persze azért az a Győr még akkor nem volt olyan magasságokban, mint most.
3: Így van, és pontosan ezt vázolta föl Attila, és ezért is szerette volna, hogyha ezek a fiatal tehetséges játékosok mellé azért kellettek a rutinosabb játékosok, és nekem pont ez volt a szimpatikus, hogy azok a, hát akkoriban a Pálinger Köti, a Pinici Krisztina, a Kinli Gabi, hát én sorolhatnám itt a neveket, senkit nem megbántva, a Görvicen itt akkor még fiatalabb volt, tehát akkor még csak serdülő volt, de pont ez volt a lényege, hogy egy ilyen jó egyveleg legyen a Nagy Anikó, tehát Hoffmann Bea, hogy egy olyan jó egyveleg legyen, hogy a fiatalok és az idő, hát idősebb, rutinosabb játékosok, és hogy hosszú távon szeretnék volna, hogy ez a munkának a gyümölcse beérik, a fiatalok oda érnek majd, hogy magyar, tehát NB1-es játékosok legyenek, válogatott játékosok legyenek, és ezért döntöttem úgy, hogy akkor váltok.
2: 4 évet voltál ott, az alatt beérett?
3: Én úgy gondolom, hogy rengeteg játékost adott meg, rengeteg válogatott játékost, tehát utána került oda a Kulcsár Anita, de mondom, ezeket a játékosokat, akiket felsoroltam, én szerintem igen, és nekem meggyőződésem, és most nem azért, hogy én elfogult vagyok a Vanyus Attilával, tehát az, hogy utána ez a Győr ilyen sikeres volt nemzetközi szinten, jó, hogy kellettek hozzá a külföldi klasszisok, tehát a Lundétól kezdve a Lőkéig, a Amorimig, de az alapjai, ez onnan indult, és nem tudom, 10-15 éves munkának a gyümölcse érett be azzal, hogy tehát, amikor elkezdték, és, de kellettek hozzá ezek a külföldi sztárok is, ez az igazság.
2: És ti mire vittétek, mi volt a legjobb eredményed ott?
3: Talán a 4. hely volt a legjobb eredmény. A Magyar Kupában azt hiszem a 4 közé jutottunk, viszont amikor a Győr kézilabdázója voltam, akkor volt az a VB szereplésünk, meg az Atlantai Olimpia, és hát ha ezt úgy mondhatom, akkor választottak meg az évjátékosának, ami számomra óriási dolog volt, és előző évben pedig a Magyar Bajnokságnak a gólkirálynője lettem. Tehát én úgy gondolom, hogy a csapat szinten nem tudtunk még érmet szerezni, mert azért egy fejlődés az egy hosszú idő, meg a fiatalok, hogy beérjenek. Egyénileg azért voltak olyan eredmények, ami azért úgy jól esett a lelkemnek.
2: Akkor voltál csúcsformában?
3: Hát nem tudom, tehát azért több ilyen csúcsforma volt, mert például azt néztem, hogy megnyertük a, nem tudom, 88-ban az első bajnoki címet, amikor 22 éves voltam, akkor még Romániában gólkirálynő voltam, meg nem tudom, 10 egész valamennyi volt az átlagom meccsenként, tehát az, hogy is volt 20, nem tudom, 2 meccs előttem 226 gólt, vagy valahogy így volt. Tehát az is egy nagyon jó időszak volt. De ha azt nézem, hogy hát amikor már nem voltam annyira fiatal, vagy tapasztaltabb voltam, akkor mindenképpen az az időszak, tehát ez a VB ezüst, főleg az olimpián, ott meg hát ott a magyar válogatott legtöbb gólját lőttem, tehát 3. voltam a góllövő listán. És az nem helyezem a bronz elé, de megint egy annyi, tehát hogy mondjam, hogy úgy érzem, hogy nagyon nagy mértékben hozzásegítettem a csapatot, vagy hozzájárultam ahhoz, hogy megnyertük a bronzérmet. Tehát, hogy ezért is nagyon édes, meg nagyon kedves ez a bronzérem, meg hát egy életmunkájának én úgy gondolom a csúcsa, hogy ez a 3 érem, hogy VB ezüst, a beket, amit megnyertünk a Dunaferrel, meg az olimpiai bronz, tehát az a mai napig, ha szomorú vagyok, akkor erre a 3 éremre gondolok, és elmúlik a szomorúságom, mert ezt mi megcsináltuk, megvalósítottuk, megnyertük, minden nehézség ellenére, ez csak rajtunk múlott, úgyhogy, és erre úgy büszke is vagyok, ha mondhatom azt.
2: Említetted, hogy ezekre büszke vagy, de akkor, amikor a világbajnoki döntőt elveszítettétek, akkor gondolom egy picit másképp éreztél, mert ott nagyon közel volt az arany.
3: Nagyon közel volt az arany, de ha reálisan nézzük, és említettem már korábban, hogy a cél az volt, hogy bejutunk a négy közé, de jó, csak aztán úgy menet közben megjött az étvágyunk, és tényleg úgy a siker lendített meg a hazai pálya, meg a közönség. De akkor az a Korea, az nagyon, tehát azok négy évig együtt készültek, nagyon egybe voltak, gyorsak voltak, jó kézilabdát játszottak, úgyhogy... Igen, az is, ahogy cseleztek, tehát... elég sok gondunk volt velük, úgyhogy én azt gondolom, hogy az ezüst, az tehát szokták mondani, hogy aki az ezüst, az ilyen keserű, de nem, mi nagyon örültünk annak az ezüstnek.
2: Meg hát az olimpiai bronzére mit nem adnánk ilyen eredményért, amikor a legutóbb harmadik volt Európa-bajnokságon a magyar válogatott, rögtön az év csapatának is választották.
3: Igen, és ha megnézzük, akkor a magyar bajnokságban azért sokkal kevesebb külföldi volt, a magyar csapatok viszont ott voltak a Beckbe, vagy a, hát igen, akkor még Beck volt, Kekbe, EHF-et nyert a Cornexi, a Fradi Keket nyert, tehát azért ezek a dolgok nem véletlenek, és ott akkor ezekben a csapatokban a magyar játékosok voltak a húzó emberek, és ezáltal volt egy erős magyar válogatott. Most ha megnézzük, most visszatérve a Győrre, nagyítóval kell keresni a magyar játékost. A Fradiban sajnos most már ők is ráléptek erre az útra, hogy, mert aki most BL-t akar nyerni, magyar játékosokkal nem fogja tudni megnyerni, viszont ezek a külföldiek meg elveszik a magyar játékosoktól a lehetőséget.
2: Győrben ugye épült a nagy csapat, de mégsem maradtál ott. Jobb lehetőséget kínált Dunajváros?
3: Hát ez volt a következő lépés, én ott már nagyon fontolgattam, hogy abba is hagyom, meg nem is, meg folytatom, meg hát azért nem voltam olyan nagyon idős, 30 éves voltam, és hát jött a Dunafair ügyvezetője, Nyakacska Zsolt, hát ők azért ott magasra rakták a lécet, tehát elmondták, hogy magyar bajnoki cím, magyar kupa, nemzetközi kupa, és hogy mindenképpen bennem gondolkodnak barátlövő pozícióba is, hogy ők, tehát olyan célokat raktak le elém, amire azért egy sportoló nem igazán tud nemet mondani, és úgy gondoltam, hogy szokták mondani, viccesen van még egy jó éve, meg kettő rossz. És úgy gondoltam én is, hogy még van bennem annyi, hogy akkor azt a két évet bevállalom, lesz, ami lesz alapon, és hát nagyon jól döntöttem. Tehát az nagyon jó volt, hogy ott mertem váltani. Holott Győrben már arra is készültem, hogy esetleg, ha abba hagyom a kézilabdát, akkor edzőként gyerekekkel fogok foglalkozni, de hát ez egy olyan motiváló dolog volt, hogy úgy megint fölcsillant a szemem, hogy úristen, hogy bajnoki cím, tehát azért ezekre úgy nem lehet olyan könnyen nemet mondani.
2: Hát igen, ott egy remek gárda verbúválódott, ugye először EHF-et nyertetek, és akkor utána jött az ominózus évad, amikor megnyertétek a Becket, hát azt a sorozatot nekem is volt szerencsém végig kísérni, ott azért voltak érdekes mérkőzések.
3: Hát úgy volt, hogy először a Keket nyerték meg, akkor Laci bácsi volt az edző, és amikor én oda kerültem, akkor Zsiga Gyula került oda edzőnek, és 6 játékos érkezett velem együtt. Az első évben megnyertük az EHF-et, 100%-osan a bajnokságot és a Magyar Kupát, és akkor második évben nyertük meg a Becket, meg a, hát akkor a Szuperkupát, meg a, nem tudom, a Magyar Kupát, tehát az a két év alatt megnyertünk mindent, de ott egy annyira jó csapat volt, emberileg, szakmailag, a vezetőség, ahogy állt a dolgokhoz, tényleg minden feltételünk adott volt ahhoz, hogy mi csak az edzésekre, a mérkőzésekre, csak erre a feladatra koncentráljunk.
2: De hát ott azért minden poszton egy-egy klasszis volt.
3: Vagy kettő. Így van, tehát vagy kettő, és szerintem ott is azért jó volt így a fiatalok és az idősek egybelege, mert azért a rutinra is szükség volt, a tapasztalatra, meg hát a fiatalos lendületre. Rengeteget dolgoztunk, de hát hozzáteszem, hogy Zsiga Gyula volt az edző, és rengeteget dolgoztunk, de meg is lett az eredménye. És azt képzeld el, hogy az első évben annyira nyomasztott bennünket, pedig válogatott játékosok voltunk, ez az eredménykényszer, hogy talán az volt a legnehezebb, azzal tudtunk a legnehezebben megbírkozni, hogy nyerni kell, és ha nyertünk 5 gól, akkor az nem volt elég, hogy miért nem szép játékkal, meg, tehát olyan magasak voltak az elvárások, hogy néha ez okozott nekünk gondot, de megugrottuk és megcsináltuk, csak így visszagondolva, Talán ez volt a legnehezebb feladat.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Persze a munka az megvolt, mert láttalak benneteket sokat futni a focipálya körül ott a salakoson, tehát már-már a férfiak csak néztek, hogy nők hogy edzhetnek ennyit.
3: Igen, és ami fontos volt, hogy minden edzésen, tehát nagyon sok sikerorientált játékos volt, és minden edzésen az mindenki foci volt, hogy kézilabda volt, hogy indítás volt. Tehát egy indításnál azt mondta Gyula, hogy 6 gólt kell lőni, akkor az volt, hogy 6-ból 6. Tehát nem az, hogy kihagyunk egyet, nem, vagy nem. Ha azt mondta, hogy 10-et kell lőni, akkor megpróbáltuk a 10-ből 10-et. Tehát saját magunkkal szemben is nagyok voltak az elvárások, és annyira már érett játékosok voltunk, hogy tudtuk, hogy ilyen eredményt munkanélkül nem tudunk elérni. Tehát egymást is biztattuk, motiváltuk. Például a futás közben volt, amikor egyik játékosnak volt könnyebb a futás, akkor a másikat biztatta, gyerünk, ne állj meg, amikor a másiknak volt jobb napja. Tehát tényleg ez így volt, és így működött. És a pályán, a védekezésben is volt, hogy már annyira hullafáradtak voltunk, hogy már a lábunk összeakadt, és akkor mondtuk, gyerünk, már csak ennyi van, meg tudjuk csinálni, és ez nagyon fontos volt.
2: Kapusta nem voltál?
3: Csak a legelején voltam kapus, de aztán mondta az edzőm, hogy na jó, akkor túl nagyot dobok én a labdával ahhoz, hogy kapus legyek, úgyhogy hát nagyon rövid ideig voltam kapus.
2: Azért kérdezem, mert emlékszem egy olyan esetre, hogy még Bulatanita nagyon fiatal volt, és valami dobópárbajt játszottatok itt a kihívásokról, és mondtad, hogy beállsz a kapuba, és megfogsz 5-ből 4-et neki.
3: Így van. Hát igen, én imádtam a sportot, minden, ami sport, ami labda, amit ütni lehet, dobni, rugni, minden. Tehát én nekem az életem úgy, nem tudom, szerintem valószínűleg erre születtem. És ez mindig megadta nekem. Mondták, hogy könnyű nekem, mert hogy én azt csinálom, amit szeretek. De hát azért nem volt mindig ez könnyű, csak annyira szerettem, hogy ez mindig átlendített a holtpontokon, a nehézségeken, a sérüléseken például.
2: Tehát, volt azért?
3: Hát volt. Például a bal térdemet 4-szer műtötték. Tehát az egyiket az már a végén volt, mikor már abba hagytam, és egy ilyen kitisztították a térdem. De azért azt viseltem a legnehezebben, tehát alig vártam, hogy visszamenjek a csapatba, tehát én igazi csapatember voltam, és alig vártam, hogy visszamenjek, és ott lehessek a csapattársaim között is edzésen, és velük edzhessek.
2: Ugye sokan inkább nem is a döntőre emlékeznek a BEC-ben, hanem a Hipó elleni mérkőzésre a jégcsarnokban. Neked az hogy van meg?
3: Hát nekem megvan, tehát tudni kell, hogy azokon a mérkőzéseken a radulósból nem vett részt, mert fájt a térde. Már a kinti meccsen is, hát nem minimális előnyre, tehát 4 gólra tettek szert, tehát az első fél idő végén volt 2 gól, aztán még hozzáraktak 2, tehát 4 gól volt összesen az előnyük. És úgy képzeld el, hogy voltak ki a csarnokban, tehát ott még volt hátra nem tudom hány perc, de 2 volt közte, és volt, aki már elindult haza, mert úgy volt vele, hogy ebből már úgy sem lesz semmi. De azért mi nem úgy gondoltuk, tehát mi azért az utolsó percig, meg az utolsó esélyig küzdöttünk, és nem tudom, hogyha emlékszel, akkor azt a 7 méterest, ami kellett a hosszabbításhoz, az belőttem. És utána nem tudom, mi történt velem, azóta sem tudom megfejteni, viszont a 7 métereseknél meg kihagytam. De az volt a szerencsém, hogy a csapattársai meg belőtték. De az a 24-dik, mert 24-20 volt az eredmény, amikor azt belőttem, akkor nem tudom, tehát vagy egy kicsit, nem tudom, vagy kiengedtem, vagy nem tudom, mert azért gondolod, ha azt nem lövöm be, akkor nincsenek 7 méteresek, akkor nincs semmi. Tehát ez óriási felelősség volt, és mikor bementem az öltözőbe, mondtam a lányoknak, elnézést kértem, hogy ne haragudjanak, hogy kihagytam, és akkor hát mondták, hogy ne vicceljek. Hát kellett az a 24-dik ahhoz, hogy egyáltalán miről beszélünk. Tehát ennyire jó csapat voltunk, hogy amikor valaki lent volt, vagy valami gondja volt, akkor a többiek rögtön így felemelték. És utána, amikor következett a döntő, akkor ott is én lőttem a 7 métereseket, ott meg nem hagytam ki egyet sem. És ott emlékszem, hogy volt egy 7 méteres, és tudtam, hogy ha én azt belövöm, akkor már nagy gond nem lehet, mert nekünk ott az X is jó volt Ljubljanában. És azt belőttem, és olyan, mert addig olyan elég, mindig mondták nekem, hogy nem szoktam mosolyogni a pályán, de akkor úgy felszabadult bennem valami, hogy akkor ez most már úgy megvan.
2: Hát igen, régi szép emlékek ezek.
3: És most is.
2: Igen, a hazai mezőnyben viszont ott volt nagy ellenfélnek a Ferencváros.
3: Hát, ha ezt elárulhatom, akkor nem tudom, hogy publikus ennyi után vagy nem. Azt mondták a vezetőink, hogy bárkitől ki lehet kapni, egyedül a Ferencvárostól nem. Tehát, és amikor fölvázolták, hogy bajnoki címet kell nyerni, akkor tudtuk, hogy előtte 2 vagy 3 éven keresztül a Ferencváros volt a bajnokcsapat, és hát, hogy őket, tőlük kell elvenni ezt a bajnoki címet, őket kell legyőzni, És annyira, tehát föl is készültünk, meg annyira motiváltak is voltunk, hogy tehát az elsőben 100%-osan tehát oda-vissza vertük őket, és akkor egy kicsit úgy nekik is megroppant ez az imidzsük, hogy ők verhetetlenek, meg a hazai bajnokságban csak ők nyerhetik a bajnokságot. Úgyhogy az is egy óriási dolog volt, hogy az első bajnoki cím. És mondom, hogy 10 év után nyerte megint bajnokságot, tehát itt Magyarországon.
2: Soha nem hívtak a Fradiba?
3: Nem. Nem.
2: Akkor így bosszultad ezt meg, hogy nyertél ellenük. Egyébként abban a csapatban sokak szerint jóval több lehetőség volt még, nem csak ez a meggyőzelem. Ott mi volt az oka, hogy ez nem ment tovább, nem folytatódott ez a sikerszéria, pénz elsősorban?
3: Nem. Én szerintem ott kicsit kicserélődtek a játékosok, volt egy-két igazolás, és szerintem ott felborult az a nem is tudom, harmónia, ami ott volt a csapatban. Én szerintem egy idő után a játékosok és az edző között is azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak elfárad ez a munkakapcsolat, tehát egy idő után, és szerintem ezek a dolgok így összeadottak, és emiatt lett vége így ennek a történetnek.
2: Nem tudom, igaz, amit hallottam, hogy a 25. évfordulót, azt nem is ünnepeltétek meg, nem jött össze a csapat?
3: A 10. évfordulót azt megünnepeltük, akkor még ott nagyon jó volt minden, de utána, hát voltak olyan személyi, hát nem tudom, konfliktusok, nem tudom, minek nevezzem, hogy mikor be akartunk szervezni ilyen találkozókat, akkor egyiknek ezzel volt a baj, a másiknak amazzal, tehát, és én ezt nagyon sajnálom mai napig is, mert én mindig is próbáltam így szervezkedni. Sajnos legutóbb, mikor Misikének voltunk a temetésen, akkor is mondtam, hogy azért csaj...
2: Bába Mihály volt a masszörötök.
3: Igen, hát ő is nagyon fontos része volt ennek a csapatnak, meg ennek a teamnek. Hát valahogy így eltávolodtunk, amit én nagyon sajnálok személy szerint.
2: Mikor gondoltad úgy, hogy na most már akkor nem csak tervezgetett, hanem itt a vége?
3: Nekem sajnos ugye az egészségem közbeszólt, tehát említettem, hogy a térdemet akkor 3-szor műtötték, és azt mondták, hogy olyan fokú porckopás van a térdemben, hogy tehát olyan a térdem, hogy 60 évesnek. És akkor egy kicsit megijedtem, tehát a szívem és az eszem szerint még szerintem még játszottam volna, de tehát akkor már 33 voltam. Mert egyszer abba hagytam, aztán visszahívtak, mert akkor nem úgy ment a csapatnak, de rájöttem, hogy ezt nem lehet így csinálni. Tehát azt a terhelést már nem bírtam. Felkészülés nélkül meg nem tudtam olyan teljesítmény nyújtani, és akkor úgy voltam vele, hogy na jó, akkor ezt hagyjuk. Tehát ilyen levezetni sem mentem sehova. És viszont én előtte már készültem arra, hogy szeretnék edzősködni, tehát a gyerekekkel foglalkozni, aztán rengeteg tapasztalatot átadni, amit én is átéltem. Meg hát nekem ez a, úgy látszik, a kézilabda iránti, nem tudom, szerelmem vagy szeretetem, ez a mai napig kitart, mert én nem tudom, jól érzem magam, amikor bejövök a sportcsarnokba. Mikor Kisvárdán dolgoztam, akkor bementem a csarnokba, és mondtam a kollégának, a Dévényi Janek, mondom neki, hogy nem tudom, nekem olyan jó kedvem van. Azt mondja, igen, mert itt vagy a csarnokban. Tehát, hogy nekem ugye ez az életem valószínű. Ugye a kézilabda, hál' Istennek nagyon sok szép eredményt értem el, sokkal többet, mint amit úgy valaha álmodtam gyerekkoromban, hogy azt szerettem volna, hogy válogatott legyek, de az, hogy ilyen eredményeket fogok elérni, azért az csak még a legszebb álmaimban is csak ilyen rózsaszín álmaimban gondoltam volna.
2: Azt mondtad, hogy akartál válogatott lenni, meg főiskolát akartál, az is meglett.
3: Igen, meglett, hál' Istennek az is. Hát büszke vagyok erre. Én szerintem... Hát említettem itt a maximalizmust, hogy az ember belevág valamibe, akkor úgy voltam ezzel is, hogy ha edzősködni akarok, akkor ne az legyen, hogy jaj, fussatok, mert én is futottam annak idején, vagy futni kell edzésen, hanem azért szerettem volna ennek egy kicsit jobban tanulni, és nem csak ezt a részét, tehát az edzés elmélet részét, a biokémia részét, az anatómiai részét, tehát hogy azért, hogyha oda kerülök, akkor azért tudjam, hogy mit miért csinálok, mikor, mire van szükség. Úgyhogy én ezt úgy komolyan is vettem, hogy elvégeztem a szakedzői
2: Hát tudtad alkalmazni, mert hogy szépen ívelt fel a pályafutásod, voltál klubcsapatnál, voltál utánpótlás válogatottaknál, na meg a felnőtt válogatottnál is.
3: Igen, ez így igaz, és azért jó ez így, hogy annak idején Gyula, Zsiga Gyula javasolta, hogy nem baj, hogyha edző elkezdi lent az alapoknál, mert akkor, hogyha minden lépcsőfokot megjárunk, mert mindig más fogunk tapasztalni, és annál jobb edzők leszünk. És én szerintem úgy gondolom, hogy hát most nem tudom szerintelenség nélkül, de hogy én úgy gondolom, hogy jó munkát végeztem edzőként, tehát sok mindent át tudtam adni a tanítványaimnak, akik vevők voltak rá, és akik komolyan gondolták. Én úgy gondolom, hogy át tudtam adni dolgokat.
2: A csúcs az a nemzeti válogatott volt?
3: Az mindenképpen az volt. Sokan megkérdezik, hogy hát a vége az nem a legszebben alakult, mert hogy nem jutottunk ki a VB-re meg az olimpiára, de azért talán egy kicsit túl korai volt ez a felkérés, mert akkor tök szép eredményeket értünk el a Békés Csabával, meg az utánpótlás válogatottnál, ahol dolgoztam, tök szép eredményeket, meg rendben volt minden. Talán egy kicsit túl korai volt a felkérés, meg talán, hát van, amikor az ember úgy jó időben van jó helyen, és van, amikor meg nem. Meg van még ez a szerencsefaktor is, az életben is, meg a sportban is. Én úgy gondolom, hogy ott nem voltam a legszerencsésebb, amikor a válogatott élére kerültem. Tehát azért ott, ha visszaemlékezünk, akkor a Győr pont nem jutott be a Final Four-ba, ahol Fradi megnyerte a keket. Azért ott voltak ellentétek, amiket úgy nem igazán nem kerültek a felszínre. Biztos, hogy az is, hogy de ilyen szinten lehetett volna egy kicsit több tapasztalatom. Tehát én nem a Győr meg a Fradiból jöttem, hanem akkor éppenséggel Békés Csabáról. Tehát sok összetevője volt ennek, a sérülések is azért meghatározták. Hát Görbica Linda a két világversenyen nem volt. Mikor visszajött, akkor nem úgy alakultak a dolgok. Tehát, de az arra mindenképpen büszke vagyok, hogy ezt elvállaltam. Sokszor megkérdezték, hogy ha újra ez lenne, és tudom, hogy mi a végkimenetele. Én úgy gondolom, hogy akkor is igen mondanék. Tehát ha egy ilyen alkalom az életben talán egyszer adódik. És egész életemben ezért dolgoztam. Hát úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen el kellett vállalni.
2: De nagyon picin múlott a németek ellen volt, talán a VB-selejtező, és nem sokon múlott ez a kijutás.
3: Ez így van. A kinti meccsen még vezettünk is, meg fél időben is vezettünk, aztán úgy valami elfogyott, eltörött, nem tudom, és a hazai mérkőzésen ott már nem tudom. Tehát én azt mondtam ott, és volt, aki a fejemhez vágta, hogy a két mérkőzés alapján, vagy a kinti mérkőzés alapján alapozzuk meg a továbbjutás lehetőségét. Tehát úgy is próbáltam cserélni, hogy frissíteni. Ezek a játékosok keket nyertek, a Fradi, a BL-be játszott a győriek, tehát nagyon nagy terhelést kaptak. És én azt próbáltam, hogy hát persze, hogyha lehet nyerni, akkor nyerjünk, de ha esetleg nem úgy sikerül, hogy a feltételét teremtsük meg annak, hogy a két meccs alapján tovább jussunk. Aztán volt, aki ezt úgy másképp értelmezte, hogy én nem feladtam egyáltalán, de kint is, ha lehet nyerni, hogy ne nyernénk. De nem úgy sikerült.
2: Csalódott voltál nagyon?
3: Az nem lehet elmondani szavakban, hogy mennyire csalódott voltam. Én nem tudom, én a tükörben néztem, meg levontam a megfelelő következtetést, azt nem tudom, a játékosok hogy voltak ezzel, mert azért ők egy kicsit ott nagyon könnyen tovább léptek, és akkor úgy megtaláltuk a bűnbakot, a Máté Fiesztert, a szövetségi kapitányt, holott a pályán azért, mint tudjuk, azért a játékosok vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem csak egy ember felelőssége, ez így több, ez mindenkinek a felelőssége.
2: Ez megtörte az edzői pályafutásodat?
3: Akkor úgy gondoltam, hogy többet soha nem fogok edzősködni, tehát úgy voltam vele, hogy soha többet, és utána akkor alakult Dunai Városban ez a kézilabda akadémia, és akkor a Radorovics Bojana hívott vissza, hogy menjek, és mondtam neki, hogy még a csarnok felé sem szeretnék menni. Szóval addig rágta a fülem, hogy menjek, mondtam neki, elmegyek, tartok két edzés vagy hármat, és ha olyan, akkor megmondom, hogy elvállalom, vagy nem. És ezután saját magamnak akartam bebizonyítani, hogy alkalmas vagyok erre a feladatra, vagy nem, és akkor elvállaltam ezt a munkát az akadémián, és akkor a következő évben hát három felnőtt játékossal a Ferling Dettivel, a Gáspár Gabival és a Takás Dusival, a többi a saját nevelési fiatal volt, elvállaltuk az NB1-et, mert akkor ott valami, nem tudom, megváltozott a csapat vezetősége, vagy a neve, vagy valami volt, és mivel 11 csapat nevezett csak az NB1-be, tehát mi úgy gondoltuk, hogy indulunk majd NB1-B-be, meg valahol alulról elkezdjük, és akkor fölajánlott a szövetség, hogy hát hogy ne legyen csonka a bajnokság, hogy akkor 12. csapatként vállaljuk el. Hát mi úgy gondoltuk, hogy bátrak vagyunk, bátrak ki a szerencse, belevágtunk, és ott csak azért vállaltam, és saját magamnak be akartam bizonyítani, hogy ez tényleg alkalmatlan vagyok, vagy alkalmas vagyok erre a feladatra. És akkor ősszel csatlakozott hozzánk a Bódi Berni, akkor 8. helyen végeztünk a bajnokságba,